0: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
2: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
3: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió?
1: Jó.
2: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3, hallgass!
1: Na kelt a karó, kelt a karó, kelt a karó, kelt a karó.

0: tanulság. Bármikor, ha egy ember azt hozza föl enyhítő körülménygyanát, hogy a tette egyébként természetes volt, s emiatt érthető és felmenthető, hiszen természetesen emberi cselekedet, akkor gyanítható, hogy az állatoknál alantasabban viselkedett. Várakozás. Két nő áll a Ferenc körút és a Tompa utca kereszteződésénél, a közlekedési lámpa zöld jelzésére várva. Nagyjából egykorúak lehetnek, az a fajta öregnek még túl fiatal, fiatalnak már túl öreg asszonyok, akik számára az idő létezése, és persze az idő mindennapi múlása, korán sem valami elvont, metafizikai távlatokban tárgyalható fogalom, mi több, még csak nem is a megbeszélhetőség tárgyát képező valami, hanem a magát minduntalan, ezer apró részletben megmutató, tapintható valóság. Reggeltől estig tartó fizikai élmény. Közel állnak egymáshoz, a fejük, a festett hajuk szinte össze is ér, mégis hangosan beszélnek, se nem holmi indulatokán, inkább úgy, mintha nem bíznának abban, hogy a másik valóban hallja a szavakat. De hát az nem lehet, mondja az egyikük. Az nem lehet, hogy ezt így meg lehessen csinálni. Az nem lehetséges, hogy ezt a csalást, ezt az irdatlan disznóságot a világ csak itt szó nélkül hagyja. A világ, válaszolja a másik, a világ, édesem, magasról szarik rád. És magasról szarik rád, és még rám is. Gyere, menjünk zöld a lámpa. Egymásba karolva indulnak el, és közben így beszélgetnek tovább.
1: Egyáltalán nem az irodalom felől közelítettem a focihoz, amikor elkezdtem. Ennek két oka volt, egyrészt szerintem olvasni még nem tudtam, focizni meg már igen. Másrészt szerintem azért egy olyan 25 évig biztos, hogy több időt töltöttem a focival, mint bármi mással. Egyébként, hogy mit gondolok arról, hogy miért van a magyar irodalomban ez a futball mitológia, arra egészen kicsi korom óta, világosan emlékszem, hogy kicsi korom óta az volt a meggyőződésem, hogy egy ilyen magam fajta fickónak az én gyerekkoromban két lehetősége volt arra, hogy viszonylag méltóság teljes időtöltéssel nyomja ki a napjait. Az egyik az olvasás volt, a másik a foci. Tehát ez a két terep volt, ahol úgy lehetett létezni szerintem ugye a 70-es évek vége táján, ami örömöt adott az embernek. És hát amúgy meg én nem vagyok olyan nagyon könnyen barátkozó ember, de a futball nyelve, meg a futballban feltaruló titkos szerkezetek, azok mindig megadták nekem azt a fajta összetartozási érzést, ami szerintem egyébként az egyik nagy magyarázata a futball mitológiának. Nagyon élveztem ezeket a történeteket írni. Nyilván, ha az ember már veterán játékos és sportosat ér, de akkor többet beszél, mint csinál. Biztos ez is egy kicsit benne van, de én mindig is szerettem focival kapcsolatos történeteket írni, azért, mert azt gondolom, hogy valóban olyan típusú metaforát szolgáltat a futball, mint tér, meg mint szerkezet, ami nagyon sokat segít bizonyos kifejezés formákban. Ahogy az én életemben is tulajdonképpen 25 éven át a rendszert, a ritmust tulajdonképpen a meccsek adták meg, tehát hogy hetente kétszer elment az ember edzésre, meg meccsre, az úgy rendben tartotta a többi dolgokat is, egyszerűen az optikáját megszabta annak, hogy más dolgokat honnan néztem. És tulajdonképpen ezeket a történeteket én nem gondolom, hogy összeszedtem, vagy felrakultak, vagy nem tudom, egyszerűen voltak, vannak. Van még számos egyébként. Az pedig, hogy úgynevezett dokumentum részük, meg fikció részük hogyan van. Hát egyrészt nem úgy, mindig másképp. Másrészt természetesen ezek ilyen értelme műfajilag, meg közük a legendáriumok. És legendának ugye tudjuk, van egy nagyon valós magva. És ember nincs, aki megmondja, hol kezdődik az elrugaszkodása a valóságtól, mert hát nem tudjuk, mi az a valóság.
2: Hogy milyen saját emlékhez tapadtak ezek, tapadtak-e egyáltalán saját emlékhez? Mondjuk, amikor a Sajó Lacit beemelett, hogy mondjak még egy nevet.
1: Hát Sajó Lacival azért együtt fociztam legalább 15 évet, úgyhogy el nem tudom képzelni, hogy úgy írnék egy focis könyvet, hogy Sajó Laci nincsen benne. Egyébként meg a fene tudja, hát tegnap nagyon vicces volt, volt egy könyvbemutató az A38-ason ennek a könyvnek, és ugye az egyik ember, aki eljött a könyvről beszélni, Babarczi Eszter volt, de ő nem olvasta még a könyvet. És akkor ott lapozgatta, és az első novella, amire rá nyitott, az egy Szíj Ferenc nevű fűnyíróról. Szóval úgyhogy nagyon vicces volt, ahogy ott felfedezte. És hát az igazán jó az volt nekem, hogy olvasta, és akkor megkérdezte, hogy de azért ez nem igaz, ugye? És pont az Esztertől, aki egy éles eszű jó esztéta, ez nagyon jól esett ez a kérdés. Természetesen ez mindig az, ami ebben a könyvben benne van, ebben egy makulányi torzítás vagy fikció nincsen, másrészt meg hát persze. De egyébként nem tudom megmondani, azt mondanám, hogy pont azzal, de azért dadogok most, hogy pont azzal a problémával küzdök, amit egyébként nagyon szeretek nézni amúgy, amikor a foci meccs után mondjuk a jobb szélsőt a két gólt rúgott, és a riporter megkérdezi tőle, hogy hát hogyan volt a két gól, és akkor szerencsétlen gőzölgőfejű ember elkezdi mondani, hogy hát az úgy volt, hogy a Dodi átadta nekem balról, én meghúztam, és akkor laposan keresztbe előttem, és ez nagyon jó volt. És mindenki tudja, ő is tudja, meg bárki, aki valahol focizott, hogy ez marhaság, mert hogyha ő gondolkodott közben és arra gondolt, hogy majd ide húzza meg oda lövi, akkor nem buktam volna be. Úgyhogy ezt tudom mondani, hogy a fene tudja, nem gondolhattam közben, ezek a történetek keletkeztek.
3: Tilos Rádió. A Keltakarót halljátok. Felvezetésként Körösi Zoltánra emlékeztünk. Sajnos nincs vele saját felvételünk, megpróbálok szerezni a literától. És most pedig leoldjuk a villanyt, és elindulunk a holdvilágba. További hallgatást!

Szerbantal, utas és holvilág. Első rész. Nászú. Lázongva vallok törvényt és szabályt. És most mi jön? Várom pálya bélemet, mert befoglalt és kitaszít a világ. Így jön. Szabó Lőzat fordítása. Első fejezet. A vonaton még nem volt semmi baj. Velencében kezdődött. A Chicagóban. Már mikor a motoszkávon az állomásról befelé hajóztak és elhagyták a Canale Grandét a rövidebb út kedvéért, Mihálynak feltűntek jobbra és balra a Chicagóban. De ekkor még nem sokat törődött velük, mert eleinte teljesen lefoglalta Velence velencesége. A víz a házak között, a gondolák, a lagúna és a város téglavörös rózsaszín kedvéje. Mert Mihály most volt először Olaszországban, 36 éves korában, a Nászú útján. Hosszúra nyúlt vándorévei alatt mindenfelé megfordult. Angliában és Franciaországban éveket töltött, de Olaszországot mindig elkerülte. Úgy érezte, még nincs itt az ideje, még nem készült fel rá. Olaszországot is a felnőtt dolgok közé tett el, mint az ivadékok nemzését. Titokban félt is tőle, félt, mint az erős napsütéstől, a virágok szagától és a nagyon szép nőktől. Ha nem házasodik meg, és nem az a szándéka, hogy szabály szerint olaszországi nászúttal kezdődő házas életet éljen, talán mindhalálig halogatta volna az olaszországi utat. Most is úgy jött el, hogy nem is Olaszországba jött, hanem Nászútra, ami egészen más. Különben is most már jöhetett, mert már férj volt. Most már, úgy gondolta, nem fenyegeti az a veszedelem, ami Olaszország. Az első napok békésen teltek el, nászutasi örömök és szelídebb, nem megerőltető városnézés közt. Mint nagyon intelligens és hatalmas önkritikával rendelkező emberekhez illik, Mihály és Erzsi igyekeztek megtalálni a helyes középutat sznobizmus és ellensznobizmus közt. Nem fárasztották magukat halálra, hogy megtegyenek mindent, amit a Baedeker megkövetel, de még kevésbé akartak azok közé tartozni, akik hazamennek, és hencegve azt mondják, a múzeumok, hát múzeumokban természetesen nem voltunk, és büszkén egymásra néznek. Egy este színházban voltak, és mikor utána visszaérkeztek a hotel hajjába, Mihály úgy érezte, hogy nagyon szívesen meginna még valami. Nem tudta pontosan, hogy mit, még leginkább valami édes borra vágyódott. Eszébe jutott a szamoszi bor különös, klasszikus íze, és hogy milyen gyakran kóstolgatta Párizsban, a Rue des Petits Champs 7 szám alatt egy kis borkereskedésben, és arra gondolt, hogy Velence félig meddig már Görögország. Itt bizonyára lehet szamoszi bort kapni, vagy esetleg Mavrodafnét, mert az olasz borokkal még nem volt tisztában. Megkérte Erzsit, menjen fel egyedül, majd mindjárt utána jön, csak iszik valamit, igazán csak egy pohárral, mondta komolykodva, mert Erzsi ugyancsak álkomolysággal, mértékletességre ültette, mint fiatalasszony az izzik. Eltávolodva a Canale Grandétól, amely mentén állt a szállodájuk, a Fredzériá körüli utcákba jutott, ahol ilyenkor éjszakai sok velencei járkált, azzal a különös hangyaszerűséggel, ami ennek a városnak a lakóit jellemzi. Az emberek csak egyes útvonalakon járnak itt, mint a hangyák, mikor vándorlásra indulnak a kerti úton keresztbe. A többi utca üresen maradt. Mihály is a hangya úthoz ragaszkodott, mert azt gondolta, hogy a bárok s fiaszkettériák bizonyára az ember járta utcák mentén terülnek el, és nem az üres utcák bizonytalan zonájában. Talált is számos helyet, ahol italokat árusítottak, de valahogy egyik sem volt az, amit keresett. Mindegyiknek volt valami hibája. Az egyikben túlságosan elegáns emberek voltak, a másikban túlságosan egyszerűek, és egyikhez sem tudta asszociálni azt az italt, amit keresett. Az ital valahogy eldugottabb íze volt. Lassanként úgy érezte, hogy azt bizonyára csak egyetlen egy helyen árulják Velencében, és azt a helyet neki ösztöne alapján kell megtalálnia. Így került a sikátorok közé.
egészen szűk utcák ágaztak egészen szűk utcákba, és amerre ment, ezek az utcák mindegyre szűkebbek és sötétebbek lettek. Ha kinyújtotta két karját, egyszerre meg tudta érinteni a két szemben lévő házsort, a hallgató nagyablakos házakat, amelyek mögött úgy gondolta, titokzatosan intenzív olasz életek szenderegnek. Olyan közel, hogy szinte indiszkréció ezeken az utcákon járni éjszaka. Mi volt ez a furcsa műrlet és extázis, ami elfogta itt a sikátorok közt? Miért érezte úgy magát, mint aki végre hazaérkezett? Talán a gyermek álmodhatott ilyesmiről. A gyermek, aki kertes villák lakója volt, de félt a tágas dolgoktól. Talán a kamasz akart élni olyan szűk helyen, ahol minden fél négyzetméternek külön értelme van. 10 lépés már határsértést jelent. Évtizedek telnek el egy rozoga asztal mellett, és emberéletek egy karosszékben. De ez sem biztos. Így bolyongott a sikátorok közt, míg arra nem eszmélt, hogy hajnalodik már, és ő Velence túlsó oldalán van az új parton, ahonnan a temető szigetét látni, és távolabb a titokzatos szigeteket, köztük a San Francesco in Deserto szigetét, ami egykor a leprások tábora volt, és nagy távol Murano házait. Itt a szegény velenceiek laktak, akikhez csak messziről és kevésbé ért el az idegenforgalom haszna. A kórház itt volt, és a halottak gondolái innen indultak el. Most már ébredeztek egyesek, és munkájukba mentek. És a világ olyan mérhetetlenül sivár volt, mint mikor az ember nem aludt éjszaka. Talált egy gondolást, aki hazavitte. Erzsi már rég rosszul volt az izgalomtól és a fáradtságtól. Csak 1:30-kor jutott eszébe, hogy minden látszat ellenére kétségkívül Velencében is lehet a rendőrségre telefonálni, amit meg is tett az éjszakai portás segítségével, természetesen eredménytelenül. Mihály még mindig olyan volt, mint egy alvajáró. Iszonyú fáradt volt, és nem tudott értelmes feleleteket adni Erzsi kérdéseire. A sikátorok, mondta. Meg kellett már egyszer nézni a sikátorokat éjszaka. Ez hozzátartozik, más is úgy szokta. De miért nem szóltál, vagy miért nem vittél magaddal? Mihály nem tudott válaszolni. Sértődött arccal bújt ágyába, és nagyon keserű érzéssel aludt el. Hát ez a házasság, gondolta. Ennyire nem érti. Ilyen reménytelen minden magyarázat. Igaz, hogy én sem értem. Második fejezet. De Erzsi nem aludt el. Sokáig feküdt összeráncolt homlokkal, karját a feje alatt összefonva, és gondolkozott. Nők általában jobban bírják a virrasztást és a gondolkozást. Erzsi számára nem volt új és meglepő, hogy Mihály olyanokat tesz és mond, amiket ő nem tud megérteni. Egy ideig sikeresen leplezte ezt a nem értést, bölcsen nem kérdezősködött, és úgy tett, mintha öröktől fogva tisztában lenne mindennel, ami Mihállyal összefügg. Tudta, hogy ez a hallgatag álfölény, amire Mihály azt hiszi, hogy a nők örökölt, ösztönös bölcsessége a legerősebb eszköz Mihály megtartására. Mihály tele volt félelmekkel, és Erzsi szerepe, hogy megnyugtassa. De mindennek megvan a határa, és különben is most már házastársak. Komoly nászúton vannak. Ilyenkor elmaradni egész éjszakára mégis különös. Egy pillanatig felmerült benne az a természetes női gondolat, hogy Mihály esetleg egy másik nő társaságába mulatott, de azután elvetette, mint teljes lehetetlenséget. Eltekintve az ilyesmi abszolút illetlenségétől, tudta jól, hogy Mihály milyen félénk és óvatos minden ismeretlen nővel szemben, mennyire fél egy betegségektől, mennyire sajnálja a pénzt, és különben is, milyen kevéssé érdeklik a nők. De tulajdonképpen nagyon megnyugtató lett volna azt tudni, hogy Mihály csak egy nőnél volt. Megszűnik ez a bizonytalanság, ez a teljesen üres sötétség. Az elképzelhetetlensége annak, hogy Mihály hol és hogyan töltötte az éjszakát. És eszébe jutott első férje, Pataki Zoltán, akit Mihály kedvéért otthagyott.
Erzsé mindig tudta, hogy Zoltánnak ez idő szerint melyik gépíró kisasszonya barátnője, pedig Zoltán görcsösen, pirulóan, meghatóan diszkrét volt. És minél jobban el akart valamit titkolni, Erzsi annál inkább tisztában volt mindennel. Mihály éppen fordítva, kínos lelkiismeretességgel iparkodott mindig minden mozdulatát megmagyarázni, mániákosan akarta, hogy Erzsi egészen ismerje őt, és minél többet magyarázott, a dolog annál zavarosabb lett. Erzsi rég tudta, hogy nem érti meg Mihályt, mert Mihálynak titkai vannak, amelyeket önmagának sem val be, és Mihály nem érti meg őt, mert eszébe sem jut, hogy önmagán kívül más ember belső élete iránt érdeklődjék. És mégis azért házasodtak össze, mert Mihály megállapította, hogy tökéletesen megértik egymást. Kettejük házassága teljesen észszerű alapokon áll, nem múló szenvedélyeken. Meddig lehet még vajon fenntartani ezt a fikciót? Második fejezet. De Erzsi nem aludta. Sokáig feküdt összeráncolt homlokkal, karját a feje alatt összefonva, és gondolkozott. Nők általában jobban bírják a virrasztást és a gondolkozást. Erzsi számára nem volt új és meglepő, hogy Mihály olyanokat tesz és mond, amiket ő nem tud megérteni. Egy ideig sikeresen leplezte ezt a nem értést, bölcsen nem kérdezősködött, és úgy tett, mintha öröktől fogva tisztában lenne mindennel, ami Mihállyal összefügg. Tudta, hogy ez a hallgatag álfölény, amire Mihály azt hiszi, hogy a nők örökölt, ösztönös bölcsessége a legerősebb eszköz Mihály megtartására. Mihály tele volt félelmekkel, és Erzsi szerepe, hogy megnyugtassa. De mindennek megvan a határa, és különben is most már házastársak. Komoly nászúton vannak. Ilyenkor elmaradni egész éjszakára mégis különös. Egy pillanatig felmerült benne az a természetes női gondolat, hogy Mihály esetleg egy másik nő társaságába mulatott, de azután elvetette, mint teljes lehetetlenséget. Eltekintve az ilyesmi abszolút illetlenségétől, tudta jól, hogy Mihály milyen félénk és óvatos minden ismeretlen nővel szemben, mennyire fél a betegségektől, mennyire sajnálja a pénzt, és különben is, milyen kevéssé érdeklik a nők. De tulajdonképpen nagyon megnyugtató lett volna azt tudni, hogy Mihály csak egy nőnél volt. Megszűnik ez a bizonytalanság, ez a teljesen üres sötétség. Az elképzelhetetlensége annak, hogy Mihály hol és hogyan töltötte az éjszakát. És eszébe jutott első férje, Pataki Zoltán, akit Mihály kedvéért otthagyott. Erzsi mindig tudta, hogy Zoltánnak ez idő szerint melyik gépíró kisasszonya barátnője, pedig Zoltán görcsösen, pirulóan, meghatóan diszkrét volt, és minél jobban el akart valamit titkolni, Erzsi annál inkább tisztában volt mindennel. Mihály éppen fordítva, kínos lelkiismeretességgel iparkodott mindig minden mozdulatát megmagyarázni, mániákusan akarta, hogy Erzsi egészen ismerje őt, és minél többet magyarázott, a dolog annál zavarosabb lett. Erzsi rég tudta, hogy nem érti meg Mihályt, mert Mihálynak titkai vannak, amelyeket önmagának sem val be, és Mihály nem érti meg őt, mert eszébe sem jut, hogy önmagán kívül más ember belső élete iránt érdeklődjék. És mégis azért házasodtak össze, mert Mihály megállapította, hogy tökéletesen megértik egymást. Kettejük házassága teljesen észszerű alapokon áll, nem múló szenvedélyeken. Meddig lehet még vajon fenntartani ezt a fikciót? Harmadik fejezet. Néhány nappal később egy este Ravennába értek. Mihály másnap reggel nagyon korán felkelt, felöltözött és elment. Egyedül akarta megnézni a híres bizanti mozaikokat, Ravenna legfőbb nevezetességeit, mert most már tudta, hogy sok dolga van, amit Erzsivel nem oszthat meg, és ez is azok közé tartozik.
Erzsi művészettörténetileg sokkal képzettebb és fogékonyabb volt, mint ő. Járt is már Itáliában, úgyhogy Mihály általában rábízta, hogy mit nézzenek meg és mit gondoljanak, amikor valamit megnéznek. Őt a képek csak ritkán érdekelték. Véletlenül, villámlásszerűen, ezer közül egy. De a ravennai mozaikok, azok saját múltjának műemlékei voltak. Valamikor együtt nézték ezeket. Ervinnel, Ulpius Tamással és Évával, Tamás húgával, egy nagy francia könyvben Ulpiuséknál, ideges és megmagyarázhatatlan félelemmel egy karácsony éjszakán. Az óriási szomszédszobában Ulpius Tamás apja magányosan járt fel alá. Az asztalra könyökölve nézték a képeket, és a képek aranyháttere úgy csillogott feléjük, mint ismeretlen forrású fény a bánya folyosó mélyén. A bizánci képekben volt valami, ami felkavarta bennük a lélek legmélyén alvó iszonyatot. 3:42-kor nagy kabátot vettek fel, és gémberedett szívvel elindultak az éjféli misére. Éva akkor elájult. Ez volt az egyetlen alkalom, amikor Éva idegeivel baj volt. Azután egy hónapig minden ravenna volt, és Mihályban máig is ravenna maradt a félelemnek egy meghatározhatatlan fajtája. Mindez az egész nagyon elsüllyedt hónapot felkeltette, amint ott állt a San Vitale székesegyházban a csodálatos, világos zöld tónusú mozaik előtt. Ifjúsága oly intenzitással ütött belé, hogy elszédült, és neki kellett támaszkodnia az egyik oszlopnak. De csak egy pillanatig tartott. Azután megint komoly ember lett. A többi mozaik már nem is érdekelte. Visszament a hotelba, megvárta, amíg Erzsi elkészül, azután együtt és szakszerűen megnéztek és megbeszéltek minden látnivalót. Mihály persze nem mondta meg, hogy reggel már volt a San Vitaléban, kissé szégyenkezve osont be a templomba, mintha valami elárulhatná, és azt mondta, nem is olyan érdekes, hogy reggeli megrendülését kompenzálja. Másnap este a kis piaccán ültek az egyik kávéház előtt, Erzsi fagylaltot evett, Mihály valami számára ismeretlen keserű italt próbált ki, de nem volt megelégedve, és törte a fejét, hogy mivel vigye le az ital ízét. Szörnyű ez a szag, mondta Erzsi. Akárhova mész ebben a városban, mindenütt ezt a szagot érzed. Így képzelem el a gáztámadást. Nem lehet csodálni, mondta Mihály. Ez a város hullaszagú. Ravenna dekadens város. Több mint 1000 év óta állandóan hanyatlik, a Bédekker is mondja. 3 fénykora volt. Az utolsó a 8. században, Krisztus után. Ugyan, csacsi, mondta Erzsi mosolyogva. Mindig hullákra és hullaszagra gondolsz. Pedig ez a büdösség éppen az élettől, a jóléttől jön. Ezt a szagot a műtrágya gyár csinálja, az a gyár, amiből egész Ravenna él. Ravenna műtrágyából él. Ez a város, ahol nagy Teodorik és Dante sírja áll. Ez a város, amelyhez képest Velence párvenő. Bizony, öregem. Disznóság. Ebben a pillanatban egy nagyon hangos motorbicikli robogott be a piaczára, és a rajta ülő szemüveges és rendkívül motorbicikli szerűen öltözött ember úgy pattant le róla, mintha ló hátról ugranék le. Körülnézett, meglátta Mihályékat, és egyenesen az asztaluk felé tartott, motorbicikliét maga mellett vezetve, mint egy lovat. Az asztalhoz érve feltolta a szemüvegét, mint egy sisakrostét, és azt mondta, szervusz Mihály, téged kereslek. Mihály legnagyobb meglepetésére Szepetneki Jánost ismerte fel. Hirtelennyében nem tudott mást mondani, mint hogy honnan tudtad, hogy itt vagyok? Velencében a szállodában mondták, hogy Ravennába jöttél. És hol lehet az ember Ravennában vacsora után máshol, mint a piazza? Igazán nem volt nehéz. Egyenesen idejöttem Velencéből, de most leülök egy kicsit. Bemutatok a feleségemnek, mondta Mihály idegesen. Erzsi, ez az úr Szepetneki János, volt osztálytársam, akiről azt hiszem még sohasem meséltem. És nagyon erős.
János leplezetlen ellenszemben nézte végig Erzsit, meghajolt, kezet fogott, és attól kezdve nem vette tudomásul az asszony jelenlétét. Egyáltalában nem szólt semmit, csak limonádét rendelt. Nagysokára végre Mihály megszólalt. Hát, beszélj. Valami okod van, hogy megkerestél itt Olaszországban. Majd elmondom. Főképp látni akartalak, mert hallottam, hogy megnősültél. Azt hittem, hogy még haragszol rám, mondta Mihály. Utoljára Londonban, a magyar követségen találkoztunk. Akkor te kimentél a teremből. De hát persze. Most már nincs miért haragudnod. Folytatta, amikor látta, hogy János nem felel. Az ember megkomolyodik. Mindenki megkomolyodik, és lassanként el is felejti, hogy miért haragudott valakire évtizedeken át. Úgy beszélsz, mint a tudnád, miért haragudtam rád. Hát persze, hogy tudom, mondta Mihály, és megint elpirult. Ha tudod, mondd meg, mondta Szepet neki harciasan. Nem akarom itt a feleségem előtt. Engem nem zavar. Csak mondd meg bátran. Mit gondolsz, miért nem álltam vele szóba Londonban? Mert eszedbe jutott, hogy valamikor azt hittem, hogy te loptad el az aranyórámat. Azóta már tudom, hogy ki lopta el. Látod, milyen szamár van? Az aranyórádat én loptam el. Hát mégis te loptad el. Én hát. Erzsé már eddig is nyugtalanul feszengette a helyén, mert emberismerete segítségével Szepet neki János arcáról és kezéről már rég leolvasta, hogy olyan ember, aki időnként elszokott lopni egy aranyórát, és idegesen magához szorította retiküljét, amelyben a passzusok és utazó csekkek voltak. Nagyon meglepte és rosszul esett neki, hogy az egyébként oly tapintatos Mihály szóvá tette ezt az óra ügyet, de ezt a csendet, ami most beállt, nem lehetett elviselni. Ezt a csendet, amikor az egyik ember azt mondja a másiknak, hogy ellopta az aranyóráját, azután hallgatnak. Felkelt és azt mondta, visszamegyek a szállodába, az uraknak olyan megbeszélni valóik vannak. Mihály nagyon ingerülten nézett rá. Csak maradj itt! Most már a feleségem vagy, most már te rád is tartozik minden. És azzal Szepetnek Jánoshoz fordult, és rákiáltott. Hát akkor miért nem adtál nekem kezet Londonban? Nagyon jól tudod, miért. Ha nem tudnád, nem lennél most ilyen dühös. De tudod, hogy igazad volt. Beszélj értelmesen. Épp úgy értesz hozzá nem megérteni az embert, mint ahogy értettél hozzá, nem találni meg azokat, akik eltűntek előled, és akiket nem is kerestél. Ezért haragudtam rád. Mihály egy ideig hallgatott. Hát, ha találkozni akartál velem, hiszen Londonban találkoztunk. Igen, de véletlenül. Az nem számít. Különben is nagyon jól tudod, hogy nem rólam van szó. Ha másról van szó, azokat hiába is kerestem volna. Azért nem is kerestem, ugye? Pedig talán csak a kezedet kellett volna kinyújtani. De most még egy sanszor. Ide hallgass. Azt hiszem, megtaláltam Ervint. Mihály arca azonnal megváltozott. A harag és a megdöbbenés az örvendező kíváncsiságnak adott helyet. Ne beszélj, hol van? Pontosan még nem tudom, de Olaszországban van. Umbria vagy Toszkána egyik kolostorában. Rómában láttam, egy körmenetben ment sok szerzetessel. Nem mehettem oda, nem zavarhattam meg a szertartást, de volt ott egy ismerős pap, akitől megtudtam, hogy ezek a szerzetesek egy umbriai vagy toszkánai rendházból valók. Ezt akartam neked mondani. Ha most itt vagy Olaszországban, segíthetnél nekem keresni. Igen. Köszönöm. De nem tudom, hogy fogok-e segíteni. Nem is tudom, hogyan kell. Meg aztán most nászút vagyok. Nem járhatom végig Umbria és Toszkána összes kolostorán. Én nem is tudom, van-e Ervinnek kedve velem találkozni. Ha látni akarna engem, rég értesíthetett volna a hollétéről. És most menj el, Szepet neki János. Remélem, hogy néhány évig megint nem látlak. Megyek is. A felesége nagyon ellenszenves nő. Nem kérdeztem a véleményedet.
Szebet neki János felült a bicikléjére. Fizesd ki a limonádémat! Kiáltotta vissza, és eltűnt a közben beállott sötétségben. A házaspár ott maradt és sokáig hallgatott. Erzsi bosszankodott, és egyúttal komikusnak is találta a helyzetet. Osztálytársakkal találkoznak. Úgy látszik, Mihályt ezek a diákkori dolgok egészen mélyen érintik. Meg kellene egyszer kérdezni, ki volt ez az Ervin és ez a Tamás? Bár olyan ellenszenves. Erzsi általában nem szerette a fiatalokat és a félig kézeket. De tulajdonképpen egészen más bosszantott. Természetesen az bosszantotta, hogy Szepetnek Jánosnak annyira nem tetszett. Nem mintha a legkisebb mértékben fontos volna, hogy mit gondol róla egy ilyen kétes egzisztencia. De mégis nincsen végzetesebb dolog a világon egy nő számára, mint a férj barátainak a véleménye. A férfiak hihetetlenül befolyásolhatók, a nőkről van szó. Igaz, hogy ez a Szepet neki, Mihálynak nem barátja. Vagyis, hogy nem barátja a szónak konvencionális értelmében, de úgy látszik, mégis valami nagyon erős kapcsolat van közöttük. És különben is a legocsmányabb férfi is befolyásolni tudja a másik férfit ilyen dolgokban. Az ördög vigye. Miért nem tetszettem neki? Alapjában véve Erzsi ehhez igazán nem volt hozzászokva. Gazdag, csinos, jól öltözött, mutatós nő volt. A férfiak vonzónak, vagy legalábbis rokonszenvesnek találták. Tudta, Mihály ragaszkodásában is nagyon nagy szerepet játszik az, hogy Erzsiről minden férfi elismerőleg beszél. Sokszor már arra is gyanakodott, hogy Mihály nem is a saját szemével nézi őt, hanem a többiek szemével. Mintha azt mondaná magában, mennyire szeretném ezt az Erzsit, ha én is olyan volnék, mint más ember. És most jön ez a strici, és neki lenne a cél. Nem állhatta meg, hogy ne tegye szóvá. Mondd kérlek, miért nem tetszettem barátomnak a zsebtorvajnak? Mihály elmosolyodott. Ugyan kérlek. Nem, te nem tetszett. Az nem tetszett neki, hogy a feleségem. Miért? Mert azt gondolja, hogy te miattad árulást követtem el az ifjúságommal szemben. A közös ifjúságunkkal szemben. Hogy elfeledkeztem azokról, akik... És hogy más kapcsolatokra építettem fel az életem, pedig hát... És most még azt is mondod, hogy nyilván, hogy szép kis barátaim vannak. Erre azt felelhetném, hogy Szepet neki nem barátom, ami persze csak kibúvás volna a kérdése róla. És mondja, ilyen emberek is vannak. Az óralopás gyerekes előgyakorlat volt. Szepet neki azóta virágzik szélhámos lett. Volt már nagyon sok pénze is, és akkor erőszakos módon rám tukmált különböző összegeket, amiket nem tudtam visszaadni neki, mert nem tudtam, hol csavarok, és ült már börtönben is, és írt már nekem bajáról, hogy küldjek neki 5 meglőt, és időnként felbukkan, és mindig van nagyon kellemetlen dolgot tud mondani. De mondom, vannak ilyen emberek is. Ha nem tudnád, most legalább látni. Mondd, kérlek, lehetne itt valahol egy üvegbort kapni, amit otthon a szobánkban megihatnánk? Már unom ezt a közéletet, amit itt véghez viszünk a piaccán. Kaphatsz a szállodánkban is, hisz az vendéglő is. És nem lesz abból botrány, hogy a szobánkban is szűk meg. Szabad az, Mihály. A sírba viszel azzal, hogy ennyire félsz a pincérektől és a szállodásoktól. Már megmagyaráztam. Mondtam, hogy ők a legfelnőttebb emberek a világon, és hogy külföldön különösen nem akarok valami szabálytalan dolgot csinálni. Jó. De minek megint innom? Okvetlenül kell valamit innom. Mert el akarom neked mondani, hogy ki volt és hogyan halt meg Ulpius Tamás.

Negyedik fejezet. El kell neked mondanom ezeket a régen történt dolgokat, mert nagyon fontosak. A fontos dolgok általában nagyon régen történtek. És amíg azokat nem ismered, addig ne aludj. Bizonyos fokig mindig csak jövevény maradsz az életemben. Gimnazista koromban a sétálás volt a legfőbb szórakozásom. Vagy talán inkább a csavargás. Kamaszról lévén szó, ez a kifejezés található. Pest minden város részét külön-külön, szisztematikusan felfedeztem. Minden város résznek, sőt minden utca részletnek külön hangulati értéke volt számomra. Különben ma is épp úgy el tudok szórakozni a házakkal, mint akkoriban. Ebben nem öregek. A házak nekem nagyon sokat mondanak. Nekem olyanok, mint amilyen régebben a természet volt a költők számára. Vagy az, amit ők természetnek neveztek. De legjobban mégis a budai várat szerettem. Régi utcáit sosem ültem meg. A régi dolgok akkor is jobban vonzottak, mint az újak. Csak annak volt mélyebb valósága a szememben, amiben sok-sok ember élet ivódott már bele. Amit úgy tett maradandóra a múlt, mint kőműves kelemenné magas déva vár. Milyen szépen fejezem ki magam, figyeled? Talán ez a jó San Giovese volt teszi. Ulpius Tamást sokszor láttam fenntalálni, mert ott lakott. Már ez magában nagyon romantikus volt a szememben, de tetszett arcának szőke, főhercegi, törékeny mélagúja, és sok minden más is. Kimérten udvarias volt, sötét ruhákat hordott, és nem barátkozott az osztálytársaival. Velem sem. És most megint magamról kell beszélnem. Te engem mindig úgy ismertél már, mint izmos, széles, idősebb fiatalembert, kisimult, nyugodt arccal, azzal az arccal, amire Pesten azt mondják, hogy lépofa, és úgy tudod, hogy mindig többé-kevésbé álmos vagy. Hát kérlek, gimnazista koromban még egészen más volt. Mutattam neked az akkori arcképemet. Láthattad, milyen vékony, éhes, nyugtalan, extatikus lobogású arcom volt. Sejtem, hogy nagyon csúnya lehettem, de mégis jobban szerettem az akkori arcomat. És képzelj hozzá egy megfelelő kamasz testet, egy vékony, szögletes, a gyors növéstől hajlott hátú fiú. És egy megfelelő nyurga és éhes karas. Így elképzelheted, hogy nem voltam egészséges, sem testileg, sem lelkileg. Vérszegény voltam, és rettenetes depressziót gyötörtem. 16 éves koromban egy tüdőgyulladás után hallucinációim kezdtek lenni. Mikor olvastam, sokszor úgy éreztem, hogy valaki áll a hátam mögött, és benéz a könyvbe, amit olvasok. Hátra kellett fordulnom, hogy meggyőződjem róla, hogy nincs ott senki. Vagy éjszaka. Rettenetes rémülettel arra ébredtem, hogy valaki áll az ágyam mellett, és néz engem. Persze nem volt ott senki. És állandóan szégyeltem magam. Családomban helyzetem lassanként tarthatatlanná vált állandó szégyenkezésem miatt. Ebéd közben egyre elvörösödtem, és egy időben már a legkisebb ok is elég volt, hogy úgy érezzem, hogy rögtön sírva fogadok. Ilyenkor kiszaladtam a szobából. Tudod, hogy szüleim mennyire rendes emberek, képzeleted, mennyire meg voltak döbbenve és fel voltak háborodva, és hogy bátyáim és Edith mennyit gúnyolódtak. Végre odáig ment a dolog, hogy kénytelen voltam azt hazudni, hogy 2:30-kor külön francia órám van az iskolában, és így magamban ebédelhettem. Korábban, mint a többiek. Azután lassanként sikerült úgy intéznem, hogy a vacsorát meg félretették nekem. Mindez azután hozzájárult, mint legszörnyűbb szimptóma, az örvény. Az örvény, így ahogy mondom. Időnként úgy éreztem, hogy megnyílik mellettem a föld, és egy rettenetes örvény szélén állok. Az örvényt azért mégsem kell szóró-szóra venned. Sose láttam ezt az örvényt. Nem volt vízióm, csak éppen tudtam, hogy ott van az örvény. Illetve azt is tudtam, hogy nincs ott, csak képzelem, hiszen tudom, milyen komplikáltak ezek a dolgok. De annyi tény, hogy mikor elfogott ez az örvény érzés, nem mertem megmozdulni, nem tudtam egy szót sem szólni, és azt hittem, hogy mindennek vége van. Ez az érzés egyébként nem tartott sokáig.
és nem is volt sok ilyen rohamú. Nagyon kellemetlen volt egyszer természetrajzórán. Éppen megnyílt mellettem a föld, mikor kihívtak felállni. Én meg sem mozdultam, csak ültem tovább a helyemen. A tanár egy ideig még szólongatott, majd mikor látta, hogy nem mozdulok, felkelt és odajött hozzám. Mi bajod van? Kérdezte. Persze nem feleltem. Erre egy darabig nézett rám, azután visszament a katedrára, és mást hívott kifelelni. Olyan finom papi lélek volt, hogy nem szólt soha egy szót sem az esetről. Annál többet beszéltek róla az osztálytársaim. Azt hitték, hogy lázadásból, dacból nem mentem kifelelni, és hogy a tanár megijedt tőlem. Egy csapásra híres jópofa lettem, és hallatlan népszerűségnek örventem az egész iskolában. Egy héttel később a természetrajz tanár Szepetneki Jánost hívta ki. Ezt a Szepetneki Jánost, akit nyaláltál. Szepetneki legkalandorabb arcát vette magára, és ülve maradt. A tanár erre felkelt, odament Szepetnekihez, és rettenetesen felpofozta. Szepetneki attól kezdve meg volt győződve arról, hogy nekem óriási protekcióm van. De beszéljünk Ulpius Tamásról. Egy nap leesett az első hó. Alig vártam, hogy vége legyen az iskolának, és bekapjam az extra ebédet, rögtön rohantam fel a várba. A hó különösen nagy passzió volt nekem, és az, hogy hóban a városrészek egészen mások, olyannyira, hogy el is lehet tévedni az ismerős utcák közt. Sokáig csavarogtam. Azután kimentem a bástya sétányra, és bámultam a budai hegyek felé. Egyszerre megint megnyílt mellettem a föld. Az örvény ezúttal annál plauzibilisabb volt, mert csak ugyan magaslaton álltam. Mint hogy akkor már többször találkoztam az örvénnyel, nem voltam annyira megrémülve, sőt bizonyos flegmával vártam, hogy majd újra összenő a föld és az örvény eltűnik. Így vártam egy ideig. Nem tudnám megmondani meddig, mert ilyenkor épp úgy elhagyja az embert az idő érzéke, mint álmában vagy szeretkezés közben. De annyi bizonyos, hogy ez az örvény sokkal tovább tartott, mint az előző. Már besötétezett, és még mindig örvény volt. Ez a mai örvény nagyon makacs gondolta. És akkor rémülten vettem észre, hogy az örvény növekszik, hogy már csak mintegy 10 cm választ el a szélétől, és az örvény lassan-lassan közeledik a lába felé. Még néhány perc, és végemre zuhanok. Görcsösen belekapaszkodtam a korlátba, és azután csak ugyan elért az örvény. Lábam alól kicsúszott a föld, és ott lógtam az űrben, kezemmel a vaskorlátba fogóckodva. A kezem elfáradt, gondoltam, le fogok esni. És csendben, rezignáltan imádkozni kezdtem. Készültem a halálra. Akkor arra eszméltem, hogy Ulpius Tamás áll mellettem. Mi bajod? Kérdezte, és vállamra tette kezét. Az örvény abban a pillanatban elmúlt, és én összeestem volna a fáradtságtól, ha Tamás meg nem fog. Oda támogatott egy padhoz, és megvárta, amíg kibírnem magam. Mikor jobban lettem, röviden elmondtam neki az örvény dolgot először életemben. Nem is tudom megmondani, hogy volt. Pillanatok alatt ő lett a legjobb barátom. Az a barát, akiről a kamasz fiúk nem kevesebb intenzitással, de mélyebben és komolyabban álmodoznak, mint az első szeretőről. Akkoriban azután minden nap találkoztunk. Tamás nem akart hozzám eljönni, mert azt mondta, nem szeret bemutatkozni. Ellenben nem sokára meghívott magához. Így kerültem az Ulpius házba. Ulpius Tamásék fent laktak. Egy nagyon öreg és rozzant házban. De csak kívülről volt a ház öreg és rozzant. Belülről az is nagyon szép és lakályos volt, mint ezek az öreg olasz hotelek. Bár sok tekintetben kísérteties is volt nagy szobáival és műtárgyaival, olyan volt, mint egy múzeum. Mert Ulpius Tamás apja archeológus volt és múzeumigazgató. A nagyapja pedig valamikor órás volt. A boltja régebben ott volt abban a házban. Most már csak magánszolgalomból játszadozott nagyon régi órákkal és mindenféle különös óraműves játékszerekkel, amit maga talált fel. Tamás anyja már nem él. Tamás és húga Éva
gyűlölték apjukat, és azzal vádolták, hogy hideg komorságával halálba kergette anyjukat, mikor az még egészen fiatal volt. Ez volt az első megdöbbentő élményem az Ulpius házban, mindjárt első látogatásomkor. Éva azt mondta az apjáról, hogy olyan a szeme, mint a cipőgomb, amiben egyébként teljesen igaza is volt. És Tamás a világ legtermészetesebb hangján azt mondta, mert tudod, az apám rendkívül undorító fráter, amiben szintén igaza volt. Én, hiszen tudod, erősen összetartó családi körben nőttem fel, szüleimet és testvéreimet nagyon szerettem, az apámat mindig imádtam, és nem is tudtam elképzelni, hogy szülők és gyermekek ne szeressék egymást. Vagy hogy a gyermekek épp úgy bírálják el szüleik viselkedését, mint idegen emberek. Ez volt az első, a nagy, primordiális lázadás, amivel életemben találkoztam. És ez a lázadás furcsa módon végtelenül rokon szemes volt számomra. Bár magamnak eszem ágában sem volt fellázadni apám ellen. Ulpius Tamás ki nem állhatta az apját, de annál jobban szerette nagyapját és húgát. Húgát annyira szerette, hogy az is lázadásnak tűnt már. Én is szerettem testvéreimet, nem veszekedtem velük túlságosan sokat, a családi összetartást komolyan vettem, amennyire elvont és szórakozott természetem megengedte. De mi nálunk az volt a szokás, hogy a testvéreknek nem illett mutogatni, hogy szeretik egymást. Nevetségesnek, sőt, szégyenletesnek tartottunk minden gyengétséget egymás között. Azt hiszem a legtöbb családnál így van. Karácsonyra nem vettünk egymásnak ajándékot. Ha valamelyikünk elment vagy hazajött, nem köszönt a többieknek. És ha elutaztunk, csak szüleinknek írtunk tisztelettudó leveleket, és a végére odaírtuk, üdvözlöm Pétert, Lacit, Editet és Tivadart. Ulpiuszéknál egészen másképp volt. A két testvér választékos udvariassággal beszélt egymással, és búcsúzáskor meghatottan megcsókolták egymást, akkor is, ha csak egy órára mentek el. Amint később rájöttem, rendkívül féltékenyek voltak egymásra, és nagyrészt ez volt az oka annak, hogy nem barátkoztak senkivel. Éjjel-nappal együtt voltam. Éjjel is mondom, mert egy szobában laktam. Ez volt rám nézve a legkülönösebb. Mi nálunk Editet 12 éves korában elválasztották mi tőlünk fiúktól, és azóta külön női lakosztály fejlődött ki körülötte. Barátnők álltak hozzá, sőt, barátok is, akiket nem ismertünk, és szórakozásokat űztek, amelyeket mi mélyen megvetettünk. Kamasz fantáziámat meglehetősen foglalkoztatta az, hogy Éva és Tamás együtt laknak. Úgy képzeltem, ezáltal az nemek különbsége valahogy elmosódik benne. És mind a ketten kisé androgén jelleget vettek fel a szememben. Tamással általában kíméletesen és finoman beszéltem, mint ahogy lányokkal szokás. Évával szemben viszont nem éreztem azt az unatkozó feszengést, amit Edit barátnőivel a hivatalosan lányoknak deklarált lényekkel szemben éreztem. A nagyapát, aki a legvalószínűtlenebb időkben, sokszor az éjszaka közepén és a legvalószínűtlenebb ruhákban, köpenyekben és kalapokban csoszogott be a testvérek szobájába, nehezen szoktam meg. A testvérek mindig szertartásos ovációkban részesítették. Eleinte untam az öreg bácsi történeteit, és nem is értettem jól, mert az öreg németül beszélt, és kissé rajnavidéki tájszólással, mert Kölnből vándorolt be Magyarországra. De később azután rájöttem meséinek az ízére. Az öreg a régi Pest eleven lexikonja volt. Nekem, a házak barátjának valóságos főnyeremény. El tudta mondani minden várbeli háznak és gazdáinak a történetét. Úgyhogy a várházai, amelyeket addig csak látásból ismertem, lassanként személyes és meghitt ismerősökké váltak. De az apjukat én is gyűlöltem. Nem is emlékszem, hogy egyetlen egyszer beszéltünk volna egymással. Ha meglátott, csak morgott egyet és elfordult. A két Ulpius rettenetesen szenvedett, ha apjukkal kellett vacsorázni. Egy nagy teremben ettek, és vacsora közben egyik sem szólt egy szót sem. Azután a két testvér leült, és apjuk fel és alá járkált a nagy teremben, amit csak egy állólámpa világított meg. Amikor apjuk a terem túlsó végébe ért, alakja elveszett a homályban.
ha szóltak egymáshoz, apjuk odajött. Mi az, amiről beszéltek? Kérdezte ellenségesen. De szerencsére ritkán voltottam. Kis kocsmásban itt vele magát. Egyedül, pálinkával, mint a rossz ember. Mikor megismerkedtünk, Tamás éppen egy vallástörténeti tanulmányon dolgozott. A tanulmány az ő gyermekkori játékairól szólt. De a témát az összehasonlító vallástörténet módszerével dolgozta fel. Nagyon különös tanulmány volt, félig a vallástörténet paródiája, félig pedig halálosan komoly tanulmány önmagáról. Tamás épp olyan mániákusa volt a régi dolgoknak, mint én. Nála nem is lehetett csodálni. Egyrészt apai örökség volt, másrészt a házuk olyan volt, mint egy múzeum. Tamás számára a régiség volt a természetes dolog, és a moderna furcsa, idegen. Állandóan Olaszországba vágyódott, ahol minden régi és nekivaló. És íme, én most itt ülök, és ő sose jutott el. Az én vonzódásom a régi dolgokhoz inkább csak passzív élvezés és intellektuális vágya meg

folytatásos történelmi rémdrámák fejlődtek ki. A játékok természetesen csak nagy vonásokban jelezték az eseményeket, mint a Commedia dell'arte. Egy-két ruhadarabbal, főképp a nagyapa kifogyhatatlan és megdöbbentő ruhatárából jelezni tudták a kosztümöt, azután következett egy nem nagyon hosszú, de rendkívül barokk, nyakadekert dialógus, majd a gyilkosság vagy öngyilkosság. Mert ahogy most visszagondolok, ezek a rögtönzött színjátékok mindig az erőszakos halál képei felé csúcsosodtak ki. Tamás és Éva naponta egyszer megfojtották, megmérgezték, ledöfték, vagy olajba főzték egymást. A jövőjüket nem tudták másképp elképzelni, mint a színházzal összefüggésben, amennyiben egyáltalán gondoltak jövőjükre. Tamás drámaírónak készült, Éva pedig nagy színésznőnek. De a készülés szó nem egészen helyes, mert Tamás sosem írt drámát, és Évának álmában sem jutott eszébe, hogy színiiskolába kellene járnia. Annál nagyobb szenvedéllyel jártak színházba, csak a Nemzetibe. A könnyű színpadtól Tamás épp úgy undorodott, mint a modern építészettől. Leginkább a klasszikus drámákat szerette, amelyekben bőven van gyilkosság és öngyilkosság. De ahhoz, hogy színházba menjenek, pénz kellett, apjuk pedig azt hiszem egyáltalán nem adott nekik zseppénzt. Valami kis jövedelmet jelentett az öreg szakácsné, az Ulpiusok lompos földi gondviselése, aki a háztartás pénzből félre spórolt néhány fillért az ifjúság számára, meg a nagyapa, akinek rejtélyes forrásokból akadt itt-ott néhány koronája. Azt hiszem, mint zugórás keresett. De mindez természetesen nem volt elég, hogy az Ulpiusok színházi szenvedélyét kielégíthesse. A pénzről Évának kellett gondoskodnia. Tamás ezt a szót, hogy pénz, nem bocsanak kiejteni. Éva gondoskodott is. Pénzszerzés dolgában rendkívül leleményes volt. Minden eladható holmiukat jó áron el tudta adni. Időnként a ház muzeális értékeiből is eladott valamit, de ez nagyon kockázatos volt apjuk miatt, és Tamás sem vette jó néven, ha valami megszokott régiség hiányzott. Néha egészen meglepő kölcsönöket vett fel Éva, a zöldséges cukrászdában, a patikában, sőt, a villanyszámla inkasszástól is. És ha mindez nem segített, akkor lopott. Lopott a szakácsnétól, halál megvető bátorsággal lopott az apjától, felhasználva annak részegségét. Ez volt még a legmegbízhatóbb és bizonyos tekintetben legtisztességesebb jövedelmi forrásuk, de egyszer egy cukrász kasszájából sikerült kiemelni 10 koronát, amire nagyon büszke volt. És bizonyára voltak olyan esetek is, amelyeket nem lopott. És lopott tőlem is. Majd amikor észrevettem és keserűen tiltakoztam ellene, lopás helyett rendszeres adót vetett ki rám. Hetente bizonyos összeget be kellett szolgáltatnom a családi alapra. Tamásnak persze nem volt szabad tudni erről. Erzsit közbeszólt. Moral insanity. Igen, az, folytatta Mihály. Az ilyen szakkifejezések rendkívül megnyugtatóak. És bizonyos fokig felmentést is adnak. Nem tolvaj, hanem elmebeteg. De Éva nem volt sem elmebeteg, sem tolvaj. Nem volt semmi erkölcsi érzéke a pénzzel összefüggő dolgok iránt. A két Ulpius testvér annyira kívül állt a világon, a világ gazdasági és társadalmi rendjén. Fogalmuk sem volt arról, hogyan szabad és hogyan nem szabad pénzt szerezni. A pénz számukra nem létezett. Ők csak azt tudták, hogy bizonyos, nem is nagyon szép papírszeletek és ezüst korongok ellenében színházba lehet menni. Pénz nagy, absztrakt mitológiája, a modern ember vallásos és erkölcsi érzéseinek az alapja, és a pénz isten áldozatrítusai, a becsületes munka, a takarékosság, a gyümölcsöztetés és hasonló dolgok számukra ismeretlen fogalmak voltak. Az ilyesmi az emberrel vele születik, de velük nem született.
Hogy megtanulja az ember otthon, mint én, de őket ott

legfeljebb a várbeli házak történetére tanította meg a nagyapja. Nem is tudod elképzelni, mennyire irreálisak voltak, mennyire irtóztak minden gyakorlati valóságtól. Újság sosem volt a kezükben, sejtelmük sem volt, hogy mi történik a világban, pedig akkor világháború volt, de őket nem érdekelt. Az iskolában egyszerűen kiderült felelés közben, hogy Tamás sosem hallott Tisza Istvánt. Mikor Psemisl elesett, Tamás azt hitte, hogy egy orosz tábornokról van szó, és udvariasan örömét fejezte ki, majdnem megverték. Később az intelligensebb fiúk már Adiról és Babicsról vitatkoztak. Tamásnak az volt az elmélete, hogy mindenki tábornokról beszél, és Adiról is sokáig azt hitte, hogy tábornok. Az intelligensebb fiúk Tamást butának tartották, épp úgy, mint tanárai. Különös géniusza, történelmi tudása teljesen ismeretlen maradt az iskolában, amit ő egyébként egy csöppet sem sajnál. Minden más tekintetben is kívülálltak az élet megszokott rendjén. Évának esetleg éjszaka kettőkor eszébe jutott, hogy az előző héten a Schwab-hegyen felejtette francia füzetét, akkor mind a ketten felkeltek, felöltöztek, felmentek a Schwab-hegyre, és ott csavarogtak reggelig. Tamás másnap királyi egykedvűséggel mulasztotta az iskolát. Éva gyártott neki bizonyítványt az öreg úrbőz aláírásával. Éva egyáltalán nem járt iskolába, és semmiféle elfoglaltsága nem volt, de olyan jól elszórakozott egyedül is, mint egy macska. Akármikor be lehetett hozzájuk állítani. Az ember sosem zavarta őket, tovább folytották a maguk életét, mintha az ember ott sem lenne. Éjszaka is szívesen látták az embert, de gimnazista koromban éjjel nem mehettem hozzájuk az otthoni fegyelem miatt, legfeljebb színház után rövid időre. És folyton arról ábrándoztam, hogy milyen jó volna náluk aludni. Érettségi után gyakran maradtam ott éjszakára. Később egy híres angol esszében olvastam, hogy a kelták alapvonása a lázadás a tények zsarnoksága ellen. Hát, a két Ulpius ebből a szempontból kelta volt. Mellesleg megjegyezve, Tamás is meg én is őrjöngtünk a keltákért, a grálmondáért és a párszivállért. Valószínűleg azért éreztem magam olyan jól köztük, mert ilyen kelták voltak. Közöttük megtaláltam önmagam. Rájöttem, hogy miért éreztem magam a szülői házban mindig szégyelni való idegennek. Mert ott a tények uralkodtak. Ulpiuszéknál odahaza voltam. Minden nap oda mentem. És minden szabadidőmet náluk töltöttem. Mikor bekerültem az Ulpius ház atmoszférájába, állandó szégyenérzésem elmúlt, és elmúltak az ideges szimptomák is. Az örvénnyel akkor találkoztam utoljára, amikor Ulpius Tamás kihúzott belőle. Senki sem nézett át többé a vállam fölött, és nem bámult rám éjszaka a sötétben. Nyugodtan aludtam. Az élet megadta azt, amit vártam tőle. Testileg is összeszedtem magam, az arcom kisimult. Ez volt életem legboldogabb időszaka. És ha valami szag, világítás felkelti bennem az emlékét, most is átfut rajtam az az izgatott és szédelgős és távoli boldogság. Az egyetlen boldogság, amit ismertem. Ezt a boldogságot sem adták persze ingyen. Ahhoz, hogy otthon lehessek az Ulpius házban, nekem is el kellett szakadnom a tények világától. Vagy. Nem lehetett két laki életet folytatni. Én is leszoktam az újságolvasásról, és szakítottam intelligens barátaimmal. Lassanként engem is olyan hülyének tartottak, mint Tamást. Nekem ez nagyon fájt, mert hiú voltam, és tudtam, hogy okos vagyok, de nem lehetett rajta segíteni. Az otthoniaktól teljesen elszakadtam. Szüleimhez és testvéreimhez azzal a kimért udvariassággal beszéltem, amelyet Tamástól tanultam. Azt a szakadást, ami akkor állt be közöttünk, azóta sem tudtam megszüntetni, bármennyit igyekeztem. És azóta is hossza lelkiismeretem családommal szemben. Később azután ezt a távolság érzést engedelmességgel igyekeztem korrigálni, de az már más történet. Az otthoniak megbevették észre átalakulásomat. Aggodalmas családi tanácskozásra ültek össze nagybátyáméknál, és elhatározták, hogy nekem
nőre van szükségem. Nagybátyám nagy zavarban és számos jelképes kifejezést használva közölte is ezt velem. Érdeklődve hallgattam, de nem mutattam semmi hajlandóságot. Annál kevésbé, mert akkor Tamás, Ervin, Szepetneki János néni. Én már megfogadtuk, hogy nőhöz nem nyúlunk, mert mi leszünk az új grállovagok. A nő azután lassanként elmaradt, és szüleim tudomásul vették, hogy olyan vagyok, mint amilyen vagyok. Anyám azt hiszem, mind mostanig óvatosan figyelmezteti a háztartási alkalmazottakat és az új ismerősöket, akik a házhoz jönnek, hogy vigyázzanak, mert én nem vagyok mindennapi ember. Pedig hát hány éve már, hogy mikroszkóppal sem lehet bennem semmit sem kimutatni, ami nem volna mindennapi. Nem is tudnám megmondani, miből állt ez a változás, amit szüleim oly nyugtalanul észleltek. Igaz, hogy a két Ulpius minden tekintetben megkövetelte, hogy az ember alkalmazkodjék hozzájuk, és én szívesen, sőt, boldogan alkalmazkodtam is. Leszoktam a jó tanulásról, revideáltam véleményeimet, és undorodtam egy csomó dologtól, ami addig tetszett nekem, a katonaságtól és a harctéri dicsőségtől, az osztálytársaimtól, a magyaros ételektől, mindentől, amire az iskolában azt mondhatták volna, hogy stram vagy jó pofa. Abba hagytam a futballt, amit addig szenvedéllyel űztem. A vívás volt az egyetlen megengedett sport, azt annál nagyobb szorgalommal gyakoroltuk mind a hárman. Rengeteget olvastam, hogy Tamással lépést tartsak, bár ez nem esett nehezemre. Ebből az időből datálódik érdeklődésem a vallás történet iránt, amiről azután később leszoktam. Mint annyi másról, mikor megkomolyodtam. És mégis rossz volt a lelkiismeretem a két Ulpiusszal szemben. Úgy éreztem, hogy becsapom őket. Mert ami nekik természetes szabadság volt, nekem nehéz, görcsös lázadás. Túlságosan is polgár vagyok, és túlságosan annak neveltek otthon, hiszen te is tudod. Nekem nagy lélegzetet kellett vennem, és nagy elhatározásomba került, hogy a cigaretta honot a földre szórjam. A két Ulpius nem is tudta másképp elképzelni. Ha néha hősiesen rászántam magam, hogy Tamással együtt iskolát kerüljek, egész nap gyomorgörcseim voltak. Nekem olyan a természetem, hogy reggel korán felébredek, és éjszaka álmos vagyok. Délben és vacsora időben vagyok a legéhesebb, szeretek tányérból lenni, és nem szeretem a tésztával kezdeni. Szeretem a rendet, és kimondhatatlanul félek a rendőröktől. Ezeket a tulajdonságaimat, egész rendszerető és lelkiismeretes polgári lényemet titkolnom kellett Ulpiuszék előtt. Ők ugyan tudtak róla, meg is volt a véleményük, de finomak voltak és nem szóltak. Nagy lelkűen elnéztek másfelé, ha a rendesség vagy a takarékosság olykor-olykor kitört belőlem. Legnehezebb az volt, hogy részt kellett vennem a játékaikban. Belőlem minden színész hajlandóság messze menően hiányzik, legyőzhetetlenül szégyenlős vagyok, és eleinte majd meghaltam, amikor rámadták a nagyapa vörös mellényét, hogy 6. Sándor pápa legyek egy folytatásos borcsa drámában. Később megtanultam ezt is, de sosem tudtam olyan szép barokk szöveget rögtönözni, mint ők. Ellenben kitűnő áldozatnak bizonyultam. Engem lehetett legjobban megmérgezni és olajba főzni. Sokszor én csak a tömeg voltam, amely rettenetes Iván kegyetlenkedésének áldozatául esik, és egymás után 25-ször kellett hörögnöm és meghalnom különböző módokon, különösen a hörgési technikámnak volt nagy sikere. És azt is meg kell mondanom neked, bár nehezemre esik erről beszélni, még ennyi bor után is, de a feleségemnek erről is kell tudni. Nagyon szerettem én lenni az áldozat. Már reggel arra gondoltam, és egész nap arra vártam, igen. Miért szerettél áldozat lenni? Kérdezte Erzsi. Hát erotikus okokból. Ha érted, hogy gondolom, igen.
később magam találtam ki azokat a történeteket, amelyekben kedvem szerint áldozat lehettem. Például ilyeneket, a mozi kezdte már akkor irányítani a fantáziát, hogy Éva mondjuk apacs lány, akkoriban arról szóltak a filmek, elcsal engem egy apacs tanyára, leítat azután, kirabolnak és megölnek, vagy ugyanaz történelmében megjátszani Judit és Holofernész históriáját, azt nagyon szerettem. Vagy orosz tábornok vagyok, Éva kémnő, elaltat és ellopja haditervet. Tamás esetleg nagyon ügyes szárnysegéd, aki üldözőbe veszi Évát és visszaszerzi a titkot, de Éva sokszor őt is ártalmatlanná tette, és az oroszok rettentő veszteséget szenvedtek. Az ilyesmi ott alakult ki játék közben. Érdekes, hogy ezek a játékok Tamásnak is nagyon tetszettek, és Évának is, csak éppen, hogy én mindig szégyeltem magam értük, és ma is nagyon szégyellem, amint beszélek róla. Ők pedig nem. Éva szeretett az a nő lenni, aki megcsalja, elárulja, megöli a férfiakat. Tamás meg én szerettünk az a férfi lenni, akik megcsalnak, elárulnak, megölnek, vagy nagyon megaláznak. Mihály elhallgatott és ivott. Erzsi egy idő múlva megkérdezte, mondd, szerelmes voltál Ulpius Évába? Nem. Nem gondolnám. Ha mindenáron azt akarod, hogy szerelmes voltam valakibe, akkor inkább Tamásba. Tamás volt az ideálom. Éva inkább csak ráadás és erotikus eszköz ezekben a játékokban, de azt sem szívesen mondanám, hogy szerelmes voltam Tamásban, mert a kifejezés félreérthető, még azt gondolnád valami beteges, homoerotikus kapcsolatokat közöttünk, pedig erről szó sem. A legjobb barátunk volt. A szó nagy kamaszkor értelmében. És ami beteges volt a dologban, az előbb mondtam, egészen más és mélyebb természetű. De mondd, Mihály, oly nehéz elképzelni. Évekig folyton együtt voltatok, és semmiféle ártatlan flört nem fejlődött ki közted és Ulpius Éva közt. Nem, semmi. Hogy lehet az? Hogy? Csak ugyan. Valószínűleg úgy, hogy annyira intimek voltunk, hogy nem flörtölhettünk, és nem lehettünk szerelmesek egymásba. A szerelemhez távolság kell, hogy a szerelmesek azon keresztül közeledhessenek egymáshoz. A közeledés persze csak illuzórikus, mert a szerelem valójában eltávolít. A szerelem polaritás. A két szerelmes a világ két ellenkező töltésű pólusa. Nagyon okosokat mondasz így, késő éjszaka. Nem értem az egész helyzetet. Talán csúnya volt a lány? Csúnya. Ő volt a legszebb nő, akit életemben láttam. Nem. Ez sem volt fontos. Ő volt a szép nő. És azóta is minden szépséget hozzám ér. Minden későbbi szerelmem hozzáhasonlított valamiben. Az egyiknek a lába, a másik úgy emelte fel a fejét, a harmadiknak a hangja a telefonban. Én is? Te is? Igen. Miben hasonlítok hozzá? Mihály elpirult és hallgatott. Mondd meg, nagyon kérlek. Hogy is mondjam? Állj fel, kérlek. És gyere ide mellé. Erzsi odaállt Mihály széke mellé. Mihály átkarolta a derekát és felnézett rá. Erzsi elmosolyodott. Most. Ez az. Mondta Mihály. Mikor így felülről mosolyogsz rám, így mosolygott Éva is, mikor én voltam az áldozat. Erzsi kivonta magát és visszaült a helyére. Érdekes, mondta kedvetlenül. Te valamit biztosan elhallgatsz, nem baj. Nem tartom kötelességednek, hogy mindent elmondj. Én sem érzek semmi lelkiismeret furdalást, hogy nem beszéltem neked a kamasz éveimről. Nem is tartom fontosnak, de mondd, te abban a lányban szerelmes voltál. Ez csak kifejezés dolga. Mi nálunk ezt úgy hívják, hogy szerelem. Nem. Mondom, hogy én nem voltam elég szerelmes. Csak a többiek. Milyen többiek? Éppen most akarok róla beszélni.
Éveken át nem volt más vendége az Ulpius háznak, mint én. Mikor nyolcadikosok lettünk, megváltozott a helyzet. Akkor csatlakozott Ervin és Szepetneki János. Ők Évához jöttek, nem Tamáshoz, mint én. A dolog úgy történt, hogy az iskola abban az évben is színielőadást rendezett, mint minden évben, és mint hogy mi voltunk a nyolcadikosok, mi vittük a főszerepet az egész ünnepélyen. Valami alkalmi színdarabról volt szó, ami nagyon szép volt, csak az volt a baj, hogy eléggé terjedelmes női szerep volt benne. A fiúk elhozták erre a célra jégpályai és tánciskolai kis ideáljaikat, de a tanár, aki az előadást rendezte, egy nagyon okos és nőket nagyon utáló fiatal pap, egyiket sem találta alkalmasnak. Én valahogy szóvá tettem a dolgot Éva előtt. Évának attól kezdve nem volt nyugta, úgy érezte, itt az alkalom színésznő karrierjét elkezdje. Tamás persze hallani sem akart a dologról, hátborzongatóan nem előkelőnek találtam, hogy az iskolával ilyen közeli utcon a családi nexusba kerüljön, de engem Éva addig terrorizált, amíg megemlítettem a dolgot az illető tanárnak, aki engem nagyon szeretett, és megbízott, hogy hozzam el Évát. El is vittem. Éva csak kinyitotta a száját, és a tanár mindjárt azt mondta, maga fog játszani. Maga és senki más. Úgyhogy még Évának állt feljebb, hivatkozott atya szigorú és színház ellenes világ felfogására, egy fél óráig kérette magát, amíg végre beleegyezett. Magáról az előadásról most nem akarok persze beszélni, csak mellesleg jegyzem meg, hogy Évának egyáltalán nem volt sikere. Az egybegyúlt szülők köztük anyám is úgy találták, hogy túlságosan merész, nem eléggé nőies, kicsit közönséges, szóval valahogy olyan furcsa, stb. Vagyis megérezték benne a lázadást. És annélkül, hogy Éva játékában, vagy öltözködésében, vagy viselkedésében valami kifogásolható lett volna, fel voltak háborodva erkölcseikben. De a fiúk köz sem volt sikere. Hiába volt annyival szebb, mint a jégpályai és a tánciskolai kis ideálok. A fiúk elismerték, hogy nagyon szép, de valahogy mondták és vállat vontak. Ezekben a polgári fiúkban, csírájában már megvolt szüleik magatartása a lázadóval szemben. Az elvarázsolt király kisasszonyt Évában csak Ervin és János ismerték fel, akik akkor már maguk is lázadók voltak. Szepetneki Jánost ma látta. Mindig ilyen volt. Az osztály legjobb szavalója volt. Különösen, mint Cyrano volt nagy az önképzőkörben. Revolvert hordott magával, és kisebb korában hetente agyonlőtt néhány betörőt, aki özvegy édesanyja titokzatos okmányait akarta elragadni. Szenzációs nőügyei voltak már akkor is, mikor a többiek még csak odáig jutottak, hogy nagy igyekezettel ráléptek táncos nőjük lábára. Nyaranta kint járt a harctéren, és hadnagyi rangi vitte. Új ruháit percek alatt elszakította, mert mindig éppen lezuhant valamiről. Legfőbb ambíciója az volt, hogy bebizonyítsa nekem, hogy külön nálam. Ez azt hiszem úgy keletkezett, hogy 13 éves koromban volt egy tanárunk, aki koponyavizsgálattal foglalkozott, és az én fejem dudorairól megállapította, hogy tehetséges vagyok. János fejéről viszont azt olvasta le, hogy nem tehetséges. Ezt sosem tudta kiheverni. Sok évvel az érettségi után még könnyezve emlegett. Mindenben különb akart lenni nálam. Futballban, tanulásban, intelligenciában. Mikor aztán mind a háromról leszoktam, zavarba jött, és nem tudta, mihez kezdje. Azután beleszeretett Évába, mert azt hitte, hogy Éva szerelmes velé. Igen, ez volt Szepetneki János. És kicsoda Ervin? Ervin? Zsidó fiú volt, akkoriban katolizált, talán a paptanárok hatása alatt, de inkább belső útját követve, azt hiszem. Előzőleg 16 éves korában ő volt a legintelligensebb, az intelligens és beképzelt fiúk közt, a zsidó fiúk korábban érnek. Tamás nagyon utálta is őt intelligenciájáért, és egyenesen antiszemita lett, ha Ervinről volt szó. Ervintől hallottunk először freudizmusról, szocializmusról, március körről. Ő volt az első közöttünk, akiben jelentkezett az a furcsa világ, ami később Károlyi forradalom lett. Gyönyörű verseket írt Ady Endre modorában. Azután úgy szólván egyik napról a másikra megváltozott.
Elzárkózott az osztálytársa jelől, csak velem érintkezett, de a verseit akkori eszemmel legalábbis nem értettem. És az sem tetszett nekem, hogy hosszú, rím nélküli sorokat kezdett írni. Elvonult, olvasott, zongorázott, nemigen tudtunk róla. Azután egy nap a kápolnában láttuk, hogy ő is az oltárhoz járul, a többi fiúval áldozni. Innen tudtuk, hogy katolizált. Hogy miért katolizált? Nyilván azért, mert a katolicizmus számára idegenszerű szépsége vonzotta. És vonzotta a hittételek és erkölcsi parancsok kérlelhetetlen szigorúsága. Azt hiszem, volt benne valami, ami az aszkézis felé vágyódott. Mint ahogy más ember élvezetet társulvára. Szóval mindazok az okok, amikért más is megszokott térni és buzgó katolikus lesz. És azon kívül még valami, amit akkor még nem láttam ilyen tisztán. Ervin is, mint engem kivéve az Ulpius házban mindenki, szerepjátszó természet volt. Ha most visszagondolok, kisdiák korától kezdve állandóan megjátszott valami. Megjátszotta az entelektüelt és a forradalmát. Nem volt közvetlen és természetes, mint ahogy illene lenni, távolról sem volt. Minden szava és mozdulata stilizált volt. Réges szavakat használt, zárkózott volt, állandóan a nagy szerep lehetőségeket kereste. De nem úgy játszott, mint az Ulpiusok, akik a következő pillanatban elfelejtkeztek szerepükről és másik játékba kezdtek. Egész életével meg akart játszani egy szerepet. És a katolicizmusban megtalálta végre a nagy, méltó és nehéz szerepet. Többet azután nem is változtatott attitűdöt, és a szerep befelé egyre mélyül. Olyan buzgó katolikus volt, amilyenek zsidók szoktak néha lenni, akikben az évszázadok öröksége még nem koptatta el a katolicizmus nagy megrendüléseit. Nem úgy volt katolikus, mint az áhítatos és szegény sorsú osztálytársak, akik naponta áldoztak, kongregációba jártak és egyházi pályára készültek. Azoknak a katolicizmusa alkalmazkodás volt, az övé lázadás. Szembeszállás az egész hitetlen vagy közömbös világgal. Mindenről katolikus véleménye volt. A könyvekről, a háborúról, az osztálytársakról, a tízórai vajos zsemléről. Sokkal intrazingensebb és dogmatikusabb volt, mint legszigorúbban vallásos tanáraink. Aki kezét az ekeszarvára tette, hátra ne tekintse. Ez a bibliai mondás volt a jelszava. Kikapcsolt az életéből mindent, ami nem volt egészen katolikus. Revolverrel őrködött lelki üdvössége fölött. Az egyetlen, amit régi életéből megtartott, a dohányzás szenvedélye volt. Nem emlékszem, hogy valaha cigaretta nélkül láttam volna. Pedig nagyon sok megkísértésben volt része. Ervin rendkívül szerette a nőket. Ő volt a szerelmes az osztályban. Olyan komikusan egyoldalú beállításban, mint ahogy Szepetnek János volt a hazudozó. Szerelmeiről az egész osztály tudott, mert hiszen egész délután az illető kislánnyal sétált a Gellért hegyen, és verseket írt hozzá. Az osztály tisztelte Ervin szerelmeit, mert érezte az intenzitást és a költőiséget. De mikor katolizált, természetesen a szerelemről is lemondott.

Tilos Rádió híreit halljátok élőben. Abban is a vasárnapi Kelt a karó kiadást. A marsi vízügyes Matt Damon letorkolta a michigani kormányzót a flinti ivóvízbotrány miatt. Minimum le kellene mondania, és ez a minimum. Nézzék, az amerikai Egyesült Államokban mindenkinek joga van a tisztességes bírósági eljáráshoz. Ennek az embernek szüksége lenne rá, minél hamarabb. Ez a személyes véleményem, hangoztatta Matt Damon. Aki furcsálná, hogy a hollywoodi színész ilyen dolgokba üti az orrát, valószínűleg nincs tisztában azzal, hogy ő az egyik alapítója a water.org, azaz water.org nevű non-profit szervezetnek, és annyira elkötelezett, hogy még a Sundance Fesztiválon is erről beszélt a The Daily Beast nevű lapnak. Matt Damon csatlakozott a felháborodók egyre növekvő seregéhez, akik kiakadtak Rick Snyder michigani kormányzó súlyos hibáin a flinti vízügyi botrány kapcsán. A katasztrófa 2014 áprilisában kezdődött, amikor egy nem választások útján hatalomra került hivatalnok a Huron-tóról a Flint folyóra állította át a városi fővízvezetéket pénzspórolás céljából. Ez az eleve kudarcra ítélt lépés szétmarta a város öregedő vízvezeték csöveit és a 102 ezer lakosát, főként a gyerekeket, ólommérgezés bénító hatásának tette ki, és az azóta kétszer kitört légiós betegségjárvány már 10 ember halálát okozta. A helyzetet súlyosbítja, hogy nemrég nyilvánosságra került e-mailek azt bizonyítják, Snyder kormányzó és hivatala már 2015 februárjában tudott a flinti vízminőségi problémákról, de az államapparátus úgy gondolta, a problémák utólagosan majd elhalványulnak. Ennek fényében elfogadhatatlan, hogy a kormányzó 2015. szeptember 30-án ismerte el nyilvánosan először, hogy a város vízellátása nem biztonságos. Majd 2015. decemberében ment el addig, hogy sajnálatát is kifejezze a város felé. Azóta Barack Obama sürgősségi állapotot rendelt el, és 80 millió dollárt adományozott Michigan államnak városai vízhálózatának javítására. A marsi filmcsillag Gary White-tal közösen alapította a vízügyet felkaroló non-profit szervezetét, melynek célja, hogy a világon mindenki biztonságos és tiszta vízhez juthasson. Azt tesszük, amit minden amerikai szülő érezhet mélyen, zsigeri szinten Flint kapcsán. Feltesszük a kérdést, mi lenne, ha az én gyerekemmel történne? Mondja a négy lány gyermeket nevelő Damon. Lelkiismeretlen dolog, ami Flintben történik, és ugyanúgy lelkiismeretlenség, hogy nap mint nap 663 millió ember szembesül ezzel a fejlődő világban. Folytatta a Daily Beastnek. Ezek azok a közösségek, akikkel együttműködünk, és ez a water.org célja. Ne szenvedjen több gyerek és szüleik ilyen embertelenségben. A hírt Lauren Chao az alternet.org megjelent írásából fordítottam. A Tilos Rádió híreit hallottátok.

0: es esuta.
1: Kert akar.
2: Jó.
1: Kelt a karó.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kelt a karó. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Walt Whitman, Hallom Amerika dalát. Hallom Amerika dalát. Hallom sokféle szent éneket. A kézműveseket. Mindegyik aszerint dalolja a magy komoly. A magáit dalolja az ács, miközben a teszkáját vagy a gerendáját méri. Azt dalolja a kőműves, amikor munkájához készülődik, vagy abba hagyja a munkáját. Azt a révész, ami az életéhez vagy a csónakjához tartozik. Dalol a fedélzeti matróz a gőzhajón, dalol a cipész, miközben a munkaszékén ül, a kalapos, miközben áll. Hallom a favágó dalát, a szántóbéres legényt, ahogy reggel pihen, vagy amikor lemegy a nap. Az anya gyönyörű dalát, vagy a dolgozó fiatalasszonyét, vagy a leányét, aki var vagy mos. Mindegyik az dalolja, ha férfi, ha nő, amihez köze van, és nem egyebet. Napközben azt, ami a nappalé, és éjjel hallom a robusztus, vidám sihederek csapatát, erőteljes zengő dalaikat dalolják, ahogy csak a torkukon kifér. Téli mozdony. Téged dalolnak. A tomboló viharban, a hóban, a hanyatló téli nap alkonyatán. Teljes fegyverzetedet. Mértékes kattogásod és forradalmas dübörgésed. Fekete hengeres tested, aranyos bronzod és ezüst acél. Súlyos harántrudaid, párhuzamos egyforma kerekeid, forgó oldalt csikorgó kerekeid. Ütemesen neki dagadó dohogásod és horcsogásod, távolba vesző zakatolásod, előre meredő nagy lámpásod, hosszú, halványan libegő füstbokrétádat, melyet gyengéd bíbor színez, a kéményből kipöfékelő sűrű sötét füstfellegeidet, remekbe kovácsolt testedet, rúgóid és szelepeid kerekedig remegő ragyogását, engedelmesen utánad kocogó vidám kocsiaidat, melyek csendbe viharba lassan vagy gyorsan mindig követnek. Te a modell élet példája. Jelképe a mozgásnak s erőnek, szárazföld üteme. Téged dalol ez egyszer a múzsám. Versekben énekel, ahogy lát, birkózva az ölelő szélrohamokkal és hófúvással, amint nappal füttyentve rohansz tovább. Éjjel pedig garabonciás muzsikákkal, lobogó éjlámpáiddal, őrülten vihorászó kacajod. A könnyes hálkos, a nyakka zongor, a beteg érzékenysége nem a tiéd. Rémült krilláidat a szikláknál, s a dombok fordulóinál röpítsd a puszta vidékre, a puszta tavakra, a nagy szabad égbe. Bátran, vidáman és erősen.

0: Volt egyszer hetet hét országon is túl, még azon is túl, ahol a kulta farkú malac úr. Volt egy nagy tanya. Abban a tanyában éldegélt egy család, a szülők, meg két gyerek, egy kisfiú és egy kislány. Ezért, amikor az asszony meghalt, az ember megnősült újból, hogy legyen, aki a gyerekeket nevelje. De az új asszony nem állhatta a két gyereket, s mérgettett az ételükbe. Amikor a gyerekek odaültek ebédelni, egy fehér galamb leszállott az ablakra, és azt mondta: gyerekek, ne egyetek ebből a levesből, mert méreg van benne, hanem menjetek, amerre láttok a szemetekkel. Akkor a gyerekek sírni kezdtek, és éjjel elindultak. Ment Zöld Péter, meg a húga, mendegéltek. Egyszer csak hallják, hogy valaki kiabál: Zöld Péter, Zöld Péter, gyere ide! Hát, egy halacska kimaradt a tengerből szárazon, és már egészen elvezett. Védj fel, Zöld Péter, vessél a tengerbe, s jót tetted ért, jót várj. A legényke nagyon szívesen megtette. Ment, mendegélt. Hát, egyszer megint hallja, hogy valaki kiabál: Zöld Péter, Zöld Péter, gyere ide! Egy kis madár hívta Zöld Pétert. Elszakadt a többi madártól, könyörgött neki: Zöld Péter, tégy fel az ágra, hogy röppenjek tovább a többi madárral. Zöld Péter feltette az ágra, és azt mondta neki a kismadár: köszönöm, jó tetted ér, jót várj. Akkor megint ment tovább. Ment, mendegélt, és megint csak hall valami kiabálást: Zöld Péter, Zöld Péter, gyere ide! Akkor egy rózsabokor hívta. Már egészen kiszáradt, megkérte szépen, hogy locsolja meg, meg is locsolta. Na, Zöld Péter, jó tetted ér, jót várj. Hát akkor Zöld Péter elindult, ment megint, betért egy városba. Mikor odaért a királyi kapu elébe, akkor mondták neki: gyere, Zöld Péter, gyere, mert 99 fej a karóban, a tied lesz a századik. Megijedt Zöld Péter, de úgyis bement. Megtudta, hogy a király leány akar volna férjhez menni, de olyan fiúhoz, aki úgy elbújik előle, hogy ő meg nem látja soha. Bement Zöld Péter, megvacsorázott, és megparancsolták neki, hogy 3 reggel bújjon el úgy, hogy a királylány meg ne lássa, mert ha nem, fejét veszik. De ha nem látja meg, akkor az övé a királylány és a fele királyság. Hát az első reggelt megérte Zöld Péter, elindult. Sírt, sírdogált és gondolt, hogy Istenem, éppen csak, hogy elszökött a mostohájától, és most mégis mire akadt, hová bújjon ő el. Hát elébe jött a hal. Miért sírsz, te Zöld Péter? Azért sírok, mondja, mert a király azt mondta, hogy ha 3 reggel nem bújok el úgy, hogy az ő lánya ne lásson meg, akkor fejemet veszi. Kitátotta a száját a hal, és azt mondta Zöld Péternek:
1: búj be ide, Zöld Péter!
0: Zöld Péter behúgt, és a halacska lebújt a tengernek a fenekére, még oda is a homokba beásódott. A királylány kiállott a folyosóra, megtörölte a szemét, és azt mondta:
1: gyere elő, Zöld Péter! A halnak a szájából, a tengernek a fenekéről, a homokból beásódva.
0: Meglátta. Hát, Zöld Péter előjött ki a partra, és kiszállt a halnak a hasából nagy búsan, és elment a királyi palotába. Másnap reggel megint csak elindult nagy bánatosan, és azt mondja: hova bújjak én? Hova bújjak én? Elébe állott a kismadár:
1: miért sírsz, Zöld Péter?
2: Hogy ne sírnék? Ha még holnap reggel is el nem bújok, hogy meg ne lásson a király leánya, akkor fejemet veszik.
0: Hát a kismadárka kiterítette a szárnyát, és azt mondta:
1: búj a szárnyam alá.
0: Felreppentek a napnak a háta mögé. És a király leány kijött a folyosóra, megtörölte a szemét, és már meg is látta:
1: gyere elő, Zöld Péter, a napnak a háta mögül, a madárnak a szárnya alól.
2: Leszállott a madár.
0: És a szárny alól előengedte Zöld Pétert. Hazament Zöld Péter megint bánatosan, másnap reggel megint elindult. De már akkor nagyon sírt.
2: Hát elbújtam én ezen a két reggel valahogy, de most már nem bírok elbújni. Jaj, jaj, jaj, mi lesz velem?
0: Elébe jött a rózsabokor. Miért sírsz? Zöld Péter, ne búsulj egyet se, majd én jól elduglak. Elmentek a királyi palota elé, éppen a folyosó elé, ahol jön ki a királyleány. Oda telepedett a rózsabokor, és azt mondta Zöld Péternek, bújj a közepembe.
2: Úgy kinyílt,
0: hogy fényesebb volt a napnál. Kijön a királyleány reggel, törli a szemét, és vigyázkodik tengereken, országokon, egekben. Sehol sem látja Zöld Pétert.
2: Hát, édesapám, úgy elbújt Zöld Péter, hogy sehol sem látom.
0: Töröld meg a szemedet, te leány, azt mondja a király. Szeretnél ugye férjhez menni?
1: Megint csak néz a király leány. Töröli a szemét, vigyázkodik, de hiába.
0: Egyszer csak megunta nézni, nem látta sehol, kezdte kiabálni.
2: Gyere elő, Zöld Péter! Gyere elő, akárhol vagy, nem látlak sehol!
0: Akkor végre kijött a rózsabokorból Zöld Péter, és mindjárt megtartották a lakodalmat. A fele királyságot is megkapta, és három napig tartott a lakodalom. Én is ott voltam. Jót mulattam, egy nagy csontot kaptam, a laskalé majdnem elütött.
3: A macska cicó.

0: a bárány és a dinnye. Volt egyszer egy bárány, és volt annak egy gazdája. És volt egy vénséges boszorkány, akinek olyan édes dinnyék termettek a kertjében, mint a csurgatott méz. Egyszer a bárány nagyon megkívánta a dinnyét, és a gazdája elküldte őt a vénasszonyhoz, hogy kérjen magának a mézédes termésből. El is indult a bárány, de ahogy ment, mendegélt, gyönyörű szép selyemfűre talált az árokparton, s mindent feledve legelészni kezdett. Amikor észbe kapott, már hiába futott. Mire odaérkezett a boszorkány házához, elszentült az égen a nap, beesteledett, s a vénasszony nyugovóra tért. Rettenetes sírásba, bégetésbe fogott akkor a bárány, hogy a boszorkányasszony fölkeljen az ágyából és kimenjen hozzá. Ki is ment azonnal, mihelyest meghallotta a bégetést. Fölragadta a söprűt, úgy rontott ki a kapuba söprűvel hadonászva. Egyik ajka a földet érte, másik ajka az eget verte, akkorára nyitotta a száját dühében. Hogy merészelsz te engem háborgatni, te bárány? Ordította. Hogy mersz te idejönni ének éjszakáján, amikor pihentetem a világot átlátó szemeimet? Eltakarodj még a tájékról is! Van neked gazdád, az a gonosz ember. Azt mondja a bárány. Ne bántsd a gazdámat, öreg anyám. Éppen ő küldött el hozzád, és arra kért téged, adjál nekem egy mézédes dinnyét. Fölfelel erre a vénasszony. Eredj csak vissza, és mondd meg a gazdádnak, nem adok addig dinnyét, amíg nem hoz cserébe egy gyöngyfehér bárány. Megbúsulta magát erősen a bárány, és hazatért a gazdájához. Elsorolja, hogy mi történt. Hely, kedves gazdám! Azt üzente az a vénasszony, hogy amíg nem viszel neki egy gyöngyfehér báránykát, addig ő nem ad mézédes dinnyét. Mit csináljak most, Istenem? Tépelődik az öreg gazda. Hogyan vigyek én báránykát annak az ördöngős fajzatnak? Nincsen. Nem úgy van az, mondja a bárány. Ha elvezetnél engem a koshoz, lehetnének gyöngyfehér fiocskáim, és ellés után tudnál egyet adni a boszorkánynak. A gazdaember elvezette a bárányt a koshoz. Amikor elkövetkezett az idő, négy fodorszőrű csöpség jött a világra, olyan szépek, mint a hópelyhecskék. Az anyabárány pedig alig, hogy megellett, azon mód betegen, elvánszorgott ismét a vénséges boszorkányasszonyhoz. Ott meg elkezdett sírni. Jaj, öreg anyám, szállj meg engem egy mézédes levű dinnyével, mert itt halok meg a szomjúságtól a kapud előtt. A vénasszony feltápászkodott az ágyból, és oda sántikált hozzá. Hát te mit keresel itt már megint? Miért jöttél? Neked van az a gonosz gazdád, aki nem teljesíti a kérésemet. Sírt zokogott a bárány. Hallgass meg, öreg anyám, ha ő nem teljesíti, majd teljesítem én. Ígérem, én magam hozom el neked az egyik gyöngyfehér báránykámat. Csak adjál abból a mézédes dinnyéből, mert elepedek, ha nem ehetek belőle azonnal. No, azt mondja a boszorkány, menjél csak szépen haza, és előbb hozd ide, amit kérek. Látni akarom, hogy bárányka-e valóban, vagy pedig kutyakölyök. Amikor a bárány újból visszaérkezett, már elkísérte a gazdája is, aki egy zsákot cipelt a vállán. Így szólt a gazda a boszorkányhoz. Látod, itt van a bárányka ebben a zsákban, de meg sem mutatom addig, amíg nem adod ide a dinnyét. Fölfelelt a boszorkány. Előhozhatom a dinnyét, de arról szó sem lehet, hogy odaadjam neked, amíg a báránykát meg nem kapom. Én is ráteszem a kezem a báránykára, te is ráteszed a kezed a dinnyére, és mindketten egyszerre vesszük el, amit kívánunk. Hej, te vén boszorkány, aljas vagy, mint a fekete kávé. Van szíved elszakítani ezt az ártatlan báránykát az anyjától, fakadt ki a gazda. De ha már meg kell válni tőle,
1: Legalább jó sok dinnyét adjál érte, hallod-e? Rikácsolni kezdett erre a vénasszony. Még hogy jó sok dinnyét? Hiszen az én mézédes dinnyém többet ér, mint a te gyöngyfehér báránykád. Azért az egy szembégető állatkáért legfőlebb 2 dinnyét adok. Azt tanácsolom, fogadd el, mert az öreg anya bárányodat már a halál közelítgeti, annyira kívánja. Odafordul a gazda a bárányhoz. Belemenjünk ebbe az alkuba. Elfogadjuk. Feleli a bárány. Fogadjuk el. Kössünk vele minél előbb egyességet, bármilyet is. Csak adjon a dinnyéből, nehogy elpusztuljak a sóvárgástól. Mihelyest a gazda előhúzta zsákjából a fodorszőrű gyöngyfehér kicsi jószágot, a boszorkány rögtön megmarkolta a gyapját. Fogta volna a gazda is a dinnyét, de a vénasszony egy hirtelen mozdulattal kiragadta kezéből a báránykát, és eltűnt a szobából, eltűnt a szemük elől. Elvitte a báránykát, és nem adott érte egy dinnyét se. Meglopta őket. Kereste az öreg gazda mindenütt a tolvajnőt, felhányta érte az egész házat, de nem találta semmit. Hazaballagtak szomorúan. Miután elmentek, a vénséges boszorkányasszony visszatért, vérét engedte a báránykának, megnyugszta, összedarabolta apróra, és elkészítette tokánynak. Volt egy vaslábosa, abba tette oda főni. Ahogy kavargatta a rogyogó tokányt, egyszer csak az összes húsdarab kiugrott elébe a földre, és mindegyikből változott egy gyöngyfehér bárányka. Akkor fogta a sarlóját, nádat aratott a mocsár szélén, és a nádkévékből karámot csinált a rengeteg báránykának. Éjfél tájban a gazda oda settenkedett a karám mellé, s a résen át látta, hogy alig fér benne a temérdek bodor jószág. Olyan nagy nyájat varázsolt a boszorkány abból az egyetlen báránykából. Az állatok azonban megérezték, hogy ott van a közelükben a gazda. Teljesen felbojdultak, bégetve neki-neki rontottak a karám ajtónak. Ki akartak törni hozzá. A gazda ember akkor hazafutott, és elsorolta az öreg anyabáránynak a látottakat. Tanakodni kezdtek, mit évők legyenek. Jaj, mit csináljunk, mit csináljunk? Nem maradt csak 3 báránykánk, az a gonosz teremtés elragadta tőlünk a negyediket, s ő egy egész nyájat varázsolt belőle magának. Nem engedhetjük meg, hogy az övé legyen, mert nem fizetett érte, becsapott minket. Addig hányták vetették a dolgot, míg nem arra jutottak, hogy megszerzik a nyájat, és ha ismét dinnyér folyamodnak a boszorkányhoz, a tőle elhajtott bárányok közül adnak majd neki egyet cserébe. És az egyikük azonnal készülődni kezdte. Ne lehessen fölismerni, az anya bárány áruhát öltött magára, medvebőrbe bújt, és medve állarcot tett, így lopózott el a boszorkányhoz medve képében. Csöndben kinyitotta a karámot, és hazaterelt az egész nyájat. Megrettent ekkor a gazda, mert ráeszmélt, hogy azért bosszút fog állni a boszorkány. De hogy akart már ő dinnyért menni hozzá. Fejszét vett a kezébe, kidöntötte a zöld lumbú erdőt az utolsó fáig, és épített egy bárkát. Amikor már minden bárány rajta volt, ráeresztette a bárkát a nagy Dunára, hadd vigye a víz. Menekülésre adta fejét, annyira félt a vénséges boszorkányasszonytól. De annak a szemei elől nem lehetett elmenekülni. Amikor észrevette, hogy megszökte, csak szétnézett, s már látta is, hol vannak. Gyorsan söprűre kapott, és utánuk zúdult. Megállt a Duna partján, megvárta, amíg a gazda és a báránykák a folyó közepére érnek a bárkával, ahol a legmélyebb a víz, s akkor olyan nagy átkokkal kezdte átkozni őket, hogy felborult a bárka, s majdnem mindnyájan belevesztek a hullámokba. Mindössze 2 bárányka maradt életben a boszorkánytól elhajtott nyájból, és nem pusztult el az öreg anya bárány se. Megengedte neki a drága jóisten, hogy épségben kiússzon a Dunából. Ki is evickélt a folyó szélére, de a gonosz vénasszony elkapta a parton, s a 2 másikkal együtt magával hurcolta. Otthon aztán leülte őket, piros vérüket kifolyatta, és tokányt csinált a húsukból. Ahogy kavargatta a tokányt, a húsdarabok ismét kiugrottak a lábosból a földre, s megint csak egy csapat bárányka lett belőlük. Így szaporította őket a boszorkány. Amikor a húsdarabok kiszökkentek a lábosból, újra élett az öreg bárány is. De mivel a gazdája a Dunába veszett, csak bánkódott, búslakodott örökké, elkeseredésében szökésre szánta magát. Ahogy nekiindult az útnak, megtalálkozott egy vándoremberrel. És az a vándorember a Szent Jézus volt, aki kampós végű aranybottyával járt a világot. Azt kérdezi Jézus: hol van a gazdád, te bárány? Ó, jó ember, hallgass meg, elbeszélem neked, feleli a bárány sírva. Mentünk a Dunán, és olyan nagy átkokkal kezdett bennünket átkozni a boszorkány, hogy felborult a bárka, és a gazdám vízbe veszett. Merre lakik a boszorkány? Itt lakik nem messze, tőle szöktem meg éppen. Kilopockodtam a karámjából, és elindultam, hogy hát, ha mégis visszatér a halálból az én gazdám, és akkor szembe találkozom vele az úton. Megsajnálta Jézus a bárányt. Várjál meg engem itt, azt mondja. Két percem tellik el, és visszahozom neked a gazdádat. És a bárány várakozott. Nem telt bele két perc sem, Jézus ismét ott termett, és visszahozta a gazdát a halálból, hogy a bárány felvigasztalódjon. De az csak sír, sírtogált, s ettől keservesen sírni kezdett a gazda is. Jézus akkor fogta magát, és elment a vén boszorkához. Gyere ki az útra, mert beszédem van veled, mondta neki. A boszorkány tiszta kötényt kötött, és követte Jézust. Ahogy odaértek a sírdogálókhoz, fölkiáltott a gazda. Ő volt az a gonosz teremtés, aki beleveszejtett engem a Dunába. Jézus szeliden csitította. Ne gondolj többet erre. Majd meglátod, milyen csodatettet fogok én itt véghez vinni, hogy elégtételt adjak neked. Te pedig, fordult a boszorkányhoz, ne félj, hogy bosszút készítek ellened. Nem teszek rá át nagy sorsot. De azt tudd meg, hogy igen sérelmes a számomra, ha ártanak egymásnak az emberek. És tudd meg azt is, hogy gonoszság volt, amit megcselekedtél véle. A vén boszorkány erre így válaszolt. Hallgass meg, jó ember, elbeszélem neked, miért cselekedtem ezt a dolgot. Gyönge bárányhús szerettem volna enni, de hiába kértem, hogy adjon nekem egy gyöngyfehér báránykát, nem esett meg rajtam a szíve, ezért veszejtettem el. No, vesd ide akkor a tekinteted, mert csodát teszek. Jézus fogta az aranybottyát, a földbe szúrta a hegyét, és elkezdte forgatni. Addig forgatta, forgatta, míg nem változott belőle egy gyönyörű szép leány. Ennek a leánynak olyan hosszú haja volt, hogy leért egészen a bokájáig, és amikor sírásra fakadt, a szemeiből nagy piros almákat hullatott a földre könycseppek helyett. Biztatja Szent Jézus a bárányt, no te bárány, most aztán lásd neki az almának. Egyél, ha van étvágyad, mert ez a leány annyi almát sír neked, amennyit csak akarsz. Feleli a bárány, nem kívánom az almát, én csak a dinnyét kívánom. Erre a leány visszaváltozott megint aranybottá. Jézus leszúrta a bothegyét a földbe, ismét elkezdte forgatni. Lett belőle egy másik leány. Ez a leány még gyönyörűbb volt, mint az előző. És amikor sírni kezdett, ez már mézédes dinnyéket hullatott a szemeiből könnyek helyett. Hullatta is mindaddig, amíg elegendő dinnyét nem sírt a báránykának. Jézus akkor odament a bárányhoz, a bárány pedig megcsókolta a kezét és a lábát, és hódolt előtte a gazda is. Ezután Jézus fogta magát, és fölkerekedett. Elköszönt tőlük, és hosszú nagy utat vett maga elé, kampós végű aranybottyával elindult a messzeségbe. Az öreg gazda meg a bárányával együtt nekilátott a dinnyének. Beültek a dinnyehalom közepébe, és semmi más nem csináltak, csak

holt még nagy hegyek közt kanyarok. Égbe nyújtják homlokuk a felhőkucsmás havasok, s a havasok oldalában sűrű még a rengeteg. Élt egy medve. Úgy hívták, hogy Irgum Burgum Benedek. Lépes mézet nyalt egész nap, szagolta a virágot, szerette a hegyet, erdőt s a nagy kerek világot. Boldog volt és gondtalan volt, tudta róla hét határ, hanem a nagy boldogságot mi tagadás, unta már. Mind gyakrabban nyomta hasmánt a zöld selyem pázsitot, és akár egy csűrkapuja akkorákat ásított. Mindenem van, ami csak kell. Málna, bükmak, méz, eper, derékajnak puha pázsit, ha az álom leteper. Megosztani ezt a sok jót, jaj, kivel is tudhatom. Boldog vagyok, de mi haszna, ha megöl az unalom. Így keserget Benci Mackó társtalanul, egyedül, várva, hogy a nagy magány csak úgy magától elrepül. Sóhajtozott végre jó, izgalmas kis kalandér. Ekkor tűnt föl házatáján Bakony Béli Balambér. Jó szerencsét, Benci Mackó! No, hogy ityeg a fityeg? Köszönöm, elég rosszul, de ne mondd meg senkinek. Fúrja meg a lódarázs, csak nincs valami bánatod. Minek kérded, egykomám, szed te magad is láthatod. Sose nyaljak mézet többé, ha én látok valamit. No, hát éppen az a baj, hogy nem vagyok csak magam. Tágas barlang a lakásom. Hegy és völgy az udvarom, de megöl az egyedül lét és a roppant unalom. Hát ne engedd, hogy megöljön azt a huncut mindenit. Megmondom én neked egyből, hogy a bajon mi segít. Látom, van itt bőven minden, tágas lakhely, eleség. Nem hiányzik neked semmi, csak egy csinos feleség. Eget ütött Benci Mackó fejébe a gondolat. Lám, az asszony elűzné az unalmat s a gondokat. Lelki szeme látta már is, hogy a neje mosogat, miközben ő fakanállal neveli a bocsokat. Hagyta magát tehát gyorsan, ünneplőbe öltözött, s a balambír bal fülébe ilyenképpen dörmögött. Elmegyek a nagy erdőbe, feleséget keresek, ne legyen a nevem másképp Irgum Burgum Benedek. Addig is a barlangomat albérletbe ráthagyom, s ha találok egy ügyes lányt, te leszel a násznagyom. Ment, amerre sűrű volt az irdatlan nagy rengeteg, ment szaporán háztűz nézni Irgum Burgum Benedek. Egyenesen búzsbozontos Barnabáshoz baktatott, s mert az ajtót zárva lelte, megverte az ablakot. Jó szerencsét, Barna bátya! Feleséget keresek! No hát akkor, kerülj beljebb, édes fiam Benedek! Kerülök, ha akad itt egy szép eladó hajadon. Gyere, nézd meg benne a házban, ne csak úgy az ablakon. Bement Benci, s még a szó is ráforrott a torkán. Olyan csuda medvelány volt bársonyfülű borbála. Szája széles, talpa tányér, kerek fülén pamacsok, dörmögését visszhangozták a kelemen havasok. Körme hegyes, foga éles, tölgyfa törzs a termete, bizonyosan születik majd 9 vagy 10 gyermeke. Szőre sejmes, orra fényes, szemével se kancsalít. Benci egyet nyelt, és így szólt. Megkérem a mancsait!

0: Ez a farkas kutya Berta. Füle úgy áll, mint a gyertya. Ismeri a pék, a boltos, kosarában kiflit, húst hoz. Igaz, hogy a macskák réme felkúszik a kerítésre. Jaj, annak itt megragad. Aztán vissza, kert alatt, árkombokron átszalad, és lihegve, nagy megkésve, de hazatér minden nap. Egyik reggel, ahogy máskor, búcsút vesz az egész háztól. Fonott kosarával szépen elindul a sétatéren. Berta! Hol vagy? Ha megfoglak, nem mész ki a házból holnap. Csak ne történt volna rosszabb. Hívom, járom vége hosszat. Még a bolthoz elérkezett, így a boltos. És a nyakán nem volt póráz. Két lépés a kutyakórház. A műtőben éppen szabják, vércelik egy macska mancsát. Rám merednek. Nem volt veszett? Mondom, nem, csak nyoma veszett. Keresem a sintéreket. Megmutatnak minden ebet. Vannak korcsok, dogok, pincsik. Beste Berta bizony nincs. Hol jár? Hol nem? Háza mögött egy kosárnyi kutyakölyök. Nyűszítenek vakkangatva, mert a Berta takargatja, melengeti, óvja gonddal, lábtörlővel, törlőrongyal. Sorra jön a sok kíváncsi szomszédgyermek, néni, bácsi, aki egyszer utcabéli, csontot, csokit, húst hoz neki. Ámuldozom, mind szép biza, mind a három anyja fia, szénfekete, sárga foltos, szemük körül a karika hasonlít a teleholdhoz. Egyik álmos, mert hogy ásít, mérgeske a morgó másik, harmadik gyors és ügyes, neve legyen szemfüles. Üldögélnek, kaparásznak, felverik az egész házat, napról napra nagyobbodnak, idehoznak, odahordnak, süvöldgetnek, tam, dobolnak, szétverik a kutyaólat. Éj van, sarkig nyitott ablak, kutya ugat, a hold ballag, szomszédságom gyűl a zajra. Ej, ebatta az ebatta, nagy szőr, nagy szőr, ugye nincsen baj, hogy barát ne segítsen. Előbb vadász hallat észót.
1: Nem zsegnek már a vaddisznók, hajtó kéne, gyors, ügyes.
0: Talpra ugrik szemfüles. Bakter baktat az őrházhoz, véle ballag, ásít, álmos. Így kérdez a subás paraszt.
1: Kecske tej lesz, szalma, jászol, ha júnyájra vigyázol.
0: Medvét űzni, értesz-e? Ugatva megy mérgeske. Újra csend lett, csend és rend. Idekint és odabent. Berta ül nagy nyugalommal, mind a három fia jól.

Hol volt, hol nem volt, ne keresd entúl volt. Volt egyszer egy bolondos legény, úgy hívták, hogy Fityó. Ez a Fityók hátul hordta az eszét, mint juhász a botját. Darálni akarta az ecetet, kötözni a homokot. Vargához vitte élesíteni az ekeszarvát, Szabóhoz patkolni a csizmát. Mikor az apja megsokkalta sok balgaságát, azt mondta neki. Kocsi út meg gyalogút, föl is út meg le is út, eredj Fityók, szolgálatot keresni. El is ment Fityók, talált gazdát is, kapott parancsot is. Ez volt a parancs. Eredj, Fityók, fát vágni az erdőre, amit vágsz, holnap hazahozzuk 4 lovas szekérrel. Nesze ez az árpacipó, évele vígan. Fityók mindent jóvá hagyott, csak az árpacipót keveselte. Ha kevés, tedd a patakba, majd megdagad benne, mondja neki a gazda tréfálkozva. Egy szó nem sok, Fityók annyit se szólt. Kiment az erdőbe, lenyesett két gajat, beletette a patakba. Aztán megette az árpacipót, kifeküdt a napra, s így aludt estig. Akkor aztán hazament. Másnap azt mondja neki a gazda. Itt ez a darab szalonna, kennek vele a szekeret, megyünk az erdőre a fáért, amit kivágtál. Kapja magát Fityók, megkeni a szekeret, de mindenütt, nem csak a kerekeit, hanem az oldalát is, a rúdját is. Ó, te eszefitty, förmed rá a gazda, nem így kellett volna ezt csinálni. No, most már fogd be a 4 lovat. Be is fogta Fityók a 4 lovat, de úgy, hogy 2 előre a rúdhoz, 2 hátra a sarogjához. Hát, ahogy hajtaná, nem megy a 2 ló, nem bírja egymást húzni. Ó, te oktondi, kiált rá a gazda, ez sem így kell csinálni. Megmutatta, hogyan kell, aztán megindultak. Hanem azt megmondom, hogy az úton meg nem ukkanj, mert megkeserülöd, förmed rá a gazda Fityókra. Szót is fogadott Fityók, pedig látta, hogy kiesik a kerékszög, utána a kerék. De azért meg nem szólalt volna a világért sem. Csak amikor az erdőbe kiéltek, akkor mukkant meg. Gazduram, baj van. Mi baj, Fityók? Kiesett a kerékszög. Hely, mézes teringettem, miért nem szóltál előbb? Meg a kerék is elveszett. Hely, jeges teringette, fogj hamar egy lovat, pattanj a hátára, szaladj a kerékért. Kifogták a nyergest, rápattant Fityók, megy vissza a kerékért. Meg is találja, illegeti a ló hátára, de sehogy se akar megállni rajta. Kapja magát, kiveri belőle a küllőket, a kereket a lónyakába akasztja, úgy lovagol vissza. Persze, mire kiért a gazdához, mind véresre verte a kerék vasabroncsa lólábát. Lett ebből megint nagy perpatvar. Ahogy kimérgeskedi magát a gazda, fülön fogja Fityókot, és azt mondja neki. Hol az a fa, amit tegnap vágtál? Itt van a patakban, mutatja Fityók a 2 szálvesszőt. Gondoltam, majd megdagad benne. Erre aztán már lőcs után kapott a gazda. Gyere, Fityók, hadd járassam el veled a kutyakopogóst. De erre Fityók is nyaka közé kapta a lábát. Úgy meglódul, hogy még most is szalad, ha meg nem állt. Amelyiknek találkozik vele, fogadja föl cselédnek.

az égig érő pasúly. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egyszer egy szegény asszony. Annak volt egy fia, meg egy kis tehenké. Egyszer úgy elfogyott az ennivalójuk, hogy el kellett a kis tehenkét hajtsák a vásárra, hogy eladják. Mondja az anyja a kisfiúnak, eredj fiam, reggel hajtsd el, de vigyázzám, hogy adod el, mert hogy károsak legyünk benne. El is hajtott a fiú vásárra, hát mindjárt akadt is verője. Meg is csinálta a vásárt a fiú, elcserélte a tehenet egy szem paszújja. Vitte haza a paszújt a kisfiú, mutatja az anyjának, mit kapott. Az anyja sírt keservesen, hogy a tehénkét ennyiért adta oda. De a kisfiú vigasztalta, ne búsuljon édesanyám. Azt mondta az öreg ember, aki megvette a tehenet, hogy még most, este ültessem el, s meglátom, mi lesz belőle. Elültette a kisfiú az ablak alá, a kis kertbe a paszújt, de még vacsorázni sem tudott, úgy várta, mi lesz vele. Csak lefeküdt. Hát reggel, mikor felébredt, látta, hogy kikelt a paszúj. Kinéz az ablakon, de nem is látta a tetejét. Gondolta, kimegy, megnézi kívülről. Kiment, s megnézte, s bizony ő kegyelme hiába bámult, nem látta a tetejét. Mondja az anyjának, na látja, édesanyám, mennyit ér a paszúj? Megyek, fölmászom a tetejére. Az anyja mind kérlelte, hogy ne menjen, de mégis elment. Délfele elindult, s ment felfele a paszújon. Addig ment, mendegélt, már olyan magasságban volt, hogy szinte szédült. Akkor egyszer csak elérte az égboltot. Hát, ott az égbolton volt egy nyílás. Bekukucskál a fiú, s látott valami világosságot, azt gondolja magában. A paszújnak elértem a tetejét, de most már szeretném megnézni, mi van ott be. Összeszedte a bátorságot, és belépett az ajtó. Hát látja, hogy ott, nem is messze, van egy kis házikó, gondolja magában. Most már úgyis éjjel van, itt szállást kérek, és reggel megyek haza. Hát, ahogy benyit, ott talál egy asszonyt. Felkérdi az asszony. Hol jársz te itt, te kisfiú, mikor az én uram a hétfejű sárkány? Ha meglát téged, rögtön megesz. Jaj, könyörgött a kisfiú, hogy bújtass el, mert ő úgy vél a sárkánytól. Kérdi az asszony. Éhes vagy, te kisfiú? Jaj, bizony, éhes én, felelte a kisfiú. Még tegnap se ettem semmit. Az asszony adott vacsorát a kisfiúnak. A kisfiú megköszönte szépen a szívességet. Na már most gyere, rögtön bújjál el, mert jön haza az uram, s ha meglátja, hogy itt vagy, mind a kettőnket megöl. De hová? Gondolkozik az asszony. Hová bújtass el a kisfiút? Gondolja magában, behozza a dagasztóteknőt, beteszi az ágy alá, s aláborítja a kisfiút. Álmos volt a kisfiú, de úgy megvolt ijed, vagy nem mert elaludni. Hát, mikor üti az óra 12-t, támad nagy dörömbölés, zúgás. Jön haza a 12 fejű sárkány, hoz egy fekete tyúkot a hón alatt, leteszi az asztalra, s mondja, tojj egyet. Hát, rögtön tojt a tyúk egy aranytojást. A sárkány megint rá kiáltott, tojj még egyet. Ameddig mondta a sárkány, addig mindig tojt a tyúk. De a sárkány nagyon éhes volt. Asszony, vacsorát ide! Kiabálta. Ad az asszony vacsorát, vacsorázik a sárkány. Mikor megvacsorázott, azt mondta a feleségének, hogy adja oda a muzsikáját. Amint ott muzsikál, egyszer csak elkezd szaglászni. De asszony, miféle idegen szag van ebben a házban? Csak nyugodjék, lelke, muzsikáljon, nincs itt semmiféle idegen. Dehogy nincs. Nekem rögtön add elő, mert különben téged is széjjel téplek.
Az asszony addig csitította, amíg belenyugodott, s amint ott muzsikált, egyszer csak elérte az álom, s ahogy ott ült a karszékben, szép csendesen elaludt. Még nem is horkolt. Gondolta magában az asszony, jó lesz neki is lefeküdni, mert mindjárt megvirad, s még nem is aludt. A kisfiú, mikor észrevette, hogy mind a ketten elaludtak, kibújt a teknő alól, hóna alá fogta a fekete tyúkot, a másik kezében a muzsikát, s gyerünk, szaladt vele ki a házba. Szaladt. Mikor jött volna be a lyukon, ahol felment, gondolja magában visszanéz, vajon nem jön-e a sárkány a tyúk után. Hát, úgy jött, mert a nagy sárkány egészen a nyomában volt már, úgy szaladt. A kisfiú gyorsan leeresztette magát a szálpaszújon, a szekerce éppen kün volt a karfán, s hamar kivágta a szálpaszújt bele. A sárkány lebucskázott, keze lába kitört, s a kisfiú agyonütötte, s elégette. Többet nem kell féljen tőle senki. Akkor bement az anyjához, aki nagyon búsult miatt, hogy hova lett. Ne búsulj, anyám, lesz ezután mit tegyünk, lesz pénz, aranyunk, elég. Jaj, honnan lenne, fiacskám, kérdi az anyja. Mikor a tehenet elhajtottad, nem adtak érte csak egy szempaszújt. Ha a tyúkot eladjuk, azért nem kapsok egy felet. Jaj, dehogy adom én el ezt a tyúkot, mondja a kisfiú. Bevitte a házba, felállította az asztalra, megsimogatta, s mondta neki. Tolj egyet. Hát, a kis tyúk. Rögtön tojt egy aranytojást a kisfiúnak is. Az anyjának tátva maradt a szemeszája a nagy csodálkozástól. Addig tojatták, amíg meggazdagodtak. Csináltak szép házat, cső, vettek sok szép jószágot a pajtába, vettek sok szép ruhát maguknak. A kisfiú egész nap muzsikált, az anyja meg csak hallgatta. Aki nem hiszi, járjon a végére.

kacsa totyogott. Nagyon örült, mert Peti nyitva hagyta a kiskaput. Elhatározta, hogy megfürdik a tóba.

0: A madárka, amint meglátta a kacsát, lerepült hozzá a fűre, és csodálkozva tárta szét szárnyát. Micsoda madár vagy te, hogy még repülni se tudsz? Erre a kacsa azt felelte. Micsoda madár vagy te, hogy úszni se tudsz? És betottyant a tóba.
1: A tréfás farkas. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy igen-igen rossz gazda ember. Volt neki három állatja. Volt egy juha, egy disznója, meg egy lova. Ez a gazda egy hosszú télen keresztül éheztette az állatjait. Mire eljött a tavasz, olyan soványak voltak szegények, hogy elég tudtak járni. Hát akkor a gazda kinyitotta a kertkaput, és azt mondta az állatjainak, takarodjatok ki az életemből, ha nem tudtatok meghízni egész télen. Egyen meg benneteket a farkas! Éppen akkor ott ólálkodott a ház körül egy nagy, ordas farkas. Meghallotta, hogy mit mondott a gazda. Megörvendett, hogy micsoda jó lakomát fog ő most csapni. Legelőször kijött a kapun a disznó. Szegény állat olyan sován volt, hogy az oldalai nem kifelé kerekedtek, hanem befelé. Neki szökött a farkas. Hím, hám, hum, megeszlek! Kedves farkas, én nem bánom, ha megeszel, úgy se ér semmit az életem. Egész télen éheztetett a gazdám. De ha elcsapnál, én kimennék az erdőbe, egész nyáron enném a jó makkot, az es lehet, hogy még malackáim is születnének. Akkor aztán visszajönnék, s lenne mit egyél. Na, elregy te szerencsétlen! Kicsi üdő múlva, jő ki a kapunna juha. Szegényke olyan sován volt, hogy a lábocskái majdnem összeakadtak. Neki szökik a farkas. Hím, hám, hum! Megeszlek! Kedves farkas, én nem bánom, ha megeszel. Úgy se ér semmit az életem. De ha most megeszel, még a fél fogadra se leszek elegendő. Ha eleresztenél, én elmennék a rétre, egész nyáron legelésznék, aztán ősszel visszajönnék jó kövéren, s lenne mit tegyél. No, eredj te este szerencsétlen. Nem sokára kijött a kapunk ló. Szegény állat, elég tudta egyik lábát a másik után tenni, olyan sován volt. Neki szökött a farkas. Hím, hám, bum, megeszünk! Kedves farkas, mit érsz véle, ha most megeszel? Nézd meg csak, a csontom s a bőröm van. Ha várnál őszig, akkor jó kövéren visszajönni, s akkor lenne mit egyél. Nem volt erőst éhes a farkas, ezért azt mondja a lónak, eredj te este szerencsétlen. No, az állatok elmentek, ki az erdő, ki a rétre. S hát, tőt múlt az idő, egyszer csak kezdtek hideg szelek fújni. Veregtek a fákról a levelek, jött az ősz. Farkas egyre jobban várta vissza az állatokat. Egy nap, amikor fekszik a farkas a bokorba, hallja ám, nagy disznyóröfögés, malacvisítás közeled. Megörvendett a farkas. Jöjj haza a kondám! Kiszökött a bokorba. Hím, hám, hum, megeszlek! Ó, kedves farkas, hát itt vagy. Hogy örvendek? Úgy féltem, hogy nem találunk meg. Na nézd meg, hogy eszeszedtem magamot. És hát, mit szólsz a gyermekeimhez? Szépek, szépek! Neszte a farkas a szép malackákat. Úgy kívánta, hogy majd a nyála elcseppen. Azt mondja neki az anyadisztőnye, farkaskon a hallod, van egy nagy gondom. Odafenn az erdőben nem volt pap. Nincsenek a gyermekeim megkeresztelve. Engedd meg, hogy bévigyem őket a faluba. Aztán hónap visszajövünk, akkor megeszem. Vonakodott a farkas. Azt mondja neki az anyadisznó. Farkaskodj! Tarts csak ide a filedet! megsugom, hogy hogy fogják hívni a gyermekeimet. Farkas azt a ronda kufáját oda tolta a disznónak a szája elé. Na az anya disznó, a fogával úgy oldalba kapta őkelmét, hogy az kényába eszete keredett. Az anya disznó meg a malackát megfutamotta. Mire a farkas magához tér? Már a nyomuk se látszott. Mérge lődött a farkas. Egyszer csak hallja ám, hogy kip-kop, kip-kop. Jött nagy hegyesen a juhocska. Szépcska, szépen kigömbölyödve, fejét kopóra tart.

kicsit visszábbacska menjek, s békutok meg. Orkos kezdte tátani a száját. Tátotta, tátotta. A juhocska vaj 3 méterről nekifutamodott. Úgy felöklelte farkas komát, hogy az 33-at gurungázott. Mire feltápáltott? A juhocska úgy elfutott, hogy még kora es előtt. Most lett csak igazán mérges a farkas. Visszafeküdt a bokorba, mérgelődött, morgolódott. Hogy fekszik a bokorba, egyszer csak hallja ám, hogy jött a ló. Kiszökött a bokorból a farkas. Hím, hám, hum, megeszlek! Kedves farkas, hát azért jöttem, hogy megegyél. De miért vagy olyan mérges? Ne is kérdezd! Fordulj meg, eszlek meg! Állj meg, farkaskoma, volna egy nagy kérésem. Képzelt, farkaskoma, lakadalomba vagyok hivatalos. Nekem kéne vinni a menyasszonyt az esküvőire. Engedd meg, hogy bémenjek a faluba, aztán hónap visszajövök, s akkor megeszel. Nem csaplak sehova se, farkaskoma. Voltál te már lagziba? Mi az a lagzi? Talán bizony még leányokval se táncoltál. Mik azok a leányok? Tudod-e mit, farkaskoma? Gyere, ülj fel a hátamra! Elmenjünk a lagziba, megtáncoltatjuk a leányokot, még pálinkát esiszunk, s ha jól kimulattuk magunkot, visszajövünk, s akkor aztán megeszel. Hát, tetszett a dolog a farkasnak, felült a lóhátára, mennek be a faluba, s akár hiszitek, akár nem, a faluba tényleg lakadalom volt. Húzták a mozsikások, táncoltak a lakadalmasok. De farkaskoma soha életjében mozsika szót se hallott. Mikor meghallotta azt a szép hegedű szót, majd kiszökött a bőriből. Elkezdett őes énekelni. Nyek, kedvem, nyek, nyek, nyek, nyek, kedvem, nyek, nyek, nyek. A lakadalmasok megállottak, megvigyázkodtak. Ki az Isten csodája kurjongat ilyen fertelmes hangon? Hű, az anyja ponci, jussá! A lovas farkas! Az emberek megfutamodtak, kaszát, kapát, botot kerítettek, kezdték kergetni a lovas farkast. A ló egy darabig futott a hátán a farkasval, de aztán úgy levette őkelmét, hogy annak majd a kezelába kitörött. A ló elfutott a faluba, a farkas meg mindakinek az esze kirekedett. Futott az erdőbe. Erdőbe meg egy ember éppen fát lopott. Amikor vágja a fát, egyszer csak hallja ám a fatolvaj, hogy nagy lárma közeledik, jönnek a falubeliek. Gondolta magába, még csak az hiányzik, hogy meglássák, hogy én lopom a fát. Kapta a fejszéjét, és megbújt egy nagy csereka mögött. Szerencsétlen farkas meg éppen ennek a fának a másik oldalánál bújt meg. Nekivette a hátát a fának, s elkezdte szívni magát. Jaj, de bolond vagyok! Micsoda bolond vagyok én! Hát én megérdemleném, hogy valaki jól fejbe vágjon. Meghallotta ezt a fatolvaj ember. Gondolta magába, hát farkaskoma, ha csak ez hiányzik a boldogságodhoz, ezért én könnyen segíthetek. Megfogta a fejszéjét, s a fejszefokával akkorát koppantott a farkasnak a fejére, hogy az fényes nappal meglátta a csillagos eget. Mikor a farkas magához tért, összecsapta a mancsait. Jaj, micsoda világ van, micsoda világ van. Hát szegény farkas imán nemes tréfálkozhatik. Ha nem hiszitek, hogy így volt, járjatok utána.

0: Estilos Radio.
1: O.
2: O. Ma.
1: Ma. Ma. Ma.
3: Mama.
0: Ma mama.
2: Tra.
1: Tra.
2: Tra.
1: Tra.
2: Tum.
1: On.
2: On. On.
4: Tilos Maraton a Dürer kertben. Június 5-től 13-áig. 9 tematikus nap. 18 bogrács étel. Kis terem, nagy terem, kert, chill out rész. Roburbusz, trepbusz, civilizációs busz. Számtalan koncert, DJ-k, élő műsorok. Tilos adománypult. Este 10-kor tombola. Tombola. 5-én pénteken jazznap, Szongóra koncert és jam.
2: Ta-ta-ta.
1: Ta-ta-ta.
2: Ta-ta-ta.
4: 6-án szombaton vizuális kultúra napja, vizuális csoportok bemutatkozása. A 7-én vasárnap családi gyermeknap, Szalóki Ági, Rolandó bűvész. 8-án hétfőn népzenei nap, Argó.
1: Úszta. Úszta.
2: Úsztatá. Úsztatá. Úszt.
5: Bienvenue au monde fantastique en plastique.
4: 9-én kedden félidő, chill nap. Korai transmission. 10-én szerdán regi nap. Rhythm Colony, Mango Rice. Tizenegyedikén csütörtökön bringás nap. Mutáns bringa felvonulás, gold sprint futamok. 12-én pénteken Roma nap. Bazina cigány búcsú. Hoppá. Hoppá. Hoppá. 13-án szombaton tilos parti. Tilos parti. Tilos A-Stars. Tilos maraton a Dürer kertben. Június 5-től 13-áig. Programajánlót hallottatok.
6: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Hétterítő című műsor. Vendégeink Judit és Péter, a Rehab Critical Mass szervezői, akik idén most már második alkalommal szervezik meg ezt a nagyszerű rendezvényt. Én ott voltam a tavalyin, ez volt az első, éppen arról számoltam be itt a lányoknak, hogy tényleg, megmondom az őszintét, én könnyekig hatódtam azon, hogy ilyen most már végre van, és hogy így együtt tudunk élni és mozogni a városban. Azóta eltelt egy év, kérlek, hogy foglaljátok össze, hogy mi változott azóta, mi az új rendezvénynek a paraméterei, mire számíthat az ebben résztvevő lakosság, és hogy miért csináltok ezt az egészet, az a legfontosabb.
7: Sziasztok! Igazság szerint az összefogás a lényeg, a társadalmi összefogás, és egy olyan környezet, egy olyan Budapest, egy olyan ország, ahol az emberek figyelnek egymásra, és mi hiszünk benne, hogy ezáltal élhetővé válik mindenki számára. Ha a gyengébbekre, az erősebbek oda tudnak figyelni, akkor az mindenkinek jó. És hiszünk abban, hogy az embereket az értékeik alapján kell megítélni.
6: Azért nem könnyű játszma.
7: Hát nem
6: korunk Magyarországán belevágni ebbe.
7: Az van, hogy ez megéri. Még gazdaságilag is megéri, hogyha az emberek jól érzik magukat egy társadalomban. És amit kérdeztél, az változott, hogy nekünk a célunk az volt, hogy ezt a nehezen érdekérvényesítő, egyébként nagyon heterogén réteget, a fogyatékossággal élő embereket láthatóvá tenni, hogy merjenek kimenni, és hogy nagyon sokszor az van, hogy mernének, de nincs rá lehetőség, erre majd a Péter, vagy hogy rohadt nehéz, mert nem akadálymentes, se fizikailag, se mentálisan, se infokommunikációban, úgy, ahogy van az egész társadalom, és nagyon komoly eredménynek érzem, hogy ezt a problémát egyáltalán láthatóvá tettük.
6: De ez változik egyébként, Péter, ez a dolog, tehát akadálymentesebb, mondjuk, mint ezelőtt egy 5-10 évvel volt?
3: Azt gondolom, igen, szervusztok, jó reggelt, de ez egy elég hosszú folyamat, ami mondjuk elkezdődött, mondhatnám azt is, hogy rendszerváltás utáni években. A fizikai akadálymentesítés az egyre látványosabb. Mondjuk azt nagyon gyakran tapasztaljuk, hogy akik az ilyen akadálymentesség kivitelezését végrehajtották, az életben nem ültek még kerekesszékben. És alkalmaznak olykor tanácsadókat, de a kommunikáció kettőjük között is nem igazán profi. És teljesen másképp csinálnák azt, hogyha egy vállalkozó vagy egy cég, tehát kipróbálná azt, hogy milyen is oda bemenni.
6: Hát vagy bemondani
8: dolgokat. Kötelező próba?
3: Hát kötelező próba lehet, hogy van.
9: Amikor már készen van a bejárat.
3: Mondjuk akár az is. De a lényeg az, hogy én azt gondolom, hogy a critical mass-nek is ez az alapvető célja, tehát ez csak egy apró felszínes dolog, hogy most fizikailag akadálymentesítjük a dolgokat, hogy én mondjuk kétféle másságot, mozgássérültséget képviselek, az egyik a kis növésem, a másik az, hogy részlegesen bénult vagyok, és gyakran kerekesszékben élek, hogy úgy élni.
6: Csodjuk ott a fejedbe, és akkor fölkapjuk a telefon, meg a ti is füleseket kapjátok föl.
3: Úgy élni az, hogy egy másság az csak egy kivitelezési apparátus a kommunikációban, és hogy az a lényeg, ami a két fülünk van, és ugyanezt szeretnénk képviselni, mint bármely más ember, akár megélhetés és munkavégzés szintjén is.
6: Kérlek, te is kap fel a fülest. Halló?
10: Sziasztok, ember vagyok.
6: Halló.
8: Halló.
10: Lehet, hogy én vagyok túlságosan naív, de most, hogy azt komolyan mondjátok, az már vendégekre gondolok, hogy amikor egy ilyen akadálymentesített tervezés folyik, oda nem hívnak meg kerekesszékest. Na ugye most az van, hogy van valami döntéshozó grup, akik ezt majd eldöntik, hogy hol lesz, mondjuk itt tudom én, a járda lecsapva, vagy hol lesznek akadálymentes részek, ezt megépítik, utána fogják megkérdeni tőletek, hogy ez jó, ez így van, jó van ez így.
6: Jó, köszönjük, válaszunk a kérdésre. Köszi.
10: Csáll, sziasztok.
6: Hello.
7: Lehet, hogy félreértés történt. Én azt tapasztalom, amikor a mi mozgalmunk kitalálójával jövök-megyek tárgyalásokra, meg baráti találkozókra, hogy nincs olyan hely, ahol mi tudunk találkozni emberekkel. És ha még van is olyan, amit akadálymentesnek nevezne, ott nincs egy WC, ahova be lehet jutni akadálymentesen. És ha van egy WC, amiről azt mondják, hogy akadálymentes, az pont úgy van felépítve, hogy amikor átül a kis Csaba, akiről beszélek, akkor beveri a fejét a WC papírtartó gurigába, és leesik a szemüvege, és tehát, hogy abszolút nem funkcionálisan van kitalálva. És
6: de hogy megy át akkor az átadás átvételen?
7: Erről én nem tudok, és igazság szerint mi most csak annyit tudunk vállalni, hogy ilyen eseteket gyűjtünk, a járókelő.hu-val meg is, szóval közös, hogy mondjam, együttműködünk, és az emberek ott befotózhatnak képeket a járdákról, a WC-kről, és azért, mert hiszünk a proaktivitásban, mi azt gondoljuk, hogyha az emberek beteszik a képeket, amikkel elégedetlenek, feltöltik, a járókelőn egy csomó önkéntes dolgozik azon, hogy ezek a megfelelő illetékesekhez eljussanak, akiknek ez a dolguk, akik azért kapják a fizetésüket, és utána sikeres, mondhatni, amin sikerült változást elérni, legyen ez egy járdaszegély, vagy egy kátyú, vagy bármilyen szitu, azt visszafotózzák, hogy igen, ha szólsz, hogy ott problémád van, és addig szólsz, akkor kötelező, hogy meg legyen oldva.
6: Ez érdekes, ez egy ugyanolyan érdekérvényesítési folyamat, amiben egyik oldalról azt gondolom, ki kell követelni különböző eszközöket, lehetőségeket, de hát ehhez valamennyire ugye tömörülni kell érdekérvényesítési közösségekbe, a másik oldalról pedig a kormányzatnak kutya kötelesség olyan pályázatokat kiírnia, és olyan standardeket bevezetnie, amelyek nélkül nem mehet tovább az élet. Ilyen például nekünk itt a rádiónk. Ezt a rádiót, ez direkt úgy választottuk ezt a helyszínt, hogy tökre akadálymentes legyen. És semmilyen módon nem terveztük, hogy bármi egy picit leadjunk belőle. Pedig tök nehéz volt ingatlan találni, és most sem azért mondom, hogy magunkat igazoljuk, csak az, hogy egyébként ez egy ilyen szándék kérdése is. Hiába láttunk egy nagy csomó helyet olcsóbban, azt mondtuk, hogy nem tudnak bejönni azok, akik egyébként mozgásukban akadályozottak, úgyhogy nem fogunk ide jönni, mert ez egy rádió, és mivel ez egy közintézmény, innentől kezdve a kör bezárult, és hogyha nem lehet följönni, akkor ez nekünk nem lesz jó, hanem ez egy raktárnak lesz jó, vagy nem tudom, bármi másnak.
8: Mondjuk a WC-nk azt például szerintem nekünk sem akadálymentesített.
6: De van egy ilyen izé, egy, de részben. Szerintem, de szerintem
7: Szerintem sok dolog izgi van, mert addig, amíg én nem barátkoztam össze a Csabival, vagy a Péterrel, nem megyek együtt egy helyre, pont eszembe se jut, hogy a WC akadálymentes legyen, vagy az-e, vagy a gyárda. Amikor babakocsit toló anyuka voltam, akkor ez szempont volt. Aztán elfelejtettem. Uh-huh. És pont erre mondom a láthatóvá tenni, hogy onnantól viszont, hogy tudod, hogy tök jó, és együtt szeretnénk ma menni, és sörözni, bulizni, fagyizni, bármizni, vagy iskolába a gyerek hagy menjen, onnantól viszont ezt lehet képviselni. Uh-huh. És ez az összefogás, hogy én, akinek ez most nem, éppen nem szempont, figyelek rá, és tudom ugyanúgy képviselni, mint a Csabi, vagy a Péter, vagy bárki. Uh-huh. Lehet ez látássérült. Szóval ez sok mindent jelöl, hallássérült, értelmi, fogyatékos, szóval sok minden mentális problémával küzdő embereknek, ezt nekünk segítenünk kell.
6: De akkor ez ilyen két irányú egyszer fejben kell eldülnie, és világossá kell válni számunkra, hogy mindenki játszik, és hogy arra kell törekednünk, hogy mindenki mindenhová beférjen, mindenhová eljusson, és akkor ezekhez kell azt eligazítanunk a standardeket. Ez
3: pontosan így van, és az az egyik alapvető szempont, hogy egyfajta bármilyen típusú akadálymentesítés úgy történjen meg, hogy a sérültesben élő ember önállóan végezze ott a mozgását, a kommunikációját, bármit segítség nélkül, ne infantilizáljuk az állampolgárokat. Nagyon sok fizikai akadálymentesítés úgy van, hogy csináltunk rámpát, és akkor ilyen 50 fokos, és tolt fel a jeges januári reggelen. Akár a babakocsit, akárki mást, vagy Nem így működik. Tehát kell egy olyan fajta empatikus, nem szándékosan nem toleránst mondok, empatikus szemlélet, hogy azt lássuk, hogy egyek vagyunk, bárkivel megtörténhet. Magyarország köztársasági elnöke kerekesszékben élne, vagy egy multinak az elnöke kerekesszékben élne, azon a helyszínen másfajta akadálymentesítés történje, ezt mindnyájan tudjuk. Én kitaláltam, vizináltam egy képet, hogy valahogy az egész államközösségnek, vagy országközösségnek úgy érdemes élnie, mint egy társasház lennénk. Lakik valaki az első emeleten, ugyanolyan problémája van az, hogy a tető beázik, vagy penészes az alaksori lakás. Egy közösség, bárkivel megtörténhet, hogy cserélünk, és közösen kell azt kigazdálkodni.
7: Erre hagyj rá, mert ez is volt egy ilyen koncepciónk, és remélem a jövőben meg is történik. Én Hollandiában éltem, és ott az egy ilyen szociálpolitikai koncepció, hogy az idősek a földszinten laknak. És hogy ez annyira adja magát, annyira, mert akkor tud menni vásárolni, tudja a saját életét maga intézni, és hogy gondoltam, hogy itt is kéne egy ilyen rehab meghirdeti, hogy aki fönt lakik, az cserélje el, egy föntlakó kerekesszékes, hogy cseréljen egy család nyugodtan lakást az emeleten. Lehet, hogy nem jön be, de lehet, hogy egy pár esetben bejön. Tehát, hogy lehet, szerintem, tehát az, hogy a politikusokra várunk, vagy az intézményekre, vagy az egyértelmű, hogy nem működik. Pedig úgy kéne, de hát nyilván nem hiszük, hogy ez így van. Attól működik úgy, hogyha mi állampolgárok, azt mondjuk, hogy erre szükségünk van, vagy itt ez az ötlet, és addig csináljuk, amíg ez megvalósul.
6: Hát illetve, hogyha tudjuk azt, hogy a közönségünkben él olyan ember, aki mozgásában segítségre szorul, akkor kutya kötelességünk, hogy ezzel foglalkozunk akár háztömb szinten, és onnantól kezdve tegyük lehetővé azt, hogy ugyanazokra a szinterekre eljusson. Legutóbb például egy ilyen játszóteret láttam, ahol olyan gyerekek játszhatnak, akik kerekesszékben nőnek fel. És hogy konkrétan bele tudnak tolatni, bele tudnak gurulni ezekbe a játékokba, és utána együtt játszanak a gyerekekkel. Hát ettől nem tudok elképzelni szebb világot, mint amikor végre tényleg kinyílnak ezek a kapuk. És szerintem Ez a lelkünknek is sokat jelent amúgy, az, hogyha látjuk, hogy ez működik. Mondjuk én abból a szempontból vagyok érintett, hogy nekem a nagynéném, ő kerekesszékben élte le az egész életét, mert gyermekparalízis kapott annak idején, és hát tulajdonképpen a nyak meg a kézmozgás volt az összes. Tehát úgy nőttem fel, hogy ott ültem mindig, tudod, elől a lábánál ebben a villanyhajtású székben, és hát így járt el dolgozni, így érettségizett le, így élte az életét. És hát pontosan tudom azt, hogy az nem tehetjük meg emberekkel, hogy bezárjuk őket a lakásba, és azt mondjuk, hogy nektek itt kell élnetek, hogy ezzel úgy érzem, hogy megosztanánk az emberiséget. Nem is értem, hogy hogyan tudjuk
8: ezt csinálni. De a gyakorlatban meg az olyan fokon ez történik, hogy pont hallottam külföldi, hogy külföldiek meglepődnek, hogy itt Magyarországon milyen kevés sérült ember van, mert annyira nem látszik, hogy... Nem lehet kimenni gyakorlatilag.
7: Erre mondom, hogy a láthatóvá tétel az minden szempontból, tehát ez egy kétirányú dolog. Egyrészt azok, akik érintettek, kimernek mozdulni, másrészt azáltal, hogy láthatóvá válnak, mi tudunk szolidárisan vagy szövetségesként csatlakozni. Uh-huh. És ezt gondolom működő társadalomnak. Tehát, hogy ez itt a cél.
6: Az mennyire, Péter, az mennyire jellemző, hogy egyébként tapasztalati munkatársakat bevonnak ezekbe a folyamatokba. Most úgy értem, hogy például mi mondjuk droggal foglalkozunk, a kábítószer kérdéssel, és nálunk az egy nagyon fontos elvárás most már évek óta, hogy be kell vonnunk a szolgáltatás kialakításához olyanokat, akik érintettek ebben a problémában, konkrétan a kábítószer használókat. Az mennyire jellemző, hogy az akadálymentesítésbe, akár gyakorlati, akár elméleti alapon érintetteket vonnak be Magyarországon?
3: Én azt gondolom, hogy ahogy a kedves Teves felálló is mondta, hogy ez így van, tehát ezt nem mondta senki kétségbe, csak ez egy más szint, hogy a törvényben így működik, és hogy valósul meg azt, tehát hogy fogyatékos szervezetekkel, a kerekesszékesekkel konzultálnak, hogy most konkrétan, most nagyon leragadtunk egy mellékhelyiségnél, hogy hogy nézzen ki, de mégis a kialakítása nem olyan. Tehát ahogy a Judit is mondta, hogy a Csaba leveri a szemüvegét a WC papírtartóba, engem meg lefejel a pelenkatartó, tehát a pelenkázó, mert akkor pelenkázót is belerakunk, és látszik, hogy úgy alakul az egész, hogy nem, nincs végig gondolva az, hogy abba a helyiségbe bemegy valaki egy felnőtt embernek való kerekesszékkel. Én azért csináltattam vékony kerekesszéket, egész egyszerűen, hogy beférjek a férfi WC-be. Hogyha nincsen mozgássérült klotyó, akkor be tudjak oda menni, és ezzel könnyítsem az életemet, mert egyrészt gyakran tapasztalható az, hogy helységek raktárnak használják, ez konkrétan így van. És vagy az, hogy kulcsot kérjek egy áruházban. Most elnézést, most az egy esélyegyenlőség, hogy éppen majdnem összecsinálom magam, és várok egy kulcsra.
6: Igen, vagy szóval a bejáratnál becsöngetni, hogy legyenek olyan kedvesek elindítani a liftet, amíg egy hét alatt kibányásznak a falból.
3: Szóval hogy elhiszem, hogy nehezebb egy kicsit, csak itt van az, hogy amikor a jog, az érdekérvényesítés alanyi jog, vagy az állam, és egyébként az alaptörvényben is vannak ilyen utalások, hogy kegyet gyakorol, hogy a nincs telenekkel kapcsolatban, hogy ez az államnak kötelessége, vagy úgymond megtesszük keresztény irgalomból. Egy másik kérdés, ami az akadálymentesítésnél fölmerül, hogy egy kicsit túl vannak spirázva dolgok. Mondok erre egy példát, nagyon gyakran olyan WC-csésze van, amit 70 éves gerincműtött embereknek alakítottak ki, hogy túl magas. Tehát nem a kerekesszékesnek való, hanem egy műtött embernek, hogy kórházból lekoppintották, hogy nagyon lehet tőle szívni, aki használja, meg van ilyen nagyon drága mosdó, amivel térdet lehet eltörni, hogy állítólag ezt egy teljesen lebénult kerekesszékes hölgy ismerősöm mondta, hogy ő majdnem, tehát hogy nem tudják, hogy az, aki le van bénulva, az nem tartja magát derékból, kiesik. Adott esetben, és fölöslegesen odaraknak egy 100.000 forintos mosdót, ami egy 10.000 forintos tök jó lenne.
7: Meg hogy ebbe az egész kérdésben is ugyanúgy, mint a fogyatékos ügyben, hogy ez egy ilyen rendszer szintű probléma. Tehát, hogy az, hogy van valahol egy plázában, többnyire plázákban akadálymentes WC-k, vagy be lehet jutni egyáltalán, az egy dolog. De a plázáig hogy az Istenbe lehet eljutni? Tehát, hogyha onnan nézed már egy kicsit magasabbról, akkor hogy jön le onnan, ahol lakik, mondjuk a negyedikről, onnan hogy jut el valahova, mekkora hatalmas köröket kell írni, és akkor mitől legyen motivált, hogy menjen? És akkor én hogy fogom látni? És ez, tehát, hogy így globálisan ez valahogy így néz ki. És hogy jut el iskolába? És az iskolába hol vannak a képzett tanárok, akik neki tudnak segíteni? És akkor hogy lesz normálisan munka lehetősége, vagy hogy kerül ugyanabba a versenypozícióba? És akkor milyen támogatott kap ahhoz, hogy ő neki ugyanolyan egyenértékű élete legyen, ugyanolyan esélyű hozzáférése? És így tovább. És az előbb volt ezek a, hogy amit mondtál, Péter, hogy az önálló életvezetés. Itt a Csabi, ő nagyon ezt képviseli, ő tök
6: egy... Kicsoda a Csabi?
7: A Csabi, a kis Csaba, aki ezt a mi mozgalmunkat kitalálta, az ő fejéből pattant ki az egész ötlet, hogy mint a CM-nél el kell érni a kritikus tömeget. És akkor majd észre lesz véve ez a probléma, nem lehet a szőnyeg alá söpörni többé, mert hogy, amit mond a Péter, soha senki nem foglalkozott érdemben ezzel a kérdéssel.
6: Miért nem?
7: Azért, mert nehezen képviselik ezek az emberek az érdekeiket, sokkal nehezebben, tehát mondjuk, ha nincs hangod, ha nem hallasz, ha nem látsz, ha nem tudsz mozogni, fizikailag nehezebb az érdekképviselet továbbá, ahogy az előbb mondtam, ha ebbe szocializálódsz, akkor esélyed sincsen, hogy te megtanuljad, vagy kevés esélyed van. De akkor itt még az előbb volt az önállóság lakáskérdés, hogy nagyon sokszor az a megoldás, hogy akkor állami intézetekbe, úgynevezett mamut intézetekbe elhelyezni az ilyen embereket, szörnyű,
6: kegyetlen. Ez a legkeményebb, hogy ilyen van egyébként.
7: Egy fecó, de szörnyű, kegyetlen, és legtöbbször leszedálva, tehát hogy tökre értelmes, munkaképes.
6: De ez ilyen világ szégyene konkrétan, hogy ilyen van.
7: Erről van szó. Szerintem igen.
6: De tényleg?
8: Voltam a kb. Két hete láthatatlan kiállításon, ahol egy Elemér nevű nem látó vezetett minket. Egyébként elképesztő élmény, nagyon ajánlom mindenkinek. Tehát abban a pillanatban, ahol bementünk egy sötét terembe, és az volt a szituáció, hogy ő látott, mert hogy ő tudott tájékozódni, de mi egyáltalán nem. Onnantól kezdve így ilyen nagyon durva falak borultak le. Én nem gondoltam, hogy bennem vannak ilyen nagyon durva falak, de hogy hirtelen ettől a megváltozott körülménytől nagyon ledőltek ezek. És ő mesélte azt, hogy amiután valaki elveszti a látását, az a statisztika, hogy átlagosan 5 év telik el, mire kimer mozdulni otthonról. Tehát mire eljut odáig, hogy ő bemegy egy tanfolyamra, és megtanul pálcával közlekedni. Hogy olyan pofonokba futnak, hogy mondta, hogy ő volt egy állásinterjún, ahova elment, és akkor ott a hölgy már mindenféléket kérdezett, a HR-es hölgy, és hogy egy ponton, hogy jó, de hát, hogy mi lesz akkor, hogyha mondjuk itt megbotlik egy székben, és elesik. És akkor visszakérdezett, hogy miért magával mi lesz, ha megbotlik egy székben, és elesik. Hát én felállok. És én... Hát, hogy, és akkor mondta, hogy na, akkor most én is felállok és elmegyek, de hogy az, hogy az interjúztató HR-esnek nem jut az eszébe, hogy ez az ember Csepel külsőről egyedül bejött a belvárosba egy állásinterjúra, hanem azon szörnyűködik, hogy egy irodai székbe, ha megbotlik, akkor mi lesz?
3: Előbb elhangzott az a példa, amit mondtál, hogy a itteni külföldieknek feltűnik az, hogy úgymond kevés a fogyatékos Magyarországon, mert nem látják az utcán. Na, hát én azt tapasztaltam, hogy múltkor kint voltunk Bécsbe, és két dolog nagyon megütött látványban, hogy pontosan az, hogy nagyon kint vannak a mozgássérültek, teljesen természetesen közlekednek, egyedül, családtaggal, akárkivel, és azt lehetne gondolni, hogy így többen vannak. Nem, hanem normális állampolgárok. És az, hogy mennyire ez így van, ezt mutatta, hogy voltunk a Schönbrunni kastélyban, ahol történik az, hogy egyet veszünk, hogy lehet menni, és érdekes volt tapasztalni, hogy a mozgássérültnek való jegy nem létezik, teljes árujegyet fizet. Azért fizet teljes árujegyet, mert teljes jogú állampolgár a kötelességeivel annyit is keres, ki tudja fizetni a jegyét, nincs infantilizálva egy nyugdíjas jeggyel, hogy úgy se keres semmit, akkor majd be tudjon menni, meg betologatjuk, hanem bemegy önállóan, mozogva, úgy, hogy mindenhova be tud jutni, hogyha ugyanannyit keresel, akkor nyugodtan lehet ugyanannyit fizetni. És ez a kulcskérdés, ahogy Judit is célzott rá, hogy igenis azt szeretnénk, hogy önállóan létezni, keressünk nyugodtan ugyanannyit, meg képesek vagyunk rá. És itt egy nagyon fontos dolog, hogy Magyarországon a megváltozott munkaképességek, vagy erősen fogyatékosoknak a 17%-a van kereső munkahelyen. Ez Nyugat-Európában bőven 40% felett van. És az ennek az egyik kulcs problematikája az, hogy a távmunkát, ezt a mai napig is annyira undorodnak tőle a munkaadók, hogy öröm nézni. Pedig ezt direkt provokatívan hangsúlyozom, mert tudom, gerincműtétet lehet végezni távmunkával, robottechnika révén.
6: Meg hát ez a jövő, és akárhogyan is nézzük, az internet talán ebből a szempontból egyik legfontosabb változás, hogy ezeket a társadalmi távolságokat képes lerövidíteni. És hogy az integrációnál jobb eszköz az internetnél, nem is tudom, hogy volt-e valaha az életben, beleértve a kommunikációs lehetőségeket, illetve akár a munka lehetőségeket.
7: Hát meg applikációk vannak, programok vannak, amik itt nem TB támogatottak. Tehát, hogy nem lehet hozzáférni, az milliómos fogyatékosnak kell lenni, hogy te ugyanúgy tudjál élni, és ezeket használjad, pedig ezek igazán könnyen hozzáférhetőek lehetnének.
6: Láttam most olyat, hogy ilyen iPhone alkalmazás, és azoknak, akik nem látnak, meg olyanok, akiknek látnak, azokat kapcsolja össze. Ide föl kell tenni nekem, aki mondjuk látok, az, aki nem lát, az fölteszi a homlokára, és a kamerán keresztül az ő általa felvett kép, az nálam jelenik meg, és én tudom mondani, hogy most, ahol ő van ott, akkor jobbra, balra, egyenesen vagy merre. Az mennyire komoly, elképesztő.
7: Tehát, hogy mi a rehabban, azt szoktuk mondani, hogy az egészen az a baj, hogy nem motiváló a rendszer. Tehát, hogy és erre van is a kiáltványunk, amit alá is lehet írni a weboldalunkról.
6: Most mindjárt mondasz már mindent.
7: Jó.
6: Jó, akkor Judit, kérlek, foglaljátok össze Péterrel, hogy akkor pontosan, jó, oké, programajánló következik, és akkor mondjatok el mindent a saját szavaitokkal a Rehab Critical Mass rendezvényről, hol van, mi a cél, milyen programok vannak, és akkor a végén majd még Judittól azt szeretném tudni, hogy mi a jóisteni csináld ezt az egészet, mert ez mindig nagyon izgat engem, hogy emberek egyébként miért vágnak ilyenbe bele, ugye ilyenkor a kriptodeviancia működik, hogy tudod, ha valaki mondjuk Pink Inkben arról beszél, hogy milyen jogaik vannak a melegeknek, akkor egyből nocsak, micsoda érintettség. Ugyanígy, ha valaki ebben a témában nyomul, akkor mi itt az érintettség, de először akkor programajánló következik.
7: A program az idén annyiban bővül az őszihez képest, hogy tulajdonképpen szimbolikusan egyrészt a 0 km kőtől indulunk, ami Budán van, a Clark Ádám téren. Itt egytől is van gyülekező, de kettőtől is, hogy el lehessen dönteni, ki mennyire fáradékony. Programok várják az embereket, a Nem adom föl együttes, az Osan kihozza azokat a bevásárlókocsikat, amik direkt sérült gyerekekkel együtt
6: ilyen van.
7: Van nekik, képzeld el, hoznak vizet az embereknek, aztán lesz 700 héliumos lufi, amire mindenki írhat, lesznek pedagógusok, akik integrált ovikba, bölcsékbe dolgozó, hihetetlen elhivatott emberek, ők gyerekeknek csinálnak mindenféle foglalkozásokat.
6: Ott a Clark Ádám téren?
7: A Clark Ádám téren, a Bringó hintóval hozzák a sérült embereket a Batthyány téről,
6: yeah.
7: A riksások jönnek, hogy segítsenek, lesznek kartonszékek, hogy megpihenhessenek azok, akik fáradtabbak. Szóval számtalan, most valószínűleg ki fogok hagyni ilyen szinten a felsorolásból elnézést valakit, de annyira sok csatlakozó van, és annyira a BKK-hoz alacsonypadlós buszokat, hogy a menetbe, aki megfárad, az felszállhasson. Ami nagyon fontos, hajszál pontosan 3 órakor fogunk elindulni. A Tilla lesz egyébként az egésznek a konferenci, vagy aki ezt vezényli.
6: Ceremóniamester.
7: 3-kor elindulunk, és dzsámbe dobosok fogják a menetet kísérni egy platós teherautóról. A Fehér Paradicsom klubnak köszönhetően a Lánchídon egy pillanatra megállunk, és föleresztjük a lufikat.
6: Mi lesz a lufira írva? Mit is mondták?
7: Ahogyha hoz az ember magával filctollat, akkor az, amit csak szeretne, a dühe, a vágya, az álma. Mi hozunk valamennyi filctollat, de jó, ha mindenki hoz egyébként. Amit szeretne, azt ráírja, és azt fölengedi.
8: Hát, vagy papírcetlire is lehet írni,
7: azt
8: nem
7: is,
8: és a zsinórra kötni.
7: Ez egy kicsit macera. Tehát én mondjuk, mint szervező, az egyszerűség képviseletében.
6: De azt, aki négy cetlit meglátom.
7: Szóval, hogy onnan aztán a Roosevelt téren megyünk tovább, a József Attila utcán végigvonulunk, A Károly körútról pedig befordulunk ugyanúgy, mint tavaly a Meridian Hotelnél az Erzsébet térre. És itt is számtalan program, amit az előbb a láthatatlan kiállítás a BKK buszokon megjelenik, mégpedig úgy, hogy becsukják a szememet, és akkor megnézem, hogy milyen lehet közlekedni, milyen egy buszra felszállni, például az Esések iskolája, megmutatja, hogy milyen, amikor, hogy lehet jól esni, hogy ezt meg lehet.
6: Esések iskolája, ilyen van?
7: Esések iskolája. Igen, és hogy ez egy lehetne egy prevenciós iskolai program. Nagyon sok baleset, nagyon sok sérülés, nagyon sok haláleset, nettó esésből van. Aztán az ölelés terápiások ott lesznek, és kicsit az emberek, akkor lesz a gyerekeknek, akik fáradékonyak, egy nyugis sátor babzsákokkal, akkor ott is ezek az aranyos óvónénik, bölcsis nénik foglalkoznak a gyerekekkel, közben a szülőket egy picit megmasszírozzák az ehhez értők, akkor a Motiváció Alapítvány is csinál érzékenyítést, lesz a Spinner kerekes székes Kft-nek graffiti bemutatója, és hát akkor ott a színpad, amit majd lehet, hogy tőled megkérem, de ott fellép a Tunyogi Imre, a Horváth Kristóf színész Bobbal, a Söndörgő, a Republik, a Rutkai Bori Banda, aztán nehogy kihagyjak valakit.
6: Ez, ez óriási, ez nagyon komoly.
7: A Juhász Tomi, a
6: nyugodtan mondja.
3: Padödő, nem?
7: A Padödő már nem lépje, mert turnéznak, de nagyon sokan.
6: Szóval de fölléptek volna.
7: Nagyon sokan, és hát szerencsére lesz jövőre is, de hát még ők jöhetnek jövőre, de sokan-sokan jönnek is, mert elhivatottak az ügy iránt. Tehát, hogy a mi célunk az, hogy ez egy örömünnep. Ez nem olyan, hogy akkor most kimegyünk,
6: szomorúan.
7: Van egy fókuszált színpad, ahol... Hanem az a cél, hogy egy, mint egy ilyen pezsgő városban, Berlinben, Amsterdamban, Párizsban van egy fesztivál, ahol együtt nagyon-nagyon sokféle ember jól érzi magát. Meg lehet pihenni, lehet mindenféle érzékenyítésben részt venni, és ami nagyon fontos, hogy a színpadon pozitív példákat mutatunk be idén. Tehát a járókelő, ami a proaktivitás, ezt a játszóteres, a Magic Mish családok, akik érintett szülők, és ezt a játszóteret kitalálták. Van egy applikáció, amit aznap az akadálymentes térképre, egy applikáció, amit aznap a színpadunkon élesítenek be. Akkor vannak a Now Technologies-nak egy fejlesztése, a fejjel mozgatható kerekes székes
6: program. Van.
7: Aztán még nagyon fontos, hogy a Nyitottak vagyunk mögénk át, ami közel 900 céget jelent, akik ugyanabban hisznek, mint mi, tehát cég filozófiájukban, hogy az értékek alapján kell megítélni az embereket. Tehát, hogy én úgy érzem, hogy ez a társadalmi összefogás, ez van, és ilyen értemben csodálatos dolog ezt szervezni.
8: Könnyen találtátok csatlakozókat?
7: Keresztünk.
8: Tehát, hogy jelentkeznek maguktól, és jönnek, és
7: akarnak, és... Sokan jelentkeznek mostanra már, aha, de nagyon sok kutató munka és keresés van mögötte, de nagyon sok pozitív impulzus is jön vissza, hogy van egy ügy, amihez lehet csatlakozni, és szerintem ez Magyarországon kicsit úgy hiányzik, meg hiányzott, mert minden olyan pártpolitikai, mintha arról szólna az élet, pedig nem arról szól, arról szól, hogy jól érezzük magunkat, mert itt élünk.
6: Mm. Judit, ki ad erre pénzt?
7: Képzeld el, hogy ez szinte, hogy nincs mögötte pénz, hát én is önkéntesként csinálom egy éve, és mindenki önkéntesként vesz részt, és a Norvég Civil Támogatási Alaptól az akciópályázaton kaptunk.
6: Hát ez nagyon karcsú.
7: Az nagyon
6: karcsú. Más film is, mennyi az?
7: Nagyon. Annyi, pontosan.
6: Hát és ez, amit itt most felsoroltál, ez azt szerint, hogy ez más film is, plusz az önkéntes munka?
7: Figyelj, iszonyú erővel
6: ez nagyon keresem, kemény, hallod?
7: Iszonyú gigantikus erővel keresem a támogatókat, és lehet, hogy találok is, még semmi nem fix, és hát mondjam azt, hogy imádkozzon mindenki, hogy sikerüljön.
6: Hát aki hallgatja a rádiót, és van neki kes, az nagyon keményen kezdje most beletolni ebbe.
7: Igen, hívjanak.
6: Még a maraton előtt.
7: Igen, mert vannak költségek, de azért ami a része, ami a jó része, az, hogy a fellépőktől kezdve mindenki azért támogatásból vesz részt. És erre mondom, hogy van egy ügy, és azt lehet támogatni.
6: És eddigi beállnak így az emberek?
7: Figyelj a kérdésedre, hogy én miért vagyok benne.
6: Igen.
7: Hogy én azért vagyok benne, engem különösebben a fogyatékos ügy nem érdekelt, valamiért azért társadalmilag érzékeny vagyok, a gyerekeim, a gyermekek háza is lesz például a színpadon, mint egy pozitív, integrált, oktatási példa, És én odaírattam a gyerekeimet, mert én hiszek egy olyan társadalomban, ahol odafigyelnek egymásra az emberek. És az én személyes motivációm az az, hogy én azt szeretném, ha a gyerekeim már egy ilyenbe élnének. És megőrülök minden egyes nap, amikor az ellenőrök az időseket lerugdossák a buszról, amikor a hajléktalanokkal úgy bánnak, amikor bárkit származása vagy éppen aktuális állapota miatt, hogy mondjam, méltatlanul kezelünk. Ezt én nem bírom elviselni.
6: Igen, egyébként ez érdekes, és valószínűleg nem csak amiatt, hogy mind a ketten ugyanabban az intézménybe jártunk szociológia szakra, és lehet, hogy a korra jön elő, de egyre érzékenyebb vagyok arra, hogy tényleg, ha bárki az emberiséget bármilyen alapon elkezdi differenciálni, akár bőrszín, faj, származás, bármi, komolyan mondom, mintha merbe rúgnának. És hogy olyan szinten lettem rá érzékeny, hogy nem tudom, hogy mitől van ez, hogy ez így korunkban.
7: Én egy kicsit azt hiszem, hogy most egy kicsit az egész magyar társadalom olyan kevésbé odafigyelős, tehát soha nem... Szóval én egyszer csak elkezdtem azt érezni, hogy megyek a gyerekekért a suliba, és az idős néni rohan a busz után, felszáll a hátsó ajtónál, úgyis nyugdíjas bérlete van, de a buszvezető azért leállítja a motort, megalázóan rászól, és ez még hagyján, de hogy amikor szegénynek előre kell kummogni a lihegve, akkor az utastársak föl vannak háborodva, hogy milyen emberek vannak. És akkor valahogy így kiverődött a biztosíték, és hála Istennek találkoztam a Csabival. Mert nem akarom, hogy a gyerekeim, ez az én motivációm, nem akarom, hogy ilyen társadalomban nőjenek föl. És amikor tudok tenni, vagy ameddig tudok, addig én ezt teszek.
6: Igen, mert emlékszem rá egyébként, amikor az első gyereket után panaszkodtál, hogy nem lehet, kismamák ki vannak zárva a közlekedésből. És emlékszem, mondtad, hogy a legfontosabb topik a világon az az, hogy amúgy hogyan jussanak el A pontból B pontba, mert csak azért, mert van egy gyerekük, innentől kezdve már kész, már a városnak egy része 6 betű nem jár.
7: Hát meg mert hogy nem tudsz mondtál menni. A rokonodról, és hogy azért ez az érintettség, hogy ez nem kevés ember, tehát 500 ezer ember érintett, azoknak vannak rokonai, akik közvetve érintettek, illetve minden idős ember kezd el a látását elveszíteni, a hallását, a mozgásában, tehát hogy az egész időskori téma szerintem úgy, ahogy van, unblock ide tartozik.
6: Ageizmus.
7: Sokan vagyunk, tehát, és akkor még tehát akkor most ezek a sérültek, és akkor vagyunk mi mentális sérültek. Rettentő sok sérült ember van. Tehát, hogy szinte alig van nem sérült ember.
6: Igen, egyébként a mentális sérültek, meg a pszichiátriai esetek, azok ugyanúgy ide tartoznak, és ugyanúgy ki vannak zárva egy lakás szintérről. Ami megint csak így megdöbbenti az embert, hogy felnőttként kell azzal szembesülnünk, hogy amúgy a lakosság egy jelentős része konkrétan rabságban él, és nem tud eljutni ugyanazokra a szinterekre, ahová a többi ember. És hogy nem is értem, hogy hogyan tud reggel fölkelni a nap.
7: Hát meg ami még itt nagyon fontos, és ami célkitűzésünkben van, vannak ezek a közterek, amik arra vannak, hogy ott mi találkozunk, dumáljunk mindenféle dologról, nem csak a fogyi témáról, mindenről. Beszélgessünk egymással a Péterrel, és akkor nyílik a világ mind a kettőnk számára. És valahogy ezeket a köztereket, mintha nem arra találták volna ki, hajdanának civilizáció hajnalán, hogy ott az emberek találkozzanak. Ott már nem ülhetnek a padon, mert méretlenül ráül egy csöves egy padra. Mert leszögezik a padokat. Szóval az ilyenek, hogy...
3: Középső korlát, hogy nehogy odafeküdjél.
6: Igen. Meg ilyen tüskéket, mint amivel a galambokat tartják távol. Igen. Konkrétan ilyenek
7: tehát,
6: vannak.
7: Hogy az, hogy az Erzsébet tér, az, hogy a Clark Ádám tér, az, hogy a Lánchíd, ez mind azt jelenti, hogy mi szeretnénk szimbólum. A köztereket, szimbólumok. Igen. És hogy ez... Erre vannak, hogy mi ott legyünk és jól érezzük. Ma öregek, gyerekek, sérültek, máshogy sérültek, bringások és kerekesszékesek, szóval vidám, sokszínű magyar társadalom, és van ilyen.
6: Meg nagyon jó flash egyébként, tehát szerintem amúgy ilyenben részt venni, és megélni azt, hogy így együtt vagyunk, ez egy nagyon jó táplálék a léleknek. Lehet, hogy most kicsit ilyen romantikus hangzik, de amúgy, de hogy így tökre nagyot merít belőle az ember, megnyugszik, csökken a frusztrációja, és hogy azok a dolgok, amiket eddig érthetetlennek tartottunk, azok egyszer csak így hús kidurrannak, mint egy ilyen szappanbuborék, és soha többet már nem tudsz másként gondolkodni, mint ahogyan onnantól kezdve, és ez pedig az, hogy mindenkinek minden szintér jár, és hogy ha kell, akkor minden egyes közintézményt úgy kell átalakítani. Például Rómában láttam egy nagyon-nagyon szép templomot, és ugye mivel nem volt akadálymentes, üvegből csináltak hozzá egy ilyen lépcsőt, meg egy ilyen hatalmas ilyen rámpát. És hogy úgy, hogy közben tudod távolról nem sérül meg az épületnek a homlokzata, mert átlátsz rajta, de mégis arról beszélt, hogy igen, Isten házában hogyan fordulhat elő az, hogy nem megy be valaki kerekesszékkel. Az összes templom előtt ilyet akarok látni. Hát,
7: ez az a járók előre, töltsd föl, Fecó, légy szíves a képeket, pont ez a cél. Oda mész, nem tudsz bemenni, látod, hogy a barátod nem tud bemenni, aki kerekesszékes, lefotózott, ide rámpát szeretnék, föltöltjük, és amikor nagyon sok bejelentés érkezik, de már egynél is az adott illetékes hivatal el kell kezdjen ezzel foglalkozni. Ez a lényeg.
6: Halló?
11: Felhúztok, Gyuri vagyok.
6: Csáu, Gyuri.
11: Münchenben az, hogy egy templomba bejutni, az már nem is kérdés természetesen, de hogy meg volt csinálva, vagy meg van csinálva a Frauen Kirchébe a makett, hogy a, és bréírással odarakva minden, hogy a vak is be tudjon menni, és meg tudja nézni, hogy mit is láthat a bab templomba belülről, kívülről.
6: Igen, ez is milyen fontos valóban, hogy az, aki nem lát, az szintén az élményből részesüljön. Így van.
7: Nagyon fontos. Mert ez a cél, hogy ez itt is evidencia legyen.
11: Igen, mert az, hogy bemenni, az már nem is kérdés, de sehova, tehát se metróba, se üzletbe, bárhova, az nem is probléma, és sajnos az már ezelőtt 20-25 éves, ahogy hallgatlak benneteket, hogy felötlőd bennem, hogy az a legborzasztóbb kérdés, hogy erről most itthon tárgyalni kell, mikor mi 96-ban kimentünk, ott ez már teljesen normális volt.
6: Jó, hát, lassútól érünk,
3: köszönjük.
6: Judit, azt mondjátok még, hogy akkor pontosan mikor van ez az egész hatalmas örömünnep, a Rehab Critical Mass?
7: Május 17-én,
6: ez most vasárnap.
7: Most vasárnap, és akkor 1 órától lehet gyülekezni a Clark Ádám téren, 3 órakor indulunk, a tömeg nagyságától függően, de 4-5 között odaérünk az Erzsébet térre, és este 9-ig tartanak a programok.
6: Teljesen sötétedésig.
8: Kutyát hozni ér?
7: Hogyne, sőt, mi több, hát egy csomó ilyen segítőterápiát.
8: Na jó, de a segítő kutya az vizsgálza.
7: De mindent ér hozni, de jó. Nyilván nem ér vérebeket hozni.
6: Karamia hallod?
7: Tehát vannak azok a... De a kutyát bármit ér hozni. Pont az a lényeg, hogy minél színesebbek. Ötletet is ér hozni, bármi kis foglalkoztatást is ér hozni. Nyitott a dolog.
6: Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk, és ezt a rendezvényt promóztátok. Munkátokhoz végtelen kitartást, és nagyon sok energiát kívánunk.
12: Mert mi lesz ezután?
13: Kell takarolni.
14: Jó.
13: Kell takarolni.
15: Sanyi, Atesz és Varek.
13: Kell takarolni. Hangzóirodalom, élő felolvasás, 2 hetente vasárnap a Tiloson.
16: Kettős vállalkozás.
13: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
17: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
13: Régi könyvek életre kelnek.
12: Nem értem.
13: Hallgass.
18: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
15: Tilos Rádió.
13: Jó.
15: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
13: Na kell takarolni. Kell takarolni. Kell takarolni.

Louis Aragon Akkölt. Sokszor próbáltam úgy elképzelni a költészetet, mint egy harisnyába bújtatott öklöt. Megnézni nem lyukas. Vagy mint egy kisgyerek tükörbe vágott grimaszát. Gyakran próbáltam úgy képzelni a költészetet, akár a rákhalászatot, egy vörös rongyal a patak kövei közt. Vagy mint egy szögekkel kijelölt gyalog átkelőhely csillogását a kihalt városban éjszaka. Vagy mint egy felborult targonca égre lendülő mozdulatát. Hasztalan próbáltam elképzelni a költészetet. Pedig azt tartják rólam, hogy költő vagyok, és írok is verseket, ha rábeszél. De akkor kele a nap, ha megszólal a pacsírta, vagy valami más kis madár. Telefonon is kerestem a költészetet. A hívott számon nincs előfizető. Fegyverek ragyogása közt is kerestem a költészetet, de a hadseregnél nem volt ismeretes. A pohár fenekén is kerestem a költészetet, de a szomjam csak nem csillapodott. Minden ajtón kerestem a költészetet. Azt mondták, a nagysága elment hazulról. Hát akkor én mit kezdjek magammal? Mint aki elaludt a mozgó lépcsőn, és a végén komikusan botlik egyet. Zárják az áruházakat. Megyek és megmosakszom a keserű szabadban. Kavicsokat haigálok a tengerbe. A móló széléről a világító torony villogásában döglött madarakat akasztok botvégre az ablakokon át az utca fölé. Ócska ruhát, rikoltozok kora reggel. Elnyúlok a déli padokon, mint a napfény. Nem jár-e itt a süketek közdalolónak a metrón egy pótülés? A Szajnaparton találkoztam az őrülettel. Mindenki hajbókolt neki. De nekem nem tetszett a frizurája, sem a legújabb divat szerint villogó fogai. Nem találtam olyan elbűvölőnek a bűn. Esténként szívesen beülnék a templomba, csak ne lenne olyan kibírhatatlan tömjén illat. Az utcasarkon is kerestem a költészetet, de úgy lehet mással volt elfoglalva, hogy mivel, azt senki se tudta megmondani. Kéregető szegény koldus vagyok. Csak egy kis alamizsnát, jó uraim, csak egy kis költészetet. Még mit nem mondja az egyik, hogy aztán iszkolj és elidd.

François Villon, a Nagy Testamentum. Jó tanítás balladája a rossz életűeknek. Árulj bűnoldó papi bullát, csaj kártyán, s ahol csak lehet, verj hamis pénzt, és mágia gyúl rád, vagy üstben végzed életed, mint sok, aki esküt szegett, rabolj, lopj, fosztogass, hiába. A sok préd, amin mire megy? Bizony csak borra, meg lehány. Járd tréfa, gúny, lant, snóta útját, szédítsd rútul, ki lépre megy, segítsen síp vagy jós hazugság, szavaj ripacs vígrímeket, moralitást, szent éneket, pártoljon kocka, kugli, kártya, fut a pénz. Hova kérdezed? Elfut, mint borra, meg leányra. Mocskosnak érzed ezt a munkát? Tarts lopat, összvért, tehenet, szánts, ves, földed izzadva turkáld, ha nem tanultál egyebet. Nagy gyötrelem, de jól fizet. Vagy tilolj lent, kendert. Az ára, mire megy el a kereset? Mind-mind korcsmára meg leáll. Ajánlom. Gyöngysoros zeke, ékszerek, csipkeruha, sok szép topánka. Míg pórul nem jársz, így vered el mind borra, lányra.

Paul Verlaine, Álmodom egy nőről. Álmodom egy nőről, akit nem ismerek. Forró és különös, áldott nagy látomás. Aki sohasem egy, s aki sohasem más. Aki engem megért, aki engem szeret. Mert ő megért. Neki, ó jaj, csupán neki, bús áttetsző szívem többé már nem talány. Sápat homlokomnak verejték patakán, frissítve omlanak az ő szent könnyei. Barna, szőke, vörös, ó, nem tudom én, nem. A neve, emlékszem, lágyan zendül, mélyen, mint kedveseinké ott lenn a sírba, lenn. Nézése hallgatak szobrokénak máson, szava messziről jön, komoly, bús, fénytelen, mint elnémult drága szavak suhanása. Őszi sanszon. Ősz húrja zsong, jajong, busong a tájon, s ont monoton bút, konokon is fájon. S én csüggetek, halványbeteg, míg éjfélkong, csak sirok, s elém a sok tűnt kék él. Ó, múlni már, ősz, hullni már, eresz szél, mint holtavart, mint felkavart a rossz szél. Fáradtság. A romlás vagyok, a hanyatlás végiróma. Jönnek a szőke és roppant barbárhadak, s a birodalom únt akrosztikont farag, s stílusát bágyadóan. A lélek émelyeg, árvasága kínozza. Mondják, hogy messze nagy háborúk zajlanak. Ó, hogy a lassú szív s a gyenge akarat nem tud már, s nem akar kigyulladni pirosra. Hogy nem tud, nem akar meghalni egy kicsit. Ó, nincs több.

Milyen boldog voltam én ennek a századnak előtt. Nem magam miatt. Szegény voltam és magam miatt. De volt valami példátlan izgalom és remény a levegőben. Készültünk valamire, és vártunk valami meglepetést, amin őt soha még hinni sem mert a világ. Egy nemzedék se, mióta Krományóms a neanderi völgy ködös reggeleit elhagyta, ez a földre lepottyant valami idegen bolygóról ide került különös féreg, az ember. Hasonló, s mégis egészen más, mint az itt lakó többi barom. Remegett minden ebben az ünnepi várakozásban, mint a gyerekek, mielőtt megszólal oda bent a csengő. Én magam sejteni véltem azt is, mi lesz az ajánlás. Homályos célzással régen ígérte már sok kusza jel, ide lent a földön, és fönt a csillagos égen ezt a csákót és kart, ezt az isteni kinevezést, hogy mostoha testvéreink, fák és krokodilok közt a legifjabb, és nem is a legjobb és legügyesebb. Az a fajta, amelyhez tartozom véletlenül én is. Hogy éppen ez kapja kezébe, amire mindnek fog a vásik. Kényre kedvre, örökbe, a nagy mennyei kirakatnak legszebb játékát, ezt a nagy labdát, aminek föld a neve, s amivel játszani már nem akar többé, aki csinálta. Gyönyörű labda. Éppen nekünk való embergyerekeknek. Nem olyan nagy, mint a nap például, de nem is oly forró. Újjunk meg nem égeti. S tele van gyönyörű. Erdők és tengerek és hegyláncok, csupa színes ábra, hókristály és vízirózsa és északi fény, gyönyörű. S miénk lesz az egész? Tehetünk vele, ami tetszik. Belebújhatunk, vagy kihajíthatjuk nagy ívben a térbe, el is ronthatjuk, megnézhetjük a szerkezetét. Mindenki lázasan készült ennek a századnak elején, erre az ünnepi napra, mikor az ember lesz úr a világon. Kezdtük szemügyre venni alaposan, ami majd miénk lesz, hogy tudjunk bánni vele, ne legyen fennakadás, élvezni, élni, csinálni, minden pazarolni. Egyikünk a halsiklását figyelte a vízben, és eltanulta, hogyan szed ki a vízből levegőt. Másik a madarat röptiben nézte ravaszdin, s másnap maga is harsogva felröppent, mint a madár. Harmadik tetten érte a láthatatlan sugarat, s déli időben, fényes nappal megjelent a kísértet, félelmes csontváz eleven testünk látjuk. A negyedik és ötödik közel létette a távolt, megfogta az időt, eleven lett mozgóvásznon a múlt. Aladdin csodalámpája hangot varázsolt a füledbe,

Tudtad Szaharában most sírni a sárga sokált. Tündérmese, csizma, hétmérföldes, hip-hop, ahol akar. Így kavargott négy évszak négy díszlete közt a dalon. Mennyei színjáték és csupa emberi drágazat. Én nekem is volt szerepem. 20 évesen, ilyen fiatalon készültem rá, még mielőtt látni tanult a szemem, hogy prológust majd én mondom el, ha kezdődik a játék. Egy reggel, jól emlékszem, a helli üstökös éppen fönt libegett halványan hajnali égi mezőn. Jöttem a réteken át, gyalogost, rákos felől futt a szél, és komponáltam az ódát. Nyurga nagyszájú kamasz, mint akinek nincs, nem is lehet más dolga, csak ez. Ódát harsogni, ódát a századhoz, mámoros ditirambust. Én múzsák ifjú papja, vagy Rotterdamus Erasmus. Ennél is szebbet, újjongóbbat és szabadabbat. Eldicsekedni fenn szóval, hogy ne csak az élők hallják. Hallják a holtak is régi temetői rögökben, Da Vinci, Leonardo és Dedalus és Shakespeare és Verulémi Dégny. Pár semmi évezred iskolatársa és tanulója. Hogy szárnyas szavaik zúgó szárnyakká átalakultak, s nem kép és hasonlat immár a büszke beszéd, repülés. Mert fél órával előbb láttam két földi szememmel dagadni és dudorodni a földet, s horpadni a mennybolt kupoláját ferdén libegve, s futni alattam a felhőt. S nem rímek és szavak és muzsika részegített meg, nem szédített látni káprázatot olcsó borával a szépség. Ez a valóság volt, ez a vászonból tákolt monoplán, minden szépnél szebb, minden igézetnél igazibb igézet, hogy győzni fogunk. Diadal, diadal, diadal mi nékünk. S ha a mennyeknek országa nem száll le a földre, majd érte megyünk mi magunk, s lészen éj és nap, hat nap és hat éjjel, s a hetediken megpihenünk. Így volt ez. És még aznap délután szép kedvesemmel ültünk a budai cukrászda hűvös teraszán, és álmodtunk kisdedet, aki majd megéri ezt a napot. Gyalázatos század, mit tettél? Mire a kisded megszületett, december közepe tájt, karácsony előtt, 17-én, 100 000 ember hörgött mazurnál a jeges pocsolyában, és kedvesemet elvitte, mint meg vagyon írva, gyűlölet és téboly mocskos magzatja a dögvész. Országok tépték, smarcangolták egymás húsát, mint az ebek. Aztán csönd lett, a megtépet föld sebeit nyalogatta. Sok-sok év múlva tértem magamhoz egy árokban valahol, ahová dobott a földrengés. És elindultam keresni helyen, kábultam még, rodgyanó térddel és betörött fejjel, keresni a kedvem és hitem és hegyke bizalma. Hová tettétek? Mi ez? Miféle világ lett? Hol a kerekasztal, aminek gazdáját dicsérni akartam, köszönteni dallal? Miféle arcok ezek a régi helyén? Ostoba gunnyal hallgatnak, ha szólok, nem értik a nyelvet, köszönök és nem is felelnek. Torkomon akad a szó, ég felé nyújtom tenyerem, hogy eszükbe jussak. Összenéznek, s alamizsnát tesznek belé. Azt hiszik, koldulni jöttem. Mennék már. Repülnék. Fönt berreg valami. Aranyat csempész a gépen a bankár át a határon,
vagy valami bombát a háborúra spekuláló iparos. Messze suhan már, nem érem utól. Összeesem az utca kövén. És már nem tudom eldadogni. Vádoló végrendeletem. Az Úriház ABC-je, Magyar Úriasszonyok lapja, 1926. A jómodor az életharcában olyan fegyver, amelyről nem szabad lemondanunk. Kisebb-nagyobb erőfeszítéssel mindnyájan megszerezhetjük. Jómodorral sok mindent elérünk az életben. A karriercsinálás nagyművészeinek legfőbb titka a jómodor. Az érvényesülés tehetségének egyik legfontosabb alkotó eleme. Majdnem egyenrangú a tudással. Legalábbis nyomban utána következik. Úton útfélen találkozunk szorgalmas, nagy tudású emberrel, aki semmire sem vitte. Csak hamar rájövünk arra, hogy ez a szerencsétlen hajótörött jó hiszemű ugya, de csiszolatlan modorú, félszeg és tapintatlan. Máskor meg a jóval kisebb tudású ember többet ér el, mint amennyit a nálánál sokkal kiválóbb. Ha néhány percig beszélünk vele, a rejtély megoldódik, meggyőző és behizelgő a modora, síma és biztos a fellépése. Sokszor egy mosolyjal, egy kedves szóval erősebb falakat döntünk le, mint a legértékesebb protekció segítségével. Ne sajnáljuk a fáradtságot, mert a jó modor nem csak szép, hanem hasznos is. Tekintetes Budapest székesfőváros tanácsához. Alulírott, azon alázatos kérelemmel fordulok a tekintetes Budapest székesfőváros tanácsához, hogy tanulmányaimnak továbbfejlesztése céljából a Ferenc József koronázási jubileumi alapítvány 1930-as évi festőművészeti díjának elnyerésében engem részesíteni méltóztassék. Bátorkodom ezen alázatos kérelmemre felhozni a festészetben elért eddigi fejlődésemet, és eredményképpen idehaza és külföldön rendezett kiállításaimat. 1922-ben Budapesten a Belvederben, 1924-ben Wienben a Hagenbundban, 1924-ben szintén Wienben a Weiburg Galériában, 1927-ben Budapesten az Ernst Múzeumban, és 1929-ben Tamás Galériában Budapesten. Továbbá részt vettem az amerikai Clevelandi Múzeum magyar grafikai és az Amsterdamban rendezett nemzetközi gazdaságtörténeti kiállításon. És még ez ideig semmiféle állami vagy fővárosi ösztöndíjban nem részesültem. Fenti kérésemet megismételve fordulok a tekintetes Budapest székesfőváros tanácsához. Maradok kiváló tisztelettel Derkovics Gyula festőművész, Budapest 6. kerület, Hunyadi tér 10, 5. emelet 1. Kosztolányi Dezső.

0: sakkozók.
1: Blem, blem. Blem, blem. Hogy mondta? Blem, blem. Voltam bátorságos. Ne hát, ha maga volt egy bátorságos, ha ön egy ságos, az a bátrabbik fajtából való, hát akkor adok én magának egy sakkot, kedves ságos.
2: Maga ad nekem egy sakkot, egy sakkantyút. Mit vesz magának az illető sakkon, ha én ide lépek? Vagy mondjuk nem is ide lépek, hanem mondjuk ide lépek.
1: Jaj, maga nem lépegethet, kedves ságos, kedves bátor ságos, mert maga nem van meg egy balerina, aki ide lépeget és ezzel megkeresi a kenyerét, hanem igenis, maga egy sakkozó, aki csak egyet lépegethet, mert piesztusé történt. Piesztusé? Egy piesztusa, egy kicsike tusa. Érintett figura mozdul, érintetlen figura marad. És hát van-e érintetlen figura? Sakk!
2: Sakk, ön azt mondja, sakk. Ön bizonyos előszeretettel mondja, hogy sakk. Ön egy sakter.
1: Sakter, Grószárti. Vagy magának ilyenek az eszébe jutnak. Mondja, hol jut meg bele az eszébe, az eszecskébe, a kis eszemeszejébe, kis meszeszejébe az ilyen dolgok, hogy sakter. Alul jutnak bele, vagy felül jutnak bele a kis meszeszeveszejébe?
2: Meszeszevesze, mondja ön. Na hát, ha meszeszevesze, hát akkor én megfogom a bástyáját, és leteszem ide. Leteszem a ház asztalára a bástyát, az asztalházára leteszem ezt a kis magyar bástyát, ezt a kis pörgefiút, de kizárólag arra való tekintettel, mivel ön szerint eszemesze vesze.
1: Na jó, jó, jó. Tjö-tjö-tjö-tjö-tjö-tjö. Hiszen nem mondtam semmit, azt is csak egy halak hangárnyalattal csupán, és ha maga ezt ide leteszi, hát akkor mi történhetik? Istenke, hát akkor én lépem eztet, maga lépi eztet, ütöm eztet, ja persze az ütésben marad, na gyerünk, tessék, sakk!
2: Sakk? Talán azt akartam mondani, sakk? Miért mondja, ahelyett, hogy sakk, azt, hogy sakk? De ha sakk, sakk legyen sakk. Ami sakk, az sakk.
1: Hát most mi lesz a huszárral? Mi lesz a huszárral? Mi lesz Huszáronnal, a kis Huszáronnal, akiről szó volt a napokban?
2: Napokban? Napokban jelzi ön? Hát tudja mit? Fog még maga bagóért táncolni, vagy mondjuk fog még uraságot dohánymaradékért koreográfiai mutatványokat adni cserébe. Majd meglátjuk, mi lesz azzal a futóval a sarokban.
1: A futó? Hát önnek láza van. Tegyen borogatást a fejére, jeges borogatás, jeges barátom. Mit szól hozzá?
2: Mit szólok hozzá? Hát maga mit szólt ahhoz a pofonhoz, amit múltkor váratlanul kapott, mikor a futóját leütötte annak a Kellernek? Mit szólt, mondja?
1: Feltűnt nekem, nem tagadom. Feltűnt nekem az a pofon. Pofon, fopon, fopopopopo, ha lefofofonopopopom.
2: Hopp! Mit is mondott az imént? Eszem, messze, vesze, mondta ön. Na hát, ha eszem, messze, vesze, hát akkor ide nézem. Itt egy plem, egy futó leütve. Akkor megint egy csak.
1: Plem, plem, mondja ön bizonyos méltóság érzéssel kapcsolatban. Na hát, ha plem, plem...
2: Plem, plem? Hogy mondta? Plem, plem?
1: Voltam bátorságos.
2: Na, ha maga volt egy bátorságos, ha ön egy ságos, az a bátrabbi fajtából. Adok el magának egy kezdet.

0: A vészfék. Bírósági tárgyalás.
1: Ön megfizeti vagy leüli a büntetést, amivel ítéletem szerint az államvasutaknak tartozik kártérítésért, amiért oktalanul meghúzta a vészféket.
2: Oktalanul?
1: Igenis, oktalanul. Előírás szerint a vészféket az utas csak akkor használja, ha önmaga vagy utitársai komoly veszélyben forognak. Ön azonban, amikor a vonat nyílt pályán megállt, nem tudott elfogadható okot felhozni, miért húzta meg a vészféket, és itt a tárgyalás folyamán is kitérő válaszokat adott.
2: Hangsúlyoztam, hogy rögtön nyílt pályán leszálltam a vonatról, és gyalogmentem a legközelebbi városba.
1: Igen, de nem mondta meg, miért. Önnek lehettek személyes okai, de ez nem tartozik az államvasutakra. Ismétlem, a vészféket csak életveszéllyel fenyegető esetben...
2: Hallgasson meg, bíró úr, elmondom, hogy történt. A vonatvezető, aki a jelentést felterjesztette, talán jegyzőkönyvbe vette azt is, hogy a fülkében rajtam...
1: Csak bíró... egy hölgy tartózkodott, tudjuk. Az illető hölgyet tanúként jelentette be a vonatvezető, de én fölöslegesnek tartottam beidézését, mert hiszen azt, hogy önnek oka volt meghúzni a vészféket, önnek kell bizonyítani, és nem az államvasutaknak az ellenkezőjét.
2: Hát kérem, elég kár. Illetve nagyon helyes, hogy nem idézte be, bíró úr. Így legalább szabadon beszélhetek. Ez a hölgy.
1: Most mi volt ezzel a hölgyel? Ismerte azelőtt is?
2: De, hogy kérem, ott a vonaton ismerkedtünk össze. Még ma se tudom a nevét. Tetsző, hogy megy az ilyesmi? Meg kell mondanom, hogy nagyon csinos asszony.
1: Kérem, ez nem tartozik
2: de igen, ez a tárgyra tartozik. Különben ki hinné el, hogy a belépő határtól Szent Miklósig egy óra az egész, a nevén kívül mindent tudtam róla, hogy melyik zárdában nevelkedett, mennyire nem szereti az urát, milyen jó lenne elmenni egyszer valakivel, egy ismeretlennel az ismeretlenbe, Olaszországba, váratlanul és meggondolatlanul valakivel, akit egy órája ismer, s akit egy életen át halálosan tudna szeretni, ha megtalálná benne a férfit, akiben van bátorság és képzelet.
1: Úgy
2: bizony. És amikor azt mondtam, hogy bátorság és képzelet, éppen ahhoz a vasúti gócponthoz közeledtünk, ahonnan rögtöni csatlakozással indul a vonat Olaszország felé. Bíró úr, én ismerem magam. Nekem már voltak kellemetlenségeim az életben. Ami pedig a bátorságot és a képzeletet illeti, előbbiről nagyon jól tudom, mennyiben áll utóbbi befolyása. És a hölgy, ismétlem, nagyon csinos volt, bíró úr. Bíró úr, ha nekem a bátorságomra hivatkozik valaki, egy csinos nő, aki még azon kívül tetszik is nekem, bíró úr. Én ismerem magam, akkor én elveszett ember vagyok. Sokkal különb életveszélyben, mint akit holmi mafla, rablógyilkos támad meg. És én ezt egy pillanat alatt átláttam. És volt bennem, hála Istennek, annyi gyávaság és életösztön, hogy abban a pillanatban, amikor befejezve célzásait, félig nyílt szempillái mögül, várakozó mosollyal felén fordult, és csak annyit mondott, nos, mire gondol most? Hogy akkor én válasz és vallomás helyett hirtelen megrántottam a vészféket, megállítottam a vonatot, leszálltam és gyalogmentem be Szent Miklósra. Most hát megmondtam, ítélje meg, bíró úr, tartozom a büntetésviselőt.
1: Igenis tartozik, és 3 napon belül be is kell küldeni. A tárgyalást befejeztem. Örüljön, hogy ilyen olcsón szabadult. Én jobban jártam volna, ha ön nem olyan gyáva, és békén hagyja a vészféket. Az illető hölgyet azért nem idéztem be a tárgyalásra, mert a vizsgálat első tanúk kihallgatásai óta személyesen ismerem. És a hivatalos helyiségekben sajnos nincs vészfék.

Szerelem dal a Csikó bűnösbe. Drága kincsem, galambocskám, Csikó bőrös kulacsocskám, érted halok, érted élek, száz leányért nem cserélnek. Megvidító arcácskádat, csókra termett kerek szádat, ha a számhoz szoríthatom, Zsuzsijét nem csókolgatom. Ó, hogy kótog a kebeled, melyben szívemet viseled, ó, milyen szép az ajakad, s aranyláncra méltó nyakad. Karcsú derekadon a váll, halhéj nélkül is szépen áll, nem úgy áll, mint a mancié, vagy a majd megmondom kié. Szép a hajad, szép szála is, a kis Csikó hordozta is. Nem akasztott ember haja, mint a trézi rőt huklia. Édesetett danolásod, jércetforma kotyogásod, kikottyod inneti ének, bús szívemnek szegénykének. Ha bámatim köznöm véled, egy szódra lelkem megéled. Ha jó kedvem csúcsorodik, általad megszaporodik. Mikor hideg szelek vagynak, elveszed mérgét a fagynak, és mikor a hév nyár lankaszt, nekem te megfrissíted azt. Ó, ha téged nem láthatlak, begóhajtlak, besiratlak, s ha képet kezembe akad, szememből örömkönyv fakad. Téged hordozlak utamban, téged ölellek ágyamban, és valahányszor felkelek, szerelmedről énekelek. Együtt besokszor feküdtünk, bár soha meg nem esküdtünk. Az éjjel is csak megint sem együtt hálunk, ugye, kincsem? Ó, ha szívünk szerelmének kis zálogi születnének, s ott ülnének hosszú sorral a kuszkóban, tele borral, bár csak a feleségemmel téged cserélhetnélek fel, hogy fiakat, leányokat szülnél, apró kulacsokat. Zsanám meg kulacsá válna, borral mindig színig állna, az ő bőre úgyis Csikó, beleférne 4-5 akó. De jaj, engem ide tova, elvisz a Szent Mihály lova, szerelmed megemészt végre, és te maradsz özvegységre. Keserves sors, adjatok bort, lakjuk el előre a tort, ami menne más kutyába, jobb megy a magunk torkába. Akadtam még egy bankóra, kit szántam szemborítóra, de vakságtól ki már nem fél, minek annak a szemfedél? Kincsem, violám, rubintom, itt az utolsó forintom. Érted, adom ezt is, tubám, csak szádhoz érhessen a szám. Ó, csókollak, ó, ölellek, míg moccanok, míg lehellek, testet tegyék holttestemhez, és ezt az írást fejemhez. Utas, köszönj rám egy pint bort, itt látsz nyugodni egy jámbort, kedves élete párjában, Csikó.

0: elefántból, jámból és szegény. Hűvös és bölcs vizeket ittam én, a dombon álltam, s ormányommal ott megsimogattam a holdat, a napot, és fölnyújtottam ajkukhoz a fát, a zöld cincért, a kígyót, a kovát. Most, lelkem ember, menjem, oda van. Szörnyű fülekkel legyezem magam. Totyog, totyog a pióca halász, bámul, bámul a sovány kanász. Lebeg, lebeg a tó fölött a gém, gőzöl, gőzöl a friss tehénlepén. Egy fáradt alma függ fejem felett, a hernyó rágott szívéig szemet, kinéz át rajta, és mindent belát. Virág volt ez a vers, almavirág.
1: Érik a fény. Megrázhatom fáimat, már közelednek testvéreim. Ívlámpák vagyunk egymás szívei fölött, a kicsi madarakat látod-e vállainkon? Mi vagyunk azok, és szelíd arcunk is egymáshoz ér, nyissuk ki egészen magunkat, egyszerre jusson mindenki a szeretetbe. A napra akasztjuk sugarainkat, megszabadult kenyerek telepednek küszöbeinkre, gyémánt hidak szökkennek mindenfelé, s az elaludt aknák pacsirtákként emelkednek szívünkbe, és szelíden felrobbannak csókjainkban. Hát pazaroljuk szét harangjainkat, kitárt ajtónál mosolyogjunk, szemünkben rejtőzik a torony, melyről beláthatjuk ismeretlen hazánk vidékeit. Készen vagyunk már égboltjainkkal, s készen vagyunk a fényességre, aki hajnalonta gyönge virágokat okoz.
0: Eszmélet. Földtől eloldja az eget a hajnal, s tiszta lágy szavára a bogarak, a gyerekek kipörögnek a napvilágra. A levegőben semmi pára, a csilló könnyűség lebe. Az éjjel rászálltak a fákra, mint kis lepkék a levelek. Kék, piros, sárga, összekent képeket láttam álmaimban, és úgy éreztem, ez a rend. Egy szálló porszem el nem hibbant. Most homályként száll tagjaimban álmom, s a vasvilág a rend. Nappal holdkél bennem, s ha kin van az éj, egy nap süt ideben. Sovány vagyok, csak kenyeret eszem néha, e léha locska lelkek közt ingyen keresek bizonyosabbat, mint a kocka, nem dörgölőzik sült lapocka számhoz, s szívemhez kisgyerek, ügyeskedhet, nem fog a macska egyszerre kint s bent egere. Akár egy halom hasított fa hever egymáson a világ. Szorítja, nyomja, összefogja egyik dolog a másikát, s így mindennik determinált. Csak ami nincs, annak van bokra, csak ami lesz, az a virág, ami van, széthull darabokra. A teherpálya udvaron úgy lapultam a fatövéhez, mint egy darab csönd. Szürke gyom ért számhoz, nyers, különös, édes. Holtan lestem az őrt, mit érez, s a hallgatag vagonokon árnyát, mely ráugrott a fényes, harmatos szénre konokon. Ím itt a szenvedés belül, ám ott kívül
1: a magyarázat. Sebed a világ, ég, hevüls, te lelkedet érzed, a lázad. Rab vagy, amíg a szíved lázad, úgy szabadulsz, ha kényedül, nem raksz magadnak olyan házat, melybe házi úr települ. Én fölnéztem az est alól az egek fogas kerekére. Csilló véletlen szálaiból törvényt font a múlt szövőszéke, és megint fölnéztem az égre álmaim gőzei alól, és láttam, a törvény szövedéke mindig fölfeslik valaki. Fülelt a csend, egyetütött. Fölkereshetnéd ifjúságot, nyírkost szement falak között képzelhetsz egy kis szabadságot, gondoltam, s hát, amint fölállok, a csillagok, a göncölök úgy fénylenek fönt, mint a rácsok a hallgatak cella fölött. Hallottam sírni a vasat, hallottam az esőt nevetni. Láttam, hogy a múlt megszakadt, s csak képzetet lehet feledni, s hogy nem tudok mást, mint szeretni görnyedve terheim alatt. Minek is kell fegyvert veretni belőled, aranyöntni? Az meglett ember, akinek szívében nincs se anyja, apja, ki tudja, hogy az életet halálra ráadásul kapja, s mint talált tárgyat visszaadja bármikor, ezért őrzi meg, ki nem istene és nem papja, se magának, se senki. Láttam a boldogságot én, lágy volt, szőke és másfél mázsa. Az itt udvar szigorú gyöpén imbolygott göndör mosolygása, ledőlt a puha langytócsába, hunyorgott, röppent még felém. Ma is látom, mint tétovázva babrált pihén közt a fék. Vasútnál lakom. Erre sok vonat jön, megy, és elelnézem, hogy szállnak fényes ablakok a lengedező szös sötétben. Így iramlanak örök éjben kivilágított nappalok, és én állok minden fülke fényben, én könyöklök és hallgatok. Mint olmos jég alatt lecsapódva teltem füstszál a szomorú táj felett, úgy leng a lelkem alacsonyan, leng, nem suhan. Te kemény lélek, te lágy képzelet. A valóság nehéz nyomait követve önnön magadra, eredetedre, tekints aláit. Itt, hol a máskor oly híg ég alatt, szikárló tűzfalak magányán a nyomor egykedvű csendje fenyegetően és esengve, föloldja lassan a tömény bánatot a tűnődők szívén, s elkeveri millió. Az egész emberi világ itt készül. Itt minden csuparom. Ernyőt nyit a kemény kutyatej az elhagyott gyárudvaron, töredezett apró ablakok fakó lépcsein szállnak a napok alá a nyírkos homályban. Felej, innen vagy? Innene, hogy el soha nem hagy a komor vágyakozás, hogy olyan légy, mint a többi nyomorult, kikbe nagykor belészorult, s arcukon eltorzul minden vonás. Itt pihensz, itt, hol a falánk erkölcsi rendet a sánta palánk rikácsolva őrzi óvja. Magadra ismersz? Itt a lelkek egy megszerkesztett, szép, szilárd jövőt oly üresen várnak, mint ahogy a telkek körös körül mélán és komorlón álmodoznak gyors sibongást szövő magos házak, kínlódó gyepüket sárba száradt üvegcserepek nézik fénytelen merebb szemben. A buckákon néha gyűszűnyi homok pereg alá, s olykor átszikkan donog egy-egy kék, zöld vagy fekete lény, melyet az emberi hulladék meg a rongy rakott a tájakról ide volt. A maga módján itt is megterít a kamatra gyötört áldott anyaföld. Egy vaslábasban sárga fűvirít. Tudod-e, milyen öntudat kopár öröme húz, vonz, hogy a táj nem enged, és miféle gazdag szenvedés taszít ide. Anyához tér így az a gyermek, kit idegenben löknek, vernek. Igazán csak itt mosolyoghatsz, itt sírhatsz, magaddal is csak itt bírhatsz, ó lélek. Ez a hazám.

200 tagjainak álmom, s a vas világa rend. Nappal hold kél bennem, csak én van az éj, egy napsüt ideben. A Város peremén című versben a költő még kívülről szemléli a külvárost. Az utána következő költeményekben egyszer csak megjelenik a költő a tájban. Még végül az elégiában azonosul a témájával. Talán a legnagyobb, legmeggyőzőbb, legigazibb összefoglalása a külvároshoz való tartozásnak az elégia. Mint olmos ég alatt lecsapódva, telten, füstszál a szomorú táj felett, úgy leng a lelkem alacsonyan. Leng, nem suhan. Te kemény lélek, te lágy képzelet. A valóság nehéz nyomait követve, önnön magadra, eredetedre tekints alá itt. Itt. Hol a máskor oly híg ég alatt szikárló tűzfalak magányán a nyomor egykedvű csendje fenyegetően és esengve föloldja lassan a tömény bánatot a tűnődők szívén, s elkeveri milliókéval. Az egész emberi világ itt készül, itt minden csupa rom. Ernyőt nyit a kemény kutyatej az elhagyott gyárudvaron, töredezett apró ablakok fakó lépcsein szállnak a napok alá, a nyírkos homályba. Felej, innen vagy? Innen-e, hogy el soha nem hagy a komor vágyakozás, hogy olyan légy, mint a többi nyomorult, kikbe e nagykor beleszorult, s arcukon eltorzul minden vonás. Itt pihensz, itt. Hol a falánk erkölcsi rendet a sánta palánk rikácsolva őrzi óvja. Magadra ismersz. Itt a lelkek egy megszerkesztett, szép, szilárd jövőt oly üresen várnak, mint ahogy a telkek körös körül mélán és komorlón álmodoznak gyors zsibongást szövő magas házakról. Kínlódó gyepüket sárba száradt üvegcserepek nézik fénytelen, merev szemmel. A buckákról néha gyűszűnyi homok pereg alá, s olykor átszikkan donog egy-egy kék, zöld vagy fekete légy, melyet az emberi hulladék meg a rongy rakottabb tájakról idevont. A maga módján itt is megterít a kamatra gyötört áldott anyaföld. Egy vaslábasban sárga fű virít. Tudod-e, milyen öntudat kopár öröme húz, vonz, hogy a táj nem engedés, miféle gazdag szenvedés taszít ide? Anyához tér így az a gyermek, kit idegenben löknek, vernek, igazán csak itt mosolyoghatsz, itt sírhatsz, magaddal is csak itt bírhatsz a lélek. Ez a hazám. Mit szeretnék mégis leginkább ezzel a verssel kapcsolatban elmondani? Felhívnám a figyelmet a kettőségére, amellyel a jelenségekhez és a világhoz közelít. Arra az iróniára és öniróniára, amellyel önmaga szenvedését, életét is látja, szinte megkérdőjelezi. Nem mindig szokás észrevenni ezt, pedig József Attila komolyságát mindig ellenpontozza az igazi játék, keménységét, a szelídség. Figyeljünk csak fel arra, hogy élete utolsó perceiben is, a ködös balatonszárszói novemberben írt verseiben, ezekben a búcsúzó, már szinte az örökké valóság árnyékához tartozó nagy versekben is ott a játék, az irónia. Még ott is szinte kikacsint verseiből. A karóval jöttél sorait nem pusztán és nem elsősorban zokogva, panaszkodva és átkozódva kell elmondani, hanem ironikusan és önironikusan,
mint egy maga felett tréfálkozott is.

0: színbe, formába, hangba, szóba rögzítő művészet.
1: Itt belépsz, jövőbe lépsz, mely millióknak ad jogot vérért, verítékért cserébe, hogy legyenek mind boldogok. Hogy a gyalázott ember képe ragyogjon, mint a naplobog, s a munka ne legyen robot csak, de himnusza a dolgozóknak. Ki itt belépsz, hozd el magaddal piros zászlónak a reményt, ki itt kimégysz, vidd diadallal a mély hitet, vidd szerteszét. Dolgozni föl mind lankadatlan, amíg az élet fénye ég. Hirdessük, itt nem boldogul más, csak aki alkot, aki munkás.
0: Ma a

esti kolomb. Indulj dalom, bátor dalom, sápadva nézze röptöd, aki nyomodba köpköd, a fájdal. Az életen, a szinten, a fénybe kell keregni. Légy, mint a minden, de semmi. Ne mondd te ezt se, azt se, hamis se és igaz se. Ne mondd, mi fáj te néked, ne kérd igaz se. Légy, mint a fűfa, élő, csoda és megcsodáló, titkát ki nem beszélő, röpülő, meg nem áll. Légy az, ami a bölcské fölhámja, a gyümölcsé remek ruhája, zöld szín fán, tengeren a fölszín, mélységek látszata. No, fuss a kerges éllel, cikázva, szerteszéllyel, ki és be, nappal, éjjel, s mindent, mi villan és van, éri el. Tárgyalj bolond szeszéllyel, komász halál veszéllyel, s kacagd ki azt a buzgót, kinek a mély kell. Mit hoz neked a búvár, ha fölbukik a habbó? Kezében szomorú sár, ezt hozza néked abból. Semmit se lát, ha táncol fényes vizek varázsa, len, nyög, batol a lánctól, kesztyűje, mint a mázsa, fontoskodó komoly fagydagat üveg szemében. Minden búvárnak oly nagy a képen. Jaj, mi sekét a mélység, és mi hő a sekénység, és mi tömör a hígság, és mi komor a vígság. Tudjuk mi rég, mi könnyű, mit mondanak nehéznek, és mi nehéz a könnyű, mit a medvék lenéznek. Ó, szent bohóc üresség, szíven a hegyke festék, hogy a sebet ne vessék, mikor vérző heges még. Ó, hős, kit a halálarc rémétől elföd egy víg állarc. Ó, jó zene, a hörgő kínokra egy kalandor csörgő, mely zsongít, úgy csitít el, tréfázva mímel, s a jajra csap a legszebb rímmel. A céda életet fest, azt, ami vagy te, tettest, királyi ösztönöddel ismersz-e még felett. Az únt anyag meretres csúlyán nevetve lögd el, s a béna megvetett test bukásait a szellem tornáival felettest. Hát légy ürestes, könnyű, könnyű, örökre játszó, látó, de messze látszó, tarkán lobogva szászó sejmével, mint a zászló, vagy szappan buborék fenn, szelek között az égben, éj addig, míg a lélek szépség, vagy a szeszélyek, mert Isten engem, én is csak addig élek. Menj mély fölé derengni, burkolva játszi színben, légy, mint a semmi, de mindenki.

0: Húzd át. Megittad az árát. Ne lógasd a lábadat hiába. Mit ér a gond, kenyőre nőtt bíza. Tölts hozzá bortaridet kukába. Mindig így volt a világ élet. Egyszer fázott, másszor lángal élet. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot. Szív és pohár telet búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gondra. Éret forjon, mint az örvény állja. Rendüljön meg a velő agyadban. Szemed égen, mint az üstökös láng. Húrod zengjen vésznél szilajadban, és keményen, mint a jégverése. Oda lett az emberek vetése. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot. Szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Tanulj dalt az engő zivatartól, mint nyög, ordít, jajgat, sír és bömböl, fákat tép ki és hajókat tördel, életet folyt, vadat és embertől. Háború van most a nagyvilágban. Isten sírja reszket a Szent Homban. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bat, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Ki volt ez elfolytó csóhajtás? Mi üvölt sír evad rohanatban? Kidörömböl az ég boltozatján, mizokog, mint malom a pokolban. Hulló angyal, tört szív, őrült lélek, vert hadak vagy vakmerő remények. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot. Szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Mintha újra hallanók a pusztán a lázadt ember vad keserveit, gyilkos testvér botja zuhanását, s az első árvák sírbeszédeit, a keselynek szárnya csattogását, Prométeusz hallhatatlan kínját. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány! Ne gondolj a gonddal. A vak csillag, ez a nyomorú föld, hadd forogjon keserű levében, s annyi bűn, szenny, s ábrándok dühétül tisztuljon meg a vihar hevében, és hadd jöjjön el Noé bárkája, mely egy új világot zár magába. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány! Ne gondolj a gonddal! Húzd! De mégse. Hagyj békét a hangodnak. Lesz még egyszer ünnep a világon. Majd, ha elfárad a vészharagja, s a viszály elvérzik a csatában, akkor húzd meg újra lelkesedve, isteneknek teljék benne kedve. Akkor vedd fel újra a vonót, és derüljön zordon homlokod. Szűd teljék meg az örömborával. Húzd, s ne gondolj a világ gondjával.
1: Húzd rá, cigány, megittad az árát. Ne lógasd a lábadat hiába. Mit ér a gond kenyéren és vízen? Tölts hozzá a bort a rigyott kupába. Mindig így volt a világi élet. Egyszer fázott, másszor lángol égett. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod? Mikor lesz a nyűt vonóbul bot? Szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány! Ne gondolj a gonddal! Véred forjon, mint az örvény árja. Rendüljön meg a velő agyadban. Szemed égjen, mint az üstökös láng. Húrod zengjen vésznél szilajabban, és keményen, mint a jégverése. Oda lett az emberek vetése. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod,
2: mikor lesz a nyűjt vonalból bot? Szív és pohár, talán

házias. Költők, a végzet ellen ábzúgolódjatok. Én nem panaszkodom már, én házi úr vagyok. Bizúgy, barátim, Isten fölvitte dolgomat. Hiába sárpadoztok irigykedés miatt. Szegény, szegény csavargók, tudjátok-e, mi a valakinek tulajdonlakházzal bírnia? Hogyan tudnátok, hisz ti más ember tűzhelyén hányódtok? Én is voltam olyan szegénynek. Mit nem szenvedtem én is, mióta elhagyám boldogságom bölcsőjét, szerény, csöndes tanyám. Midőn a hű komondor, meg gazdátlan maradt, olyan keservesen nyílt idegen ház alatt. Ki tudja, mennyi földet betüslött béfuta, míg volt urát föllelte a jó öreg kutya. És én a viszontlátáskor be nem fogadhatám, nem volt számára egy zug a gazda udvarán. Most itt van ő is, a hűbodré együtt velem, mintha magáé volna, úgy őrzi tűzhelyem. S fenntartja a tekintét, mint házi úr ebbe. Szeretném látni, kedve ellen, ki jön ebbe. De ti, költő barátim, ha erre vét a hab, csak jöjjetek be bátran, bodré meg nem harap. Csak jöjjetek be, nálam lehet nyugodnotok. Fölösleg ágy van, a ház sem mindenütt csorog, és kertem is van. Ó, ez valóságos liget, hűs árnyat benne fél száz gyümölcsfa hinteget. Itten merengek én el olykor, s szemem ragyog, könyvtől-e, vagy örömtől, hogy házi úr vagyok? Sőt, ami több, lakóm is van, egy kis föcskepár, mely sárfalamra sárból szerény fészket csinál, mely nékem hajnalonként friss dallal fizeti le a lakbért, s a szállást igen szeretheti. Három fészkét veré már le csintalan gyerek, most a csüggethetetlen, negyedszer rakta meg. Aj, kezdem én is, melyet vészek ledúltanak, reményim föcskefészkét építni újulnak. Megérem-e, hogy benne nyugtot s békét nyerek? Vagy majd leszúrja a sors az a bajkos gyerek? Mi a kő jutott hozzám, hogy nem megy az irka-firka. Hiába van toll kezemben, csak bámulok, mint a birka. Gondolatim, mint a túzok, melynek összefagyott szárnya, gyalog mennek a földszínén, egy sincs, aki fentebb járna. Olyan próza minden része, mint egy kalmár, aki számol. De hisz én is azt teszem most. Lám hol a bibéje, lám hol. Úgy bizony, nagy számvetésbe merülék, tudnélik ebbe. Egy dolog két vége közül, melyik kerül kevesebbe? Egyenesen dobni tűzre, mihelyt megvevén papírom? Vagy akkor tüzelni fel, ha költeménnyel teleírom? Letészem alantot, nyugodjék. Tőlem ne várjon senki dalt. Nem az vagyok, ki voltam egykor, belőlem a jobb rész kihalt. A tűz nem melegít, nem él, csak mint reves fájé világa. Hová lettél, hová levél, ó lelkem ifjúsága? Más ég hintette rám mosolyát, bár

karácsony palásban járt a föld. Madár zengett minden bokorban, midőn ez ajak dalra költ. Fűszeresebb az esti szél, hímzettebb volt a rétvirág. Hová lettél? Hová levél? Ó, lelkemi fiúsága! Nem így magánosan dalultam. Gersenyben égtek húrjaim. Baráti szem művészi gonddal függött a lantos ujjaim. Lánggyúlt a lángerjelminél, s egyé fonódott minden ága. Hová lettél, hová levél, ó lelkemi fiúsága? Zengettük a jövő reményit, elsírtuk a múlt panaszát, dicsőség fényével öveztük körül a nemzetet, hazát. Minden dalunk friss, zöld levél gyanánt vegyült koszorújába. Hová lettél? Hová levél, ó lelkemi fiúsága? Ó, látni véltük sírjainkon a visszafénylő hírt, nevet, hazát és népet álmodánk, mely örökre él, s megemleget. Hittük, ha illet a babér, lesz, aki ossza. Mint hiába. Hová lettél? Hová levél, ó lelkemi fiúsága? Most árva éneked, mi vagy te? Elhunyt daloknak lelketán, mely temetőből, mint kísértet járnék föl a halál után. Hímzett virágos szemfedél, szó, mely kiállt a pusztaságba. Hová lettél, hová levél, ó lelkemi? Letészem a lantot. Nehéz az. Kit érdekelne már a dal? Ki örvend fonnyadó virágnak, miután a törzsök ki? Ha a fa élte megszakad, egy percig éri túl virága. Oda vagy. Érzem, oda vagy. Ó, lelkem!

megfelel Stanley-nek. Volt idő, mikor tagadták a futamló csillagot. Semmi az, csak földi pára, lobban és fut és elég. Most a szellemet tagadják. Semmi az, csupán anyag. Agyvelő, vér és ideg összhatása, mely azonnal véget ér, ha szétbomol agyvelő, vér és ideg. Az anyaga halhatatlan, hűben, fában újra éled, összetársul, meg elszéled, mindörökké szakadatlan, hanem e feltámadást a szellem nem éri meg. Ez üres hang, nincs sehol. Puszta réme ferde agynak, miért századok ránk hagynak, csak zavarja a tudást. Ó, ti, akik jobb felemnek már e földön mély sírt ástok. Oly bizonyos hát tudástok, hogy helye sincs védelemnek. Nem mond ellen az a szellem, mely kutat, hogy támaszt lejjen, megtagadni önmagát. S nem retteg néha meglelte, mit tudása így teremte, azt az örök éjszakát. Ó, jobb volna kissé várni. Nehogy úgy találjon járni az a híres tudomány, mint ama gyors fénnyel jár, mit csillagnak vélt a golyhó, ő azt mondá, csak gyúlt pára, s ím ma áll, hogy égi bolygó. Mi lehet még ezután? Ami annyi szívbe oltva élt, világ kezdete olta, mit remélt a hindú párz, amért lángolt annyi oltár, zengett Szionon a zsoltár, hogy nem addig tart az élet, míg alant a testbe jársz, hanem egykor újra éled, s költözzék bár fűbe, fába vagy keresztül állaton, lesz idő, hogy visszatérhet régi nemes alakjába, megtisztulva szabadon, vagy a boldogok szigetjén, mint hívja a boldog Hellén, vagy az üdvözültek helyén, mint reméli a keresztjén, lesz dicsőebb folytatása. Én ezt meg nem tagadom. Mit hisz a tudós? Ős. Földi pályám, ami nézi, annak immár vége lesz. Vissza senki nem idézi, s rövid foglalatja ez. Mély homályban, éjféltájban, kis fény is, ha nagynak tetszik, hogy a föld körén bolyongtam, egy barázdát én is vontam. Az emberek ráveték pillantásukat egy percig, és egy tudóstán megfigyelt, és lapjára sok száz jelhez, ahogy csillagfutást felvesz, könnyed, vékony karcolással rólam is tűn némi jelt. Mire reggel ő sem is. S összevéti annyi mással a jövendő nemzedék, mely se kérditán, se tudja, nem is igen lesz rá gondja, hogy itt éltem, s a tömegben én is lantott pengeték. A régi panasz. Mi gondod a jövőre? A múltad mi közöd? Könnyel a múlt sírja dombját, s a reménynek száraz lombját, hasztalan mit öntözöd? Századoknak bűne, átka, mind csak téged terhele. Nem talán még sokkal érzőbb, nem talán még sokkal vérzőbb, honfitárs hitke bele? Ó, tudom, de bánatomban meg nem enyhít társaság. Mint szülétlen több gyerekre, osztatlan szál, s mindegyikre az egész nagy árvaság. Sőt, azáltal súlyos brészem, hogy míg a tett melege más sebét enyhőbbé tészi, ő szegény csak kínját érzi, a lant méla gyermeke. Hogy reméltünk, mind csalódnánk, és magunkban mekkorát, hisz csak egy pontot kerestünk, megtalálva onnan estünk, így bukásunk lelkivád. Mennyi seprő a pesgésben, s mi kevés bor.
Volt elég, kit nagy honszerelme vonzott megragadni minden koncot, nehogy más elkapja még. Mennyi szájhős, mennyi lárma, és egyre süllyedt a naszád. Nem elég csak emlegetni, tudni is kell jól szeretni, tudni bölcsen a hazát. Vagy nekünk már így is, úgy is, minden módon veszni kell? Egy világ, hogy ránk omoljon, külerőszak elsodorjon? Vagy itt benn rohadni el? Mindvégig. A lantot szorítsd kebeledhez, ha jő a hal. Újjod valamíg azt tengetheti, vigaszt bús elme talál. Bár a szerelem s bor ereidben nem forr, ne tedd le azért. Hát nincs örömed, hát nincs bánat, amit rád balsors kezem ért. Hisz szép ez az élet fogytig, ha kiméled azt, ami marad. Csak az ősz fordultán, leveleit hultán, ne kívánj nyarat. Bár füstbe reményid, s egeden felényid sincs már fel a nap. Ami derűs, élvezd, borúját meg szélezd, légy te vidorabb. S ne hidd, hogy a lantnak ereje meglankadt. Csak hangköre más. Ezzel, ha elégszel, még várhat elégszer dalban vidor. Tárgy künn, s te magadban, és érzelem az van, míg dobban a szív. S új eszme, ha pesdül, ne vonakodj restül, mikor a lant hív. Van hallgatód? Nincsen? Te mondd, ahogy Isten adta mondanod. Bár puszta kopáron, mint tücsöké nyáron, vész is kidob. Meddő úrán. Belenézek a nagy éjszakába, alszik a föld maga árnyékába. Itt vagy, amott csillagok röppennek, gondolatim is úgy jönnek-mennek. Gondolatom szappan buboréki, csillogók, mint odafenn az égi. De töredék mindkettőnek útja. Mind szétpattan, mielőtt megfutja. Mi vagyok én? Senki pál, egy fájó gép, mely pipál. Dalfogytán. Függ már szögén a hárfa, kapcsos könyvem bezárva, mint egy koporsó. Újam nehéz a húron, a verset únva írom, ez tán utolsó. Mi hasznak él egy hangú panaszra belőlem a dal? Még majd szememre lobban, közölt, ha így bajod van, az orvosod. Szenvedek én egyben másban, vén hurutban, fulladásban, rokkant ideggyengeségben, félvakságban, sikettségben, és impertinens dicsőségben. Epilógus. Az életet már megjárt. Többnyire csak gyalog jártam. Gyalog bizony. Legfőlebb, ha omnibusz. Láttam sok kevély fogatot, fényes tengelyt, cifrabakot. És egy a lelken soha meg se irigyeltem. Nem törődtem bennülővel, hegyke úrral, cifranővel, hogy áll orra az útszéli baktatóra. Ha egy úri lócsiszárral találkoztam, s bevert sárral, nem pöröltem, félreálltam, letöröltem.
hiszen az útfélen itt-ott egy kis virág nekem nyitott. Azt leszedve, meg volt szívem minden kedve. Az életet ím megjártam. Nem azt adott, amit vártam. Néha többet, kérve, kelve, kevesebben. Ad a címet, bár nem kértem, s több a hírnév, mint az érdem. Nagyra vágyva bételt volna keblebb vágy. Kik hiúnak és kevének, tudom, boldognak is vélnek, s boldogságot irigy nélkül még kilát. Bár ha engem titkos métej fölemészt, az örök kétej, s pályán bére égető, mint Nessus vér. Mi temérdek munka várt még? Mi kevés, amit beválték félbe, szerve? S hány reményem hagyott cserbe? Az életet már megjártam, mit szívembe vágyva zártam, azt nem hozta. Attól makacsul megfoszta. Egy kis független nyugalmat, melyben a dal megfoganhat, kértem kérve, s ő halasztál évről évre. Csöndes fészket zöld lomb árnyán, hova múzsám elelvárnám, de sajátom, benne én és kis család. Munkás, vidám öregséget, hol mit kezdtem, abban vége. Ennyi volt csak. S hogy megint ültessek, olcsok. Most, ha adná is már késő, egy nyugalom vár a végső. Mert hogy szálljon, bárkalitja már kinyitva, rabmadár is szeget száll. A tölgyek alatt. A tölgyek alatt szeretek pihenni, hova el nem hat rározni a semmit. Zöld lomb közein áttörve az égbolt, s a rét mezein vegyül árny és fény volt. A tölgyek alatt oly otthonos itten. Évem leapadt, íme gyermek lettem, mint mikor a tölgy sudarát megmásztam, hol seregé költ, s vígan madaráztam. A tölgyek alatt több egykorú társal madárfiakat kifeszíték nyársa. Jó tűz lobog ott, zizeg a kis bogrács, s ha bealkonyodott, haza már egy ugrás. A tölgyek alatt örömest valék én, bár a madarat hagyom szintén. Gyermeki önző korom ifjú ábrán veszi ösztönző szárnyára, s tovább ránt. De tölgyek alatt valamerre járt, szülőhonomat csak is ott talált. S hol tengve tunyán halt, s nem villató, volt bár Kanaán, nem lett honom a föl. A tölgyek alatt még most is elülök, hűvkép csalogat, ábránba merül, hajókerekek zubogását hall. Hajrá, gyerekek, a vízi malom. A tölgyek alatt ím meglep az alkon, hűsebb fuvalat zörög át a parkon. Felhők szemerebben, haza sietek, jobb ott melegebben, ki vén, ki beteg. A tölgyek alatt vágynám lenyugodni, ha csontjaimat meg kelletik adni. De akárhol vár a pihenőhely rám, egyszerűen bár tölgy lenne a felé.

0: Mert mi lesz ezután?
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

1914-ben Genfbe kerültem. Itt maradtam a háború végéig. Sok híres muzsikussal ismerkedtem itt meg. Többek között Igor Stravinskyval. 1915-ben egy táncos mulatóba játszottam. Egy ízben megjelent itt Ernest Ansermé, a híres karmester, másodmagával. Leültek egy sarokba. Kisvártatva magához intett Ansermé, és ezt kérdezte. Játszhatnék-e egy szólót, Csimbalmond? Mondom, ez szinte lehetetlen. Olyan nagy alárma. Ansermé az igazgató által csendet teremtett. Én meg elkezdtem játszani egy szerb kollót. A csimbalom előtt ugrált egy fiatal ember. Ansermé társa. Monoklit viselt, piros nyakkendőt, zöld mellényt és igen szűk ruhában fesengett. Stravinsky volt. Azzal birkozott, hogy szűk kabátjából kihúzza a mancsettát és jegyzeteket írjon rá. Én, mint afféle öntelt fiatal legény, tetőtől talpig végigmértem, lekicsinylőleg, és azt gondoltam magamban. Amit én játszom, azt ugyan nem fogod leírni. Csak ugyan rövidesen abba hagyta a jegyezgetést. Így ismertem meg Stravinskyt. Később együtt vásároltunk számára egy csimbalmot. Valósággal szerelmes lett ebbe a hangszerbe. Az ócska piszkos csimbalmot együtt javítottuk Stravinsky lakásán. Ő főzte az enyvet, s ő tisztította a rozsdás húrokat. Néhány csimbalom órát is vett tőlem, és nem sokára meglepett egy 11 hangszerre írt művével, a raktejmmel, amiben a cimbalomnak fontos szerepe van. Később a Renard című balettjébe adott nagy szerepet a cimbalomnak. A polka és a valcser, melyek négy kedves zongoradarabok voltak, amelyeket most el fogok játszani, Stravinsky írta át cimbalomra. A kézírat a birtokomban van.

0: mentette a népséget, hát a gyapból gyúrta őket, aztán betette hát a kemencébe, hogy hát ugye megsüljön, hát hogy neki ne olyan nyersüljön. Na akkor, mikor betette, elfeledkezett, mert gyúrta a másikat, elégett. Hát most mi lesz vele? No nem baj, először elégett, mert a fekete mellett elégett. Na jó, akkor meggyúrta a másikat, betette azt. Hát am meg egy kicsit erősebben sűt, szóval nem annyira fekete, mint a világosabb lett, de a fehértől meg hát nem szárad meg, hanem inkább olyan sárga színe lett. Na azt mondja, nem baj, am meg azt mondja, lesznek a sárga bőrjek. Azt mondja, hát ide ebből lettek, akkor kínálják ebből a sárga bőrjek. Na jó, gyújta a harmadikat, hát na most, hogy ez hogyan sikerül. No, ennek lesz a fehér bőrjek, ezek lesznek a magyarok. A fehér bőrűek. Hát ezért a feketék, a négerek már tisztusorunk azokat igen megsütöttük. Na, amikor tisztusorunk teremtette Ádámot meg az Évát, hát ugye gyújtta azokat is, oldalbordalt mindent, ki elkészített, hát készen lett az Ádám, hát félre a téged szárni. Na most akkor gyújtta az Évát. Hát mikor az Évát is gyújtja, oldalbordáinkat készíti. Oda megy egy kutya, egyet elvisz belőle. Hát most mi lesz mindez? Hát semmi. Az asszonynak ölik, hogyha egyel kevesebb lesz. Azért fölényesebbek a férfiak, mert azok egy bordával teglázók vannak.
1: Ezelőtt az ember kopac volt. Úgy akarta, hogy hát látta egy másnak, hogy nagyon szép haja van, hát, hogy neki is legyen hajas. Azt mondja Jézus neki. Hát nyújt bele a sármos, kembe a fejedét. Na hát, be is keni a fejét, és lett szép haja. Aztán a gondolt, hát be is keni a hónyóját, és hát ott is lett egy kis haj. Megint elől is bekeni, és oda is lett. Bajszat is ügyesen csinált, hát az a szép. Elérne épp is a felesége még lássa, hogy hát milyen szép haja van, hát ő is, ha ügyesen békeni, akkor így szép haja lett. Na, hát gondolja, honnyala is egy kicsit teszem, de az ember a májra is, de ő már nem teszem a májra. Hát, tudja, akkor mesztelenül jártak, s a lédre a szállott elő, s ő hamar a lényhez hozzacsapjon kezit, azóta lett ott.

királyok és királynők. Szépek voltak, gazdagok voltak. Volt azoknak mindenik, ami csak kell a boldogsághoz. Csak az volt a baj, hogy ennek a királynak s királynénak nem született gyermeke. Örökké búslakodtak, örökké szomorkodtak. A királyné egyszer azt találta mondani, én Istenem, bár csak egy akkoracska gyermeket adnál nekem, mint a kicsi ujjacskám. Ahogy ezt a királyné kimondta, abba a minutába egy akkoracska kicsi zöld kégyócska kezdett feltörekedni a ruháján, mint a kicsi ujjacskám. A fején aranykoronacska volt, s megszólalt. Itt vagyok, édesanyám. Jaj, mikor a királyné meglátta a kégyócskát, nem tudta, mi csináljon, leseperje a ruhájáról. Meggondolta magát, összekapta a ruhája alját, s futott be a palotába az urához. Nézze csak, ember, milyen gyermeket adott nekünk az Isten. Jaj, asszony, meg vagy te bolondulva? Takarítsd el innen ezt a férget, de gyorsan. Vessétek belé a tóba, látni se akarom. Erre megszólalt a kicsi kégyó királyfi. Ne vessetek a tóba, édesapám. Jaj, mikor a király meghallotta azt a szót, hogy édesapám, úgy elmelegedett a szívetája, azt se tudta, mi csináljon. Mondja a feleségének, hát asszony, ha ilyen gyermekünk van, hát neveljük fel ezt. De nagyon szépen megkérlek, ne mondd meg senkinek, hogy kégyó fiunk van. Majd később építünk a kertbe egy titkos palotát, s abba szépen felnöveljük. Hát, először a kicsi kégyó királyfit belétették egy aranyos kosárkába, aztán később felépült a titkos palota is. De az a király és az a királyné úgy szerették a fiukat, azt se tudták, mi csináljanak véle. Etetgették, becézgették, szeretgették. Hát, meges látszott a királyfin, mire fél esztendős lett, akkora lett, mint egy nagy szekérrúd. Mikorra meg a királyfi bétöltötte az egy esztendőt, imán akkora lett, mint egy nagy szénalekötőrúd. Hát, nem es fért belé az aranyos kosárkába, hanem a titkos palotába. Csináltak neki nagy pócokot, s azon feküdgetett. Egy reggel viszi a királyné a reggelit a fiának, s hát, királyfi a fejét kopóra emelte, vigan, fütyölt, mind valami legény. Azt mondja neki az édesanyja. Édes fiam, ugyan biza, miért fütyölsz te úgy, mint valami legény? Hely, édesanyám, házasodhatnám. Jaj, szerelmes Istenem, édes fiam. Mi nem jut az eszedbe? Nincsen olyan leány a világon, aki hezzád eljönne feleségül. Ugyan biza, kit akarsz te elvenni? Én, édesanyám, a szomszéd király legkösebbik leánkáját szeretném feleségül venni. Fut a királyné nagy sírva a királyhoz. Hallja-e, ember, mit akar a gyermek? A szomszéd király legkösebbik leánkáját akarja feleségül venni. Jól van, asszon, mit vagy úgy kétségbe esve? Ha kell, háborút indítunk, de akkor es ide hozzuk azt a leánkát. De aztán nem került sor háborúra. A király és a királyné kitalálták, hogy hoznak egy udvari festőt, a királyt lefestetik szép fiatalnak, és aztán a királyné a képvel elmenjen leánykérőbe. Hát, kaptak is egy festőt, és az erős szép képet festett a királyról. No, a királyné megfogta a képet, és elindult leánykérőbe. A szomszéd királynak a legküssebbik leánykája megnézte a képet, s hát erősen tetszett neki a királyfi, akit mutatott, s gondolta magába, elmenjen ő feleségül ehhez az idegen királyfihoz. Csak azon csodálkoztak, hogy miért nem jött a királyfi személyesen leánykérőbe. De a királyné azt mondta, nálunk az a szokás, hogy a legényeknek az édesanyja menjen leánykérőbe. Hát, ha ez a szokás, ez a szokás. Kis király leán összeszedte az egyet mását, s beült a hintóba a királyné mellé. Mennek ketten, s a kicsi király leánka kezdett kíváncsiskodni. Királyanyám, osztá, milyen az én mátkám, kedvese, szépe? Azt gondolta magába a királyné, ha meglátod,
eleged lesz. De az itt azt mondotta, kedves, szép az én fiam. No, közelebb érnek a palotához, már odaérnek a kapuhoz. Csodálkozik a kis királylány. Királyanyám, ha miért nem jön elejembe a mátkám? Jaj, gyermekem, tudod, milyen a férfi állat? Elmenjen vadászni, és nem tudja, hogy mikor kell hazajönni. Biztos a fiam vadászott, s még nem érkezett haza. Hadd el, mert hónap meglátod. Másnap reggel a kis királylány felvette a legeslegszebb ruháját, megfésülte a haját, s akkor a király s a királyné két oldalról kartén fogták, kivezették a kertbe a titkos palotához. Megnyitották a titkos palota ajtaját előtte, s hátulról bétaszították. Mikor az a szegény királyleánka meglátta azt a fertelmes nagy kígyót, annak az esze szinte kirekedett. Csak sikoltott, sikoltott. Nem tudta, hogy meneküljön el. Az ajtó zárva, az ablak zárva. A kicsi kígyó királyfi csak pillogtatott a nagy szemeivel. A kicsi királyleánka meg béhuzakodott a legtávolabbi sarokba, s ott sírdogált keservesen. Így tölt el egy egész hét, de ezen a héten se nem evett a királyleánka, se nem aludt. Egy hét múlva olyan álmosság jött reja, olyan fáradtság jött reja, s olyan éhes lett, hogy azt gondolta magába, legyen ami lesz. Eszem egy almát, s lefekszem ebbe az ágyba. Egyen meg ez a fertelmes nagy állat. Amikor a kicsi leánka kezdte eszegetni az almát, kicsi kígyó királyfi erőst figyelte. Alig, hogy a király leánka letette a fejét az ágy céljére, lekoppantotta a szemeit, s elaludt, egyszer csak érzette, hogy valami megrándult mellette. Jaj, felszökött, mi az? Halljatok csodát! Ott egy olyan szépséges, szép legény feküdt mellette, hogy a napra lehetett nézni, de arra nem. Megörvendett a király leán. Felnyújtotta a karjait, hogy megölelje a királyfi. Ki vagy te, szép királyfi? S hol van az a fertelmes nagy kígyó? Az a fertelmes nagy kígyó én vagyok. Megátkozott a kígyó király, mert nem akartam feleségül venni a leányát. De mert ettél a tányérunkból, lefeküdtél az ágyunkba, ezért egy kicsit megszabadultam az átokalom. Hát ez a királyleány úgy belé szeretett a királyfiba, jobban megszerette, mint a saját életét. Másnap reggel a királyné viszi a reggelit, hallgatkozott a kócslikon, nem hallott semmit, nem sírt a királyleánka. Fut vissza a palotába, mondja a királynak, felséges uram, ha nem egyeb a fiunk megnyugasztotta azt a szegény leánkát, már nem sír. No, futnak vissza a palotába, megnyitják az ajtót, s hát a királyleán kacag. A királyfi meg fekszik a pócon kégyóbőrbe. El nem tudták képzelni az öregek, hogy mi történt. De ettől kezdve nem kócsolták be az ajtót, s a királyleán kisbé járkálhatott a palotából. A királynét majd megölte a kíváncsiság, hogy mi történhetett. Na, egy nap mondja es a király leánynak, hogy édes leányom, hát nem félsz imán a fiamtól? És a király leányka eldicsekedte, hogy jaj, királyanyám, ha tudná. Mikor este bésetétedik, s elcsendesedik a palota, a királyfi veti le magáról a kígyóbőrt, s egy olyan szép legény lesz belőle, hogy a napra lehet nézni, de rá nem. Úgy szeretném, ha nem venné fel többet azt a kígyógunyát. Jaj, gyermekem, én még soha nem láttam a fiamat kígyógunya nélkül. No, addig, hogy a két fehér nép összeegyezett, hogyha a királyfi eltalálna aludni, a kis királylány kiadja a bőrét az ablakon, s a királyné elégeti. Ahogy elgondolták, úgy es lett. Amikor a királyné bévette a kemencébe a kígyóbőrt, a kígyóbőr nagy lobot vetett. Az ágyba meg felszökött a királyfi. Hol van a bőröm? Hol van a bőröm? Ugye elégettétek? Látod-e, látod-e? Már csak 3 napot kellett volna várni,
s én örökre megszabadultam volna az átok alól. De mert türelmetlen voltál, most úgy elmegyek, hogy soha-soha többet fel nem találsz. Mikor ezt a kis királylány meghallotta, neki sikoltani, ne hagyj itt. A királyfi megsajnálta, s azt mondta neki, hát ha igazán ennyire szeretsz, akkor adok neked egy szembúzát s egy szemdiót. Ezt a szembúzát vesd el, ezt a szemdiót ültesd el, s mikor ebből az egy szembúzából annyi terem, hogy elegendő lesz egy kalácsra, s mikor ebből az egy szemdióból annyi lesz, hogy elegendő lesz egy kalácsba, akkor süsd meg a kalácsot, s indulj el a felkeresésemre. Ezzel a királyfi úgy eltűnt, mintha soha ott se lett volna. A kis királylány 7 egész esztendőn keresztül öntözte könnyeivel a búzát s a diót. 7 esztendőre Rea termett egy jó szakajtó búza s egy jó szakajtó dió. A kis királylány nagy örömmel megsütötte a diós kalácsot, belétette egy aranytakargatóba, s elindult, hogy felkeresse a mátkáját. Ment hegyeken, völgyeken keresztül. Ágak tépték a ruháját. A haja kócos volt, az arca elszennyült. Vadállatok rémizgették, de csak ment eléfelé. Egy este egy rengetegbe Rea sötétedett. Nem tudta, merre menjen, de aztán megpillantott egy kicsi világocskát. Közelebb ment, s hát látta, hogy ott van egy kicsi burdécska, s annak az ablakából jő a világosság. Oda ment, s békopogtatott az ajtón. A kopogtatásra kidugta a fejét az ajtón egy vénséges vén öregasszony. Az olyan vén volt, hogy az álla leért egészen a térdjig. A kis királylány illendően köszöntötte. Jó estét adjon Isten, kedves öreganyám! Jó estét nekedes gyermekem! Hát hol jársz? Ott, ahol még a madár se jár. Kedves öreganyám, keresem a mátkámot, a kicsi kégyó királyfit. Nem látta valahol. Nem én, gyermekem. Ilyen királyfinak soha hírit se hallottam. De gyere bé a házba. Nem sokára hazajön a fiam, s ő biztos látta, mert az én fiam a hold, s az én fiam mindent lát. Bénéz a kutakba, belévilágít az erdőkbe, a buzákba. Na csak gyere bé bátran. Bément a kis királylány az öregasszony burdécskájába, leült, és egyszer csak nagy fényesség esett. Hazajött a hold. Mondja a hold az édesanyjának. Édesanyám, miféle idegen szagot érzek? Ki járt itt? Ó, gyermekem, ilyen világosság van, te nem látsz a szemettől. Itt van ez a kis királylány. Keresi a mátkáját, a kicsi kégyó királyfit. Nem láttad valahol? Nem én, édesanyám. Soha hírit se hallottam. Reggel, mikor a kis királylány elbúcsúzott az öregasszonytól meg a holttól, az öregasszony adott ajándékba neki egy aranyorsót. Tedd el, gyermekem, még szükséged lesz rá. És a holdnak az édesanyja még eligazította a nénjéhez, a napnak az édesanyjához. Estére odaérkezett a kis királylány a napnak az édesanyjához. Erős szívesen fogadta, de bizony a kicsi kégyó királyfinak hírit se ő, se a fia nem hallotta. Másnap reggel, mikor elbúcsúzott tőlük a kis királylány, kapott tőlükes ajándékot, egy arany guzsajat. Azt mondja a napnak az édesanyja, tedd el, gyermekem, még szükséged lesz rá. Aztán a napnak az édesanyja eligazította a kis királylányt a harmadik testvérikhez, a szélnek az anyjához. Estére odaérkezett a kis királylány a szélnek az édesanyjához. Az es egy kicsi kócos házacskába lakott. A kis királylány békopogtatott, s hát megnyílott az ajtó. A kis királylány köszöntötte illendően. Jó estét, kedves öreganyám! Jó estét nekedes gyermekem, hát hol jársz itt, ahol még a madár se jár? Kedves öreganyám,
Keresem a mátkámot, a kicsi kígyó királyfit. Nem látta valahol. Nem én gyermekem. S kedves öreganyám, adna-e nekem szállást éjszakára? Adok én szüvesen. A szállás az istené, a nyugodalom az emberé. Gyere Bé a házba. Bé ment a kis királyleány a házba, s hát, azt mondja az öregasszony, ne busulj, mert az én fiam a szél. Az aztán minden tud a világon. Minden ligba belé fú. Biztos, hogy látta a mátkádot valahol. Nem sokára nagy derce-durca esett. Recsegés, ropogás, mondja az öregasszony. Jöjj haza a fiam. Egyszer csak hazaérkezett a szél. Kezdi szívni az édesanyja. Édes fiam, ha nem tudsz egy kicsit csendesebben járni, örökkédig veszed le a ház tetejét. Jó van, na édesanyám, ne veszek egyik örökké. Tudja, hogy szeretek borogatni. Édes fiam, vendégünk van. Ez a kis királylány keresi a mátkáját, a kicsi kégyó királyfit. Nem láttad valahol? Jaj, dehogy nem láttam, édesanyám. Ma es háromszor jól felmérgesítettem a királyfit, mert a királyfi vadászott, s én kaptam ki a fejéből a kalapot. Hempergettem belé a porba. Utoljám már majd kihasadott a királyfi a méregtől. Oda szökött a kis királylány. Kedves szél, hol láttad a királyfit? Hol van az én mátkám? A te mátkád volna? Hát én azt hallottam, hogy jövő héten lesz az esküvője a kégyó király leányával. Nem ezt tudom, hogy az a szép királyfi hogy tudja elvenni azt a csúfpufájú leányt. Kedves szél, vigyél oda! Ülj még egy kicsit, nyugudjál meg, majd reggel elmegyünk. De bizony a kis király leányt nem lehetett tartóztatni. No, ha nem, a szélnek az édesanyja adott ajándékba egy aranymotollát. Tedd el, gyermekem, még jó lesz valamire. A kis királylány megköszönte szépen az ajándékot, a szél felvette a hátára, és azt mondotta neki, humd be a szemedet, és gondold azt, ott legyek, ahol akarok. A kis királylány azt gondolta, hogy ott legyek, ahol a mátkám él. Mikor felpillantotta a szemeit, már le is ereszkedtek egy szép nagy palota ablaka alá. A szél ment a lógára, és a kis királylány elévette az aranybuzsal, és elkezdett az aranyorsóval fonni, és énekelni. A szép ének szóra megnyílott a palota ablaka. Kidugta rajta a fejét egy csúf pufájú leány. Meglátta az aranyorsót. Na, mindjárt futtatta a szolgáját. Eredj, te szolgáló, kérdezd meg azt a leányt, mennyiért adja nekem azt az aranyorsót. Menjen a szolgáló, kérdi. A kis királylány visszaizen. Ennek csak egy az ára. Ha egy éjszakát a kicsi kégyó királyfi szobájába tölthetek. Jaj, mikor meghallotta ezt a választ a kégyó király leánya, akkor átkacagott, hogy az ablakok mindel hasadtak. Mindjárt tudta, hogy ki ez, azt is tudta, mét jött. Na, gondolta magában, majd túljárok az eszeteken. Visszaizent, hogy mi mehet a királyfi szobájába a leánka, ha a királyfi elaludt. No, este jöjj haza a királyfi a vadászatból, s még le se szállott a lóról, már viszik elejébe a boros kupát. Persze a kégyó király leánya álomport tett belé. A királyfi megitta a bort, és abba helybe elaludt. Úgy kellett a gunyát leráncikálni róla. No, mikor a királyfit lefektették, bécsapták hezza a kicsi király leányt. Kötögette a mátkáját. Édes mátkám, 7 esztendeig öntöztem könnyeimmel a búzát s a diót. Elhoztam neked a diós kalácsot, s nincs ki megegye. A királyfi úgy aludt, mind aki meghót. Reggel oszták, leánkát kivették a palotából. A királyfi meg megint elment vadászni. Második este ugyanígy járt a király leán. Harmadik reggel, mikor a királyfi ment vadászni, oda menjen hezzá egy szógas, azt mondja neki. Felséges királyúrfi, én olyan különötös dolgot tapasztalok felségednek a szobájába. Minden este, mikor jöjj haza a vadászatból, viszik elejébe a boros kupát,
Felséged megissza, abba helybe elaluszik, alig tudjuk lefektetni. Osztá, csapnak be a szobájába egy leánkát, az jajgatódzik, valami diós kalácsot emleget. Ej, eljött értem a mátkám! Ma este ügyesek leszünk. No, a királyfi elment vadászni, és este, mikor jött haza a vadászatból, már megint vitték elejébe a bort. De Biza most nem itta meg, hanem bétöltötte a gallérja mögé, és tette, hogy nagyon álmos, és abba helybe elaluszik. No, megint a szolgák lefektették, és bejeresztették hezzá a kis király leányt. Most kezdett csak jajgatózni igazán a leányka. A kezeit felkapcsolta a fejére, s úgy siratta magát. Jaj, jaj, jaj, kedves mátkám, hét esztendeig öntöztem könnyeimmel a búzát s a diót. Elhoztam neked a diós kalácsot, s nincs ki megegye. A királyfi először felpillantotta az egyik szemét, hozta a másikot, s kopóra szökött, s azt mondta, dehogy nincsen mátkám, hát itt vagyok én. Megölelték, megcsókolták egymást. Akkor a királyfi elé kapott egy seprűt az ajtó mögül. Azt mondta, gyere mátkám, ülj ide mellém, mert nekünk kűjjel tágasabb. Humbé a szemedet, s gondoljuk azt, hogy ott legyünk, ahol akarunk. És azt gondolták, hogy ott legyenek, ahol a király s a királyné van. Volt nagy öröm, amikor hazaérkeztek. Király s a királyné azt se tudták, mi csináljanak örömükbe, mert szegények, míg a gyerekek oda voltak, míg a köldöküket es kisírták. Aztán nagy lakadalmat csaptak. Én es ott voltam, s annyit táncoltam, hogy meg es sántultam.

Tilos Rádió, a keltakarót halljátok. Mindenkinek köszönjük, aki kijött a maratonra, és támogatta a rádiót, és jól érezte magát velünk együtt. És a mai tervezett cigánymesés műsor helyett mesés műsor lesz simán, mert pont azt a lemezt, a kulcslemezt otthon hagytam a maratoni fáradtságban, de remélem azért élvezitek. További jó tilosozást!

fölséges fejedelem pedig ezt mondta. Hallod, ifjú, milyen szörnyűséges vádat emelnek ezek ellened. Ha vádjuk valónak bizonyul, semmi nem menthet meg a haláltól. Ezért hát halljuk, hogy igaz-e a vád. Megparancsolta, hogy oldják föl az idegen ifjú kötelékeit, az pedig így kezdett beszélni. Fölséges fejedelem, dicsőséges Umár ibn el-Kattáb, kinek fényessége az eget napkeltétől napnyugtáig beragyogja. Amit ez a két ifjú ellenem fölhoz, való igaz. Megérdemlem érte méltó büntetésedet. Akik körülálltak, elképedtek, hogy egy ilyen szép és előkelő ifjú gyilkosságra vetemethetett, és elcsodálkoztak, hogy ilyen nemesen szól, és ilyen bátran vállalja tettéért a büntetést. A fejedelem pedig, a bölcs és igazságos Umár ibn el-Kattáb így szólt. Halljuk hát, hogyan történt. Az ifjú így felelt. Fölséges fejedelem, én sivatagi törzsfők gyermeke vagyok. Zsengenapjaim a végtelen pusztaságban teltek. Mikor pedig fölserdültem, kikértem örökségemet, útra keltem sátraimmal és tevéimmel, hogy világot lássak. Így jutottam el erre a helyre, fölséget fényességének székhelyére. Itt megpihentem, legelni engedtem tevéimet, magam pedig leültem egy fa alá az árnyékba, és gyönyörködtem tevéim legszebbikében, a tevecsődörben, ahogy ide-oda jár királyként a kancák között, és a füvet tétesi. És volt ott egy fal, és a falon egy fa hajtotta ki lombját. És az én tevecsődöröm észrevette, és megkívánta azt a lombot. De nem akartam, hogy a máséban kárt tegyen, ezért fölugrottam, hogy elhajtsam onnét. De elkéstem, mert a teve letépett egy levelet, és akkor kinyílt a kert falának ajtaja. Megjelent egy dühös öregember, éles követ hajított, épp fejen találta, és megölte vele a tevémet. Engem meg elfutott az indulat, fölkaptam a követ, és visszahajítottam. Épp fejen találtam, és megöltem vele az öreg embert. Erre előjött ez a két nemes ifjú. Megkötöztek, és elét hurcoltak fényesség fejedelme, hogy kiszabd rám méltó büntetésemet. Az ifjú elhallgatott, a bölcs Umár ibn el-Kattáb pedig szólásra nyitotta bölcsességes ajkát eképpen. Szállnak, szép ifjú, sivatagi törzsfők sarja, mert mindebben a végzet kezét látom, és a végzet ellen semmit sem tehetek. Az ifjú így válaszolt. Jól tudom, fényesség fejedelme, és egy szót sem szólok ellene. Csupán egy kívánságom lenne, mielőtt életem napja kialszik, s kérve kérlek, ha lehet, teljesítsd ezt az utolsó kívánságomat. Halljuk, mit kívánsz, szólt a dicsőséges Umár ibn el-Kattáb, a fejedelmek fejedelme. És ha Allah engedi, teljesítem. Az ifjú ezt mondta. Ó, dicsőséges fejedelem! Amikor én világot látni indultam, az én tiszteletre méltó apám vénséges vénségében utolsó napjait élte, és mielőtt áldásával elbocsátott, így szólt hozzám. Édes fiam, az én napjaim végüket járják, és az én életem csillaga kialvóban van. Ezért reád bízom kisebbik fiamnak, édesöcsédnek a sorsát. Te légy gyámula és oltalma, míg férfivá nem serdül és meg tud állni a maga lábán. Én pedig megígértem édesapámnak, hogy oltalma és gyámula leszek zsenge öcsémnek, míg csak férfivá nem serdül és meg nem tud állni a maga lábán. Most tehát, fölséges fejedelem, mielőtt az én napom is leáldoznék, szeretném elrendezni ennek a gyermeknek a sorsát, hiszen atyánk nyilván lehunyta már a szemét azóta, s az árvának rajtam kívül senkije nincs, aki életének útját elegyengedhetné. 3 napot kérek tehát tőled, fölséges fejedelem, egek és földek fényessége, és 3 nap múltán, miután kisöcsém sorsát elrendeztem, és vagyonomat átadtam néki, újra itt leszek, hogy elvegyem kezedből méltó büntetésemet. Az ifjú elhallgatott. A körüllevők álmélkodtak megfontolt és nemes beszédén. A fejedelem pedig, a bölcs Umár ibn el-Kattáb ezt mondta. Megadom neked a 3

naphaladékot, ha kezest állítasz magad helyett. És tudd meg, hogy ha nem jössz vissza a kiszabott határidőre, ezt a kezest vonjuk keresztre helyetted. Az ifjú ekkor körülnézett, és meglátott a tömegben egy szép, sudár fiatalembert. Rámutatott, és így szólt. Ezt választom kezesemnek. Az pedig előlépett, és fennhangon kijelentette. Vállalom a kezességet, és ha úgy hozza a sors, meghalok helyetted. Ezt az ifjút pedig Abudarnak hívták. Kezét megkötözték, kétfelől őröket állítottak melléje, a sivatagi ifjú pedig visszatért a sivatagba, hogy kisöccse életének útját elegyengesse. A nép meg együtt maradt, és emlegette a sivatagi ifjú nemes szépségét, és a kezes Abudar nemes önfeláldozását, és várta, mi lesz. És eltelt az első nap, és eltelt a második nap, és már a harmadik nap is eltelőben volt, és a nap már kezdett alkonyatra szállni, de a sivatagi ifjú még mindig nem jött. Az emberek mind arra felé tekingettek, ahonnét jönnie kellett volna. A sivatag felől azonban csak a forró szél lehelete szállt, és embernek nyoma sem volt. A nap pedig elérte a város tornyait. Akkor Omár ibn el-Kattáb, a bölcs és igazságos fejedelem így szólt csöndes szomorúsággal. Állítsátok föl a keresztet. És a hóhérok elkezdték ásni a gödröt, hogy beleállítsák a keresztet. A nép pedig sírt és zúgott és zajongott, és ilyesféléket mondtak. Cserben hagyta a kezesét. Meséket kóholt, hogy megszökhessen, és mást végezzenek ki helyette. Abudar akkor őrei közül fölkiáltott a dicsőséges fejedelemhez. Uram, fejedelmem, igaz hívők öröme és dicsősége! Tiltsd meg ezeknek, hogy ostobaságokat szájaljanak, mert a nap még csak a tornyok tetején áll, s akiért kezességet vállaltam, napszállatig bizonyosan megjön. A fejedelem hallgatást rendelt a népnek, a nap pedig leszállt a tornyokról a házak tetejére, és a sivatagból még mindig nem jött senki. Akkor azt mondta szomorúan Omár ibn el-Kattáb, az igaz hívők ékessége. Vezessétek a kereszthez, és vessétek rá a köteleket, hogyha leszáll a nap, fölvonjátok a keresztre. Abudart a kereszthez vezették, és rávetették a köteleket, és a hóhérok készen álltak, hogy amint a nap lemegy, fölvonják a keresztre, és kivégezzék, mielőtt beáll az esti sötétség. És a nap lassan lecsúszott a házak tetejéről, és már senki sem kémlelt a sivatag felé, mert úgy gondolták, úgy sem jön onnét senki. Csak Abudart nézték a kereszt alatt, és sírtak. És akkor a napkorongja elérte a föld szélét, és a föld széle lángolni kezdett, és a hóhérok egymásra néztek, és azt mondták, kezdhetjük. És oda tették Abudar lába alá a zsámolyt, hogy arról húzzák föl a magasba. És a föld már egy újnyit elnyelt a napból. A hóhérok megfogták a kötelek végét, és várták, hogy a fölséges fejedelem intsen az imámnak, és az imám jelet adjon a kivégzésre. Ekkor kiáltozás hallatszott, és mindannyian a sivatag felé tekintettek, és látták, hogy valaki futva közeledik, de már alig bír futni, és minduntalan elesik, de fölkel és tovább fut, és megint összeroskad, és megint fölkel és fut tovább, és már odaért a tömeghez, és a tömeg szétvált, és a futó oda támolygott a fölséges fejedelem, a bölcs és igazságos Omár ibn el-Kattáb trónusához, lerogyott a trónus lépcsejére, és lélek szakadva azt mondta, Uram, itt vagyok, és még nem ment le egészen a nap. Akkor a bölcs Omár ibn el-Kattáb megparancsolta, hogy kenjék meg az ifjú elcsigázott testét illatos olajjal, töltsenek szájába frissítő italt, szárítsák föl homloka verejtékét, kötözzék be testesebeit, és véres és megszaggatott köntöse helyett adjanak rá fényességes, tiszta köntöst. Abudar pedig odafutott hozzá a kereszt alól, és melléje térdelt a trónus elé, megölelte, megcsókolta, és így kiáltott.
Testvérem, mi történt veled? Hiszen csupa vér vagy, és csupa seb. Az ifjú, mikor kissé fölüdült, azt mondta. Fölséges fejedelem, dicsőséges és fényességes Umár ibn el-Kattáb, és testvérem és kezesem Abu Dar. Hazatértem országomba, elrendeztem öcsém dolgait, eltemettem édesapámat, aki épp akkor hunyt a szemét az örökös álomra, mikor megérkeztem. Elegyengedtem az árva életének útját, s indultam vissza, hogy itt legyek harmadnap, mielőtt leszáll a nap. De útközben megáradt folyó állta utamat, és mikor a megáradt folyón átúztam, rablók támadtak meg, és azokkal kellett küzdenem. És a velük való harcban megsebesültem, folyt a vérem, és vele fogyott az erőm. De azért futottam a forró sivatagi szélben, és csak a napot néztem, és könyörögtem magamban hatalmas és dicsőséges Allah Urunkhoz. Lassítsa meg napjának járását az egek országútján, hogy mielőtt leszáll, megjöjjek, ahogy ígértem. Allah kegyes volt hozzám, és íme még mindig nem szállt le végleg a nap. És most vezessetek a kereszthez, hogy elvegyem a büntetést, amit megérdemeltem. Akkor, mielőtt a bölcs Umár ibn el-Kattáb bármit is mondhatott volna, előállt a két ifjú, akinek apját a sivatagi törzsfők sarja az éles kővel megölte. Térdet hajtottak az igaz hívők fejedelme Umár ibn el-Kattáb előtt, és így szóltak. Ó, dicsőséges fejedelem! Nem büntetést érdemel ez az ifjú, és nem halált. Néki is meghalt az édesapja, és mi szívből osztozunk fájdalmában. Meghalt a miénk is. Hát osztozzék ő is a miénkben. És sirassuk együtt halottainkat, és örvendezzünk együtt életünknek, és legyünk ezután mind a négyen testvérek. Mi ketten, és ő meg a nemes Abu Dar, aki vállalta érte a halált, pedig nem is ismerte addig. A dicső és bölcs fejedelem pedig így szólt. Úgy legyen, ahogy akarjátok. Akkor a nap végképp lement, és beállt az este. De nem állt be sötétsége, mert városszerte fáklyák égtek, és szövétnekek lobogtak, és a nép magasztalta a bölcs Umár ibn el-Kattábot, az igaz hívők fényességes fejedelmét, meg az ifjakat, a nemesség, áldozat és barátság példaképeit.

0: Uralkodott valaha régen Perzsiában egy hatalmas király. Három lánya volt és egy fia. A lányok szépek voltak, mint a virág, s a fiú holdnál fényesebb dalia. Történt egyszer, hogy a király udvarába három bölcs érkezett. Ajándékot vittek a királynak. Az egyik egy aranypávát, a másik egy részkürtöt, a harmadik egy ében fából faragott lovat. Kérdezte a király, mire jók ezek a dolgok. Uram királyom, mondta az első bölcs. Ennek a pávának az a haszna, hogyha a nappal vagy az éjszaka egy-egy órája elmúlik, rikácsol egyet, és a szárnyát verdesi. Uram királyom, mondta a második. Ez a kürt, ha kiteszed a város kapujába, magától megszólal, mikor az ellenség akar a városba lopakodni.
1: Uram királyom, mondta a harmadik. Ez a ló, lovasát a világ minden országába, szélnél sebesebben el tudja vinni.
0: Jól van, mondta a király. Kipróbáljuk, igazat beszéltek-e ajándékaitokról. Ha igen, megkapjátok jutalmatokat. A két első bölcs szép fiatalember volt, a harmadik vénséges vén. A két első szép sudárdalia, a harmadik rút, mint az éjszaka. Kipróbálták a pávát. A próba sikerült, és az ifjú bölcs megkapta érte, amit kért. A király legnagyobb bikláját. Kipróbálták a kürtöt. A próba sikerült, és az ifjú bölcs megkapta, amit kért. A király középső lányát. A harmadik bölcs a király legkisebb lányát kérte. Előbb kipróbáljuk a lovadat, mondta a király. De mielőtt a próba megtörténhetett volna, a legkisebbik királylány kilesett a függöny mögül. Meglátta a rút vénséget, s arra a gondolatra, hogy még utóbb ehhez adják feleségül, keserves sírásra fakadt. Zokogva futott testvéréhez, a királyfihoz.
2: Jaj, édes testvérem! Egy gonosz vénséghez akarnak hozzáadni. Én inkább elemésztem magam, de nem leszek a felesége.
0: Sose búsulj, hugocskám, vigasztalta a királyfi. Majd én elintézem ezt a dolgot. Azzal atya ura a fölséges király elé lépett, és azt mondta. Ej, édes jó apám, csak nem akarod hozzáadni ehhez a csúfsághoz a világszép lányodat. A király hallgatott. A bölcs a szakállát rángatta mérgében, a királyfi pedig azt mondta. A lovat azért kipróbálnám. Fölpattant rá, de az ében faparipa meg sem mozdult.
3: Nagy nevetés támadt.
0: A bölcs dühös pillantást vetett a csúfolódókra, és a lóhoz lépett. Rámutatott a ló nyakán egy csavarra.
4: Forgasd meg,
0: mondta a királyfinak. A királyfi jól megforgatta. A paripa megmozdult, hajlott egyet jobbra, hajlott egyet balra, aztán hirtelen a levegőbe emelkedett. Egyre magasabbra, föl a felhők fölé, szinte az égig. A királyfi jól megkapaszkodott a ló nyakában, s ahogy suhantak fölfelé, azt gondolta. Ez a gonosz bölcs így áll bosszút rajtam, amiért nem engedtem, hogy hozzáadják a húgomat. De akármilyen magasan szálltak is, nem vesztette el a bátorságát. Jól megnézte a lovat, s jobb felől gombot vett észre az oldalán. Megnézte a másik oldalát. Ott is volt egy ugyanolyan gomb. A királyfi megcsavarta a jobb felől levő gombot. A paripa még sebesebben kezdett szállni, és még magasabbra. Erre a királyfi gyorsan megcsavarta a bal felőli gombot. A paripa ereszkedni kezdett. Így a királyfi kitanulta, hogyan kell bánni a paripával, és most már egy csöppet sem félt.
3: Körülnézek egy kicsit a föld fölött, mondta magában. Aztán, ha eluntam, visszatérek atyám a Perzsa király udvarába.
0: Szállt erdők, mezők, folyók és tavak fölött. Időnként fölemelkedett a felhők fölé, időnként olyan mélyre ereszkedett, hogy szinte súrolta az erdők lombját. Már éppen azon tűnődött, hogy visszafordul, amikor gyönyörű várost pillantott meg alant a messzeségben. Föléje kormányozta a lovát, nagy körökben keringett fölötte, azt nézte, hol találhatna magának biztonságos szállást, mert már erősen alkonyodott. A város közepén, pompás kertben, csodálatos kastély állt. gondolta, leszáll annak a tetőteraszára, s aztán elhálott valahol a teraszzugában. Megcsavarta a baloldali gombot, s a ló szép lassan leszállt vele a tetőre. A királyfi várakozott egy ideig a teraszon. Azt várta, hogy egészen besötétedjék, és mindenki aludni térjen. Akkor óvatosan elindult kikémlelni a kastélyt, és valami ennivalót keresni, mert amióta atya udvarát elhagyta, még egyetlen falatot sem evett. Lement a lépcsőn. Márvánnyal kirakott, rózsákkal befuttatott udvarba jutott. Onnét a gyönyörűen festett folyosókra, tágas és díszes termekbe, de sehol egy teremtett lelket sem látott.
3: Annyi baj legyen, gondolta. Itt meghúzódom a pamlagon, alszom egyet, hajnalban útra kelek hazafelé.
0: Ahogy így töprengett, a folyosó végében, mintha valami imbolygó világosság rezdült volna. Egy függöny mögé bújt, onnét láthatta, hogy egy csapatlány közeleg, s annak a csapatlánynak a közepén egy valamennyi társánál sokkal szebb, tündérszép sudár hajadon.
3: Mögötte pedig kivont, magasba emelt karddal egy óriási termetű testőr. A királyfi is kivont a kardját, és amikor a csapat a közelébe ért, előugrott a függöny mögül, kiütötte a kardot a meglepett testőr kezéből, és a szépséges leányzó előtt termett.
0: Ez a leányzó pedig nem volt más, mint az ottani királynak a lánya. Apja építette neki ezt a kastélyt, hogy legyen hol sétálgatnia és játszadoznia, ha elunja magát a királyi palotában. S a királylány időnként el is látogálgatni, játszadozni. Ilyenkor mindig ez az óriás testőr kísérte. Ezt adta mellé az apja, hogy vigyázzon rá, mert a szeme világánál jobban féltette egyetlen lányát. A királylány, ahogy az elébe álló holtszép ifjút meglátta, fölkiáltott.
2: Ó! Hát téged utasított el édesapám azzal, hogy csúf vagy.
0: Soha életemben nem láttam még ilyen szépséges ifjút. A rabnők bólintottak, és suttogásukból a királyfi megtudta, hogy aznap kérő érkezett az udvarba, egy Indiából való királyfi. De a király oda se engedte a lánya színe elé, hanem azon nyomban kereken elutasította, mert igen rútnak találta. De volt egy rabnő, aki látta az indiai királyfit, ez most megszólalt, azt mondta.
2: Szépséges úrnőm, ez nem a te elutasított kérőd, mert az valóban rút volt.
0: Ez azonban szép, mint a szépséges hold az égen. A király kisasszonynak nagyon tetszett a gyönyörű vitéz. Félre vonult vele a szomszédos terembe, ott letelepedtek egy pamlagra és beszélgetni kezdtek. A testőr, amikor látta, hogy az ifjú már nem ügyel rá, azt gondolta.
3: Nem tehetek ellene semmit, mert elvette a kardomat. Szaladok és elmondok mindent a királynak.
0: Szaladt és elmondott mindent a királynak.
3: Az égtelen haragra gerjedt, s azzal fenyegette a testőrt, hogy azonnal fejét véteti, amiért nem vigyázott a lányára úgy, ahogyan kellett volna.
5: Fejemet vétetheted, uram, mondta a testőr. De azzal nem segítesz a dolgon. Inkább siess a kastélyba, hát ha még megmentheted a lányodat.
0: A király megfogadta a tanácsot, sietett a kastélyba, ott lelte az ifjút meg a lányát.
3: Illedelmes beszélgetésben. Ismét elborította a harag.
0: Kardot rántott, és az ifjúra akart rohanni.
3: Ez az apád? Kérdezte a királyfi a király kisasszonytól.
0: Ez... felelte a király kisasszony. Az ifjú fölpattant a pamlagról, magasba emelte a kardját, és hatalmas szóval rárivalt a királyra.
3: Megállj, ha kedves az életed!
0: A király meghökkent, hüvelyébe dugta a kardját.
3: Felelj nekem, ifjú! Ember vagy-e vagy dzsin?
0: Kérdezte.
3: Szerencsét, hogy ennek a szépséges leányzónak az édesapja vagy, felelte az ifjú. Különben itt helyben fölnégyelnélek, amiért engem, a perzsa király fiát és örökösét ördögi szellemnek nézel.
0: A király megszeppent, s egyszeriben barátságosabb lett.
3: Melléjük ült a pamlagra.
0: Hajnalig hármasban elbeszélgettek egymással. Akkor a király azt mondta.
3: El kell döntenünk egymás közt ezt a dolgot, mert akárhogy veszem is sérelemért. Betörtél a lányom kastélyába, és ezért elégtételt kell vennem rajtad.
1: Lássuk hát, mit tegyünk.
5: S aztán, ha ezt elintéztük, beszélhetünk arról, hogy megkéred a lányom kezét. Addig azonban nem, mert első a becsületem. Így is van rendjén, felelte a királyfi. Azt ajánlom hát neked. Vagy vívjunk meg mi egymással ketten, s amelyikünk életben marad, azé az ország és az igazság, vagy pedig vezényeld ellenem a seregedet, és én egyedül állok ki ellene. A király azt felelte. Annak, hogy mi lemészároljuk egymást, semmi értelmét nem látom. Akár melyikünk győz, csak gyász származnék belőle a lányomra. Vagy az apját vesztené el, vagy azt, akit a szívében megszeretett. Ezért válasszuk a második megoldást. Vívj meg a seregemmel! De előbb tudnom kell, hány ember a hadsereged. 40 000 lovas, felelte a király. Rendben van, mondta a királyfi. A király nyomban üzent a vezérnek, a vezér a csapatok parancsnokainak. Mire a nap fölszállt a kastély fölé, ott állt a város mellett a mezőn fölsorakozva a mérhetetlen királyi sereg. A királyfinak pedig pompásan fölnyergelt ményt vezetett elő a király, hogy arra üljön, azon vívjon meg a seregével. A királyfi azonban így szólt. Ilyen viadalra jobb az olyan ló, amelyiknek ismerjük a természetét. Ezért én is inkább a saját lovamon indulok harcba. De hiszen nincs is lovad, mondta a király. Miért ne lenne? Kérdezte a királyfi. Fönt van a tetőteraszon. A király eddig is gyanakodott, hogy az ifjúnak nincs egészen rendben az elméje, mert sok vitézt látott már életében, de olyat még soha, aki egymaga egész hadsereg ellen kiállt volna. Most, hogy a királyfi válaszát meghallotta, már nem is gyanakodott. Már biztos volt benne, hogy elmeháborodott talál szemben. Hogy kerülne egy ló a ház tetejére? Ilyet még sosem hallott. De azért felküldte szolgáit, nézzenek körül, hozzák le azt a bizonyos nem létező lovat. Hát a ló persze létezett, csak hogy fából volt. A szolgák, amint megpillantották, nagyot kacagtak. Vállukra emelték, és óvatosan levitték. Ott az udvaron letették a király elébe. A királynak tetszett a szépen faragott ébenfából való elefántcsont berakásokkal ékes paripa. Azt hitte valami játékszer, és most már hagyta, hadd történjék minden a királyfi akarata szerint. Legalább jót mulatnak, gondolta. A királyfi pedig kivitte az ébenfalovat a harcmezőre. Ezek a hadsorok menjenek egy kicsit hátrább, mondta, hogy legyen nekifutása a lovamnak. A hadsereg kissé hátrább igazodott, a királyfi pedig fölült a lovára és várta a jelet a kezdésre. Abban a pillanatban, amint megfutták a harsonákat, és a lovasvitézek kardot rántottak, meg előre szegezték dárdájukat, a királyfi megcsavarta a ló nyakán a csavart. A paripa ingott egyet jobbra, ingott egyet balra, megtelt levegővel, és a magasba emelkedett. Hé! Hé! Kiáltozott a király. Fogjátok meg! Uram királyom, hogy foghatnánk meg, mikor fönt jár a levegőben? Felelte a vezér. Furfangos varázsló ez! Örülj neki, hogy megszabadultál tőle! A király örült is, hanem a lánya, aki szívből megszerette a királyfit, gyászba borult, és többé se enni, se inni nem volt hajlandó. A királyfi pedig hazarepült az ébenfaparipán, és jelentkezett édesapjánál. Elmondta, hol járt, mit látott, és a király nagy örömében, hogy megkerült a fia, kiengedte az ébenfaparipát ajándékozó bölcset a börtönből, ahová a királyfi eltűnése után bezáratta. Azt mondom neked, édes fiam, mondta a király, örvendezzünk, hogy ismét együtt vagyunk, és rá se néz többé arra az ördöngös ében falóra. A királyfit azonban emésztette a szerelem. Egy napig, kettőig kibírta, hanem a harmadikon azt gondolta. Megszakad a szívem, ha nem látom viszont abban a messzi városban,
0: azt a tündér szép király kisasszonyt. Fölült az ébenfalóra, megcsavarta a gombot, magasba emelkedett, és repült nyílegyenesen, sebesen a messzi városba, szánával. Ott leereszkedett a tetőteraszra, bement a kastélyba, hosszas bolyongás után egyik teremben megtalálta a királylányt. Az a nyakába borult. Ó, drága kedvesem, csak hogy itt vagy. Amióta eltávoztál, se nem ettem, se nem ittam, csak könnyemet ontottam, és utána csóvárogtam. Gyere velem országomba és birodalmamba, édesapám udvarába, mondta a királyfi, hogy soha többé el ne váljunk egymástól. Megyek, mondta a királylány, és egyszeriben mosolyogni kezdett. Megyek boldogan, ahova akarod, mert az én életem ott van, ahol te vagy. A királyfi fölvezette a királylányt a tetőteraszra, maga elé ültette az ébenfa paripára, magához is kötözte, aztán fölemelkedtek a levegőbe, szálltak folyók és tavak, hegyek és völgyek fölött, míg a Perzsa király fővárosába nem értek. Ott, a főváros szélén, a királyfi egy kertben ereszkedett le. Bevezette a királylányt a kertilakba, és így szólt hozzá. Kérlek, kedvesem, maradj itt, és várj egy kicsit. Bemegyek a városba. Jelentem atyámnak, hogy megérkeztünk, és megkérem, készítsen hamar illő lakosztályt neked a palotában. A paripánkat pedig itt hagyom az ajtó előtt, semmi gondod ne legyen vele, csak időnként tartsd szemmel. Elment, a királylány meg ült bent a kertilakban is várta. Az ajtót nyitva hagyták, hogy szemmel tarthassa az ébenfa paripát. A bölcs pedig, akit a király szabadon engedett a királyfi szerencsés hazatérte után, udvari szolgálatba állt. Ő lett a király fűszerszámos készletének főintézője, és azzal töltötte idejét, hogy mindenféle étkek ízesítésére meg orvoslásra való füveket és virágokat gyűjtött a környéken. Most is ilyen gyűjtő körúton volt, éppen abban a kertben, ahol a királyfi a Szánai király kisasszonnyal földre szállott. Szedte a bölcs egyre másra a füveket, és egyszer csak fölfigyelt, mert különös, édességes illatszer illatát érezte. Ezt az illatszert Perzsiában nem használták. Ezzel a bölcs hosszú vándorlásai során nem találkozott másutt, mint a messzi Jemen országában, Jemen fővárosában, Szánában. Elindult hát arra felé, ahonnét az illat áradt, mert rögtön sejtette, hogy itt valami rendkívüli dolog lehet. Ment a király kisasszony köntöséből áradó illat nyomán, és mikor a kertilakhoz ért, nagyot dobbant a szíve, mert megpillantotta az ajtó előtt az ébenfa paripát, és a nyitott ajtón át a szobában a szépséges Szánai király kisasszonyt. Oda ment hozzá, és köszöntötte. Csak nem a kedvesem küldött, a holt szép királyfi? Kérdezte a király kisasszony. A bölcs abban a minutában már készen is volt gonosz tervével. Most, gondolta, most végre bosszút állhat a királyfin, aki nem engedte hozzá feleségül a Perzsa királylányát. Annyi baj legyen, majd megszerzi magának ezt a másik királylányt.
4: De bizony, a királyfi küldött, felelte. Mégpedig azzal a parancsal, hogy mondjam meg neked, ülj lóra, és költözzél át egy másik kertilakba, a város másik végében.
0: Nem mondom, szebb követet is küldhetett volna, jegyezte meg a király kisasszony. A bölcs mosolyogva simogatta a szakállát.
4: Látszik, hogy tapasztalatlan vagy a világ dolgaiban. Éppen azért küldött engem, mert vén és rút vagyok, és nincs mit féltenie tőlem. Most pedig elmondom neked az utat, merre kell menned.
0: Mennék én, mondta a király kisasszony. De hogyan menjek, mikor nem értek ehhez a lóhoz? Nem tudok én ezzel bánni.
4: Se baj, mondta a bölcs. Azért vagyok itt, hogy segítsek neked. Ülj csak bátran a nyeregbe. Én majd mögéd ülök, és kormányzom a lovat.
0: Így is lett. A király kisasszony nyeregbe szállt, a bölcs mögéje kuporodott, aztán gyorsan odakötözte magához a király kisasszonyt, és már is fölemelkedtek a levegőbe. és most már hiába sikoltozott szegény királylány. Onnét a magasból nem hallhatta meg a hangját senki. S ha hallották volna is, ugyan ki segíthetett volna rajta. A bölcs pedig így szólt.
4: Ne sikoltozzál, ne visongass, mert úgy is hiába. Ez a paripa az én művem, s egy király kisasszonyt kellett volna kapnom érte. A királyfi miatt nem kaptam meg, most hát szereztem egyet magamnak kárpótlásul, és így álltam bosszút rajta. Légy bizalommal hozzám, és nem lesz semmi bajod. Azt a nyaka mi használt pedig vert ki a fejedből. Mert úgysem láthatod soha többet.
0: Akkor már Görögország fölött jártak. Alattuk szép zöld rét húzódott, csillámló folyóvízzel. Ott leszálltak megpihenni. Aznap épp vadászatot tartott a görög király. Ott lovagoltak el hazafelé a rét mellett. Meglátták a bölcset meg a királylányt, azonnal gyanút fogtak. Hogy kerül ez a tündérszép ifjú hölgy egy ilyen rút vénység mellé? A király rabszolgái rájuk rohantak, s mire a bölcs észbe kapott, már is megkötözték, s vitték a király elé, a király kisasszonnyal meg az ében falóval együtt. Szépséges úrnőm, szólt a görög király, a rokonod az az öreg. Mielőtt a királylány felelhetett volna, a bölcs közbevágott.
4: Nem rokona, hanem a férje. Ez az én feleségem, nagybátyámnak a lánya.
0: A királylány azonban méltatlankodva fölkiáltott.
2: Nem a férjem, hanem erőszakkal elrabolt.
0: Erre a király megkorbácsoltatta a gonosz bölcset, és a város börtönébe csukatta. A királylány pedig palotájába vitette, azzal a szándékkal, hogy majd megnyeri magának a szívét, és feleségül veszi. Az ébenfa paripát a királyi kincstárba zárták. A királylánynak azonban nem tetszett a görög király kedveskedése. Ő csak a perzsa király fiért epekedett, csak azután kívánkozott. És hogy a görög király udvarlásától megszabaduljon, őrültnek tetette magát. Jajongott, csapkodott maga körül, mintha esze ment volna. És ha szóltak hozzá, csak visongott, vagy őrültségeket beszélt össze-vissza. A perzsa királyfi pedig, mint tudjuk, sietett apjához, s örvendezve közölte vele, hogy elhozta szíve választottját, a jemeni király tündérszép lányát. A király nyomban intézkedett a lakodalom felől, és sürgette a királyfit, hozza mielőbb a lányt a palotába, mert alig várja, hogy megismerhesse jövendőbeli mennyét. A királyfi visszasietett a kerti lakba. Ott hűlt helyét találta a kedvesének is, meg az ében falónak is. Kétségbe esetten kérdezősködni kezdett. A környékbeliek azt felelték neki, nem láttak arra senki mást, mint a király vén fűgyűjtő bölcsét. Ebből már mindent sejtett a királyfi. Ment nagy búsan apjához, elmondta neki, mi történt, s így szólt. Édesapám, világgá megyek, s addig vissza sem térek, míg szívem gyönyörűségét, a szánai királylányt meg nem találtam. Sok országot bejárt, sok földet bekóborolt, áruhában megfordult a jemeni király fővárosában, szánában is. Nyomát sem lelte a királylánynak. Szánában gyászban állt a város, gyászolták az eltűnt királylányt. A királyfi nagy búsan Görögország felé vette útját. Ott a főváros mellett betért egy fogadóba. Kereskedőkkel vacsorált együtt. A kereskedők arról beszélgettek egymás között, hogy a király mesés vagyont ígér annak, aki a kastélyában őrzött elmeháborodott lányt meggyógyítja. És elmondták, hogyan került a lány a királyhoz.
3: Nyilván az a gonosz vén ember csinált vele valami varázslatot, hogy megtébolyítsa. Azért emleget folyton valami levegőben szálló ébenfa paripát. Nyilván arról a faragott lóról képzeli szegény, hogy szállni képes.
0: A királyfi fölfigyelt. Faggatni kezdte a kereskedőket, és mindent, amit lehetett, megtudott tőlük. Egész éjjel tervét fontolgatta magában. Aztán másnap reggel orvosnak öltözött, és jelentkezett a királynál.
5: Uram király, mondta. Kereskedő emberekkel vacsoráztam tegnap. Azoktól hallottam, hogy él a palotádban egy szegény elmeháborodott leány, és vagyont ígérsz annak, aki meggyógyítja. Én sok felé jártam, sokat tapasztaltam, jártas vagyok az orvoslás tudományában, és sok embert meggyógyítottam már. Engedelmeddel megpróbálkoznám ezzel a szegény teremtéssel.
6: A király nagyon megörült a dolognak, és meghagyta az udvar népének, mindenben kövessék a messze földről érkezett doktor utasításait. A királyfi nyomban a királylányhoz vezettette magát. Az az ajtónyitásra vadul visongani kezdett, csapkodott maga körül, jaj, veszékelt, és a haját tépdeste, ruháját szaggatta. Majd ráismert a királyfira, fölsikoltott, és örömében elájult.
5: A királyfi hátrább rendelte a kíséretet, aztán halkan, hogy más meg ne hallhassa, és mintha varázsigéket rebegne, így suttogott a királylány fülébe.
7: Kedvesem! Én vagyok a te szerelmesed.
5: Érted, jöttem, hogy megmentselek. Légy okos, és kövesd mindenben a szavamat. Előbb az ébenfa paripát kell megszereznünk. Mit tudsz róla?
4: A kincstárban őrzik,
5: suttogta a királylány. Helyes, mondta a királyfi. Fölemelkedett, azt mondta a kíséretének. A leány magához tért, hagyjátok pihenni. Ha fölébred, vigyétek fürdőbe, öltöztessétek föl ünneplő ruhába, mert közeledik a gyógyulása.
6: Ment a királyhoz, azt mondta neki.
5: Uram király, minden a legjobb úton van. Szegény lányt valami nagy megrázkódtatás érte, abba háborodott bele. De én azt tapasztaltam, hogy ha az ilyen betegeket visszavisszük arra a helyre, ahol eszüket vesztették, és minden ugyanúgy lesz velük, mint akkor volt, többnyire ott helyben meggyógyulnak. Ezt a szerencsétlent is vissza kellene vinnünk arra a mezőre, ahol találtad. Emleget valami paripát is, de én arról nem tudok semmit.
6: Ó, mondta a király, nyilván a faragott lóról beszél. Semmi baj, az is ott lesz, csak bízd rám. Megvan, mindjárt kihozatom a kincstárból. Úgy is lett minden, ahogy a királyfi akarta. A királylányt fürdőbe vitték, gyönyörűen fölöltöztették, aztán kivezették a rétre, ahol annak idején a bölcsel leszálltak. A kincstárból előhozták az ébenfa paripát, szépen leporolták. A királyfi fölügyelt a munkára, s közben azt is ellenőrizhette, rendben vannak-e rajta a gombok, csavarok. Rendben volt minden. Kivitték a lovat a rétre. Azt mondta a királyfi.
5: Uram király, álljatok kissé hátrább, jó nyillövésnyire körben, de szorosan, nehogyha a szegény lány megriadna és menekülni próbálna, kiszökhessék valami résen. Formáljatok szoros kört, én meg hozzálátok a gyógyításhoz.
6: Nagy kört vont a nép a rét körül. Középütt állt az ébenfalú meg a királylány. Királyfi most odalépett hozzájuk, karjával mindenféle hókusz-pókusz csinált, s közben odasúgta a lánynak. Ülj fel, kedves, a paripára, és jól kapaszkodjál meg. A lány fölült, megkapaszkodott, körben a nép szájtátva figyelte, mi lesz. Most a királyfi is az ébenfa paripára pattant, megcsavarta a gombot, és fölemelkedtek a magasba. Egyet köröztek az elámult nép feje fölött, aztán eltűntek a felhők között. Repültek egyenest a perzsa király udvarába. Ott volt nagy öröm, boldogság. 7 országra szóló lakodalmat ültek, meghívták rá Szánából a király kisasszony apját, a jemeni királyt is, és attól fogva boldogan éltek, még meg nem haltak. Az ébenfa paripát pedig a kincstárba zárták, és állítólag ma is ott van. De van, aki úgy tudja, hogy az esküvő napján a királyfi leszerelte róla a gombokat, és azt mondta.
5: Megtetted a magadét, derék jószág. Nincs többé szükség rád. Minek kívánkoznánk a felhők közé, mikor épp elég boldogok vagyunk egymással itt a földön.
6: Ez lett hát a vége a híres ébenfa paripának. Hogy a gonosz bölcsel mi lett, azt nem tudja senki. A görög királyról pedig annyit tudunk, hogy egy ideig bánkódott, aztán megvigasztalódott. Szép feleséget szerzett magának,
5: és holtuk napjáig ők is boldogan éltek.

0: Feltársa!
1: Kész.
0: De bízom benne, hogy minden állat tudatosítja magában, mekkora áldozatot hozott Napóleon eltárs, amikor ezt a külön munkát magára vállalta. Hát nehogy azt képzeljétek, eltársak, hogy a vezetés élvezet. Ellenkezőleg, nehéz és súlyos felelősség. Senki sem vallja olyan szilárdan, mint Napóleon eltárs, minden állat egyenlő. Akkor lenne igazán boldog, ha ügyeitekben rátok bízhatná a döntéseket. Néha azonban esetleg helytelenül döntenétek, elvtársa. És akkor mi lenne velünk? Mi lett volna, ha úgy határoztok, hogy hógolyót követitek? Azzal a tébolyút szélmalvával. Hógolyót, akiről ma már tudjuk, hogy közönséges gonosztevő.
2: Auch der Grünling hat sich der menschlichen Zivilisation weithin an...
0: Bátran harcolt a tehén istálló csatájában.
2: Jegyezte
0: meg valamit. A bátorság nem elég! A hűség és engedelmesség fontosabb. Ami pedig a tehénistálló csatáját illeti, azt hiszem, eljön majd az idő, amikor rájövünk, hogy hógolyónak az apa játszott szerepe erősen el van túlozva. Fegyelem, elvtársak, most fegyelem, ez most a jelszavú. Egyetlen hibás lépés, és ránk tör az ellenség. Mert azt ugye nem akarjátok, elvtársak, hogy Jones visszajöjjön? Erre az évre megint nem volt mit válaszolni. Az állatok kétségkívül nem akarták, hogy Jones visszajöjjön. Ha pedig a vasárnap reggeli viták visszahozhatják, akkor abba kell hagyni a vitát. Bandi általános véleménynek adott hangot, amikor kijelentette.
3: Ha Napóleon elvtárs mondja, akkor így igaz.
0: Attól fogva személyes jelmondatához, a
3: majd még keményebben dolgozomhoz
0: hozzákapcsolt még egy sarkigazságot,
3: Napóleonnak mindig igaza van.
0: Közben megenyhült az idő, és elkezdődött a tavaszi szántás. A fészert, amelyben hógolyó a szélmalom terveit rajzolta, lezárták, és mindenki úgy gondolta, hogy a terveket letörölték a padlóra. Az állatok minden vasárnap délelőtt 10 órakor összegyűltek a nagypajtában, a következő hétre szóló parancsok kihirdetésére. Az öreg őr nagy koponyáját, amelyről már lefoszlott a hús, kihantolták a gyümölcsösben, és a zászlóró tövében a puska mellé egy fatökre állították. A zászló felvonás után az állatoknak tiszteletteljesen kellett elvonulniuk a koponya előtt, mielőtt beléptek a pajtába. Mostanában már nem ültek mindnyájan együtt, mint az előtt. Napóleon Süvivel és egy Minimus nevű másik disznóval, aki figyelemre méltó tehetséggel szerzett dalokat és verseket a dobogón ült, elől a 9 kutya félkörében, a többi disznó pedig mögöttük foglalt helyet. A többiek velük szemközt ültek a pajtában a földön. Napóleon a heti parancsokat nyers, katonai modorban olvasta fel. Elénekelték az angolhan állataid, de csak egyetlen egyszer, aztán szétoszlottak. A hógolyó elűzetését követő harmadik vasárnapon az állatok kissé meglepetten hallgatták Napóleon bejelentését, hogy a szélmalmot mégiscsak megépíti. Nem indokolta meg, miért változtatta meg véleményét, csak figyelmeztette az állatokat, hogy az a rendkívüli feladat nagyon kemény munkát jelent, és talán még a fejadagok csökkentése is szükségessé válik. A tervek azonban már a legapróbb részletekig elkészültek. 3 hétig dolgozott rajtuk a disznóból alakult szakbizottság. A szélmalom építése különféle más fejlesztésekkel együtt előre láthatólag 2 évet fog igénybe venni. Aznap este Süvi bizalmasan elmagyarázta többi állatnak, hogy Napóleon valójában sohasem ellenezte a szélmalmat. Épp ellenkezőleg, kezdettől fogva pártolta az ügyet. És hógolyó azt a tervet, amelyet a keltető padlójára rajzolt, Napóleon papírjai közül lopta el. A szélmalom igazából Napóleon alkotása. Akkor hát, kérdezte valaki, miért emelt szót olyan hevesen ellene? Erre Süvi ravaszképet vágott.
4: Ez?
0: Felelte.
4: Napóleon elvtárs partéja.
1: látszólag ellemezte a szélmalmot, hogy ezzel az egyszerű hadicsellel megszabaduljon a jellemtelen hógolyótól és kártevő befolyásától. Most, hogy hógolyó eltakarodott az útból, a tervet már meg lehet valósítani, anélkül, hogy ő beleüthetné az orrát. Ezt nevezik taktikának, elvtársak, mondta Sübi. Taktika, elvtársak, taktika, ismételgette ugrándozva, miközben vidáman nevetett és tekergette a farkát. Az állatok nem voltak bizonyosak benne, mit is jelent ez a szó. De Süvi olyan meggyőzően beszélt, és a történetesen mellette lebzsett három kutya olyan fenyegetően morgott, hogy minden további kérdezősködés nélkül elfogadták a magyarázatot.

Az állatok ebben az évben úgy dolgoztak, mint a rabszolgák. De a munkájuk boldoggá tette őket. Nem sajnáltak semmiféle erőfeszítést vagy áldozatot, mert tudták, hogy mindaz, amit tesznek, a jólétüket, és azoknak a fajtársaiknak a jólétét fogja szolgálni, akik majd utánuk jönnek, nem pedig a rest és tolvaj embereké. Tavasszal és nyáron 60 óra volt a heti munkaidő. Aztán augusztusban Napóleon bejelentette, hogy ezentúl vasárnap délutánonként is dolgozni kell. Ez a munka szigorúan önkéntes volt, de aki kihúzta magát belőle, annak felére csökkentették a fejadagját. Ennek ellenére szükségesnek bizonyult némely munkák elhagyása. A termés valamivel gyöngébb lett, mint az előző évi. Két tábla pedig, amelyet nyár elején kellett volna beültetni répával, parlagon maradt, mert nem fejezték be idejében a szántást. Előre látható volt, hogy a következő tél nehezebb lesz. A szélmalom építése váratlan nehézségekkel járt. A gazdaságban volt egy jó mészkőbánya, és homokot meg cementet is bőségesen találtak, így minden anyag kéznél volt az építkezéshez. De az állatok eleinte nem tudták megoldani azt a problémát, hogy hogyan törjék a követ megfelelő nagyságúra. Ezt látszólag csak csákányokkal és feszítővasakkal lehetett volna elvégezni. Ezeket pedig az állatok nem tudták használni, mert nem tudtak a hátsó lábukra állni. Csak hetekig tartó, hiába való erőfeszítés után jutott eszébe valakinek egy ötlet, nevezetesen a nehézségi erő felhasználása. A bánya mélyén hatalmas sziklák hevertek. Túl nagyok voltak, így nem lehetett őket használni. Az állatok köteleket kötöztek köréjük, aztán valahányan csak voltak, tehenek, lovak, birkák, minden állat, amelyik csak meg tudta fogni a kötelet, néha kritikus pillanatokban még a disznók is, nekiveselkedtek, és együttes erővel, kétségbeejtő lassúsággal felvonszolták a köveket a lejtőn a bánya pereméig. Onnan aztán lelökték őket a mélybe, ahol darabokra törtek. Az összetört kövek elszállítása már aránylag egyszerű volt. A lovak kocsival húzták, a birkák darabonként cipelték, még Malvin és Benjamin is befogták magukat egy úcska kis kétkerekű kordéba, hogy kivegyék részüket a munkából. Nyár végére már elegendő követ halmoztak fel ahhoz, hogy a disznók felügyelete alatt elkezdhessék az építkezést. Mindez azonban lassú és fáradtságos munka volt. Gyakran egész napokon a végtelen

Rózsi néha figyelmeztette, hogy vigyázzon, túl ne erőltesse magát, de Bandi rá se hederített. Két jelszavát, majd még keményebben dolgozom, és Napóleonnak mindig igaza van, megfelelő válasznak érezte minden problémára. Megbeszélte a kakassal, hogy ezután reggelenként fél óra helyett 3/4 órával korábban kelti. Szabad perceiben pedig, mostanában már nem sok szabad perce akadt, elment egyedül a bányába, összegyűjtött egy rakomány összetört követ, és minden segítség nélkül elvonszolta a szélmalom kijelölt helyére. Az állatoknak ezen a nyáron nem ment rosszul a soruk, annak ellenére, hogy igen kemény munkát végeztek. Ha nem ettek is többet, mint Jones idejében, legalább kevesebbet sem. Az övék volt minden élelem, nem kellett eltartaniuk még öt pazarló embert is, és ez egy sor kudarcot kiegyensúlyozott. Azon kívül az állatok munkamódszere sok tekintetben hatékonyabb volt, és sok munkát megtakarított. Volt munka például a gyomlálás, melyet olyan tökéletesen végeztek, hogy arra az emberek soha nem lettek volna képesek. Aztán, mivel az állatok most már nem loptak, nem kellett a legelőt a szántóföldtől elkeríteni, és elmaradt a sövények és kapuk fenntartásának fáradtságos munkája. Ám, ahogy telt múlt a nyár, egyre érezhetőbbé vált bizonyos dolgoknak a hiánya. Szükség lett volna parafinolajra, szögekre, spárgára, kutyakétszersültre, vasra, lovak patkóihoz, és ezek közül semmit sem lehetett a gazdaságban előállítani. Később vetőmagra és műtrágyára is szükség lett, valamint különféle szerszámokra, végül pedig gépi felszerelésre a szélmalomhoz. Elképzelni sem tudta senki, honnan szerzik majd be ezeket a dolgokat. Egyik vasárnap reggel, mikor az állatok összegyűltek a parancshirdetésre, Napóleon bejelentette, elhatározta, hogy új politikát vezet be. Mostantól kezdve az állatfarm kereskedni fog a szomszédos gazdaságokkal, persze nem haszonlesésből, hanem egyszerűen csak azért, hogy megszerezhessen bizonyos anyagokat, amelyekre égető szüksége van. A szélmalom szükségletei minden másnál fontosabbak, mondta. Ezért intézkedéseket tett folyamatba egy hatalmas rakomány széna és a folyóévi búzatermés egy részének eladására, később pedig, ha több pénzre lesz szükség, azt tojás eladásból kell fedezni Willingdonban, ahol a tojásnak állandó piaca van. A tyúkoknak örömmel kell vállalniuk ezt az áldozatot, mint saját külön hozzájárulásukat a szélmalom építéséhez, szögezte le Napóleon. Az állatokat ismét homályos rossz érzés fogta el, hiszen a legkorábbi határozatok között, amelyeket a Jones előzetése utáni első diadalmas nagygyűlésen hoztak, az is szerepelt, hogy soha semmiben nem fognak az emberekkel közösködni, soha sem fognak kereskedni, soha sem fognak pénzhez nyúlni. Minden állat emlékezett rá, hogy ilyen határozatokat hoztak, vagy legalábbis úgy képzelte, hogy emlékszik rá. Azok a fiatal disznók, akik tiltakoztak, amikor Napóleon eltörölte a nagygyűléseket, félénken most is szót emeltek, de rögtön elhallgattatta őket a kutyák félelmetes morgása. Aztán a birkák mind rendesen mégetni kezdtek, hogy négy lábja, két láb rossz, négy lábja, két láb rossz. És ezzel a kínos helyzet elsimult. Végül Napóleon felemelte a csülkét, csendre intett és bejelentette, hogy ő már megtette az összes szükséges intézkedést. Az állatok közül senkinek sem kell érintkezésbe lépni az emberekkel, mert ez nyilvánvalóan nem lenne kívánatos. Az egész terhet ő maga szándékozik a vállára venni. Egy Willingdonban élő ügyvéd, bizonyos Mr. Nyaffi elvállalta a közvetítést az állatfarm és a külvilág között, és minden hétfőn felkeresi majd a gazdaságot, hogy átvegye utasításaikat. Napóleon, mint rendesen, most is azzal a felkiáltással fejezte be beszédét, hogy éljen az állatfarm! És ezzel elbocsátotta az állatokat. Később Süvi körbejárt a gazdaságban, megnyugtatta az állatokat, és eloszlatta kételyeiket. Biztosította őket, hogy sohasem hoztak határozatot a kereskedelem vagy a pénzhasználat ellen. Ilyesmi még csak fel sem vetődött. Ez tiszta képzelődés. És valószínűleg azok közé a hazugságok közé tartozik, amelyeket hógolyó terjesztett. Amikor néhány állat

0: csak még ekkor is halovány kételjé támadtak. Süvi ravaszul megkérdezte tőlük.
1: Biztosak vagytok benne, elvtársak,
2: hogy nem csak álmodtátok az ilyesmit?
3: Van valami feljegyzésetek egy ilyen határozatról? Le van ez írva valahol?
0: Mivel pedig kétségkívül sehol sem volt ilyesmi leírva, az állatok beletörődtek a képbe. Mr. Nyaffi a megegyezés szerint minden hétfőn felkereste a falat. Ravasz tekintetű, pofaszakállas emberke volt a féle tyúprókától, akinek azonban elég éles volt az esze, és mindenki másnál hamarabb rájött, hogy az állatfarmnak közvetítőre lesz szüksége, és ennek a jutalékait érdemes lesz megszerezni. Az állatok többé-kevésbé rettegve figyelték a jövésmenését, és tőlük telhetőleg kerülték. Ennek ellenére büszkeséggel töltötte el, és némileg megbékítette őket az új rendel Napóleon látványa, aki négy lábon állva osztogatta utasításait a két lábon álló nyaffinak. Az emberi fajhoz való viszonyuk most már nem volt egészen olyan, mint azelőtt. Az emberek nem gyűlölték kevésbé az állatfarmot most, amikor felvirágzott. Sőt, jobban gyűlölték, mint valaha. Minden ember szentül hitte, hogy a gazdaság előbb vagy utóbb csődbe megy, de a szélmalom aztán mindenképpen kudarcot hal. A kocsmákban összegyűlve rajzokkal bizonygatták egymásnak, hogy a szélmalomnak óhatatlanul össze kell omlania, de még ha állva marad is, soha nem fog működni. És mégis. Önkéntelenül bizonyos mértékig tisztelni kezdték azt a hatékonyságot, amelyen az állatok az ügyeiket intézték. Ennek egyik jeleként kezdték nevén nevezni az állatfarmot. És már nem tettek úgy, mintha még mindig majornak hívnak. Jones sem pártolták többé, aki fel is adta a reményt, hogy visszaszerezheti a tanyáját, és elköltözött a megye másik végébe. Az állatfarm és a külvilág közt még mindig Nyaffi jelentette az egyetlen kapcsolatot. Ám azt rebesgették, hogy Napóleon hamarosan határozott üzleti megállapodást köt a róka erdei Mr. Pilkingtonnal, vagy a kupor laki Mr. Frederickkel, de mint megjegyezték, sohasem egyszerre mind a kettővel. Ez időtájt történt, hogy a disznók váratlanul beköltöztek a tanyaházba, és ott ütötték fel szállásukat. Az állatoknak megint csak úgy rémlett, mintha valamikor ez ellen is határozatot hoztak volna. De Süvi megint csak meg tudta győzni őket róla, hogy erről szó sincs. Elengedhetetlenül szükséges, jelentette ki, hogy a disznók, a gazdaság agymunkásai nyugodt helyen dolgozhassanak. Jobban is illik a vezér méltóságához, hogy házban lakjon, nem pedig holmi disznóban. Ennek ellenére egyes állatokat mégis megzavart, amikor azt hallották, hogy a disznók nem csak hogy a konyhában esznek, és a tiszta szobát használják nappalinak, hanem ágyban alszanak. Bandi, mint rendesen, elsiklott a dolog felett, egy Napóleonnak mindig igaza van felkiáltással, de Rózsi, aki úgy vélte, határozottan emlékszik rá, hogy törvényt hoztak az ágyak ellen, kiment a pajta végébe, és megpróbálta kibetűzni az oda felírt hét parancsolatot. Mivel rájött, hogy csak az egyes betűket tudja elolvasni, oda hívta Malvint.
4: Malvin, kérte, olvast fel nekem a negyedik parancsolatot. Nem úgy szól, hogy sohasem szabad ágyban aludni.
0: Malvin nagy nehezen kibetűzte.
5: Azt mondja, hogy állat-e? Nem alszik ágyban, lepedőn,
0: jelentette ki végül.
3: Furcsa mód, Rózsi nem emlékezett rá, hogy a negyedik parancsolatban szó esett volna lepedőről.
0: De mivel így állt a falon, így kellett lennie. Süvi pedig, aki történetesen éppen akkor járt arra, két-három kutya kíséretében, mindjárt megfelelő perspektívába tudta állítani az egész ügyet.
2: Tehát, már hallottátok, elvtársak, szóval, hogy mi disznók most már ágyban alszunk a tanyaházban.
1: És miért ne?
2: Csak nem képzelitek azt, hogy valaha is törvényt hoztunk az ágyak ellen? Az ágy egyszerűen csak azt a helyet jelenti, ahol aludni lehet.
1: Ha jól megnézzük,
3: Egy halom szalma az istállóban szintén áll. A törvény a lepedő ellen hoztuk, ami emberi találmány.
2: Le is vettük a lepedőket a tanyán az ágyakról, és pokrócok közt alszunk. És milyen kényelmesek azok az ágyak.
3: De szükségünk is van a kényelemre, azt mondhatom nektek, elvtársak, hiszen mostanában annyi agymunkát kell végeznünk.
2: Ugye nem akartok megfosztani bennünk, elvtársak, a pihenésünkből? Ugye nem akarjátok, hogy a fáradtság miatt ne tudjuk ellátni kötelességünket? Ugye nem akarjátok, hogy Joss visszajöjjön?
3: Az állatok tüstént megnyugtatták, és többé senki sem tette szóvá, hogy a disznók a tanya ágyaiban alszanak. És mikor néhány nap múlva bejelentették, hogy mostantól fogva a disznók egy órával később kelnek, mint a többi állat, ezzel nem sem tiltakozott senki. Mire eljött az ősz, az állatok kifáradtak, de boldogok voltak. Nehéz évük volt. És mivel a széna meg a gabona egy részét eladták, élelemnek sem voltak bővében, de mindennél kárpótolták.

0: Keményebben dolgoztak, mint valaha. Úgy gondolták, érdemes egész nap ide-oda cipelni a kőtömböket, ha ezzel magasabbra emelhetik a falat. Bandi még éjszakánként is kijárt, és egyedül dolgozgatott egy-két órát a holdfényben. Az állatok szabad idejükben körbe-körbe járták a félig felépített malmot. Megcsodálták a falait, hogy milyen erősek és függőlegesek, és csak csodálkoztak, hogyan voltak képesek egy ilyen impozáns épületet felépíteni. Csak az öreg Benjamin nem volt hajlandó lelkesedni a malomért. Bármint rendesen, most sem mondott többet, csak azt a rejtélyes megjegyzést tette, hogy a szamarak sokáig élnek. Eljött a november, és dühöngő délnyugati szeleket hozott. Az építkezést abba kellett hagyni, mert a betonkeveréshez túlságosan esős lett az idő. Aztán egyik éjszaka olyan heves szélvihar jött, hogy a tanya épületek alapjukig megremegtek, s a pajta tetejéről repültek a cserepek. A tyúkok felébredtek és rikácsoltak félelmükben, mert mindnyájan azt támadták, hogy puskalövést hallottak a távolból. Reggel, amikor az állatok kijöttek az istállókból, látták, hogy a zászlórút kidőlt, és a gyümölcsös végében úgy kitépett a vihar a földből egy szilfát, mint valami retket. Alig, hogy ezt észrevették, már is rémült kiáltás tört fel valamennyi állat torkából. Borzalmas látvány tárult a szemük elé. A szélmalom romokban hevert. Egyszerre mind odarohantak. Napóleon, aki különben ritkán sietett, legelő rohant. Igen. Ott hevert sok-sok küszködésük eredménye az alapjáig lerombolva. A kövek, amelyeket olyan fáradtságosan törtek és cipeltek oda, szanaszét szórodtak. Először meg se tudtak szólalni, csak álltak, és szomorúan bámulták a széthult malmot. Napóleon szótlanul járt le föl. Néha megszaglázta a földet. A farka megmerevedett, és hevesen rángatódzott, ami nála az elmélyült szellemi tevékenység jele volt. Aztán hirtelen megállt, mint aki elhatározásra jutott. Elvtársak, mondta csöndesen. Tudjátok, ki a felelős ezért? Ismeritek az ellenséget, aki éjszaka idejött, és lerombolta a szélmalmunkat? Ez hógolyó műve, merő rossz indulatból, arra számítva, hogy meghiúsítja terveinket, és megbosszulja szégyenletes előzését, az áruló az éjszaka leple alatt idesettenkedett, és lerombolta majd egyesztendei munkánk eredményét. Elvtársak, itt és most kihirdetem hógolyó halálos ítéletét. Az állatok hőse kitüntetés második fokozatát és félvéka almát kap az az állat, aki végrehajtja. Egy teljes vékát kap, aki élve elfogja. Az állatok mérhetetlenül megdöbbentek, amikor megtudták, hogy hógolyó ilyen szörnyű tettet követett el. Méltatlankodva ordibáltak, és mindenki elkezdte törni a fejét, hogy hogyan kapja el hógolyót, ha valaha visszajön. Szinte tüstént felfedezték a domtól nem messzire egy disznó lábnyomait. Csak néhány méternyire tudták a nyomait követni, de úgy látszott, a sövényben levő egyik lyukhoz vezetnek. Napóleon alaposan megszivatolta őket, aztán kijelentette, hogy ezek hógolyó lábnyomai, és kifejezést adott annak a véleményének, hogy hógolyó valószínűleg rókaerdő irányából jött.
1: Ne késlekedjünk tovább, elvtársak!
0: Kiáltotta Napóleon, miután megvizsgálta a lábnyomokat.
1: Vár ránk a munka! Még ma reggel hozzálátunk a szélmalom újjáépítéséhez, és egész télen építeni fogjuk, akár esik, akár fúj. Megmutatjuk annak a nyomorult árulónak, hogy nem teheti egykönnyen semmivé a munkánkat. Véssétek eszetekbe, elvtársak, hogy nem szabad megváltoztatnunk terveinket. Napra készen teljesítenünk kell őket! Előre, elvtársak! Éljen a szélmalom! Éljen az állatfarm!

0: Tél keserves volt. A viharos időt ómos eső és havazás követte, aztán pedig kemény fagy jött, és februári kitartott. Az állatok tőlük telhetőleg folytatták a szilmalom újjáépítését, mert tudták, hogy a külvilág figyeli őket, és az irigy emberek újongva diadal ünnepet ülnének, ha ők nem fejeznék be időre a munkát. Az emberek csupa rossz indulatból úgy tettek, mintha nem hinnék el, hogy hógolyó rombolta le a szélmalmat. Azt mondták, azért dőlt össze, mert túlságosan vékonyak voltak a falai. Az állatok tudták, hogy erről szó sem volt. Mégis úgy határoztak, hogy ezúttal 1 méter vastag falakat építenek, nem pedig félmétereseket, mint előzőleg. Ez persze azt jelentette, hogy sokkal több követ kellett összehordaniuk. A bánya sokáig tele volt hóval, semmit sem lehetett csinálni. A rákövetkező száraz, fagyos időben már haladtak valamit, de kegyetlen munka volt. És az állatok már nem érezték olyan reményteljesnek, mint azelőtt. Örökösen fáztak, és rendszerint éhesek is voltak. Csak Bandi és Rózsi nem veszítették el soha a bátorságokat. Süvi ragyogó beszédeket tartott a szolgálat öröméről és a munka méltóságáról. De a többi állat több lelkesedést merített Bandi erejéből és álhatatos jelszavából. Majd még keményebben dolgozom. Januárban veszedelmesen fogyott az élelem. Drasztikusan csökkentették a gabona fejadagot, és kijelentették, hogy külön burgonya adagot osztanak ki helyette. Aztán kiderült, hogy a burgonya termés legnagyobb része megfagyott a vermekben, mert nem takarták le elég vastagon. A krumpli megpuhult és elszíneződött, alig néhány szem maradt tehető belőle. Az állatok napokig nem kaptak más ennivalót, csak szecskát és marharépát. A jelek szerint küszöbön állt az éhínség. Ezt a tényt minden áron el kellett titkolni a külvilág előtt. Az emberek a szélmalom összeomlásán felbátorodva új meg új hazugságokat találtak ki az állatfarmról. Megint azt állították, hogy az állatok mind haldokolnak az éhségtől és a betegségtől. Állandóan verekednek egymással, és felfalják egymást és a kölykeiket. Napóleon tisztában volt vele, milyen rossz hatása lenne, ha a valódi élelmezési helyzet kiderülne, és elhatározta, hogy Mr. Nyaffi révén az ellenkező benyomást fogja elterjeszteni. Mindaddig az állatok csak nagyon keveset, vagy egyáltalán nem érintkeztek Mr. Nyaffival hetenkénti látogatásai alkalmával. Most azonban néhány kiválasztott állatot, elsősorban a birkákat arra utasították, hogy alkalomattán ejtsenek el a füle hallatára néhány megjegyzést, miszerint felemelték a fejadagokat. Ezen felül Napóleon megparancsolta, hogy a raktárban a csaknem üres hombárokat töltsék meg színültik homokkal, majd szórják a tetejére a gabona meg a liszt maradékát. Aztán valami alkalmas ürüggyel körülvezették Mr. Nyaffit a raktárban, hadd vessen egy pillantást a hombárokra. Rá is szedték így. Továbbra is azt híresztelte a külvilágban, hogy az állatfarmon nincs élelmiszer hiány. Mindazonáltal január vége felé nyilvánvaló lett, hogy valahonnan szerezni kell még egy kis gabonát. Ezekben a napokban Napóleon ritkán jelent meg a nyilvánosság előtt. Minden idejét a tanyaházban töltötte, amelynek minden ajtajánál vad tekintetű kutyák örködtek. Ha előjött, az mindig szertartásos keretek közt történt. Ilyenkor 6 kutya kísérte. Szorosan körülvették, és fenyegetően morogtak, ha valaki túlságosan közelbe részkedett hozzá. Gyakran még vasárnap reggel sem jelent meg, hanem valamelyik disznó rendszerint Süvi közvetítésével adta ki parancsait. Bejelentette, hogy a tyúkoknak, akik éppen most kezdtek el újra tojni, be kell adniuk a tojásaikat. Napóleon Mr. Nyaffi közvetítésével leszerződött heti 400 tojásra, aminek az árából elegendő gabonát és élelmet vásárolhat, hogy fenntartsák belőle a gazdaságot, míg el nem jön a nyár, és könnyebb nem lesz az élet. Amikor a tyúkok ezt meghallották, szörnyen felháborodtak. Előzőleg figyelmeztették már őket, hogy szükség lehet erre az áldozatra, de soha nem hitték, hogy valóban megtörténhet. Már összekészítették a tojást a tavaszi költéshez, és most tiltakozásban törtek ki. Ha most elveszik a tojásaikat, az nem más, mint gyilkosság. Jones előzése óta először tört ki a tanyán valami, ami lázadásra emlékeztetett. A tyúkok három fekete minorka érce vezetésével elszántan megpróbálták Napóleon tervét meghiúsítani. Módszeresen felrepültek a szalufákra, és ott tojták meg a tojásaikat, azok pedig darabokra törtek a padlón. Napóleon gyorsan és könyörtelenül lecsapott rájuk. Megparancsolta, hogy a tyúkoktól vonják meg a fejadagjukat, és kihirdette, hogy halálbüntetés vár minden állatra, aki csak egy szem gabonát is ad valamelyik tyúknak. A rendelet végrehajtására a kutyák felügyeltek. A tyúkok 5 napig kitartottak, aztán megadták magukat, és visszatértek tojóládáikhoz. Közben 9 tyúk éhen pusztult. Holttestüket elásták a gyümölcsösben. A hivatalos közlemény szerint baromfi pestésben pusztultak el. Mr. Nyaffi semmit sem tudott az ügyről, a tojásokat pedig annak rendes módja szerint leszállították. Egy fűszeres hetenként egyszer eljött a furgonjával, és elvitte a tojást a gazdaságból. Hógolyót mindeddig senki sem látta. Az a hír járta, hogy valamelyik szomszédos tanyán rejtőzik, vagy rókaerdőben, vagy kuporlakon. Napóleon ekkor még alig volt jobb viszonyban a többi gazdával, mint azelőtt. Az udvaron történetesen volt egy farakás. Még jó 10 évvel azelőtt került oda, amikor kiirtottak egy erdőcskét. Azóta jól kiszáradt, és Mr. Nyaffi azt tanácsolta Napóleonnak, hogy adja el, mert Mr. Pilkington és Mr. Frederick is nagyon szeretné megvenni. Napóleon habozott a két vevő között, és nem tudta elhatározni magát. Amikor már-már azon a ponton volt, hogy megegyezik Frederickkel, elterjedt a híre, hogy hógolyó rókaerdőn rejtőzködik, amikor Pilkington felé hajlott, azt rebesgették, hogy hógolyó kuporlakon. Korat tavasszal, váratlanul, ijesztő dolgot fedeztek fel. Hógolyó éjszakánként titokban bejár a tanyára. Az állatok annyira nyugtalanok lettek, hogy alig tudtak aludni az istállóikban. Hógolyó a sötétség leple alatt állítólag minden éjjel beosont, és mindenféle gazságot művelt. Ellopta a gabonát, felborogatta a teljes csöbröket, összetörte a tojásokat, letaposta a veteményes ágyakat, és lerágta a gyümölcsfák kérgét. Valahányszor valami baj történt, szokássá vált, hogy hógolyónak tulajdonítsák. Ha betört egy ablak, vagy eldugult egy csatorna, biztosan akadt valaki, aki azt mondta, hogy hógolyó járt ott éjszaka, és ő csinálta. Amikor pedig a hombár kulcsa elveszett, az egész gazdaság meg volt győződve róla, hogy hógolyó dobta be a kútba. Furcsa módig akkor is hittek ebben, amikor az elveszett kulcsot már megtalálták egy lisztes zsák alatt. A tehenek egyhangulag kijelentették, hogy hógolyó beosont az istálójukba, és álmukban megfejte őket. A patkányokról, amelyek ezen a télen sok bajt okoztak, szintén azt mondogatták, hogy hógolyóval szövetkeztek. Napóleon rendeletet adott ki, miszerint fel kell deríteni hógolyó tevékenységét. Kutyái kíséretében alapos szemleutat tett a tanya épületeiben, miközben a többi állat tiszteletteljes távolságban követte. Napóleon néhány lépés után mindig megállt, hógolyó lábnyomai után szimatolt a földön, és azt mondta, megismeri a lábnyomokat a szagukról. Minden sarokba beleszimatolt, a csűrben, a tehénistálóban, a tyúkolban, a zöldséges kertben, és majdnem mindenütt megtalálta hógolyó nyomait. Orrát a földre szorítva, mélyeket cippantott, aztán rettenetes hangon felsivított. Hógolyó! Itt járt! Érzem a szagát. A hógolyó szóra pedig a kutyák elkezdtek vérfagyasztóan morogni és vicsorogni. Az állatok megrémültek. Úgy érezték, mintha a hógolyó láthatatlanul megtöltené körülöttük a levegőt, és mindenféle veszéllyel fenyegetné őket. Estére Süvi összehívta az állatokat, és komolyan előadta, hogy néhány félelmetes hírt kell közölnie velük.
1: Elvtársak!
0: Kiáltotta Süvi, idegesen ugrándozza.
1: Iszonyatos dolgokra derült fény! Hógolyó eladta magát a kuparlaki Frederiknek, aki most azt tervezi, hogy megtámad bennünket, és elveszi tőlünk a gazdaságunkat! Hógolyó lesz a vezetőjük, amikor ránk rohannak, de van ennél rosszabb is! Mi azt hittük, hogy hógolyó csak a hiúsága és a nagyra vágyással lázította fel. Tévedtünk, elvtársak! Tudjátok, mi volt az igazi indító oka? Hógolyó kezdettől fogva szövetségre lépett Jones-szal. Egész idő alatt Jones titkos ügynöke volt. Mindezt bebizonyítják azok a dokumentumok, amelyeket nemrégiben találtunk meg. Szerintem ez ön nagyon sok mindent megmagyaráz, eltársak! Nem láttuk-e vajon a saját szemünkkel, hogyan próbált szerencsére sikertelenül legyőzetni, és vesztünkbe kergeti minket a tehénistáló csatájában? Az állatoknak ettől egyszerűen megállt az eszünk. Ehhez a gonosz tetthez képest csak gyerekjátéknak számított, hogy hógolyó lerombolta a szélmalmot. De azért kellett néhány perc, amíg teljesen fel tudták fogni a dolgot. Ugyanis mindnyájan emlékeztek rá. Legalábbis azt hitték, hogy emlékeznek rá, mit láttak. Hógolyó elsőnek indult rohamra a tehénistáló csatájában. Újra meg újra maga köré gyűjtötte és bátorította őket, az ütközet minden fordulatában, és egy pillanatra sem hagyta abba a harcot, akkor sem, amikor Jones puskájának a sörétjei megsebezték a hátát. Eleinte kissé nehezen tudták belátni, hogyan is lehetett volna Jones pártján. Még Bandinak is kétségei támadtak, aki különben ritkán tett fel kérdéseket. Lefeküdt, merső lábait maga alá húzta, lehúnyt a szemét, és nagy erőfeszítéssel megpróbálta megfogalmazni gondolatait.
2: Ezt nem tudom elhinni, mondta végül. Hógolyó derekasan harcolt a tehénistáló csatájában. A saját szememmel láttam. És azonnal megkapta az állatok hőse érdemben első fokozatát. Nem?
1: Hát... ebben hibát követtünk el, elvtárs. Mert most már tudjuk, benne van a titkos dokumentumokban, amelyeket megtaláltunk, hogy valójában a vesztünkbe próbált csalogatni minket.
2: De hiszen megsebesült, mondta Bandi. Hát mindnyájan láttuk, csupa vér volt.
1: Ez is benne volt a paktumban,
0: kiáltott a sűvé.
1: Jones lövése csak súrolta. Megmutathatnám nektek saját keze írásával, ha el tudnátok olvasni. Az volt a terv, hogy hógolyó a döntő pillanatban jelt oda menekülésre, és átengedi a terepet az ellenségnek. És ez majdnem sikerült is. Én mondom nektek, elvtársak, sikerült is volna. Na, ha nincs ott a mi hős vezérünk, Napóleon elvtári. Nem emlékeztek? Abban a pillanatban, amikor Jones és emberei betörtek az udvarba, hógolyó hirtelen sarkon fordult, és megfutamodott, és sok állat követte, és nem emlékeztek, hogy abban a pillanatban, amikor kitört a pánik, és úgy látszott, hogy már minden elveszett, Napóleon elvtárs, halál az emberiségre kiáltása rohamra indult, és belemélyeztette a fogai Jones lábába? Erre biztosan emlékeztek, elvtársak!
0: Kiáltotta a süvi, ugrabugrálva. Hogy süvi ilyen szemléletesen leírta a jelenetet, az állatok úgy érezték, valóban emlékeznek rá. Arra minden esetre emlékeztek, hogy a csata döntő pillanatában hógolyó valóban sarkon fordult és szaladni kezdett. Bandiban azonban még mindig maradt némi kétség.
2: Én nem hiszem, hogy hógolyó kezdettől fogva áruló volt. A végén. Amit azóta művelt, az másnapra tartozik, de azt hiszem, a tehénistáló csatájában jó elvtárs volt.
1: Vezérünk, Napóleon elvtárs,
0: jelentette ki süvi nagyon lassan és nyomatékosan.
1: Kategórikusan leszögezte, ismétlem, kategórikusan, elvtársa, hogy hógolyó kezdettől fogva Jones ügynöke volt, sőt, már jóval a forradalom előtt is az volt.
2: Az már más, felelte Bandit. A Napóleon elvtárs mondja, akkor úgy igaz.
1: Ez a helyes szellem elvtárs,
0: kiáltott a Süvi. De észre lehetett venni, hogy a kis pislogó szemével nagyon csúnyán néz Bandira. Sarkon fordult és elindult, de aztán megállt, és nyomatékosan hozzátette.
1: Figyelmeztetem a gazdaság minden állatát, hogy tartsa nyitva a szemét. Mert okunk van azt gondolni, hogy hógolyó néhány titkos ügynöke még most is köztünk ólálkodik.
0: Napóleon 4 nap múlva, késő délután kiadta a parancsot, hogy az állatok gyűjjenek össze az udvaron. Amikor már mind összecsődültek, Napóleon kivonult a tanyaházból a kitüntetéseivel, mert nemrégiben megadományozta magát az állatok hőse kitüntetés első és második fokozatával, meg a körülötte nyüzsgő 9 óriási kutyával, akik akkorákat mordultak, hogy minden állatnak megborzongott tőle a hátgerince. Mindenki csendben lapult a helyén, mintha csak tudta volna, hogy most valami borzasztó dolog fog történni. Napóleon megállt, és szigorúan végigmérte hallgatóságát, aztán egy éleset visított. A kutyák rögtön előre rontottak, a fülénél fogva megragadtak 4 disznót, és a fájdalomtól és félelemtől visítózó állatokat Napóleon lábához vonszolták. A disznót füléből csorgott a vér, a kutyák pedig a vér ízétől néhány pillanatig, mintha teljesen megvadultak volna. 3 kutya, mindenki nagy megdöbbenésére, Bandira vetette magát. Bandi látta, hogy jönnek, és hatalmas patájával már a levegőben elkapta az egyik kutyát, aztán a földhöz szögezte. A kutya kegyelemért vonított, a másik 2 pedig lába közé húzta a farkát, és elmenekült. Bandi Napóleonra nézett, hogy halálra tapossa a kutyát, vagy eressze el. Napóleonnak mintha megváltozott volna az arc kifejezése, és éles hangon ráparancsolt Bandira, eressze el a kutyát. Bandi fölemelte patáját, az összetört kutya pedig vonítva elkullogott. Az űrzavar hamarosan lecsillapodott. A 4 disznó remegve várakozott, arcuk minden vonására rá volt írva, hogy bűnösök. Napóleon ekkor felszólította őket, hogy vallják be bűneiket. Ez a 4 disznó volt az, aki tiltakozott, amikor Napóleon megszüntette a vasárnapi nagygyűléseket. Minden további bíztatás nélkül bevallották, hogy titokban, egyfolytában kapcsolatban álltak hógolyóval az előzetése óta, együttműködtek vele a szélmalom elpusztításában, és egyességre léptek vele, miszerint Mr. Frederick kezére juttatják az állatfarmot. Hozzátették, hogy hógolyó 4 szem közt bevallotta nekik, évek óta Jones titkos ügynöke. Amikor befejezték vallomásukat, a kutyák azonnal átharapták a torkukat. Napóleon pedig ijesztő hangon feltette a kérdést, nincsen még másnak is bevallani valója. Erre előlépett az a 3 tyúk, akik a tojásügyel kapcsolatos lázadási kísérlet főkolomposai voltak, és kijelentették, hogy álmukban megjelent előttük hógolyó, és arra bújtogatta őket, hogy ne engedelmeskedjenek Napóleon parancsainak. Őket is lemészárolták. Aztán előlépett egy liba, és bevallotta, hogy tavaly aratás idején eldugott 6 cső kukoricát, és éjszaka megette. Aztán egy juh vallotta be, hogy belevizelt a vályóba, mint mondta hógolyó biztatására, 3 másik juh pedig bevallotta, hogy megöltek egy öreg kost, Napóleon lelkes hívét, ugyanis körbekergették a tűz körül, mikor köhögött. Mindnyájukat a helyszínen kivégezték. És folytatódtak a vallomások és kivégzések, míg csak egész hullahegy nem feküdt Napóleon lába előtt, és a levegő nehéz nem lett a vérszaktól, amelyet az állatok Jones előzése óta nem éreztek. Mikor mindennek vége lett, A megmaradt állatok, a disznók és kutyák kivételével testületileg elkullogtak. Meg voltak rendülve, és nyomorúságosan érezték magukat. Nem tudták, mi a megdöbbentőbb. Az állatok árulása, akik hógolyóval szövetkeztek, vagy a véres megtorlás, amelynek az előbb tanúi voltak. A régi időkben gyakran láttak hasonlóan borzasztó vérengzéseket, most azonban mind úgy érezték, hogy ez sokkal szörnyűbb volt, hiszen maguk között történt. Mióta Jones elhagyta a farmot, eddig a napig állat nem ölt meg más állatot. Még a patkányt sem ölték meg. A kis domb felé vették útjukat, ahol a félig felépült szélmalom állt. Aztán közmegegyezéssel lefeküdtek, mintha csak melegedni bújnának össze. Rózsi, Malvin, Benjamin, tehenek, birkák, és a libák és tyúkok egész csapata, mindenki, mármint a macskát kivéve. Ő ugyanis hirtelen eltűnt. Közvetlenül, mielőtt Napóleon kiadta a parancsot az állatok gyülekezésére. Egy darabig senki sem szólt semmit. Csak Bandi maradt talpon. Nyugtalanul járkált fel alá, csapkodta a hosszú fekete farkával az oldalát, és időnként kis nyerítéseket hallatott. Nem értem, mondta végül. Nem hittem volna, hogy a mi gazdaságunkban ilyen dolgok történhetne. Biztosan van bennünk valami hiba. Ez az oka. A megoldás, ahogy én látom, az, hogy még keményebben kell dolgoznunk. Mostantól fogva reggelenként 1 órával korábban fogok felkelni. Azzal nehézkes léptekkel nekiindult, és lekocogott a kőbányához. Amikor odaért, 2 rakománykövet gyűjtött össze egymás után, aztán felvonszolta a szélmalomhoz, mielőtt éjszakai nyugovóra tért volna. Az állatok Rózsi köré húzódtak, nem szóltak semmit. A dombról, ahol feküdtek, pompás kilátás nyílt a vidékre. Látták az állatfarm legnagyobb részét, a cserjést, az itatómedencét, a szántóföldeket, amelyeken sűrűn zöldelt a fiatal búza, meg a tanyaépületek piros tetejét, kéményeiből gomolygó füsttel. Tiszta tavaszi este volt. A füvet és a zöldellő sövényeket bearanyozták a nap utolsó sugarai. A gazdaság még sohasem látszott ennyire kívánatos helynek, és valahogy meglepetésszerűen eszükbe jutott, hogy hiszen ez a saját gazdaságuk. Minden tenyérnyi darabkája az ő tulajdon. Amikor Rózsi lenézett a domboldalon, megtelt a szeme könnyel. Ha ki tudta volna mondani a gondolatait, azt mondta volna, hogy nem ez volt a céljuk, amikor évekkel ezelőtt nekifogtak megdönteni az emberi faj uralmát. Nem a rémületnek és a mészárlásnak ezeket a jeleneteit képzelték maguk elé, amikor azon az éjszakán az öreg őrnagy lázadásra biztatta őket. Ha neki magának lett volna valamiféle képe a jövőről, akkor az olyan állattársadalom lett volna, ahol nincs éhség és nincs ostor, ahol mindenki egyenlő, mindenki képességének megfelelően dolgozik, és az erős védelmezi a gyengét, ahogy ő megvédelmezte lábával az eltévedt kiskacsákat az őrnagy beszédjének éjszakáján. Ehelyett, Rózsi nem tudta miért, oda jutottak, hogy senki sem meri többé kimondani, amit gondol. Dühött, morgó kutyák grasszálnak mindenfelé, és végig kell nézni, hogyan tépik darabokra az elvtársaikat, miután azok elképesztő bűnöket vallottak be. Rózsi fejében fel sem merült a lázadás vagy az engedetlenség gondolata. Tudta, hogy még így is sokkal jobb, mint Jones idejében volt, és hogy mindenek felett az emberek visszatérését kell megakadályozni. Bármi történjék is, ő hűséges marad, keményen dolgozik, végrehajtja a kapott parancsokat, és elfogadja Napóleon vezérségét. De azért mégsem ez volt az, amiben ő meg a többi állat reménykedett. Nem ezért robotoltak. Nem ezért építették a szélmalmot, és néztek szembe Jones puskájának golyóival. Ilyen gondolatok jártak Rózsi fejében, bár nem voltak hozzá szavai, hogy kifejezze őket. Végül, mivel úgy érezte, hogy ezzel valahogy helyettesítheti a szavakat, amelyeket képtelen megtalálni, elkezdte énekelni az angol vadállatait. A körülötte álló állatok is bekapcsolódtak, és háromszor is elénekelték egymás után, nagyon dallamosan, de lassan és gyászosan, ahogy eddig még sohasem énekelték. Éppen harmadszor fejezték be, amikor két kutya kíséretében oda ment hozzájuk Sügi. Látszott az arcán, hogy fontos mondani valója van. Bejelentette, hogy Napóleon elvtárs külön rendelettel betiltotta az angol hon állatait. Mostantól fogva tilos énekel. Az állatok meg voltak rökönyödve.
1: Miért?
0: Kiáltotta Malvin.
1: Nincs rá többé szükség, elvtárs,
0: mondta Sügi mereven.
1: Az angol hon állatai a forradalom dala volt. De a forradalom most beteljesedett. Az árulók ma délutáni kivégzése volt az utolsó aktusa. Legyőztük mind a külső, mind a belső ellenséget. Az angol hon állataiban egy eljövendő jobb világ iránti vágyunkat fejeztük ki, de ezt a jobb világot most már megteremtettük. Világos, hogy ennek a dalnak nincs többé létjogosultsága.
0: Ha megvoltak is félemlítve, az állatok közül néhányan talán mégis tiltakoztak volna, de ebben a pillanatban a birkák szokásuk szerint elkezdték bégetni, hogy négy láb jó, két láb rossz. Ez percekig eltartott, és végét vetette a vitán. Így aztán az angol hon állatait nem hallották többé. Helyette Minimus, a költő, új dalt szerzett, amely így kezdődött.
3: Állati form, állatform, állati gazdaság. Soha én hűtelen nem leszek te hozzád.
0: A továbbiakban ezt énekelték minden vasárnap reggel a zászló felvonás után. De az állatok valahogy

0: mikor a kivégzések okozta rémület már lecsillapodott. Néhány állatnak eszébe jutott, vagy úgy gondolta, emlékszik rá, mit rendelt a 6. parancsolat. Állat nem öl meg más állatot. Bár a disznók vagy a kutyák füle hallatára egyikük sem merte kimondani, úgy érezték, hogy a kivégzések ellentétben állnak ezzel a törvénnyel. Rózsi megkérte Benyámint, olvassa fel neki a 6. parancsolatot, és amikor Benyámint, mint rendesen, nem volt hajlandó ilyesmibe beleavatkozni, Malvinhoz fordult. Malvin elolvasta neki a parancsolatot, amely így szól. Állat nem öl meg más állatot ok nélkül.
1: Hogyhogy nem?
0: Ez az utolsó két szó valahogy kiesett az állatok emlékezetéből. De most már belátták, hogy a parancsolatokon nem esett sérelem, hiszen nyilvánvalóan bőven volt ok az árulók megölésére, akik szövetkeztek hógolyóval. Az állatok ebben az évben még keményebben gürcöltek, mint az előző évben. A gazdaság rendes mezei munkái mellett iszonyatos munka volt újjáépíteni a szélmalmot. Kétszer olyan vastag falakkal, mint előzőleg, és az építést a kitűzött határidőre befejezni. Az állatok néha úgy érezték, többet dolgoznak, de semmivel sem esznek többet, mint Jones idejében. Vasárnap reggelenként Süvi a csülkei közt tartott hosszú papírszalagról felolvasta nekik azokat a számoszlopokat, amelyek bebizonyították, hogy a takarmányféleség termelés 200, 300 vagy 500%-kal emelkedett, melyiké hogy. Az állatoknak semmi okuk nem volt rá, hogy ne higgyenek neki. Annál is kevésbé, mert már nem emlékeztek rá világosan, milyenek is voltak a viszonyok a forradalom előtt. Mindazonáltal voltak napok, amikor úgy érezték, jobban örülnének kevesebb számnak és több ennivalónak. A parancsokat most már mindig Süvi vagy valamelyik másik disznó adta ki. Magát Napóleont legfeljebb két hetenként egyszer látták. Amikor megjelent, nem csak a kutyái kísérték, hanem egy fekete kakas is masírozott előtte, aki a kürtös szerepét töltötte be, mert mindig hangosan kukorékolt, mielőtt Napóleon szólásra emelkedett. Azt beszélték, hogy Napóleon a tanyaházban is külön lakosztályban lakik, nem együtt a többiekkel. Egyedül étkezik, két kutya szolgálja ki, és mindig a tiszta szoba üveges pohárszékében álló finom porcelán étkészlettel terített. Kihirdették, hogy a puskát minden évben Napóleon születésnapján is el fogják sütni, ugyanúgy, hogy a másik két évforduló. Napóleonról most már sohasem beszéltek egyszerűen Napóleonként. Szertartásosan mindig csak úgy emlegették, hogy vezérünk Napóleon elvtárs. És a disznók szívesen találtak ki számára mindenféle titulusokat. Ő lett minden állatok atya, az emberiség réme, a hiúnyáj védelmezője, a kiskacsák barátja, meg még sok efféle. Süvinek szónoklatai közben könnyek gördültek végig az arcán, amikor Napóleon bölcsességéről és jó szívéről beszélt, meg arról a mélységes szeretetről, amellyel valamennyi állat iránt viseltetik. De különösen azok iránt, a boldogtalan állatok iránt, akik még mindig tudatlanságban és szolgaságban élnek a többi gazdaságban. Szokásossá vált, hogy minden sikert, minden szerencsés fordulatot Napóleonnak tulajdonítsanak. Gyakran hallották, amint egy tyúk azt mondja másiknak.
2: Vezérünk, Napóleon elvtárs irányítása alatt 6 nap alatt 5 tojást tojtam.
0: Vagy két tehén, ezt kiabálja az itatónál.
3: Milyen pompás ez a víz, hála Napóleon elvtárs vezetésének!
0: A gazdaság lakóinak közérzetét kitűnően kifejezte az a Napóleon elvtárs című vers, amelyet Minimus költött, és így hangzott.
2: Apátlanok atya, boldogság malasztja, moslékvödrök ura, hogyha téged látunk, szemed nyájas, bátor, napfénysugarától a szívünk fellángol. Napóleon elvtársunk, ami csak kell nékünk,
1: Vacsoránk, ebédünk tőled kapjuk, tőled tiszta szalma ágyunk. Kiki nyugalomban, alhatik az olban, mindenre gondod van, Napóleon elvtársunk. Malacom, ha volna, pöttöm, mint a bolha, megszívlelné már is buzgó tanításunk. Bármi nagyra hízik, csak te benned bízik, s azt visítja sírig, Napóleon elvtársunk.
0: Napóleon jóváhagyta ezt a verset, és feliratta a nagypajta másik falára, átellenben a hét parancsolattal. Fölé elhelyezték Napóleon arcképét profilban, melyet Süly festett meg fehér festékkel.

Napóleon Mr. Jaffé közvetítésével bonyolult tárgyalásokba bocsátkozott Frederickkel és Pilkingtonnal. A farakást még mindig nem adta el. A kettő közül Frederick szerette volna jobban megszerezni, de nem volt hajlandó tisztességes árat kínálni érte. Ugyanakkor újra rémhírek szállomtak, melyek szerint Frederick és emberei támadást szerveznek az állatfarm ellen, és le akarják rombolni a szélmalmot, amely dühös irigységet keltett bennük. Hógolyó köztudottan még mindig a kuparlaki gazdaságban lapult. Nyár közepén az állatok rémülten hallották, amikor három tyúk előállt, és bevallotta, hogy hógolyó felbújtására összeesküvés szőttek Napóleon meggyilkolására. Rögtön kivégezték őket, és Napóleon biztonsága érdekében újabb óvintézkedéseket vezettek be. Éjszaka négy kutya őrizte az ágyát, minden sarokban egy. A Piros Szem nevű ifjú disznó pedig azt a megbízatást kapta, hogy minden ételt kóstoljon meg, mielőtt Napóleon eszik belőle, nehogy megmérgezzék. Körülbelül ez időtájt kiszivárgott, hogy Napóleon megállapodást kötött, a farakást Mr. Pilkingtonnak adják el, és rendszeres árucserére vonatkozó szerződést készül kötni az állatfarm és róka erdő között. A Napóleon és Pilkington közti kapcsolatok, bár kizárólag Mr. Jaffé közvetítésével bonyolódtak, most már szinte barátságosnak voltak mondhatók. Az állatok nem bíztak Pilkingtonban, hiszen ember, de messze többre becsülték, mint Fredericket, akitől féltek és aki gyűlöltek. Amint telt múlt a nyár, és a szélmalom építése a befejezéshez közeledett, egyre sűrűsödtek a rémhírek a készülő alattomos támadásról. Azt mesélték, hogy Frederick 20 emberrel készül rájuk támadni, valamennyien puskával lesznek felszerelve, és már meg is vesztegette a hatóságokat meg a rendőrséget, hogyha sikerül megszerezni az állatfarm tulajdonjogi okmányait, nem fognak neki kellemetlen kérdéseket feltenni. Ezen kívül rémtörténetek szivárogtak ki kuporlakból, hogy Frederick milyen kegyetlenül bánik az állataival. Halálra korbácsolt egy öreg lovat, éhezteti a teheneit, egy kutyát beledobott a kovács tűzbe, esténként pedig kakas viadalokkal szórakozik, és borotva pengét kötöz a kakasok sarkatyújára. Az állatoknak forrt a vérük a dütől, amikor meghallották, miket művel az elvtársaikkal. Néha azt követelték, hogy hadd vonulhassanak ki testületileg kuporlak megrohanására, hadd zavarják el az embereket, és szabadítsák fel az állatokat. Süvi azonban azt tanácsolta nekik, hogy kerüljék el az elhamarkodott cselekedeteket, és bízzanak a Napóleon elvtárs stratégiájában. Frederick iránti gyűlöletük azonban egyre hevesebb lett. Egyik vasárnap reggel Napóleon megjelent a pajtában, és kifejtette, hogy soha esze ágában sem volt a farakást Fredericknek eladni. Méltóságán alulinak tekinti jelentette ki, hogy ilyen gazemberekkel lépjen kapcsolatba. A galamboknak, akiket még mindig rendszeresen kiküldtek a forradalom üzenetének terjesztésére, megtiltották, hogy betegyék a szárnyukat rókaerdőre. És azt a parancsot adták nekik, hogy korábbi halál az emberiségre jelszavukat cseréljék fel a halál Frederickre jelszóra. Nyár végére hógolyó újabb mesterkedéseire derült fény. A búza teli volt gyommal, és kiderült, hogy hógolyó valamelyik titkos éjszakai látogatása alkalmával gyommagot kevert a vetőmagban. Egy gúnár, aki részese volt az összeesküvésnek, bevallotta bűnét Süvinek, aztán tüstént öngyilkos lett. Halálos mérget, nadragúját nyert. Az állatok nem sokára azt is megtudták, hogy hógolyó sohasem kapta meg, mint ahogy eddig sokan hitték, az állatok hőse kitüntetés első fokozatát. Ez csak legenda volt, amelyet maga hógolyó terjesztette el a tehénistáló csatája után. Nemhogy nem tüntették ki, de még meg is lótták az ütközetben tanúsított gyávaságáért. Némelyik állat megint csak zavarba jött, mikor ezt hallotta, de Süvinek hamarosan sikerült meggyőznie őket, hogy rosszul emlékeznek. Ősszel iszonyúan kimerítő erőfeszítések árán, hiszen a termést is majdnem ugyanakkor kellett begyűjteniük, elkészült a szélmalom.
a gépezetnek hiányzott. És Mr. Nyaffi már tárgyalt is a megvásárlásáról, de maga az épület teljesen elkészült. Minden nehézség ellenére, tapasztalatlanságuk és primitív szerszámaik, bal szerencséjük és hógolyó árulása ellenére pontosan a kitűzött napra befejezték a munkát. Az állatok fáradtan, de büszkén újra meg újra körbejárták mesterműveket. Most még sokkal szebbnek látták, mint amilyen az első építményük volt. Azon felül a falaik egyszer olyan vastagok voltak. Ezeket most már csak dinamittal lehet lerombolni. És mikor eszükbe jutott, mennyit dolgoztak rajta? Hogyan győzték le csüggedésüket? És milyen nagy változást hoz majd az életükbe, ha elkezdenek forogni a vitorlák, és működnek majd a dinamók? Amikor mindez eszükbe jutott, elpárolgott a fáradtságuk, és vad diadal üvöltéssel újra meg újra körültáncolták a szélmalmot. Kutyái és kakasok kíséretében maga Napóleon is eljött a befejezett művet megtekinteni. Személyesen gratulált az állatoknak munkájukhoz, és bejelentette, hogy a malmot Napóleon malomnak fogják elnevezni. Két nap múlva az állatokat rendkívüli gyűlésre hívták össze a pajtába. Teljesen megnémultak a meglepetéstől, amikor Napóleon bejelentette, hogy eladta a farakást Frederiknek. Holnap már jönnek is Frederik szekerei, és kezdik elszállítani a fát kuporlakra. Miközben Napóleon látszólag Pilkingtonnal állt barátságban, valójában már régen titkos egyességet kötött Frederikkel. Azonnal megszakítottak Róka erdővel minden kapcsolatot, és sértő üzeneteket küldözgettek Pilkingtonnak. A galambok utasítást kaptak, hogy kerüljék el kuporlakot, és a halál Frederikre jelszót cseréljék fel a halál Pilkingtonra jelszóval. Napóleon ugyanakkor biztosította az állatokat, hogy az állatfarm ellen készülő támadásról szóló mesék teljesen alaptalanok, és a Frederiknek az állatai iránti kegyetlenségéről szóló történetek is erősen túloztak. Ezek a rémhírek valószínűleg mind hógolyótól és az ügynökeitől származtak. Most már úgy látszott, hogy hógolyó mégsem kuporlakon bujkál, sőt, soha életében nem is járt ott. Róka erdőn él, mint mondják, káprázatos fényűzésben, és valójában évek óta Pilkington zsoldjában áll. A disznók magukon kívül voltak Napóleon fortélyosságától. Azzal, hogy látszólag Pilkingtonnal barátkozott, rákényszerítette Frederiket, hogy 12 fonttal felemelje a vételárat. De Napóleon felülmúlhatatlan lángeszét bizonyítja az a tény, jelentette ki Süvi, hogy senkiben sem bízik meg, még Frederikben sem. Frederik a fáért valamiféle cseknek nevezett micsodával akart fizetni, ami a jelek szerint holmi papírdarab, írásos ígéret, hogy majd kifizetik, de Napóleon túljárt az eszén. Megkövetelte, hogy valódi 5 fontos bankjegyekben fizessen, még mielőtt a fát elszállítaná. Frederik már fizetett, és az összeg éppen elég ahhoz, hogy megvegyék rajta a gépeket a szélmalomot. Közben a fát gyorsan kezdték elfugarozni. Mikor már mindet elvitték, újabb rendkívüli gyűlést tartottak a pajtában, hogy az állatok megtekinthessék Frederik bankjegyeit. Napóleon mindkét kitüntetését feltette, és üdvözült mosollyal feküdt az emelvényen egy szalma almon, mellette állt a pénz csinos halomba rakva a tanyaház konyhájából származó porcelántálon. Az állatok libasorban lassan elvonultak előtte, s Kiki kedvére megbámulotta. Bandi előre nyújtotta az orrát, és megszagolta a bankókat, a vékony fehér papírlapok pedig lobogva megzizzentek a leletére. 3 nap múlva iszonyatos riadalom tört ki. Mr. Nyaffi holtsápadt arccal sietve fölkarikázott az ösvényen kerékpárján, az udvaron leugrott róla, és egyenesen berohant a tanyaházba. A következő pillanatban fuldokló

0: üzenettel, melytől azt remélték, hogy visszaállíthatja a jó viszont Pilkingtonnal. Másnap reggel megindult a támadás. Az állatok éppen reggeliztek, amikor az őrszemek rohanvást meghozták a hírt, Frederick és hívei már átlépték az ötreteszes kaput. Az állatok bátran szembeszálltak velük, de ezúttal nem maradtak olyan könnyű győzelmet, mint a tehénistáló csatájában. 15 ember támadott, vagy fél tucat puskával, és azonnal tüzet nyitottak, mihelyt 50 méternyire értek. Az állatok nem tudtak helytállni a borzasztó durrogással és záporozó csípő söréttel szemben, és Napóleon meg Bandi hiába próbálták erejüket megfeszítve újra csatarendbe állítani őket, hamarosan meghátráltak. Néhányan már meg is sebesültek közülük. A tanya épületekben kerestek menedéket, aztán óvatosan kikukucskáltak a repedéseken és a deszkából kihullott csomók lyukai. Az egész nagy legelő, beleértve a szélmalmot is, az ellenség kezére kerül. Ebben a pillanatban még Napóleon is tanástalannak látszott. Szótlanul járkált fels alá, farka megmerevedve rángatózott. Sóvár pillantások szálltak róka erdő irányába. A Pilkington és emberei segítenének rajtuk, még megnyerhetnék a csatát. Ebben a pillanatban azonban megérkezett az előző nap kiküldött 4 galamb, és egyikük egy cédulát hozott Pilkingtontól, rajta néhány ceruzával írt szó, úgy kell nektek. Közben Frederick és emberei megálltak a szélmalomnál. Ahogy az állatok figyelték őket, kétségbe esett moraj tört ki köztük. Két ember vésőt és kalapácsot szedett elő. Le akarják dönteni a szélmalmot.
1: Ez lehetetlenség,
0: kiáltotta Napóleon. Azt túlságosan vastagra építettük a falat, egy hét alatt sem tudnák ledönteni. Bátorság, elvtársak! Benjamin azonban feszülten figyelt az emberek mozdulatait. A két ember a vésővel meg a kalapáccsal lyukat fúrt a szélmalom alapjai mellé. Benjamin lassan, szinte mulatva bólintott.
2: Gondoltam, mondta. Nem látjátok, mit csinálnak?
3: Mindjárt puskaport fognak tömni a lyukba.
0: Az állatok rémülten várakoztak. Most már lehetetlen volt kimerészkedni az épületek oltalmából. Néhány perc múlva látták, hogy az emberek szétszaladnak. Aztán fűsiketítő robbanást hallott. A galambok a levegőbe röppentek. Az állatok pedig Napóleon kivételével mind hasra vetették magukat, és eltakarták az arcukat. Amikor feltápászkodtak, a szélmalom helyén óriási, fekete füstfelhő gomolygott. Aztán a szél lassan elhajtotta a felhőt. A malom nem létezett többé. Ettől a látványtól visszatért az állatok bátorsága. Az a félelem és kétségbeesés, amelyet még egy pillanattal előbb éreztek, düvé vált emiatt a hitvány aljas tett miatt. Heves bosszúkiáltás tört fel belőlük, és további parancsra sem várva, egyetlen tömegként kirohantak, egyenesen nekirontottak az ellenségnek, már nem törődtek a komis sörétekkel, amelyek úgy söpörtek rajtuk végig, mint a jégeső. Vad, kegyetlen csata volt. Az emberek újra meg újra tüzeltek, aztán amikor az állatok megközelítették őket, nekik estek a botjukkal, meg a súlyos csizmájukkal. Egy tehenet, 3 birkát és 2 libát öltek meg, és szinte minden állat megsebesült. A hadműveleteket a háttérből irányító Napóleonnak is elvitte a farka végét egy puskagolyó. De az emberek sem úszták meg sértetlenül. 3-nak Bandi patái törték be a fejét. Egyiküket hasba döfte egy tehén, egy másiknak Zsuzsi és Kolomb majdnem letépték a nadrágját. Amikor pedig Napóleon testőrségének 9 kutyája, akik azt a parancsot kapták tőle, hogy a sövény fedezékében induljanak átkaroló hadműveletre, vadugatással oldalba támadta az embereket, páni félelembe estek. Látták, hogy a bekerítés veszélye fenyegeti őket. Frederick oda kiáltotta embereinek, hogy fussanak, amíg jó dolguk van, és a következő pillanatban a gyáva ellenség már meg is futamodott és mentette az életét. Az állatok egészen a rét aljáig kergették.

0: s miközben amazok igyekeztek átbújni a tüskés sövényen, néhányszor még jó beléjük rúgta. Győztek tehát. De kimerültek voltak, és véreztek. Lassan elkezdtek visszasándikálni a tanya felé. Némelyiküket könnyekre fakasztotta a fűben elterült halott elvtársak látványa. Egy pillanatra csendben, szomorúan megálltak azon a helyen, ahol a szélmalom állott. Igen, oda lett. Munkájuknak szinte minden nyoma eltűnt. Jó részt még az alapjai is elpusztultak. És most még a szerte hullott köveket sem használhatják fel az újjáépítéshez, mint előzőleg. Ezúttal a kövek is eltűntek. A robbanás ereje több száz méternyire röpítette őket, mintha a szélmalom soha nem is létezett volna. Már közeledtek a tanyához, amikor szögdécselve elébük jött Süvi, aki érthetetlen módon sehol sem volt az ütközet alatt. Csóválta a farkát, és sugárzott az elégedettségtől. A tanya épületek felől pedig az állatok ünnepélyes puskadorrogást hallottak.
1: Minek lövöldöztök azzal a puskával? Kérdezte Banni.
0: Hogy megünnepeljük a győzelmet? Kiáltotta Süvi.
1: Miféle győzelmet? Kérdezte Banni.
0: Vérzett a térde, elvesztette az egyik patkóját, a patája felhasadt, és tucatnyi sörét fúródott a hátsó lábába. Miféle győzelmet, elvtárs? Hát nem űztük ki az ellenséget a földünkről, az állatfarm földjéről?
1: De lerombolták a szélmalmot. Két évig dolgoztuk rajta.
0: Mit számít az? Majd építünk másikat. 6 szélmalmot is építünk a kedvünk szottyára. Nem értékeled, elvtárs, azt a hatalmas dolgot, amit végbe vittünk. Az ellenség elfoglalta a földet, amelyen állunk. Most pedig, hála Napóleon elvtárs vezetésének, az utolsó rögig visszahódítottuk.
1: Akkor csak azt hódítottuk vissza, ami a miénk volt, mondta Bambi.
0: Ez a mi nagy győzelmünk, mondta Süvi. Besántikáltak az udvarra. Bandi lábában a bőr alatt kínosan sajogtak a sörétek. Maga előtt látta a nehéz munkát, a szélmalom újjáépítését az alapoktól kezdve, és képzeletében már meg is acélozta magát a feladatra. De életében először eszébe jutott, hogy már 11 éves, és hatalmas izmai, talán már nem egészen olyanok, mint régen. De mikor az állatok meglátták a lobogó zöld zászlót, meghallották a további puskalövéseket, összesen 7-szer sütötték el a puskát, és meghallgatták Napóleon szónoklatát, amelyben gratulált hősi helytállásukhoz, végül mégis úgy érezték, hogy valóban nagy győzelmet arattak. Az ütközetben lemészárolt állatoknak ünnepélyes temetést rendeztek. Bandi és Rózsi húzták a gyászkocsiként szolgáló szekeret, a menet élén pedig maga Napóleon halott. Az ünnepségeknek 2 teljes napot szenteltek. Éneklés, szónoklatok, további díszlövések követték egymást, és rendkívüli ajándékként minden állatnak kiosztottak egy almát, míg a madarak 2 marék búzát, a kutyák pedig 3 kétszer sültet kaptak. Bejelentették, hogy az ütközetet a szélmalom csatájának fogják nevezni. Napóleon pedig új kitüntetést alapított, a zöld lobogórendet, és tüstént meg is adományozta vele önmagát. Az általános örvendezés közben a bankjegyek szerencsétlen ügye feledésbe merül. Néhány nap múlva a disznók egy láda viszkire bukkantak a tanya pincéjén. Amikor beköltöztek a házban, nem vették észre. Aznap éjjel hangos énekszó hallatszott ki a tanyaházból, amelyben mindenki nagy meglepetésére néha az angolhon állatainak dallam foszlányai is belekeveredtek. 9:30 körül tisztán látták, amint Napóleon előbukkan a hátsó ajtón, fején Mr. Jones úcska kemény kalapjával sebesen körbevágtat az udvaron, aztán ismét eltűnik odabenn. Reggel azonban mély csend ült a tanyaházon. A jelek szerint a disznók meg sem moccantak. Már majdnem 9 óra volt, amikor előkerült Süvi. Lassan és lehangoltan, tompa tekintettel járt, a farka pekhüttel lógott, és egész megjelenéséből kitűnt, hogy beteg. Összehívta az állatokat, és bejelentette, hogy szörnyű hírt kell közölnie. Napóleon elvtárs haldoklik. Erre kitört az általános jajveszékelés. A tanyaház ajtói elé szalmát terítettek, és az állatok lábújhegyen tipegtek. Könnyes szemmel kérdezgették egymást, mit fognak csinálni, ha elveszítik vezérüket. Szerte futott a hír, hogy hógolyónak mégis sikerült mérget kevernie Napóleon ételébe. 11 órakor Süvi ismét kijött, és újabb bejelentést tett. Napóleon elvtárs utolsó földi cselekedeteként ünnepélyes rendeletet adott ki. Az alkoholfogyasztást halálbüntetéssel kell sújtani. Este felé azonban Napóleon, mintha valamivel jobban lett volna, és másnap reggel Süvi már azt közölhette, hogy a gyógyulás útján van. Aznap estére Napóleon már visszatért munkájához, és másnap megtudták, hogy utasítást adott Mr. Nyaffinak, szerezzen be Willingdonba néhány könyvet a sör és pálinka főzésről. Egy hét múlva Napóleon parancsot adott a gyümölcsös mögötti kis elkerített rét felszántására, melyet eredetileg a munkából kiöregedett állatok legelőjéül szántak. Közölték, hogy a legelő kimerült, és újra be kell vetni. De nem sokára az is köztudottá vált, hogy Napóleon sörárpával szándékozik bevetni. Nagyjából ugyanebben az időben különös esemény történt, amelyre szinte senki sem volt képes magyarázatot találni. Egyik éjszaka, éjfél körül, hatalmas csattanás hallatszott az udvarról, és az állatok kirohantak istállóinkból. Holdfényes éjszaka volt. A nagy pajta hátsó falánál, ahová a hét parancsolat volt felírva, egy kettétört létre hevert. Süvi kissé kábultan terült el mellette, a keze ügyében pedig ott feküdt egy lámpa, egy ecset, meg egy felfordult fehér festékes fazék. A kutyák azonnal kordont vontak Süvi köré, és mihelyt lábra tudott állni, tüstént visszakísérték a tanyaházba. Az állatok közül senki sem tudta elképzelni, mit jelenthet ez, kivéve az öreg Benjamin, aki mindentudó arckifejezéssel bólogatott, mintha érteni a dolgot, de nem volt hajlandó nyilatkozni. De néhány nap múlva Malvin, aki csak úgy újra elolvasta magának a hét parancsolatot, észrevette, hogy megint van köztük egy, amelyre az állatok rosszul emlékeznek. Azt hitték, az ötödik parancsolat így szól, hogy állat nem iszik alkohol, de egy szóról elfeledkeztek. A parancsolat ugyanis valójában így szólt, állat nem iszik alkoholt mértéktelenül. Brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown.

0: Miért nézegeted magad a tükörben?
1: Néha magam is azt hiszem, hogy ez a nagy tükör titkokat rejt maga mögött.
2: Nyáu, nyáu, nyáu.
1: Ha ide fekszem, mindent láthatok, ami a szobában van. Természetesen mindent fordító. A nővérem ezt tükörképnek nevezi. Jó lenne rájönni arra a titokra, hogy vajon mi van a tükör mögött.
2: Nyáu.
3: Gyere, átbújunk rajta.
1: Csak nem te szóltál hozzám.
3: Ki más lenne? Senki sincs a szobában rajtunk kívül.
1: Még sohasem hallottalak beszélni.
3: Mert még sohasem történt meg, hogy a tükör tűltükörré változott.
2: Nyáu.
3: Miért tétovázol? Hiszen ez volt a vágyad. Megnézni, mi van a tükör túlsó oldalán.
1: Kezdődnek a csodák.
3: Most ne álmodozz. Induljunk. A tül puha és átlátszó. Könnyen átjuthatunk.
1: Igen, átjutottunk.
2: Igen, átjutottunk. Utánam, fussunk.
1: Hé, ne olyan sebesen. Nem tudhatjuk, milyen veszélyek leskelődhetnek ránk.
3: Nyáu. Egészen más minden. Oda néz. Ott állnak. Kicsodák? Senkit se látok.
1: Élnek. Mozognak. Igaz. Mindennel meg kell ismerkednünk, ha már ilyen szerencsésen átjutottunk a tükröt.
4: Nézd csak!
1: Gyere, menjünk közelebb! Így közelről még szebbek. Ez megint valami turpisság. Valójában már magam sem tudom. Otthon, mielőtt átléptünk volna a tükrön...
5: Tükröm, tükröm, mondd meg bátran, ki a legszebb az országban?
6: A tükör így válaszol.
5: De mikor ismét megkérdezte varázstükrét, az már így felel.
1: Na nem baj, mindjárt rendbe rakom őket.

0: Ätit.
1: Megfordítva látod, tükörírás.
0: Akkor fejreállok. Milyen szerencse, hogy ilyen jól tudok fejreállni. Igazad volt. Már el tudom olvasni. Ferde, furda, minden mop, erde, kerge, himli, hop.
2: Nyáu. Kár volt a fáradtságért, ennek a versnek semmi értelme.

0: Nagyon mulatságos volt.
1: Ne beszélj össze-vissza.
2: Összetörte magát.
0: Szerencsére semmi baja sem történt.
1: Unjuk ezt az ismételgetést.
3: Jönnek, hogy összerakjanak, és én még nem is estem le, és nem törtem darabokra.
0: Örülni fognak, hogy éppen találnak. Különben is kellemesen elbeszélgettünk. Habár sok mindent nem értettem, amit mondtál.
4: El kell tűnnöm, mielőtt észrevennének. Minden jót!
5: Összekeveri a véletlent és nem létezőt, hogy kiemelje belőle az újszülött magzatot, egy képet,

idegen a végtelen, s a jelenlét is idegen. De nem idegen ez a tündér ravatal, halmaza a törékeny világnak nem idegen, de az álmodott s elmúló jövő is nem idegen. Nem idegen, édes hajóm, gyémántos aljú, semmibe úszó szigetem, ahonnan patkányfejű nép iszkol a betonozott térbe, mennybe menendő hajó. A vizek felett nem az úr lebeg, valami megközelíti hajónkat. Valami, ami nem volt eddig, ostromolná fogni hajónkat. Valaminek lajstroma most iratik, közre fogni fogná hajónkat. Valaminek tömege most tömegedik, elfoglalni fogná hajónkat. Szóval is megmondatott leíratott régen, új romlás, új királya fogan a szemétben. Bábokkal, bocskorokkal, bútorhevederrel, bábeli barabolyjal befödve a tenger. Rá láda papírbál a papírcsákok faszománya, egyenes görbe fakerék, ó, mi szép, jaj, de szép ez a háromlábú szék, tulipános támla, régi Dunna kis katona ugorja. Ragyogóba kerekébe zárva, rózsafa aranyvonók cápán hegedülnek, vízhátán veres forrán ott úszik az ünnep. Fölforog, aláforog, bikatorka türköl, új módi, új pusztulás irtózva jövendől, ím, amit kihajított, amit tehetetlen. Aki íme fogan a szemétben, de alattvaló guberataligája nem leszek. Cézári kordés soha, Cassiusi göncölszekér soha, vörös szemetes kocsitok nem leszek. Bolond a meggörvítős, a kiegyenesítő bolond, ha minden oda jut végül hánykódni tengerhabjára, verődni tengervartjára. Én a csillagok fölé kimertem már fuldokló kincseimet. Tükröcskék, türedelmes mosolya meg nem marad. Fenn úszom a tej úton én, mennyei kapitány. Cimbalmom a csillag közi távolság húr szövedéke. Ott játszom én mágneses vihar közelben. Csuklómon vásári gyöngyök tűzőre kisdett galaktika. Fedélzeten heverek, fekete bőrön varratai csillagképek, tetovált égi jegyek. Nagy medve bokszol szárnyas orosztán, a termékenység aranykígyója befonja a fedélzetet, és új világ születik rajtunk gyönyörűségtől gyöngyös. Földi jegyeink letörülve. Özön és Ararát rajtad ismeretlen, mennybe menendő hajó. Totális lépték rajtad ismeretlen, mennybe menendő hajó. Rajtad glóriás petróleum lámpám, mennybe menendő hajó. Rajtad világa ünnepeink arca, mennybe menendő hajó. Rajtad a számüzetés légkörré duzzad, mennybe menendő hajó. Rajtad a nedvek áramlása megindul, mennybe menendő hajó. Rajtad a kalászok dárdás hajzata, mennybe menendő. Rajtad a villámkarátos zápor, mennybe menendő hajó. Rajtad az aszály zsája koronája, mennybe menendő hajó. Rajtad az almák bolygó karikája, mennybe menendő hajó. Rajtad a pipacsbimbó, kipattan vadrózsa ág, hajló paripanyakkal üget a szélben a gyalogos fecske fűrendben. Rajtad a karácsony ezüst bója, mennybe menendő. Rajtad a fülemüre eljátszik kicsintorkán, de a sörös ló is elnyerítesz szivárványban fürödve, s bealkonyul, de el nem múlik ünnepeink arca, s világolsz a marsot leigázva, mennybe menendő hajó. Rajtad a termékeny űri fúvásban, pogány nádas hömpölygése, zászlós tábor, ahonnan a nemzetek növekednek, áramlad a néptelen csillagvilágra, reá, reá, reá, a csókkal és a csalogánnyal, ezüst hidak bűvöletével, szívközi utakkal,
mindennel, amiben hittünk, amiért elégtünk, amiért megszületni vágyunk örökkön örökké, reá. De én, kapitány, csak a végső vadlótpár körözését vezénylem, gyönyörűen menekülnek dübörgésből a bóbítás csöndbe, s végső fészküket meglelik rajtad. Ég felé bukó szerelmünk a becsukódók kezek iránt, szerelem, te boltavám s panteonom, menj be, menendő hajó. Fekete a kocsma, de tüzes, itt csak a férfiak táncolnak. Búcsúztat a múló idő, indulok holnap. Nézem a haverokat. Ki vagyok én? Búcsúzó, vagy épp jövevény? Vagy ők a jövevények, egyére leszálló sorkapitányok? Hajójuk kin reng az űrben, csillagderűtlen ordíszes árnyak, lebocsátva a fehér csónak, leeresztve a hágcsó, bólonganak a tenger sötétben. Ó, ó! Barátaim, a kapitányok, iromba matróz kezükkel a hatszoros csomót kibontják. Vizes tányérban pohár alatt fakasztanak lángoló trükkrózsát. Iszunk a fekete hidakra, fehér hidakra, áramlatokban előttünk járó arkangyalokra, tatárjárás tömeg halakra, göndörfiúkra, asszonyokra, kikötőre, fekete borra, a soha eljövendő korra, fecsegés nélkül. A tenger meg az ég egybe sötétül, a levegő hűvös meg forró, a monstrumok bólonganak, óriás alvó vízimadarak.

0: reggelre források, kutak szárazak voltak a tavak. A pocsogós tófenéket hemzsegték és evickéltek, vonaglottak nyálkás halak. S ami kevés víz megmaradt, elpárolgott egy nap alatt. S a tátogó békák, halak, teknőcök, csigák, piócák, kék ragadozó szemrózsák, búvárharang, pókok, kagylók, szitakötőlárvák, siklók, álcák, taknyos ebihalak, páncélos vízibogarak száradtak, sültek rakásra, fortyogván a kárakása.
1: A mackó, a bagoly, az őzike, a nyuszi és rókakoma csodálkozva figyelték.
2: Csak ugyan.
3: Jó napot, hogy vagytok?
4: Nem szeretjük a bámészkodókat.
2: Nyilván azt hiszi, hogy viaszfigurák vagyunk.
4: Ikrek vagyunk. Twidlidi?
2: Twidlidám.
4: Téged hogy hívnak? Kislány, szereted a költeményeket?
3: Igen, nagyon szeretem.
4: Akkor figyelj, elmondjuk a kedvenc versünket. Mi találtuk ki?
2: A fókáról, a bolondos kalaposról, meg a csigáról szól.
4: Ez a vers csupán 26 szakaszból áll.
3: Ilyen hosszú?
2: Nem, tudunk hosszabbat is.
5: A nap a tengerre szállt, ráküldte minden sugarát.
2: Ez annál furcsább volt, mert éppen éjfél volt.
4: A hold bosszúsan nézte, mert ő ugyan úgy vélte, hogy a napnak pihenni is kell.
5: Nem foglalhatja a hold helyét el. Ez annál furcsább volt.
3: Köszönöm. Igen, szép vers. A többit majd legközelebb mondjátok el.
4: Mi nem szóltunk a fókáról.
2: Sem a kalaposról.
3: Majd legközelebb.
4: Te most jut eszembe, hogy... És hozzád Jen?
3: Igen, sajnálom, de nem szeretem a dzsemmet.
4: Az általam készített dzsem igen finom.
6: Újra és újra kezdem a játékot. Újra és újra kezdem a játékot. Nem. Nem. Többféle színben. Ha körülnéznek, riadt a tekintetük. Ha szájukat kinyitják, értelmetlen hangok röppennek a levegőbe.
3: Ez igen zavarosan hangzik.
4: Csupán annak, aki mindig visszafelé él.
3: Nem értem.
4: Csupán annak, aki mindig visszafelé él.
3: Nem értem. Kérlek, mondj valami példát, akkor jobban megértelek. Például, mire emlékszel a legszívesebben?
4: Ó, sok mindenre, ami két hét múlva történik.
7: Egy kifejezés csupán azt jelentheti, ami az értelme.
8: Például, szerinted mit jelent az, hogy áthatolhatatlan?
7: Nem lehet rajta áthatolni.
8: Szerintem áthatolhatatlan azt is jelentetni, hogy elég volt a beszédből. Úgy látom, még sokat, igen sokat kell tanulnod. Figyelj és okulj.
9: Fényezett az fényezett, a fűszál az csúszál, forgás-forgás, titom a cucc, bohókás-bohózat hupp. Örvény a törvény, szörvény, pillanatnyi bőrgény.
3: Némelyik szónak van értelme, de általában amit mondtál, halandzsa.
8: Ugyan, rögtön megmagyarázom. Fényezett az fényezett, a fűszál az csúszál.
3: Elég, mindezt már elmondtad.

0: Benyitott, hogy megpihenjen. Nagyon elcsodálkozott azon, amit oda benn látott.
1: Úgy beszéltek róla, mintha itt sem lennék.
2: Nem akarunk megbántani, de el kell döntenünk, hova tartozol.
1: Ilyen vagyok, és erről nem tehetek.
3: Az expresszionizmus jegyében született. A dimenzionizmus csirái kezdtek kibontakozni az összes művészetekben. Nagyon-nagyon, hogy úgy mondjam, groteszk hatást értem el,
2: nincs, de a leg sincs. Rögtön előbb, utóbb, és aztán elkezdünk ugyanott, ugyanonnan, elkezdünk ugyanoda, mert aminek meg kell lennie, el kell maradnia, legjobb, ha itt van bennünk, ott van kívülünk. Csak mi vagyunk, akik meglennénk sehol nélkül, semmikor nélkül.

0: Mindenkez a sok szentencia mondom. No lám csak, vagyok, amilyen vagyok, kényelmes és folyton rohanó, konok és engedékeny egyszerre.
1: Képverseimből kiindulva én sokkal tovább mentem, mint ahogy azt Magyarországon eddig bárki tette. A képversek ugyanis statikusak voltak. Én Kassák képverseiből kiindulóan az úgynevezett síkverseket kezdtem kultiválni, ami azt jelenti, hogy mozgást vittem a síkba, tehát a képverseknek a statikusságát a síkversek kinetikájával váltottam fel. A dimenzionizmusnak ez volt a legelső megnyilvánulási formája a művészetek történetében. Azt láttam, hogy ugyanazt, amit én csináltam az irodalomba, tehát a vonalból kiléptem a síkba, tehát egyel több dimenziós formára fejlesztettem az irodalmat, ugyanazt tették a festők és a szobrászok is, amint ezt egyébként én a dimenziósta manifestumomban egész röviden 56 sorba összefoglalva megírtam, és ezt a manifestumot Párizsba aláírták a kor legnagyobbjai.
2: Nem témákat írok meg, mint ahogyan a magyar költők nagy része, hogy az öreg anyám, a fúgém, még ezeket, ugye, hanem azt az állapotot, ami összeköt engem a világgal. A világ és a köztem való viszonynak a megírásáról van állandóan szó, természetesen rajtam keresztül küzdelem, kísérletezés, próbálkozás, erőszakoskodás saját magamban folyt le addig, ameddig eljutottam, azt mondom, körülbelül ma tartok ott, hogy legtisztább énemet meg tudom mondani.
1: Dimenzionista néven fogjuk manifestálni, és tulajdonképpen összefogjuk a kor hasonló törekvését egy hatalmas művészi mozgalommal.
2: Könnyen fordítható legyen. Szóval ne az unikumokra utazzunk, hanem azokra a tanítalálatú mondatokra törekedjünk, amit franciára, angolra, bárhol le lehet fordítani, annélkül, hogy egy nemzeti rafinériával legyen teletölve. Alapjába véve minden írásom és minden képem megsokszorodott én vagyok, mind arcképen és mind vallomás.
0: A hang remegve száll a Duna felett. Csillagok pillantanak át a sötéten, s látják, egy madár üldözi a hangot. Együtt zuhannak alá, s ekkor a hegy mögül szép gyöngyszor szemével előbukkan az éjféli hajó.
1: Teljesen feldolgozott

Angel. Minden ugyanúgy van, mint az előtt. Mielőtt Dina

Talán majd egyszer, talán majd nem sokára. Újból tülfüggönnyé változik a tükör fényes, kemény lapja, és mi ketten átbújhatunk rajta.

Tilossá Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. Az első fél órában egy kiállítás hanganyagot hallhattatok. Sajnos így utólag, mert csak tegnap volt látható az A38-as kiállítóterében. A kiégő izzók készítették a vizuált, amihez csináltam a hangot. És most újabb évfordulókat ünneplünk. Tegnap volt 74 éves Tandori Dezső. Már az előbbi hanganyagban is hallhattátok a hangját. Szóval a következő fél órát neki szenteljük, utána pedig Sherlock Holmes.

0: Változatok homokórára. A legb
1: nincs, de a legb sincs. Rögtön előbb, utóbb, és aztán elkezdünk ugyanott, ugyanonnan, elkezdünk ugyanoda, mert aminek meg kell lennie, el kell maradnia, legjobb, ha itt van bennünk, ott van kívülünk. Csak mi vagyunk, akik meglennénk sehol nélkül, semmikor nélkül. 1976 823 per A2. Előszó Paul Kleehez. Itt most mindjárt pillantást vethetünk egy festő életére. És nem kell döntenünk, érdekes-e vagy érdektelen a személye. Nem lelkesedhetünk, nem is legyinthetünk. Majdnem úgy teszünk, mintha semmit sem teszünk, de nem azért, mert nem tehetünk, sőt, az ilyesmiről épp megfeledkezünk, és történik velünk. Itt majd egy textúra, s nem valamiféle textus jegyében emlékezünk Klee úrra. Ez a könyv ennyi. Itt nem valahonnan valamerre fogunk menni, bár egy életrajza is kirajzolódik, de hát a rajz rajzolódva a legvalódibb. Itt minden úgy adódik, s ha e bevezetőből ne talán az adódna, hogy itt a dolgoknak van bizonyos módja, mondjuk meg gyorsan, ha van, hát valamennyi. Ritkaság, hogy a megszokottról ilyen természetesen mondatnak le minket, de hát itt nincs ott hol, csak egy, nevezzük így, tekintet. Minden annyira fontos. És ami fontos, az is csak végtelenszeres. Itt minden mindent erez, és ha a villa erről van szó, errez. És hogy milyen eredetű egy képen egy betű, itt történetesen eredetű, s ami az arányokat illeti, minden szellős, minden szoros. De ez a szoros azt is jelenti szeres, ami nem a szertelen ellentéte, csak azt kéri, ne tegyünk számot elébe, hogy hány. És közben Klee úr, aki kicsoda, mintha táblázaton és listán számolhatna be, ezt merészeli, minek mi a sora. Mintha ez az egész nem lenne más, mint iskola, de nem preparátumokkal, kitömött állatokkal, és nem is országhatárokat átlépő pedagógiai hajlamokkal, hiszen minden átlépés sértő. Ezért neki, mintha mindig minden épp ott lenne, anélkül, hogy bármit mímelne, anélkül, hogy csorbát ejtene a világ állapotán, mely neki legfeljebb kocsány, és a levél tovább tagozódása bizonyítja, nem kell itt soha másra gondolni, ittre és átváltozásra. Önmagukkal azonosabb-e dolgok istene? Itt, bár évszámokat látunk, semmi se letűnt. Arányrendszer fogad, de nem távolodunk, nem közeledünk. S az idő sem az a kizökkenő fajta, csak annyira nem tünedező, vagy épp annyira az, ami kitölti, hogy ragaszkodás helyett mindjárt maga tovább ölti, mintha lenne időn kívülie. Egy fenyőnek, egy botanikus kertnek, vagy akkor is ott maradhatna vele, ha már más kezd bele, más valami. Itt, ha a labirintusok magukba kevernek, csak azt teszik, amik. Azonosulnak, és ha egy nézés erejéig elmegyünk labirintusnak, még nem nagy híja ez szokásos moduszunknak. Legyünk őszinték! Annyi minden untat, és olyan jó, ha valaki szórakoztat. Már ezt egy bizonyos szinten felül értem, és nem is vulgárisan, plé úr érdekében, mert bár semmi sem érdektelen, nincs érdekesem e világnak. Ha törvénye van, azon bárki könnyen átláthat, tehát ezt is akarja plé. Oda tartja a kis én e nagy paradoxon elé a folt s vonalmezőt. Hát hol van itt az én, te miti őt? Kérdezi őt. Ugye, nem is veszélyes, ha az őből én lesz, és az énből ő lesz, és mikroszkóp mód hajol le minden szeszélyhez, amit törvénynek nem kötelességből érez, s ha érez is, nem sokszorosíthatónak, nem minősít semmit jónak, de nem is kifogásol, nem akar, amikor csinál valamit abból a forgácsból, amit az érzékszervek hasítanak. Beáztatja feltétlenítő szerébe, átbocsátja magán tényfékező gépe, kész az anyag, és abba is hagyhatjuk ennyi erővel. Minden csak idéző jel.

Ne hidd, ne hidd, ami igaz, ami kegyetlen, ami gaz, mi ocsmány és alávaló. Ne hidd, ne hidd, ami való. Hazugság, amit a lap ír, félre beszél az a papír. Meredt szemekkel, aki súg, az mind gyalázatos hazug. Ugratnak, játszanak veled, nem lehet az, hogy képzeled, nem hiheted, ha van hited. Gazember vagy, ha elhiszed. Ne hidd el, mi gaz, ordít az égre, nem igaz. Szemek közé kacag nekik, ki a borzasztót hirdeti. Hátrálj, zárkózz el, menekülj, vigyázz, ne süllyedj, el ne zűj, vigyázz, a szenny meg ne egyen, ne rothagy itt elevenen. Hallod, ne hidd, mi rút, mi vad, mi undort és gyötrelmet ad. A fényképed meg a tavasz, s az igazság, az az igaz. Csak ami szép, jó, mindig az, mit álmodtál, az az igaz. Mi nem divat, mi nem haló, az, ami örökké való. Csak a kedvesség, az öröm, a pardon meg a köszönöm, a gyöngétség, a figyelem, csak az az igaz idelem. Csak a segítség, a vigasz, a barátság, az az igaz, csak az a gyémánt szeretet, mi a szívekre veretett. Beléd döfték a kést, ne hidd, kiszaggathatják beleid, míg lélegzel, eszmél agyad, a bűnt tagad, tagad, tagad. Megmarkolom két váladat, szemembe néz, ne hadd magad, tiszta maradj, maradj szabad, ne bukj el, meg ne add magad. Légy tiszta, hős légy, légy erős, holtrészeg légy, légy eszelős, a földre felhőkből tekints, te légy az Isten, hogyha nincs.

Field szó volt a kulcs szó, erre előbb kellett volna eljönni. Anfield Lady, Rockfield Native nyert. Valamint jól bejött az, akit én szerettem volna rakni, ha a taxisofőr nem adja a titkos tippet, a Speaking Tour. Mert hát ugye Speaking Tour volt nekem ez, mert beszéltem rá a kis szalagomra. Hát igen, ez volt tegnap az úgynevezett üzenés nekem. De nem baj, 2.70-nel zártuk, 2.30-al zártuk pozitívba a napot. És akkor most várjuk a... Cigi, ezt a kölgést nem vártam. De csak én tehetek róla. Várjuk a 7:30-as híreket, akkor majd elhangzik Tipperary helyi időjárás. Előbb bemondták, hogy Skóciában már havazni fog ma. És nagyon helyesek voltak, hogy megjegyezték, közeledik karácsony.

0: jó 5 kilométer. Nem gyújtok rá, annál több marad korkra. Aztán este még egy pakli. Holnap reggel cigivel ébredés vonaton Dublinba, úgyis elmegy. Úgyhogy egy paklit megsporolok talán. Mármint nem a paklit sporolom meg, hanem a saját egészségemet, vagy mit. Na most jönnek a hírek.
1: You two, check off and leave her alone. This hour of the morning as well. 22 minutes past 7, let's take our first look at travel news. Tip FM's 2020 travel news. 20 past and 22 the hour.
0: Utazási reklámok.
1: Sorry about that, I misplaced my travel news. Weather-wise today, it's going to be cold and blustery today with scattered showers of rain or hail with highest temperatures of...
0: Ennyi esős idő várható. Borús.
1: By the way, we'd like to remind you if you're out and about, turn on your driving lights, your parking lights, let people see you so you,
0: Dél-Írországban.
1: Save a life and it could be yours, so turn your lights on when you're driving, even if you're just dropping the kids to school, turn on your parking.
0: Autósoknak. Okay. Főleg, hogy engem el ne üssenek az országúton, azt kéne bemondani.
1: Temporary traffic lights in operation on the, in Ross Grey.
0: Nincs járda.
1: And also temporary traffic lights in operation on the Cashel to Clonmel Road. Diversions in operation.
0: Clonmel, ott is van egy verseny. Októberben, de olyan lehetetlen megközelíteni, hogy nem tudok eljutni oda. Ráadásul Észak-Nyugati Írországban leszek, úgyhogy mindenképpen lehetetlen. Ősszel már nem közlekedik itt a déli part szakasszal párhuzamos vasút. Tehát Limerick és mondjuk Rosslár Harbor között, Rosslár Harbor az a dél-keleti sarok, csücsök, onnan megy hajó Angliába.
1: 9:45, 9:55, 10:20.
0: Nagyon könnyen áttekinthető vasútrendszer az írországi. Dublinból sugáralakban nyugatnak, part mentén északnak Belfast felé és le Rosslár Harborba, és kész. 6-8 vonalat végigjár az ember, akkor beutazta Írországot ilyen szempontból. Hát már sziklákat meg öblöket nem nézek így külön, de azok gyönyörűek, mondják, meg látom a képeslapokon. Talán az Alice madárkán. Kett délután, délelőtt érkezem Dublinba, most a Dublint láttam egy párszor, a Lisbon meg kellene nézni, hát ki lehet építeni.

0: A nyomorék. Egy nyári éjszaka, néhány hónappal a házasságom után, a kandallónál üldögéltem, az esti pipadohányomat szívtam, és egy regénnyel a kezemben szunyókáltam, mert a napom elég fáradtságos volt. Feleségem már felment a hálószobába, és a kapu bezárásának hangjai azt is elárulták, hogy a cselédek is nyugovóra tértek. Felálltam, kivertem a hamut a pipámból, és egyszerre csak megszólalt a csengő. A fali órára pillantottam. 3:45. Látogató már nem lehet ilyen későn. Akkor hát beteg, és valószínűleg az egész éjszakámat igénybe fogja venni. Savanyú képpel mentem ki az előszobába, és kinyitottam az ajtót. Legnagyobb álmulatomra Sherlock Holmes állt a küszöbön.
1: Kedves Watson,
0: mondta,
1: remélem, hogy nem jövök későn, és még ébren találom.
0: Jöjjön be, kedves barátom.
1: Látom, hogy meglepődött, nem is csodálom, de azt hiszem, meg is könnyebbült egy kicsit a lelke. Még most is azt az Arkádia keveréket szívja, amit legény korában. Ezt a bolyhos hamut itt a kabátján el sem lehet téveszteni. Látszik magán, Watson, hogy megszokta az egyenruhát. Nem is fogják igazi civilnek tartani, amíg a kabátja ujjába gyűri a zsebkendőjét. Tud fogadni ma éjszakára.
0: Örömmel.
1: A múltkor azt mondta, hogy egy férfi vendég számára van helye, és a fogas, a kalaptartó elárulja, hogy nincs férfi vendég a háznál.
0: Boldog vagyok, ha marad.
1: Köszönöm. Keresek egy üres akasztót. Sajnálattal tapasztalom, hogy szerelő járt a háznál. Ez rosszat jelent? Csak nem a csatornahálózat?
0: Nem, a gáz.
1: Értem. A bakany szögei két helyen is megkarcolták a linoleumot. Éppen ráesik a fény. Köszönöm, már vacsoráztam a Waterloo pályaudvaron, de szívesen elszívnék egy pipát magával.
0: Odaadtam neki a dohányos zacskót. Leült velem szemben, és egy darabig csendben szívta a pipáját. Tisztában voltam vele, hogy valami fontos ügy hozhatta ide ilyen késői órán, és türelmesen vártam, hogy belekezdjen a mondókájába.
1: Amennyire tudom, tömören mondom el a történetet, de semmi fontosat nem hagyok el belőle. Elképzelhető, hogy olvasott már az esetről. Berkeley ezredesnek, a Royal Mallow gyalogezred parancsnokának állítólagos meggyilkolása ügyében nyomozok Aldershotban. A Royal Mallow gyalogezred az angol hadsereg egyik leghíresebb írezrede. Csodálatosan helytállt mind a krímben, mind az indiai lázadás idején, és azóta is minden elképzelhető alkalomkor kitüntette magát. Hétfő estig James Berkeley volt a parancsnoka, egy derék öreg katona, aki közvitézként kezdte, az indiai lázadás idején tanúsított hősiességért nevezték ki tisztnek, és végül a parancsnoka lett annak az ezrednek, ahol hajdan közvitézként a vállára vette a puskát. Berkeley ezredes őrmester korában nősült meg, Nancy Devoy kisasszonyt, az ezred akkori zászlótartó őrmesterének lányát vette feleségül. Gondolhatja, hogy volt is egy kis társadalmi feszültség, amikor ez a fiatal pár magasabb polcra emelkedett, mert még fiatalok voltak mind a ketten, de úgy látszik, könnyen beilleszkedtek új szerepükbe. Mert Mrs. Berkeley-t, mint hallom, nagyon megszerették az ezred tisztikarához tartozó hölgyek, a férjét pedig a tisztársai. Hadd tegyem még hozzá, hogy az asszony nagyon szép volt, sőt még ma, 30 évi házasság után is figyelemre méltó jelenség. Mindent összevéve őket tartották az ezredben az ideális középkorú házaspárnak. Semmi sem volt a kapcsolatukban, ami előrevetíthette volna a későbbi tragédia árnyékát. Berkeley ezredes jellemében voltak furcsa vonások. Általában keménykötésű, jókedélyű öreg katonának ismerték, de néhányszor elárulta, hogy nem egészen idegen tőle az erőszakosság, a bosszú állás. Egyéniségének ezt az oldalát azonban sohasem fordította a felesége felé. Murphy őrnagy még egy dolgot figyelt meg, és ezt az 5 tiszt közül, akikkel beszéltem, 3 megerősítették. Az ezredesen időnként valamiféle levertség lett urrá. Murphy őrnagy azt mondta, hogy néha az asztalnál a jókedv és a tréfálkozás tetőpontján egyszerre csak lehervadt az ezredes arcáról a mosoly, mintha valami láthatatlan kéz törölte volna le. Ilyenkor napokra gyászosan rossz kedve lett. A Royal Melun gyalog ezred első zászlóalja, a hajdani 117. ezred évek óta Aldershotban állomásozik. A nőstisztek nem a laktanyában laknak. Az ezredes maga az északi tábortól mintegy fél mérföldnyire lakik, egy Lashin nevű villában. Mindig is itt lakott. A ház parkban van, de nyugatról, alig 30 lépésre esik az országúttól. Egy kocsis és 2 szobalánya személyzete. Nem is lakik más a Lashin villában, csak ők meg a gazdáik, mert Berkeleyeknek nincs gyerekük, és nem szoktak háló vendégeket fogadni. Most pedig térjünk rá a Lashin villában hétfő este 9 és 10 között történt eseményekre. Mrs. Berkeley római katolikus, és tevékenyen részt vett a Szent György Jótékonysági Egyesület munkájában, mely a Wall Street-i kápolna mellett működik, és a szegényeket látja el levetett ruhával. Az egyesület hétfőn este 8 órakor tartott gyűlést, Mrs. Berkeley nagyon sietett a vacsorával, hogy részt vehessen rajta. A kocsis hallotta, hogy induláskor valami érdektelen dolgot mondott a férjének, és azt is mondta, hogy nem sokára otthon lesz. Aztán beszólt a szomszéd villában lakó Miss Morrisonért, és együtt mentek a gyűlésre. A gyűlés 40 percig tartott. Mrs. Berkeley a szomszéd villa kapujában elköszönt Miss Morrisontól, és 9:45-kor már otthon is volt. Az a szoba, amit nappalinak használnak a Lashin villában, az útra néz, nagy üvegajtaja gyepre nyílik. Ez a gyep 30 lépés széles, az úttól csak egy alacsony kőfal meg a vaskerítés választja el. Mrs. Berkeley ebbe a szobába ment, mikor hazatért. A szobát este ritkán használták, a redőny nem is volt leeresztve. Mrs. Berkeley meggyújtotta a lámpát, csengetett Jane Stewartnak, a szobalánynak, kérte, hogy vigyen be neki egy csésze teát. Mindez nagyon szokatlan volt. Az ezredes az ebédlőben üldögélt, hallott, hogy megérkezett a felesége, és bement hozzá a nappaliba. A kocsis látta, hogy átmegy az előcsarnokon, és belép a szobába. Senki sem látta többé élve. A kért teát 10 perc múlva hozták is, de mikor a szobalány az ajtó felé közeledett, meglepődve hallotta, hogy az úr és az úrnő veszekszik. Kopogott, de senki sem felelt neki. Megpróbált benyitni, de az ajtót belülről bezárták. Visszaszaladt a konyhába, természetesen mindent elmondott a másik lánynak, most már a kocsissal 3-asban jöttek fel az előcsarnokba, hallgatták az egyre hevesebb szóváltást. Csak 2 hangot hallottak, az ezredesét és a feleségéjét. Egybehangzóan azt állítják, hogy Berkeley halkan és szaggatottan beszélt, egyikük sem értette, mit mond. Az úrnő annál indulatosabb volt, és mikor kiabálni kezdett, minden szavát érteni lehetett. Te gyáva! Egyre csak ezt kiabálta. Mit csináljak? Add vissza az életemet! Egy pillanatig se szívok egy levegőt veled. Te gyáva, te gyáva! Ilyeneket mondott. Aztán hirtelen felkiáltott, felhördült az ezredes. Zuhanást lehetett hallani, és az asszony fülsiketítő sikoltását. A kocsis tudta, hogy valami rettenetes dolog történt. Neki rohant az ajtónak, megpróbálta betörni, bentről pedig egyre hallották az asszony sikoltozását, az ajtó nem engedett. A lányok pedig annyira meg voltak ijedve, hogy nem tudtak segíteni a kocsisnak. Az ember gondolt egyet, kiszaladt, megkerülte a házat, a gyepre nyíló ajtóhoz sietett, az ajtó egy szárnya nyitva volt. Azt mondják, nyáron nyitva szokott lenni, a gyep felől könnyen bejuthatott a szobába. Az asszony már nem sikoltozott, eszméletlenül feküdt a heverőn. A szerencsétlen ezredes pedig egy vértócsában holtan, a lába egy karosszék oldalába akadva, a feje a kandallórács sarka mellett. A kocsis látta, hogy a gazdája már nem segíthet, és természetesen azonnal ki akarta nyitni az ajtót, de váratlan és megmagyarázhatatlan nehézségekbe ütközött, a kulcs nem volt az ajtóban, sőt nem volt sehol sem a szobában. Megint a keltre nyíló ajtón ment ki, rendőrt és orvost hívott, és velük tért vissza a szobába. Az asszonyt, aki még akkor is eszméletlen volt, és akit alapos joggal gyanúsíthattak, a szobájába vitték. Az ezredest lefektették a heverőre, és gondosan megvizsgálták a szomorú eset színhelyét. A szerencsétlen ezredes halálát egy tompa fegyver erős ütése okozta. Fején hátul egy körülbelül két hüvelyknyi zúzott sebet találtak. A fegyvert nem kellett sokáig keresni. A holttest mellett egy csontfogantyújú, faragott, kemény fa fügykös hevert. Az ezredesnek gazdag fegyvergyűjteménye volt, sok országban hadakozott, a rendőrség véleménye szerint ez a bot is hadi zsákmány lehetett. A cselédek azt mondják, hogy a botot sohasem látták, de annyi különös fegyver van a házban, hogy talán csak nem vették észre. Más fontos dolgot nem találtak a rendőrök a szobában, sőt, megmagyarázhatatlan módon a kulcsot sem találták meg, sem Mrs. Berkeley-nél, sem az áldozatnál, sem másutt. Az ajtót végül is egy Aldershot-i lakatos nyitotta ki. Így álltak a dolgok, Watson. Amikor kedden reggel Murphy őrnagy kérésére lementem Aldershotba, hogy a rendőrök segítségére legyek. Elismerheti, hogy az eset így sem érdektelen, de csak hamar olyan dolgokra bukkantam, amelyek elárulták, hogy az ügy sokkal szövevényesebb, mint első látásra gondolná az ember. A szoba átvizsgálása előtt kihallgattam a cselédeket, de csak azt tudtam meg tőlük, amit már elmondtam. Csak Jean Stewart, a szobalány említett valami figyelemreméltót. Talán emlékszik még rá, hogy a lánya veszekedés hallatára visszaszaladt a konyhába, és harmad magával tért vissza. Amikor még egyedül volt az ajtóban, vallomása szerint a gazdái halkan beszéltek, alig hallott valamit. Inkább a beszéd módjukból, mint a szavaikból állapította meg, hogy veszekednek. Addig-addig faggattam, amíg eszébe nem jutott valami. Az úrnője kétszer is azt mondta hangosan, hogy Dávid. Ez a név nagyon fontos, elvezetett bennünket a hirtelen veszekedés okához, hiszen az ezredes neve, mint tudja, James volt. Mind a cselédségre, mind a rendőrségre nagy hatást gyakorolt valami, mégpedig az ezredes eltorzult arca. Beszámolójuk szerint emberi arcon a rémület és a borzalom szörnyűbb kifejezését elképzelni sem lehet. Olyan rémületes látvány volt, hogy többen is elájultak, mikor megnézték. Biztos volt, hogy az ezredes előre látta végzetét, és hogy ez irtózatos félelemmel töltötte el. A rendőrség elképzelésében mindez pontosan beleillett. Az ezredes látta, hogy a felesége meg akarja ölni, nem számít, hogy a sebb hátul volt a fején, elfordult, hogy a végzetes csapást elkerülje. Az asszonytól semmit sem tudtunk meg. A hirtelen támadt idegláz miatt beszámíthatatlan. A rendőröktől megtudtam, hogy Miss Morrison, aki aznap este Mrs. Berkeley társaságában volt, semmiféle felvilágosítást nem tudott adni róla, mi lehetett az ezredesné haragjának az oka. Ezeket szedegettem össze, Watson, jó néhány pipát elszívtam fölöttük, megpróbáltam a fontosabb tényeket külön választani a lényegtelenebbektől. Találtam is nyomokat, de másmilyeneket, mint amire számítottam. Volt egy ember a szobában, az útról jött a gyepen keresztül. Öt nagyon tiszta lábnyomát találtam meg, egyet az úton, ott, ahol átmászott az alacsony kőfalon, kettőt a gyepen, és két halvány nyomot a keltre nyíló ajtó közelében a padlón. A gyepen valósággal átszáguldott, mert a lábujja sokkal mélyebbre nyomódott, mint a sarka. De nem is az ember döbbentett meg, a társa.
0: A társa? Holmes egy nagy darab selyem papírt húzott ki a zsebéből, és gondosan kiteregette a térdére.
1: Mit tud megállapítani belőle?
0: Kérdezte. A papíron valamilyen kis állat lábnyomait lehetett látni. 5 kis kerekfolt volt minden nyom. Mondjuk akkora, mint egy kávéskanál, ráadásul az állatnak hosszú karmaik lehettek. Kutya, mondtam.
1: Sohasem hallottam olyan kutyáról, amelyik felszalad a függönyön. Ez pedig felszaladt. Megtaláltam a nyomait.
0: Talán majom.
1: A majom nyomai másfélék.
0: Hát akkor mi lehet?
1: Nem kutya, nem macska, nem majom, sőt, nem valamilyen ismerős állat.
0: Milyen állat lehetett?
1: Ha ezt tudnánk, mindjárt közelebb lennénk az ügy megoldásához. Valami menyét vagy hermelinféle lehet, de ekkora menyétet még nem láttam.
0: És mi köze volt a bűntényhez?
1: Ezt sem tudhatjuk, de azért sok mindent megtudtunk. Tudjuk, hogy egy ember az utcáról felfigyelt Berkeley-ék veszekedésére. A redőnyök nem voltak leeresztve, és a szobában égett a lámpa. Tudjuk, hogy átszaladt a gyepen, bement a szobába, hogy vele volt ez a különös állat, és vagy leütötte az ezredest, vagy az ezredes úgy megijedt tőle, hogy hanyat vágódott, és bevert a fejét a kandallórácsba. És tudjuk végül ezt a furcsa tényt is, hogy a behatoló idegen magával vitte a kulcsot.
0: A maga kutatásának eredményeitől még kuszább lett ez az ügy, mondtam.
1: Igen, bebizonyosodott, hogy nem olyan egyszerű, ahogy eleinte gondolták. Végig gondoltam a dolgot még egyszer, és arra a megállapításra jutottam, hogy másképp kell folytatnom a munkát, de igazán nem szeretném feltartani, Watson. Elmondhatom mindezt holnap, utazás közben.
0: Ahhoz minden esetre túl sokat mondod, hogy most félbeszakítsam.
1: 8:30 és 9 között, tehát történt valami, amitől megváltoztak férje iránti érzései. Miss Morrison ez alatt a másfél óra alatt mindvégig vele volt. Nyilvánvaló tehát, hogy minden tagadása ellenére tud valamit a dologról. Azt tettem, amit tenni kellett, elmentem Miss Morrisonhoz, megmagyaráztam neki, honnan tudom, hogy milyen titok birtokába jutott, és hogyha nem tisztázzuk a dolgot, a barátnőjét főben járó bűnnel vádolva bíróság elé fogják állítani. Miss Morrison kicsi, törékeny, ilyet szemű, szőke lány, de megvan a magához való esze. Végig hallgatott, aztán egy ideig csöndben ült, gondolkozott, majd hirtelen elszánta magát. Határozottan felém fordult, és igen érdekes vallomást tett. A maga kedvéért egy kicsit rövidebbre fogom. Megígértem a barátnőmnek, hogy nem beszélek a dologról, kezdte Miss Morrison. És az ígéretet illik megtartani, de ha ilyen súlyos dologgal vádolják, és ő nem tud védekezni a betegsége miatt, én pedig segíthetek rajta, úgy érzem, felmenthetem magam a hallgatási kötelezettség alól. Elmondom pontosan, mi történt hétfőn este. 8:45 tájban jöttünk vissza a Wall Street-i missziós házból. Utunk a Hudson Street-en, ezen a nagyon csöndes utcácskán vezetett keresztül. A Hudson Street-en csak egy lámpa van balkész felől, és amikor a lámpához értünk, egy hajlott hátú ember jött velünk szembe. Egy zsinegre kötött dobozfélét cipelve a vállán. Nyomorék volt, a feje lógott, a térde görbe volt. Amikor elmentünk mellette, ránk emelte a tekintetét, hogy a lámpa fényében megnézzen bennünket. Egyszerre csak megállt, és ijesztő hangon megszólalt. Istenem, ez Nancy! Mrs. Berkeley olyan fehér lett, mint a fal. Ha a nyomorék el nem kapja, összeesik. Rendőrért akartam kiáltani, de meglepetésemre Mrs. Berkeley nagyon udvarias hangon felelt ennek az alaknak. Azt hittem, Henry, hogy 30 éve halott vagy, mondta reszkető hangon. Az is vagyok, mondta az ember, és rettenetes volt hallani, ahogyan mondta. Sötét és ijesztő ábrázata volt, és álmomban is látom, hogy villogott a szeme. A haja és a pofaszakálla őszes volt, az arca összeaszott, ráncos, mint a fonnyadt alma. Menj csak előre, kedvesem, szólt hozzá Mrs. Berkeley. Szeretnék ezzel az emberrel beszélni, ne félj semmitől. Iparkodott nyugodtan beszélni, de még akkor is halálsápat volt, és úgy remegett a szája, hogy alig tudott megszólalni. Megtettem, amire kért, ők pedig néhány percig beszélgettek. Aztán Mrs. Berkeley égő szemmel megindult felém, és a nyomorék csak állt a lámpa oszlop tövében, az eget fenyegette az öklével, mintha elment volna az esze. A barátnőm egy szót sem szólt, még a kapuhoz nem értünk. Akkor aztán megfogta a kezem, úgy kérte, hogy ne beszéljek senkinek se arról, ami történt. Régi ismerősöm, de lecsúszott, mondta. Megígértem, hogy hallgatni fogok. Ő megcsókolt, azóta nem láttam. Ez a teljes igazság. A rendőröknek azért nem mondtam el, mert nem tudtam, milyen veszedelemben forog a legkedvesebb barátnőm. Tudom, hogy neki csak használhat, ha kiderül az igazság. Így szólt a vallomása, Watson, és gondolhatja, olyan volt, mint fénysugár az éjszakában. Az összefüggéstelen elemek a helyükre kerültek, és megsejtettem, hogyan is történhetett minden. A következő lépésem az volt, hogy megkeressem az embert, aki Mrs. Berkeley-re ilyen végzetes hatást gyakorolt. Ha még Aldershotban van, gondoltam, nem lesz nehéz dolgom. Majdnem mindenki katona arra felé, és egy nyomorékot mindenki észrevesz. Egy álló napig jártam az emberem után, és este, Watson, ma este megtaláltam. Henry Woodnak hívják, abban az utcában lakik, ahol a hölgyek találkoztak vele. 5 nap óta van Aldershotban. Nyilvántartási hivatalnoknak mondtam magam, és nagyon érdekes beszélgetést folytattam emberünk háziasszonyával. Henry Wood szemfényvesztő és mutatványos. Kantinról kantinra jár esténként, szórakoztatja a katonákat. Valamilyen állatot cipel a dobozában. A háziasszony tagadhatatlanul tart is tőle, hiszen sohasem látott még ilyet. Szerinte valamilyen mutatványhoz van szükség rá. Ennyit mondott a derékasszony, és még azt is, hogy csoda, hogy ez az ember él, annyira meg van nyomorítva, és ne a furcsa, idegen nyelven beszél, és 2 nap óta éjszakánként nyög és sír a szobájában. Pénzügyekben nagyon megbízható, bár a foglalóba adott pénz közt volt egy hamis 2 shillinges, mondta az asszony, meg is mutatta a pénzt. Egy indiai 1 rúpiás volt, Watson. Hát itt tartunk, kedves barátom, és most már azt is tudhatja, miért van szükségem magára. Nyilvánvaló, hogy ez az ember követte a hölgyeket, az ablakon keresztül szemtanúja volt az asszony és a férj összecsapásának, berohant, és a dobozban tartott állat elszabadult, ezt tudjuk. És ő az egyetlen ember, aki pontosan elmondhatja nekünk, mi történt abban a szobában.
2: Ki akarja kérdezni?
1: Természetesen, méghozzá tanú jelenlétében.
2: És én lennék a tanú?
1: Ha megtenné a kedvemért. Ha az emberünk tisztázza magát, rendben van. Ha nem beszél, nem tehetünk egyebet, letartóztatási parancsot kérünk ellene.
2: És gondolja, hogy holnap meg is találjuk?
1: Magától értetődik, hogy megtettem a szükséges óvintézkedéseket. Egy Baker Street-i fiú tartja szemmel, bárhova menne is követni fogja. Holnap a Hudson Street-en találkozunk vele. De ha még most sem engedem lefeküdni, Watson, akkor én vagyok az igazi bűnös.
2: Délben a tragédia színeire érkeztünk, és barátom azonnal a Hudson Street-re vezetett.
0: Bármennyire palástolta is az érzelmeit, láttam rajta, hogy folytott izgalomban ég, én pedig a vadászat és a szellemi sport gyönyöreivel egyszerre kecsegtető érzést éreztem, mint mindig, ha részt vettem Sherlock Holmes nyomozásában.
1: Ez az az utca,
0: mondta Holmes, mikor egy emeletes téglaházakkal szegélyezett rövid utcácskába kanyarodtunk.
1: És itt van maga Simpson is?
3: Ott van, Holmes úr, kérem,
0: mondta egy kis utca gyerek hozzánk szaladva.
1: Jól van, Simpson,
0: mondta Holmes, és megsimogatta a fejét.
1: Jöjjön, Watson, ez az a ház.
0: Beküldte a névjegyét. Azt írta rá, hogy fontos dologról szeretne beszélni vele, és néhány pillanat múlva találkoztunk is az emberünkkel. Meleg volt, de ez a férfi mégis a tűz előtt kuporgott. Olyan volt a szoba, mint a kemence. Végképp és leírhatatlanul elnyomorodva kifacsart tagokkal ült a székében, de felénk forduló arcán láttam, bármilyen füstös és barázdált volt is, hogy hajda nagyon szép lehetett. Gyanakodva vetette ránk sárgás szemét, és egyetlen szó nélkül két székre mutatott.
1: Mr. Henry Wood Indiából, ha nem tévedek,
0: kezdte Holmes barátságosan.
1: Berkeley ezredes halála ügyében kerestem fel.
0: Mit tudhatnék én róla?
1: Éppen erre vagyok kíváncsi. Tudnia kell, hogyha nem tisztázódnak a dolgok, régi ismerősét, Mrs. Berkeley-t gyilkosság vádjával bíróság elé fogják állítani.
0: Emberünk ilyetten összerázkódott. Nem tudom, kik maguk, mondta. És honnan tudják, amit tudnak, szóval esküdjenek meg rá, hogy igaz, amit az előbb mondtak.
1: Csak azt várják, hogy magához térjen. Nyomban le fogják tartóztatni.
0: Szent Isten, maguk rendőrök?
1: Nem.
0: Akkor mi közük a dologhoz?
1: Kötelességünk kideríteni az igazságot.
0: Becsület szavamra, az asszony ártatlan.
1: És maga bűnös?
0: Nem vagyok.
1: Ki ölte meg James Berkeley ezredest?
0: Az isteni gondviselés ölte meg. De jegyezzék meg, ha én vertem volna szét a fejét, és meg akartam tenni, akkor is csak azt kapta volna, amit megérdemel. Ha a lelki furdalás nem végzett volna vele, lehet, hogy a kezemen száradna a vére. Elmondjam az egész történetet. Miért is nem mondanám el? Nincsen benne semmi, amit szégyellnem kellene. Hogy is volt, uram? Ülök a púpos tevére emlékeztető hátammal, a ferdére nyomorított bordáimmal. Pedig valaha Henry Wood tizedes volt a 117. gyalogezred legcsinosabb katonája. Indiában táboroztuk akkoriban, egy Ferté nevű helyen. Berkeley, aki most halt meg, abban a században volt őrmester, amelyikben én is szolgáltam, az ezred szépe pedig, és a világ legkülön teremtése Nancy DeVoy volt, a zászlótartó őrmester lánya. Ketten szerették, de ő csak egyet szeretett. Lehet, hogy kinevetnek, ha meghallják, hogy a szépségemért szeretett engem, aki itt kuporgok nyomorultan a tűz előtt. Engem szeretett! De az apja azt akarta, hogy Berkeleyhez menjen feleségül. Én meggondolatlan voltam, nagyszájú, ő meg jól nevelt, már akkor látszott, hogy tiszt lesz belőle. De a lány csak hozzám húzott, és talán meg is kaptam volna, ha ki nem tör az indiai lázadás, ha el nem szabadul a pokol az országban. Az ezredet egy fél üteggel, egy század szík katonával és jó sok polgári személlyel meg asszonynéppel együtt körülzárták. Tízezren ostromolták Vertit. Mohon vártak, mint a kutya a patkányuk előtt. A második héten már fogytán volt a vízünk, és nem tudtuk, összeköttetésbe tudunk-e lépni Neil tábornok hadoszlopával, amely felénk közeledett. Csak benne bízhattunk, mert mi a gyerekekkel és az asszonyokkal nem törhettünk ki. Önként jelentkeztem, hogy kiszököm, és elmondom a tábornoknak, milyen veszedelemben forgunk. A jelentkezésemet elfogadták, és én megbeszéltem a vállalkozást Berkeley őrmesterrel, aki mindnyájunknál jobban ismerte az ottani terepet, és megmutatta, milyen úton csúszhatok keresztül a lázadók sorai közt. Aznap este 10 órakor indultam.
4: Ezer ember élete függött tőlem, de én csak egyetlen egyre gondoltam, mikor éjszaka átvetettem magam a falon. Az utam egy kiszáradt vízmosásban vezetett. Azt reméltük, hogy a lázadók őrszemei nem vesznek észre benne, de az első kanyarban 6 lázadóba ütköztem. Ott kuporogtak a sötétben, és rám vártak. Leütöttek. Egy szempillantás alatt megkötözték kezemet, lábamat. De nem is a fejemet sebezték meg, hanem a szívemet. Mert amikor magamhoz tértem és figyeltem, hogy mit beszélnek, annyit tudtam kivenni a szavaikból, hogy a bajtársam, az, aki az útvonalamat megrajzolta, elárult. Egy indiai őrmester segítségével az ellenség kezére juttatott. De minek ennyit beszélni róla? Most már maguk is tudják, mi mindenre volt képes James Barkley. Neil tábornok másnap felmentette Worthy-t, de a visszavonuló lázadok magukkal hurcoltak engem, évekig nem is láttam európai arcot. Megkínoztak. Megpróbáltam megszökni, de elfogtak, és megint megkínoztak. Láthatják, mi maradt belőlem? Néhányan Nepálba akartak menekülni, magukkal vittek Darjeelingon túlra a hegyekbe. A hegyi törzsek megölték a lázadókat, az ő rabszolgájuk lettem. Megszöktem tőlük, de nem mehettem délfelé, északra kényszerültem, afgánok közé jutottam. Velük vándoroltam egy évig, aztán végre visszajutottam a Pandzsábba. Benszülöttek közt éltem, abból tartottam fenn magam, hogy a fogságban ellesett szemfényvesztő mutatványokkal szórakoztattam őket. Mit segíthetett volna rajtam a nyomorékon, ha hazamegyek Angliába, ha megkeresem a régi bajtársaimat? Még a bosszúvágy se vit rá. Jobb, ha Nancy meg a pajtásaim azt hiszik, hogy egyenes gerinccel haltam meg, mint hogy ilyen görbén majom magjára vánszorogva lássanak viszont. Azt hitték, hogy meghaltam. És én is azt akartam, hogy azt higgyék. Hallottam, hogy Berkeley feleségül vette Nancy-t, és hogy gyorsan haladt az ezredben a ranglétrán, de még erre sem szólaltam meg. De ha megöregszik az ember, hazavágyik. Évek óta Anglia zöld mezőiről és sövényeiről álmodom. Rászántam magam, hogy még egyszer megnézem, mielőtt meghalok. Összeszedegettem annyi pénzt, amennyi az utazáshoz kellett, és idejöttem a katonák közé. Ismertem a szokásaikat. El tudom szórakoztatni őket. Meg is élek valahogy belőle.
1: Nagyon érdekes történet,
0: mondta Sherlock Holmes.
1: Hallottam, hogyan találkozott Mrs. Berkeley-vel. Hogyan ismerték fel egymást? Gondolom követte őket. Az ablakon benézve észrevette, hogy a férj és a feleség vitatkoznak. Tudta, hogy az asszony az ezredes szemére lobbantja, hogy mit tett magával. Nem tudott parancsolni a haragjának, átvágott a gyepen, rájuk tört.
4: Igen, uram, és amikor az az ember meglátott engem, úgy nézett rám, ahogy embert még nem láttam nézni. Felbukott, beverte a fejét a kandalló rácsba, de már halott volt, amikor összeesett. Olyan tisztán láttam az arcán a haláljegyét, ahogy a kandalló fölött az írást. Meglátott engem, és a félelem úgy járt át a szívét, mint a golyó.
1: És aztán?
4: Aztán Nancy elájult. Én kikaptam a kezéből a kulcsot, ki akartam nyitni az ajtót, segítségért akartam szaladni, de aztán azt gondoltam, hogy legjobb, ha elmegyek, mert még majd engem is gyanúsítanak, és ha elfognak, megtudják a titkomat. Nagy sietségemben zsebre vágtam a kulcsot. Amikor Teddyt kergettem, elejtettem a botomat. Teddy felszaladt a függönyre, és mihelyt visszaimádkoztam a dobozába, menekültem, amilyen gyorsan csak tudtam.
1: Ki az a Teddy?
0: Kérdezte Holmes. Az emberünk előre hajult, és a sarokban lévő láda oldalát megnyitotta. A ládából egy gyönyörű, vöröses-barna állatka bújt elő, karcsú és hajlékony, a lába, mint a hermeliné, az orra hosszú és vékony, a szeme piros, a legszebb állatszem, amit valaha láttam. Mongúz! Kiáltottam.
4: Igen, annak is mondják, mi csak kígyófogónak hívjuk. Teddy csodálatosan ügyesen fog kobrákat. Van is egy kobrám, ki van szedve a méregfoga, és Teddy minden este megfogja a kantinban a katonák gyönyörűségére. Akar még valamit, uram?
1: Ha Mrs. Berkeley bajba kerül, magához kell fordulni.
4: Ha bajba kerül, számíthatnak rám?
1: De ha nem, nem feltétlenül szükséges botrányt kavarni, bármilyen ocsmányságot követett is el a néhai ezredes. Elégtételű szolgálhat magának, hogy 30 éven keresztül sokszor gyötörte Berkeley-t gonosz cselekedete miatt a lelki furdalás. Ott megy Murphy őrnagy az utca túlsó oldalán. Viszontlátásra, Wood! Meg akarom tudni, mi történt tegnap óta.
0: Az őrnagy még a sarokig sem jutott el, már is utolértük.
4: Hallotta Holmes, hogy ez a sok hűhó mind semmiért volt, mondta.
1: Hogy?
4: Most volt vége a halott szemlének, a voncolás bebizonyította, hogy a halált szélhűdés okozta. A végén kiderült, hogy ez az ügy a lehető legegyszerűbb.
1: Semmiség.
0: Mondta Holmes mosolyogva.
1: Jöjjön, Watson, azt hiszem, hogy Aldershotban nincs már szükség ránk.
0: Egy dolgot szeretnék tudni, mondtam, ahogy az állomás felé ballattunk. Ha az ezredes neve James volt, Woody pedig Henry, miért emlegette az asszony valami Dávidét?
1: Bizony, Watson, ha én olyan kitűnő következtető volnék, amilyennek maga rajzol engem, ebből az egy szóból kibogozhattam volna az egész történetet. Szemrehányás volt.
0: Szemrehányás?
1: Igen, a bibliai Dávid néha letért a jó útról, és egyszer valami olyasfélét csinált, mint James Berkeley őrmester. Nem emlékszik Úriás és Becsabé történetére? A bibliai ismereteim egy kisé fogyatékosak, de Sámuel első vagy második könyvében elolvashatja.

0: lesz ezután.
1: Kell takarni.
2: Jó.
1: Kell takaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány hír. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró.

0: nap olyan lassan kelt fel, mintha nem lenne biztos abban, hogy a dolog megér ennyi erőfeszítést. A korongvilágra ismét új nap virrat, ám csak fokozatosan, ennek oka pedig lenn a következő. Amikor a fény erős mágikus térbe ütközik, minden siethetnék től elmegy a kedve. Azonnal lelassul. És hát korongvilág mágikus mezeje zavarba ejtően erős, ami azt jelenti, hogy a hajnal lágy sárga fénye úgy bóklászott végig az alvó tájon, mint a gyöngét szerető sivogatása, vagy kevésbé költőjen szólva, szétcsurgott, mint valami aranyló szirup. Megpihent, mielőtt megtöltötte a völgyeket. Feltornázta magát a hegyvonulatok mentén. Amikor elérte a mennyek ormát, a 10 mérföld magas zöld jég és szürke szikla alkotta a hegycsúcsot, a korong tengelyét, ahol az istenek lakoznak, halmokba púposodott, majd pedig hatalmas, henye, bársonypuha szökőárként zúdult alá a lenti sötét vidékre. Nincs ehhez fogható látvány egyetlen más bolygón sem. Persze nincs is több olyan bolygó a világon, amelyet a csillagpettyes végtelenségben hátán hordoz 4 óriási elefánt, amik maguk egy gigantikus teknős páncélján áldogálnak. A teknőc neve Nagy Atuin, s hogy híme avagy nőstény, nem tudható. Ám bármely gondolkodó irányzatnak legyen igaza Nagy Atuin nemét illetően, történetünkben akár hím, akár nőstény nem fog jelentős szerepet játszani. Csupán elengedhetetlen a korongvilág megértéséhez, hogy ő urasága, vagy esetleg ő hölgysége ott van alul, a bányák, a tengerek és hamisított őskövületek alatt, mely utóbbiakat a teremtő kizárólag azért pakolta oda, hogy bosszantsa a régészeket, s fantasztikus teóriák kiajalására sarkalja őket. Nagy Atuin, a csillagteknőc, meteor becsapódásoktól juggatott páncélja, fagyott metántól deres és aszteroidák porasikált a simára. Nagy Atuin szeme olyan, mint a vénséges óceán, s kontinensnyi agyában a gondolatok kicsin csillogó gleccserek megfontoltságával mozognak. Nagy Atuin a maga böhöm, lassú, siralmasan ható uszonyaival és csillagfényezte teknőjével vonszolja magát a galaktikus éjben a korong súlya alatt. Életnagyságban. Az időnél is vénebben. S olyan türelmesen, akár egy fél tégla. A filozófusok persze tévednek. Igazából Nagy Atuin pompásan érzi magát. Ő az egyetlen lény kereke világon, aki abszolút pontosan tudja, hova tart. A filozófusok, mi sem természetesebb, már évszázadok óta vitatják, hogy ugyan hová is igyekezhet. És gyakran szóvá tették, mennyire aggasztja őket, hogy esetleg sosem fogják megtudni. Körülbelül 2 hónap múlva meg fogják tudni. És akkor kezdhetnek csak igazán aggódni. A másik dolog, amely szintén régóta izgatja korongvilág élénkebb képzelettel megvett gondolkodóit, az Nagy Atuin nemének kérdése, és meglehetősen sok időt és energiát áldoztak már arra, hogy ezt egyszer s mindenkorra megállapítsák. Ahogy az óriási sötét alak tovaúszik az űrben, mint valami végtelenített teknőc héjfésű, a legutóbbi erőfeszítés eredménye már is láthatóvá válik. Bármiféle irányítás nélkül íme, itt zuhan a potens utazó bronzhéja, ami, ha úgy tetszik, egyfajta primitív űrhajó, készítették és mélybe lökték a világ pereméről Krull csillagász papjai, ilyetén módon is kihasználva országuk kedvező földrajzi fekvését. A hajóban 2 virág tartózkodik, a korongvilág első turistája. Néhány hónapot a világ felfedezésével töltött, most pedig épp villámgyorsan távozik róla, viszonylag komplikált okokból kifolyólag, de legfőképp a Krullból való mielőbbi elmenekülés szándékától vezérelve. E vágya 1000%-osan teljesült. Dacára annak, hogy minden jel szerint ő lesz egyben a korongvilág utolsó turistája, 2 virág a kilátásban gyönyörködik. Körülbelül 2 mérfölddel fölötte zuhan széltoló a varázsló. Egy olyan öltözékben, ami a korongvilágon szkafandernek számít. Képzelj magad elé egy búvárruhát, amit olyanok terveztek, akik sosem láttak tengert. Fél évvel korábban széltoló egy teljesen szokványos bukott varázsló volt. Aztán találkozott 2 virággal, égbe kiáltó napidéjért utikalauzául szegődött, s az azóta eltelt idő zömét azzal töltötte, hogy lőttek rá, terrorizálták, üldözték, fejjel lefelé lógott a megmenekülés legcsekélyebb reménye nélkül, avagy, mint ahogy most is, nagy magasságokból lezuhant. Egyáltalán nem gyönyörködik a kilátásban, ugyanis épp a múltja peregel szem előtt, s az emlékképek eltakarják a látnivalókat. Lassan rájön arra, hogyha az ember szkafandert ölt, miért olyan életbevágóan fontos, hogy feltegye a sisakot is. Itt most sok mindent be lehetne iktatni, megmagyarázandó, hogy ezeket miért estek le a korongról, és miért van az, hogy két virág podgyász, hogy nem kifejezetten mindennapi bőrönd. Amikor utoljára láttuk, kétségbe esetten próbálta követni gazdáját apró lábacskák százain. Ám az ilyen magyarázatok csak lopják az időt, és gyakran több bosszúságot okoznak, mint amennyit az egész megér. Egyszer például valaki egy házi bulin megkérdezte a híres filozófustól, Hamukától, te meg miért vagy itt? És a válasz 3 évet vett igénybe. Egy sokkal fontosabb esemény van épp történőben, feljebb, magasan, nagy Atuin az elefántok és a hamarosan lejáró szavatosságú varázsló fölött. Az idő és tér szövete épp most készül a mángorlóba. A levegő a mágia mással össze nem téveszthető érzetétől zsongott, és fekete gyertyák füstjétől bűzlött. Hogy a gyertyákat pontosan milyen anyagból öntötték, bölcsember jobb, ha nem firtatja. Valami nagyon nem stimmelt ezzel a szobával. Odalenn a korongvilág legrangosabb varázsló iskolájának, a láthatatlan egyetemnek a pincéjében. Először is úgy tűnt, mintha túl sok dimenziója lenne. Nem is annyira láthatóan, mint inkább csak az észlelhetőség határán. A falakat okkult szimbólumok borították, és a padló nagy részét a stázis 8-szoros pecsétje takarta, amiről azt tartják mágiához értő körökben, hogy legalább olyan remek letaglózó hatása van akár egy főbe kólintó féltéglának. Az egyetlen bútordarab a szobában egy sötét, fából madár alakúra, na jó, valljuk be, valami szárnyas izé alakúra, amit talán jobb, ha nem nézünk meg közelebbről, faragott pulpitus volt. És azon egy könyv, amit súlyos lánc és számos lakat erősített az áll. Ben imponáló könyv. Az egyetem könyvtárában akadtak olyan könyvek, amiknek fedőlapját ritka drágakő és lenyűgöző faberakás ékítette, vagy amit sárkánybőrbe kötöttek. Ezt viszont csak ütött-kopott bőr borította. Amiről azt szokták írni a könyvtári katalógusokban, hogy kissé viseltes, ám becsületesebb elismerni, hogy ez a könyv úgy nézett ki, mint amit nem csak viseltek, de amin valószínűleg ettek, ittak, aludtak, és nem kizárt, hogy még szörföztek is. Fémkapcsok tartották csukva. Nem díszesek, csupán súlyosak. Csak úgy, mint a lánc, ami nem annyira hozzákapcsolta a könyvet az olvasópulthoz, mint inkább odapányvázta. A kapcsok olyan ember munkáját dicsérték, akinek nagyon határozott célja volt, és aki élete jelentős részét valószínűleg elefántok betöréséhez használatos béklyúk tökéletesítésével töltötte. A levegő sűrűsödött és kavargott. A könyvlapjai szörnyűséges, előre megfontolt módon zizegni kezdtek, és kék fény ömlött ki közülük. A szoba csöndje feszültséggel valaterhes, mint amikor egy kéz lassan ökölbe szorul. Fél tucat hálóinges varázsló kukucskált be egymást váltva az ajtó rácsos kémlelő nyílásán keresztül. Nincs az a varázsló, aki képes lenne aludni, amikor ilyesmi történik. A létrejövő nyers mágia úgy árad szét az egyetemen, mint a dagály.
1: Jól van, mondta egy hang. Mi folyik itt? És engem miért nem hívott senki?
0: Galdor Mallowtwix, az ezüst csillag rendjének legfelsőbb nagymestere, a Szent Bot birodalmi ura, 8. szintű Ipsissimus és a láthatatlan egyetem 304. rektora, impozáns látványt nyújtott veres, kézi hímzésű, misztikus rúnákkal ékes hálóinge, hosszú bojtban végződő hálósipkája és a kezében szorongatott incifinci szundivili gyertyatartó ellenére is. Csupán a papucsán fityegő bolyhos pomponok rontották le valamelyest az összhatást. 6 rémült arc fordult felé.
1: De hát hívtuk, uram, mondta az alvarázslók egyike.
2: Emiatt van itt,
0: tette hozzá segítőkészen.
1: Úgy értem, miért nem hívtak előbb?
0: Csattant fel Gáldor, oda tolakodva a rácshoz.
2: Mihez képest előbb, uram?
0: Kérdezte a varázsló. Gáldor rámerett alantasára, majd megkockáztatott egy gyors pillantást a rácson keresztül. A szobában a levegő felfelszikrázott, ahogy a porszemek megvillanva lángra lobbantak a nyers mágia áradatában. A sztázis pecsét kezdett felhólyagosodni, szélei felpöndörödtek. A szóban forgó könyv Oktávó néven ismeretes, és immár eléggé nyilvánvaló, hogy nem közönséges könyv. Természetesen se szeri, se száma a híres varázskönyveknek. Egyesek az ősi gyíkbőrből készült nekrotelikomnikont említenék elsőnek. Mások a 11 tájt felkelő könyvét hoznák fel, amit egy rejtélyes és meglehetősen lusta, lámaikus szekta írt. Megint mások a bomba jó anekdota gyűjteményt, ami a hírek szerint leközdi az univerzumban még megmaradt egyetlen eredeti viccet. Ám mindezek csupán ócska pamfletek az Oktávóhoz képest, amit állítólag a világegyetem teremtője felejtette magával vinni jellemző szórakozottságában nem sokkal legjelentősebb művének megalkotása után. A lapjai közé zárt 8 varázsige titkos és bonyolult magánéletet él, és a közhiedelem szerint... Gáldor összeráncolta a szemöldökét, ahogy befelé bámult a nyugtalan szobába. Na persze, már csak 7 varázsige van a könyvben. Valamelyik idióta siheder varázslójelölt egy nap lopva belekukkantott az Oktávóba, s az egyik varázsige megszökött, beköltözött az illető fejébe. Sose derült ki, hogyan történt a dolog. Mi is volt a kölyök?

0: simogattak.
1: Akárcsak a nagy viharok, amelyek előtt tömegesen felbukkanak a muslicák. Az igazán komoly mágia kitörések a kaotikus tömlöc létsíkok lényeit vonzák magukhoz. Undorító dolgokat, csupa nyálka, csupa összevisszalógó kocsány dolgokat, amik mindörökkön egy rést kutattak, amin át az emberek világába oldaloghatnának. Nem írjuk le őket, mert még a csinosabbja is úgy nézett ki, mint egy polip és egy bicikli kereszteződése. Közismert tény, hogy a dolgok a kevésbé kívánatos világegyetemekből örökké bejárást keresnek ebbe az univerzumba, ami a közeli buszmegálló és a megfelelően kiépített bolthálózat pszichikus megfelelője. Nincs mese, ezt meg kell állítani. Kérek egy önkéntest, mondta határozottan. Hirtelen csönd támadt. Csak az ajtó mögül hallatszott hang, mégpedig a túlterhelés alatt megpattanó fém hátborzongató kis pendülése.
2: Hát jó, vetette oda Gáldor. Ez esetben szükségem lesz ezüst csipeszekre, kb. 2 pint macskavérre, és egy kis ostorra meg egy székre.
1: Azt mondják, a zaj ellentéte a csend. Ez nem igaz. A csend csupán a zaj hiánya. A csend fültépő lárma ahhoz a váratlan, lágyan szerte fröccsenő zajtalansághoz képest, ami egy pittypangernyő szétrobbanásának erejével csapta meg a varázslókat. A könyvből vastag sugárban szitta fény lobbant a magasba, lángoló foltban nekicsapódott a mennyezetnek, és eltűnt. Gáldor felmerett a lyukra. Füstörgő szakállával szikrányit sem törődött. Drámaian felmutatott.
2: A felsőbb pincékbe!
1: Kiáltotta, és szökelve hágott fel a kőlépcsőkre. A varázslók nagy papucs csattogással lobogó hálóinkben követték, s csak nem fellökték egymást nagy igyekezetükben, hogy utolsók lehessenek. Mindazonáltal mind időben érkeztek, hogy lássák, amint az okkult lehetőségek tűzgolyója a következő szint plafonját is átüti. Há-há-há-há, mondta a legfiatalabb varázsló, és rábökött a padlóra. Amíg a mágia, útjában erőszakosan átrendezve a valóság darabkáit nem hatolt rajta keresztül, a szoba a könyvtárhoz tartozott. Így hát feltételezhető, hogy az apró bíbor férgek eredetileg a padló részét képezték, és az annás sodó valamikor könyv, esetleg több könyv is lehetett. És több varázsló esküdött rá a későbbiekben, hogy a kicsiny, szomorú orángután, ami mindezek közepén csücsült, roppantul hasonlított a főkönyvtárosra. Gáldor felnézett.
2: A konyhába!
1: Bömbölte, s a sodón átgázolva a következő lépcsősor felé rohant. Soha senki nem tudta meg, mivé is alakult át a hatalmas, öntött vas parhert, mert áttörte a falat, és elmenekült, még mielőtt az űzött tekintetű mágusok zilált csapata berontott a helyiségbe. Sokkal később megtalálták a vegetáriánus konyhafőnököt, a leveses bográcsba rejtőzve, aki nem túl sokat mondóan csak azt makogta,
3: azok a csülkök, azok a borzalmas csülkök.
1: A mágia utolsó foszlányai kissé lelassulva épp eltűntek a mennyezeten keresztül.
2: A nagy csarnokba!
1: A lépcsőki szélesebbek voltak, a világítás jobb. Lihegve és ananás szagúan a fittebb varázslók felértek a lépcső tetejére, mire a tűzgolyó, a hatalmas, húzatos csarnok az egyetem nagy csarnoka közepéig lebegett. Ott moccanatlanul lógott a levegőben, eltekintve a kis dudortól, ami néhányszor kidomborodott és sercegett a felszínén. Mindenki tudja, hogy a varázslók dohányoznak. Ez valószínűleg megmagyarázza a végsőket rúgó tüdőbetegre jellemző köhögés orkánt és asztmatikus ziháló kórust, ami Gáldor mögött tört ki, ahogy ott állt, felmérendő a helyzetet, s egyben azon mélázva, vajon merjen-e rejtek helyet keresni. Megragadott egy rémült diákot.
2: Keríts elő látnokokat, jósokat, jövendőmondókat, messzi látókat és vesébe látó profitákat,
1: ugatta.
2: Azt akarom, hogy tanulmányozzuk a jelenséget!
1: Valami formálódott a tűzgolyóban. Gáldor kezével oltalmazva szemét

0: rámerett az előtte kialakuló képre. Nem lehetett eltéveszteni. A világegyetem volt. Nagyjából biztos volt ebben, mert a dolgozó szobájában akadt egy modell, amit általában sokkal imponálóbbnak tartottak az eredetinél. Teszem azt, a teremtő elmulasztotta teljes körűen kiaknázni az ezüst filigrán és a tenyésztett gyöngy alkalmazásában rejlő lehetőségeket. De a csepp univerzum a tűzgolyóban nyomasztóan valóságos volt. Igaz, a színek hiányoztak. Minden átlátszó ködös fehérben rajzolódott ki. Ott volt nagy Atuin, a négy elefánt, s maga a korong. Ebből a szögből Galdor nem látta a felszínt túlzottan jól, de halálos biztonsággal tudta, hogy a modell tökéletesen pontos. Ki tudta venni a mennyek ormának kicsinyített mását, aminek legfelső csúcsán a világ veszekedős és erősen kispolgári istenei éltek. Egy csupa márvány, csupa alabástromb, csupa vége érhetetlen plüsspalota, amit ki tudja miért, meg nem nyilvánul laknak neveztek el, háromszobás lakosztályaiban. Minden kifinomult ízlésű korongvilági polgárt határozottan bosszantott, hogy olyan istenek uralkodnak fölötte, akiknek elképzelése a felemelő művészeti élményről kimerül a zenélő ajtócsengőben. A pöttöm embrionális világegyetem elkezdett lassan, inogva mozogni. Galdor kiáltani próbált, de nem jött ki hang a torkán. Gyöngéden, ám egy robbanás megállíthatatlan erejével a forma tágulni kezdett. Galdor először pánikban, majd lenyűgözve nézte, ahogy az univerzum átterjedt rajta, olyan könnyedén, mint egy gondolat. Kinyújtotta a kezét, és figyelte a sziklarétegek sápadt fantomjait, ahogy szorgos csöndben átáramlanak az ujjai között. Nagy Atuin már nagyobb egy háznál, közben békésen a padló szintje alá süllyedt. A varázslók Galdor mögött derékig álltak a tengerekben. Egy pillanatra feltűnt egy gyűszűnél is kisebb csónak, mielőtt a terjeszkedés magával ragadta át a falakon. A tetőre! Kiáltotta a rektor remegő ujjával az ég felé bökve. Azok a varázslók, akik még nem gárgyultak meg annyira, hogy ne tudtak volna gondolkozni, és volt elég szuflájuk, követték. Keresztül rohantak a kontinenseken, amik simán hatoltak át a szilárd kövön. Még éjszaka volt, de már a hajnal ígéretével viselős. A holcsarló épp lenyugodott. Ankh-Morpork, a körkörös tengermenti városok legnagyobbika, aludt. Ez az állítás persze nem teljesen fedi a valóságot. Egyrészt a város azon lakosai, akik általában olyasmivel foglalkoznak, mint például zöldségek eladása, lovak patkolása, kicsiny művészi nefrit díszek faragása, pénzváltás, asztalterítés, nagyjából és egészében véve aludtak, ha csak nem szenvedtek álmatlanságban. Vagy, ez sem kizárt, esetleg fel kellett kelniük az éj közepén, hogy vécére menjenek. Másrészt sok, kevésbé jogtisztelő polgár teljességgel ébren volt, és például éppen egy ablakon, nem a sajátján, mászott be. Történetesen valaki torkát nyiszálta, kirabolta egymást, hangos zenét hallgatott füstös pincekocsmákban, és általában véve pompásan mulatott. De a legtöbb állat valóban aludt, kivéve a patkányokat, és persze a denevéreket. Ami pedig a rovarokat illeti, az az igazság, hogy a leíró irodalom nagyon ritkán precíz. Második Olaf Quimby, Ankh-patriciusának uralkodása alatt becikkelyeztek egy törvényt, hogy megszüntessék ezt a gyakorlatot, és némi tisztességre kényszerítsék az elbeszéléseket. Így, ha a monda azt állította a nevezetes hősről, hogy mindenki az ő tetteit zengi, minden mesemondó, aki valamire is becsülte életét, sürgősen hozzátette, hogy kivéve néhányan a szülőfalujában, akik hazudósnak tartották, meg még egy csomóan, akik soha a büdös életben nem is hallottak róla. A költői hasonlatot szigorúan ilyesmikre korlátozták. hatalmas csataménye, olyan sebes volt, mint a szél, egy viszonylag csöndes napon, mondjuk kb. 3-as erősségű. És az esetleges pongyola megfogalmazást a szeretetnő arcát illetően, miszerint 1000 hajót bocsátottak tengerre érte, bizonyítékokkal kellett alátámasztani, és jaj volt a költőnek, ha vágyának tárgya a legkevésbé sem hasonlított egy üveg pezsgőre. Quimbyt végül egy mogorva költő ölte meg a palotatéren rendezett kísérlet során, aminek az volt a célja, hogy eldöntsék egy vitatott szólás, nevezetesen a toll erősebb, mint a kard pontosságát. És emlékére a mondást a következőképpen egészítették ki. De csak akkor, ha a kard nagyon kicsi és a toll nagyon hegyes. Szóval, körülbelül a város lakosainak 67, esetleg 68%-a aludt. Nem mintha a nem alvó többségében kriminális utakon osonó többi polgár észrevette volna a sápadt ködöt, ami végigömlött az utcákon. Csak a varázslók, akik már hozzászoktak a láthatatlan látásához, figyelték, hogyan terjed a távoli mezőkön. A korongnak, lévén lapos, nincs igazi láthatár. Bármely kalandvágyó tengerész, akinek fejébe bolondos ötleteket csempészett egy narancs vagy tojás túl hosszas bámulása, és nekivágott, hogy felfedezze az antipódusokat, hamarosan rá kellett jöjjön, hogy az ok, amiért néha úgy látszik, mintha a távoli hajó eltűnne a világ pereméről, az, hogy a hajó valóban eltűnik a világ pereméről. De azért még Gáldor látóképességének is volt határa. Különösen a kavargó, porral telített ködben. Felnézett. Magasan, az egyetem fölé tornyosulva merett az égnek a zord és ősi művészetek tornya, állítólag a korong legöregebb épülete, a maga 8888 fokból álló, híres nevezetes csiga lépcsőjével. Csipkés ormú tetejéről a varjak és zavarba ejtően mozgékony vízköpők törzshelyéről egy varázsló akár a korong pereméig is elláthat. Persze csak miután vagy 10 percet borzalmas köhögéssel töltött.
1: Csezd meg, mormolta Gáldor. Végül is mire való a varázstudomány, ha nem arra, hogy hasznát vegyük?
0: Aviento Thessalaus, repülni fogok! Repülni! Hozzám lég és sötétség szellemei! Kinyújtotta bütykös kezét, és az omladozó mellvéd egy darabjára mutatott. Oktarin tűz sarjat, a nikotintól elszíneződött körmök alól, s az odafenn málladozó kőnek csapódott. Ami leesett. A sebességek pontosan kialakult cseréjének köszönhetően Gáldor felemelkedett. Hálóinge csontos lábait csapkodta. Magasabbra, mind magasabbra szállt, átszágultva, sápadt fénye, mint egy idősödő, ám hatalmas varázsló, akit egy az univerzum mérlegén nagy szakértelemmel elhelyezett hüvelykúj emel felfelé.
2: A vitt fészkek szemetében landolt, visszanyerte egyensúlyát, s lebámult a korong hajnalának szédítő látványára. A hosszú év ezen szakában a körkörös tenger csak nem a mennyek ormának alkonyati oldalára került, és ahogy a nappali fény lecsorgott az Ankh-Morpork körüli földekre, a hegy árnyéka úgy kaszált keresztül a tájon, mint az árnyékvető mutató az Isten napóráján. Ám az éjszakai rész felé, versenyezve a világ peremét megcélzó lassú fénnyel, fehér köd csíkja hullámzott. Száraz gajjak recsentek Gáldor háta mögött. Megfordult, és Dömper Ármándot, a rend második emberét pillantotta meg, az egyetlen varázslót, aki lépést tudott vele tartani. Pillanatnyilag nem vett róla tudomást, csupán erősen megmarkolta a kőből faragott mellvédet, és megerősítette a személyét védelmező varázsigéket. Az előrelépés lassan megy egy olyan szakmában, amely hagyományosan hosszú élettel ruházza fel művelőit, és így bevett módszernek számít, hogy a fiatalabb varázslók halottak, kunkorjóró cipőjén keresztül törekednek előmenetelre, mégpedig korábbi viselőjük erőszakos eltávolításával. Ráadásul volt valami nyugtalanító az ifjú Ármánban. Nem dohányzott, kizárólag forralt vizet ivott, és Gáldornak gyakorta az a kényelmetlen gyanúja támadt, hogy még okos is. Ármánd nem mosolygott valami gyakran. Szerette a számokat, és azt a fajta szervezési táblázatot, ami rengeteg négyzetből áll, más négyzetekre mutató nyilakkal. Egy szóval az a típusú ember volt, aki nem csak használja, de komolyan is gondolja a személyzeti állomány kifejezést. Mostanra a korong látható részét teljes egészében befette egy csillámló fehér burok, amit tökéletesen illett rá. Gáldor lenézett a kezére, és látta, hogy azt is a pislákoló szálak halovány hálója borítja, amely minden mozdulatot követ. Felismerte, miféle varázslat ez. Maga is alkalmazta már, de az övé kisebb volt. Sokkal kisebb. Ez egy változtató varázsige, mondta Ármánd. Az egész világot megváltoztatja. Némelyekben, gondolta Gáldor gyászosan. Lett volna annyi tisztesség, hogy egy ilyen kijelentés végére felkiáltó jelet tegyenek. A tiszta hangzatok legelhalóbbika hallatszott, magas és éles, mint amikor egy egész szíve megszakad. Mi volt ez? Kérdezte Gáldor. Ármánd a fülét hegyezte. Azt hiszem, cisz! Gáldor nem szólt semmit. A fehér vibrálás megszűnt, és az ébredező város első neszei lassan kezdtek felszűrődni a két varázslóhoz. Minden pontosan olyannak tűnt, mint korábban. Mindez csak azért történt volna, hogy a dolgok ugyanolyanok maradjanak. Gáldor szórakozottan megütögette hálóingének zsebeit, s végül a füle mögött lelte meg, amit keresett. Szájába dugta a lucskos csikket, misztikus tüzet csiholt ujjai között, s erősen beleszívott a nyomorult sodormányba egész addig, míg kicsi kék szikrák kezdtek ugrálni a szem előtt. Nagyon keményen törte a fejét. Arra próbált visszaemlékezni, hogy nem tartozott-e neki valamelyik isten egy jókora szívességgel. Valójában az istenek legalább annyira tanástalanok voltak, mint a varázslók, de mit sem tudtak tenni, és különben is épp eléggé lekötötte őket az eónok óta tartó csatározása jégóriásokkal, akik az istennek se akarták visszaszolgáltatni a fűnyírót. Ám hogy igazából mi is történt? Annak megértéséhez talán némi segítséget nyújt a tény, hogy széltoló, akinek elpergő múltja épp egy egész érdekfeszítő részhez érkezett, ami 15 éves korában esett meg vele, váratlanul azon kapta magát, hogy mégsem haldoklik, hanem fejjel lefelé lóg egy fenyőfán. Gond nélkül lejutott. Kontrollálatlanul zuhant ágról ágra, míg végül a fején landolt egy nagy rakás tűlevél kellős közepén, ahol is hosszasan elhevert, lélegzetért kapkodott, és azt kívánta, bárcsak erkölcsösebb életet élt volna. Valahol, ebben bizonyos volt, kell legyen egy tökéletesen logikus magyarázat. Egyik percben az ember lezuhan a világ pereméről és haldoklik, a következőben pedig fejjel lefelé lóg egy fenyőfáról, noha nem sokáig. Mint hasonló esetekben mindig, az ige kezdett előbújni elméjéből. Panárai általában úgy tartották, hogy széltoló pontosan annyira természet adta varázsló tehetség, mint amennyire a halak született hegymászók. Valószínűleg mindenképp kirúgták volna a láthatatlan egyetemről. Egyáltalán nem tudta megjegyezni a varázsigéket, a dohányzástól pedig rosszul lett. Ám a bajt végül is az az ostoba eset okozta, amikor beosont a leláncolt oktávót őrző szobába, és belepislantott a könyvbe. És a bajokat tovább súlyosbította, hogy soha senki nem tudott rájönni, mitől nyílta ki az árak arra a rövidke időre. A varázsige nem volt túlzottan követelőző társ albérlő. Úgy gubbasztott széltoló agyában, mint egy vén varangya dísztó fenekén. De valahányszor a varázsló igazán elfáradt, vagy halálra rémült, az ige megpróbálta magát kimondatni vele. Senki se tudta, mi fog történni, ha a 8 nagy varázsige egyike kimondódik, ám egyöntetű vélekedés szerint a hatások megfigyelésére a legideálisabb hely minden bizonnyal a szomszédos világegyetem lenne. Elég fura gondolat volt, egy nagy csomó tűlevélen heverészve, alig valamivel azután, hogy lepottyant a világ széléről, de Széltorónak az volt az érzése, hogy a varázsige életben akarja őt tartani. És ez nekem nagyon is megfelel, gondolta. Felült, és a fákra pillantott. Széltoló városlakó varázsló volt, és bár hallotta arról, hogy a különféle fafajták között változatos eltérések lehetségesek, melyek alapján szeretteik, barátaik és üzletfeleik képesek őket azonosítani, ő mindössze egy dolgot tudott biztosan, mégpedig azt, hogy a levéltelen végük illik a földbe. Itt minden esetre túl sok volt belőlük, és elrendezésük a rend szeretet teljes hiányát mutatta. Ráadásul a helyet legalább 1000 éve fel se söpörték. Halványan rémlett neki valami arról, hogy az ember helyzete valahogy megállapítható a fák mohos oldalát figyelembe véve. Azonban ezeket a fákat minden oldalon moh borította, és göcsörtök, meg keszekusza béngaljak. Ha a fák emberek lennének, ezek már hintaszékben ringatóznának naphosszat. Széltoló belerúgott a legközelebbi fába. A fa halálpontos célzással egy makkot ejtett rá.
1: Oh! Megérdemelted!
2: Nyekerekte a fa olyan hangon, mint amikor egy vénséges ajtó kitárul.
1: Hosszú csönd.
2: Aztán Széltoló megszólalt.
3: Ezt te mondtad?
1: Igen.
3: És ezt is?
1: Igen.
2: Ó, Széltoló rövid ideig gondolkozott, aztán kísérletet tett.
3: Esetleg véletlenül talán nem lehetséges, hogy ismered az erdőből kivezető utat?
1: Nem. Én nem mászkálok valami sokat,
2: felelte a fa.
3: Hát, meglehetősen unalmas élet lehet, vélte Széltoló.
1: Nem tudhatom. Még sosem voltam semmi más,
2: válaszolta a fa. Széltoló megvizsgálta közelebbről. Eléggé úgy nézett ki, mint bármely más fa, amit valaha látott. Mágikus vagy? Firtatta.
1: Senki se közölte velem,
2: mondta a fa.
1: Feltételezem, igen.
2: Széltoló azt gondolta. Kizárt dolog, hogy egy fával beszélgessek. Ha egy fával beszélgetnék, akkor őrült lennék, és mivel még nem bolondultam meg, noha számos okom lett volna rá, ebből következik, hogy a fák nem tudnak beszélni.
3: Isten veled! Mondta határozottan.
1: Hé, ne menj el!
2: Kezdte a fa, aztán felfogta az egész reménytelenségét. Figyelemmel kísérte, mint vergődik át Széltoló a bokrokon, majd nekilátott mindennapos tevékenységének, nevezetesen, hogy teljes egészében átérezze a nap hevét levelein, a víz bugyogását és szörcsögését gyökereiben, meg nedveinek árapáját a nap és a hold természetes vonzásának engedelmeskedve.
1: Unalmas,
2: gondolta. Milyen különös ilyesmit állítani? A fák természetesen tudnak unatkozni, a cölöpök például állandóan, de nem hinném, hogy ezt akarta mondani. És lehetséges vajon, hogy tényleg valami más lehes? Ami azt illeti, Széltoló soha többé nem beszélt ezzel a bizonyos fával újra. Ám ebből a röpke eszmecseréből született az első favallás alaptana, amely idővel végig söpört a világ erdei. Hittétele pedig len imigyen hangzott. Egy fa, amely jó fa volt, és tiszta, illedelmes és szálegyenes életet élt, biztos lehet a halál utáni életben. Ha egészen kiemelkedően jó volt, akkor végül 5000 tekert svécépapírként fog újjászületni. Néhány mérfölddel arrébb két virág szintén kezdett túlesni a meglepetésen, hogy újfent a korongon találta magát. A potens utazó héján ücsörgött, amint az fokozatosan és szörcsökbe merült bele egy fákkal körülvett nagy tó sötét habjaiba. Fura, de nem különösebben aggódott. Két virág turista volt, a korongon majdan kifejlődő faj első példánya, s létének alapját képezte az a sziklaszilárd hiedelem, hogy semmi rossz nem történhet vele, hiszen ő nem vesz részt benne. Valamint azt is hitte mélyen és meggyőződéssel, hogy bárki megért bármit, amit mond, feltéve, hogy hangosan és tagoltan beszél, hogy az emberek alapjában véve megbízhatóak, s hogy bármilyen problémát meg lehet oldani jó akaratú emberek között, ha észszerűen közelítik meg a kérdést. Első pillantásra ez a hite valamivel kisebb túlélési esélyt adott neki, mint mondjuk egy lavor forró vízbe vetett szappanheringé, ám Széltoró legnagyobb csodálkozására a dolog működött. És az, hogy az apró ember egyáltalán nem vette észre a veszély semmilyen formáját, valahogy elbátortalanította a veszedelmeket, míg végül azok feladták és eloldalogtak. Pusztán a várható vízbefulladással szembenézni sem jelentett különbséget. Két virág egész biztos volt abban, hogy egy jól szervezett társadalomban nem engedik meg az embereknek, hogy csak úgy megfulladjanak. Bár kicsi aggasztotta, hogy hová lett a podgyász. De azzal a biztos tudattal vigasztalódott, hogy végül is a podgyász tudákos körtefából készült, ergo elég intelligens kell legyen ahhoz, hogy vigyázni tudjon magára. Az erdő másik részében egy fiatal sámán képzése rendkívül jelentős szakaszához ért. Megette a szent mérges gombát. Elszívta a megszentelt rizómát, óvatosan porrá törte, és változatos testnyílásokba tömte a misztikus vargányát. És most, egy fenyő alatt ülve, keresztbe tett lábakkal, először is arra összpontosított, hogy kapcsolatba lépjen a lét velejének különös és csodálatos titkaival. Ám mindenek felett arra, hogy valahogy megakadályozza, koponya tetejének lecsavarodását és elröppenését. Vízióján keresztül és kasul kék, négyoldalú háromszögek cigány kerekeztek. Nagy ritkán tudálékosan rámosolygott a nagy semmire, és ilyeneket mondott, hogy hű, meg na hát. Valami mozgolódás támadt a levegőbe. Valami olyasmi, amit később úgy mesélte el, hogy olyan volt, mint egy robbanás, csak hátrafelé, érted? És ahol az előbb még nem volt semmi, hirtelen ott termett egy nagy, viharvert faláda. Nehézkesen ért földet az avaron, több tucat kicsiny lábat növesztett, és esetlenül körbefordult, hogy ránézhessen a sámára. Azaz nem volt arca, de még a gombászat ott a homályon keresztül is szörnyen egyértelmű volt a fiatal sámán számára, hogy a láda őt bámulja. És nem is túlzottan kedves pillantással. Hihetetlen, hogy egy kulcsjuk és pár görcsjuk milyen bajós tud lenni. A sámán mélységes megkönnyebbülésére a láda, mint egy megmondta favállát, és könnyű vágtában eliramlott a fák között. A sámán ember feletti erőfeszítéssel eszébe idézte a felálláshoz szükséges mozdulatsort. Mi több, néhány lépést is sikerült megtennie, mielőtt lenézett és feladta, kifogyva a lábakból. Széltoló időközben rátalált egy ösvényre, ami össze-vissza kanyargott. Széltoló sokkal boldogabb lett volna, ha az utat macskakő burkolja, de legalább volt mit csinálnia azzal, hogy együtt kanyargott a csapással. Több fa is megpróbált beszélgetésbe elegyedni vele, de hiába, mert Széltoró csak nem teljesen biztos volt abban, hogy ez nem normális viselkedés fák részéről, és rájuk se hederített. A nap tellett múlott. Nem hallatszott más hang, csak kis, ocsmány és szúrós rovarok zümmögése, egy-egy letörő faág recsenése és a fák suttogása, ahogy megvitatták a vallási kérdéseket, meg a mókusok okozta gondokat. Széltoló kezdte magányosnak érezni magát. Elképzelte, ahogy mindörökre az erdőkben él, levélpárnán alszik, és étkéül, majd azt szolgál, ami ehető az erdőkben. Fák, vélte, és makkok, meg
1: bogyók, majd kell...
3: Széltoló!
2: És éme. Szembe jöve a csapáson két virág közeledett. Csurom vizesen, ám örömtől ragyogva. A podgyász mögötte ügetett. Bármi, ami ebből a fából készült, bárhová követi tulajdonosát. És így gyakran faragtak belőle ládát az olyan rendkívül gazdag halott királyok sírmellékleteinek tárolására, akik biztosak akartak lenni abban, hogy tiszta fehér neművel kezdhetnek új életet a másvilágon. Széltoló sóhajtott. Mindez idáig azt gondolta, hogy a mai nap már nem is lehet rosszabb. Esni kezdett egy különösképp nedves és hideg eső. Széltoló és két virág egy fa alatt ültek és nézték. Széltoló? Miért vagyunk itt?
3: Nos, egyesek azt mondják, hogy a világegyetem teremtője alkotta a korongot, és mindazt, ami rajta van. Mások azt tartják, hogy az egész egy nagyon bonyolult história, amiben az égisten heréi és a mennyei tehén teje is bele vannak valahogy keverve. Megint mások úgy vélik, hogy mindnyájan valószínűség részecskék teljesen véletlenszerű felszaporodásának köszönhetjük létünk. Ám, ha azt kérded, miért vagyunk itt, szemben a korongról történt leeséssel, akkor halmány fogalmam sincs róla. Valószínűleg az egész valami írtózatos tévedés.
2: Aha. Gondolod, hogy van valami ehető ebben az erdőben?
1: Igen, felelte a varázsló keserűen. Mi?
2: Néhány pillanatig csak ücsörögtek a nedves csöndben. De az egyik fa azt mondta,
1: a fák nem tudnak beszélni,
2: csattant fel Széltoló.
1: Rendkívül fontos, hogy ezt észben tartsuk.
2: De hát hallottad?
1: Széltoló sóhajtott egyet. Haj, de figyelj, kezdte.
2: Az egész csak biológia kérdése, nem?
3: Ha szándékodban áll beszélni, akkor szükséged lesz a megfelelő szervekre, mint például tüdőre, meg ajkakra, meg hangszalagokra,
1: tette hozzá egy fa.
3: Igen, na, azokra is, mondta Széltoló.
1: Elhallgatott, és rossz kedvűen meredt az esőbe.
3: Én azt hittem, hogy a varázslók mindent tudnak a fákról, a vadon tenyésző ennivalóról és az összes dolgokról, szólalt meg két virág szemreányúan.
2: Roppant ritkán fordult elő, hogy hangszíne azt sugalta, nem Széltolót találja a legremekebb bűbájosnak a föld laposán, s a varázslót ez azonnal akcióra serkentette.
1: Én tudok is mindent,
2: förmett rá két virágra.
3: Hát akkor ez miféle fa?
2: Érdeklődött a turista. Széltoló felnézett.
1: Bükk,
2: válaszolta határozottan.
3: Valójában,
1: kezdte a fa, de sürgősen elhallgatott, ugyanis elkapta Széltoló pillantását.
3: Azok az izék maknak látszanak,
2: jegyezte meg két virág.
1: Ez
3: a megrögzött, avagy heptokarpikus variáció, magyarázta Széltoló. A csonthéjas termések tényleg emlékeztetnek a makkokra. Gyakorlatilag bárkit megtéveszthet,
1: tette hozzá nagyvonalúan.
3: Hínye,
2: füttyentette két virág.
3: És az a bokorot micsoda?
1: Fagyöngy.
3: De hát tövisei vannak, meg piros bogyói.
1: És?
2: Merett rá szigorúan Széltoló.
1: Két virág tört meg elsőnek.
3: Semmi,
2: mondta bekunyászkodva.
3: Biztos félreinformáltak.
1: Biztos.
3: Viszont van alatta néhány nagy gomba. Szerinted ehetőek?
2: Széltoló gyanakodva nézett a gombák irányába. Valóban ugyancsak nagyok voltak. Kalapjukon vörös és fehér pettyekkel. Ami azt illeti, ahhoz a fajtához tartoztak, amit a helyi sámán, aki e pillanatban néhány mérfölddel arrébb épp barátságot igyekezett kötni a ciklával, kizárólag akkor mert volna elfogyasztani,
3: ha előzetesen egy vastag kötéllel egy súlyos követ kötözött a lábához.
2: Nem volt mit tenni, ki kellett bújni az esőbe, oda menni és közelebbről szemügyre venni őket. Letérdelt a zavarba, és a kalap alá kukucskált. Egy kis idő múlva elhaló hangon azt mondta.
3: Nem, egyáltalán nem ehetőek.
2: Miért? Kíváncsiskodott két virág. Azért, mert nem megfelelő árnyalatú a sugárlemezkék sárgája?
3: Nem igazán az a baj.
2: Akkor talán a szár barázdáltsága, hogy kívánni valót maga után?
3: Nem, úgy tűnik a szároké.
2: Akkor valószínűnek tartom, hogy a kalapjával van gond. Biztos annak a színe nincsen rendben, ugye?
3: Nem vagyok benne biztos.
2: Hát akkor mégis miért nem ehetőek?
3: Széltuló köhécselt egy kicsit. Hát igazából azok a kis ajtók meg ablakok rajta, mondta boldogtalanul. Azok a tuti árulójelek.
2: A mennydörgés végig gördült a láthatatlan egyetemen. A tetőre zúduló eső kiszörcsögött az esőcsatorna szájakon. Bár a vízköpők érelmesebbjének egyike másik a sietve elmenekült, hogy menedéket lejjen a zsindelyek labirintusában. Messze alattuk, a nagy csarnokban, egy szertartásos nyolc szög sarkaiban, összegyűlt korongvilág nyolc leghatalmasabb varázslója. Az igazat megvalva valószínűleg nem ők voltak valóban a leghatalmasabbak, ám egész bizonyosan jelentős túlélési készséggel bírtak, ami a mágia kifejezetten versenyszellemű világában gyakorlatilag ugyanazt jelentette. Minden nyolcadik szintű varázsló mögött ott tolongott vagy fél tucat hetedik szintű, kezét lábát törve, hogy kitúrja, és a rangidős varázslóknak ki kellett fejleszteniük egy fürkészű attitűdöt, teszem azt az ágyukban esetlegesen megbújó skorpiók irányába. Egy ősi közmondás pompásan összefoglalja ezt. Amikor a varázsló belefárad abba, hogy üvegcserepek után kutasson a vacsorájában, akkor az életet unta meg. A legöregebb varázsló, Gréber Mölcs, az ősi és igazán eredeti bölcsek töretlen körének rendjéből ránehezedett fafaragásokkal ékes botjára, és imígyen szóla.
4: Né, laca, facázzon, máldott vix, gyötör a csúsz!
2: Gáldor, aki csupán hatásszünetet tartott, ellenséges pillantást vetett rá.
4: Jól van, akkor rövidre fogom. Nagyon helyes! Mindnyájan kutattunk útmutatás után a reggeli eseményeket illetőleg. Van-e közöttünk olyan, aki talált is?
2: A varázslók oldalvást egymásra sandítottak. Sehol. Egy szakszervezeti konferencia jótékony célú, felebarátian önsegélyező estéjén kívül nem találunk oly sok kölcsönös bizalmatlanságot és gyanakvást, mint a rangidős mágusok gyülekezetében. Mindazonáltal a puszta tények azt mutatták, a nap eléggé rosszul sikerült. Az amúgy lelkesen felvilágosítással szolgáló démonok, akiket nagy hirtelen odarendeltek a tömlöc létsíkokból, behúzták fülük farkuk és elsompolyogtak a kérdések elől. A varázstükrök meghasadtak. A tarok kártyákról rejtélyesen eltűntek a figurák. A kristálygömbökben csak homályos ködöt lehetett látni. Még a tea levelek is összebújtak a csésze alján, és határozottan nem kívántak semmerre sem mozdulni. Ez utóbbi módszert, mint léhaságot és szemlélődésre méltatlant, a varázslók normális körülmények között lenézték. Egy szóval, az egybesereglett varázslók tanácstalanok voltak. Az általános egyetértés moraja hallott.
4: Következésképpen tehát javallom, hogy celebráljuk el Ask-Ente rituáléját,
2: jelentette ki Gáldor drámaian. Be kellett vallja, jobb reakciót remélt. Valami olyasmit, hogy ne csak az Ask-Ente rituálét, ne, azt ne, halandó lény, ne ártsa magát ilyesmibe! A valóságban a bejelentést elismerő mormogás fogadta.
5: Jó ötlet! Észszerűen hangzik!
4: Vágjunk bele!
2: Kissé kizökkenve a kerékvágásból, Gáldor berendelte az alacsonyabb rangú varázslók menetét, akik különféle varázseszközöket hurcoltak a terembe. Már utaltunk rá, hogy erre az időre kialakult némi egyenetlenség a mágia gyakorlásának hogyanja kérdéskörét illetően a varázslói testvériségen belül. Különösen a fiatalabb varázslók terjesztették, hogy ideje lenne, ha a mágia korszerűsítené imázsát, és hogy mindnyáján jobban tennék, ha abba hagynák a piszmogást a viaszdarabokkal és csontokkal, és az egészet gondosan megszervezett alapokra helyeznék. Kutatási programokkal és háromnapos konferenciákkal ötcsillagos szállodákban, ahol előadásokat tarthatnának izgalmas témákról, mint például hová tart a geomancia, és a hétmérföldes csizma szerepe a jóléti társadalomban. Ármánt példának okáért alig csinált valami mágikusat az utóbbi időkben, ám úrromű pontossággal intézte a rend ügyeit. Kosárszámra írta a memókat, és az irodája falán volt egy tarka pacnik, zászlócskák meg vonalak borította óriási grafikon, amit senki más nem értett igazán, viszont elképesztően imponálóan hatott. A varázslók másik típusa ezt az egészet ingoványos locsogásnak tekintette, és semmit se volt hajlandó kezdeni egy kép mással, csak ha viaszból készült és lógtak belőle a tűk. A nyolc rend vezetői ez utóbbi meggyőződés hívei voltak. Konzervatívok az utolsó mágusig, és az eszközöknek, amiket a nyolc szög köré halmoztak, határozottan volt egy lényegre törően okkult kinézete. Kosszarvak, koponyák, barokosan megmunkált fémtárgyak és vaskos gyertyák ugyancsak hangsúlyosan voltak jelen. Az ifjabb varázslók azon felfedezésének ellenére, hogy az Ashkenazi rituálé tökéletesen jól elvégezhető három kis fadarabbal és négy köpcenti egérvérrel. Az előkészületek általában több órát vettek igénybe, ám most a rangidős varázslók egyesített erői ezt jelentősen lerövidítették, és pusztán röpke 40 perc elteltével Galdor elkántálta varázsige utolsó szavait. Azok egy percig ott lógtak a levegőben az orra előtt, majd szerte foszlottak. A nyolc szög közepén a levegő vibrált, s megsűrűsödött, majd váratlanul egy magas, sötét alakot tartalmazott. Az alak nagy részét fekete ruha és csuklya takarta, és ez valószínűleg így volt jól. Az illető egy hosszú kaszát tartott az egyik kezében, és nem lehetett nem észrevenni, hogy ahol az ujjainak kellett volna lennie, csupán fehér csont látszott. A másik csontváz kéz egy pálcika végét markolta, amin sajt és ananász darabkák sorakoztak.
1: Na, mi van?
2: Érdeklődött a halál. Egy jéghegy minden melegségét és tarkaságát idéző hangon. Észlelve a varázslók üveges tekintetét, lepillantott a pálcikára.
1: Buliban voltam,
2: tette hozzá némileg szemrehányóan.
4: Ó, föld és sötétség teremtménye! Eme egy besereglet nagyjai, az mágia művészetjének szólítják kegyelmed, még peniglen,
2: kezdte Galdor szilárd parancsoló hangsúllyal. A halál bólint.
1: Igen, ezt már mind tudom kívülről, jegyezte meg. Miért idéztetek ide?
4: Ismeretes, hogy ismered mind a múltat, mind az eljövendőt,
2: szólt Galdor egy kicsi neheztelve. Ugyanis a megkötés és idézés fohászát eléggé kedvelte, és már többször mondták neki, hogy nagyon is jól adja elő.
1: Abszolút korrekt.
4: Akkor esetleg meg tudod nekünk mondani, hogy... Pontosan mi is történt ma reggel?
2: Kérdezte Galdor. Összeszedte magát, és csengő hangon hozzátette.
4: Megparancsoltatik te néked, hogy válaszolj híven, és igazul Azimroth által, te kikkel által, és...
1: Rendben. Az álláspontod tökéletesen világos, mondta a halál. Mi az pontosan, amit megkívánsz tudni? Meglehetősen sok minden történt ma reggel. Teszem azt, egyesek megszülettek, mások meghalt.
6: voltak. Az összes fa nőtt egy keveset. A hullámok érdekes mintákba fodrozódtak a tengeren.
0: Úgy értem, az oktávóval, vágott közbe Gáldor hűvös méltósággal.
6: Az... az csak a valóság újra beállítása volt. Úgy tudom, hogy az oktávó aggódott, nehogy elvesszék a 8. varázsige. Épp leesett a korongról, ugyanis...
0: Várjunk csak! Vetette közbe Gáldor, miközben borostáit sercegtette. Most arról a varázslatról beszélünk, ami széltoló fejében lapul. Magas, vékony, kisé girhes fickó. Az, aki...
6: amit évek óta hurcol mindenfelé. Igen.
0: Gáldor összeráncolta a szemöldökét. Egy változtató varázs ugyancsak nagy erőfeszítés jelentett, ám miért? Mindenki tudja, hogy amikor egy varázsló meghal, minden ige kiszabadul a fejéből. Akkor meg minek fáradni széltoló megmentésével? A varázsige végül csak visszalebegne az oktávóba.
7: Van valami elképzelésed? Miért?
0: Kérdezte gondolkodás nélkül, majd mivel még időben eszébe jutott kivel is cseveg, sietve hozzátette.
7: Irrpk és Karla által kötelezted el, hogy...
6: Bár csak végre felhagynál ezzel a blablával, mondta a halál. Mindössze annyit tudok, hogy mind a 8 varázsigét együtt kell kimondani a következő disznólesés éjjelén. Különben a korong elpusztul.
7: Beszélj érthetőbben!
0: Követelte Kréber Mölcs.
7: Kuss!
0: Kiabálta Gáldor.
6: Én?
0: Dehogy ő, együgyű vén.
7: Hallottam!
0: Csattant fel Mölcs.
7: A mai fiatalok!
0: Elhallgatott. A halál elgondolkozva nézett rá, mintha meg akarná jegyezni az arcát.
7: Ide figyelj! Mondta Gáldor. Ismételj csak meg ezt még egyszer, jó? Mi fog történni a koronggal?
6: Elpusztul, felelte a halál. Most már mehetek. Még lenyúlja valaki az italomat.
7: Maradj még!
0: Mondta Gáldor kapkodva.
7: Cselliliki és Orizona, és így tovább által. Hogy érted azt, hogy elpusztul?
6: Ez egy ősi, a csorti nagy piramis belső falára vésett profécia. Az elpusztul szó nekem legalábbis úgy tűnik. Nem szorul magyarázatra.
7: Ez minden, amit mondani tudsz?
6: Igen.
7: De a disznólesés éjjele alig 2 hónap múlva lesz.
6: Igen.
7: Legalább azt mondd meg, hol van most széltoló?
0: A halálvállat van. Alkatánál fogva kifejezetten alkalmas volt erre a gesztusra.
6: Skond erdejében, a Kostetőhegységtől perem iránt.
0: Mit csinál ott?
6: Rettenetesen sajnálja magát.
0: Ó,
6: most már elmehetek.
0: Gárdor zaklatottan bólintott. Vágyódva gondolt az elbocsájtás rituáléjára, ami elvéled gaz árny felütéssel indul, és néhány ugyancsak imponáló passzust tartalmaz, amiket hosszasan gyakorolt egy földigérő tükör előtt, de valahogy most nem találta magában a kellő lelkesedést.
7: Hát persze, mondta, kösz szépet nekem.
0: És aztán, mivel nem okos dolog ellenséges viszonyba kerülni még gaz árnyakkal sem, udvariasan hozzátette.
7: Remélem, jó a buli.
0: A halál nem válaszolt. Mölcsöt bámulta.
2: Kábé úgy, ahogy a kutya néz a csontra, persze ez esetben a dolgok többé-kevésbé pont fordítva álltak.
3: Azt mondtam, remélem, jó a buli,
2: emelte meg hangját Gáldor.
6: Most még igen,
2: mondta a halál ugyanazon tónusban.
6: Úgy vélem azonban, hogy éjfélkor igen gyorsan hanyatlásnak indulhat a hangulat.
3: Miért?
6: Mert a többiek azt hiszik, hogy akkor én is le fogom venni az álarcot.
2: Eltűnt. Csupán a koktélpálcikát és egy kis darab szerpentint hagyva maga után. Mindezen eseményeknek volt egy észrevétlen tanúja. Természetesen ez ellenkezett a szabályokkal, ám Armand mindent tudott a szabályokról, és mindig is úgy vélte, arra valók, hogy meghozzák, nem pedig, hogy betartsák őket. Jóval azelőtt, hogy a 8 mágus komolyan nekiállt veszekedni azon, hogy a halál mit is mondott valójában, ő már leért az egyetemi könyvtár szintjére. A könyvtár félelemmel vegyes tiszteletet ébresztett. Számtalan mágikus könyv akadt benne. A legfontosabb dolog, amit észben kell tartani a grimoárokkal kapcsolatban az, hogy halálosak a rendszerető könyvtáros kezében, mert az ilyen könyvtáros menthetetlenül egy azon polcra helyezi őket. Ez nem annyira üdvös olyan könyvek esetében, melyek hajlamosak mágiájuk kiszivárogtatására, ugyanis több mint egy-két ilyen könyv együtt pillanatok alatt eléri a kritikus tömeget, más szóval spontán, könyvközi fekete mise kialakulását jelentő értéket hoz létre. Mindennek tetejébe, számos csekélyebb varázsige, eléggé válogatos társaságát illetően, és esetleges ellenvetéseiket hajlamosak azzal kifejezésre juttatni, hogy köteteiket dühösen haigálják a szobán keresztül, rátámadva a gyanútlan kutatókra. És persze mindig ott van a tömlöclét síkok dolgainak halványan észlelhető jelenléte, amik a mágikus szivárgás köré gyűlnek, és sosem szűnnek dörömbölni a valóság falai. A varázskönyvtáros munkája, aki kénytelen munkanapjait ebben a feszültséggel hihetetlenül telített légkörben tölteni, veszélyeztetett munkakört jelent. Veszélyességi pótlék nélkül. A főkönyvtáros az íróasztala tetején üldögélt, csendesen hámozgatott egy narancsot, és mindezzel tökéletesen tisztában volt. Felpislantott, amikor Armand belépett.
3: Keresek valamit, bármit, ami megtalálható a könyvtárban a csuti nagy piramisról, mondta Armand.
2: Felkészülten jött. Kihalászott egy banánt a zsebéből.
3: A könyvtáros gyászosan szemlélte a gyümölcsöt, majd nehézkesen lepuffant a padlóra.
2: Armandot kézen fogta egy puha moncs. Olyan érzés volt, mintha egy kis bőrkesztyűt tartott volna a kezében. A könyvtáros mutatta az utat, szomorkásan totyogva a könyves polcok között. Körülöttük a könyvek sercegtek és szikrát hánytak, időnként egy-egy irányítatlan mágia kisülés csapott ki egyenesen a nagy körültekintéssel elhelyezett, minden egyes polcra odaszegezett földelő rudakba. Mindenütt kékes, fémes szag érződött, és pont a hallás küszöbön a tömlöclét síkok teremtményeinek borzalmas vartyogása hallatszott. Mint a láthatatlan egyetem számos más része is, a könyvtár sokkal nagyobb helyet foglalt el, mint külső arányai sugallták, mivel a mágia különös úton módon eltorzítja a teret. Továbbá valószínűleg ez volt a világegyetem egyetlen könyvtára Möbius polcokkal. Ám a könyvtáros lelki szemei előtt pergő katalógus tökéletesen működött. Megállt egy dohos könyvekből összetevődő, a magasban lebegő halomnál, és fellendült a sötétségbe. Papírzizegés hallott, majd porfelhő ereszkedett alá, Armandra. Aztán a könyvtáros visszatért, kezében egy vékonyka kötettel.
3: Úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú
2: A borítót zömmel karcolások borították, valamint minden lehetséges helyen szamárfülek. A cím aranyozása rég lepengett, de azért még ki lehetett venni a Csortvölgy ősi mágikus nyelvén írt szavakat.
8: az tvorti nagy templomnak rejelt jégben bővelkedő történetje.
2: Kérdezte a könyvtáros aggódva. Ármánd óvatosan belelapozott. Nem volt egy nyelvzseni. Mindig is azt tartotta, hogy a nyelvek nagyon is szakszerűtlenek, amiket voltaképp helyettesíteni kellene valamiféle könnyedén érthető számrendszerrel, de ez pont annak tűnt, amire vágyott. Több helyütt is egész oldalakat töltöttek be a jelentés teljes hieroglifák.
9: Ez az egyetlen könyv a könyvtárban, a csorti piramisról? Kérdezte megfontolta. Egész biztos vagy benne? Ármánd fülelni kezdett. Messziről odahallatszott a közeledő léptek és veszekedő hangok maraja, de erre is felkészült. Megnyúlt a zsebébe. Szeretnél még egy banánt?
2: Skunde erdeje ténylegesen elvarázsolt erdő volt, ami a korongon nem ment különlegesség számba. Valamint az egész világegyetem egyetlen erdeje volt, amit a helyi nyelven, ha szó szerint fordítjuk le a skund szót, az újja te marha elnevezés illetett. Ennek oka sajnálatos módon túlontúl gyakran fordul elő. Amikor a körkörös tenger melléki meleg éghajlatú területekről megérkeztek az első felfedezők ide, a hűvös hátországba, úgy töltötték meg a térképeiken virító fehér foltokat, hogy megragadták az első benszülöttet, rábögtek valami távoli tereptárgyra, hangosan és tagoltan megkérdezték azt vajon, hogy hívják, s leírták, amit a zavarba jött fickó mondott nekik. Imigyen váltak halhatatlanná a térképek generációin keresztül olyas földrajzi furcsaságok, mint csak egy hegy, tudom is én, micsoda, és természetesen az újat te marha. Esőfelhők koronázták az Olszkunrahad hegy fordítása. Ki ez az állat, aki azt sem tudja, mi egy hegy? Kopasz csúcsait, s a podgyász kényelmesebben elfészkelődött egy csöpögő fa alatt, amely sikertelenül megpróbált beszélgetést kezdeményezni. Széltoló és két virág vitatkoztak. Az illető, aki a vita tárgyát képezte, a gombáján csücsült, és érdeklődve figyelte őket. Úgy nézett ki, mint akinek olyan a szaga, mintha egy gombában lakna, és ez nagyon zavarta két virágot. Először is, miért nincs neki piros kalapja? Széltoló habozott, kétségbe esve találgatva, hova akarhat két virág kiukadni. Micsoda? Adta fel végül a próbálkozást.
10: Hát piros kalapot kéne viselnie, világosította fel két virág. És határozottan tisztábbnak kéne lennie is, és sokkal, de sokkal vidámabbnak. Szerintem egyáltalán nem úgy néz ki, mint egy igazi manó.
11: Mi a fészkes fenéről beszélsz?
10: Nem, na, csak vegyük a szakállát, mondta szigorúan két virág. Láttam már tetszetősebb szakállat egy darab sajton is.
11: Na, ide figyelj.
10: A figura 6 hüvelyk magas, és egy gombában lakik, acsarogta Széltoló. Na már, hogy egy rohadt manó! Attól, hogy ezt állítja, még nem biztos, hogy igaz.
2: Széltoló lenézett a manóra.
12: Elnézést egy percre,
2: és ezzel félrevonta két virágot a tisztás másik végébe.
11: Ide hallgass,
2: sziszegte a fogai közül.
11: Ha 15 láb magas lenne, és azt mondaná, hogy ő egy óriás, akkor is csak egy állítás lenne, mi?
10: Lehet, hogy csak egy goblin,
2: felelte két virág dacosa. Széltoló visszalesett a pöttöm alakra, aki épp az orrát piszkálta nagy buzgalommal.
11: És?
2: Kérdezte.
11: Na és akkor mi van? Manó, kobold, goblin, gnóm, mi a különbség?
10: Nem kobold,
2: szögezte le két virág meggyőződéssel.
10: A koboldok, azok mindenféle zöldellő göncöt viselnek, és csúcsos süvegük van, és kis, dudoros, antennaszerű izék állnak ki a fejükből. Láttam róluk képeket.
11: Hol?
2: Két virág elbizonytalanodott, és lesütött szemmel merett a lábfejére.
10: Hát, azt hiszem az volt a címe, hogy a matyogás.
2: A micsoda? Mi volt a címe? Az alacsony turistában hirtelen leküzdhetetlen érdeklődést támadt kész feje behatóbb tanulmányozására.
3: A virágtündérek könyve kicsiknek és nagyoknak,
9: motyogta. Széltorú értetlen képet vágott.
3: Ez egy könyv, ami arról szól, hogyan kerüljük el őket nagy évben?
9: Kérdezte.
3: Dehogy!
9: Felelte sietősen Kétvirág.
3: Ellenkezőleg arról szól, hol keresd őket.

0: csak úgy.
1: Széltoló lelki szemei előtt megképződött valami lökött egyenképe, aki fogakból emelt kastélyban lakik. Az ilyenfajta képzeteket akarod azonnyomban kiverni a fejedből. Sikertelenül.
0: Jaj.
1: Piros kalap. Elmerengett. Nem kéne felvilágosítani a turistát. Milyen is valójában az az élet, amikor egy béka jelenti a jó ebédet, egy nyúlüreg hasznavehető menedéket nyújthat az eső elől, és egy bagoly a csendesen lebegő terror az éjben. A vakond bőrgatja nagyon jól hangzik egész addig, míg nem neked személyesen kell kirázni az eredeti tulajdonost belőle, amikor a rohadt dögöt végre sarokba szorítottad valamelyik járatában. Ami meg a piros sapkákat illeti. Bárki, aki az erdőben mászkál valami élénk színűben és feltűnőben, csak nagyon, nagyon rövid ideig fogja ezt tenni. Azt akarta mondani. Figyelj, öreg, a manók és koboldok élete komisz, kegyetlen és kurta. Csak úgy, mint ők maguk. Ezt mind el akarta mondani, de nem tudta. Ahhoz képest, hogy viszketett benne a vágy az egész végtelenséget megtekinteni, két virág valójában sose lépett ki a saját fejéből. Feltárni előtte a valót olyan lenne, mint belerúgni egy spánielbe.
2: Svíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-fíj-f
1: szemüvegével mutatkozott be, felnézett. Széltolónak nagyon jó érzéke volt a nyelvekhez. A kobold az előzőekben ezt mondta. Van még egy kis tegnapról maradt Goethe szörpe. Incsiklandóan hangzik, hazudta Széltoló. Iszkir újra megbökte a varázsló bokáját.
0: Az a másik nagy szoló, az jól van, firtatta féltő gonddal.
1: Csak sokkot kapott a valóságtól, válaszolta Széltoló. Nincs véletlenül egy piros sityakod?
0: Mi?
1: Csak megkérdeztem.
0: Tudom, hol van nagyzolóknak való ennivaló,
1: mondta Manó.
0: És szállás is. Nincs messze.
1: Széltoló a beborult eget szemlélte. A nappali fény visszavonulóban volt a vidékről, és a felhők azt a benyomást keltették, hogy már hallottak a hóról rebesgetni, és most mérlegelik az ötletet. Nyilvánvaló, hogy a gombákban lakozó népek nem feltétlenül megbízhatóak. De jelen pillanatban a varázsló akár egy csapda ajtaján is bebocsátásért dörömbölt volna feltéve, hogy a kitett csalétek meleg étel és tiszta ágynemű. Így hát felkerekedtek. Néhány perccel később a podgyász a lábait kímélve feltápászkodott, és követni kezdte őket. Pszt! Podgyász óvatosan megfordult. A kis lábikók bonyolult mintázatban mozogtak, és úgy tűnt felnéz.
0: Jó érzés! Asztalos munkának lenni!
1: Kérdezte a fasóvárgóan.
0: Nem fájt!
1: A podgyász eltűnődni látszott a kérdésen. Minden részfogantyú, minden görcsük kivételes összpontosítást sugárzott. Aztán megmondta fedelét, és elkocsázott. A fa felsóhajtott, s lerázott néhány elszáradt levelet a gajjai közül. A viskó kicsi volt, roskatag, és olyan díszes, mint a matyóhímzés. Széltoló úgy vélte, hogy valami őrült faragómester esetett neki, és ki is élte rajta az összes elmebaját, mielőtt elrángatták volna. Minden ajtó, minden ablaktábla zsúfolva volt fából kifaragott szőlőfürtök és félhold alakú kivágások tömkelegével, és a falak minden négyzet hüvelykjét járványszerűen elborjánzott, fenyő toboz berakás borította. Félig meddig arra számított, hogy valamelyik felső ablakból előbb vagy utóbb elő fog pattanni egy óriási kakukk. És persze a levegő jellegzetes olajosságát is észrevette. Apró, zöld és bíborszikrák pattogzottak a körmei alól.
2: Erős mágikus tér, motyogta. Legalább 100 millitom.
1: A taum a varázserő alapvető mértékegysége. Egyetemlegesen úgy definiálják, mint azt a mágia mennyiséget, amely egy kis fehér galamb vagy 3 átlagos méretű biliárdgolyó előállításához szükséges.
0: Az egész hely tisztára elvarázsolt,
1: magyarázta Iszkiri.
0: Egy vén bonya lakott itt valaha. Már rég nem él, ám a mág

0: apja még mindig fenntartja a házat.
1: Nézd csak, az az ajtó eléggé fura, mutatott rá két virág.
2: Nem értem. Mégis, miért kell varázslat ahhoz, hogy egy ház fennmaradjon? Kérdezte Széltoló.
3: Két virág félve megérintette az egyik falat.
1: Ez ragad?
0: Nugát,
3: mondta Iszkiri.
1: Ha megáll az eszem, egy igazi mézes kalács házikó, Széltoló, egy igazi!
3: Széltoló gyászosan bólintott. Az építészet cukormázas irányzata, mondta. Istennek sose terjedt el igazán.
4: Gyanakodva pislogott az édes gyökér ajtó kopogtatóra.
0: Valahogy újra termelődik,
3: magyarázta Iszkiri.
0: Tényleg csodálatos. Manapság már nem lehet hozzájutni ilyen házhoz. Sehol se készítenek ilyen minőségű mézes kalácsot.
1: Tényleg,
3: hümögte Széltoló borúsan.
0: Gyertek be,
3: invitálta őket a manó.
0: De vigyázzatok a lábtörlővel.
1: Miért?
0: Vatta cukor.
4: Az óriási korong lassan forgott szorgos napja alatt. A nappali fény tócsákba gyűlt a völteknőkben, majd ahogy az éj leszállt, felszívódott. A láthatatlan egyetem egy hűvös szobájában. Ármánd a könyv fölé hajolt, ajkai hangtalanul mozogtak, ahogy ujjával az ismeretlen ősrégi írást követte. Megtudta, hogy a csorti nagy piramis, ami már a réges-rég elenyészett, 1.300.010 mészkőkockából épült. Megtudta, hogy 10.000 rabszolgát dolgoztattak halálra az építkezés során. Megtudta, hogy a piramis valóságos útvesztője volt a titkos átjáróknak, amiknek falát az ősi csort letisztult bölcsességei ékítették. Megtudta, hogy amennyiben a piramis összeadott magasságát és hosszúságát elosztjuk szélessége felével, az eredmény pontosan 1.067.563 tízezred, vagyis precízen az 1.237.98.712.567 milliomot szorosa azon különbségnek, ami a naptól mért távolság és egy kis narancs súlya között mutatkozik. Megtudta, hogy teljes 60 évet szenteltek az építkezésnek. Úgy vélte, mindez túlontó sok veszőség csak azért, hogy egy borotva pengét kiélesítsenek. Ezen közben Skond erdejében két virág és Széltoló letelepettek egy kis mézes kalács kandalló párkány lakomára, és vágyakozva gondoltak a kovászos uborkára. És messze-messze, ám az előbb-utóbb elkerülhetetlen találkozáshoz vezető úton, a legnagyobb hős, akit a korong valaha is produkált, épp cigarettát sodort, teljes mértékben tudatlanul afelől, milyen szerepet fog játszani a majdani eseményekben. Elég érdekesre sikeredett készítménye, amit nagy szakértelemmel pödört ujjai közt, mivel számos vándormágushoz hasonlatosan, akiktől eltanult ezt a művészetet, neki is szokásában állt, hogy a csikkeket egy bőriszágba gyűjtse, s belőlük sodorjon újabb szívnivalót. Az átlagok kérlelhetetlen törvényéből következik tehát, hogy a dohány egy részét több éve már gyakorlatilag folyamatosan szívta. Az az izé, amit sikertelenül próbált meggyújtani, alkalmas lett volna útburkolatnak. Ennek a személynek olyan mesés hírneve volt, hogy egy csapatnyi kóborló barbár tisztelettudóan meghívta, csatlakozzék hozzájuk a lótrágyában rakott tábortűz mellé. Tengelyvidéki nomád törzsek általában elhúztak telelni perem iránt, és ezek a lovasok is egy olyan törzshöz tartoztak, amely már nemes sátrat vert a tikkasztó -3 fokos hőhullámban, és amelynek tagjai keservesen panaszkodtak a fenyegető hőgutára, miközben hámló orrukat vakarázták. A barbár törzsfőnök szólásra emelkedett.
5: Mi is tehátlan a legnagyobb öröm, melyet az igaz férfi ember az életben lelhet.
4: Ilyesmiket kell annak mondani, aki fenn akarja tartani a sztyeppei hitelesség imázsát barbárkörökben. A jobbján ülő férfi elgondolkozva kiitt a kancatejből és hópárduc vérből kevert koktélját, és imígyen szóla.
5: A puszta, élesen kirajzolódó láthatára, a hajadon átsüvítő szél friss ló alattad.
4: A baján üldögélő nomád
2: azt mondta.
1: Ó, magasban szárnyaló, fehér sas víjogása, havazás az erdőn, egy remák nyilvessző az íjon.
2: A törzsfőnök bólintott, és így vélekedett.
1: Bizonyos, hogy a legnagyobb öröm megölt ellenséged látványa, törzsének megaláztatása, sasszonyai siráma.
2: Ezt a vérlázító kijelentést az általános helyeslés bajusz alatt marmolt Maraja fogadta.
3: Ekkor a törzsfőnök tiszteletteljesen a kistermetű vendéghez fordult, aki fagydaganatait melengedte nagy óvatosan a tűznél, és megszólította.
1: Ám vendégünk, kinek hírneve legendás, bizonyára elárulja nekünk, mi is az igazán, amit egy férfiú a legpompásabb dolognak nevezhet az életben.
3: A vendég szünetet tartott egy újabb, sikertelen rágyújtási kísérlet közepén.
1: Mit pesés? Azt kérdeztem, mi az, amit az igazi férfi a legremekebbnek talál életében?
3: A harcosok közelebb hajoltak. Ami most következik, azt hallani kell. A vendég hosszasan is keményen törte a fejét, aztán megfontoltan, így válaszolt.
0: Meleg víz, jó fogak, és puha WC-papír.
3: A kovács műhelyben lobot vetett a szikrázó oktarinfény. Gáldor Málotvix derékig mesztelenül, arcát füstszínű üvegmaszk mögé rejtve, belehunyorgott a ragyogásba, és sebészi pontossággal csapott le a pörölje. A mágia sikított és vonaglott a harapófogóban, de Gáldor tovább formálta, meggyötört tűzvonallá nyújtotta.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió. A Keltakarót hallgatjátok. És Neil Armstrongra emlékezünk. Eredeti hangfelvételekkel. Space zenékkel. Jó hallgatást!

1830-ban Kossuth Lajos első nyilvános beszédében szenvedélyes hangon szólt a sajtószabadságról. Vegyenek el mindent, csak szabad sajtót adjanak, s nemzetem szabadsága, boldogsága fölött kétségbe nem esem. Kossuth eszméiben a magyar szabadság és az egyetemes emberi szabadság jelszava egybefonódott. A 48-as forradalomban megszületett a szabad sajtó törvénye, melynek első paragrafusa kimondotta. Gondolatait sajtó útján mindenki szabadon közölheti és szabadon terjesztheti. Deák Ferenc gyakorlati ésszel ezt így egészítette ki. A sajtótörvénynek egyetlen szakaszból kellene állnia. Nem szabad hazudni. A konzervatív ország jogrendje azután 1914-ben iktatta törvénybe a sajtóról szóló 14. törvénycikket, amely sokáig egyedül bizonyult irányadónak az államaparátus rendőri, ügyészségi és bírósági gyakorlatában. Akkor is, ha hivatkoztak rá, de különösen akkor, ha az oly sok hézagot hagyó törvényt jogászi mesterkedéssel vagy egyszerű rendőri intézkedéssel kijátszották, illetve figyelmen kívül hagyták. 1919. augusztusában megálltak a nyomdagépek, megdermedt a szellem Magyarországon. Egy egész nemzet szenvedett. Törvények, rendelettek zárták ketrecbe, akárcsak szülőjét, az embert, az emberi gondolatot. Korlátozó intézkedések kötöttek gúzsba az írókat és a publicistákat, a polgári humanistát épp úgy, mint a forradalmárt. Eljöttem, írja Gábor Andor. Mert nem bírtam tovább saját némaságomat, amit csak ugyan nem a papírhiány okozott. De azt, hogy a cenzúra miatt, vagy hogy az általános terror miatt nem lehetett volna otthon megszólalnom, azt nem írhattam meg a Nemzeti Újságnak, mert azt éppen a cenzúra és a terror miatt a Nemzeti Újság nem nyomtathatta volna ki. Tréfás fordulattal tehát a papírhiányt írtam meg, nem szólalást, meg nem szólalhatásom okául. De ez nem is olyan tréfás tréfa. Valóban. Számomra már akkor papírhiány volt a magyar irodalomban. És ez a papírhiány tekintet nélkül arra, van-e papír vagy nincs, mind a mai napig fennáll minden magyar író számára, aki azt szeretné megírni, hogy Horthy nem nemzeti hős, hanem csak nemzetközi szélhámos, az is nem a könnyebb munkájúak, hanem a véreskezőek közül. Horthy a Magyar Nemzethez intézett 1920 márciusi kormányzói szózatában kijelentette. Minden igyekezetemmel elősegítem a magyar kultúra tökéletesedését és szellemi életünknek minden métejező hatástól való megtisztítását. Így is történt. Hatalomra kerülésének első pillanatától fogva a gyanú bíráskodása uralkodott. Az a kártékony, reakciós szellem, amelyet Marx oly szenvedélyesen ostorozott a porosz cenzúra kapcsán. A cenzúra a szabadság nélküliségnek egy alakja, a látszatra támaszkodó világnézet polémiája a lényegre támaszkodó világnézet ellen, olyasmi, aminek csak negatív természete van. Ha a cenzúra törvény a szabadságot, mint nem kívánatos valamit el akarja hárítani, akkor éppen az ellenkezője következik be. A cenzúra országában minden tiltott. Azaz, cenzúra nélkül kinyomtatott írás, esemény. Mivel a nép kénytelen a szabad írásokat törvényteleneknek tekinteni, hozzászokik, hogy a törvénytelent szabadnak, a szabadságot törvénytelennek, és a törvényest a nem szabadnak tekintse. Így módon a cenzúra megöli az állam szellemet. A proletár diktatúra levelése utáni napokban egymás után jelennek meg a septiben készített rendeletek. Hatályon kívül helyezik az 1919. március 21-e után hozott sajtóintézkedéseket, amelyek a szellem szabadságát biztosították. Közben az államhatalom szerveit cenzúrázza a megszálló román királyi hadsereg illetékes hivatala, Horthy fővezérsége pedig ellenőrzi, s brutálisan támadja nem csak a sajtót, de sokszor a katonai cenzúra ürügyén magát a miniszterelnököt, minisztereket, főispánokat is.
A Bécsbe emigrált Pogány József, a Tanácsköztársaság volt hadügyi névbiztosa, a Fehér terror Magyarországon című művében így ír. A Fehér terrort hagyományai a középkor uralkodó és a maga egyetemességéért harcoló katolicizmusának módszereihez vezetik. Az emberek elégetésével és indexre tevésével új életre kelti az inkvizíció könyv végetését és indexre helyezését is. A Fehér terror tudatlan vandáljai természetesen még csak azt sem tudták, hogy mit kell elpusztítaniuk a saját érdekükben. A szocialista irodalmon kívül elégetésre ítéltek egészen konzervatív, sőt reakciós munkákat is. Minden könyvnek mágiára kellett kerülnie, amelyben a szocializmus vagy a szociális szó előfordult. Werner Sombart Szocializmus és Szociális Mozgalom című tipikusan polgári könyvét csak úgy indexre tették, mint Carl Dillnek, a konzervatív professzornak a szocializmusról, kommunizmusról és anarchizmusról szóló munkáját, vagy Masaryknak a marxizmusról szóló könyvét. A Fehér terror vandáljainak tudatlansága annyira ment, hogy a Frankfurter Zeitung híradása szerint köröző levelet bocsátotta ki Hugo Wolf a híres halott zeneszerző ellen azért, mert Czóbel Ernőnél, a tanácskormány börtönben ülő bécsi követénél egy papírdarabkán felírva találták Hugo Wolf nevét. A Népszava Index című cikkében felpanaszolja. A rendelet minden eszközt kezébe ad a rendőrségnek, hogy vadpusztításokat vihessen véghez, és minden képtelenséget finom paragrafusokba szed olyan akció számára, amely Magyarországot halálosan megszégyeníti a civilizált Európa előtt. Indexre került egy csapat olyan fordított és eredeti magyar munka, amelyeknek megjelenését és terjesztését Tisza István háborús cenzúrája sem akadályozta meg. A kultúra tökéletesedését, ahogy Horthy írta a legfelsőbb kéziratában, így segítették elő. És közben az egyetemekről kiűzték a Galilei kör tagjait, Babits Mihályt, Benedek Marcelt, Vámbéri Rusztemet és másokat. A Petőfi Társaság Móricz Zsigmondot, a Kisfaludi Társaság többek között Alexander Bernátot zárta ki tagjai közül. Diószegi Tibor így látta a bécsi emigrációból a lapok megindulása utáni sajtószabadságot szatirikus bökversében. A vezércikket törölte a cenzúra. Mi van ebben fura? A riportot a cenzúra törölte. Ezen megütközölte? A cenzúra törölte a napi híreket. Bizonyos okból kirekedt. A pesti lapok laposak és üresek. Mégis, ha a fejem lágyára nem estem, megállapíthatom ebből az ürességből nyomban, hogy mi van Pesten? Holt szezon van. A parlamentben a miniszterelnök a kormányprogramot hirdet a nemzetvédelem és államépítés kérdéseiről, miközben a zalaegerszegi internálótáborban egy embert azért vernek véresre, mert Krúdi Gyula a Vörös Postakocsi című könyvét olvassa, melyet a csendőr bolsevista röpiratnak vélt. Könyv és ember, vers és költő, újságcikk és hírlapíró sorsa immáron tragikus módon összefonódott. És ehhez csatlakozik harmadiknak az egyszerű olvasó, aki választ vár kérdéseire.

0: figyelem! Szabad Európa, figyelem! Figyelem, figyelem! Itt a szabad magyar adóbeszéd!
1: Tizennyolcadik törvénycikk. A sajtótörvény. Az előző vizsgálat eltöröltetvén, a sajtószabadság visszaállítatván, ennek biztosítékául ideiglenesen rendeltetnek. Első paragrafus. Gondolatait sajtó útján mindenki szabadon közölheti és szabadon terjesztheti. 1. E rendelkezés az előleges cenzúra eltörlését jelenti. 2. A sajtószabadság az elvéből következik, hogy gondolatainak sajtó útján való közléséért bárki csak annyiban felelős és büntethető, amennyiben a közlés tartalma a büntető törvénybe ütközik, s amennyiben a közlésért felelős egyént az illetékes bíróság elítélte. Ha a bűnvádi eljárás senki ellen sem indítható meg, a BTK 62. paragrafusa szerinti eljárásnak van helye. 3. A gondolatnak sajtó útján való közléséből származó felelősségtől 13. és 33. paragrafus, s a közléssel, nyomtatvány útján elkövetett büntetendő cselekményektől, melyeknek tényálladékát az anyagi büntető törvények állapítják meg, különböznek a jelen törvény szerint büntetendő sajtórendőri vétségek és kihágások. Második paragrafus. Sajtóútoni közlés alatt értetik minden olyan közlés, mely vagy szavakban, vagy ábrázolatokban nyomda, kőnyomda, smetszés által eszközöltetik, és amelynek közzététele a példányok akár ingyen kiosztásával, akár eladásával már megkezdődött. Tizennegyedik törvénycikk a sajtóról. Első fejezet. Bevezető rendelkezések. Első paragrafus. Sajtó útján mindenki szabadon közölheti és terjesztheti gondolatait. Második paragrafus. Sajtótermék valamely iratnak, ábrázolatnak vagy zeneműnek műszaki vagy vegyi úton előállított többszörösítése. A sajtótermékekre megállapított jogszabályokat megfelelően alkalmazni kell a gondolatnak fonográf vagy más készülék útján többszörösített kifejezésére. Harmadik paragrafus. Időszaki lap az egy hónapot meg nem haladó időközökben megjelenő minden hírlap vagy folyóirat. Az időszaki laptól elkülönítve is megszerezhető melléklet csak akkor időszaki lap, ha önmagában is az időszaki lap fogalma alá esik. Negyedik paragrafus. E törvény rendelkezései nem terjednek ki az országgyűlés és bizottságai, úgy szintén a hatóságok által közrebocsátott sajtótermékeknek azokra a részeire, amelyek csak hivatalos közléseket tartalmaznak. Második fejezet. Sajtórendészet. 1. A sajtótermékek előállításáról. 5. paragrafus. Az ország területén előállított minden sajtóterméken a nyomtatás vagy más többszörösítés helyét és a nyomda vagy más többszörösítő vállalat tulajdonosának, úgy szintén a sajtótermék kiadójának nevét, időszaki lapokon pedig még a felelős szerkesztő nevét is ki kell tenni. E rendelkezés nem terjed ki. 1. A társadalmi és az üzleti élet céljait szolgáló egyszerű jelentésekre, értesítésekre, például névjegyekre, űrlapokra, címlapokra, minta és árjegyzékekre, ha kizárólag a jelzett célnak megfelelő közléseket tartalmaznak. 2. Választásnál használt sajtótermékekre, ha tartalmuk csupán a választáshoz szükséges adatokra szorítkozik. 6. paragrafus. Minden nyomda vagy kőnyomda vállalat tulajdonosa köteles a törvényhatóság első tisztségviselőjénél vállalatát bejelenteni, s a kereskedelmi törvény értelmében esetleg vezetendő könyveken kívül bekötött, laponként folyószámmal ellátott, átfűzött és a nyomda vagy kőnyomda vállalat helye szerint illetékes királyi törvényszéknek, Budapesten a budapesti királyi törvényszéknek, elnöke által hitelesített könyvet vezetni, amelyben az 5. paragrafus 2. bekezdésében felsoroltak kivételével minden sajtóterméket kiadójának nevét, a sajtótermék címét, alakját, az ívek, úgy szintén a kiadott példányok számát elszállítás előtt vagy az elszállítással egy időben be kell jegyezni. 7. paragrafus. Minden sajtóterméket az 5. paragrafus 2. bekezdésében felsoroltak kivételével a nyomda vagy kőnyomda vállalat tulajdonosa köteles a nyomda vagy a kőnyomda helye szerint illetékes királyi ügyészségnek a terjesztés megkezdésével egyidejűleg megküldeni. A Központi Statisztikai Hivatal továbbá a Magyar Nemzeti Múzeumot és a Magyar Tudományos Akadémiát illető köteles példányokra az 1897 35. törvénycikk 4., 13. és 16. paragrafusa, valamint az 1897 41. törvénycikk irányadók. A királyi ügyesség vezetője a hozzá beküldött sajtótermékeket az 1897 41. törvénycikke 15. paragrafusa értelmében az ott említett könyvtárnak szolgáltatja ki. A sajtótermékek terjesztéséről. Terjesztés e törvény értelmében az árusítás, az ingyenes szétosztás, a közszemlére kitétel, a nyilvános helyen való elhelyezés, úgy szintén a szétküldés. 9. paragrafus. Sajtóterméket a törvény korlátai közt mindenki szabadon terjeszthet. A Magyar Királyi Posta és postai szállítást teljesítő minden közforgalmú közlekedési vállalat oly sajtóterméket, amelynek terjesztése a 10. paragrafus szerint eltiltva nincs, azonos díjakért szállítani köteles. 10. paragrafus, 1. és 2. bekezdés. Büntetőítélettel sújtott, bírói határozattal lefoglalt, valamint oly sajtóterméket, amelyen a nyomtatás vagy más többszörösítés helye és a nyomda vagy más többszörösítő vállalat tulajdonosának neve feltüntetve nincs, terjeszteni nem szabad. Időszaki lapokkal szemben ez a tilalom csak arra a számra terjed ki, amely az első bekezdés alá esik. 10. paragrafus, 3. bekezdés. A Magyar Szent Korona országainak területén kívül kiadott vagy nyomtatott, vagy ezen a területen kívül egyébként többszörösített sajtótermékek terjesztését a minisztérium közérdekből eltilthatja. 3. Az időszaki lapokról. 16. paragrafus, 1. bekezdés. Időszaki lapot mindenki szabadon alapíthat. Az alapításhoz engedély nem szükséges. 16. paragrafus, 2. bekezdés. Az időszaki lap megindítása előtt 15 nappal a kiadó köteles a lap kiadásának helye szerint illetékes törvényhatóság első tisztviselőjénél írásban bejelenteni. 1. Saját nevét és lakását. 2. A felelős szerkesztő nevét és lakását. 3. A nyomda vagy más többszörösítő vállalatot, amelyben a lapot készítik. 4. A lap címét, alakját, megjelenésének helyét, és ha előre meg vannak határozva, a megjelenés időszakát is. 5. A lap politikai, társadalmi, tudományos, stb. Jellegét. 6. Azt a helyet, ahonnét a terjesztés megindul. A szerkesztő és a kiadó állampolgárságát és nagykorúságát, 17. paragrafus, továbbá politikai tartalmú lap alapítása esetében a lapbiztosíték, 18. paragrafus, lefizetését igazoló okiratokat a bejelentéshez csatolni kell. Ha a lap különböző részei más-más helyen készülnek, minden egyes nyomda vagy más többszörösítő vállalatot meg kell jelenteni. A felsorolt körülményekben beálló változásokat a kiadónak 2 nap alatt a törvényhatóság első tisztviselőjénél be kell jelenteni. 17. paragrafus, 1. bekezdés. Időszaki lapkiadója, vagy ha a lapot személy vagy társaság adja ki, az ügyvitelre jogosított egyén, aki a kiadásért személyesen felelős, csak nagykorú magyar állampolgár lehet, aki állandóan az ország területén lakik, s büntet miatt 5 éven belül, aljasokból elkövetett vétség miatt pedig 3 éven belül büntetve nem volt, csőd vagy gondnokság alatt nem áll, szabadságvesztés büntetést nem tölt, és a politikai jogok gyakorlásától felfüggesztve nincs. 17. paragrafus, 2. és 3. bekezdés. Időszaki lap felelős szerkesztője csak az lehet, aki az előbbi bekezdésben felsorolt kellékeknek megfelel, és ezen felül előzetes letartóztatásban, vagy vizsgálati fogságban, vagy feltételes szabadságra bocsátva nincs. A kiadói és szerkesztői minőség igazolására szükséges bizonylatokat a hatóságok késedelem nélkül kötelesek kiállítani. 18. paragrafus. Politikai tartalmú időszaki lap kiadásánál a kiadó köteles a legközelebb eső magyar királyi állampénztárnál vagy királyi adóhivatalnál készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban biztosítékot letenni. A biztosíték összege, ha a lap hetenként legalább 5-ször jelenik meg, Budapesten 50 ezer, vidéken 20 ezer korona, más esetekben Budapesten 20 ezer, vidéken 10 ezer korona. A székesfővárosi magyar királyi államrendőrségnek Budapesten kívül eső működési területén ugyanaz a jogszabály érvényes, mint amelyet e bekezdés Budapest területén megállapít. A kőnyomati úton vagy más módon, főképpen az időszaki lapok részére készülő hírlaptudósító újság biztosítékának összege 5000 korona. A készpénzben letett biztosíték után az államkincstár a letevőnek a törvényes kamatlábnak megfelelő kamatot fizet. A biztosíték a lapban megjelenő közlemények miatt esetleg megállapítandó pénzbüntetés, bűnügyi költség és kártérítés fedezésére szolgál. Ha a biztosítékból egy célra valamely összeget elvontak, vagy ha a biztosíték más okból csökken, a lap a hiány bekövetkezésétől számított 15 nap elteltével politikai tartalommal csak úgy jelenhetik meg, ha a kiadó a biztosítékot teljes összegére kiegészítette. Ugyanez a szabály irányadó akkor is, ha az arra jogosult a biztosítékot felmondotta. A biztosítékra vonatkozó részletes szabályokat a belügyminiszter a pénzügyminiszterrel egyetértve rendelettel szabályozza.

Tilos. Népszava 1919. október 9. A mai rend fél a betűtől. Két hónapig elnyomták a sajtót is, hogy vakságban maradjon az ország, és csak a lángoszloptól világosodott, amely a Mátyásföldi gépgyár falai közül szállt fel Buda hegyére. A lapok már írnak. Sokszor nem éppen Friedrich úr örömére, most írásokat, röpiratokat, könyveket hajszolnak, szimatolnak, amelyek bolsevista módon a közbiztonságot zavarnák. Bódi Tivadar polgármester adott ki egy ilyen hirdetést, amely szerint a kormánynak szeptember 21-én kelt körrendelete alapján mindennemű a közrendet és közbiztonságot veszélyeztető kommunista, bolsevista és anarchista irányú könyv, röpirat, röpcédula, propagandairat vagy bármilyen más alakban megjelent sajtótermék birtoklása és forgalomba hozatala tilos. Ehhez képest a polgármester fölhív mindenkit, aki ilyen sajtótermékeknek akár csak egy példányban is birtokában van, hogy azt a hirdetés közzétételétől számított 48 órán belül a lakása szerint illetékes kerületi kapitánysághoz büntetés terhe alatt szolgáltassa be. A hirdetés mellé helyes lesz odajegyezni, hogy a kutatókat, bolsevista röpiratkeresőket alaposan ki kellene oktatni, hogy ez nem alkalom arra, hogy a gyűjtők sok fáradtsággal, drága pénzzel megszerzett könyvtárát szétrugdalják, megkárosítsák, amint ez mostanában több esetben meg is történt. Marx örök könyveit vitték el szorgalmas detektívek bolsevista kiáltással. Pregnánsan, tudományos, vaskos munkákat emeltek ki könyvtárakból, talán olyan megállapítással, hogy azok röpcédulák. Egy szóval, helyes lesz a kutatókat kitanítani, hogy mi a tudományos könyv, és mi a napi életű röpirat, de a leghelyesebb talán mégis az lenne, hogy olyan embereket állítsanak a könyvtárak elé, akik írni-olvasni tudnak.

Mike Jenkins, lucskos szexbotrány a rögbi klubban. Írta a helyi újság. A tudósítás szerint hivatalosan tagadták a hírt, olyan makacsul, hogy ettől lett gyanús az embereknek. A külvilág eseményei zajlottak tovább. Az USA elnöke kétszer hágta át saját törvényeit, és az egészet a médiára kente. És mert írt tudfulban, hol? Egy népdöngés lerombolta a kliséket. Buzika budiban, szólt a főcím, amely felkavarta a szájalók hálózatát. Okos tojások, mondták a kétkedők, és várrándítva gondoltak vissza a herevédős izzadt fiú csapat a fürdőben idejére. Az igazság már nem számított. Az emberek saját meséiket szőtték, hogy kitöltsék az életükben tátongó űrt. De akármennyit is ittak a fiúk, hogy visszanyerjék sárba tiport becsületüket, felesküdtek, hogy véget vetnek a sértéseknek, küzdöttek az ítélkező szemek ellen. Vádlottak lettek, és akár az elnököt, őket is a maguk alkotta erkölcs romjai alá fogják temetni.

Szabad Európa, figyelem! Itt a

0: Ekkor írt az egyik budapesti lapa a szovjet csapatmozdulatokról. Úgy jönnek, mintha mennének.
1: Lelkiismeretetekre hivatkozva felszólítunk az azonnali cselekvésre.
2: Az állambiztonság mechanizmusa. A politikai rendőrség önértelmezése. Az állambiztonság szabályzatai kezdettől fogva a monolitikus diktatúra kádári változatának szellemiségéből és gyakorlatából fakadnak. Ennek következtében az átszervezések és néhány frazeológiai korrekció dacára a testület működése már a 60-as években alkalmatlannak bizonyult arra, hogy hatékonyan szálljon szembe azokkal a világpolitikai konstelláció változása során kialakuló kihívásokkal, amelyeket jobb híján ellenségesnek minősített és akként kezelt. A politikai rendőrség önértelmezése a rendszer bukásáig lényegében változatlan marad. Az emberi és polgári jogokat alapjaiban sérti. A kezdeti hivatalos definíció így hangzik. A Magyar Népköztársaság Belügyminisztériuma állambiztonsági szerve munkáját az MSZNP központi vezetősége és a forradalmi munkás-paraszt kormány irányításával végzi. A BM állambiztonsági szerve munkájának alapját a párthoz, a kormányhoz, a hazához, a dolgozó néphez való hűség képezi. A BM állambiztonsági szerve a népi állam, a Magyar Népköztársaság védelmi szerve az osztályharcban a munkásosztály fegyvere. Fő feladata, hogy időben felderítse, megszakítsa és leleplezze imperialista, kapitalista országok hírszerző és elhárító, valamint egyéb ellenséges szerveinek úgynevezett kém, terror, szabotás, diverziós és egyéb kártevő felforgató tevékenységét, valamint az ország területén működő belső reakciós erők ellenséges aknamunkáját, az illegális fegyveres szervezkedéseket, szabotásokat, terrorcselekményeket és az ellenforradalmi tevékenységet, propagandát kifejtőket. Mindemellett megszervezi a népgazdaság, a fegyveres erők, a tudományos és kulturális életvédelmét az ellenség behatolása ellen. A korabeli 1960-ból származó szabályzat ezzel kapcsolatban kimondja. A büntető eljárásra vonatkozó alapvető rendelkezések tekintetében nem lehet különbséget tenni a bűnügyi és politikai nyomozószervek nyomozása között. Politikai büntetnek számít e szerint. A népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló büntettek, mozgalom, szervezkedés, önálló cselekmény. Hazaárulás és kémkedés. Ellenforradalmi jellegű emberölés. Szándékos emberölés és gyilkosság. Szabotás. Aktív és passzív. Társadalmi tulajdonban levő vagyontárgy szándékos felgyújtása vagy felrobbantása ellenforradalmi célzattal. Államrend elleni izgatás szervezettség gyanúja esetén. Háborús büntettek. Béke elleni büntet. Tiltott határátlépés. Útlevéllel való visszaélés, az ország területére történő belépéseknél, minden esetben, kilépéseknél, ha a cselekmény ellenforradalmi jellegű, vagy más állam elleni büntet gyanúja is felmerül. Katona külföldre szökése, zendülés, nemzetközi jóviszonyt sértő büntettek, visszaélés robbanóanyaggal, vagy robbantószerrel, lőfegyverrel, vagy lőszerrel, ha egyéb ellenforradalmi büntet gyanúja is felmerül. Államtitoksértés, ha különösen fontos titokra nézve követték el. Terv elleni büntettek, ha ellenforradalmi célzattal követték el, és a cselekmény különösen nagy kárt okozott. Az államellenesnek deklarált aktusok, tehát a polgár alanyi jogából fakadó cselekedeteket, mint a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló tettek, mozgalomként, szervezkedésként, önálló cselekményként való kriminalizálása, illetve közbűntényekkel való összemosása természetesen nem a politikai rendőrség találmánya. Mindez a diktatúra jogi önértelmezéséből és önlegitimációjából fakad. Az állambiztonság csupán fenntartója, biztosítója és biztosítéka az ezen alapuló emberellenes rendszernek. Az 1970. júniusában elkészült BM intézkedési terv az MSZMP központi bizottságának 1969. november 28-ai határozatára épül, amely kimondja. A belügyminisztérium funkciói az állambiztonság, a közrend, a közbiztonság összefüggő rendszerében a jövőben sem változnak. Munkáját a párt és a kormány politikája a szocialista társadalom építéséből adódó feladatok határozzák meg. Tevékenységük minden tekintetben igazodjon az állami társadalmi élet követelményeihez. Ennek jegyében az állambiztonságnak különös tekintettel kell lennie arra, hogy az imperialisták stratégiai célkitűzései változó taktikával továbbra is a szocialista országok a Magyar Népköztársaság államhatalmának gyengítésére, alásásására, megdöntésére irányulnak. Ugyancsak szem előtt kell tartania a nemzetközi osztályharc tendenciáit, az imperialisták ideológiai diverzióját, és a belső ellenséges erőkben még élő restaurációs törekvéseket. A KB határozata szerint a szocialista törvényesség pártunk és államhatalmunk nagy víványa. Szigorú betartása a BM munkájának minden fázisában alapvető követelmény. Ezért az állambiztonsági szervek biztosítsák a védelmét minden törvénytisztelő állampolgárnak. Ugyanakkor személyre és beosztásra való tekintet nélkül lépjenek fel a törvények megsértőivel szemben. A politikai rendőrség értelmezésében ez annyit jelent. Feladatunk a bűncselekmények felderítése, megelőzése, az ellenséges tevékenység megszakítása, de semmi esetre sem az, hogy politikai, ideológiai vitákba kifejezetten gazdasági, termelési problémákba avatkozzunk. Szigorúan be kell tartani azt az alapelvet, hogy ideológiai kérdésekben tévejgő, vagy akár ellenséges világnézetű személyek ellen a marxista világnézetet és nem az állambiztonság eszközeit állítjuk szembe. Mindez azonban inkább a féle szép elmélet, amely nem vál gyakorlattá akkor sem, amikor a csupán a 60-as évek elején lecsengő véres megtorlást követően a politikai rendőrség valóban nem alkalmazta többé elődjének, az AVH-nak legdurvább terrorisztikus módszereit. Az állampolgárt fizikai és szellemi fogságban tartó rendszer működtetéséhez már más, korszerű, kifinomultabb metódusok szükségeltettek. Ami pedig a szocialista törvényesség álságos voltát illeti, érdemes elidőzni annál a mondatnál, amely az állambiztonsági szervek alapfeladataként jelöli meg, hogy a negatív tendenciákat jelezzük az illetékes párt, állami vagy társadalmi szerveknek. Arról természetesen már szó sem esik, hogy az illetékes pártszervek, az állami vagy társadalmi szervezetek a valóságban csak közvetve a párton keresztül voltak kompetensek, s hozzájuk befutó jelzések alapján nevek és ügyek közt válogatva, lehetőleg semmiféle írásbeli nyomot sem hagyva hátra, közvetlenül határoztak a politikai rendőrség célkeresztjébe került emberek sorsáról. Az egyik legkirívóbb, s talán legjobban dokumentálható eset Konrád György és Szelevényi Iván önmagában is emberi jogot sértő lefogása és váratlan szabadonbocsátása volt, amely utóbbi cselekedetük éppenséggel nem az őrizetbevétel helytelenségének belátásából fakadt, hisz az állambiztonság időközben produkálta a bűncselekmény bizonyítását, hanem mint kiderült, felsőbb utasításra. A rendszer bukását megelőzően évekből származó önmeghatározás szerint az állambiztonsági szervek tevékenységüket a szocialista törvényesség elveinek megtartásával, a társadalom fejlődéséből fakadó igények és elvárások figyelembe vételével, az összkörülmények politikai, jogi és operatív értékelésére alapozott intézkedések útján végzik. Jellemző módon a politika most is megelőzi a jogot. Kötelesek a bűncselekményre utaló információk megszerzése érdekében sok irányú, különböző jellegű felderítő, ellenőrző, védelmi, preventív tevékenységet folytatni. Vagyis az állampolgár ellenőrzése egy végső soron kiszolgáltatott szubjektum felderítése útján szereznek be el nem követett bűncselekményre, meg nem valósult tényállásra, de egy bűncselekmény lehetséges elkövetésére utaló információkat, illetve folytatnak preventív, a bűncselekményt megelőző tevékenységet. Ez pedig annyit jelent, hogy a bűncselekmény fogalmát meghatározókon, azaz a hatalom birtokosain és a rendszerüket erőszakkal fenntartókon kívül minden polgárban, akár van priusza, akár nincs, mert ha nem szerepel a nyilvántartásban, még szerepelhet, potenciális elkövetőt kell gyanítani. Más kérdés, miként működik mindez a gyakorlatban, ahol korán sem szükséges, és egy olyan fejetlen rendszerben, melyen a kádárista volt, technikailag nem is lehetséges, minden egyes állampolgár totális és állandó ellenőrzése. Azt viszont el lehet érni, hogy az állambiztonsági szervek permanensen jelen legyenek a polgárok tudatában, ami már csak azért sem különösebben nehéz, mert a jelenlétet maga a rendszer hétköznapi gyakorlata sugallja. Hozzájárult mindehez a rendszernek a lakosság millióit korrumpáló mivolta is, amelynek köszönhetően a hétköznapok nyújtotta lehetséges javak megszerzésére törekvő polgárok tekintélyes része idővel lemondott a rendszerrel szembeni kritikus szemléletalkotásról, illetve e véleményének nyilvános hangoztatásáról. Így nem váltak elsődleges célobjektummá az állambiztonság számára, amely következésképp szűkíthette azok körét, akik a rendszer értelmezésében politikai bűncselekményt követhetnek el. A politikai bűncselekmény fogalmának meghatározása pedig lényegileg még a bukást megelőzően is változatlan. Az állam elleni bűncselekmények a Magyar Népköztársaság megdöntésére, gyengítésére, alapvető érdekeinek megsértésére, illetve az állam biztonsága veszélyeztetésére irányuló magatartások. Ezek a bűncselekmények akkor valósulnak meg, ha a cselekményeknek állam elleni jellege van. Az állam elleni jelleg az elkövetési magatartás objektív irányából, az állam elleni célzatból, az elkövetés állam elleni motivumából következik. E jószerével filléres bölcselkedés ébe kiáltóan pongyol a megfogalmazásban, ugyancsak erőltetett s méltán sejteti. Hirdetői lassan a végüket járják.

az 1930-as Brit Cenzúra Bizottság forgatókönyvvizsgáló részlegének jelentései. A felülbírálatra küldött történet alapjában véve ártalmatlan. A bizottság azonban felszeretné hívni figyelmét az alábbi pontokra. 1. A sirályrejtély vulgáris, kihagyandó. 2. A dal második versszakát meg kell változtatni. Túlzottan merész. 3. Az ifjú hölgy öltözete annyira hiányosnak tűnik, hogy bizonyos helyeken a függöny legördítését vonná maga után. 4. Daphne csipkés nadrágos kombinés jelenetei elhagyandó. 5. A pingvin lerészegedésénél vigyázni kell. Amennyiben a pingvin valóban részeg, a jelenetet tilos előadni. 6. Mi az a bugyibuci? Hangzása alapján nem tűnik kívánatosnak, ha valóban nem az, ki kell hagyni. 7. Párbeszéd. Az alábbiakat ki kell törölni. Blanche, imádom a melleidet. Te riherongy. Te szemét fasz. Te strihelőgép. Mindenható Atya Úristen. És bármi nemű, fűzőre történő utalást. Feltéve, hogy tanácsainkat megfogadja, semmi akadályát nem látjuk, hogy darabja elsöprő sikert ne arasson.

0: csapat magyar rádió beszél. Figyelem, figyelem! Felhívásunk az ENSZ főtitkárához.
1: A Szabad Kossuth Rádiót már elnémították. A pártlapja a Szabad Nép, amelynek már a címe is az egyik legsértőbb hazugság volt a magyar nép szemében, október 28-án azonosítja magát a forradalom célkitűzéseivel.
2: Azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormány. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.
3: Nagy túlerővel harcolunk. Partizán harcban tovább fogunk harcolni. Lehet, hogy híreinket sem fogjátok tudni tovább venni. Partizán harcban tovább fogunk harcolni.

A Szabad Európa Rádió elvei és céljai az aktuális világhelyzetre fogalmazódtak meg. 1948-tól 1953-ig, Sztálin halála, legfőbb célja a kommunista terjeszkedés megállítása, visszaszorítása, felszámolása volt. 1953 után a szervezetések kevésbé támadó politikát fogalmazott meg, mert Közép-Európában enyhülési folyamat indult el. Az alapvető cél, a vasfüggöny mögötti rab népek felszabadítása, azonban mindvégig megmaradt. Céljaik megvalósítása érdekében különböző stratégiákat és ezeknek megfelelő eszközrendszereket fejlesztettek ki. Ennek szellemében készült el például 1950-51-ben a SZER eljárási kézikönyve, amely 4 pontban sorolja fel, hogyan lehet a rab népek tiltakozását fenntartani és körükben ellenállást szítani országuk politikai berendezkedése ellen. Az első pont. A hallgatókat állandóan emlékeztetni kell arra, hogy idegen, szovjet elnyomás alatt állnak, és hogy ez a hatalom soha nem fogja a valós nemzeti érdekeket szolgálni. A második pont. Feltárni a kommunizmus erkölcsi, szellemi siválságát, rámutatni gazdasági rendszerének tehetetlenségére, amely sohasem fog megfelelő életszínvonalat biztosítani az embereknek. A harmadik. A felszabadulás reményének állandó táplálása, annak bizonyítása, hogy erre megvannak a megfelelő erőforrások, katonai is. A negyedik. Állandó ellenszenvet kelteni a rendszer hivatalnokaival szemben, leleplezni alkalmatlanságukat, egymás ellen fordítani őket. Ezeket az irányelveket 1957-ben átértékelték, mivel az 1956-os események jelentősen megváltoztatták a vezetés gondolkodásmódját, a SZER műsorpolitikáját. A rádió megalakulását követő első 5 évben több alapelvet dolgoztak ki az eredményes működtetés érdekében, ezek közül csak néhányat sorolunk fel röviden. Az egyik ilyen alapelv a tárgyilagos igazság stratégiája volt, amely a rádió feladataként a világesemények pontos ismertetését, a hírmagyarázatok korrektségét jelentette. Erre azért is törekedniük kellett, mert a SZER adásainak híranyagát más forrásokból is megerősítették, mielőtt a hallgatósághoz eljutott volna. A következő feladat az Egyes Nemzetek Rádióinak, a Huni Szolgálati Rádiónak a megszervezése volt. Feladata a szocialista államokban annak az alaptételnek a hangsúlyozása és erősítése volt, amely szerint ezekben az országokban az állampolgárok magatartása ahhoz igazodjon, hogy minden, ami nem kötelező, az tilos. Csak a kényszernek engedelmeskedjenek tehát, önmaguktól semmit se tegyenek, ami hasznos lehet a rendszer számára. A propaganda tehát arra törekedett, hogy tudomására hozza a népnek, mit kell és mit nem szabad tennie. A SZER-nek egy cél elérése érdekében gyorsan és határozottan kellett reagálni az eseményekre, hogy a hallgatóság számára jelentőséggel bírjon. Ezt fogalmazták meg a taktikai eljárás elvében, amely szerint a Huni Szolgálati Rádió feladata az adott országok kommunista propaganda gépezetének megelőzése az információk szolgáltatásában. Ezzel állásfoglalásra kényszerítik a hallgatóságot, növelve a tekintélyüket. Ilyen volt például a rádióban Sztálin betegségének a hivatalos hírforrásokat megelőző bejelentése. A SZER elve, hogy nem a száműzöttek politikáját valósítja meg, hanem olyan gondolatokat, terveket ad közre, amelyek a hazai közvéleményt érdeklik, és az ottani problémákra válaszolnak. A rádió önálló hatáskörére vonatkozó alapelv függetlenséget követelt New Yorktól, autonómiát a müncheni 5 állomás részére, politikai direktívák helyett politikai irányelveket. A SZER irányítása, ellenőrzése azonban mindvégig a New York-i központ feladata volt. A központ 5. osztálya foglalkozott a műsorkészítéssel, ez az egység München fölöttes irányító szerveként szerepelt. A központban helyezkedett el az igazgató hivatala 4 törzskari egységgel és 3 hadműveleti osztállyal. A törzskari egységből 3 különösen fontos szerepet játszott. Az eljárási törzskar, az irányítási törzskar és a műsorszemletörzskar.
feladataikat a következőkben határozták meg. Az eljárási törzskar igazgatójának dolga elsősorban a távlati tervek elkészítése volt. Ehhez adatokat kellett gyűjtenie a rádió közvetítés stratégiájára vonatkozóan. Ilyen például a munkabérek, az árviszonyok alakulása a szocialista országokban. Feladata volt a SZER adásainak hatásmérése. Tevékenységéhez tartozott még egy tanácsadó testület működtetése, amelynek tagjai tapasztalatokkal rendelkeztek a nemzetközi propaganda terén. Ezt a szakértő testületet 1956-ban szervezték meg. A következő az irányítási törzskar, amely taktikai szakértőkből állt. A törzs teendői között szerepelt a napi irányítás elkészítése, ezeket New Yorkban és Münchenben naponta szétosztották. A műsorszemle törzskarhoz tartozott a kéziratok felülvizsgálata New Yorkban és Münchenben, ellenőrizték, hogy végrehajtják-e a megadott irányelveket a műsorokban. A müncheni műsorirányítónak két felettes igazgatója volt, a New Yorki és az európai. A müncheni szervezet vezetője az európai igazgató volt. Közvetlenül hozzátartozott a politikai tanácsadó hivatala, a hallgatóságkutatás, az állomásvezetés, a sajtó és információs osztály, valamint a négy műveleti egység, az igazgatási szolgálat, a mérnöki osztály, a hír és információs szolgálat és a műsorosztály. Münchenben a politikai tanácsadó nem az igazgató törzskarában végezte munkájának jelentős részét, hanem a nap mint nap a politikai taktikát tárgyalta meg az osztályokkal, állomásokkal,

0: Jó.
1: Jó.
2: Jó.
3: Jó.
1: Kelt a karó.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kelt a karó. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány ide, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
7: Nem értem.
1: Hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
1: Jó.
9: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

Tilos Rádió. A Kertakarót halljátok. Nem sokára folytatjuk a két hete elkezdett Vonnegut hangos könyv megzenésítését. A hazátlan ember. Jó hallgatást!

Ezzel vége a jó híreknek. Minden vonatkozásban. Bolygónk immunrendszere igyekszik megszabadulni az embertől. És pontosan ezzel érheti el célját. 2004. november 3-a, reggel 6 óra. Néhány évvel ezelőtt kaptam egy levelet Y-tiből, egy naív asszonytól. Tudta, hogy én is naív vagyok, ami annyit tesz, hogy egész életemben Roosevelt féle északi demokrata voltam, az egyszerű melósok barátja. Az asszony gyereket várt, nem tőlem, és tudni szerette volna, hogy szabad ebben a gonosz világban életet adnia egy ilyen édes és ártatlan teremtménynek. Ezt írta. Szeretném tudni, mit gondol egy 43 éves nőről, aki végre gyermeket vár, de fél új életet adni egy ilyen rémisztő világban. Ne tegye! Ezt akartam válaszolni neki. Talán a gyermek lesz a következő George W. Bush, vagy Lucrezia Borgia. Abból a szempontból szerencsés lesz, hogy olyan társadalomba születik, ahol még a szegények is túlsúlyosak. Ám abból a szempontból szerencsétlen, hogy ugyanebben a társadalomban a legtöbb ember nem részesül egészségbiztosításban, megfelelő állami oktatásban, és a halálos injekció meg a háborúzás a tévéműsor része. Ahhoz pedig, hogy egyetemre menjen valaki, egy kezével és egy lábával kell fizetni a harctéren. Mindez nem lenne elmondható, ha a gyermek kanadai, svéd, angol, francia vagy német lenne. Úgyhogy vagy próbálkozzon a biztonságos szexel, vagy vándoroljon ki. Ám nem ezt válaszoltam, hanem azt, hogy a zene mellett azok a szentek tették szinte elviselhetővé az életet számomra, akik bárhol létezhetnek. Szentek alatt azokat az embereket értettem, akik tisztességesen viselkedtek egy megdöbbentően tisztességtelen társadalomban. Joe, egy pittsburghi fiatal egy kéréssel fordult hozzám. Mondja kérem, hogy minden rendben lesz. Üdvözlöm a földön, fiatal ember, válaszoltam. Nyáron meleg van, télen hideg, kerek, nedves és zsúfolt. Van vagy 100 éve, Joe. Mindössze egy szabályról tudok, az isteni Joe, légy jó ember. Egy fiatal ember nemrég a következőket írt a Seattle-ből. Nemrégiben felszólítottak, hogy a manapság általánossá vált módi szerint vegyem le a cipőmet a repülőtér biztonsági vizsgálatánál. Miközben feltettem a cipőmet a tálcára, egyszer csak olyan abszurdnak tűnt az egész. Le kell vennem a cipőmet, hogy egy röntgengéppel átvilágítsák, mert egy fickó a papucsával próbált meg felrobbantani egy utasszállítót. Arra gondoltam, hogy ilyen világot még maga Kurt Vonnegut sem tudna elképzelni. Most, hogy feltehetek önnek ilyen kérdéseket, hadd kérdezzem meg. El tudott volna képzelni ilyesmit? Mert ha valaki rájön, hogyan lehet robbanó alsógatyát készíteni, akkor nagy bajban leszünk. Ezt írtam vissza. A repülőtéri cipő, buzera meg a narancskót persze világméretű kibaszás, de az örök kedvencem az, amit A.B. Hoffman, a szent háború ellenes bohóc követett el a vietnami háború alatt. Bejelentette, hogy a legújabb anyag a végbélen át beadagolt banánhé. Ezután az FBI tudósai banánhéjat dugdostak a seggükbe, hogy kiderítsék, igaz-e vagy sem. Legalábbis nagyon reméltük. Az emberek félnek. Vegyük például ezt a cím nélkül író férfit. Mit tenne, ha tudná, hogy valaki veszélyt jelent önre? Mondjuk pisztoly van a zsebében, és úgy érzi, egy pillanatig sem habozna önnel szemben használni. Tudjuk, hogy Irak veszélyt jelent ránk és az egész világra. Miért ülünk tétlenül, úgy téve, mintha biztonságban lennénk? Pontosan ez történt az Al-Qaidával és szeptember 11-ével. Irak esetében azonban sokkal nagyobb léptékű a fenyegetés. Dőljünk hátra, és legyünk kisgyerekek, akik csak ülnek és félnek és várnak? Ezt írtam vissza. Kérem, mindannyiunk érdekében fogjon egy sörétes puskát, lehetőleg egy 12-es dupla csövűt, és lője szét a szomszédságában mindazoknak a fejét, a rendőrökét kivéve, akiknél fegyver lehet. Egy férfi a Maine állambeli Little Deer Isle-ról a következőt kérdezte. Igazából mi készteti az Al-Qaidát a gyilkosságokra és az öngyilkos merényletekre? Az elnök azt mondja, gyűlölik a szabadságjogainkat, a szabad vallás gyakorlás jogát, a szólásszabadságot, a szavazati és gyülekezési szabadságot, az egymással való egyet nem értés jogát, ám biztos, hogy nem ezt tudta meg a guantanamói foglyoktól vagy a katonai jelentésekből.
Miért hagyja a kommunikációs ipar, és miért hagyják választott politikusaink, hogy Bush megúszta ezzel az ostobasággal? És hogy lesz valaha is béke? Hogyan bízhatunk egyáltalán vezetőinkben, ha nem mondják el az igazat az amerikai népnek? Nos, az ember azt kívánja, hogy bárcsak keresztények lennének azok, akik egy Mikiegél puccsal elfoglalták a szövetségi kormányt, és így az egész világot, akik hatástalanították az alkotmányba épített biztonsági mechanizmusokat. Egy szóval a képviselőház és a szenátus és a legfelsőbb bíróság, és bárcsak keresztények lennénk mi, a nép is. Ám, amint azt William Shakespeare már réges-rég megmondta, az ördög néha szentírást idéz. Vagy, ahogy egy San Franciscói férfi fogalmazott a levelében. Hogy lehet ilyen ostoba az amerikai közvélemény? Az emberek még mindig elhiszik, hogy Bush-t megválasztották, hogy törődik velünk, és hogy van valami fogalma arról, hogy mit csinál. Hogyan menthetünk meg egy népet azzal, hogy legyilkoljuk és leromboljuk az országát? Hogyan indíthatunk megelőző csapást abban a hitben, hogy hamarosan megtámadnak minket? Bushhoz nem ér el sem az értelem, sem a józanész, sem az erkölcs. Idióta pojáca, és mi követjük a szakadékba. Miért nem látják az emberek, hogy az a katonai diktátor a Fehérházban mesztelen? Közöltem vele, hogy ha kételkedik abban, hogy démonok vagyunk a pokolban, akkor olvassa el a Rejtélyes idegent, amit Mark Twain 1898-ban, jóval az első világháború előtt írt. A címadó történetben saját komor örömére, és az enyémre is, bebizonyítja, hogy nem Isten, hanem a sátán teremtette a földet és az áthozott emberi faj. Ha ezt nem hiszi el, olvass el a reggeli újságot. Mindegy, hogy melyiket. Mindegy, hogy mikor itt.

Nem értem, mi lehet ez a felhajtás, a szopás, meg a golf körül. Aláírás, Marslakók. Na már most, van egy jó hírem az önök számára, és van egy rossz is. A rossz hír az, hogy a Marslakók leszálltak New Yorkban, és a Waldorf Astoriában laknak. A jó hír az, hogy csak hajléktalan férfiakat, nőket és gyerekeket esznek, bőrszínre való tekintet nélkül, és gázolajat pisilnek. Töltsék ezt a pisit egy Ferrariba, és akár 100 mérföld per órás sebességgel is mehetnek. Töltsék egy repülőgépbe, és olyan gyorsan mehetnek, mint egy puskagolyó, és mindenféle szemetet dobálhatnak az arabokra. Töltsék egy iskolabuszba, és az elviszi majd a gyerekeket az iskolába, sőt, haza is hozza őket. Töltsék egy tűzoltóautóba, és az elviszi a tűzoltókat a tűzhöz, hogy el tudják oltani. Töltsék egy Hondába, és az elviszi magukat dolgozni, aztán meg haza. És még nem is tudják, mit szarnak a Marslakók. Urániumot. Egy adag elég ahhoz, hogy fűtéssel és világítással lásson el minden házat és iskolát és templomot és üzletet Tacomában. Na de komolyan. Ha lépést tartanak a közelmúlt eseményeivel a bulvárlapokban, akkor tudják, hogy egy marslakó antropológus csoport 10 éven át tanulmányozta a kultúránkat, mivel a mi kultúránk az egyetlen, ami egy lyukas garast sem ér az egész bolygón. Brazíliát és Argentinát nyugodtan leírhatjuk. Szóval, a múlt héten mentek haza, mert megtudták, milyen rettenetes globális felmelegedésre számíthatunk. Az űrhajójuk egészen véletlenül nem repülőcsészehaj volt, sokkal inkább repülő leveses tálnak tűnt. És igen, a marslakók kicsik, mindössze 15 centi magasak, de nem zöldek, májva színűek. És kis májva színű vezérük búcsúként azt mondta vékony, vinyogó hangján, hogy két dolog van az amerikai kultúrában, amit a marslakók sohasem fognak megérteni. Nem értem, visította. Mi ez a felhajtás, a szopás meg a golf körül? Na, ez részlet egy regényből, amin az elmúlt 5 évben dolgoztam. Gil Bermanről szól, aki 36 évvel fiatalabb nálam és szóló komikus a világ végén. Arról szól, hogy vicceket gyárt, miközben kipusztítjuk a halakat az óceánokból, és elhasználjuk az ásványi energiahordozók utolsó darabjait, cseppjeit és molekuláit. A világ azonban nem hagyja, hogy vége legyen. Ideiglenes címe, nem jó cím, én tudom, ha ezt Isten megérhette volna. És ide hallgassanak. Ideje köszönetet mondanunk Istennek azért, hogy olyan országban élhetünk, amelyben még a szegények is túlsúlyosak. Mondjuk ezen még változtathat a Bush diéta. Visszatérve a regényre, amit soha nem leszek képes befejezni, a ha ezt Isten megérhette volnára, a főhős, az ítéletnapi komikus nem csak elítéli az ásványi energiahordozóktól való függőségünket, meg a fehérház aktatologatóit, hanem a túlnépesedés miatt a szexualitás ellen is kikel. Gil Berman ezt hirdeti a közönségének. Dafkeségből herélt lettem. Olyan önmegtartóztató életet élek, mint a heteroszexuális római katolikus papság legalább 50%-a. És az önmegtartóztatás nem olyan, mint a gyökérkezelés. Olcsó és kényelmes. Még hogy biztonságos szex, az önmegtartóztatás után semmit sem kell tenni, mert nincs utána. És amikor az ajládám, ahogy a tévémet nevezem, ciciket villant fel, és a képenbe vigyorog, és azt mondja, ma este rajtam kívül mindenki megfektet valakit, és hogy vészhelyzet van, úgyhogy rohanjak venni egy autót, vagy valamilyen tablettát, vagy egy összecsukható tornatermet, ami befér az ágyam alá, akkor csak kacagok, mint egy hiéna. Tudom, és maguk is tudják, hogy rendes amerikaiak milliói és milliói, a jelenlévőket sem kivéve, nem fognak senkit ágyba vinni ma este. És mi? Dafkeheréltek? Szavazunk! Már alig várom azt a napot, amikor nem más, mint az Egyesült Államok elnöke, aki valószínűleg szintén nem fektet le senkit ma este, kihirdeti a kasztráltak napját. Millió számra fogunk előbújni rejtekünkből. Vált válnak vetve, felszegett állal menetelünk majd egy cicimániás demokrácia főutcáin, és csak kacagunk, mint a hiérák. És mi van Istennel? Ha ezt megérhette volna. Gil Berman szerint Istennek ateistának kellene lennie, mert szar került a légkondiba, méghozzá egy vagóra való. Azt hiszem, az egyik legnagyobb hiba, amit elkövetünk, mármint azután, hogy emberek vagyunk, az idővel, az idő valódi mibenlétével kapcsolatos. Itt van ez a rengeteg szerkezet, amivel felszeleteljük, mint a szalámit. Az a sok óra, meg naptár, és elnevezzük a szeleteket, mintha a mieink lennének, és soha nem változhatnának meg.
1918. november 11-11 óra, pedig valójában valószínűleg darabokra fognak törni, vagy szétfolynak, mint a higanycseppek. Nem lehetséges akkor, hogy a második világháború az első egyik oka volt? Mert ha nem így van, akkor az első továbbra is az egyik leghátborzongatóbb, megmagyarázhatatlan ostobaság marad. Vagy próbálkozzunk meg ezzel. Nem lehetséges, hogy az olyan látszólag felülmúlhatatlan zsenik, mint Bach és Shakespeare és Einstein valójában nem emberfölötti tehetségek voltak, hanem csak plagizátorok, akik a jövőből lopták remek műveiket? 2004. január 20-án, kedden ezt a faxot küldtem Joel Blyfusnak, szerkesztőmnek, az Indies Times-nál. Nálunk narancskód lépett életbe. Gazdasági terrortámadás várható este 8 körül. Aggodalmasan felhívott, hogy mi ez az egész. Azt mondtam, majd elárulom, ha több információm lesz azokról a bombákról, amiket George Bush készült ledobni évértékelő beszédében. Aznap éjjel felhívott egy barátom. A sehol nem kapható science fiction író Kilgore Trout. Megkérdezte. Láttad az évértékelő beszédet? Igen, és eszembe is juttatta, mit mondott a nagy brit szocialista drámaíró George Bernard Shaw erről a bolygóról. Mit mondott? Azt mondta, nem tudom, élnek-e emberek a Holdon, de ha élnek, akkor a Földet használják elmegyógyintézetnek. És nem a bacillusokról vagy az elefántokról beszélt, hanem az emberekről. Értem. Szerinted nem a Föld a világegyetem elmegyógyintézete? Á, Kurt, nem hiszem, hogy bármilyen módon állást foglaltam volna a kérdésben. Megöljük ezt a bolygót, ezt a létfenntartó rendszert a mérgeinkkel, amik az atomenergiával és ásványi energiahordozókkal folytatott termodinamikai dáridó során keletkeznek. Mindenki tisztában van ezzel, és gyakorlatilag senkit sem érdekel. Hát, ilyen őrültek vagyunk. Szerintem a bolygó immunrendszere az éjccel, az új influenza törzsekkel és a tuberkulózissal próbál megszabadulni tőlünk, szerintem meg is kellene szabadulnia tőlünk. Ostoba állatok vagyunk. Van az a buta Barbara Streisand-dal. Azok, akiknek szükségük van másokra, a legszerencsésebbek a világon. Ha? Kannibálokról énekel. Rengeteg ennivalójuk van. Hát igen. A bolygó igyekszik megszabadulni tőlünk, de attól tartok. Már túl késő. Azzal elköszönök barátomtól, leteszem a telefon, leülök, és megírom ezt a sírverset. A jó öreg föld. Megmenthettük volna, de túl fösvények és lusták voltunk. Nem szabadnak kitenni egy állatot az életnek.

Különös úti célok, az Isten táncórái. Aláírás Bokonon. Régebben egy autókereskedés tulajdonosa és vezetője voltam West Barnstable-ban, Massachusetts-ben. A kereskedést úgy hívták, hogy Saab Cape Cod. 33 évvel ezelőtt szálltam ki az üzletből. A Saab akkoriban svéd autó volt, mint ahogy ma is az, és azt hiszem autókereskedőként tanúsított kudarcom magyarázatul szolgál arra, ami egyébként megfejthetetlen rejtély lenne. Miért nem adtak nekem a svédek irodalmi Nobel-díjat? Egy régi norvég közmondás: a svédek farka rövid, de az emlékezetük hosszú. Szóval, a Saabnak akkoriban mindössze egy modellje volt, ami leginkább a Volkswagen bogára hasonlított. Kétajtós szedán, de ormotoros. Fordított zsanérű ajtajai voltak, amik előszeretettel nyíltak ki a menetszélben. Eltérően az összes többi autótól, ám hasonlóan a fűnyíróhoz és a csónakmotorhoz nem négyütemű, hanem kétütemű motor hajtotta. Azaz, minden egyes tankolás alkalmával egy kanna olajat is bele kellett önteni. Nem tudom miért, de a nem leszbikus nők nem szerették ezt csinálni. A megvásárlása mellett felhozott legfontosabb érv az volt, hogy egy Saab le tudott hagyni egy Volkswagen-t a lámpánál. Ha azonban életünk társa elfelejtett olajat tölteni az utolsó tank benzinhez, akkor a kocsival együtt tűzi játékká váltunk. Első kerék meghajtású volt, ami csúszós úton vagy kanyarban gyorsítva valamelyest segített, és ott volt még az is, amit az egyik reménybeli vevőm osztott meg velem. Ők gyártják a legjobb órákat. Miért ne ők gyártanák a legjobb autókat is? Az akkori Saabot össze sem lehet hasonlítani a mai karcsú, erős, négyütemű UPI egyenautóval. Ha úgy tetszik, olyan repülőgép tervezők éjszakai magömlése volt, akik még soha nem láttak autót. Éjszakai magömlést mondtam? Na, ezt hallgassák. A műszer falon volt egy gyűrű, ami egy láncban folytatódott, ami viszont egy csíga soron futott végig a motorházban. Amikor meghúztuk, a másik vége felemelt egy amolyan rugós tengelyű redőnyszerűséget az előső hűtőrács mögött. Ez volt hivatott melegen tartani a motort, míg az autóvezetője elment valahova. Úgyhogy ha nem maradt túl sokáig, a motor gond nélkül beindult. Ha azonban túl sokáig maradt, redőny ide vagy oda, az olaj elvált a benzintől és leszállt a tank aljára, mint a melasz. Ilyenkor beindítva az autót, olyan füstfüggönyt gerjesztettünk, mint egy torpedó a tengeri csatában. Én egyszer Woods Hole egész városát sötétségbe borítottam, méghozzá egy verőfényes délben, mivel több mint egy hétre otthagytam a Saabot egy parkolóban. Azt mesélik, az ottani öregek néha még ma is azon tanakodnak, hogy honnan jöhetett ez a hatalmas füst. Úgyhogy kezdtem csúnyákat mondani a svéd tervezésre, és ezzel elütöttem magam a Nobel-díjtól. Baromi nehéz úgy megalkotni a vicceket, hogy működjenek. A macska bölcsőben például ott vannak azok a nagyon rövid fejezetek. Mindegyik egy napi munkával született, és mindegyik egy vicc. Ha egy tragikus szituációról írnék, nem lenne elengedhetetlenül szükséges úgy időzíteni, hogy biztosan működjön. Egy tragikus jelenettel nem igazán lehet mellélőni. Szükségszerűen megindító lesz, ha mindegyik kötelező elem a helyén van. A viccírás viszont olyan, mint az alapoktól kezdve felépíteni egy egérfogót. Nagyon keményen kell dolgozni ahhoz, hogy épp akkor csapjon le, amikor le kell csapnia. Még ma is hallgatok kabarét, pedig nem sok maradt belőle. Talán még Groucho Marx kvíz műsorának az Életed a tétnek az ismétlése áll hozzá a legközelebb. Ismerek olyan egykor vicces írókat, akik ma már nem viccesek, mert megkomolyodtak, és már nem tudnak viccelni. Ott van például Michael Frayn, brit író, a Bádog ember szerzője. Belőle nagyon komoly alak lett. Valami történt a fejében. A humor egy eszköz arra, hogy távol tartsuk magunktól az élet nehézségeit. Egy eszköz arra, hogy megvédjük magunkat. Az ember a végén belefárad. A hírek továbbra is szörnyűek, és a humor is megszűnik működni. Mark Twain is rettenetesnek találta az életet, de a vicceivel kordában tartotta ezt a rettenetet. Aztán a végén már nem tudta tovább csinálni. Meghalt a felesége, a legjobb barátja és két lánya. Ha valaki sokáig él, sokan meghalnak körülötte azok közül, akik igazán közel állnak hozzá. Lehetséges, hogy már én sem tudok viccelni. Hogy a vicc már nem megfelelő védekezési mechanizmus. Egyes emberek viccesek, mások nem. Régen vicces voltam, de lehet, hogy már nem vagyok az. Lehet, hogy annyi sokk és csalódás ért, hogy a humor nyújtotta védelem már nem működik. Talán ma orva lettem. Mert oly sok mindent láttam, ami sértett, hogy már nem vagyok képes a nevetés révén megbirkózni velük. Lehet, hogy mindez már megtörtént.
Tényleg nem tudom, milyen leszek ezentúl. Csak utitárs vagyok. Aki kíváncsian nézi, mi fog történni ezzel a testtel és ezzel az aggyal. Megijeszt, hogy író lettem. Nem hiszem, hogy képes lennék irányítani az életemet vagy az írásomat. Az összes többi író, akit ismerek, úgy érzi, hogy ő irányítja saját magát. Nekem viszont nincs meg ez az érzésem. Nem rendelkezem ezzel az irányítással. Egyszerűen csak valamivé válok. Igazából sohasem akartam mást, csupán megadni az embereknek a nevetés jelentette megkönnyebbülést. A humor gyógyszer lehet, akár az aszpirin. A 100 év múlva még nevetni fognak az emberek, akkor elégedett lehetek. Bocsánatot kell kérnem mindazoktól, akik egyidősek az unokáimmal. Márpedig valószínűleg sokan egyidősek az unokáimmal azok közül, akik ezeket a sorokat olvassák. Az unokáimat önökhöz hasonlóan nagyvonalúan átverik és becsapják a mi baby boomkor született cégvezetőink és politikusaink. Igen, szörnyű felfordulás van ezen a bolygón, de hát mindig is az volt. Soha nem létezett semmiféle azok a régi szép idők, mindig is csak a mindennapok voltak. Én pedig azt szoktam mondani az unokáimnak, ne nézzetek így rám, én csak most érkeztem. Vannak vén szivarok, akik azt mondják, hogy addig senki sem válhat felnőtté, amíg valahogy át nem élt, mint ők néhány híresen nyomorúságos időszakot. A gazdasági válságot, a második világháborút, Vietnámot, bármit. A történetmondók a felelősek ezért a destruktív, hogy azt nem mondjam, öngyilkos mítoszért. A történetekben a szörnyű felfordulások után a főszereplők újra és újra képesek legalább annyit kishajtolni magukból, ma nő vagyok, ma férfi vagyok, vége. Amikor hazatértem a második világháborúból, Den bácsikám hátba veregetett, és így szólt, most már férfi vagy. Úgyhogy megöltem őt. Na nem igazából, de nagyon nagy kedvem lett volna hozzá. Den az én rossz bácsikám, aki azt állította, hogy egy férfi csak akkor lehet férfi, ha megjárja a háborút. De volt egy jó bácsikám is. A néhai Alex bácsi. Apám öccse volt, a Harvardon végzett, soha nem született gyereke. Egész életében becsületes életbiztosítási ügynökként dolgozott Indianapolisban. Igen, olvasott és bölcs volt. Legfőképpen arra panaszkodott embertársai kapcsán, hogy azok nagyon ritkán veszik észre azt, amikor boldogok. Amikor nyaranta egy almafa alatt üldögélve limonádét kortyolgattunk és lustán cseveréztünk mindenféléről, szinte már zsongva, mint a méhek, Alex bácsikám váratlanul megszakította ezt a jókedélyű társalgást és felkiáltott, ha ez nem kellemes, akkor nem tudom, mi lehetne az. Úgyhogy én ugyanezt csinálom most, és ezt csinálják a gyerekeim és az unokáim is. És önöket is arra biztatom, hogy vegyék észre, amikor boldogok, és kiáltsanak fel, mormolják a bajuszuk alatt, vagy legalább magukban jegyezzék meg, ha ez nem kellemes, akkor nem tudom, mi lehetne az. A képzelet nem velünk született adottság. A tanárainknak és a szüleinknek kell kifejleszteniük bennünk. Egykoron nagyon fontos volt a képzelet, mert ez jelentette a szórakozás első számú forrását. 1892-ben egy 7 éves fiú elolvashatott mondjuk egy történetet, egy nagyon egyszerű történetet egy kislányról, akinek elpusztult a kutyája. Vajon nem támad sírhatnék ki tőle? Nem tudta, hogyan érezte magát ez a kislány. Aztán elolvashatott egy másik történetet egy gazdag emberről, aki elcsúszott egy banánhéjon. Vajon nem tört ki harsány nevetésben? Ez a képzelt áramkör a mi fejünkbe is be van építve. Amikor elmegyünk egy kiállításra, csak festékkel összemaszatolt téglalapokat látunk, amik évszázadok óta nem mozdultak. Semmiféle hang nem jön ki belőlük. A képzelt áramkör úgy van kialakítva, hogy a legminimálisabb ingerre is reagáljon. A könyvek alapvetően 26 fonetikai jelből, 10 számjegyből és körülbelül 8 írásjelből állnak. Az emberek pedig megnézik ezeket és látják maguk előtt a Vezúv kitörését vagy a Waterloo-i csatát. Azonban ma már nem feltétlenül a tanároknak és a szülőknek kell kialakítaniuk ezeket az áramköröket. Ma már vannak profin elkészített műsorok, remek színészekkel, nagyon meggyőző helyszínekkel, hangokkal és zenével. Ma már van információs szuperstráda. Körülbelül annyi szükségünk van az áramkörökre, mint a lovagló tudományunkra. Azok, akikbe beépítettek képzelet áramköröket, ránéznek egy emberi arcra, és történeteket látnak benne. Mindenki más számára egy arc, csak egy arc. És tessék, az előbb pontos veszőt használtam, pedig már az elején kikötöttem, hogy ne használjak. Azonban szándékosan tettem ezt. Azt akartam jelezni vele. A szabályok csak egy ideig érvényesek. Még a jó szabályok is.
Ki volt a legbölcsebb ember, akivel életem során találkoztam? Egy férfi volt az. Bár természetesen nem feltétlenül kellett volna férfinak lennie. Saul Steinberg grafikusra gondolok, aki már halott, mint mindenki más, akit ismerek. Bármit kérdezhettem tőle. 6 másodperc múlva megadta a pontos választ, mogorván, szinte morogva. Romániában született egy olyan házban, aminek saját elmondása szerint az ablakain beláttak a ludak. Saul, mit gondoljak Picasso-ról? Kérdeztem tőle. 6 másodperc csend, majd a válasz. Isten azért küldte őt a földre, hogy megmutassa nekünk, milyen igazán gazdagnak lenni. Aztán, Saul, én regényíró vagyok, és sok barátom is az, méghozzá nem is rosszak. Mégis, amikor beszélgetünk, úgy érzem, mintha teljesen más szakmát űznénk. Mitől érzem így? 6 másodperc csend, majd a válasz. Nagyon egyszerű. Kétfajta művész van, és egyik sem jobb a másiknál. Ám az egyik a saját művészete történetére reflektál, a másik pedig magára az életre. Saul, te tehetséges vagy? Kérdeztem. 6 másodperc csend, aztán felmordult. Nem. De ahogyan az emberek a művészeti alkotásokra reagálnak, éppen abban tükröződik a művész küzdelme a saját korlátaival. Requiem. A megfeszített földbolygó, ha megtalálná hangját, és értené az iróniát, akár azt is mondhatná arról, ahogy tönkretesszük. Bocsáss meg nekik, atyám, nem tudják, mit cselekszenek. Az irónia az lenne, hogy tudjuk, mit teszünk. Amikor az utolsó élőlény is elpusztul miattunk, milyen költői lenne, ha a föld azt mondaná, talán a Grand Canyon mélyéről felszálló hangon. Bevégeztetett. Az emberek nem szerettek itt élni.

Kurt Vonnegut Jr. bajnokok reggelije. Phoebe Hurty emlékére, aki vígaszt nyújtott nekem Indianapolisban a nagy válság idején. Ha megvizsgálna engem, úgy kerülnék ki, mint arany. Jobb. Előszó. A bajnokok reggelije kifejezés a General Mills vállalat bejegyzett áruvédjegye egy reggelire fogyasztható gabonapehely megnevezésére. Amikor a könyvnek ugyanezt a címet adtam, nem a General Mills részvételére vagy támogatására akartam célozni, és kitűnő termékeik hitelét sem akartam rontani. Az az illető, akinek ezt a könyvet ajánlottam, Phoebe Hurty, már nincs az élők sorában, ahogy mondani szokás. Özvegy asszony volt Indianapolisban, amikor a nagy válság vége felé megismerkedtem vele. Én 16 éves múltam, ő 40 körül járt. Gazdag volt, de amióta kinőtt a gyerekkorból, minden hétköznapon dolgozott, így hát később sem hagyta abba. Ő írta a józan és mulatságos, lelki tanácsadó rovatot az Indianapolis-i Times-ba, egy jó újságba, amely azóta megszűnt. Megszűnt. Hirdetéseket is írt a William H. Block társaságnak, egy nagy áruháznak, amely azóta is működik az apám tervezte épületben. Egy nyárvégi szalmakalap kiárusításhoz Phoebe Hurty ezt a hirdetést írta. Ennyiért megéri átereszteni a lovon, és utána jó lesz a rózsákra. Phoebe Hurty arra szerződtetett, hogy reklámszövegeket írja kamasz ruhákhoz. A fölmagasztalt ruhákat hordanom is kellett. Ez a munkámhoz tartozott. És összebarátkoztam Phoebe Hurty két korombeli fiával. Állandóan átjártam hozzájuk. Az anyjuk trágáról beszélt velem, a fiaival meg a barátnőinkkel, amikor odavittük őket. Mulatságos volt. És felszabadító. Arra tanított minket, hogy udvariatlanul társalogjunk, ne csak a nemi dolgokról, hanem a történelemről, a híres hősökről, a vagyonelosztásról, az iskoláról, mindenről. Most abból élek, hogy udvariatlan vagyok. Esetlenül csinálom. Csak utánozni próbálom azt az udvariatlanságot, amely oly elegáns volt Phoebe Hurtyben. Azt hiszem, neki könnyebb volt az elegancia, mint nekem, a nagy válság hangulata miatt. Ő azt hitte, amit oly sok amerikai hit abban az időben, hogy a nemzet boldog, igazságos és racionális lesz, amikor eljön a prosperitás. Most már sohasem hallom ezt a szót, prosperitás. Annak idején ugyanazt jelentette, mint a paradicsom. És Phoebe Hurty hinni tudott abban, hogy az udvariatlanság, melyet javallott, segít kialakítani az amerikai paradicsomot. Most már divat lett abból a fajta udvariatlanságból. De már senki sem hisz az új amerikai paradicsomban. Nekem meg cefetül hiányzik Phoebe Hurty. Ami a könyvben kinyilvánított gyanúmat illeti, mármint hogy az emberek robotok, gépezetek, figyelembe kell venni, hogy kamaszkoromban Indianapolis utcáin és a cirkuszi sokadalmakban mindennapos látványnak számítottak a szifilisz utolsó stádiumában, a járási ataxiában szenvedő emberek. Főleg férfiak. Azok az emberek megfertőzöttek apró húsevő dugóhúzókkal, amelyek csak mikroszkóppal láthatók. Az áldozatok csigolyái összehegettek, miután a dugóhúzók végeztek a köztük lévő hússal. A szifiliszesek roppant méltóság teljesen festettek, előrenézve szálegyenesen álltak. Egyszer láttam egyet, a járda szélén állt a Meridian és a Washington Street kereszteződésénél, egy konzolon lógó óra alatt, melyet az apám tervezett. A kereszteződést a helybiliek Amerika válasz útja néven ismerték. Ez a szifiliszes férfi azon törte a fejét ott, Amerika válasz útjánál, hogy mi módon léptesse le a lábát a járdáról és vitesse át magát vele a Washington Street-en. Finoman remegett, mintha üresen járna benne egy motor. Az volt a baja, hogy az agyát, ahol megszületett a lábának szóló utasítás, elevenen ették a dugóhúzók. A vezetékekről, amelyeknek továbbítaniuk kellett volna az utasítást, már hiányzott a szigetelés, vagy teljesen át voltak rágva. A közbe iktatott kapcsolók nyitott vagy zárt állásba hegettek. Ez a férfi öregnek, nagyon öregnek látszott, pedig lehet, hogy csak 30 éves volt. Egyre törte a fejét, és aztán kétszer a magasba rúgott, mint egy táncos nő. Az én kamasz szememben igencsak gépezetnek tetszett. Máskor meg úgy gondolok az emberi lényekre, mint hatalmas, ruganyos kémcsövekre, melyekben kémiai reakciók fortyognak. Gyerekkoromban sok golyvás embert láttam.
Sok golyvás embert látott Dwayne Hoover is, az a Pontiac kereskedő, aki ennek a könyvnek a hőse. Azoknak a szerencsétlen földlakóknak úgy megdagadt a pajzsmirigyük, mintha egy tök nőtt volna ki a torkukból. Mint kiderült, ahhoz, hogy normális életet éljenek, nem kellett más tenniük, mint naponta elfogyasztaniuk nem egészen 1 milliomod unciányi jódot. Az én anyám tönkretette az agyát a vegyszerekkel, amelyeknek az lett volna a dolguk, hogy elaltassák. Amikor elszomorodom, beveszek egy kis pirulát és újra fölvidulok. És így tovább. Így hát, amikor regény alakot teremtek, mindig nagy kísértést érzek, hogy azt mondjam, azért olyan, amilyen, mert rossz a húzalozása, vagy mert azon a napon megevett, vagy elmulasztott megenni bizonyos mikroszkópikus vegyszermennyiségeket. Hogy én magam mit gondolok erről a könyvről? Pocsékérzés rágondolni. De minden könyvemre pocsékérzés szokott lenni rágondolni. Knox Burger barátom egyszer azt mondta egy bizonyos nehézkes regényről, hogy olyan, mintha Philbert Sturge írta volna. Philbert Sturge az, akinek képzelem magam olyankor, amikor megírom, aminek a megírására látszólag programozva vagyok. Ez a könyv ajándék magamnak az 50. születésnapomra. Úgy érzem magam, mintha átmásznék egy háztető gerincén, miután feljutottam az egyik oldalon. 50 évesen arra vagyok programozva, hogy gyerekesen viselkedjem, hogy sértegessem a nemzeti himnuszt, hogy náci zászlót, seglukat és mindenféle egyebet rajzoljak filctollal. Azt hiszem, megpróbálok kisöpörni a fejemből minden benne lévő kacatot. A seglukat, a zászlókat, a bugyikat. Bizony, ebben a könyvben bugyiról is van kép. Kisöpröm a többi könyvemből való szereplőket is. Nem rendezek több bábjátékot. Azt hiszem, megpróbálom olyan üresre söpörni a fejem, mint akkor volt, amikor 50 évvel ezelőtt megszülettem erre a selejtes bolygóra. Gyanítom, hogy ezt kellene tennie a legtöbb fehér amerikainak, és azoknak a nem fehér amerikaiaknak is, akik a fehér amerikaiakat utánozzák. Legalábbis azok a dolgok, amelyeket az én fejemben mások beleraktak, nem illeszkednek szépen. Gyakran haszontalanok és csúnyák, nincsenek arányban egymással, és nincsenek arányban a fejemen kívüli valóságos élettel. Nincs kultúra, nincs humánus harmónia az agyamban. Én már nem tudok kultúra nélkül élni. Így ez a könyv egy szemetes gyalogút, tele kacattal, amelyet magam mögé hajítok, ahogy visszamegyek az időben 1922. november 11-éig. Visszafelé vezető utamon eljutok majd abba az időbe, amikor november 11-e, mellesleg a születésnapom, szent nap volt, melyet a fegyverszünet napjának hívtak. Amikor én kisfiú voltam, meg amikor Dwayne Hoover kisfiú volt, a fegyverszünet napján, a 11. hónap 11. napján, a 11. óra 11. percében némán hallgatott minden embere minden nemzetnek, amely az első világháborúban harcolt. 1918-ban, abban a percben hagyta abba millió meg millió lény egymás mészárlását. Beszélgettem öreg emberekkel, akik abban a percben a csatatereken voltak. Más-más szavakkal, de mind azt mondták, hogy az a hirtelen csend Isten hangja volt. Így hát, van még közöttünk néhány ember, aki emlékszik arra az időre, amikor Isten érthetően szólt az emberiséghez. A fegyverszünet napjából a veteránok napja lett. A fegyverszünet napja szent volt. A veteránok napja nem az. Így hát magam mögé hajítom a veteránok napját. A fegyverszünet napját megtartom. Szent dolgokat nem akarok eldobni. Mi szent még? Hát például a Rómeó és Júlia. Meg minden muzsika. Philbert Sturge.

Első fejezet. Ez a történet arról szól, hogy miként találkozott két magányos, ösztövér, nem éppen fiatal fehér férfi egy gyorsan haldokló bolygón. Az egyikük egy Kilgore Trout nevű tudományos, fantasztikus író. Abban az időben kis senki volt, és úgy vélte, neki már befellegzett. Tévedett. A találkozásnak köszönhetően ő lett az egyik legnagyobb szeretetnek és tiszteletnek örvendő emberi lény a történelemben. Akivel találkozott, az a Dwayne Hoover nevű autókereskedő volt. Pontiac nevű autókkal kereskedett. Dwayne Hoover közel járt a megőrüléshez. Figyeljetek! Trout és Hoover az Amerikai Egyesült Államok nevű ország polgára volt, amelyet a rövidség kedvéért Amerikának hívtak. A nemzeti himnusz tiszta sületlenség volt, mint annyi minden, amit komolyan kellett volna venniük. Így hangzott. Ó, mondd, látod-e a pirkadati fényben azt, amire oly büszkén néztünk napszáltakor, aminek széles sávjai, fényes csillagai oly fennel lobogtak, szemünk előtt a bástyákért vívott vészes harc alatt. S rakéták vörös tüze, bombák robbanásának légi szava hozta hírét egész éjjel, hogy zászlónk még mindig ott lobog. Ó, mondd, lenge még az a csillagos lobogó, a szabadok földje, bátrak otthona fölött. A világegyetemben egy kvadrillió nemzet volt, de Dwayne Hoover és Kilgore Trout nemzete volt köztük az egyetlen, amelynek nemzeti himnusza kérdőjelekkel megspékelt zagyvaságból állt. Ennek a nemzetnek törvénye volt a zászlajáról, olyan törvénye, mint a bolygón egyetlen más nemzetnek sem. A törvény kimondta, a zászlót senki és semmi előtt nem szabad meghajtani. A zászlóhajtás barátságos és tiszteletteljes üdvözlésforma volt, amely abból állt, hogy a botra tűzött zászlót a földhöz közelítették, aztán visszaemelték. Dwayne Hoover és Kilgore Trout nemzetének jelmondata is volt, olyan nyelven, amelyen már senki sem beszélt. Így hangzott. E pluribus unum. Azt jelentette, sokból egy. A meghajthatatlan zászló érdekes volt, a himnusz és a semmitmondó jelmondat pedig nem sokat számított volna, ha nincs ez. Sok polgárt úgy semmibe vettek, becsaptak és bántalmaztak, hogy azt hitték, tévedésből kerülhettek ebbe az országba, sőt erre a bolygóra, hogy valami rettenetes félreértés történt. Kissé megvigasztalhatta volna őket az, ha a himnuszuk és a jelmondatuk említést tesz a tisztességről, a testvériességről, a reményről vagy a boldogságról, valamiképpen üdvözli őket a társadalomban. Ha szemügyre vették a papírpénzüket, hát ha abból rájönnek, miféle ország ez, egy halom egyéb barokk kacat között egy csonka gúla képét látták, a tetején sugárzó szemmel. Még az Egyesült Államok elnöke sem tudta, mit jelentsen ez. Mintha az ország azt mondta volna a polgárainak, értelmetlenségben az erő. Sok értelmetlenség csak a Dwayne Hoover és Kilgore Trout nemzetét megalapító atyák játékosságának ártalmatlan következménye volt. Az alapítók arisztokraták voltak, és föl akartak vágni a haszontalan műveltségükkel, ami az ókori hókusz-pókuszok ismeretéből állt. Költőnek is csapnivalók voltak. Az értelmetlenségnek egy része azonban gonoszság volt, mert nagy bűnöket rejtett magában. Például az amerikai gyermekek tanítói újra meg újra fölírták ezt a dátumot a táblákra, és felszólították a gyermekeket, hogy büszkeséggel és örömmel véssék az eszükbe. 1492. A tanítók azt mondták a gyermekeknek, hogy a földrészüket ekkor fedezték föl az emberi lények. A valóságban 1492-ben már emberi lények milliói éltek tartalmas és fantáziadús életet a földrészen. 1492 csak az az év volt, amikor a tengeri rablók elkezdték becsapni, kirabolni és megölni őket. Itt jön a másik gonosz értelmetlenség, amit a gyermekeknek tanítottak, hogy végül a tengeri rablók létrehoztak egy új államhatalmat, amely a szabadság világító fákjája lett minden emberi lény szemében. Képek és szobrok voltak mindenfelé erről a képzeletbeli fákjáról, hogy láthassák a gyermekek. Olyasmi volt, mint egy lángoló fagylalt. A valóságban azok a tengeri rablók, akiknek a legtöbb közük volt az új államhatalom létrehozásához, rabszolgákat tartottak.
az emberi lényeket gépek helyett használták, és még a rabszolgaság megszüntetése után is, ami igen zavarba ejtő volt, ők és a leszármazottaik továbbra is úgy gondoltak a közönséges emberi lényekre, mint gépekre. A tengeri rablók fehérek voltak. Azok az emberek, akik a rablók megérkezésekor már a földrészen éltek, részszínűek voltak. Amikor a földrészen bevezették a rabszolgaságot, a rabszolgák feketék voltak. A szín volt minden. A tengeri rablók azért tudtak mindenkitől elvenni mindent, amit akartak, mert nekik voltak a világon a legjobb hajóik, és aljasabbak voltak mindenki másnál. És volt puskaporuk, ami káliumnitrát, faszén és kén keveréke. Amikor tüzet érintettek hozzá, ez a látszólag közömbös por vadul gázzá alakult. A gáz fémcsövekből hatalmas sebességgel lövedékeket fújt ki. A lövedékek nagyon könnyen átvágták a húst és a csontokat, úgyhogy a rablók még akkor is tönkre tudták tenni a makacskodó emberi lény húzalozását, légcserélőjét vagy csővezetékeit, ha nagyon-nagyon messze volt tőlük. A tengeri rablók legfőbb fegyvere azonban az volt, hogy megdöbbenést tudtak okozni. Senki sem tudta elhinni, csak amikor már nagyon késő volt, hogy ennyire szívtelenek és mohók. Amikor Dwayne Hoover és Kilgore Trout találkozott, az országok messze a leggazdagabb és legerősebb ország volt a bolygón. Az övé volt a legtöbb élelem és ásvány és gép, és azzal fenyegette a többi országot, hogyha fegyelmezetlenkednek, nagy rakétákat lő rájuk, vagy repülőgépekről meghaigálja őket különféle dolgokkal. A legtöbb más országnak kutyagumia sem volt. Sokukban már élni sem lehetett. Túl sok volt bennük az ember, és túl kevés a hely. Már eladtak mindent, ami ért valamit, már nem volt mit enni, és az emberek mégis állandóan basztak. A baszás volt az, amivel a kisbabákat csinálták. A tönkrement bolygón sok ember kommunista volt. Az ő elméletük szerint azt, ami megmaradt a bolygóból, nagyjából egyenlően szét kellett volna osztani minden ember között, akiket korábban amúgy sem kérdezett meg senki, hogy akarnak-e egy tönkrement bolygóra jönni. Közben meg egyre csak érkeztek a kisbabák, rúgkapálva, bőgve, tejért üvöltve. Egyes helyeken az emberek még sarat is próbáltak enni, vagy kavicsokat szopogattak, miközben tőlük kéznyújtásnyira születtek a kisbabák. És így tovább. Dwayne Hoover és Kilgore Trout országa, ahol még bőven volt mindenből, szemben állt a kommunizmussal. Úgy vélekedett, hogy azoknak a földlakóknak, akiknek sok mindenük van, nem kell osztozniuk a többiekkel, ha nem akarnak, márpedig a legtöbbjük nem akart. Így hát nem kellett osztozniuk. Amerikában az volt a szokás, hogy mindenki elmarja, amit csak tud és megtartja. Egyes amerikaiaknak nagyon jól ment az elmarás és megtartás. Ezek mesésen jó módúak voltak. A többi kutyagumit sem tudott keríteni magának. Dwayne Hoover mesésen jó módú volt, amikor Kilgore Trouttal találkozott. Egy férfi pontosan ezeket a szavakat súgta oda a barátjának egy délelőtt, amikor Dwayne elment mellettük. Mesésen jó módú. És megmondom, mennyit birtokolt Kilgore Trout az időtájt a bolygóból? Kutyagumit. Kilgore Trout és Dwayne Hoover 1972 őszén találkozott Midland Cityben, Dwayne szülővárosában, az ottani művészeti fesztiválon. Mint már mondtam, Dwayne egy megőrülőben lévő Pontiac kereskedő volt. Dwayne kezdődő tébolya természetesen főként a vegyszerektől eredt. Dwayne Hoover teste előállított bizonyos vegyszereket, amelyek kibillentették egyensúlyából az elméjét. De Dwayne-nek, mint minden újdonsült elmebetegnek, ártalmas gondolatokra is szüksége volt ahhoz, hogy formát és irányt kapjon az őrültsége. Az ártalmas vegyszerek és az ártalmas gondolatok a yin és yang az őrültségben. A yin és yang a harmónia kínai jelképe volt. Az ártalmas gondolatokat Kilgore Trout szállította. Trout nem csak ártalmatlannak tekintette magát, hanem láthatatlannak is. A világ eddig annyira semmibe vette, hogy úgy vélte, ő nem is él. Remélte, hogy nem is él. A Dwayne-nel történt találkozásból azonban megtudta, él annyira, hogy olyan gondolatokat adhasson egy embertársának, amelyek szörnyetekké teszik. Íme a Trouttól Dwayne Hoovernek adott ártalmas gondolatok lényege. A Földön mindenki robot, csak egy valaki nem,
Dwayne Hoover. A világegyetem minden teremtménye közül csak Dwayne gondolkodik, érez, aggódik, tervezget, és így tovább. Senki más nem tudja, mi a fájdalom. Senki másnak nem kell döntenie semmiben. Mindenki más teljesen automatizált gépezet, amelynek a célja Dwayne stimulálása. Dwayne új típusú lény, amelyet most próbál ki a világ mindenség teremtője. Csak Dwayne Hoovernek van szabad akarata. Trout nem akarta, hogy higgyenek neki. Az ártalmas gondolatokat egy tudományos, fantasztikus regénybe tette, ott találta őket Dwayne. A könyv nem csak Dwayne-nek szólt. Trout még nem is hallott Dwayne-ről, amikor megírta. Mindenkinek szólt, aki történetesen kinyitja. Lényegében egyszerűen csak ennyit mondott mindenkinek. Hallod-e? Tudod, hogy te vagy az egyetlen teremtmény, akinek szabad akarata van? Milyen érzés? És így tovább. Szellemi bűvészkedés volt. Intellektuális játék. Dwayne-nek azonban lelki méreg. Troutot megrendítette az a fölismerés, hogy még ő is képes gonoszságot hozni a világra, ártalmas gondolatok formájában. Miután Dwayne-t a kényszerzubbonyban elszállították az elmegyógyintézetbe, Trout megszállottan hirdetni kezdte, hogy milyen fontosak a gondolatok a betegségek létrejöttében és gyógyításában. De senki sem figyelt rá. Piszkos öregember volt a vadonban, aki a fáknak és az ajnövényzetnek kiáltozza, a gondolatokba vagy a hiányukba bele lehet betegedni. Kilgore Trout a mentálhigiénia úttörője lett. Elméleteit tudományos fantasztikumnak álcázva adta elő. 1981-ben halt meg, kis hián 20 évvel azután, hogy úgy megbetegítette Dwayne Hoovert. Akkorra már megbecsülésre talált, mint nagy művész és nagy tudós. Az Amerikai Művészeti és Tudományos Akadémia Emlékművet Akadémia emlékművet állítatott hamvai fölé. Lapjára egy idézetet véstek föl, Trout

Elchild Heights-ben, a város legszebb lakónegyedében. Arrafelé minden ház megépítése legalább 100 ezer dollárba került. Minden ház legalább 3 holdas telken állt. Éjszakánként Wayne egyetlen társa egy Fickó nevű labradori kutya volt. Fickó egy sok évvel azelőtt történt autóbaleset miatt nem tudta csóválni a farkát, ezért nem tudta mivel kimutatni a többi kutyának a jó indulatát. Folyton verekednie kellett. A füle szafatokban lógott. Sebb helyektől volt heges a teste. Dwayne-nek volt egy Lottie Davis nevű fekete cselédje. Naponta kitakarította a házat. Aztán megfőzte Dwayne vacsoráját és felszolgálta. Aztán hazament. Rabszolgáktól származott. Lottie Davis és Dwayne nem beszélgetett sokat, noha nagyon kedvelték egymást. Dwayne a társalgást főleg a kutyának tartogatta. Ledobta magát a padlóra, Fickóval hempergett, és ilyeneket mondogatott. Mi ketten, Fickó? Meg hogy van az én öreg cimborám? És így tovább. Ez a mindennapos szokása változatlanul megmaradt azután is, hogy elkezdett megtébolyódni, így hát Lottie semmi szokatlant nem vehetett észre. Kilgore Troutnak egy Willy nevű papagája volt. Wayne Hooverhez hasonlóan Trout is egyedül volt éjszaka, leszámítva a papagájt. Trout is beszélt a házi állathoz. De míg Dwayne a szeretetről zagyvált a labradori kutyának, Trout gúnyos megjegyzéseket tett a papagájának és a világ végéről dünnyögött. Most bármelyik pillanatban, mondogatta. Legfőbb ideje is. Trout elképzelése szerint a légkörnek hamarosan belélegezhetetlenné kell válnia. Trout föltételezte, hogy amikor a levegő mérgező lesz, Willy néhány perccel hamarabb dobja föl a talpát, mint ő. Ezzel ugratta Willyt. Mi van a jó öreg légzéssel, Willy? Kérdezgette. Vagy mintha egy kis tüdőtágulásod volna, Willy? Vagy még nem is beszéltünk róla, Willy, hogy miféle temetést akarsz, még azt sem mondtad, milyen vallású vagy. És így tovább. Azt mondogatta Willynek, hogy az emberiség megérdemli a rettenetes halált, mert oly kegyetlen és pusztító módon viselkedett ezen a szelíd és kedves bolygón. Csupa Heliogabalus vagyunk, Willy, mondta. Így hívtak egy római császárt, aki életnagyságú belül üres bika szobrot készítetett rajta ajtóval. Az ajtót kívülről be lehetett zárni. A bika szája nyitva állt. Az volt az egyetlen nyílás az ajtón kívül. Heliogabalus az ajtón át berakatott egy-egy emberi lényt a bikába, aztán bezárták az ajtót. Ami hangot az emberi lény odabent kiadott, a bika száján átjött ki. Heliogabalus vendégeket hívott és nagy mulatságot rendezett. Sok étellel, borral, szép nőkkel és csinos fiúkkal. Aztán Heliogabalus egy szolgával alágyújtóst gyújtatott meg. Az alágyújtó száraz tűzifa alatt volt, az meg a bika alatt. Troutnak volt még egy szokása, amelyet egyesek különbségnek tarthattak. Minden tükröt léknek hívott. Azzal szórakozott, hogy úgy tett, mintha a tükrök lyukak lettek volna két világegyetem között. Ha egy gyereket tükör közelében látott, megfenyegette az ujjával és nagyon komolyan rászólt, nehogy túl közel menj ahhoz a lékhez, nem szeretnél a másik világegyetemben kikötni, igaz? És így tovább. Mire Trout meghalt, persze már mindenki lékeknek hívta a tükröket. Ilyen köztiszteletre tettek szert még a tréfái is. 1972-ben Trout egy alaksori lakásban lakott a New York állambeli Cohoes-ban. Alumínium zsalus ablakok és ablaktáblák felszerelésével kereste a kenyerét. Az árusításokkal nem foglalkozott, mert nem volt személyes varázsa. A személyes varázs olyan fondorlat volt, amelytől az idegenek rögtön megszerették az embert és megbíztak benne, nem törődve azzal, hogy mit forgat a fejében. Dwayne Hooverből csak úgy áradt a személyes varázs. Belőlem is csak úgy árad a személyes varázs, amikor akarom. Sok emberből csak úgy árad a személyes varázs. Trout munkaadójának és munkatársainak fogalmuk sem volt arról, hogy Trout író. Ami azt illeti, egyetlen valamire való kiadó sem hallott róla, pedig amikor Dwayne-nel megismerkedett, már 117 regényt és 2000 novellát írt. Egyetlen művét sem írtam másolattal. A kéziratait anélkül küldte el, hogy fölbélyegezett, megcímzett válaszborítékot melléket volna hozzájuk. Néha még feladót sem írt.
A kiadók nevét és címét az irodalmi szakmával foglalkozó folyóiratokból szerezte meg, amelyeket Mohón olvasgatott a

Könyvtárak hírlapolvasó termeiben. Így került kapcsolatba a Klasszikus Világkönyvtár nevű vállalkozással, amely kemény pornográfiát adott ki a kaliforniai állambeli Los Angelesben. Arra használták Trout történeteit, amelyekben rendszerint még nők sem szerepeltek, hogy növeljék a buja képeket tartalmazó könyvek és folyóiratok terjedelmét. Troutot sohasem értesítették, hogy hol vagy mikor találkozhat a műveivel nyomtatásban. És megmondom, mit fizettek neki. Kutyagumit. Még tisztelet példányokat sem küldtek ki a könyvekből és lapokból, amelyekben megjelentek, így hát Troutnak kellett felkutatnia őket a pornóboltokban. És gyakran megváltoztatták a művek eredeti címét is. A pángalaktikus megbízottból például így lett Mohószájú Maca. Troutot azonban legjobban a kiadók választotta illusztrációk ejtették kétségbe, amelyeknek semmi közük nem volt a történetekhez. Írt például egy regényt a Delmore Skag nevezetű földlakóról, egy aglegényről, aki olyan környéken lakik, ahol mindenki másnak hatalmas családja van. Skag tudós és kitalál egy módszert arra, hogy tyúklevesben szaporodjék. Élő sejteket metsz le a jobb tenyeréről, belekeveri őket a levesbe, és a kozmikus sugárzás hatásának teszi ki a levest. A sejtekből kisbabák fejlődnek ki, amelyek szakasztott olyanok, mint Delmore Skag. Delmore Skag nem sokára naponta több kisbabát hoz a világra, és rendszeresen meghívja szomszédait, hogy osztozzanak büszkeségében és örömében. Nem ritkán több mint 100 kisbabát keresztel meg egyszerre. Híres családapa lesz belőle. És így tovább. Skag azt reméli, hogy így kényszerítheti az országát arra, hogy törvényt hozzon a túl nagy családok ellen. A törvényhozók és a bíróságok azonban nem hajlandóak szembenézni a problémával. Ehelyett szigorú törvényeket hoznak arról, hogy egyedülálló emberek birtokában nem lehet tyúkleves. És így tovább. Ezt a könyvet elmosódott fényképek illusztrálták, amelyeken több fehér nő leszopta ugyanazt a fekete férfit, aki valamilyen okból mexikói szombrérót viselt. Az időtájt, amikor Dwayne Hooverrel találkozott, Trout legszélesebb körben terjesztett könyve a négykerekű Pest is volt. A kiadó a címet nem változtatta meg, de a legnagyobb részét a szerző nevével együtt eltakart egy rikító színű szalag, rajta ez az ígéret: Szélesre tárt pumák. A szélesre tárt pumák fényképek voltak bugyi nélküli nőkről, akik széttették a lábukat, és így módon látni lehetett a hüvelynyílásukat. A kifejezést először sajtófotósok használták, akik baleseteknél, sporteseményeken, tűzből mentésnél gyakran kerültek olyan helyzetbe, hogy beláttak a nők szoknyája alá. Titkos szóra volt szükségük, amit oda kiálthatnak a többi újságírónak, a rendőr meg a tűzoltó cimboráiknak is így tovább, hogy tudassák velük, mit lehet látni, ha ők is látni akarják. A szó ez volt: puma. A puma a valóságban egy macskaféle ragadozó volt. Szürkés volt a bundája és ügyesen mozgott a fákon is. Az a fajta puma viszont, amely annyira izgatta a sajtófotósokat, egészen másként festett. Innét jöttek ki a kisbabák. Amikor Dwayne kisfiú volt, amikor Kilgore Trout kisfiú volt, amikor én kisfiú voltam, sőt még akkor is, amikor középkorú és idősebb férfiak lettünk, a rendőrségnek és a bíróságoknak kötelességük volt megakadályozni, hogy az ilyen hétköznapi nyílások ábrázolásait megnézzék és megbeszéljék olyan személyek, akik nem orvosi foglalkozást űznek. Ki tudja, hogyan döntés született arról, hogy a szélesre tárt pumák, melyek 10 000-szer megszokottabbak voltak a valóságos pumáknál, a törvényekkel legádázabbul védett titoknak számítsanak. Így hát őrület tört ki a szélesre tárt pumák iránt. Őrület tombolt egy elem, egy puha, gyönge fém iránt is, melyet korábban ki tudja miért minden elemek legkívánatosabbikának nyilvánítottak, és úgy hívták arany. És amikor Dwayne meg Trout meg én kisfiúk voltunk, a szélesre tárt pumák iránti őrület kiterjedt a bugyikra is. A lányok minden áron rejtegették a bugyijukat, a fiúk pedig minden áron látni akarták. Az egyik első dolog, amit Dwayne kisfiúként az iskolában megtanult, egy versike volt, amelyet akkor kellett ordítania, ha a játszótéren véletlenül megpillantotta egy kislány bugyiját. A többiektől tanulta. Így hangzott: látom Franciaországot, látom Angliát,
látom egy kislány bugyiját. Amikor Kilgore Trout 1979-ben átvette az orvosi Nobel-díjat, így beszélt. Egyesek azt mondják, hogy haladás nem létezik. Bevallom, csak ugyan zavarba ejtő diadalnak látszik, hogy mostanra minden állat közül csak az ember maradt meg a földön. Önök közül azok, akik ismerik régebben megjelent műveim jellegét, bizonyára megértik, miért sirattam meg különösen az utolsó puma pusztulását. Kisfiú koromban azonban két szörnyeteg is velünk élt ezen a bolygón, és ma tiszta szívvel örvendek a kipusztulásuknak. Ezek a szörnyetegek elszántan törekedtek arra, hogy elpusztítsanak minket, vagy legalábbis értelmetlenné tegyék az életünket. Kis hián sikerült nekik. Könyörtelen ellenségek voltak, nem úgy, mint puma barátaim. Az oroszlánok? Nem. A tigrisek? Nem. Az oroszlánok és tigrisek az idő legnagyobb részében szúnyókáltak. Azok a szörnyek azonban, amelyekről szólok, sohasem aludtak. A fejünkben lakoztak. Ez a két szörny nem más, mint az oktalan epekedés az aranyért, és az oktalan epekedés a kislányok bugyjának megpillantásáért. Hálás vagyok azért, hogy ezek az epekedések oly nevetségesek, mert megtanítottak bennünket arra, hogy az emberi lények képesek bármit elhinni, és képesek viselkedésüket minden energiájukkal hozzáigazítani a hithez, bármiféle hithez. Így hát most fölépíthetünk egy önzetlen társadalmat, az önzetlenségre fordítva mindazt az őrjöngő energiát, amelyet egykor az aranyra és a bugyikra fordítottunk. Egy pillanatra elhallgatott, aztán fanyar komorsággal elszavalta egy vers kezdő sorait, melyeket kisfiú korában Bermudán tanult meg elordítani. A versnek különösen fájdalmas szépséget adott, hogy a két nemzet, melynek neve elhangzott benne, már nem létezett, mint nemzet. Látom Franciaországot, mondta. Látom Angliát. A valóságban a Dwayne Hoover és Trout közötti történelmi találkozás idejére a női bugyik már drasztikusan leértékelődtek. Az aranyára még mindig emelkedett. A női bugyik fényképei kevesebbet értek, mint a papír, amelyre nyomtatták őket, és még a szélesre tárt pumákról szóló jó minőségű színes filmekért sem igen tülekedtek a piacon. Régebben volt olyan idő, amikor Trout mindeddig legnépszerűbb könyvének, a négykerekű pestisnek egy példányáért $12 is megadtak az illusztrációk miatt. Most $1 kínálták, és akik ezt megadták érte, azok sem a képekért fizettek. A szavakért fizettek. A könyvben lévő szavak egyébként arról szóltak, hogy milyen az élet egy Lingó 3 nevű haldokló bolygón, amelynek lakói az amerikai gépkocsikra hasonlítanak. Kerekeken gurulnak. Belső égésű motorok hajtják őket. Kőolajbázisú tüzelőanyagokat fogyasztanak. De senki sem gyártja őket, hanem szaporodnak. Tojásokat raknak bennük autóembriókkal, és az ivadékok a felnőttek forgattyúházaiból leeresztett olajban fejlődnek ki. A Lingó 3-at űrutazók látogatják meg, akik megtudják, hogy a teremtmények kipusztulóban vannak, mégpedig azért, mert elpusztították a bolygójuk erőforrásait, beleértve a légkört is. Az űrutazók anyagi téren nem sok segítséget tudnak felajánlani. Az autólények abban reménykednek, hogy kölcsön kérhetnek valamicske oxigént, és a látogatókkal elvitethetik legalább egy tojásukat egy másik bolygóra, ahol talán ki kell, ahol újra fölvirágozhat egy autócivilizáció. De a legkisebb tojásuk is 24 kilós, az űrutazók viszont csak egy hüvelyknyi magasságúak, és az űrhajójuk akkora sincs, mint egy földi cipős doboz. Zeltól Dimárról jöttek. A zeltoldi mariaknak Kágó a szószólója. Kágó azt mondja, hogy a legtöbb, amit tehet, az, hogy elmondja mindenkinek a világegyetemben, hogy milyen csodálatosak voltak az autólények. Íme ezt mondja a benzin nélküli rozsdásodó tragacsok tömegének. Elmúltok majd, de feledésben nem merültök. A történetet ezen a ponton két kínai lány képe illusztrálta. Látszólag ikrek voltak, és szélesre tárt lábbal ültek egy heverőn. Így hát Kágó és bátor kis zeltoldi mári legénysége, mely egytől egyik homoszexuális, bebarangolja a világegyetemet és életben tartja az autólények emlékét. Végül eljutnak a Föld nevű bolygóra.
Kágó teljes jóhiszeműséggel beszámol a földieknek az autókról. Kágó nem tudja, hogy az emberi lényekkel egyetlen gondolat ugyanolyan könnyűszerrel végezhet, mint a kolera vagy a bubópest is. A földiek nem immunisak a dilis gondolatokkal szemben. Figyeljetek, Trout szerint mi volt az oka annak, hogy az emberi lények nem tudták elhárítani az ártalmas gondolatokat. A földön az eszmék, a barátság vagy ellenségesség jelképei voltak. A tartalmuk nem számított. A barátok egyetértettek egymással, hogy kifejezésre juttassák barátságukat. Az ellenségek nem értettek egyet egymással, hogy kifejezésre juttassák ellenségességüket. A földlakók eszméi sok százezer éven át nem számítottak, mivel amúgy sem igen tudtak mit kezdeni velük. Az eszméket ugyanúgy használhatták jelképeknek, mint akármi másnak. Még egy mondásuk is volt az eszmék haszontalanságáról. Ha az óhaj ló volna, minden koldus lovagolna. Aztán a földlakók feltalálták a szerszámokat. A barátokkal való egyetértés egyszerűen az öngyilkosság egyik formája lehetett, vagy még rosszabb. Az egyetértések azonban folytatódtak, nem a józanész, a tisztesség vagy az önfenntartás, hanem a barátságok kedvéért. A földlakók egyre csak barátkoztak egymással, ahelyett, hogy gondolkodtak volna. És még akkor is, amikor számítógépeket építettek, hogy azok gondolkodjanak helyettük, nem annyira bölcsnek, mint inkább barátságosnak tervezték őket. Így hát megpecsételődött a sorsuk. Az öldöklő koldusok lóra szállhattak.

Harmadik fejezet. Nem egészen egy évszázaddal azután, hogy Kágó megérkezik a földre, Trout regénye szerint az egykor nyugodalmas, nedves, életadó, kékezzöld bolygón minden életforma pusztulóban van, vagy már el is pusztult. Mindenütt ott állnak azoknak a nagy bogaraknak a fémhéjai, amelyeket az emberek készítettek és bálványoztak. Autók. Az autók pusztítottak ki mindent. A kis Kágó sokkal hamarabb meghal, mint a bolygó. Egy detroiti kocsmában akar előadást tartani az autó veszedelmeiről, de olyan aprócska, hogy senki sem figyel rá. Egy pillanatra leheveredik pihenni, és egy részeg autógyári munkás gyufának nézi. Kágó belehal abba, hogy ismételten megpróbálják lángra lobbantani a pult alján. 1972 előtt Trout csak egyetlen olvasói levelet kapott. Egy különc milliómos küldte, aki egy magánnyomozó irodát bérelt föl, hogy derítsék ki, ki az a Trout, és hol található. Trout olyan nehezen volt megtalálható, hogy a keresés 18 ezer dollárba került. A rajongói levelet Kahószi alaksori lakásában kapta meg. Kézzel írták, és Trout arra a következtetése jutott, hogy az írója körülbelül 14 éves lehet. A levélben az állt, hogy a négykerekű pestis a létező legnagyszerűbb angol nyelvű regény, és Troutnak kellene az Egyesült Államok elnökének lennie. Trout hangosan felolvasta a levelet a papagájának. Kezdenek jóra fordulni a dolgok, Willy, mondta. Mindig is tudtam, hallgass csak. Aztán felolvasta a levelet. A levélben egy szó sem utalt arra, hogy az írója, akit Elliot Rosewaternek hívtak, felnőtt ember és mesése jómódú. Kilgore Trout egyébként csak úgy lehetett volna az Egyesült Államok elnöke, hogy módosítják az alkotmányt. Nem az országban született. Bermuda volt a szülőhelye. Apja Leo Trout megmaradt ugyan amerikai állampolgárnak, de sok éven át Bermudán dolgozott a királyi madártani társaság alkalmazottjaként. Őrizte a világ egyetlen helyét, ahol még fészkelt a Bermuda vészmadár. Ezek a hatalmas, zöldes színű tengeri madarak végül kipusztultak. Akárki akármit próbált is tenni ellene. Gyermekkorában Trout látta, hogy egyenként meghaltak a vészmadarak. Őt bízta meg az apja azzal a lehangoló feladattal, hogy mérje meg a tetemek szárny szélességét. Ezek voltak a legnagyobb élőlények, amelyek saját erejükből repültek a bolygón. Az utolsó tetem szárny távolsága volt valamennyi közül a legnagyobb, 5 méter 86 centiméter. Miután minden vészmadár kipusztult, kiderült, hogy mi ölte meg őket. Egy gomba, amely a szemüket és az agyukat támadta meg. Az emberek vitték a gombát a fészkelőhelyükre, a látszólag ártalmatlan lábgombásodás formájában. Így hát Kilgore Troutnak a sok napfény és friss levegő ellenére is nyomasztó gyermekkora volt. Nagyon valószínű, hogy borulátása, mely élete későbbi szakaszában elhatalmasodott rajta, tönkretette három házasságát és egyetlen fiát, Leót, 14 éves korában elűzte otthonról, az oszlásnak indult madara keserédes szagú hústömegében gyökerezett. A rajongó levél nagyon megkésett. Nem okozott örömöt. Kilgore Trout a magánéletébe történő beavatkozásnak tekintette. Rosewater azt ígérte a levélben, hogy híressé teszi Troutot. Troutnak, aki csak a papagája hallott, ennyi mondani valója volt a dologról. Mit nyúlkál ez a testzsákomba? A testzsák nagy műanyag csomagoló eszköz volt frissen leölt amerikai katonák számára. Új találmánynak számított. Nem tudom, ki találta ki a testzsákot. Azt viszont tudom, hogy ki találta ki Kilgore Troutot. Én. Rendetlen fogsort csináltam neki. Adtam neki hajat, de megőszítettem. Nem hagytam, hogy fésülködjön vagy fodrászhoz járjon. Hosszúra és bozontosra növesztettem a haját. Ugyanolyan lábat adtam neki, mint amilyet a világ mindenség teremtője adott az apámnak, amikor az apám szánalmas öregember lett. Sápat fehér pipaszárláb volt, szörtelen és visszereg fantasztikus rajzolatai ékesítette. Két hónappal azután, hogy Trout megkapta az első rajongó levelét, találtattam vele a levélszekrényben egy meghívást, amelyben fölkérték, hogy tartson előadást egy közép-nyugat-amerikai művészeti fesztiválon. A meghívást a fesztivál elnöke Fred T. Berry küldte. Tiszteletteljesen, szinte áhítattal írt Kilgore Troutnak, esdekelve kérte, hogy meghívott hírességként emelje az ötnapos fesztivál fényét, mellyel a Mildred Berry Művészeti Központot fogják felavatni Midland Cityben.
A levél nem tett említést arról, hogy Mildred Berry a fesztivál elnökének, Midland City leggazdagabb emberének néhai anyja volt. Fred T. Berry pénzéből épült föl az új művészeti központ, egy oszlopokon álló áttetsző gömb. Ablaka nem volt. Esténként, amikor belülről kivilágították, úgy festett, mint a fölkelő telihold szeptember végén. Fred T. Berry mellesleg pontosan egykorú volt Trouttal. Ugyanazon a napon születtek, de egy cseppet sem hasonlítottak egymásra. Fred T. Berry már nem is látszott fehér embernek, pedig tiszta angol vér folyt az ereiben. Ahogy egyre öregebb és egyre boldogabb lett, és mindenütt kihult a szőrzete, egyre inkább úgy festett, mint egy örömmámorban úszó öreg kínai. Annyira kínainak látszott, hogy rákapott a kínaias öltözködésre. Az igazi kínaiak gyakran azt hitték róla, hogy igazi kínai. Fred T. Berry bevallotta a levelében, hogy nem olvasta Kilgore Trout műveit, ám szíves örömest megteszi még a fesztivál kezdete előtt. Önt igen nagyra becsüli Elliot Rosewater írta, aki biztosított arról, hogy ön alig, hanem a legnagyobb élő amerikai regényíró, ennél nagyobb dicséretet nem tudok elképzelni. A levélhez hozzá volt tűzve egy $1000 csekk. Fred T. Berry elmagyarázta, hogy ez fedezi Trout úti költségét és tiszteletdíját. Sok pénz volt. Trout hirtelen mesésen jó módú lett. Elmondom, hogyan kapta Trout a meghívást. Fred T. Berry fő attrakcióként egy mesésen értékes olajfestményt szeretett volna kiállítani a Midland City művészeti fesztiválon. Akármilyen gazdag volt, nem engedhette meg magának, hogy vegyen egyet, így hát körülnézett, honnan kölcsönözhetne. Az első ember, akihez elment, Elliot Rosewater volt. Elliot Rosewaternek volt egy legalább $3 millió érő El Greco képe. Azt mondta, a fesztivál egy feltétellel kaphatja meg a képet, ha meghívja előadónak a legnagyobb élő angol nyelvű írót, aki nem más, mint Kilgore Trout. Trout jót nevetett a hízelgő meghíváson, utána azonban félelem fogta el. Már megint egy idegen nyúlkál a testzsákjába. Ígnek emel tekintettel elgyötörten tette föl a kérdést papagájának. Miért ez a hirtelen érdeklődés Kilgore Trout iránt? Újra elolvasta a levelet. Nem elég, hogy Kilgore Trout kell nekik, mondta, hanem smokingban kell nekik, Willy, itt valami tévedés történt. Vállat vont. Talán azért hívtak meg, mert tudják, hogy van smokingom? Mondta. Valóban a birtokában volt egy smoking. Egy hajókofferban lapult, melyet Trout lakásról lakásra cipelt magával több mint 40 éven át. A gyermekkori játékszerei voltak benne, egy vészmadár csontjai és számos egyéb érdekesség, közöttük a smoking, amelyet a felsősök báján viselt közvetlenül azelőtt, hogy 1924-ben leérettségizett az Ohio állambeli Dayton város Thomas Jeffersonról elnevezett középiskolájában. Trout Bermudán született és ott járt elemi iskolába, de aztán a családja átköltözött Daytonba. A középiskolát egy rabszolgatartóról nevezték el, aki egyúttal a világ egyik legnagyobb teoretikusa volt az emberi szabadságot illetően. Trout előszedte a smokingot a kofferből és fölvette. Nagyon hasonlított arra a smokingra, amelyet egyszer az apám vett föl a szemem láttára, amikor már nagyon-nagyon öreg volt. Zöldes penész réteg borította. A burjánzó penész helyenként puha nyúlprémre emlékeztetett. Esténként ez nagyon jó lesz, mondta Trout. Hanem Willy, mondd csak, mit vesz föl az ember Midland Cityben októberben naplemente előtt? Fölhúzta a nadrágját, hogy kilátszott bizarrul cicomás lábszára. Bermuda sortot és hosszú zoknit. Mi, Willy? Végül is bermudai vagyok. Vizes rongyal letörölgette a smokingot. Könnyen lejött róla a penész. Nem szívesen teszem, Willy, mondta, ahogy megölte a penész gombákat. A gombáknak ugyan annyi joguk van az élethez, mint nekem. Ők tudják, mit akarnak, Willy. Én, ha agyonütnek, se tudom már. Aztán elgondolkodott, hogy vajon mit akarhat Willy. Könnyű volt kitalálni. Willy, mondta Trout, én annyira szeretlek, és olyan nagy kutya vagyok a világ mindenségben, hogy most teljesítem 3 kívánságodat. Ezzel kinyitotta a kalitka ajtaját. Erre Willy 1000 év alatt sem lett volna képes. Willy kiröppent, és leült az ablakpárkányra. Kis vállát nekivetette az üvegnek. Csak egyetlen üvegréteg volt Willy és a végtelen levegő ég között.
Noha Traut alumínium ablaktáblák felszerelésével foglalkozott, a saját ablaka nem ilyen volt. Most teljesül a második kívánságod, mondta Traut, és ismét olyasmit tett, amit Willy sohasem tudott volna megtenni. Kinyitotta az ablakot. Az ablaknyitás azonban olyan ijesztő volt a papagáj számára, hogy visszaröpült a kalitkához és beszökkent. Traut becsukta a kalitka ajtaját és bezárta. Ez volt a legértelmesebb felhasználása a három kívánságnak, amiről valaha is hallottam, mondta a madárnak. Biztosítottad, hogy legyen ezután is olyasmi, amit érdemes kívánnod, hogy kijuss a kalitkából. Traut rájött az összefüggésre az egyszál rajongói levél és a meghívás között, de nem tudta elhinni, hogy Elliot Rosewater felnőtt ember. Magának kellene az Egyesült Államok elnökének lennie. Willy, mondta bizonytalanul Traut, ezt a bulit valami Rosewater nevű kamasz szervezte nekem. A szülei biztos jó barátai a művészeti fesztivál elnökének, és arra felé semmit sem tudnak a könyvekről. Úgyhogy, amikor a fiú azt mondta, zseni vagyok, elhitték neki. Traut megrázta a fejét. Nem megyek el, Willy. Nem akarom itt hagyni a kalitkámat. Több eszem van annál. De még ha itt akarnám is hagyni, akkor sem mennék el Midland Citybe, hogy nevetségessé tegyem magam. És az egyetlen rajongómat. Traut ennyiben hagyta a dolgot. De időnként újra elolvasta meghívást, amíg már kívülről tudta. Aztán a szemébe ötlött a levél egy rejtettebb üzenete. A fejlécen volt, ahol két maszk rajza látszott, a komédia és a tragédia ábrázolásának szándékával. Azok ott csak mosolygókat akarnak, mondta Traut a papagájnak. Sikertelen nyomorultak mellőzik a jelentkezést. De az agya nem hagyta nyugodni. Támadt egy gondolata, amelyet igen pikásnak talált, de talán pontosan arra van szükségük, hogy lássanak egy sikertelen nyomorultat. Aztán energikusan tenni venni kezdett. Willy, Willykém, mondta, ide hallgass, itt hagyom a kalitkát, de visszajövök. Elmegyek oda, és olyat mutatok nekik, amilyet még nem láttak művészeti fesztiválon. Egyet a sok ezer művész közül, akik egész életüket az igazság és szépség keresésének szentelték. És kutyagumit se találtak. Traut végül elfogadta a meghívást. Két nappal a fesztivál kezdete előtt az emeleten lakó szállás adónője gondjaira bízta Willyt, és autóstoppal New Yorkba utazott. $500 biztosító tűvel az alsó nadrágja belsejébe tűzött. A többi pénzt berakta a bankba. Azért ment először New Yorkba, mert remélte, hogy az ottani pornóboltokban megtalálja néhány könyvét. Otthon nem voltak példányai. Megvette azokat a könyveket, de most felhangon föl akart olvasni belőlük Midland Cityben illusztrálandó egy tragédiát, mely ugyanakkor nevetséges is. Úgy tervezte, elmondja majd azoknak az embereknek, mit szeretne a sírkövére iratni. Íme ezt szerette volna. Valaki, valamettől valameddig, megpróbálta.

0: lesz ezután.
1: Kell takarni.
2: Jó.
1: Kell takaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

0: Szeret?
1: Igen.
0: Miért?
1: Mit miért?
0: Miért szeret?
1: Nem tudom, csak. Nagyon szép vagy.
0: Csak azért szeret?
1: Nem, nem csak azért.
0: Hát még miért?
1: Ne kezd már megint. Ugyanazért, amiért tegnap, meg tavaly előtt, meg azelőtt, azelőtt, azelőtt.
0: Mondd el még egyszer, miért szeret?
1: Mindenért, mert szép is vagy, meg okos vagy, meg jó vagy, meg előzékeny vagy, meg aranyos vagy,
0: és
1: meg kedves.
0: És ha majd öreg leszek, és rossz kedvű, és csúnya?
1: Te sohasem leszel csúnya.
0: Szóval csak azért szeretsz, mert szép vagyok.
1: Jaj, ne.
0: Ha öreg leszek, akkor már nem fogsz szeretni?
1: Dehogy nem, akkor is.
0: Nem, akkor nem fogsz szeretni.
1: Te döntöd el, hogy én kit fogok szeretni, ha öreg leszel?
0: Igen. Ha öreg leszek, nem kellek már neked. Sajnálni fogsz. Tudom, hogy csak azért szeretsz, mert szép vagyok. Vald be!
1: Nem, nem azért szeretlek.
0: Miért? Nem vagyok elég szép?
1: Hagyd már abba, gyönyörű vagy, de nem azért szeretlek.
0: Akkor miért?
1: Elmondtam már százszor, ne kérdezz már mindig. Ilyet csak frusztrált kis csajok kérdeznek dugás előtt, vagy után, vagy helyett.
0: Aha. Szóval én egy frusztrált kis csaj vagyok szerinted.
1: Nem, szerinted vagy az. Én inkább érdekesnek talállak. Meg szépnek. Érdekesnek. És kíváncsi vagyok arra is, hogy milyen leszel öregen.
0: Na, azt biztos nem játsszuk el most.
1: Minden lehetséges módon megnézlek. Nagyon elszánt vagyok. Rajtam múlik, hogy milyen leszel.
0: Ne érdekeljen. Elég, ha én tudom, milyen vagyok.
1: Én tudom, milyen lehetsz.

0: Jó. Ez itt a folyó. Ott az arcunk a vízben. Látod?
1: Igen, látlak. Szép vagy.
0: Állítólag, ha valamiből túl sok jut az embernek, azt szerényen el kell rejteni. Különben nagyon ránéznek. Szemmel verik, így mondják. Például, ha nagyon szép gyereket szülsz, azt nem szabad mutogatni, dicsekedni vele. Mert valaki úgy rácsodálkozhat, vagy annyira elkívánja a szépségét, hogy megbetegszik a kisbaba. Lehet, hogy Narcisz is ezért lett oda.
1: Szemmel verték a nimfák.
0: Nem, hanem ő saját magát. Meglátta magát a folyóban. Lehet, hogy fel se ismerte. Tyű, a mindenit. De jó pasi ez. Gondolta, és vitte volna magával. Nyúlt utána bele a vízbe, de kifolyt a keze közül. Nyúlt utána még egyszer. Semmi. A nagy küzdésben, hogy elkapja végre saját magát, volt ideje töprengeni szerintem, és ettől csúszott szét. Lehet, hogy nem is az önimádatba halt bele, hanem kinyírta magát, mert megzakkant a gondolkodástól, hogy ki is ő valójában.
1: Gyönyörű vagy.
0: Ej, de szép szomorú arcom van, gondolta magáról. Bár csak lenne még valaki. Hozzám hasonló. Nem lennék ennyire egyedül. És felmerült benne a halál gondolata.
1: Ha az ember sokáig egyedül van, felmerül benne a halál gondolata.
0: Elképzelem, térdelünk egymás mellett, sokan az Eufrátesz, meg a Nílus, meg a Duna partján. Egy fiú, egy lány, egy fiú, egy lány, egy fiú, egy lány. Nézegetjük az arcunkat. Olyan szép legyél, mint én. Olyan szép legyen a szemed, mint az enyém. Karcsú a nyakad, mint az enyém. És így tovább felsorolunk mindenfélét, amit saját magunkban szeretünk.
1: Milyen édes vagy könnyes szemmel.
0: Mikor ölel már meg valaki?
1: Ölelnélek. Ha hagynád, nem unod még? Mert én már fáradok. Nem nézegetem magamat tovább, inkább téged nézlek. Minden reggel felébredéskor rád gondolok. Az állandó hisztikre, anyafogásra, az elégedetlenségre, a kifogásokra. A hajadra, a szemedre, a cicidre. És akkor feláll a farkam. Ebből tudom, hogy még élek.
0: Most még ne.
1: De hát azt mondtad, hogy a folyóparton.
0: Nem. Nem most. Majd. Időt kérek, illetve nem tudom. Még nem döntöttem el, hogy legyen.
1: De te mondtad, azt mondtad, azt ígérted, hogy szerelmeskedünk a folyóparton.
0: Én nem ígértem semmit. Én biztos nem ígértem semmit. Arra emlékeznék, rohadtul utálok ígérgetni, úgyhogy tuti, hogy én semmit sem ígértem neked.
1: Tessék, és évek óta ez megy. Mindig ez megy. Egy lépés előre, kettő hátra. Először azt mondod, hogy igen, aztán persze nem. Azt kéred, hogy szeressenek. És megsértülsz, hogyha hozzád érek. Haragszol rám olyanért, amit el sem követtem. Amit más követett el, azért is rám haragszol. Megkötözöl. Illegeted, billegeted magadat. Rázogatod a hajad ide-oda. Mindenhol ott hagyod az illatodat. Ez nem ígéret? Folyton boldogabb akarsz lenni. Boldog. Boldog. Buldog. Na az vagyok én. Egy bazi nagy, boldogtalan buldog vagyok. Akkor tessék, itt vagyok. Boldogtalan buldogként. Lementem kutyába. Bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu. Tessék engem szeretni. Itt vagyok a boldogtalan buldogként.
0: Állj már fel. Bolond vagy? Mindenből viccet csinálsz.
1: Igen. Te viszont mindig mindent eltúlzol.

0: Na jó, kijavítom a sminkem. Egyszer láttam egy nőt. Ököllel püfölte a mellét, mert a szilikon betokosodott. Azt mondta, így kell kilazítani. Ha te simogatsz, én szép vagyok. Hibátlan. Anyám kedvenc története rólam, ezt mindenhol elmeséli, hogy nagyon édes voltam kisránykoromban. Egyszer bujócskán ellegugoltam a szoba közepén, összeszorított szájjal, behuny szemmel, és még a fülemet is befogtam. Azt hittem, így nem láthat senki.
1: Bujócskázol?
0: Hibátlannak akarom magamat.
1: Össze kéne végre szedned a bátorságodat.
0: Lakott a szomszédunkban egy feltűnően szép arcú, jól öltözött, kikent kifent nyomorék lány. Gírbe-gurba volt a gerince, nehezen mozgott. De botot nem használt, inkább csak úgy kapaszkodott mindenbe, amibe tudott. Mindig vörösre rúzsozta a száját. Állandóan mosolygott, mint a szép nők, hát ha valaki őt figyeli. De a legjobban a hosszú haját utáltam, ahogy fésülgette. Feltűnően, büszkén. Ha én a tükörben nézek, a hibákat látom a testemen, ez meg nem veszi észre, hogy nyomorék.
1: Húzd ki magad, ne hülyéskedj, nem akarlak ilyennek látni.
0: Pedig, ha nem figyelek magamra, ez vagyok.

velem, obzu mámor bežego szívemem, úgy hiszem, hogy ez a nagy szerelem. A fejembe száll, mint a koktél és a rum vagy a gin.

0: Neked milyen az apád?
1: Meghalt.
0: De milyen volt?
1: Hát, szemüveges. Van róluk egy képem, anyám, apám összeölelkezve. Anyám kezébe virágcsokor, apám fején szemüveg. Mosolyognak mind a ketten. Esküvői kép úgy néz neki, mint egy hollywoodi álompár. Angelina és Brad. Pedig az apám az kultúros volt, az anyám meg a cupi Jenő titkárnője.
0: Szóval szépek voltak?
1: Ja, szépek most is.
0: És miket csináltak?
1: Hát az apám kultúros volt, az anyám meg a cupi Jenő titkárnője.
0: De nem, nem úgy. Az érdekel, hogy miket csináltak, hogy hogy éltek?
1: Normálisan. Nem tudom, egész nap dolgoztak, este meg römisztek.
0: Römisztek?
1: Ja.
0: Miért?
1: Mert volt két gyerekük azért. Römi. Négy személyes játék. Kártya. Francia kártya. Jó játék, nem ismered?
0: Nem. Nem tudom, hogy kell játszani a családdal.
1: Volt olyan, hogy mi már tesómmal rég kidőltünk, ők meg hajnalokig folytatták, úgy belemerültek.
0: Engem is megtanítasz römizni?
1: Kizár dolog.
0: No.
1: Na jó. Figyelj, a lényeg az, hogy megtanult a kombinációkat. Az volt, hogy ha én voltam az osztó, akkor mindig apának osztottam. Először, mert ő ült mellettem jobbra. Neki 15-öt kellett osztani. Ez a játék további szempontjából majd fontos lett. Aztán utána anyának 14-et, tesómnak 14-et, meg magamnak is 14-et.
0: Csodálatos családod lehetett.
1: Apának azért kellett 15-öt osztani, mert úgy indított a kört, hogy dobott
0: minden
1: egy
0: nap együtt játszott a család.
1: Utána, hogyha anya akarta, ezt felvehette.
0: És nagyon szerettétek egymást.
1: De csak azért, hogy aztán utána rögtön lepakoljon.
0: És szerelmesek voltak egymásba.
1: Igazából, hogyha tudod a kombinációt.
0: Szerelmesek voltak egymásba?
1: Mi?
0: Szerelmesek voltak egymásba?
1: Már hogy anyám meg apám? Ja, gondolom. Volt olyan, hogy este arra ébredtünk a tesómmal, hogy ezek összeölelkezve táncolnak a nappaliba. Úgy öltött a zene, hogy felébredtünk, viccesek voltak.
0: Csodálatos család?
1: Hát azért, mert néha befröccsöztek, aztán táncoltak a nappaliba, attól még nem voltak csodálatosak. Szerintem ilyen egy átlagos család.
0: Én ilyet szeretnék. Volt régebben egy reklámfilm a tévében. Mosolygós, barnahajú csaj főzi a kávét. A finom illat elárasztja az egész lakást. A férje megérzi, felébred. Felül az ágyban, még csukva a szeme, nyújtózik egy jó nagyot, és sóhajt. Elmosolyodik, a kávé illatától felderül az arca. Kinyitja a szemét, odarohan a lányhoz, hátulról megöleli, közben a két kisgyerekük is odafut, és egymást ölelik mind a négyen.
1: Atya úristen!
0: Én pont ilyen családot akarok.
1: Babácska.
0: És olyan szép akarok lenni én is 40 évesen, mint az a mosolygós, barnahajú csaj.
1: Babácska, figyelj, az egy tévéreklám. A tévéreklámokban 25 évesek játsszák a mosolygós, barnahajú 40-es nőket, ezt mindenki tudja.
0: Jaj, ne fárasz már, nem az a lényeg. Az a lényeg, hogy ilyen családot szeretnék.
1: De babácska, figyelj, az egy tévéreklám. Egyébként meg minek rohan oda a két gyerek? Azok is kávéznak reggel, vagy mi?
0: Nem, nem a kávé miatt, az anyjuknak, apjuknak örülnek annyira, azért szaladtak oda.
1: Ja.
0: Most ezzel meg mi bajod?
1: Babács, baba, figyelj, az egy tévéreklám volt.
0: Nekem nem. Nekem az a jövőkép volt.
1: Olyan vagy, mint egy gyerek.

dolgozó ki már az ország, a föld, a gyár, a kép, az élet színvonalat tükrözi, a rendes öltözés, egy új állami szabadságot keres fel te hát, ott készülnek csinálni.

Sofőr előtt a nyúapuka, s előttük babuka, és forgolódva nézik egymást, nincs semmi kifogás. Az állami szabóság

ünnepnapokon egy gyerekkel velem. Szőke, kékszemű, jószagú. Nézi, hogy milyen másnapos vagyok, és csóválja a fejét. Nem tudja befogni, folyton csacsog. Mit csacsog? Visítozik. Olyan jó kedve van. Velem jön a munkába, és fogja a kezem. Éjjel a kocsmában is ott van. A hotelek teraszán, kávézókban ül mellettem. Figyeli az arcom. Két ital után szól, hogy ne igyak sokat. És ott van a rám törő haragnál, a verekedéseknél megfogja a kezem. Szudáni kurvák mocskos ágyában szól, hogy húzzak fel gumit. Itt vagyok, mondja. Itt vagyok. Amilyen szaros, olyan fenyegető. Csak áll és néz, és azt mondja, ugye tudod, hogy itt vagyok? Ilyenkor próbálom magam összekapni. Keveset iszom. Nem mutatom be neki például, hogy hajnalban a legszebb véreset az eladott családapák hányják. Korán megyek haza. Ha velem van, a lakást kitakarítom, felszedem a szemetet. Ha találok tisztát, lepedőt cserélek, mert csak tiszta ágy szélére ül. Együtt fekszünk le, a kezünk összeér. Reménykedem, hogy holnapig marad. Álmomban nevet a kis szaros. Vigyázz rám, és nem hagy el. Az angyal.

gusztusa, figyelek a szívem is. Szerelem iránt van pokoli gusztusa, tüzel a szám az egész alakom, s ezen a rém szomorú alapon, bukom elén az erény mezején, noha még tagadom, dom, dom. Engem a rumba döntöget, rumba, ezen az alapon estem én el. Nekem a rumba egy

A kislányomnak van egy komplett zenekari készlete, cintányér, dob, gitár, furúja, mikrofon. Zenélni fogunk, mondja. Én melyik hangszeren játszom? Kérdezem. Egyiken sem. Mindenki ő. Egy személyes zenekar. Azért jó az egy személyes zenekar anya, mert így egymás után mindig csak te következel. Bűvész is volt, újjong a fiam, magyaráz, mutogat, csatakos, lucskos, kócos. Az arca kipirult, a gatyája lóg, a nadrág szárát letaposta. Nem is köszönt, beront a lakásba, mondja, mindent el akar mesélni azonnal a szülinapi partiról. A húga kidöki a vécé ajtót, éppen pisilt. Volt varázsló, tényleg? Volt igazi varázsló? Aha, és az egyik lány majdnem szétfűrészelte, de az utolsó pillanatban kiderült, hogy otthon felejtette a fűrészét. Királylányok és varázslók. Ez a leosztás nálunk. Esetleg bűvészek. Ha túl közel vagyok a valósághoz, kicsúszik a lábam alól a talaj, nem tudom, merre van az előre. Jobb hazudozni össze-vissza, mint régen, ha naplóírásról volt szó. Nem akarok visszanézni. Nem írom le, mi történt, inkább csak emlékszem, hol így, hol úgy. Majd utólag kitalálom, mi volt, és hogy mi legyen. Például legyen úgy, hogy 8 éves vagyok. Február 24-e, kapok anyutól egy üres füzetet, piros masni a borítón, ajándék, ráírta az ő szép betűivel az én nevem. Ez egy üres füzet, anya. Igen. Mit csináljak vele? Írjál. Mit? Naplót, vagy amit akarsz, te döntöd el. Eldöntöttem. Lesz egy történet. Az enyém, én írom. Jó vastag füzet, 92 éves koromig tart. Született ekkor és ekkor, meghalt 2063. Ugrálok az időben, mese és valóság között ide-oda, mint a Veszett a világ, azt a filmet is nagyon szeretem.

de ez vidám lesz. A mi családunkban csak kedves és jó emberek élnek, a véres jeleneteket a szomszédok játsszák. Vagy a bűvészek csinálják. Anyám boldog és nem dohányzik, apám vicces ember és erős. Most nincs itthon. Van rengeteg testvérem, unokatestvérem, tántém, nagybácsim, hatalmas, mosolygós család. Hétvégén együtt járunk kirándulni a budai hegyekbe, és általában orosz krémtorta a reggeli. Vagy Rigó Jancsi. Gesztenye szív. Puncsos Minyon. Néha nagyon elrugaszkodom a valóságtól, ez másokat zavar, engem nem. Pont elég, hogy tudom, innen indultam, tehát ide kell visszatalálni. Láttam egy filmet múltkor, nagyon érdekes volt, arról szólt, hogy a népek annyira be vannak tojva a világ végétől, hogy mindenki naphosszat csak imádkozik, várja a messiást. Egy rakás ember összejön, szinte az egész föld. Áldogálnak, imádkoznak, közben forgatják a szemüket, fejüket, jobbra, balra, hátra, keresik a megváltót. Az a győztes, aki először látja meg. Hogy mi a nyeremény, nem derül ki, nem is érdekel. Az volt az érdekes, hogy amíg az emberek ott topognak együtt, kapkodják a fejüket erre-arra, addig a megváltójuk egy egészen másik helyen ül és vár rájuk, türelmesen. Várja az embereket, hogy majd összetalálkoznak, és minden a helyére kerül, de nem találkoznak, elkerülik egymást, külön utakon járnak, senki sincs a helyén. Illetve nem mozdul senki. Az emberek topognak, a messiás meg üldögél.

0: Sziasztok! Vendégeink vannak. Gerner Anna Iringó vagyok.
1: Tallér Edina vagyok.
2: Gerner Csaba vagyok.
3: Kondákor Zsófi.
4: Én pedig Jászberényi Gábor.

megszokja az ember, hogy nem szeretik. Magát nem érzi többé csontgyatörtnek. Elhallgat magára húzva azt a csöndet, mit hirtelennyében épp megtalált. Nem játszik benne száz privát halál, árnyéka sem ugrik épp az égig, s bár a sok hatástól mindkét szem bevérzik, megdöbbentő, de nem is fáj nagyon. Csak felvillan, mint az elromlott neon, míg likőrbortok előtt piszkos eső esik. Megszokja az ember, hogy nem szeretik. Megszokja az ember, hogy nem szeretik. A város fényei egy percre kihunynak, a holdat nézi, a ronda, barna holdat, s megérti azt, hogy úgy pótolható, mint egy elveszített régi kulcscsomó. Hogy érdek van csupán, csak érdek, és át nem gondolt gyors szeretkezések, hogy fogamzás és fogadkozás nem ér, és nem számít a sűrű barna vér, az ablakon kilép a lélek. Beszédnek nincs sok helye itt. Megszokja az ember, hogy nem szeretik. Megszokja az ember, hogy nem szeretik. Nem érzi többé, hogy rajta gyors vonat haladt át, bár másképpen szívja a cigarettát, és másmilyenek lesznek számára az utcák, a bárok füstje bent, a lusta kurvák. Megtanulja, semmi sincsen ingyen, hogy pénz beszél, és közben nincsen Isten. Elnémítja a szép tapasztalat, hogy bármi is történik, életben marad. De nem álmodik, ha lehunja szemeit. Megszokja az ember, hogy nem szeretik.

Kis hit, kis hit, kedvesem, kis hit. Pipacsmező, mezőnyi méreg, bocsáss meg, kis hit, kis hit, kis hit. De most itt foglak hagyni téged. A te virágaid mind vadak, de én se leszek már szelíd és senki. Virágozz vadul tovább, kis hit, én meg rohanok újjászületni. Újjászületni, kis hit, kedves. Korábbi címem, régiségem, tárgyi emlék, hogy min feküdtem kiásott földként, és mégis éltem. Itt hagylak, kis hit, a bűntudatommal, a kérlelhetetlen logikáddal, emlékül pedig a törhetetlen üvegből megőrzött pár szemszilánkkal. Megyek. Mert vár már egy válogatott kis csapat. A hátra levő évek, többet akarok érni annál, vagy éppen annyit, amennyit érek. Sok mindent akarok. Felnőni újra és gondolkozni is. Ha újra megy majd feltámasztani azt, ami felébredt és csalódott arccal újra meghalt. Nem válogatni eszközökben, a jövőt uralni, végre egyszer megváltani vagy megjelölni vizelettel vagy képzelettel. A lánglelkű hülyét megdicsérni, a korrekt bölcsnek ellenállni, jól titkor rugni a társadalmat, ha meg akar ölni és zabálni. Kis vészcsengőket, szirénákat fogadni örökbe, nevelni, szépen gyerekzsivajban hajtogatni, hogy egyszerre mindig csak egy beszéljen. Jöjjön csak, aminek jönnie kell. Aminek dőlni, dőljön. A biztosaknál legalább egyel több dolgok vannak égen földön. Ilyenek járnak a fejemben, kis hit. Homokos, szomorú síkra érni sietős léptekkel, átvágni rajta, vagy megfutamodni, mint a férfi. Igen, a pokolba vezető út is az én céljaimmal van kikövezve. És tudom, hogy te se csak gonosz vagy, kis hit, hanem még ezer más gyógyfüvecske, és ezért majd persze visszavágyom hozzád, kis hit, a bizonytalamból, hogy masszívnak tűnő roncs legyek újra, nem megbízhatatlan erős kalandor. És mondogatlak, és emlegetlek, de mondogathatsz, és emlegethetsz, kis hit. Kis hit, kedvesem, kis hit, maradok mégis egyre messzebb.

Profigyilkosok. Délután 2 múlt, a fűközt feküdtünk. Egyedül voltunk a kertben. Mindenhol érezni lehetett a gyümölcsök szagát. Oda vonzotta a darazsakat és a méheket. A zümmögésüket hallottuk a fejünk felett. A fák levelei között átsütött a nap, átmelegítette a ruhánkat, ez jó érzés volt. Szerettünk a kertben egyedül lenni, hogy senki sem szól ránk. Egy darabig hang nélkül feküdtünk egymás mellett, eszegettük a lehullott medgyet és a magját a fű közé pöckölték. Az öcsém vette észre a madarat. Megbökte a vállamat és az egyik megy fára mutatott. Követtem a tekintetét egészen a fa legfelső ágáig, ahol a varjú ült. Nagy fekete madár. A súlya alatt meghajlott az ág. Eddig csak a szántóföldön láttunk ilyen madarat, sosem repültek be a kert fái közé. Bár többször próbáltuk, nem tudtunk elég közel menni hozzájuk. Ellentétben a kis testű madarakkal intelligensek voltak és ravaszak. Kitapintottam a mellettem heverő puskát és magam mellé húztam. Szlovák gyártmányú Szlávia puska volt, fekete tusa zsírosan fénylett. Apám meghúzatta benne a rugót, hogy erősebb legyen, hogy lehessen vadászni vele. Büszkék voltunk rá, hogy saját fegyverünk van. Nem zavart, hogy osztoznunk kell rajta, hiszen mindenen osztoztunk. Felültem, letörtem a csövét. A zsebemből elővettem az olmot és beletöltöttem. Ügyeltem arra, hogy a maradék lőszer véletlenül se szóródjon ki a zsebemből. 923 darab lövedékből kellett gazdálkodnunk egész nyáron. Ennyi volt a dobozban, melyet a puskához kaptunk. Apám azt mondta, nem vesz többet, ha elfogy, ezért próbáltunk takarékoskodni. Kiszámoltuk, hogy naponta összesen 10-et lőhetünk el. De miután apánk egyre többet hagyott minket egyedül, megszaladt a kezünk. A hüvelykujjammal belesimítottam a töltényt a puskába, majd visszacsaptam a helyére a csövet. A művelet alatt egy pillanatra sem vettem le a tekintetemet a varjúról. Megijedtem, hogy a csattanás elriasztja. Másodpercekig némán álltam. A madár azonban nem foglalkozott velünk. Jobban érdekelte az ág szélén lógó gyümölcs. Tollászkodott, a csőrével unottan tépte a túlérett megy húsát. A vállamhoz szorítottam a puskát, belenéztem a keresőbe és megpróbáltam a légzésemre figyelni. Az öcsém mocorogni kezdett mellettem. Biztosan el fogod találni? Kérdezte suttogva. Biztosan. Ma már egyet lelőttünk. Ez minimum 2 bevágást ér. Bicskával apró rovátkákat húztunk a puskára minden ölés után, úgy, ahogy a Vinnetúban olvastuk. Tudtam, hogy ha valamivel, hát ezzel a mondattal meg fogom győzni, hiszen szentül megesküdtünk, hogy a nyár végére meg lesz az 50 rovátka, és csak 18-nál jártunk. Igaz, volt még másfél hónapunk. Ő kételkedett abban, hogy tudjuk teljesíteni a vállalást, hiszen kicsi volt még, és nehezen tartotta a puskát. Sokat hibázott. A magam részéről azonban nem aggódtam túlzottan. A kezdetektől profi gyilkos voltam. Amikor apánk a kezünkbe adta a puskát, azt mondta, tisztán öljünk. Abból indult ki, hogy előbb-utóbb úgy is rájönnénk. Az emberiség nem a céllövészet miatt találta ki a lövöldözést. Jobb, ha ő mondja el, mit kell tudnunk. A ház előtt álltunk, ebéd után. Még érezni lehetett a paprikás krumpli szagát a levegőben. Ő pedig előttünk lőtt agyon egy verebet, ami a diófára ült. Egy lövés, egy halál. Ezt nevezte tiszta ölésnek. Azt mondta, ha már lelövünk valamit, mert biztosra veszi, hogy le fogunk lőni hamarosan, ne szórakozzunk vele. Ha ölünk, hát öljünk gyorsan és pontosan. Tiszteljük azt, aminek szíve van. Az első pár hétben nem sikerült semmit lelőnünk, de aztán belejöttünk. Megrészegített minket a hatalom, hogy a ravasz megnyomására valami az előbb, ami még élt és mozgott, holtan esett a földre. Korábban is öltünk hangyákat, bogarakat, de ez merőben új, érdekes érzés volt. Büszkén emeltük fel a halott verebeket, és vittük a lábuknál fogva az emésztő gödörig, ahova a tetemeket szórtuk. Aztán az, aki elejtette a vadat, rituálisan bevágást ejtett a puskatusán. Éhes vagyok, mondta az öcsém, és felült. Egyél cseresznyét. Válaszoltam, de nem fordultam felé. Unom a cseresznyét. Ezt lelőjük, és utána eszünk. Nem sokára megjön apa. Visszahúztam a földre, nem akartam, hogy elriassza a madarat. Az órámra néztem. Apánk tényleg késett az ebéddel, én is éhes voltam már. Anyánk a nyár eleje óta kórházban volt, nála lehetett. Majdnem minden idejét vele töltötte. Amióta kiderült, hogy valami baj van a méhével, és kórházba kell mennie, apánk ingázott a munkahelye, a kórház és közöttünk. Nem tudtuk, hogy mi anyánk betegsége, nem beszéltek róla előttünk, csak esténként miután lefektettek minket. Arra emlékszem, hogy azelőtt a nap előtt, amikor bevonult a kórházba, sírt a konyhában. Apánk azt mondta, minden rendben lesz. Aztán elment a kórházba, és nem jött vissza napokig. Eltelt 2 hónap, és még mindig ott volt. Eleinte persze sokat sírtunk éjszaka, végül abba hagytuk. Figyelmünket a nyár kötötte le. Apánk nem engedte, hogy látogassuk. Azt mondta, kicsik vagyunk még hozzá.
Rajzokkal és levelekkel tartottuk a kapcsolatot. Mivel másodikos voltam, én már szépen írtam. Komoly fogalmazásokat küldtem be olyan mondatokkal, mint ma sokat bókláztunk az erdőben. Az öcsém pedig rengeteget rajzolt neki zsírkrétával, vulkánokat, tankokat, vagy ami aznap éppen az eszünkbe jutott. Anyánk eltűnésével sok változás történt otthon. Apánk például nem játszott többet velünk. Mogorva lett. Lefogyott és visszaszokott a dohányzásra. Lelőhetem én? Kérdezte az öcsém, és egészen mellém hajolt. Nem. De a múltkorit is te lőtted le. Azért, mert neked még nem megy olyan jól, mondtam, és leeresztettem a fegyvert. Nem igazságos, hogy mindig te lősz a puskával. Még a csövét sem tudod letörni egyedül. Akkor sem igazságos. A következő a tiéd. Rendben. Az utolsó mondatot már suttogtam, mert észrevettem, hogy megmozdult a madár. Lusta száncsapkodásokkal átrepült a gyümölcsös kerten, és a ház mellett álló fenyőfa felső ágára ült. Felugrottunk, és a ház felé szaladtunk, hogy megfelelő pozíciót találjunk. Nem vitatkoztunk tovább. A rozsdás zöld kerítés mellett álltam meg, és újra a vállamhoz emeltem a puskát. Pár centivel balra vitt, ezt belekalkuláltam a lövésbe. Éreztem a szelet az arcomon. Nem volt annyira erős, hogy befolyásolja a lövedék pályáját, de biztosra akartam menni, ezért irányba álltam. Belenyomtam a vállamba a puskát. Hagytam, hogy a markolat nyomásához hozzászokjon a testem, és könnyedén tudjam elengedni a golyót, úgy, ahogy apánk tanította. Kilégzéskor kell lőni, mert amikor az ember levegőt vesz, bemozdul a válla. A keresővel ráálltam a varjúra, megcéloztam a nyakát. A megfelelő pillanatra vártam, amikor már nem éreztem a kezemben a puska súlyát. A kirepülő ólomgolyó süvítését hallani lehetett a levegőben. A madár lebukott a fáról, én pedig diadalmas mosolyjal eresztettem le a puskát a vállamról. Mindketten oda rohantunk, ahova a varjú leesett. Még életben volt. A lövésem a torkát érte. Körbe-körbe csapkodott a szárnyaival a földön. Nem tudott elrepülni. Pár méterről néztük a haláltusáját. Nem láttunk még ilyet. Újra töltöttem. A madár szügyére céloztam és lőttem. A lövedék becsapódott a testébe. Felborzolta a tollát, de nem állította meg a mozgásban. Vergődött tovább, vérrel kenve össze a betont. Öld már meg! Kiabálta az öcsém. A zsebembe nyúltam, elővettem egy újabb ólomgolyót, és megint újra töltöttem. Ezúttal a szárnyát találtam el. A lövés ereje talpra állította a madarat. Abba hagyta a csapkodást. Észrevett minket, megindult felénk. A földön húzta a szárnyait, ahogyan lépdelt. A torkából csepegett a vér, összekente a tollait. Megtöltöttem a fegyvert és lőttem. Mellbe találtam, de nem állt meg. Hátrálni kezdtem, mert féltem, hogy összevírez engem is. Egy méterre lehetett tőlem, felemelte a fejét és rám nézett. A szeme fekete volt, mint a gomb. Károgni kezdett, hosszan és elviselhetetlenül hangosan. Lőttem megint, de meg sem érezte. Ez nem akar meghalni, kiabálta hisztérikusan az öcsém. Nem tudod megölni. Kiabálta és futni kezdett. A madár pedig jött. Próbáltam újra tölteni, de kiszórottak a zsebemből a töltények a földre. Csak a puskát tartottam a kezemben. Amikor fél méter távolságba ért, megállt, és megint elrikoltotta magát. Láttam, hogyan mozog a csőrében a nyelve. Kiejtettem a puskát a kezemből, hangosan csattant a földön. Dobolt a vér a halántékomban, a homlokomon kiütött a hideg veríték. Egész testemben a kerítéshez nyomódtam, éreztem, hogy a drót belevág a hátamba, hogy nincs hova tovább hátrálnom, a madarat pedig nem tudom megölni. Hosszú másodpercek teltek el így, hogy farkas szemet néztünk, hogy bámultam bele a fekete szemébe, és közben folytak a könnyeim. Hát ti meg mi az Isten csináltok itt? Hallottam apám hangját. Sápadtam át a kerítésnél, a kezében cigarettával. Egy mozdulattal mellettem termett, és egy nagyot rúgott a varjúba. Hallottam a madár csontjainak recsenését. A rúgás a levegőbe emelte, és több tollát kitépte. 3 métert repült, majd neki csapódott a házfalának, véres nyomot hagyva maga után. Nem halt meg. Keservesen károgott és vergődött a földön. Megpróbált talpra állni. Apám felkapta a légpuskát, a madárhoz ugrott, és a tussal teljes erőben fejbevágta. Többször is lecsapott. Addig ütötte, míg össze nem zúzta a koponyáját. Pár másodperc alatt végzett. A puskatuson lévő vért a fűbe törölte. Nem tudtam mozdulni, csak álltam és néztem, hogyan lebegnek a levegőben a madárból kiszakadt fekete tolpihék. Estére belázasodtam. Forogtam az ágyamban, lerúgtam magamról a takarót. Ha lehúntam a szemem, a varjú állt előttem. Csak jött, és nem tudtam megölni. Hangosan nyöghettem, mert az apám bejött a szobámba. Késő éjszaka volt már, ő pedig még utcai ruhában volt. Éreztem a leheletén a sör és a cigaretta szagát.
Leült az ágyam szélére, megsimogatta a fejem, majd a hőmérőt a hónom alá dugta. Nem tudom, hogy hol rontottam el. Mindent úgy csináltam, ahogy tanítottad. Mégsem tudtam megölni. Nem csináltál rosszul semmit. Még Isten sem öl mindig tisztán, mondta. Megsimogatta a fejemet, betakart, majd visszament a szobájába, és felhangosította a zenét.

Nem nyertem soha. Illetve egyszer. Tombolám. Papucsot. A bejáratnál osztogatták a szelvényeket, hogy majd délfél után lehet vele nyerni. Hagyományőrző lagzi. A vőlegénye magyar mente, a menyecske ruhán nemzeti színszalag, hajnalig zene, tánc, aztán meg nótázás. Szomorú, vidáman. Mindenki ordítja torka szakadtából, hogy indulj el az úton, én is egy másikon. Éjfél után tényleg sorsolás, menyasszonyi csokor, marcipán vőlegény, pálinkában áztatott cseresznyebe főtt, kézzel festett üvegben balzsamecet, lencsibaba, válkendő, karácsonyi terítő. Az utolsó egy kartonlapból készített, hímzett, virágmintás, piros-fehér-zöld papucsot kapott. Asztali dísz. Annyira azért nem volt jó buli. A menyasszonynak földhöz kellett vágni egy köcsögöt. A babona szerint minél több darabra törik az edény, annál nagyobb lesz a boldogság, egészség, gazdagság, meg ilyesmi. Háromszor is próbálta, de nem tört el a kancsó. Mi a francból csinálták? Betonból? Azt a játékot sem szeretem, hogy számold meg a sarkokat az új lakásban első este, és akkor valóra válik, amit majd éjjel álmodsz. És ha rémálom, akkor mi van? Vagy ami még rosszabb, mi lesz, ha nem álmodok semmit? Inkább fordítva játszom. Álmodj szépeket, számold meg reggel a sarkokat. Ha rosszat álmodtál, ne számold meg a sarkokat. A menőállásokat nem ellevállalni, megnyerni szokták. Több fordulós tesztmunka és elmélet. Vagy megfelelő kapcsolat. A húgom egy New York-i étteremlánc valamilyen főnöke. Nem tudja, minek mondják magyarul, én meg elfelejtettem, minek mondják angolul. Egy a lényeg, a húgom álma teljesült. Kivéve, hogy legyen együtt a család. Unszol, költözzünk oda, Amerikába. Az én fizimiskámmal lehetnék például hostess, aztán meglátjuk. Simán megkeresnék annyit, hogy akkor nyugodtan írhatnék. Egy ismerősöm könyvkiadást nyert. Pontosabban megnyert egy krimi pályázatot. És az volt a nyeremény, hogy a könyvkiadó megjelentette a regényét ünnepélyes keretek között. Nagyon boldog volt a lány, ez az első kötete. Viszont kirúgták a munkahelyéről, mert csúnya szavak is szerepeltek a könyvében. Persze nem ez a hivatalos verzió. Másfél éve történt. Azóta jóformán annyit sem mondott a kiadója, hogy bakfitty. De a napokban kapott tőlük egy levelet. Megkérdezték, hány kötetre van szüksége, mert a többit jövő héten bezúzzák. Kint hideg van és köd, de legalább nem esik az eső. Épp most ment el a ház előtt a 47-es villamos. A kislányom szerint a villamos lány, a busz fiú.

Az eladó a szupermarketban úgy áll a pult mögött, mint egy próbababa. Nincs vevője éppen, bár nincs maga a stadionnyi térben, épp elmereng. Talán ő is egy anya. Fáradt nagyon, az éjjel-nappal nyitva tartó áruház, egy gyár megtörte már. Egyenruhája vérpiros, és a fityulája is a hipermarket logóját kínálja. Barna haja kivillan épp alóla, szeme álmos kék, a köténye zöldje rajta, arcában ott van egy áldott vonás. Már sejti tán, hogy minden test magányos, ahogy ott áll. A szemhéját, mintha egy körző húzta volna, a kitűzőjén csupasz keresztnév. A világ most is megváltóra vár, egy puszta névre, ahogyan minden évben. Már kirakták a karácsonyi árukészletet. A fákra lámpasor került, színes. A zene commerce áradása száll, jingle bell, jingle bell. Az őrület csendes, konszolidált zenéje, de édes. A bulvárlapok főcímén kiölt ma. A nő a fejét jobbra ejti le, két keze támasz, amely a pultra fekszik épp fel. Feje fölött aprócska glória. Fáradtan áll, és arra vár, hogy az esti műszak egyszer csak lejár. Felsál, karaj, szűzérmék, tábla jelzi itt a korpuszt, hol a húspultos Madonna arca úszik el. Horgonyt vetett egy gondolat, egy ember. Ott csend van, és itt zúg, miként a tenger.

Tégy csodád, Madonna! Engedd, hogy megváltozzon az életem, másképp akarok élni, velem is tégy csodát! Ez egy filmben van, aprócska szőke lány, 1957, Róma, templom, oltár, ott van Szűz Mária, illetve az őt ábrázoló képek, szobrok mindenfelé. Ájtatos tömeg, sok-sok elkeseredett ember lögdösik egymást, nyomulnak befelé, minél közelebb kell lenni, hangosabban kell kiabálni, így talán jobban meghallgat a Szent Szűz. Énekelnek, sírnak, rínak, ordítoznak, tégy csodát, tégy csodát. Ott a lány is köztük. Ide keveredett, megbabonázta a tömeg, a sok-sok kívánság, mindenki meg akarja menteni magát. Engedd, hogy megváltozzon az életem, másképp akarok élni. Ezt vajon kinek mondja? Tudja? Ez is az egyik kedvenc filmem. Láttam már vagy 10-szer. Megható történet az elesett, megalázott, kiszolgáltatott utcalányról, aki a szerelemről álmodik, hagyja magát újra és újra elvarázsolni, illetve sajnos úgy van ez, hogy vannak a varázslók és vannak a bűvészek. Neki már, mint a lánynak, sajnos csodák helyett csak trükkök jutnak. Ilyen az élet. Az ő élete ilyen, az enyém nem. Másmilyen, az enyém szebb, jobb, az övéhez képest például sokkal jobb. Irigylésre méltó. De azért mégis, mindig mindenki meg akarja menteni magát. Fura és veszélyes helyekre keveredik a lány, keresi a boldogságot templomban, cirkuszban, erdőben, hegytetőn, erős sodrású folyók partjainál. Ott áll, ahol a part szakad. Nem tud úszni. Gyönyörű film, szép, szomorú, költői, klasszikus, és még sorolhatnám, de nem ezért nézem meg újra és újra, hanem Kabiria pillantásáért. Belenéz a kamerába a film végén. Rám néz, pedig ez tilos, a színész nem néz a kamerába, ez alap. De ő mégis megteszi. Kinéz a saját történetéből, rám pillant, mosolyog, bíztatás van a tekintetében, mindig, minden körülmények között van remény. Ez például varázslat. Egy szempillantás alatt behúz engem is a történetbe, ott táncolok a színes forgatagban, valami fesztivál van, bohócok, zenészek, szerelmesek, amíg a szem ellát mindenhol. Művészet mindenhol. A bűvészek a cirkuszban maradtak. Ez most arról jutott eszembe, hogy épp egy szappanoperát nézek a tévében, és Lajos, így hívják az új szereplőt, megérkezik a presszóba, beszélget valakivel, de olyan béna, hogy kétszer is belenéz a kamerába. A rendezője meg vak, vagy mi, hogy ezt nem veszi észre? Honnan szedik ezek össze egymást?

Ez nem én vagyok, te vagy. Kinyílik a szem, a test még alszik. Lassú az ébredés. Néhány falat, a kövér a tányér szélén marad. Kávé, füst és konyha magány. A gyomorban néhány darab pirula halad, hogy bent tartsa a lelket, mert még énekelne a korpusz, de bizti, hogy pár szemszer szemet felnyitni nem fog. Csak életet mímel, ímmel, ámmal, hogy némi elánnal menjen neki a napnak. Ha nincs meg a napi kötelező adag, megmerevedett salak marad. Mozgás nincs. Ez én vagyok. Indulás. Előttem az élet, megyek. Golyóstollal bontja két gyerek a fészkéből kiesett verebet. Nyúzzák szegény pőrét, csupasz bőrét. Miként a tömegnek kell egy darab a diktátorból, kinek sok volt a jóból. Fogni, húzni, öklelni, kötni, ölni, ütni csonton és húson át vasszegeket. Ütni és megint csak ütni. Ez te vagy. Mozgásnak tűnik, közben csak dia. Lábon jár a felületesség. Fohász a sikerhez, ima a mához, hogy segítsen hozzájutni a mászhoz, mely szervül a bőrön és azon át. A pszichén tart tort, sok katonát, sereget szerez, bekebelez, újra kábelez minden szinapszist, hogy legyen hitvány ámító hittel, blokkolva minden neurotranszmitter. Ez kisülés, kiütés, mitől minden áll, mozgás nincs. Ez én vagyok. Lépek tovább, hova? Tovább. Hova tovább? Tova. Most, mint rovar, minek szárnya van. Betépve, körözve a pompa felé, olyan nagyot koppanós féle. Keleten ebédre megeszik, nyugaton várja a fény. A bomló hús, nyitott sebek a helyek, hol lakni testhez áll. Rászállni egyre a szeméthegy tetején, állati erőn felül is párzani, de kellene fegyelem. Le kell a húsról mászni, mert csak hagyja, hogy tömbjék, mint a libát a tanyasi kéz, mely májat növeszt. Ellenkezni nem tud, csak hagyja, hogy tönkre tegyék. Te és én vagyunk síralom, sötét sebzők, nincsen irgalom. Így lesz a föld tömött liba, koncolt veréb. Robban a libamáj, maszatos darabja egyenesen a napra ragadva. Spriccel a veréb vér, a holdra tócsát csinál.

0: kilós rádió. Kártok a rót halljátok, még egy pár percig, valószínűleg 5 perccel tovább. Vendégeink vannak, illetve voltak, akiket hallhattatok eddig, és most egy kicsit beszélgetünk. A vendégek közül Jászberényi Gábort ismerjük régen, a Merlinből még.
1: Igen.
0: Akkor milyen színtársulatban is voltál?
1: Spidró műhely igen, volt a társulat neve.
0: Merlin ugye egy befogadó színház volt, és
1: igen.
0: Különféle csapatok mozgolottak ott, és most egy jelenleg futó darabbal jöttetek.
1: Igen, legalábbis ennek kapcsán jöttünk. Ebből olvastunk fel részleteket, vagy ebből is olvastunk fel, ennek a darabnak a címe Egy perccel tovább, és Tallér Edina írta, aki szintén itt van, és ő is olvasott fel belőle, illetve nem belőle, hanem saját szövegeket. Ez itt a reklámhelye, kedden este 8 órakor tessék eljönni a kínómoziba megnézni minket.
0: Kulturális programajánlót hallottuk.
1: Igen. Jegyárakat nem merünk bemondani.
0: Szabad.
2: Szóval... A stúdió 13 vagyunk mi tulajdonképpen, és Edina itt ül velünk szemben, aki a darab szerzője, illetve a két szereplő, Jászberényi Gábor és Kondákos Zsófi. Tallér Edina írta a darabot, és én Gernár Csaba vagyok, aki a darabot rendezte. Kedden, mint ahogy Gábor említette, tehát most 25-én kedden este 8-tól lesz a kínó kávézóban, Szent István körül 16 egyébként a Vígszínház mellett.
0: Az egy perccel tovább.
2: Igen, című darab. De most mindezen túlmenően ugye hallhattunk a darabból részleteket, hallottunk Jászberényi Sándor, aki Gábor bátyja, ezzel talán nem árulok el túl meg titkot. Gábornak a bátyja, akinek a most megjelenő könyvéből olvasott Gábor novellát, én magam olvastam a verseiből, Kemény István szövegeit, vagyis egy versét hallhattuk, Borbé Szilárd, Isten nyugasztalja, egyik versét hallhattuk. Edinának a Lehetek én is című könyvéből hallottunk szövegeket.
0: Ez hol jelent meg?
2: A Kaligram kiadónál jelent meg a Lehetek én is, illetve azt megelőzően 2010-ben jelent meg a Húsevő című regény, de ebből inkább, erről inkább ő meséljen
3: egy kicsit. És Jászberényi Sándornak is a Kaligramnál jelent meg a...
1: Igen.
2: Igen, igen.
3: Az Ördög egy fekete kutya című novellás kötete, úgyhogy több
2: új sütetű
3: több
2: könyvből.
3: Több síkon is egy istálóból jöttünk, úgymond.
2: Zsófi, Kondákos Zsófi is olvasott föl most Edina regényéből, illetve ő játsza
3: a lányt, az egy perccel tovább.
2: Továbban. Itt ül mellettem.
4: Itt vagyok én is.
0: És aki lemarad most a következőről, mikor lehet titeket legközelebb látni, vagy milyen egyéb formában?
1: Szóval ezt az előadást azért havonta egyszer-kétszer játsszuk. Most a kínómoziban, de hát tervezzük, hogy más helyszíneken is, ugye hát nekünk nincsen semmi fajta se anyagi, se pályázati forrásunk, hogy ezt mi finanszírozzuk, úgyhogy pusztán szívszerelemből összeálltunk és létrehoztuk. Tehát nagyjából a játszása is így működik, hogy amikor éppen ráérünk, akkor kitűzünk egy előadási időpontot, és akkor játsszuk.
0: Értem.
4: Egyébként nem kell hozzá nagy infrastruktúra, mert gyakorlatilag egy szék van összesen a színpadon, úgyhogy csak ezt egy kávézóban is el tudjuk játszani akár 10 szék között. Szétologatjuk
0: őket. Különféle kellékeket láttam én még.
1: Igen, hát babák vannak benne, alvós babák, amiket aztán lehet használni mindenre. Telefonálni lehet velük, le lehet szúrni velük embereket, és a többi.
3: Igen, de azért a színpadon kellékek nem sok van, de két ember ott van, egy férfi és egy nő, sőt, bizonyos szemszögből nem is egy, vagy nem egy időben vannak ott, mert hogy a történet ugrál jelen és múlt és jövő között. Ráadásul a férfi szerep úgy van kitalálva, és úgy is van színpadra állítva és eljátszva, hogy ennek az egy férfinak el kell játszania több férfi karaktert is, és Gábort érdemes ebben megnézni, mert állítólag, amikor az ember ír, akkor sokkal színesebb a kép belülről, hogy kb. Mi lesz a színpadon ebből. Hát nálam ez fordítva volt, mert ne vigyorogjál a bajszodarat. Mert zseniálisan csinálja meg ezt. Tehát több férfit látunk a színpadon, illetve egy nő annyiféle aspektusát, egy lány tipródik, vagy gondolja át az életét tulajdonképpen ebben a történetben, de egészen a gyerekkorától, egészen az élete végéig, és eközben szinte minden megtörténik vele, úgyhogy azon az egy bizonyos széken ül. Úgyhogy mindenki, aki szereti a dolgokat végigjárni, vagy így belelátni, vagy belevesézni a dolgokba, azoknak ajánlom, meg azoknak is, akik nem szeretnek nagyon sírni, hanem nevetni inkább. Még akkor is, hogyha mondjuk nem annyira klassz minden, mert tele van humorral ez az előadás.
4: Én még annyit mondhatok hozzá, hogy személyesen miért szeretem például ezt a darabot. Én pont azért szeretem, mert nem annyira egyértelmű. Tehát, hogyha mondjuk valaki megnézi, én először, amikor láttam, akkor a Csaba játszotta egy másik színésznővel, és utána még napokig beszéltünk róla, hogy vajon ezt itt miért mondta, azt ott hogy mondta, miért, ki mit gondolt, és miért, és meg kéne nézni még egyszer, mert akkor lehet, hogy még kapnánk még több választ a kérdéseinkre. És egyébként a mai napig, most már mi 3 éve játszok a Gáborral, még mindig vannak olyan mondatok, meg olyan részek, amiken elgondolkodunk, hogy mit lehet ebből még kihozni, és vajon mit gondol a fiú meg a lány. És a másik, amiért még nagyon szeretem, az, hogy folyamatosan mi színészileg fejlődhetünk benne, legalábbis próbálunk fejlődni benne, és a Csabival a legjobbat kihozni belőle, és minden előadás előtt próbálunk is, és plusz dolgokat még belevinni, meg átgondolni részeket. És én azt hiszem, hogy fejlődött is a darab a 3 év alatt. És én azt hiszem, hogy még mindig tud. Legalábbis mi azt gondoljuk a Gáborral, meg ezt szeretnénk. Igaz?
1: Igen.
0: Igen, ez volt az érzésem a szöveg alatt, hogy olvastam előtte, de mint hogyha bizonyos részek nem így lettek volna kéziratban. Szóval,
1: hát igen, szóval ez is egy érdekes dolog, hogy de Csaba úgy rendezte ezt meg, vagy hagyott nekünk annyi szabadságot bizonyos helyeken, ahol megengedett a játékban az, hogy adott esetben a saját személyiségünkre formáljunk bizonyos helyzeteket, szövegeket, improvizációval, és az Edina ebbe partner volt, és nem sértődött meg, mint élő szerző, hogy nem pontosan a szövegét mondjuk, és akkor ebből adódik helyenként egy olyan fajta izgalom, ami szerintem a sajátossága a színháznak, hogy csak ott és csak akkor megismételhetetlenül a pillanatot lehet elkapni. Úgyhogy ez még egy ilyen pikantériája a dolognak, hogy előadásról előadásra változik.
2: Még egy néhány szót talán arról mondanék, hogy a darab struktúrája, ugye olyan említette már Edina, hogy a férfi több formában jelenik meg, tehát a lány, aki ott ül középen, egy kislányka, nagylányka, különböző fájdalmaival hozott múltjából hozott dolgokkal, ugye megjelenik benne a férfi, apaként, nagyapaként, mostoha apaként és a szerelemként, és a lánynak az ehhez való viszonyából kiderül az, hogy miért nem tud tulajdonképpen lépni, mitől nem mennek a dolgok. Tehát ez önmagában, vagy önmagán túl még arról is szól a darab, amit én szeretek benne, hogy rávilágít arra, hogy miért nem mennek a kapcsolatok, mi a baj, mit hoz egy ember magával, főleg egy nő, kihangsúlyoznám azt, hogy ez egy női darab, és ugye női szerző, a nőről szóló darab, ami nekem nagyon nagy öröm, a férfi a nő szemén keresztül, a lány szemén keresztül jelenik meg, hogy ennek mi az eredménye, ugye nem akarom lelőni a poént, de amikor az előadás után beszélgetünk a nézőkkel, vagy így duma van arról, hogy mit is jelentett, ki mit mond a darabról, akkor általában a srácok azt szokták mondani, vagy a férfiak, hogy na, tudod, kire hasonlít ez a csaj? Tudod, kire hasonlít ez a csaj? Ez a volt barátnőmre hasonlít, tehát a tönkrement kapcsolat után. A lányok pedig azt szokták mondani sokszor, hogy hát igen, így szoktam én is viselkedni, és hogy ezek ilyen hibák, vagy nem tudom, hogy igen, hozok magammal ilyen dolgokat, És hát ez egy nagyon, nagyon jó dolog, tehát a darab maga, a megírt mű is, és hogy a két barátom, színész barátom előadja ezt a dolgot, nagyon mai, és nagyon a mai kor problémájával foglalkozó, és iránymutató lehet nem csak egy tizenéves korosztálynak, akik mondjuk járogatnak egymásra két hétig, hanem hosszú ideje kapcsolatban élő embereknek is egy hát, hogyha nem is útmutató, de figyelmeztető, egy sárga lámpa lehet, ami villog, vagy akár piros is. Tehát ezt nagyon szeretem benne, én személy szerint.
0: Köszönjük, és ha minden igaz, akkor hallunk belőle még egy kis.
2: Igen, egy részletet még a darabból mondanám.
1: Igen,
2: és akkor még itt gyorsan elmondom még egyszer, hogy Kino Kávézó február 25-e, tehát holnap után este 8, egy perccel tovább Tallé Redina, a szereplő Kondákor Zsófi, aki mindjárt olvas, és Jász Benényi Gábor, aki mindjárt olvas.
1: És rendezte Gerner Csaba.
0: Halljuk.
1: Na, halljuk.
4: Egyszerre több férfit tenni boldoggá. Ez az álmom.
1: Te ilyen vagy?
4: Milyen?
1: Te most szórakozol velem?
4: Nem szórakozok. Megpróbálom összeszedni a bátorságomat, rendszerezem a dolgaimat.
1: Rendszerezed? A dolgaidat?
4: Igen. Te mondtad. Szedjem össze magam, nem kell mindig szépnek lenni, bátorság, babácska. Blablabla, bla, bla, meg ilyeneket magyarázol nekem folyamatosan, most meg kiakadsz. Belém folytod a szót. Már az első életigenlős mondatomtól kiakadsz.
1: Nem

0: Azt kérdeztem, ribanc vagy?
1: Nem tudom. Mondd meg te. Majd te megmondod. Te vagy az én felsőbbrendű énem, nem igaz? Egy olyan lány, mint én, az milyen?
0: Olyannak kell lenned, amilyennek én látlak.
1: Van egy görög mese.
0: Mese.
1: Egy vak figuráról szól. Illetve az elején még nem vak, csak nem látja a fától az erdőt. Jól mennek a dolgai. Kiváló házasság. Nyerő csapat. Apa, anya, gyerekek. Igazi menő fickó. De valahogy mégsem stimmelnek a dolgok. Elkezd nyomozni, hogy mi van. Az van, hogy a történet végére kiderül, ő ölte meg a saját apját, és feleségül vette a saját anyját. Persze nem tudott róla, hogy velük teszi ezeket. Csak a végén jön rá, hogy ez az apám, ez az anyám, ez meg én vagyok.
0: Állítólag semmi meglepő nincs abban, hogyan párt választunk. A férfiak olyat választanak, mint az anyjuk, a nők pedig olyat, mint az apjuk, és általában meg is találja a zsák a foltját.
1: A fickó kiszúrja a saját szemét büntetésből, mert amíg látott, vak volt. Szép gesztus. Szomorú is. Férfias is. Pont amennyire kell. Fut egy rohadt nagy kört, kiderít mindent magáról, meg a sunyi képmutató családjáról. Leépülés, felépülés, jellemileg mindenhogyan. És a végén ugyanott köt ki, ahonnan elindult. Vak. Bár legalább tudja, mit nem lát.
0: Szúrjam ki a szemem. Akkor elég lennék neked? Az bejönne, mi? Valami bazi nagy dráma, ahol megdöglenek a férfiak a nők miatt.
1: Hol a szempilla spirálom? Keressük már meg. Na, aj, nézd már rám, légy szíves. Most mi van? Mit vagy úgy kiakadva? Nem olyan nagy dráma ez.
0: Ez nem vicces.
1: Nem is nevetek. Előtted térdelek.
0: Miért nem vagyok elég neked?
1: Nem mondtam.
0: Azt mondtad, hogy több férfit szeretsz egyszerre.
1: Szeretnék.
0: Az ugyanaz. Mindig máshol vágysz, másra, másokkal, más dolgokat csinálni. De elmerni valamerre valakivel, ahhoz már gyáva vagy. Tudod mit? Választ ki az irányt, meg a hapsit, aztán húzzatok el mind a ketten. Hogyha eltévedsz, akkor kezded előről. Másik hapsi, másik irány. De egyszerre csak egyfelé lehet menni. Mindennek megvan a legjobb helye. Addig kell keresni, míg meg nem találod.
1: Te tudod, hol van ez a hely?
0: Milyen hely?
1: A legjobb helyünk.
0: Igen. Ott, ahol minden látszik. Látszik, hogy hová juthatunk el együtt. Látszanak az útvonalak.
1: Látszik?
0: Igen, látszik. Olyan, mint a Himalája csúcsa. Tudod? Himalája. Csomolunk ma. 8848 méter magas. Tibet, kis Buddha, Brad Pitt.
1: Na jó, hagyjuk. Ez már egy kicsit magas. Nem mehetnék inkább lefelé?
0: Menj, amerre akarsz. Nem érdekez. Elegem van belőled.

0: Romano, partijala.
1: Tetap az magyar rádió beszél. Jelen.
2: Az utolsó szabad magyar rádió még mindig közvetít.

0: Szabad Kossuth Rádiót már elnémították.
1: Ha kell, utolsó csepp vérünkig harcolunk a magyar szabadságért. Mi felkészültünk. Várjuk a támadást.
2: Rádió jelentése kaptár hírül, hogy ez a fegyveres erő növekszik. Mi semlegesek vagyunk.
3: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión, hétfőn, egész nap.
4: Figyelem, figyelem! Szabad Európa, figyelem! Figyelem, figyelem! Itt a szabad magyar adómesél!
3: Nem baj, kivágjuk.
5: Sziasztok, akkor mi is itt vagyunk, a mikrofonnál Urbán Ági és Jó Hajnalka.
6: Sziasztok!
5: És itt van velünk, ha minden igaz, Skype-on, Vagesz.
7: Hello, sziasztok, hallotok?
5: Szia, igen.
7: Ja, de jó. No, hát, hello.
6: Szia.
7: Miről beszélgetünk?
5: Hát kicsit hot a téma, így a népszabadság apropóján akár, vagy úgy általában is. Én arra gondoltam, beszéljünk egy kicsit arról, hogy mennyit változott a helyzet e tekintetben, mint sajtószabadság tekintetében, mondjuk azóta, az időszak óta, mióta te lazábra vetted a kapcsolatot, vagy felszámoltad a mostani kormány párta.
7: Hát, tudom, tehát én ugye nem újságírónak indultam, vagy készültem életemben, viszont azt hiszem, hogy amikor így a magyar sajtóba kerültem, a Magyar Narancs révén, meg a Magyar Narancs által, az ugye 89-ben volt, és azt hiszem, hogy a 80-as évek legvége, 88-89, illetve hát mondjuk igen 90-es évek elejéig, az azért a magyar sajtónak egyfajta aranykora volt. Tehát én emlékszem például, hogy volt akkori közvéleménykutatás, ahol az volt egy ilyen kérdés, hogy kik azok, akikben a legjobban megbíznak a megkérdezettek, ami hát egy reprezentatív felmérés volt, és ott azt mondták, hogy, vagy, szóval, hogy az újságírói szakma, az újságírói foglalkozás az egy nagyon élen járó, nagyon, nagyon előlévő dolog volt.
5: Bizony.
7: Nem emlékszem már, hogy a legjobban bíztak-e meg az újságírókban, vagy csak mondjuk második helyen a mentő orvosok után, vagy valami ilyesmi, de hogy nagyon, nagyon elő volt. És azt hiszem, hogy ez egy ilyen folyamatos leépülés volt. Tehát ugye már az Antal kormány idején, a 90-94-es periódusban ugye emlékszünk arra, hogy vagy emlékezhetnek így az idősebbek, mint én is arra, hogy ugye volt a konszenzuálisan megválasztott médiavezetők, ugye Hanki Selemér a televíziónál, és Gombács Csaba pedig a Magyar Rádiónál, és hát ugye ellenük indultak mindenféle akciók, amennyiben hát rájött az akkor még ugye botladozó első körben demokratikusan megválasztott és demokratikus jobboldali kormány, hogy a média az nem feltétlenül az ő ilyen ugródeszkájuk arra, hogy elérjék a társadalmat, hanem nagyon, nagyon kritikus is tud lenni. És hát ekkor indult ugye meg ez a dolog, aztán aminek ugye egy későbbi következménye lett az a média törvény, amit a Horn kormány idején fogadtak el, aminek most nem mennék bele az elemzésébe, már csak azért sem, mert nem annyira emlékszem már minden pontjára. De a lényeg az, hogy hát ugye a kereskedelmi televíziózás Magyarországon az úgy született meg 97-ben, ahogy megszületett, tehát ugye az Iris televízió az nem indulhatott el, ami ugye a Central European Media Institute, vagy nem is tudom mi volt a neve annak, a Mark Palmer volt amerikai nagykövet által vezetett konzorciumnak, de a lényeg az, hogy ugye, én azt gondolom, hogy Magyarország jobban járt volna azzal is, hogyha egy kereskedelmi televízióval lesz, meg azzal is, hogyha három. Így, hogy kettő lett, az ugye nagyon így később ugye kialakult egyfajta piaci túlsúly az RTL klub oldalán a TV2-vel szemben. De hogyha mondjuk egy lett volna, vagy három, akkor mondjuk talán el lehetett volna kerülni azt, ami egyébként egy világjelenség, ez pedig a médiának a hihetetlen bulvárosodása volt. És ugye az egész celebkultusz, meg minden a később bejött reality TV és a többi, az arra ment, hogy tulajdonképpen ilyen komputeren és tervezőasztalon kidolgozott sztárok viszik el a tartalomszolgáltatásnak a többségét, ugye ők mai szóval celebek, és hát ez nagyon, nagyon káros volt, azt hiszem. És ugye ehhez még hozzájött ugye az online, ugye hogy az online hirdetések világa az is eléggé botladozva indult meg Magyarországon, és ez ugye a print sajtónak a háttérbe szorulásával jött, ami hát persze megint csak egy világjelenség. Tehát egy, mit tudom én, a 300 milliós Egyesült Államokban mondjuk a New York Times helyzete nyilván kedvezőbb, mint a 10 milliós Magyarországon a Népszabadságé mondjuk, de hát ez azért egy elég nagy probléma, és hát az, hogy ennek nincsenek meg ugye a támogatásának a feltételei, tehát ugye ez, hogy most piaci alapon éljen meg, és piaci alapon legyen meg valami, hát eléggé nonsensnek hangzik. Ugye mind a múlt hétig ugye azért még mindig a Népszabadság volt a legnagyobb minőségi napilap, tehát azt hiszem, hogy a legtöbb példányt adták el a nem bulvárból. A Népszabadság nem tudott megélni, az újonnan alapított Magyar Idők pedig hát nyilván, hogy egészen addig, míg ez a kormány kormányozza Magyarországot, addig vidáman fog lubickolni.
5: Én abban a helyzetben vagyok, hogy 2001 és 2006 között a Magyar Hírlapnál dolgoztam, és ugye emlékszünk, 2002-es választás előtt volt az a fajta ketté szakadása, fogalmazunk így, a társadalomnak, ami nagy részt az akkor, tehát a ellenzékbe kerülő Fidesz generált, és a Magyar Hírlap akkor egy középen álló, vagy legalábbis mindenképpen magát középre pozícionáló, független napilap szeretett volna lenni, és egyszerűen azt vettük észre, és az vezetett végül is azokhoz a folyamatokhoz, aminek révén tulajdonost is váltott, és nagyon sokan le is léptünk az akkor Szombati Pali irányított a laptól, hogy egész egyszerűen nem volt olvasótábor középen, vagy annyira kevesen vették, olvasták, hogy nem volt rentábilis. Tehát vagy jobboldali, vagy baloldali lapokat olvastak az emberek. Ma már persze ez is változott, és ugye a print lapok fogyasztása is nagyon drasztikusan visszazuhan, de hát ez egy szomorú helyzet.
7: Nézd, én azt gondolom, hogy nem feltétlenül ez a, nyilván vannak jobb oldalra tendáló és bal oldalra tendáló újságok, vannak liberális, szocialista, konzervatív, stb. Újságok a világban. Én azt gondolom, hogy az igazi jó média az azért alapállásában mindenkor ellenzéki. Tehát, hogyha még egy konzervatív kormánypárti lapot működtetnénk mondjuk Magyarországon, és az nem propaganda célú valami volna, akkor a konzervatív sajtónak is egyfajta ellenzéki attitűddel kellene vizsgálni a politika világát. Tehát a médiának van egyfajta, hogy mondjam, a kormánynak van titkos szolgálata, a média az pedig egy nyilvánosság szolgálat. A média az valamilyen módon a társadalom hangját is megjeleníti, felteszi azokat a kérdéseket, amit a társadalom az irányító, uralkodó rétegnek feltehet. Ezzel kapcsolatban nekem egy elemi példám az, több amerikai választást figyeltem test közelből, és 1992-ben, amikor Bill Clinton először lett elnök az Egyesült Államokban, akkor választás előtti nap ugye megjelent a New York Times, és a New York Times-on ott volt az endorsement, tehát a szerkesztőségi támogatás, és a szerkesztőségi támogatást a demokrata párt elnökjelöltjének Bill Clintonnak adták. Megtörtént a választás, nagy a választási beszámolókkal, és egy tulajdonképpen az átmeneti időszakot, tehát a Clinton beiktatásáig, ami ugye novembertől januárig tartó bő három hónapos időszak, ez, vagy nem, szűk három hónapos időszak, ez ugye január közepe vége táján szokott megtörténni, akit Clinton kinevezett, bizonyos Vernon Jordan nevű egyébként afroamerikai ügyvédet, ezt nagyon keményen támadta akkor a New York Times bizonyos korábbi ügyei miatt, arra már nem emlékszem, hogy mik voltak a korábbi ügyei. De azt gondolom, hogy a New York Times, ami hát mondjuk napilap szinten azért a világon elég sok helyen egyfajta etalon, azt gondolom, hogy ezt elég jól megfogalmazta, vagy elég jól benne van ebben a példában, hogy igen, támogatom az elnök jelöltet, de amikor megnyerte a választást, akkor én utána értelemszerűen kritikusan rákérdezve a különböző lépéseit bírálva írom a sajtót, írom az újságot. Én azt gondolom, hogy ez a bizonyos szemlélet, ez sajnos nem tudott meghonosodni Magyarországon. Először ugye Antal József sértődött meg azon, hogy hát nem mindig a magasztalás hangján szólt róla az akkori magyar média és a sajtó, és hát manapság pedig már azt látjuk, hogy tulajdonképpen semminek, szándék szerint semminek nem volna helye, amit nem a kormánypárt is annak vezére gondol.
6: Bocsánat, én egy kicsit ezzel vitatkoznék, vagy inkább hozzátennék egy kicsit ahhoz, amit az előbb Hajni mondott. Egyrészt, tehát az biztos, hogy Magyarországon ez nagyon látványosan végbe ment a 2000-es évek elején ez a fajta polarizálódás, és ez kétségkívül felülről jött, tehát ez egy ilyen politika vezérel dolog volt, de azért ehhez kellett egy társadalmi közhangulat, amiben ezt meg lehetett csinálni, meg kellett egy olyan demokrácia felfogás, vagy annak a hiánya, amikor, ahol ezt meg lehetett csinálni. Tehát mind a mai napig nagyon jól látszódik például Facebook kommentekben, hogyha egy konzervatív irányultságú felület valamilyen módon kóstolgatja a kormányt, akkor ott azonnal felháborodott kommentek jönnek, ugyanez természetesen megvan a bal oldalon. Tehát az a fajta tudatosság, ami a New York Times olvasókban megvan, és ami az amerikai társadalom egy aránylag jelentős szeletében megvan, nevezetesen, hogy a hírt és a véleményt szét tudják választani, az nagyon-nagyon hiányzik Magyarországon. Tehát ez alapvetően szerintem a fogyasztók oldalán dől el, és persze vannak politikusok, akik erre látványosan rájátszanak, de alapvetően ezt nem lehetne akárhol megcsinálni az olvasókkal.
5: Ebben egy abszolút igazad van, és az előbb, mikor a középen álló magyar hírlapról beszéltem, és sajnálkoztam, hogy egyszerűen nem volt rá kereset, akkor természetesen nem az olvasók politikai hovatartozásra gondoltam, hanem arra, hogy ez az orgánum volt egy olyan, amelyik mindkét irányba kritikus volt, amelyik klasszikusan azt gondolom, hogy sajtónak ma is annak kötelezőnek kéne lenni, mindkét irány, vagy mindkét oldallal szemben kritikusnak, és egyszerűen erre a kritikus hangnemre nem volt kereslet, mert a baloldaliak a baloldali pártokkal voltak elnézőek, a jobboldaliak a jobboldaliak, és egyik se szerette volna elolvasni, hogy a sajátjával valami nem stimmel. És így fogyott el a levegő az akkori magyar hírlap közül, ami nagyon szomorú, és hát azóta is nagyon kevés orgánum van, ahol.
7: Hát én azt gondolom, hogy a rendszerváltás utáni történetnek ez egy alapvető problémája, hiányossága. Tehát az, hogy ugye Magyarországon, hogyha keményebben, jobban belegondolunk, akkor bizonyos rövid időszakokat leszámítva, ugye 1989 előtt mondjuk 70 évig nem volt igazán szabad sajtó. Nyilván valamelyest szabad volt a sajtó.
5: Bocsáss meg, Bagás, csak van egy telefonálunk, csak egy álljunk vele szóba egy pillanatra. Szia!
8: Bocsánat, hogy közbeszólok, de hát az nonsense, hogy a Népszabadság ne lett volna kritikus a állítólag, vagy hát nem, tehát nyilvánvalóan hozzá közel álló, hogy általa támogatott MSZP-SZDSZ-szel, hát az MSZP-t annyit osztotta, hogy nem igaz, SZDSZ-szel azért kesztyűsebb kézzel bánt, de hát azért azt is erősen kritizálta sokszor.
5: Én azt gondolom egyébként, hogy ott a párton belüli érdekcsoportok diktáltak néha. Így tudom.
8: Nyilván, de...
5: Tehát azt azért ugyancsak nem nevezhetjük az akkori állapot szerint függetlennek, vagy objektívnek, hogyha a párt egyes érdekkörei bele tudtak szólni tartalomba. Tehát szerintem, vagy számomra az elfogadhatatlan. Ugyanúgy.
8: Lehet, de az olvasóknak nem volt elfogadhatatlan igen sokáig, és elég nagy példányszámba megvették azért, tehát...
5: Én azt gondolom, hogy számukra ez nem is vált egyértelmű, vagy nem aki nem ismerte a háttérben zajló folyamat, azoknak ez nem volt.
8: Lehet, de a olvasóknak nem az a dolga, hogy ismerjék, hanem hogy vegyék és olvassák, tehát... és ezt megtették, szóval... De,
6: bocsánat, azért az fontos hozzátenni, legmélyebb tiszteletem a névszabadságé, de hát azért tény, hogy volt ott egy folyamatos csökkenés, mind példányszámban, mind olvasottságban. Tehát valószínűleg ennek persze sok oka lehet, de valószínűleg az olvasók egy része ezt nem annyira kedvelte, hogy bizony több irányba is.
9: Hát, ha belegondolsz abba, hogy a népszabadság példányszáma mondjuk 1989 elején lehetett olyan, ha jól emlékszem, 700 ezres. A 700 ezres példányszám az ugye abban benne volt, hogy az összes pártszervezet, a járási pártirodák, az összes ilyen munkahely, katonai alegység, és nem tudom én micsoda, kötelezően megrendelte a népszabadságot. A népszabadság ezután valahol stabilizálódott, hogyha jól emlékszem a 90-es évek elejé adatokra, de számfoljatok, hogyha rosszul emlékszem, de valahol olyan 300 ezer példány körül stabilizálódott hosszabb évekre.
6: Bocsánat, 2000-ben...
9: Még az online világ előtt vagyunk, tehát még az online világ előtt vagyunk ekkor, a 90-es évek elején, közepén, és a népszabadság, ami hát előtte súlyosan pártlap volt, és emlékszem rá, hogy 90 novemberében például Tamás Ervin akkori főszerkesztő helyettes kért egy Magyar Narancs mellékletet a Népszabadságba, és többen, köztük én is, hát úgy indítottunk, hogy szapultuk a Népszabadságot a múltjáért, vagy az előtte, az elmúlt 30 évéért. De ezek után a Népszabadságból egy minőségi napilap lett, mint ahogy mondjuk ugye amiért nagy harc volt, ugye a minőségi napilap korábban ugye a Magyar Nemzet volt. Tehát szóval, hogy ez zajlott. Csak azt gondolom, hogy a politikai ráhatás, tehát tehát az a politikai ráhatás, ami nem engedte meg a demokratikus közvéleménynek a kialakulásának a lehetőségét, amelyik nem volt arra készen, hogy mondjuk kialakult egyfajta antikommunista közhangulat érthető módon a 40 éves kommunista diktatúra után, de nem volt zárt mondjuk a jobboldali szélsőségek felé. És azt gondolom, hogy az a típusú rájátszás, ami mondjuk a rasszizmust erősítette a magyar társadalomban, abban komoly felelőssége volt a politikának, illetve az olyan típusú médiának, ami ennek a politikának a szolgáló leányává szegődött.
6: Én egy pillanatra még visszatérnék az online hatáshoz, és ez azért nagyon fontos, mert ugye az angol nyelvben van erre egy nagyon jó kifejezés, vagy egy ilyen jó szójáték, ami nem igazán lefordítható, azt hiszem. Ugye azzal, hogy a nyomtatott lapok kikerültek a hírpiacról, tehát ott nincs esélyük, mert mire eljut a nyomtatott lap az olvasóhoz, addigra a hírek már 5 lépéssel előrébb járnak. Ezért a newspaperök átváltoztak viewspaperré, tehát a különböző, tehát elkezdtek pártosodni, mert hogy a hírekről elmozdultak az elemzések, háttéranyagok, interjúk, stb. Felé, ami viszont már óhatatlanul egy picit pártosabb, tehát hogy kivel készül interjú, milyen típusú adatokat használnak az elemzésekben, mit tartanak fontosnak a háttérben, az már egy pártosabb dolog. És ezzel egyébként a világon mindenhol küzdenek, tehát ez nem egy magyar probléma, de ez is lehet egy magyarázat a magyar társadalom, hogy mondjam, demokratikus deficitje mellett. Ez is lehet egy magyarázat például arra, hogy a magyar hírlap annó miért nem tudott megélni, és lehet egy magyarázat arra, hogy egyébként a politikai napilapok piacán miért van ekkora válság. Egyébként lássuk be, hogy tényleg elképesztően alacsony példányszámokról beszélünk, tehát ugye a Népszabadság utolsó auditált fél éves példányszáma 38 ezer, az, hogy egy 38 ezres lap tudott piacvezető lenni Magyarországon, az azért tényleg egészen döbbenet. Tehát ezt 15 évvel ezelőtt biztos, hogy senki nem gondolta.
5: Egy kicsit...
7: Nyilván, Ági, tehát én is azt gondolom, hogy ez egy olyan változás, ami nem kedvez a minőségi újságírásnak. Ugyanakkor ez egy világjelenség. Itt a világjelenség megerősít egy magyar jelenséget, tehát a politikának a egyre fokozódó vágyát arra, hogy beleszólhasson a hírszolgáltatásba. Tehát, hogyha most itt politikai szempontból elemzünk dolgokat, népszabadság, akkor azt gondolom, hogy meg kell nézni ezt mondjuk online szempontból is, tehát mondjuk akkor ott van az Origó esete. Az Origónak nem hiszem, hogy annyira nyereségessége. Tehát ugye itt egy print lapnál ugye a költségeknek a nagy része azért a nyomdaköltségből és a terjesztésből áll, ami pedig ugye az online-ban nincsen. Na most az, hogy az online az fizetős vagy ingyenes, hát ez egy nagyon jó kérdés. Magyarországon ugye az emberek nagyon nem szeretnek pénzt adni netes tartalmakért, de mondjuk a világon más is, nem tudom én. Tehát mondjuk a New York Times-t megnézem, akkor egy hónapban 10 cikket nézhetek meg mondjuk a telefonomról ingyen. Azon felül fizetnem kellene. Hát, szóval ez azért egy világjelenség. Ezen belül viszont ugye van az, ahol az autokrácia, vagy hát az irányított média az belejön ebbe a dologba, főleg egy olyan helyzetben, ahol ugye megszűnt a valóságos piac.
5: Ide akartam én is igen keverni a világjelenség magyar jelenséghez.
7: A valóságos piac, tehát ugye most már azért egyre kevésbé beszéltünk arról Magyarországon, hogy versenyszféra van, egy nagy versenyző van, ez a magyar állam. A magyar állam az pedig hát a kormánypárt által gyarmatosítódott, és a magyar állam határozza meg azt, hogy ki milyen, tehát a piaci szereplők létezésére sokkal nagyobb befolyással bír, mint egy liberális demokráciában.
5: Az mennyire magyar jelenség egyébként, én csak a személyes tapasztalataimról tudok beszélni, és most a Keletet ne keverjük ide, hogy egy újságírót hagynak vagy nem hagynak dolgozni, tehát mennyire normális jelenség az, hogy vázereket állítanak egy újságíró egy parlamentbe, követ mindenhova, és figyeli, hogy kivel beszélek, és odaáll egy méterre, és hallgatja a beszélgetésemet, hogy egy újságírót megfenyegetnek magánéleti történetekkel, zsarolnak, próbálnak berántani a titkos szolgálatok, hogy a miniszterelnökkel 10 éve ellenzéki orgánum, vagy legalábbis nem szigorúan véve kormánypárti orgánum nem készíthetett interjút, hogy a pártpolitikusait kizárólag akkor is abban a formában lehet elérni, amikor ők kinyilatkoztatni szeretnének, de az érdemi kérdésekre nem válaszol.
7: Benne van a válasz. Tehát az, hogy az Egyesült Államokban mondjuk kritikus újságíró ne szólalhasson meg, hogy valamilyen véleményt ne legyen meghallható, az egész egyszerűen elképzelhetetlen. Ahol van egy 200 most már 240 éves hagyománya ugye a szabad sajtónak, az amerikai első alkotmány kiegészítés az ugye a szólásvallási sajtószabadságról szól, tehát hogy egy alappillére egy társadalomnak most már lassan egynegyed évezrede, ehhez képest ugye a másik oldal az meg az újságíró gyilkosságok világa, Anna Politkovskaja gondolat.
5: Igen, azért mondtam, hogy most a Keletet hagyjuk, mert azért ott még nem tartunk.
7: De nem tudjuk hagyni a Keletet, mert ugye tehát az van, hogy ez a mi kis kompországunk, Magyarország, ez most ugye megint a keleti sték felé hajózik valamiért, amit őszintén szóval nem tudok felfogni épp észre, hogy ezt miért gondolja bárki is elfogadhatónak, és tényleg tanástalanul állok a jelenség előtt, hogy mondjuk a magyar jobboldaliság 200 éven keresztül orosz ellenes volt a pánszlávizmustól való félelmében, hogy ezt 2-3 év alatt meg lehetett fordítani. Ehhez ugye nagyon nagy sajtó erő, média befolyásolási erő kellett. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy egészen elképesztő fordulat. Nyilván, hogy nem tudjuk a Keletet kizárni ebből a formából, ilyen alapon nem tudjuk kizárni a Keletet.
5: és a média sokszínűség felszámolása gazdasági erővel, ez mennyire jellemző? Tehát, hogy amit nem ment szabályozása, vagy mondjuk a közmédia elfoglalása, az nagyrészt így törvényi szabályozókkal történt, de hát egyszerűen a kormányközeli vállalkozások, vállalkozók egymás után vásárolják meg, teszik magukévá a különböző orgánumokat, ugye Origo, TV2, és így tovább, Metropol kiszorítása, tehát alig-alig marad már, nem.
9: Azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban is ugye gazdaságilag az egy elég fontos szempont, hogy ugye a tulajdonosok jönnek, mennek, bizonyos helyeken ugye évszázadokig ugyanazok, mint tudom én mondjuk a New York Times esetében az Altberger család, de másutt ugye ez más lapoknál abszolút megváltozhat. Na most én azt gondolom, hogy ilyen esetekben ugye a legfontosabb dolog az, hogy a szerkesztőségnek van-e valamilyen statútuma, egy olyan szerkesztőségi karta, ami nyilván, hogy a bármilyen adásvételi szerződésnek itt ott kell, hogy legyen. Tehát ugye elfogadottá kell tennie, minden tulajdonosnak el kell fogadnia egy ilyen szerkesztőségi kartát, ami hát ugye az újságnak a függetlenségéről, vagy hát bármilyen médiának a függetlenségéről szólna. Ugye azt azért látjuk, hogy a tömegmédiák általában, tehát mondjuk televíziókra gondolok ilyen szempontból, azért mindig sokkal puhábbak ebből a szempontból, mint mondjuk az online sajtó, vagy a nyomtatott sajtó. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos dolgok, és mondjuk az például, hogy a Népszabadság így járt, abban nyilvánvalóan valamilyen módon belejátszott az is, hogy az MSZP-s befolyású szabad sajtó alapítvány végül is feladta a tulajdon részét, tehát ez nyilván, hogy az MSZP akkori vezetésének az orrára vagy kárára írható dolog, tehát ez ilyen módon azt hiszem, hogy ez megint csak erre a Népszabadság dologra bizonyos értelemben évek óta lehet, vagy mióta felbukkant ez az osztrák úriember, azóta lehetett számítani, ami ebben különösen brutálisá tette a dolgot, és mutatja, hogy ez nem egy gazdasági döntés, az az online-nak a lezárása volt. És azt, hogy nem tudsz hozzáférni a no.hu-nak az archívumához.
6: Bocsánat, szerintem pont ez az egyik legérdekesebb a Népszabadság történetben, hogy egyrészt van a bezárásra, felszalámizásra egy láthatóan már bejáratott kormányzati know-how, ezt láttuk az Origónál, láttuk a TV2-nél kisebb-nagyobb mértékben több helyen, és itt most nem ezt alkalmazták, tehát gyakorlatilag nyíltan felvállalva, bár kommunikációsan próbálták gazdasági törvényszerűségnek álcázni, de nyíltan felvállalták azt, hogy ez egy politikai történet, éppen valóban a NOL bezárása, illetve az újságírók látványos megalázása, ugye ezzel a költözéses dologgal, meg a személyes dolgaik, hogy mondjam, hozzáférhetetlenné tevésével. Tehát tehát ami itt történt, az számomra nem igazán racionális. A végeredmény az persze az érthető, tehát nem lepődök meg, hogy a kormányzatnak volt egy ilyen típusú szándék, hogy a Népszabadságtól megszabaduljon. De azt, hogy ezt nem öltöztették gazdasági döntések sorozatával egy ilyen piaci köntösbe, az nem igazán érthető számomra.
9: Hát én azt gondolom, hogy a magyar társadalom sajnálatos módon egyre inkább elfogadja az autokráciát. Tehát ez ehhez köthető. Tehát hogyha mondjuk a múlt szombaton a Kossuth téren nem tudom én 1-2 ezer ember lett volna, hanem 10 ezrek, akkor nyilván, hogy ez egy másmilyen történet lenne. Sajnos a magyar társadalom apatikus hajlandósága az régóta ismert, de az a típusú hát teljes ilyen közönybe ájulás, amivel mostanában szembesülünk, az azért egy viszonylag új, tehát ilyen 2010 óta létező jelenség. Úgy se lehet vele semmit sem csinálni. Úgy se tudod megváltoztatni. Be van itt ilyen minden betonozva. Ugye ismerjük ezeket.
5: És közben hétről hétre átlép egy újabb vörös vonalat a kormány, amiről azt gondoltuk, hogy na, ezt már tényleg nem lépik meg. Ilyen nincs, hogy ezt megtegyék, és megteszik, és tényleg semmi következménye.
9: Igen, tehát ez az biztos, hogy ilyen szempontból ugye, tehát a miniszterelnökre elmondható azt, hogy azért van neki egyfajta ilyen kalandor természete, és nagyon sok esetben vabankot játszik, és egyelőre a vabank őt látszik igazolni. Tehát én azt gondolom, hogy ebben fordulat akkor létezhet, hogyha történik valamilyen külpolitikai fordulat.
5: Megint van egy betelefonálunk, bocsánat.
9: Egy kicsi ország, a külső körülményektől nagyon befolyásolt. Ebben nyilván, hogy az Európai Unió maflassága és mamassága nem segíti ezt a dolgot.
5: Közben lett
10: Halló,
5: szia, itt vagyunk.
10: Sziasztok, Rics vagyok. Hallgatom itt a műsort, nagyon érdekes, amiről beszéltek. Megütötte a fülemet ez az apatikusság. Én nem gondolnám, hogy erről van szó, szerintem inkább a félelem szót kéne használni, és meg is indoklom, hogy miért gondolom ezt. Azért, mert szerintem itt az embereknek biztos így a múltból, vagy én legalábbis úgy gondolom, hogy így a múltból adódóan így ilyen zsigeri félelmük van amiatt, hogy tulajdonképpen az éppen hatalmon lévő akárki, az bármit megtehet vele. Ugye ez a régi ilyen besúgó rendszer, meg mit nem micsoda, ugye ott mindenki parázott, hogy akármit is mondanak, ugye jön a fekete autó, meg ilyenek. És most az a baj, hogy ez a kormány, illetve ez a most a hatalmon lévő valakik gyakorlatilag a régi módszerekkel, de új eszközökkel ugyanezt a félelmet fenntartják az emberekben. És pont ezért nem megy ki csak pár ezer ember, és ezért nem megy ki 10 vagy 100 000 ember az utcára, mert nagyon jól tudják, hogy ezek ugye a modern eszközökkel, amikről most szó van, simán meg tudják nézni azt, hogy ki volt ott, a térfigyelő kamerákkal beazonosítják az embereket, és utána véletlenül lehet, hogy pont ki fogják rúgni a munkahelyéről, vagy mit tudom én, nem kapja meg az orvosi ellátást, hogy bármi történik vele, és hát ez problémás. Tehát az a helyzet, hogy na mindegy, szóval a lényeg az, hogy én ezt így látom körülbelül. Hogy nem apatikusság, hanem leginkább félelem van, szerintem. Leteszem. Köszönöm.
5: Köszönjük, szia.
9: Ja, ha mondhatok erre valamit, akkor mondanám. Tehát én azt gondolom, hogy az apátia és a félelem között nincs túl nagy távolság. Tehát ugye az apátiát is előidézi valami. Én ezt készséggel elfogadom azt, hogy a félelemkeltés és félelemben tartás az mindenképpen része a kormányzat, mondjuk így, hogy tömeglélektani viselkedésének. Ugye itt a 2010 óta kialakult rendszerrel kapcsolatban különböző elméletek vannak, amelyek nem feltétlenül mondanak ellent egymásnak, hanem azt is mondhatnám, hogy ilyen komplementer, egymást kiegészítő elméletek. Ugye Magyar Bálintnak van az a tétele és a kétkötetes antológiái, amik ugye arról szólnak, hogy Magyarország momentán egy maffia állam. Amire nyilván, tehát van erre egy csomó példája, és azt gondolom, hogy eszközrendszerében sok minden igaz ebből, tehát akár a fizikai erőszak, futballhuligánok, és nem tudom én kiknek a felhasználásával, nem csak egy 2006-os jelenség, hanem egy 2016-os is, mondjuk a ligetvédőkkel szemben, stb. Akik ugye a huligánokból azóta már nem tudom én, ugye labdarúgó szövetségi, vagy labdarúgó egyesületi biztonságiak lettek. Tehát ez mindenféleképpen azt gondolom, hogy maffia módszer. Ugyanakkor én például meghatározásként, egyszer kértek tőlem egy ilyet, én azt mondtam, hogy Magyarország momentán kádárista szociálpszichológiai struktúrákra építő neofeudalizmus. Ezt elmagyaráznám, vagy elmondanám, hogy ezt hogy gondolom. Tehát ez a kádárista szociálpszichológiai struktúra, ebben nyilvánvalóan a két dolog van benne, a félelemkeltés és az etetés. Tehát ez a vodka és kancsuka, cukor vagy ostor, tehát hogy részben ugye az emberek megtapasztalják azt, persze nem diktatóriális, hanem mondjuk autokratikus módon, tehát nem börtönbe kerülnek, hanem mondjuk elveszítik az állásukat. Nem tudják miért, de sejthetik velük. Sejthetik velük, hogy miért nem kaphatsz munkát, miért lettél feketeseggű, miért nem alkalmaznak téged akárhol, miért nem ad neked, tudom én, pénzt bármilyen állami pénzosztó szerv. ez az egyik része a dolognak. Tehát ez a fajta, a társadalomban még nem kihalt, mert nem olyan nagyon régen volt ugye a kádárizmus, tehát ezeket a nem kihalt dolgoknak a felélesztésével találkozunk. A másik dolog az pedig a neofeudalizmus, ami hát egyrészt ugye, és most nem csak a föld alapúságra gondolok, tehát ezek a földpályázatok, és amit tudom én, és a Mészáros Lőrincek és hasonlóknak az emelkedése, hanem hogy a legfontosabb a lojalitás. A legfontosabb az, hogy a legfőbb fő az most hogyan viszonyul hozzád. Elfogadja téged egy lojális alattvalónak, vagy pedig nem lát annak, és akkor mondjuk Vince Péter Zsolt ellen mondjuk öt fronton támad ellen az ügyészség. Holott ugye az pedig ugye az egyik főideológus Blánci András mondta, hogy az Orbán rendszer lényege tulajdonképpen maga a korrupció. Azaz, hogy a korrupció által vagyonossá tenni egy olyan réteget, akit a mostani főség az úgy gondol, hogy hát támogatni kell, és nem foglalkozik azzal, hogy az országban mondjuk most már lassan 4 millió ember él mély szegénységben.
5: De abszolút egyetértek, hogy így van.
6: Egyébként az én személyes környezetemben inkább azt látom, hogy nem különösebben erős a félelem, nyilván ebben van egy ilyen földrajzi dolog is, hogy Budapesten azért inkább érzik magukat biztonságban az emberek, tehát mondjuk egy helyben, mondjuk egy faluban a polgármester ellen fellépni, az valóban egy kemény történetnek következményekkel jár minden emberi számítás szerint, de azért lássuk be őszintén, kimenni a Kossuth térre tüntetni. Persze biztos van, aki azt gondolja, hogy majd mindenféle eszközökkel megfigyelik és azonosítják, de hát azért minden jel arra mutat, hogy azért, hogy mondjam, idáig nem jutott el a rendszer. Én magam közalkalmazott vagyok, és nagyjából hetente járok különböző tüntetésekre, és soha senki nem nézett rám csúnyán, és millió ilyen példát tudunk.
9: A vidéken történik valamilyen tüntetés, bármilyen vidéki felvonulás, az tényleg nagyon, nagyon ünneplem, és hát nyilván, hogy egy faluban ez persze egészen más, hogyha megoszthatok itt veletek egy élményt, akkor valamikor talán egy évvel ezelőtt egy barátommal járkáltunk valahol Kelet-Magyarországon, és akkor útba esett, illetve bementünk Érpatakra, és megnéztük ott ugye ott a Hermelinbe öltözött embernek a birodalmát, ugye ez a Orosz Mihály Zoltán, ugye ott ilyen Prónai Pálnak, meg Hindi Ivánnak, meg Vasa Albertnek, meg nem tudom én, tehát csupa ilyen szélsőjobber figurának van mindenféle emlékeje, és akkor kérdezték, hogy úgy biztos látszott rajtunk, hogy mi nem helybeliek vagyunk, és akkor valaki ott a polgármester hivatal körül megkérdezte tőle, hogy mit csinálunk mi itt, és akkor én mondtam, hogy katasztrófa turisták vagyunk, és hát nagyon elcsodálkozott, és hogy hát itt nincsen semmi katasztrófa, meg stb. Tehát egy kicsit olyan érzésem volt, mint hogy a észak-koreai úttörőkkel beszéltem volna, tehát hogy minden szép, minden jó, és minden iszonyú pompás, és pazar, és stb. Tehát nyilván, hogy ez egy település nagyság szerinti dolog is. Meg hát ugye mások a hajlamok azért Budapesten, tehát hogyha most megnéztük a népszavazást, akkor nyilvánvalóan Budapest, Szeged, még egy-két nagyváros, tehát ezek voltak azok, ahol az érvénytelen szavazatok és a távolmaradás leginkább erős volt.
5: Egyébként a félelemhez kicsit kitérő, hogy elég megnézni a kormánypárt, nagyobbik kormánypárt felépítését, hogy ott hogy épül a pártstruktúra, mindenki függőségi viszonyban van. Nem véletlen, hogy soha egy kritikus mondat fideszes ajkát a nyilvánosság felé el nem adja, kizárólag háttérben név nélkül mernek bármi negatívat, vagy az intézkedésekkel, akár személyekkel kritikusat mondani, mert mindenki retteg.
9: Nyilván, hát aki önálló egyéniség volt ebben a párban, az már ugye rég kilépett, vagy háttérbe szorult, és egyfajta kesztyűbábozás és drótonrángatás jellemzi a kormánypártot is. Hát én azt gondolom, hogy ez a típusú ilyen egyszemélyi autoriter vezetés se az országnak, se a gazdaságnak, se senkinek, de mondom hithű fideszeseknek sem, tehát akik ideológiai alapon hithű fideszesek, azoknak sem tesz jót.
6: Biztos ti is hallottátok, azért régóta terjed a városban, hogy ellenzékinek lenni sem annyira jó, mint mondjuk egy egy igazi élet demokráciában, ahol a civil szervezetek virágoznak, de hogy alapvetően az ellenzékiek, hogy mondjam, nincsenek veszélyben, nem ér senkit fizikai atrocitás, meg tulajdonképpen más típusú atrocitás sem azért, mert kifejezi az ellenvéleményét, tüntetésre járt.
5: Fizikai nem kritikus. Véletlenül a NAV kopogtat az ajtó, mert pont beesett az ember a szórásba, hogy nem.
6: Igen, ugye azért vagyok zavarba, mert hogy a mi szervezetünknél meg soha nem kopogtatott még a NAV se, ami egyrészt persze nem hiányzik, másrészt meg mindig azt érezzük, hogy nem vesznek minket elég komolyan, tehát majd az lesz a jel, hogy felkerültünk a térképről, hogy végre megjön a NAV, de több évi működés után még mindig nem. De mindegy, amire ki akartam lukadni, az, hogy... Hogy ellenzékiként még aránylag laza az élet, de hogy az igazán nehéz helyzetben a fideszesek vannak, tehát ott viszont kőkeményen büntetnek mindenféle kiugrást vagy kibeszélést, vagy ne adj Isten ilyen dezertálást a NER-ből. Tehát, hogy az a kemény történet, és velük nem olyan megengedőek, mint eleve azokkal, akikről tudják, hogy kritikusak.
9: De az egészségnél azért itt most én egy definíciós problémát látok. Tehát én azt látom, hogy tisztelet a kivételnek, de akik parlamenti szinten ellenzéki politizálnak, ők azért valamilyen szinten részei a rendszernek. Tehát én ezt egyre inkább úgy kezdem látni Magyarországot, mint mondjuk az 1989 előtti Lengyelországot, ahol azért volt parasztpárt, meg volt még valami demokrata párt, meg nem tudom én, tehát hogy voltak ilyen álpártok vagy kamupártok. Tehát ja. mondjuk egy picit visszakanyarodva a Népszabadság ügyhöz, tehát azt gondolom, hogy amikor a Szabadsajtó Alapítványnak elengedték a kezét, és akkor nem tudom én, Szanyi kapitánytól kezdve Mesterházi Attiláig, mit tudom én, sokan bírálták a Népszabadságot, mert ők sem tudták elviselni egyébként a hátrányos helyzetű demokratikus neveltetésüknél fogva azt, hogy kritizálta őket a Népszabadság, mint ugye baloldali irányultságú orgánum. Azt gondolom, hogy ez az egész történet, ez azért a NER érdekeit szolgálta.
6: Bocsánat.
9: Azt gondolom, hogy ebben lehetett valami, ami egy feltételezés, de lehetett valamiféle ilyen ráutaló magatartás legalábbis, hogy jó volna az nektek is jó az, hogyha ezt csináljátok, és szopatjátok a Népszabadságot.
6: Bocsánat, csak egy mondatos kiegészítés, mert azt hiszem, hogy lejárta az időnk, vagy lejáróban van az időnk, hogy én az ellenzéket az előbb nem pártpolitikai értelemben mondtam, hanem mindenki, aki szembe megy civilként, vagy ilyen olyan mondom.
9: Tehát én azt gondolom, hogy a hivatásos politikai ellenzékről, hát én nekem már nincsenek nagy várakozásaim, vagy csak nagyon kevés emberrel kapcsolatban, és nem szervezettel kapcsolatban vannak várakozásaim. Azt gondolom, hogy civilek és a sajtó egyébként, tehát azt gondolom, hogy a média ilyen szempontból nagyon-nagyon fontos szerepet kapott abban, hogy mondjuk azt, hogy a 89-es fordulatnak a pozitívumai közül azért még valamit megpróbáljunk megőrizni.
5: Hát, sok biztatóról nem tudtunk mi sem beszámolni az előtt.
9: Nem, de fél órában. Legközelebb, hogy majd tavasz is lesz, meg nem tudom én, meg szép idő, meg nem tudom én. Tehát ez egy másik beszélgetés.
5: Köszönjük szépen. További szép napot nektek.
6: Köszönjük.
5: Sziasztok.
11: Come and gather round, friends, and I'll tell you a tale.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk.

Áldott szép pünkösnek gyönyörű ideje, minden egészséggel látogató ege, hosszú úton járókot könnyebbítő szele. De nyitod rózsákat meg illatozásra, néma fülemüle torkát kiáltásra, fákat is te öltöztetsz sokszínű ruhákba. Neked virágoznak bokrok, szép violánk, folyó vizek, kutak csak neked tisztulnak, az jó hamar lovak is csak benned vívadnak. Mert fáradtság után füremet tagokot, szép harmatos fűvel hizlalod azokot, új erővel építvén űzéshez inokot. Sőt, még az végbeli jó vitéz katonák, a szép szagú mezőt, kik széllel bejárják, most azok is vígadnak, az időt mutatják. Ki szép füven lévén bánik jó lovával, ki vígan lakozik vitéz barátjával, s ki pedig véres fegyvert tisztítat csiszárra. Újul még az föld is, mindenütt te tőled. Tisztul homályából az ég is te veled. Minden teremtett állat megindul te benned. Így jó időt élvén Isten kegyelméből, dicsérjük szent nevét fejenként jó szívből. Igyunk, lakjunk egymással, vígan, szeretetből. Vitézünk!

pünkösdi kolbász. Mennyei kolbászok döfölődtek szívesen, gyémántlencsét rágott két fúrás a szívemen, hótig heverészek, egyszer se hibázok, hótom után angyalokkal vígan parolázok.

a fazék. Egyszer egy ember elindult a vásárba, hogy eladja egyetlen tehenét. Útközben találkozott egy másik emberrel, aki egy birkát vezetett. Megálltak és megegyeztek abban, hogy cserélnek. Így aztán a tehene helyett a birkát hajtotta az ember a vásárba. Ahogy ment, mendegélt, megint találkozott valakivel. Annak meg egy libája volt. Megegyeztek, hogy cserélnek, és most már a libával ment tovább az ember a birka helyett. Végül egy vénasszonnyal találkozott, aki egy fazekat vitt. Hát azt is elcserélték. A vénasszony vitte a libát, az ember pedig megkapta a fazekat. De azt már el sem vitte a vásárba. Visszafordult, hazament a feleségéhez a fazékkal. No, eladtad-e a tehenet? Kérdezte az asszony. El, felelte az ember. Ezt a fazekat kaptam érte. Fazekat egy tehénért? Kiáltotta az asszony. Hiszen az édes kevés. Kevés, felelte az ember. Tehát a vásárt megkötöttük, s nem lehet már visszacsinálni. Így aztán a fazék felkerült a polcra a többi fazék mellé. Egy darabig meghúzódott csöndben, de egyszer aztán megszólalt. No, mondta, most eltityegek, totyogok. Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte az asszony. Fel az urasághoz, mondta a fazék, és eltityegett, totyogott. Ahogy odaérkezett az urasághoz, bement egyenest a konyhába. A szakásnő meglátta, rögtön megtetszett neki a fazék. Szép fazék, gondolta, jó lesz kását főzni benne. Beleöntötte hát a kását. Na, én most eltityegek, totyogok, szólalt meg ismét a fazék. Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte a szakásnő. A szegény emberhez. Elviszem neki a kását, felelte a fazék, és csak ugyan visszatityegett, totyogott a szegény emberhez. Elvitte neki a kását. A szegény ember meg a felesége megette a kását, az asszony szépen elmosta a fazekat, és visszatette a polcra. Ott állt megint egy ideig, míg újra meg nem szólalt. Na, én most eltityegek, totyogok. Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte az asszony. Fel az urasághoz, felelte a fazék, és eltityegett, totyogott az urasághoz. Odaérkezett, egyenest a konyhába ment. A szobalány meglátta, megtetszett neki a fazék. No, gondolta magában, ez igazán szép kis fazék, éppen jó lesz a vajnak. Bele is tette a vajat. Megszólalt megint a fazék. Na, én most eltityegek, totyogok. Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte a szobalány. A szegény emberhez. Elviszem neki a vajat, felelte a fazék, és eltityegett, totyogott. A szegény ember kivette a vajat a fazékból, aztán a fazékot szépen elmosták, és feltették újra a polcra. Kis idő múlva megszólalt a fazék a polcon. Na, én most eltityegek, totyogok. Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte a szegény asszony. Fel az urasághoz, mondta a fazék, és eltityegett, totyogott. Ahogy az uraság konyhájába ért, meglátta a konyhalány. Szép fazék, gondolta. Jó lesz ezüstöt mosogatni benne. Azzal belerakott egy nagy csomó ezüstkanalat. Na, most én eltityegek, totyogok, mondta a fazék. Visszatityegett, totyogott a szegény emberhez, az kiszedte az ezüstkanalakat, a fazekat szépen elmosta, és feltette a polcra. Egyszer megint megszólalt a fazék. Na, én most eltityegek, totyogok. Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte az asszony. Az urasághoz, mondta a fazék, és eltityegett, totyogott megint. Ahogy az uraság meglátta, nagyon megtetszett neki a fazék. Azt gondolta, legjobb lesz, ha ebben tartja ezentúl a pénzét. Tele is hordta mindjárt, minden pénzét belerakta. Na, én most eltityegek, totyogok, mondta a fazék. Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte az uraság. A szegény emberhez, a pénzzel, felelte a fazék, és eltityegett, totyogott. A szegény ember kiszedte belőle a pénzt, a fazekat meg újra feltette a polcra. Na, én most eltityegek, totyogok, mondta kevés idő múlva a fazék. Hová? Kérdezte az asszony. A paphoz, mondta a fazék, és eltityegett, totyogott a paphoz. Ahogy a paphoz ért, átváltozott, véka lett belőle.
A pap kukoricát darált, azt mérte, s amikor tele lett, megszólalt a fazék, vagyis a véka. No, én most eltityegek, totyogok. Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte a pap. A szegény emberhez. Elviszem neki a kukoricadarát, mondta.

és most eltityegek, totyogok. Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte a pap. Viszlek a pokolba, mondta a fazék.

Kosztolányi állatok beszéde. Medve. Mindig ölelnék mindent, a világot, a fát, a sziklát, a kisgyereket. Vagyok a lompos és otromba jóság, a láncra vert, esetlen szeretet. Nyúl. Bátor vadász, ki átlövöd acéllal alázatos és tiszta szívemet, tiszteld az én százszor szent gyávaságom, ki meghalok az életért zokogva, mint az egyéves, síró kisgyerek. Hattyú, hogy énekelnek mindenféle fattyúk, pimasz, verép, csicsörke, banka, vattyúk, mi hallgatunk az űrzavar.

Hagyjuk csibogjanak, legyen meg akaratjuk. Csodásan úszunk a csodás halálba, de ottan az igaz dalt megtalálva az égre sírunk, gőgös néma hagyjuk. Kolibri. Kincs voltam, el nem múló fényes ékszer, de szárnyra keltem élni csélcsap ésszel. Bolond is vagy, ha hírrel megelégszel, csókolni itten nem lehet elég.

0: Hajnali 4-kor bekiabáltak, ahogy a torkukon kifért, bár az ablak alatt a fáknak zöld korcsmáiba még alig ért, még nem is ért új fénye a napnak, s mint a bolondok úgy kacagtak, kurjongattak az ablak alatt vad vigadozásban a kerti rigó. Hajnali 4-kor szárnyas égi korhelyek dala vert ma fel, micsoda hangok csetepatéi, füttyök, sípok, ezer meg ezer, bosszantott ez a csibészlárma, de a szívem nem sokára együtt dalolt, egy nótára vert veletek buta sárga rigók. S mintha én volnék a hajnal, mintha én volnék a kert, úgy megteltem e friss zsivajjal, úgy telezengett az irigyelt állati jókedv bölcsessége, hogy valami könnyű égbe, földön túli békességbe vittek, emeltek a földi rigók. Hajnali 4-től harsogott a korhelynóta az ablak alatt. Úgy zengett az a dal, hogy azóta nélküle is csupa fütty a nap, csupa fütty, pedig elhallgattak, s reggelre emlék maradt csak, hogy milyen égtelenül mulattak a hajnali kertben a sárga rigók.
1: Ficseri füsti. Fecske, te ficseri füsti fecske, futár az egek meg a konyha között, ki a tárt ajtón, ki beszökve, repesve, szemünket a tiszta azúrba kötöd, mi csalt ide tavalyi tanyádra, ficseri, villafarkú, dalröpke vándor a nagy vizek és hegyek felett Magyarországra, Afrikából, micsoda hűség, mi szeretet? Mit csicseregsz, ha kérdelek? Itt-itt csivogod, ha kereslek, s már tova tűnsz. Mit vitt, a társad kérdi, de csit-csit inted le, ahogy megint berepülsz. Nem értelek, isteni vendég, te ficseri, csak nézem, hogy körözöl elegánsan, s csupa száj fiaidnak enni, hogy adsz. Áldás lakik a fehér faluházban, ficseri füsti, ahol te laksz. Pedig gyötrődsz, te vidám szavú fecske, te szép, te citera énekű, mint lelket a bűn, fészked, nyüve, szennye, folyton emészt a rű bolha tetű. Csit-csit, keserű, szavad is gyönyörű, ha csak villansz önzőn, felejtem nyomorod, nyílgyors, légi vadász, s vígy-vígy hintázom a végtelenben, kék szárnyadon elragadtatás. Mert ott aztán te vagy úr, ti vagytok urak az aranygömb alatt. Szédültök, ahogy föl, ahogy lecsaptok, világ nagy csókban a gondolat. Ég hangos halai, fecsegtek, ficseri, a mindenség öröme tolong a táncotokban az életetek. Nem is figyeltek rá, hogy a konyha álmát a mennybe kötitek. Fecske, te ficseri, füsti fecske, 3-4 éve láttalak, s most újra jössz elegánsan evezve, unokád, a fiad, férjed, te magad, bárki vagy, dalteli, jó látni, hallani, hogy itt vagytok, áldó igézet, nyarunkat telezengeni, hű fiai a szenvedésnek, barátaim és győzteseim.

Babagoly. Kisfiam, kijeszelte, hogy van valahol egy mindenható, aki megbünteti, ha rossz, és csokoládét hoz, hogyha jó. A nagyurat el is nevezte. Bagoly, mondta. Ez a neve. De úgy látszik, rám is hasonlít, mert nagy kerek szemüvege van a Bagolynak, legalábbis így mesélgeti a gyerek. És akármi történik a házban, az mind a Bagoly művelet. A Bagoly vitte reggel engem sestére, ő vitt haza. A Bagyot hívtuk, ha nem ízlett a gyereknek a vacsora. És Lóci megtette ezt is, azt is, amit azelőtt semmiképp. Csak azért, hogy bebizonyítsa külön istene erejét. Nekem nem tetszett a Bagoly, de tűrtem némán egy darabig. Tegnap azonban elővettem, s faggatni kezdtem a kicsit. Mondd, Lóci, Bagoly igazán van? Van, hát. Ismered? Ismerem. De én nem tudok hinni benne, amíg nem látom, hogy milyen. Látni fogod! Jött erre tűzbe Lóci, és mérgesen otthagyott, és most a fejét gondolom 10 hosszú percig azon törte, hogy hogyan tudna meggyőzni engem, mert végül is előszedett valami fiókfenekéből egy régi rossz szemüveget, és jelentve, hogy a Bagoly itt lesz, kiment az erkélyünkre, és már kiáltott is. Ugye látod? Itt van az ablaknál, benéz, épp rád néz, szemüvege is van, itt a Bagoly! Elhallgatott, s én láttam, hogy csak ugyan ott van a szemüveges alakot. Láttam Lócit átszellemülten, hogy benézett komolyan és gőgösen, mint aki érzi, hogy rettentő szerepe van. Láttam Lócit tágult szemekkel, sugarasan, mint egy szobor, s szaladtam a másik szobába a hírrel, hogy itt a Bagoly, és Lóci, mire visszatértünk, már benn volt, ugrált, kacagott, és szemében ragyogott az Isten, aki a lelkében lakott. Lóci verset írt.

Alszik a hóban a hegy, a völgy, hallgat az erdő, hallgat a föld. Mikor legutóbb jártam itt, nyár nyitogatta pipacsait. A nyár nyitogatta, temette az ősz, és volt, aki vesztett, és nincs, aki győz. Lombnak, virágnak nyoma sehol, fekete csontváz a fa, a bokor, s halotti csipke a díszük is, az a törékeny tündéri dísz, mit rájuk aggat éjszaka fehér kezével az uzmara. Alszik a hóban a hegy, a völgy, hallgat az erdő, hallgat a föld. És egyszerre mégis rezzen a táj, hármat fütyül egy kis madár, háromszor hármat lüktet a dala, vígan, szaporán, mint éles fuvola. Az a fuvolása nyitni kék, már kezdi is újra az énekét, két fütyre mindig kvárt lefelé. Nem sok, de örülni ez is elég. Nyitni kék, fütyüli, nyitni kék, szívnek és tavasznak nyílni kék. Nyitni, de nyitni, de nyitni kék. Fütyülöm én is énekét. Nyitni kék, fütyüli, nyitni kék. A telet bírni illenék, bírni és bízni illenék. Fütyül és elszáll a nyitni kék. Nyitni kék, fütyülök utána. S nézek az eltűnő madárra. Nyitni kék, fütyülöm, nyitni kék. Hinni és bízni kellenék, mint az a fázó kismadár, aki sírja, de bírja, ami fáj, s akinek tele rosszabb, mint az enyém, és aki mégis csupa remény. Nyitni kék, indulok, nyitni kék, fog az én szívem is nyitni még. Nyitni kék, ébred a hegy, a völgy, tudom, mire gondol a néma föld. Ő volt a szája, nyitni kék, elmondta a holnap üzenetét, a hitet, a vágyat fütyülte szét, kinyitotta a föld örök szívét. Fütty, fütty, fütty, nyitni kék, nyitni kék. Nyisd ki, te versem, az emberekét.

Amikor még így beszélt a magyar ember, ha per úgy mond, hadd legyen per. Ami nem volt éppen oly rég, valahol a Tiszaháton ért egy gazda, Pál barátom, s Péter annak tőszomszédja. Róluk szól egy rövid példa. Péter és Pál, tudjuk, nyárban összeférnek a naptárban. Könnyű nekik ott szerényen megárulni egyékényen, hanem a mi Péter Pálunk háza körül más találunk. Zenebonát, örök patvart, majd felfordítják az udvart, rossz szomszédság, török átok, s ők nem igen jó barátok. Ha a Pál kéménye füstöl, Péter attól mindjárt tüszköl. Ellenben a Péter tyúkja, ha kapargál a szegény Pál háza falát, majd kirúgja. Ebből aztán lesz hadd elhadd, mely a kert alá is elhad. Ez sem enged, az se hagyja. S a két ház kicsínyen adja, összehorgolnak keményen, mint kutyájuk a sövényen innen és túl összeugat, s eszi mérgében a lyukat. De hogy a dologra térjek, emberemlékezet óta állott egy magas diófa, díszeül a Pál kertjének. A szomszédba nyúlt egy ág, amelyet Péter, minthogy róla a dió is odahulla, bölcsen eltűrt, le nem vága. Történt pedig egy vasárnap, hogy a fentírt füle mile épp a közös gajra üle, a szemelvén ki oltárnak, honnan Istent jókor reggel magasztalja szép énekkel, megköszönve a napot, melyre így felvirradott, a sugárt és harmatot, a szellőt és illatot, a fát, melynek lombja zöld, a fészket, hol párja költ, az örömet, mely teri szívecskéjét elteri, szóval, ami benne él, s mit körében lát, szemlél, azt a pompát, fényt és színt, mely dicsőség, semmi kétség, ő érte jött létre, csupán ő érette mind. El annyira, hogy Pál gazda, ki gyönyörrel ott hallgatta, így kiáltott örömében: Istenem, Uram, be szépen fütyöl ez az éj madaram. Kendé bizony az árnyéka, mert olyat mondok, hogy még a... Hangzik által a sövényen egy gorombaszó keményen. Hát ki, pattogja Pál, mikor az én fámra száll? De az én portámon zenget, hogy illetné a fütykendet. Pál nem hagyja, ő te tudse, Péter ordít, ő meg úgyse. Többről többre, szórul szóra, majd szitokra, majd karóra, majd mogorván, átugorván ölre mennek, hajba kapnak, örömére a szent napnak, egymást ugyan vérbe fagyba, hanem a just mégsem hagyva. Pál azonban bosszút forral, és ahogy van, véres orral megy panaszra, bírót búsít, s melyet a vérszenny tanúsít, a bántalmat előadja. Jogát úgymond ő nem hagyja, inkább fölmegy a királyig térden csúszva, de a füttyöt, mely az ősdiófáról jött, nem engedi, nem halálig. Nyomatékul egy tallért dob az igazság mérlegébe, mit a bíró csúsztat a jobb oldalon lévő zsebébe. Pétert sem hagyja pihenni a nagy ártatlan igazság, nem rest a bíróhoz menni, hogy panaszát meghallgassák. Így úgy történt, elbeszéli, övé a fütty, ő azt véli, nincs vár, megye ki elvegye, nincsen törvény, nem lehet per, hisz azt látja Isten ember. De hogy a beszédet össze annál jobb rendbe illesse, az ütlekből sokat elvesz, és a joghoz egy tallért tesz, mely is a bírói zsebben, bal felől a szív iránt meghúzódik a legszebben. Felderül-e a kívánt nap, mely a vitát eldöntse, hogy a fülemile pörben kinek szolgál a szerencse. Ám de a bírót most cserben hagyja minden tudománya,
és ámbátor, két prókátor minden könyvét összehányja, s minden írás széjjel túr is ilyen ügyről, madár fütyről, mit sem tud a Corpus Juris. Még nem a bíró haraggal ráütvén a két zsebére, s rámutatván a két félre, törvényt monda e szavakkal a szegény fülemilére. Hajakentek, se ide nem, se oda nem fütyöl a madárka, hanem jobb felől üt, nekem fütyöl. Bal felől üt, s nekem fütyöl. Elmehetnek. Milyen szép dolog, hogy már ma nem történik ilyes lárma. Össze a szomszéd se zördül. A rokonság csupa jóság. Magyar ember fél a pörtül. Nincsen osztály, nincs egyesség, hogy szép szóval megnessék. A testvérek összeférnek. Fele barát, mind jó barát. Semmiségért megpörölni, vagy megenni, vagy megölni egymást koránt sem akarja. De hol is akadna ügyvéd, ki a fülemile füttyét mai napság fel?

0: Mit beszéltek a szamarak? Ez a mese címe. Jól figyeljetek! Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, élt egyszer egy számadójuhász, és annak egy gyönyörűséges, szép leánya, de olyan szép, hogy grófi palotába is beillett volna. Hanem a leány nem vágyakozott semmiféle palotába, ő csak a szegény juhászbojtárt szerette, aki az apja uránál szolgál. Szerette ám a bojtár is a leányt. Mondta is egyszer a számadónak.
1: Gazduram, adja nekem a leányát, hiszen szeretjük egymást.
2: Hallod-e, fiam? Az én lányom mellett hiába ne tapodd a földet. Ő gazdag, te szegény. Nem vagytok egymáshoz valók.
0: Nehéz búbánat ereszkedett a bojtár szívére. Az egyik eszével azt gondolta, elmegy világgá. De a másik eszével más gondolt. Megmarad a régi gazdájánál. Búsan kihajtotta a nyájat az erdőszélre. Hát egyszer csak nagy tüzet lát. Annak közepében vergődik egy aranyhasú kicsi kígyó. Nosza, kapja a bojtár a botját, s kirántja a tűzből a kígyót.
3: Köszönöm a jóságodat, juhász bojtár. De én sem maradok adósod.
1: Ugyan mit adhatsz nekem, aranyhasú kicsi kígyó?
3: Á, nem akármilyen kígyó vagyok én, hanem a kígyó királya. Milyen ajándékot kívánsz az életem fejében?
1: Amit én kívánnék, ahhoz kicsi a te hatalmad.
3: Azért csak mondjad, hát ha segíthetek.
1: Szeretem Zsókát, a számadóm lányát, s ő is engem. De az apja nem adja ilyen koldus fajzathoz.
3: Ne búsulj, én gazdaggá teszlek. Ha rád fuvintok, megérted, amit az állatok maguk között beszélnek.
1: Mit segít rajtam az oktalan állatok beszéde?
3: Sokat tudnak azok, amit oktalan ember nem tud. Csak jól nyisd ki a füled, a szájad meg fogjad be, mert ha teremtett léleknek elárulod, hogy a tudományod az én ajándékom, abban a szempillantásban meghalsz.
1: Jól van, jól van, jól van, nem árulom el.
4: Előre az egész nyár. Aki lemarad, megharapom.
5: Ben, nagy a hangot, Puli. Mit csaholsz? A bojtár se törődik velünk, hagyj békén te is.
4: Nagy okos vagy, vénkos. Bánata van a bojtárnak. Azért bízta rám anyája.
5: Bezzeg, nem lenne bánata, ha tudná, mennyi gazdátlan kincs van ott a görbefa odvában.
4: Az a kincs a zsiványoké.
5: Régen felakasztották már azokat a zsiványokat.

0: Róka! Róka! Gyere hamar!
1: Mit akarsz,
0: Gergely? Nézd, mit találtam ennek a fának az otvában.
1: Hoztam mit?
0: Egy zsák aranyat!
1: Kirabolt valakit! Agyonütötte!
0: Mondom, hogy találtam.
1: Jaj, azért. Megijedtem, hogy zsiványját tette a szerelem.
0: Ne félj, a légynek se vétettem. Zsiványok kincse azért, aki megtalálja. Most már hozzám ad a fősvény apád.
1: És ha érte jönnek a zsiványok, megölik és visszaveszik.
0: Régen elpusztultak azok.
1: Honnan tudja?
0: Honnan. Ettől a vén kóstol. Nem hiszed?
1: Nem.
0: Már pedig tudd meg, hogy tőle hallottam, mert megmentettem.
2: Vigyázz majd!
1: Kígyó! Csapja agyon hamar!
0: Minek bántál?
1: Jaj, szinte megmartam.
0: Ne törődj vele. Van nekünk most sürgetősebb dolgunk. Add a kezed. Fussunk apádhoz, tőle a paphoz. Tudom, egyik se fogja firtatni honnan a kincs.
3: Egy-kettőre nagy lakodalmat csaptak, és éltek boldogan. Hanem az ifjasszonynak egyre furta az oldalát az előbbeni eset, s nem múlt el nap, hogy meg ne kérdezte volna.
1: Igazán a vénkos vezette kegyelmedet a kincs?
0: Ne kérdezd, asszony!
1: De igaz lelkére mondjam el. A vénkos vezette kegyelmedet a kincs?
0: Ide hallgass, asszony! Elég vár a kérdezősködésre.
1: Mondja már meg!
0: Szép gyöngy kalárist veszik neked a vásárban, de többé ne firtasd a dolgot.
3: Úgy is lett. Szamárra pattantak, és elkocogtak a túri vásárra. Hát, ahogy jődögélnek visszafelé, mindegyre elmaradozik az asszony. Azt mondja a bojtár.
0: Nógasd a szamarad lelkem, mert estig sem érünk haza.
1: Nógatom.
3: Nógatná az asszony, de hiába. Az ő szamara csak megáll, nem indul tovább, bők keservesen. Akkor megszólal a bojtár szamara is.
4: Igyekedj már! Hát, de kényes jószág lettél. Igyekezz szaporában, mert mindjárt ránk sötétedik.
5: Te gonosz lettél, édes párom.
6: Na te!
5: Könnyű neked, mert te csak másodmagaddal vagy. Ezzek én, negyed magammal.
6: Erünk már!
4: Á, milyen szamár beszédez!
5: Nagy szamár vagy te magad. Ha nem tudnád, nekem kis csikóm lesz. Asszonyomnak meg kisbabája.
6: Indulj már te! Olyan katagni való, hogy így veszködöm ezzel a szamárral.
0: De hogy is lelkem, feleségem, nem rajtad katagtam.
6: Akkor meg mind.
0: Azon, amit ezek a szamarak beszéltek.
6: Okos lehet Kent, ha megérti a kos bégetését, meg a szamár ordítását.
0: Örülj neki, hogy ilyen okos ez urad.
6: Olyan szamárnak tart, hogy még ezt is elhiszem.
0: Pedig elhiheted lelkem, csuda ajándék.
6: Jaj!
2: Vigyázz, bojtár!
6: Kígyó van az ágon, mindjárt a nyakába esik.
0: Gyere nyugodtan.
6: Megmarja, ha nem kiáltok.
0: Ne.
6: Nekem köszönheti az életét.
0: Köszönöm.
6: Akkor ugye nincs harag. És akkor elmondja, hogy mit beszéltek a szamarak.
0: Sóka, szép kalács.
6: Igen.
0: Megígérted, hogy nem faggatsz.
6: A kos felől. De most a szamarakat kérdem.
0: Olyan titok ez, értsd meg, ha elárulom. Szörnyű halálnak halálával kell meghalnom.
3: Ballagtak lassacskán tovább hazafelé. Hanem az asszony még otthon sem hagyta abba a perlekedést.
6: Hazugság volt minden szava. Engem akar csúfvá tenni.
0: Dehogy akarlak.
6: Ó, ha igazán szeretne, megmondaná, hogy mit beszéltek a szamarak.
0: Ha megmondom, szörnyű halált.
6: Azt hiszi, hogy bolond vagyok? Attól még senki se halt meg, hogy a másik beszédét tovább mondta. Na, mit beszéltek a szamarak?
0: Térden állva, kérlek, ezt ne kívánj.
1: Nem kívántam, hogy térdre boruljon. Csak azt mondja meg,
0: gyilkosom akarsz lenni, akkor hozd gyertyát, szemfödőt, én meg koporsót kerítek.
3: Nagy bújhában csak ugyanaz asztaloshoz ment a bojtán. Koporsót csináltatott, és kitette az udvar közepére.
0: Látod ezt a koporsót, feleség? Ezt magamnak csináltattam. Ha kívánod, elmondom, mit beszéltek a szamarak, de előbb a koporsóba fekszem, mert mindjárt meghalok.
6: És te nyilát hal meg, csak jár a szája, hogy bosszantson.
0: Mindjárt meglátod. Hát igazán a halálom kívánom.
6: Dehogy kívánom, de ha szeret, elmondja, hogy mit beszéltek a szamarak. Na,
0: hát,
6: kérem.
0: Az úgy volt.
6: Igen?
0: Hogy egyszer kimentem az erdőre.
6: Igen.
0: Láttam egy nagy tüzet.
6: És?
0: Annak a közepében vergődött.
6: Mi? Mi vergődött?
0: Vergődött egy aranyhasú.
6: Igen?
0: Kicsi.
6: Na, nyögje már ki.
2: Vigyázz, bojtár!
6: Nyögje már ki, aranyhasú kicsi.
7: Jaj, édes gondviselő gazdám.
6: Siba, te puli! Mit vonyítasz?
0: Biztosan éhes, vesd neki egy darab kenyeret.
6: Ne eszel, puli, itt egy karaj kenyér. Most aztán már nyugton maradj.
7: de hogy kell nekem kenyér ilyen nagy szomorúság.
8: Kakarikó! Ide ide, csukocskáim, csibéim, itt a jó kenyér, egyetek, csipegessetek. Kakarikó!
7: Nem szégyeled magad, te kakas? Hogy tudsz enni, mikor koporsóban a gazdák?
8: Hát feküdjék, ha nem tud okosabbat.
6: Na, mondja el már, vagy hallgat!
8: Figyelek.
6: Figyel, mit figyel a barózok a koporsóba?
7: Nem tud okosabbat. Mi más tehetne? Hiszen tulajdon felesége öli meg a kíváncsiságát.
8: Elég bolond, ha meghal a felesége miatt. Nekem 8 feleségem van, mégis elbírok velük. Hát ő miért nem bír el egyel? Hely, hiszen majd megtanítaná.
6: Na, édes uram, mondja már.
9: Mondja, ne?
6: Mondja már, hogy mit beszéltek a szamarak.
9: Mondja. Nem is mondom, de írom.
0: Itt a gyertya, itt a szemfődőt.
9: Hol a botom? Azzal írom a hátadra, mit beszéltek a szamarak. Elmondja-e még, mit beszéltek a szamarak? Akarod-e tudni? Mondja-e, szóljak-e?
6: Na! Minek mondanál lelkem, édesfiam? Minek mondanál? Ugyan kit érdekel, hogy mit beszélnek a szamarak? Szamárság.

a becsületesség jutalma. Egyszer egy szegény paraszt elindult fát vágni. Nagyon sietett, mert a gyerekei éhesek voltak, és ő a fa árából akart ennivalót venni nekik. Amint nagy sietve ment az úton, hát egy erszényt talált. 100 arany volt benne, se több, se kevesebb. Megörült a szegény ember. Nagy gyönyörűséggel számolgatta az aranyakat, boldogan tervezgetett, mi mindent vásárol majd. De hirtelen eszébe jutott, hogy a talált pénz nem az ővé. Elszégyelte magát, és nekilátott a munkának. Sok fát vágott, de bizony eladni már nem tudta, mert nem akadt vevő. A szegény ember gyerekei estebéd nélkül maradtak, pedig apjuk zsebében ott csörgött a 100 arany. Ó, de szörnyű, gondolta a szegény ember. Ennyi pénz van a zsebemben, mégsem költhetem el, hiszen nem az enyém. De se baj, Isten, aki gondját viseli az erdők madarainak és a mezők liliomainak, majd ad kenyeret nekem és gyermekeimnek. Másnap reggel kikiáltották a piacon, hogy egy florenci kalmár elvesztette az erszényét. A becsületes megtalálónak 20 aranyat ígértek. Erre a szegény ember fogta magát, elment a gazdag florenci kalmárhoz, és átadta neki erszényét. A kalmár azonban sajnálta a szegény embertől a 20 aranyutalmat, ezért nagy mérgesen ráripakodott. Ebben az erszényben 130 arany volt. Te csak 100-at hoztál vissza, a többit elloptad. Megérdemled, hogy megbüntessenek. Isten igazságos, felelte a szegény ember, és ő a tanú, hogy igazat szóltam. A két embert a nagy herceg elé vezették, aki maga osztott igazságot a nép között. A nagy herceg így szólt a szegény emberhez. Mondj el nekem mindent, de őszintén. Úgy, ahogy történt. Uram, az erszényt az úton találtam, amikor a hegyre mentem. Megszámláltam a pénzt, 100 arany volt, se több, se kevesebb. Nem gondoltál arra, hogy ezzel a pénzzel megcsinálhatod a szerencsédet? Arra gondoltam, hogy fát vágok, eladom, és vacsorát veszek a feleségemnek és gyerekeimnek. Megbocsáss, de egy pillanatig az is eszembe jutott, milyen gazdaggá tenne ez a pénz, de aztán beláttam, hogy a 100 arany nem az enyém, és nekiláttam a favágásnak. Szóltál feleségednek a talált pénzről? Nem szóltam, mert féltem a kapzsiságától. Egyetlen aranyat sem vettél ki az erszényből? Uram, tegnap este vacsora nélkül maradtunk, mert nem tudtuk eladni a fát. Hát, te mit szólsz? Kérdezte a nagyherceg a kalmártól. Uram, ennek az embernek minden szava hamisság. Az erszényben 130 arany volt, és azt, ami hiányzik, csak ő vehette el. Tehát egyiktek sem tudja bizonyítani a maga igazát, szólt a nagyherceg. Mégsem lesz nehéz ítéletet mondanom. Te, szegény paraszt, olyan szépen mondtad el a magad dolgát, hogy nem kételkedem szavaidban. Ugyan mi okod lenne, hogy csak 30 aranyat tarts meg, amikor a 130-at is megtartottad volna? Te neked meg, gazdagkal már, aki egész életedben dúslakodtál, ugyan mi okod lehetne, hogy 30 arannyal többet követelj ettől a becsületes embertől? Világos tehát, hogy mindketten igazat szóltok. Te, kalmár ember, elvesztettél egy erszényt 130 arannyal. Te meg, szegény ember, találtál egy másik erszényt 100 arannyal. Így tehát, folytatta a nagyherceg, fogd ezt az erszényt, jó ember, és vidd haza. Ha véletlenül egy másik erszényt találsz 130 arannyal, juttasd el ennek a becsületes kalmárnak. Te meg, derék kalmár, fordult a másikhoz. Várj türelemmel, és ha mégis előkerül az erszényed, ne feledkezz meg a 20 arany jutalomról. A szegény ember boldogan vitte haza az arannyal teli erszényt. A kalmár pedig
Talán még most is várja, hogy valaki 130 aranyat hozzon neki.

Sün disznó és anyu. Egyszer egy szép nyári reggel összetalálkozott a mezőn a nyúl és a sündisznó. Látta a nyúl, hogy a sündisznó lábai milyen kicsik és görbék, és ezért csúfolódni kezdett vele. Sündisznó koma, hogy tudsz te azokkal a görbe lábaiddal járni? Én félnék velük megindulni. Azt mondja a sündisznó. Én ezekkel a kicsi görbe lábaimmal jobban tudok szaladni, mint azokkal a hosszú egyenesekkel. Azt már soha el nem hiszem, kacagottam. Noha nem hiszed, szólt a sündisznő, akkor fogadjunk, és fussunk versen. Kapott a nyúl az alkalmon, mert azt hitte, hogy majd könnyen megnyeri a versenyt. Nagy fogadást kötöttek, és azt kérdezte a nyúl. Mikor fussunk? Te itt a mezőn füveket, passzúit, mindent összeeszel, mondotta a sündisznó. Már nem vagy éhes, és jól tudsz szaladni. Nekem azonban haza kell mennem, hogy otthon egy kis húsfélét tegyek. Mikor lesz hát a versenyfutás? Holnap reggel ilyenkor gyere ide, hogy találkozzunk. Majd ott hosszában azon a felszántott földön futunk. Hazament a sündisznó, és otthon elmondta a feleségének, hogy milyen fogadást kötött a nyúlnak. Te szamár! Kiáltott rá a felesége. Hát hogy mertél a nyullal fogadni? Nem tudod, hogy ő sokkal gyorsabban szalad, mint mi? Elkezdi a sündisznó. Ne veszek egy asszony. Azért jöttem haza, hogy hívjalak téged is. Tréfáljuk meg a nyulat. Holnap reggel velem jössz, s én majd megmutatom neked, hogy mi lesz a dolgod. Jól van. Másnap reggel kimentek a szántóföld egyik végébe, s a sündisznó így oktatta a feleségét. Lapulj meg itt ebben a barázdában, jól húzódj le. Én átmegyek a föld másik végébe, onnan futunk majd errefelé a nyúllal. Amikor a nyúl már közeledik, de még nem ért ide, akkor ugorj fel a barázdából és kiásd, hogy te már itt vagy. Mi olyan egyformák vagyunk, hogy a nyúl nem tud egymástól megkülönböztetni. Azt fogja majd hinni, hogy én értem hamarabb a célba, és így megnyerjük a fogadást. Lehúzódott a sündisznó felesége a barázdába, és a sündisznó elment a nyúlhoz a föld másik végébe. Kezet fogtak, egymás mellé állottak, és a sündisznó hármat számolt. Egy, kettő, három. Megindultak. De a sündisznó néhány lépés után megállt, visszafordult és lelapult a barázdába. Bezzeg futott a nyúl, ahogy csak bírt. De amikor a föld másik vége felé közeledett, a sündisznó felesége felugrott a barázdából és elkiáltotta magát. Én már itt vagyok? Csodálkozott a nyúl és erősen bosszankodott. Ez nem volt jó, kiáltotta. Fussunk visszafele is versenyt. Nem bánom, mondta a sündisznó felesége. Egymás mellé álltak, hármat számoltak és megfutamodtak. Egy, kettő, három. A sündisznó felesége néhány lépés után visszafordult és lelapult a barázdába. A nyúl úgy szaladt, mint még soha életében. De amikor a föld vége felé közeledett, a sündisznó felállt a barázdából és kiáltotta. Én már itt vagyok? Még jobban haragudott a nyúl, mint előbb. Ez sem volt jó, kiáltotta mérgesen. Fussunk még egyet! Megint egymás mellé állottak, hármat számoltak és megfutamodtak. Egy, kettő, három! A sündisznó néhány lépés után megint visszafordult és lefeküdt a barázdába. A nyúl úgy szaladt, hogy majd kiadta a lelkét, de hiába. Mielőtt célhoz ért volna, a sündisznó felesége messziről oda kiáltotta neki. Én már itt vagyok?
A nyúl visszafelé megint versenyezni akart. De a nagy méregtől s a nagy fáradtságtól néhány lépés után a lábai reszketni kezdtek. Orrára bukott, vagy hármat hengeredett, s úgy elterült, hogy még szólni sem tudott. A sündisznó meg a felesége jó nagyot kacagott, mert a nyulat sikerült megtréfálniuk, s a fogadást is megnyerték. Hazamentek, otthon nagyot ettek, ittak, mulattak, s még máig is élnek, ha meg nem haltak.

0: Ich guess this new.
1: Yes, indeed.
0: Róka meg a tövis kezdisznó. Egyszer a róka nagyon néhen volt. Három napja egy falat se csúszott le a torka, szemi csillagot halt éjségibe. Ahogy így kóborog, csak nem akar neki semmi harapni való. Hát majd mellátja, hogy szembe jön vele a tövis kezdisznó. No, ma még éhetni, a mondja a róka. De annyi tövis meredezik a hátok. Úgyhogy nem tomatról, a barátságosan megkérdezte. Hova mit sünikom? Megyek a faluba, a barátomhoz, a mészároshoz. Úgy a hatalmas barátod van, ott mi mégy hozzá? Lőtt nyúlat leltem a bukor alatt, most nem tudom, mit kezdeni. Ne menj a faluba, messze van. Vagyok én olyan mészáros, mint a te barátod. Mit kezdem én a nyúlat, ha fel itt neki marog? A tövis kezdisznó rajolott az alkura. Ne fordultak, mentek visszafelé, a bukoridont. Mikor odaérnek? Ne látjára vasz róka, fűvön a szép kövér lőtt nyúlat. Rajugrott, tépte, márta, nagyokot harapott, máj mi fút. Látja a szegény töviskes disznó, hogy ha te mamin megeszi, odaszól. Róka koma, hát az én részemvel mi lesz? Nem úgy volt az egyesség, hogy csak te jegyél. Megeszem, megeszem azt is. Hát ezért az igazság. Ez hát, ez hát. Ma a róka nyúlnak a csontját tisztogatta. Mikor szegény kisün disznónak könszökött a szemébe, azt mondja neki. Hát ez az igazság, ez, ez. Jól lakott a róka, hát ma az eszi se fogott úgy. Azt mondja neki a töviskes disznó. Hát mi mernél esküdni róka komó, hogy ez az igazság? Megy. No akkor gyere velem a kiriszti. Azt ahova mondom, tedd a kezed, azt esküd. A kis töviskes disznó tudta, hogy az erdész hova rakta ki a csapdoba. Oda vezette a rókót. Na itt a kiriszt. Tedd a kezed oda, azt esküdj, hogy ez az igazság. Félallott a róka, nagy hegykén, két lóbra. Elkezdi mondani, esküszöm. De ma tovább nem folytathatta, mert a csapda egy nagyot klattyant, oda fogta a kezét. Visított a róka. Koma, hát micsoda kiriszti vezettél engem? Rongatta a kezét, de nem jött ki. Azt mondja a sündisznó. Hát az igaz lótó kereszti. Ez olyan kereszt, hogy az igazakot elengedi, de a hazudgokot meg mind meg fogja, mint téged. Örült a kis sündisznó, hogy visszafizethetett neki. A róka ott vonított, ő meg sarkon fordult. Ment haza a bozódba. Reggel jött a vadász. Nem kérdezte, hogy mi az igazság? Lepuffantotta a rókot. Igaz volt, mese volt.

a szőrdisznyócska és a fekete kakas. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon, az óperenciás tengeren estúl. András falván volt egy nagy erdő, s abba az erdőbe egyszer egy király elment vadászni. Vadászott, vadászgatott, s addig vadászott, hogy úgy elveszett az erdőbe, hogy akármerre ment, nem talált ki belőle. Már három napja bolyongott étlen szomjan. Felsohajtott egyszer csak, Istenem, Istenem, bár valaki kivezetne ebből az erdőből, nem bánnám én akárki. Három leányom van, s az egyiket feleségül adnám neki. Ott termett valaki a lába alatt. Itt vagyok, felséges királyom, jöjjön utána. Néz a király erre, néz arra, nem látok senkit. Ügyeljen, nehogy rám lépjen. Nézze a király jobban, s hát egy szőrdisznyócska volt. Ment a szőrdisznyócska előre, s a király utána. Mikor kiértek az erdőből, megköszönte a király. S mondja a szőrdisznyócska, aztán felséges királyom, el ne felejtse, amit ígért. Nem felejtem, nem, mondja a király. Telt, múlt az idő, s egyszer csak egy bótos, egy árus ment keresztül az András falvi nagy erdőn. S ahogy menjen, ő és a portéka a hátán volt, amit el akart adni, s addig ment erre, addig ment arra, az ösvent elvesztette, s az erdőből nem tudott kimenni. Telt, múlt az idő, 3-4 nap eltelt, de csak bolyongott. Jaj, jaj, Istenem, bár valaki kivezetne. Nem bánnám én akárki, de 3 leányom van, s az egyiket neki adnám feleségül. Ott termett a szőrdisznyócska. Itt vagyok, uram, gyere utána. Nézz erre arra a bótos, s ha meglátta a szőrdisznyócskát. Szőrdisznyócska ment előre, s a bótos utána. Kivezett egy hamar. Aztán a bótos uram el ne felejtse, amit ígért. Nem felejtem, nem, mondta a bótos. Telt, múlt az idő, eltűnt 1-2, s hát egy székely ember elment, ágott, vesszőt gyűjtögetni, hogy hazavigye tüzelni. Addig szedegette, gyűjtögette az ágot, amíg elveszett az erdőbe. Ment erre, ment arra, s nem talált ki belőle. Már egy hete ott volt, étlen szonnyan. Jaj, Istenem, bár valaki kivezetne. Nem bánnám én akárki, akármilyen rusnya féreg, még egy akkora és nem mind a hüvelykujam, csak kivezetne. Fiam, már fogadnám. Ott termett a szőrdisznyócska. Itt vagyok, édesapám, jöjjön utánam. Nézze a szegény székely ember, s hát lássa a szőrdisznyócskát. Szőrdisznyócska ment előre, s a szegény székely ember utána. Mikor kiértek az erdőből, na aztán, édesapám, el ne felejtse, mit ígért. Nem felejtem, édes fiam, nem. Hazament a szegény székely ember, de ő bizony elfelejtette a dolgot. Telt, múlt az idő, egyszer úgy este felé valaki kopogott az ablakán. Édesapám, eresszem be, megjöttem. Hát nekünk nincsen fiú, mondja az asszony. Ki lehet ez? Jaj, édes feleségem, el is felejtettem én neked mondani, hogy a múltkor, amikor egy hétig én nem jöttem haza, hogy jártam? Elvesztem az erdőbe, és egy szőrdisznyócska kivezetett, és én az fiamá fogadtam. Az asszony közben kinyitotta az ajtót, és a szőrdisznyócska csak végurult rajta. Jaj, hát ezt a rusnya férget, ezt a szőrdisznyót kellett a fiadnak fogadni. Mérgelődött az asszon veszekedett. De a szőrdisznyócska csak odakonyorodott egy székre, és mondja a szegény asszonynak, most vacsorát adjon nekem, édesanyja. Éppen vacsorázni akarta. Az asszon hamar töltött a szurának, s magának porcelán tányérba, és a szőrdisznyócskának egy bádik tányérba az asztal alá. Édesanyám, töltsen csak nekem egy porcelán tányérba. Hát a szegény asszony töltött, s odaültette az asztal mellé. Mikor megvacsorázta,
akkor a füttőlikbe, a kutrucába tett egy darabocska rongyot, hogy majd a szőrdisznyócska odafekszik le. Édesanyám, vessen csak nekem derekajos ágyot, nem hálok én ott abba a füttőlikbe. Hát nagy duzzogva a szegény asszony vetett ágyot neki, és lefeküdt a szőrdisznyócska. Mikor reggel lett, mondja az apjának, édesapám, van-e két krajcál? Hát, édesfiam, lehet, hogy van a tulipántos láda fiába, de megnézem, megkotorázta a szegény ember. Itt van, ne, megkaptam. Édesapám, menjen elkend a piacra, és ott egy öreg asszon árul egy nagy fekete kakast, és azt kell nekem vegye meg. De még van egy két krajcára? Hát megnézem, lehet, hogy még akad. Szegény ember újra megkotorázta. Itt van, ne, megint kaptam. Menjen csak el a piacra, és ha megvette azt a kakast, akkor vegyen rá a nyerget, kantárt, és két sarkantyút, és azt kell hozza haza neki. El is ment a szegény ember, megvette azt a nagy kakast. Megvette a nyerget, kantát, sarkantyút, és hazavitte. És hát halljátok-e, kedves gyermekek, mikor a szőrdisznyúcska felöltözött, a két lábára felkötte a sarkantyút, a két sarkára. Megkantározta a kakaskát, s felpattant reja. Hát még olyant én se láttam, aki meglátta, mindenki kacagta. Visszaszólt a szüleinek, Isten velik, édesapám, édesanyám, ellovagolt a királyhoz. Mikor odaért, jó napot, felséges királyom, adjon Isten, megjöttem a leányáért. Hát, akkor jutott eszébe a királynak, hogy mit ígért. Na, édes leányaim, gyertek csak, melyik akar a szőrdisznyócskához férhez menni? Nem is mondtam nektek, hogy hogy jártam. Ott a király hamarjába elmesélte, hogy ő hogy járt, és odaígírta a három közül az egyik leányát. De a két leány úgy bőgött, hogy rettenetes, hogy ők nem akarnak férhez menni a szőrdisznyócskához. De a legkisebbi király kisasszony azt mondja, elmegyek én, mert ha édesapámot ki nem vezette volna, akkor még most is ott volna. Így hát azt mondja a szőrdisznyócska a király kisasszonynak, maradjál csak itt, majd érted jövök. Elment a bótoshoz. Bótos uram, emlékszik-e, mit ígért?

0: most le ám, hogy a szüve szakadnék. Miért sírsz? Azért, hogy nem akarok a te feleséged lenni. Na, ha nem akarsz, akkor mehetsz vissza. Kinyitotta az ajtót, a bótos leán visszafutott, és a három szekár aranyat hazaküdte a szőrdisznyócska a szüleinek, és ő megint visszafordult a király kisasszonyét. Na gyere, édes király kisasszonykám, szüvem szép szerelme, ülj be a hintóba. Diásült az egy-kettőre, elindultak. Egyszer nézd be a szőrdisznyócska a hintóba, s hát olyan vigan van a király kisasszonka, hogy annak semmi baja nincs, az nem busul. Miért nem busulsz? Hát én miért busuljok? Férhez menjek, jobb volna, ha teljes idejűnél melléjem, szőrdisznyócska. Hát nem tész tőlem? Hát én miért félnék tőled? És akkor tudjátok-e, kedves gyermekek, a kakas egyet, kecskebukázos lett belőle egy olyan szép fehér paripa, a szőrdisznyócska és egy kecskebukát vetett, és egy olyan gyönyörű szép királyfi lett belőle, hogy a napra lehet nézni, de arra nem. Egyszer néz ki a király kisasszonka, s hát volt kakas, volt szőrdisznyós, nincsen. Hát te királyfi, hogy kerültél ide? Hát én vagyok az a szőrdisznyócska, s a lovam a fekete kakas, mert el voltam átkozva, varázsolva. És te megszabadítottál. Hamar megállították a hintót, s a porba írtak egy szép nagy palotát, s odahitta a királyfi a szegény ember, szegény asszont, aki szülei voltak, a király kisasszonnak a királyapját, királynét, testvéreit, és akkora lakodalmat csaptak, hogy még ma es foly a lakodalom, ha vége nem lett. Ez tiszta, igaz volt, úgy láttam, mint most.
1: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: csupa csepp királyfi. Nagy volt a bánata, ne keresd országban, neve nincs királynak. Nem tudta, hogy három fia közül melyikre hagyja a királyságát. Nagy szorultságában, mikor látta, hogy senki sem tud neki tanácsot adni, az öreg béreshez fordult, s tőle kért tanácsot. Azt mondja az öreg béres neve nincs királynak, hogy vegyen elő egy veres kajcát. A király elé is vett a fiókjából egyet.
1: Na, kinek a képét látod rajta?
0: Kérdezte az öreg béres.
1: A magamét látom. Mintha csak a tükörbe néznék, felelte a király, és gyönyörködött a saját képmásában. Karika, szemem, szélfogóm a fülem, apisze orram is, enyémnek ismerem.
0: Na, ezt a pénzt, felséges királyom, tetes fel a falra.
1: Hívd B3 fiad,
0: és aki a nyilával legjobban találja, azé legyen birodalmat, mondta a béres. A király úgy is tett. B hívta három fiát, megmondta, hogy aki az ő képmását a legjobban eltalálja a nyilával, annak adja a királyságát. Elsőnek előáll nyakigláb király, és azt mondja, meglövöm a bal füled, és kihúzta az íját, és hát lám, éppen a bal fülibe lőtte nyilát, de úgy, hogy neve nincs király, a bal füléhez kapott. Másodiknak telezsák király fiatt, és mondta, én a jobb füledbe lövök, s valóban a király jobb fülét találta el. Harmadiknak előállott csupa csepp királyfi. Elkezdett sírni, és azt mondta, apám és királyom, én inkább mindjárt bészegődöm kis bojtárnak, sem hogy a nyilammal a te képmásodat összelövöldözze. Há, erre láss csodát! Neve nincs király, és elkezdett ám sírni,

rögtön odaadta a koronát Csupacsepp királyfinak. Csaptak akkora lakomát, hogy 7 országra szólott. Még máig is élnek, hogyha meg nem haltak.

csupa csepp király. Nagy volt a bánata, ne keresd országban, neve nincs királynak. Nem tudta, hogy három fia közül melyikre hagyja a királyságát. Nagy szorultságában, mikor látta, hogy senki sem tud neki tanácsot adni, az öreg béreshez fordult, s tőle kér tanácsot. Azt mondja az öreg béres neve nincs királynak, hogy vegyen elő egy veres krajcát. A király elé is vett a fiókjából egyet. No, kinek a képét látod rajta? Kérdezte az öreg béres. A magamét látom, mintha csak a tükörbe néznék, felelte a király, és gyönyörgödött a saját képmásába. Karika a szemem, szélfogó a fülem, a pisze orrom is, enyémnek ismerem. No, ezt a pénzt, felséges királyom, tetest fel a falra, hívd be három fiad, s aki a nyilával legjobban találja, azé legyen birodalmad, mondta a béres. A király úgy este behívta három fiát, s megmondta, hogy aki az ő képmását a legjobban eltalálja a nyilával, annak adja a királyságát. Elsőnek előállt nyakigláb királyfi, s azt mondja: meglövöm a bal füled, és kihúzta az íját, és hát lám, éppen a bal fülibe lőtte a nyilát, de úgy, hogy neve nincs király a bal füléhez kapott. Másodiknak Telezsák királyfi jött, és azt mondta: én a jobb füledbe lövök, s valóban a király jobb fülét találta el. Harmadiknak előállott Csupacsepp királyfi, elkezdett sírni, és azt mondta: apám és királyom, én inkább mindjárt bészegődöm kisbolytárnak, semhogy a nyilammal a te képmásodat összelövöldözzem. Hát erre lásd csodát, neve nincs király is elkezdettem sírni, s rögtön odaadta a koronát Csupacsepp királyfinak. S csaptak akkora lakomát, hogy hét országra szólott. Még máig is élnek, hogyha meg nem.

Hol volt, hol nem volt, hetedik országon, innét az óperenciás tengeren túl, hol a kurtafarkú malac túr, kidőlt-bedőlt kemencének egy csepp oldala sem volt. Ahol jó volt, ott rossz nem volt, ahol rossz nem volt, ott jó volt, mégis megsült benne annyi pogácsa, hogy egy mesztelen cigánypurdé minden vitte az ingeniába. Volt egyszer egy király, és annak olyan szép felesége, hogy még az angyalok is megirigyelhették a szépségét. Hanem egyszer a királyné meghalt. Búsult a király, szörnyű nagy bálat nehezedett a szívére, éjjel-nappal síratta a feleségét. De hogy telt múlt az idő, egy-két esztendő, addig-addig durzsoltak a fülébe, hogy így meg úgy, nem maradhat haláláig szomorú özvegységben, a koldúsnak is van párja, a kicsi leányát sem nézheti árvaságban. Hogy felöltözött szép aranyos búnyába, s elindult leány nézőbe. Elindult, de előre megmondta, hogy csak olyan leányt veszel, aki van olyan szép, mint az első felesége volt. No, be is járt országot, világot, sok szép leáncs asszonyt látott, de a feleségéhez hasonlatos szépet nem talált. Telt múlt az idő, a kicsi király kisasszony szép nagy leányjá serdült. Jöttek is a kérő királyfiak, hercegek, válogatott cigánylegények, de a király feltette magában, hogy addig férhez nem adja a leányát, amíg maga meg nem házasodik. Ezt gondolta magában, de senkinek sem mondta, a leányának sem, hanem csinált egy találós mesét, s kihirdettette, hogy annak adja a leányát, aki a mesét kitalálja, de úgy próbáljon szerencsét, akárki fia borja legyen, hogyha ki nem találja a mesét, karóba kerül a feje. Bizakodott erősen a király, hogy nem találkozik ember, aki az ő mesét kitalálja, s nem fogy ki a leányából soha, lesz, aki dajkája, ha majd megöregszik. Mert hogy szép volt a király kisasszony, jöttek a királyfik, hercegek, grófok, minden rendűs, rangú legények, seregestül, akinek külön-külön feladta a király az ő találós meséjét, mely szólott ekképpen. Keresi az olyan, de meg nem találja. Ha meg nem találja, anyja vére bánja. 10-20 megpróbálták egynak, de egy sem tudta helyesen megfejteni. Bizony, ha nem tudták, nem is látták többet Isten áldott napját. Híre ment ennek hetet hét ország ellen. Meghallotta a napkeleti özvegy királyné fia is. Ahogy meghallotta, nem volt többet nyugta, és mondta az édesanyjának. No, édes királyné anyám, én is elmegyek. S szerencsét próbál. Hely, megijedt a királyné szörnyen, sírt, jajgatott, hogy zengett belé a palota, s összetett kézzel kérte a fiát. Édes fiam, szívemről szakadt virágszálam, ne játssz az életeddel, találsz te különnél külön király kisasszonyokat, minden ujjadra kettő. Különnél különbeket találhatok, de olyat nem, mert úgy hírlik, hogy nincs párja kereke világon. Hiába sírt, rít, könyörgött a királyné, a fiának nem volt paradása. Mit volt, mit nem tenni, sütött az anyja útravaló pogácsát, vele küldötte a leghűségesebb szolgáját, és ugyancsak a lelkire kötötte, hogy vigyázzon a királyfira, mint a szeme világára. Na, elindultak, mentek, mendegéltek, hegyeken, völgyeken át, erdőkön, mezőkön keresztül, szél ellen, nap alatt, s addig mentek, mendegéltek, míg az özvegy király városába nem értek. Ott bemennek a fogadóba, esznek, isznak, s azzal a királyfi ment egymagában a királyhoz, s szolgáját meg ott hagyta, hogy vigyázzon a lovakra. Elment a király palotájába, bejelentik, bátran a király szín elé áll, s köszönti emberséggel. Isten hozott, fiam, mi jól van jársz, ki fia vagy? Én a napkeleti királyfia vagyok, felelt a királyfi. Ugyan bizony hallotta a hírét, felséges királyom? Hallottam bizény, jó pajtásom volt, nyugodjék békével. Bizony, ha jó pajtása volt az én édesapám, én azért jöttem, hogy feleségül vegyem a felséged lányát. Ho-ho, öcsém, annak nagy sora van, meg tudod-e fejteni az én találós mesémet? Megpróbálom, ha elé mondja. Jobb lesz, ha nem próbálod. Sajnálom fiatal életedet. Ne sajnálja, felséges királyom, csak mondja elé. Noha, úgy hát legyen úgy, hallgass ide, fiam. Keresi az olyan, de meg nem találja. Ha meg nem találja, anyja vére bánja.
Gondolkodik a király, vakarja a fejét, és egyszerre csak mondja. Felséged olyan asszonyt keres, amilyen a felesége volt. De nem talál. S ha nem talál, a leánya bánja, mert addig nem adja félre. Eltalálta, ördög adta, fattya, rikkantott a király. De ha eltaláltad, akkor azt is tudhatod, hogy nem eladó a leány se neked, se másnak. Nem addig van, vágott vissza a királyfi. Becsületes ember szavának áll. Hé, katonák, ordított a király, s kirántotta a kardját, hogy miszlikbe vágja a királyfi. Hát, uram teremtőm, szaladtak be a katonák mindenfelé, rohantak a királyfinak, de bezzeg a királyfi sem tartotta hátul az eszét. Utcu neki, szégyen a futás, de hasznos. Elszaladt a fogadóba, felkapott a lovára, meg sem állott hazáig. Hiszen még jóformán haza sem ért Napkelet országába. Talpra állíthatta a katonáit, mert jött utána rettentő nagy ármádiával a király, aki szörnyű mód megharagudott a királyfira, amiért visszabeszélt neki. Hely, szegény királyfi, még hírmondónak is alig maradt az ő katonáiból. Úgy megverte a király ármádiát. Alig-alig tudták elrejteni az édesanyját. Ő maga meg kifutott az országából, mehetett szegény fel a világra. Mendegélt a szegény királyfi nagy búval, bánattal hetet hét ország ellen. Addig ment, mendegélt, míg egy tenger mellé nem ért. Éppen akkor indult onnan egy hajó. Felkéredzett rá, beállított a hajós legénynek. Ment az a hajó éjjel-nappal szakadatlan, olyan csöndes volt a tenger, mint a víz a tányér felettél. De a hetedik éjjel szörnyű nagy förgetek kerekedett. Magas toronynál magasabbra dobta a hajót, s úgy vágta egy sziklához, hogy viszlik beszakadt. Áldott szerencsére a királyfinak semmi baja sem esett. S tovább ment a sziklán, bolyongott erre-arra mindenfelé, aztán rengeteg erdőbe ért, rengeteg erdőből nagy pusztaságra. Hát annyi volt a katona azon a pusztaságon, mint a fűszál a réten, mint a csillagok.

0: mies esuta.
1: Kertakarua.
2: Jó.
1: Kertakarua.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakarua. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Tehát Tilos Rádió, Keltakarót hallgatjátok. És a múlt héten az irodalmi lépegetővel a felnőtt angolul beszélő hallgatóknak kedveztünk. Ezen a héten gyerekek, figyeljetek! Egy kis gyerek skifi, Nemere István, Műkincsrablók a kisbolygón című művét halljátok feldolgozásban.

0: Három fiú az Asztreán. A főfolyosón mindig akadt valamilyen érdekesebb látnivaló. Ezen a hosszú, élénkszínű műanyaggal borított keskeny helyiségen átvezettek az űrállomás főbb útvonalai. Erre zümmögtek a takarítóautomaták, porszívó talpaik a padlón surrantak, zöld jelzőfényeik szabályosan hunyorogtak. Erre jártak a felnőttek is, komoly arccal mindig sietve. A liftek előtt néha fél percig toporogtak türelmetlenül. A mennyezetbe süllyesztett lámpák állandóan égtek. Az arra haladó árnyéka, hol az egyik, hol a másik falra vetődött. A műanyag lemezek mögött kábelek és csövek duruzsoltak. A szellőző résein néha meleg, néha hűvös levegő áramlott ki. A főfolyosó egyik vége a zsilipkamrák előtti nagyobb térségbe torkollott. A fal mellett javítóautomaták álltak, és néhány bányagép várt a sorára. A zsilipkamrák ajtaja ritkán nyílt meg, mindig csak akkor, ha egy-egy kisebb űrhajó érkezett vagy indult az állomásról. Aznap Lars állított be elsőnek a találkozóra. Fölpillantott a falba süllyesztett elektronikus órára. 14:31. Persze nem csodálkozott, eddig is mindig ő volt az első. A többiek rendszeresen elkéstek. Még egyszer se történt másképp. Leült egy padra, kiterítette az űrövezeti híradó aznapi számát. Néhány perce dobta ki apja szobájában a távközlőgép. Csak a címekre vetett egy pillantást. Nyári karbantartási szünet az egyes számú marsi energiatermelő központban. A Jupiter sugárzási övezetének mesterséges csökkentése várható a jövőben. A Földön kipróbált mágneses mezőeltérítők bevetésére is sor kerül majd. A második lap alján saját állomásukról is talált egy rövid hírt. Az Astrea űrállomás bányászati gépeivel megkezdte egy új aszteroida kiaknázását, amely az úgynevezett Juno csoporttal kering naprendszerünkben. Az űrállomás átvette a csoport sebességét, mellettük halad, így néhány hónapra biztosítva vannak a kitermelő munka föltételei.
1: Miért hoztak a lihegő futárok, Lars?
0: A szeplős kövérkés Ariel telepedett melléje a padra. Időnként, ha Ariel sok ózsdi könyvet olvasott, maga is azon a régies nyelven beszélt, Lars elmosolyodott. Ha tényleg lihegő futárok hozták volna ezt a lapot az űrön át. Igen, Arielnek ez a szenvedélye. Hajdankori regényeket böngész. Az Astrea mikrofilmtárában már csak nem fölfalta az egész közép- és újkori irodalmat, még az egykorú, népszerű szakkönyveket is. Édesanyja panaszolta is a többi felnőttnek.
2: Ez a gyerek alig tanul, állandóan a mikroolvasót bújja. Már arra gondoltam, kikapcsolom a gépet.
0: Persze nem tette meg. Elég volt, ha Ariel anyjára emelte nagy zöld szemét, és arcára szomorúság telepedett. Apja egy űrszerencsétlenség során vesztette életét valahol a Neptun körül. Ennek már 5 éve. Azóta anyja hallgatag lett, sokat foglalkozott Ariellel, és néha, ha senki sem látta, a fiú göndör barna hajára pillantva könnyet törölt ki szeméből. Ariel ritkán használta ezt a fegyvert, csak akkor élt vele, ha olvasási szenvedélyét fenyegették. Mostanában már a földi világkönyvtárból hozatott mikrofilmeket az évenként 4-szer forduló űrpostával.
1: Itt a lap! Olvasd!
0: Nyújtotta barátjának az újságot Lars.
1: Megtudtam belőle, hogy most hónapokig egy kis bolygó csapatot fogunk kísérgetni. Látod? Nekünk nem mondanak semmit!
0: Panaszkodott Ariel.
1: Még azt is az újságból kell megtudnunk, ami az Astreán történik. Apám említette tegnap.
0: Vitte a felnőtteket Lars.
1: Azt mondta, most aztán annyi munka lesz, hogy ki sem fognak látszani belőle. Szóval megint az unalom hideg szele fog fújni,
0: idézett Ariel kedvetlenül vízözön előtti könyveiből. Ugyanakkor majdnem leesett a padról. Valaki hátba vágta.
3: Szervusztok, űrpatkányok!
1: Mile, Don?
0: Don örökké jókedvű volt, és ha némi csintevésre került sor, nem kellett bíztatni. Kifogyhatatlan az ötletekben, de szertelen. Ilyennek ismerték az űrállomáson. Bár néhány hónappal fiatalabb volt Larsnál, több centiméterrel megelőzte már a növésben a fiú nagy bánatára. Arielnek ebben a növekedési versenyben nem voltak esélyei. Egy fejjel maradt alacsonyabb mindkét társánál.
2: Miért lógatjátok ijesztően üres koponyátokat? Nem szabad letörni, gyerekek!
1: Neked könnyű, mondta Ariel. Neked mindig jó kedved van. Még akkor is, ha az Astrea megint lehorgonyoz holmi űrben bugdácsoló szikladarabok mellett. És hónapokig szóba sem jöhet még egy marsi kirándulás sem.
0: A földről nem is beszélve, legyintett Lars. Mindhárman jártak már a földön. Egyszer, néhány napig. A fejükben még most is kavarogtak a látnivalók, a színek, az illatok. Egy kiránduló csoporttal mentek. Rajtuk kívül volt ott még néhány űrövezetben született gyerek, de a többség az a sok örökké siető felnőtt úgy rohant, hogy szinte csak órákat tölthettek az Andokban, a Bajkál-tó partján, egy trópusi dzsungelrezervátumban és az Antarktiszon. Ennek már néhány éve, de azóta gondolataik sokszor visszakanyarodtak az anyabolygóhoz. Ahányszor a felnőttek az Astreán befejeztek egy-egy nagyobb munkát, a fiúk mindig abban reménykedtek, szabadságolják az állomás személyzetét, hiszen a felnőttek rászolgáltak már egy kis pihenőre. De kevés még a bányászati nyersanyagokat kitermelő mesterséges űrállomás. Szükség van minden szakemberre.
1: A koponyánk pedig nem is olyan ijesztően üres,
0: állt fel Lars.
1: A tananyagban eljutottam már a 192-es fejezetig. És ti? Beszéljünk másról,
0: javasolt a zavartan Ariel.
1: Hagyjuk békén a tananyagot,
0: legyintett nagyvonalúan Don is.
3: Ha csak meglátom a Lernogépet, elfog a rosszul lét.
1: Pedig örülhetnél neki, hogy nem születtél 400 évvel korábban,
0: mondta Ariel.
1: Képzeld, akkor a gyerekeknek minden reggel be kellett menniük egy épületbe. Azt iskolának hívták. Ott kényelmetlen fapadokba ültek, és napi 6-8 órán át csak tanultak. Persze gépek nélkül. Tanítógép helyett minden órában egy másik felnőtt jött magyarázni. Ezeket tanároknak hívták.
3: Neked megártott a sok olvasás,
0: nézett rá szánakozva Don.
3: Ezt valami rémregényben olvastad, ugye?
1: Igaza van,
0: védte Lars Arielt.
1: Én is hallottam ilyesmiről. Ha így vesszük, valóban nem panaszkodhatunk. Akkor ülünk le az oktatógép elé, mikor akarunk. A központból sugárzott 8. tananyagot tulajdonképpen mi oszthatjuk be magunknak. Fő, hogy év végére mindent tudjunk.
3: Apám nem nagyon bízik abban, hogy én beosztom magamnak az anyagot,
0: újságolt a Don.
1: Ezért esténként bele-bele pillant a regiszterbe.
3: Hány egységgel jutottam odébb.
1: De tudjátok, ha az ember leszereli a regiszter fedőlapját,
3: akkor hozzáfér a továbbító kapcsolóhoz, és...
0: Két felnőtt jött a liftek felől. Valentin űrpilóta és Borkova doktornő. Don elhallgatott.
2: Szervusztok, gyerekek!
0: Mondta Borkova, és mosolygott. Szép gyöngyfogai villogtak.
3: Hogy megy a tanulás, fiúk?
0: Kérdezte a pilóta.
3: Kitűnően,
0: felelte Lars gépiesen. Mindig így válaszolt a felnőtteknek, akik valahogy nem tudtak mást kérdezni tőlük.
3: Hogy megy a tanulás, fiúk?
0: Utánozta Don a pilóta hangját, mikor amazok eltűntek a folyosó kanyarulatában, s legyintett.
1: Legalább egyszer, csak egyszer kérdeznének valami mást. Azt, hogy mit álmodtunk, hogy nem unatkozunk-e, vagy hogy nem szeretnénk-e elmenni egy kis űrkirándulásra, vagy bármi hasonlót.
3: Nagyon elfoglaltak,
0: védte ismét Lars a felnőtteket. Szüleire gondolt. Apja, Tirosz, az Astrea parancsnoka, lelkiismeretes ember volt. Csak akkor volt nyugodt, ha mindent maga ellenőrzött. Mindenről személyesen kellett meggyőződnie. Anyja Anna az élelmezési laboratóriumot vezette, és bizony neki is volt munkája éppen elég.
1: Így múlnak a napok, a hetek,
0: elmélkedett Ariel.
1: És az ember közben lassan, de biztosan öregszik. Édes tova, 15 évesek leszünk, és semmi,
0: ismételgette elgondolkozva Lars, aztán fölöcsudott.
3: Mi az, hogy semmi? Minek kellene történnie?
1: Valami nagy kalannak,
0: képzelget Ariel, de Don rögtön a szavába vágott.
3: Őrkalózók támadják meg az Asztreát.
0: Csillogott a szeme.
3: Lézercsákják csapódnak az állomás oldalára. A feltört zsilipeken üvöltő kalózok rohannak be. Némelyiknek bioelektronikus műlába van, sisakján pedig vörös kendő. Sugárpisztolyaikkal mindenkit megbénítanak, hatalmukba kerítik az űrhajót. A vezérlőterem ellenállását is legyőzik. És átprogramozva a pályatartó automata vezérlést, nagy kalózakciókra indulnak a Mars-Jupiter térségben. Elfogdossák a Jupiterről a Föld felé tartó értékes ásványszállító hajókat.
1: Közben a kalózvezér nyolcadikos lánya fölfedezi, hogy az Asztreán sínlődő foglyok közt van három rendkívül érdekes és korban szer fölött hozzáillő egyéniség.
0: Vette át a szót ismét Ariel.
1: Rokon szemvej eléül, kiszabadítja őket, egy kis űrhajót bocsát rendelkezésükre, hogy elmenekülhessenek.
3: Ami sikerül is. A három bátor fiatalember egyenesen a legközelebbi Mars támaszpontra indul, hogy értesítse az űrrendőrséget.
0: Fűzte hozzá Don.
1: Ám közben a félszemű kalózvezér fölfedezi a szökést. Összes kalóz hajóját a szökevények után indítja. Izgalmas űrüldözés alakul ki.
3: És akkor vége az előadásnak.
0: Állt föl Lars.
3: Ekkora ostobaságot ti megbudjantatok.
2: Vagy mi vagyunk épeszűek, és te vagy túl komoly,
0: mondta Don.
2: Neked semmi sem hiányzik. Szerinted nem lenne jó kinézni egy kicsit az űrbe, átélni valami izgalmasat?
1: Már éppen ideje lenne,
0: panaszolta föl Ariel is.
1: Egy jó kis kaland mennyire hiányzik. Úgy lapulunk itt, mint nyúl a vackában.
3: Mint micsoda a micsodában?
0: Lepődött meg Lars.
1: Mint nyúl a vackában.
3: Ez valami középkori madár lehetett,
0: vélte Don, és szánakozva pillantott Arielre.
3: Szegény gyerek, már megint összeolvasott valamit a régi poros mikrofilmjeiről.
0: Ariel először fölpillantott a mennyezetre, aztán nagyot fújt, majd lassan szűrte a szót fogai közt.
1: A nyúl négy lábú emlős állat, ma is él a földön, nagyon gyorsan tud futni. És mi az a vacka?
3: Nem vacka, vacok,
1: az a fészke, ahol elbújik, és a kicsineit neveli.
3: Ha a fészek a vacok, akkor ez a nyúl mégiscsak a féle madár lehet.
0: Vélte Lars. Szégyelte, hogy Ariel tud valamit, amiről ő még nem is hallott. Pedig nagyon lelkiismeretesen tanulta meg mindig a feladott tananyagot. Ariel csak legyintett. Valahol a távolban zúgás hallatszott, egy gép sipolt.
1: Az új automaták jönnek föl a raktárból,
0: jelentette ki Don.
3: Tegnap este láttam apámnál a tervrajzaikat. Van köztük egy kőzetaprító, ami egyszerre 6000 kiló kisbolygó kőzetet kap föl, és tör össze olyan apró darabokra, mint az öklöm.
1: Menjünk, nézzük meg! Gyerünk!
0: A raktárakban sötét volt. Közelettükre fokozatosan gyulladtak ki az irányfények. Lépteik visszhangoztak a fémfalak közt.
1: Itt minden olyan csöndes,
0: állt meg az egyik géppel szemben Ariel.
3: Hiszen odafenn is csönd van általában,
0: ellenkezett Lars.
1: Igen, de ott járkálnak az emberek, meg a takarítógépek, a szellőzőcső is énekel. Emlékeztek rá? Hogyan dudorászik a ventilátor?
0: Mindhárman ismerték ezt a hangot. Olykor, ha az űrállomáson mindenki aludt, ezeket az órákat nevezték éjszakának. Bár sem az őket körülvevő űrben, sem az Asztreán nem állt be ilyenkor semmi változás. Az előző berendezések furcsán zúgtak, sustorogtak. Lehet, hogy csak a fiúk érzékeny képzelete volt az oka. De hol földi patakok csobogását, hol száguldó szelek neszét vélték hallani. A felnőtteknek soha nem beszéltek erről. A raktárakban egymás mellé zsúfolva álltak a gépek. Fémes testükön halványan csillant a fény. Több sarokból már hiányzott néhány. Ezeket szállították el reggel a Mallardra, ahol az Asztrea személyzete ezután dolgozni fog.
3: Mario mondta az este, hogy az a Mallard egy 5 kilométer átmérőjű kisbolygó,
0: újságolt a Don különösebb lelkesedés nélkül.
3: Az első héten csak próbafúrásokat fognak végezni, míg megállapítják, milyen ásványokból van benne a legtöbb. És minket oda sem visznek el,
0: legyintett Ariel elkeseredetten.
3: Mindig csak ígérgetik. Igazán szólhatnál apádnak,
0: bökte oldalba Don Larsot.
3: Végtére is, ő itt a főnök.
4: A te apád meg a kitermelést vezeti,
0: vágott vissza Lars.
3: Te is szólhatnál neki.
0: Nem szerette, ha a fiúk az apját emlegették. Donnak és Arielnek Tirosz csak a ritkán látott örökké komoly arcú szigorú főnök volt. Lars ismerte apja estéit is. A gondoktól fáradt homlokát, fénytelen szemét, lassú sóhajtásait. Tirosz 40 éves múlt, és nemrég bízták meg az űrállomás vezetésével. Életében ez volt az első ilyen fontos feladat. Kezdetben tartott is tőle, vajon képes lesz-e mindenre gondolni, mindent úgy végezni, hogy semmi baj ne legyen. Azon kívül nem szeretett másoknak parancsolgatni sem. Az űrállomás 11 dolgozója kedvelte Tiroszt. A kapitány igyekezett mindent jól csinálni, mindenkinek a kedvében járni, és ami a legfontosabb, vigyázni az emberek és az Astrea biztonságára. A kozmikus bányászat egyike a legveszélyesebb űrfoglalkozásoknak. Sem az űrhajósok, sem a bolygókon alapított támaszpontokon dolgozók nem tartózkodnak annyit védelem nélkül a nyílt űrben, mint a kozmikus ásványkitermelők. Ezt mindnyájan tudták, akik ilyen űrállomásra jelentkeztek. Vállalták a kockázatot. Mégis óriási volt a parancsnok felelőssége.
3: Ne vitatkozzatok!
0: Szólt közbe Ariel. Az ő édesanyja az Astrean szolgált. Nem kellett kilépnie az űrbe, amióta elvesztette férjét. A gyermeküket egyedül nevelő asszonyokat még a földön sem oszthatták be veszélyes munkára.
3: Inkább menjünk át a garázsba! Micsodába? Az űrhajók hangárjába!
0: Felelte Ariel.
3: Régen a földön a benzin meghajtású járművek tárolóhelyét nevezték garázsnak. Kezd az agyamra venni ez a kőkorszaki nyelv!
0: Morogta Don. A hangárnak saját G-lip rendszere volt. Az űrhajókat automata síneken csúsztatták a startállásra, ahonnan aztán zsilipelés után egyenesen az űrbe távozhattak. A három sínpár közül csak kettőn állt hajó.
3: A Kentaur most a Mallardon van,
0: dicsekedett jól értesültségével Lars.
3: Elvitte a fúrógépeket és a mozgó laboratóriumot a kisbolygóra. Adrián ment vele is, Mário,
0: tette hozzá Don, hogy azért ő is mutassa, tisztában van vele, mi történik az Astreán.
3: Elhelyezik az automatákat, és visszajönnek.
0: Ariel a két kisebb űrhajóra nézett, nagyot sóhajtott.
2: De jó lenne egy kört csinálni valamelyikkel a Mallard körül.
3: No, gyerünk vissza!
0: Fölmentek a keskeny lépcsőn a következő szintre. A hangárok fölött a műker terült el. A különleges módszerekkel életben tartott földi növények körül illatos volt a levegő. Fekete fenyők álltak sorban a fehér kavicssal beszórt keskeny sétautak mellett. A fagyalsövények rejtett zugaiban kispadok várták az Astrea fáradt lakóit. Rózsák és tulipánok virágoztak egymást váltva 11 más virággal. Mohos kőasztal fölé cseresznyefa borult. Ide többen is szerettek járni. Nem egyszer a fiúk is így szötték fantasztikus terveiket. Most azonban nem volt kedvük letelepedni a padokra. Don fölpillantott a mennyezetre függesztett mesterséges napra, és legyintett.
3: Gyerünk tovább! Unalmas itt!
4: Most mindenhol unalmas,
0: akarta mondani Lars, de szótlanul kifordult a kertből. Ariel előre szaladt a narancsárga folyosón.
3: Gyertek a salátás kertbe!
2: Legalább anyád megkérdezheti, kész vagy-e már a leckéddel?
0: Nevetett Don csúfondárosan Larsra. Az első, akivel a hidroponikai teremben találkoztak, csak ugyan Anna volt, Lars édesanyja. Fehér köpenyben hajolt egy lombik fölé. A páradús levegőben különös illatok úsztak.
2: Ti vagytok fiúk?
0: Anna letette a lombikot. Fáradt mosollyal pillantott rájuk.
3: Csak nézelődünk,
0: felelte Lars. Ariel már is belecsimpaszkodott egy tartály szélébe. Fölhúzóckodott, hogy belenézhessen.
4: Az átlátszó folyadék felszínén emberfejnyi saláták lebegtek. A többi tartályban uborka, sárgarépa, spárga, paprika, mangó, édesburgonya úszkált, sőt, még gombák is akadtak.
2: És a leckéddel kész vagy-e már?
4: Kérdezte Anna szeriden Lars-tól. Arielből kirobbant a nevetés, kezét szájára szorítva szaladt be a tartályok közé. Don gunyoros mosolyjal fordult Annához.
2: Mindnyájan megcsináltuk már a leckét. A lernógép ma nem volt formában. Nagyon könnyű kérdéseket adott fel.
3: A baj csak az, hogy a tanulás után nincs mit csinálnunk,
4: panaszolta Lars anyja szemébe nézve.
3: Csak témfergünk föl alá.
2: Látom.
4: Anna felállt, megnézett két jelzőtáblát, amelyeken sápadtan világítottak a fénnyel ért számok.
2: Ha akarjátok, körbevezetlek benneteket, és elmagyarázom, milyen szerepet játszik az ásványi sók aránya a vízben.
4: Megfordult, az egyik medenceszerű nagyobb tartályhoz lépett.
2: Mint tudjátok, zöldségekre és gyümölcsökre okvetlenül szüksége van a hosszabb űrbeli tartózkodás alatt az embernek. A vitaminok fontos szerepet játszanak a szervezetben. A hidroponikai laboratóriumban talaj nélkül termesztünk növényeket. A fényt, amelyre, mint már bizonyosan tudjátok, a fotoszintézishez van szükség. A növények részben a naptól, részben mesterséges fényforrásból kapják. A szén-dioxidot mi magunk, emberek termeljük ki légzés útján. Ezt az űrállomás szellőző berendezése szállítja ide. Ariel, mit csinálsz? Engedd el azt a csapot! Don, ne piszkáld a padlizsánokat!
4: Így aztán hamarosan kívül találták magukat. Lars gondosan becsukta a salátás kert ajtaját.
3: És most hová? Menjünk a többi laborba,
4: javasolta meggyőződés nélkül Ariel.
3: Itt, ezen a folyosón van még belőlük vagy 8. Az ásványtaniban Adrián menyasszonya dolgozik. Tudjátok, a Klára. Nem is a menyasszonya,
4: ellenkezett Lars.
2: Adrián a múltkor vele volt a Phantom moziban,
4: vitogtatta jól értesültségét Don. Hármajuk közül csak ő járt a Phantom moziba. Lars ezt komolytalan szórakozásnak tartotta, Ariel pedig inkább olvasással töltötte az időt. A Phantom moziban hetente 2 gyűltek össze az Astrea lakók. A kör alakú teremben kényelmes fotelekben ültek, feküdtek. A zsongító zene és a falból érkező illatok hatására lassan beleélték magukat a vetítésre kerülő film hangulatába. A következő 2 órában aztán úgy érezték, maguk is szereplői az ügyesen szerkesztett filmnek. Minden nézőnek jutott benne képzeletbeli szerep, és mindnyájan úgy érezték, maguk is ott lovagolnak a középkori őserdők ösvényein. Átélik a tengeri vihart egy óceániai csónakban. Elsőként lépnek a Merkur felszínére. Don élvezte a Phantom filmeket, és másnap mindig beszámolt élményeiről Larsnak és Arielnek, akik esténként inkább az űrtévét nézték, ha nézték. Ennek a műsora is sokszor volt unalmas. Lars leginkább a kozmosszal foglalkozó tudományos előadásokat nézte. Ariel pedig a végtelennek rémlő Arnold sorozatot szerette. Ez az Arnold lelkiekben gazdag, ám de kalandvágytól fűtött csavargó robot volt, aki szüntelenül az űrben kóvájgott és furcsábbnál furcsább lényekkel találkozott. Úgy látszott, a sorozat íróinak képzelete kimeríthetetlen. Don szerint legalább 2000-en lehettek, hisz ennyi marhaságot 1000 ember sem képes kitalálni.
2: Adrián és Klára össze fognak házasodni!
4: Kanyarodott vissza a témához Ariel.
2: Adrián maga mondta! Csak tudnám, mi tetszik Klárának azon a vékony fickón!
4: Töprengett hangosan Don, és Arielre pillantott.
2: Ezt nem mondta neked Klára?
3: Ne pletykáljatok!
4: Figyelmeztette őket Lars.
3: Üdv, ifjú nemzedék!
4: Hallották ekkor a vidám kiáltást a hátuk mögött. Bertolt jött arra, Don apja, Valentin űrpilóta is Klára társaságában. Bertolt magas termetű volt, gyakran mosolygott, és mindenki kedvelte. Valentin kissé görnyetten járt, mint a gondok nyomnák vállát. Arcán fiatalkora ellenére megjelentek az első ráncok. Klára hosszú, karcsú lába, kisportolt termete feltűnést keltett. Nem csupán az Astreán, hanem a Marson is. A három felnőtt a minden hangot elnyerő padlón közeledett, és most vidáman nevettek.
3: Milyen indiánok vagytok? A sápadtarcúak ilyen könnyen meglephetnek benneteket?
4: Mondta Bertolt.
1: Elgondolkoztunk,
4: felelte Lars.
3: Az nem árt néha,
4: csilingett Klára.
3: Azt mondják, a gondolkodásnak óriási jövője van,
4: csatlakozott az általános nevetéshez Valentin is. Mikor mosolygott, a ráncok eltűntek az arcáról.
3: Érdemes hát néha gyakorolni.
4: A felnőttek elviharzottak az étterem felé.
1: Talán mi is elmehetnénk enni,
4: vélte Ariel.
3: Megint enni? Kiürült a pocakod?
4: Ariel nem szerette, ha a gömbölydet hasát emlegették. Erről eszébe jutott a tornaterem.
3: Menjünk versenybiciklizni! Ezt már vagy három napja nem csináltuk.
4: A kék folyosóra tértek hát. Útközben Don megkérdezte.
1: Kik azok az indiánok?
3: Már nincsenek,
4: vágta rá gyorsan Lars. Örült, hogy ő is tud valamit a régi időkről, nem csak Ariel.
3: A földi Amerikában éltek, és tollakat hordtak a fejükön.
1: A fejükön?
4: Donnak elkerekedtek a szemei.
1: Minden madárnak a hátán vannak a tollai, meg a szárnyán. Az indiánok nem madarak voltak, hanem emberek.
4: Ariel kezdett dühös lenni.
3: Hogy lehet valaki ilyen műveletlen?
1: Még hogy én!
4: Don megtorpant. Elkapta Ariel karját.
1: No, te észkompjúter! Akkor mondd meg, milyen vastagok a Szaturnusz gyűrűi!
4: És nem várva feleletre, már hadarta is.
1: Az A gyűrű külső átmérője 1389, a belső 1222 kilométer, a középső B gyűrűjé kívül 117, belül 90. A legbelső gyűrű, a C, csak 89 és 72 kilométer.
3: Más nem is tudsz az egész gyakorlati csillagászatból,
4: morogta Ariel. Lásznak viszont más kifogása támadt.
3: Kihagytad a gyűrű közti rések szélességét,
4: fordult Donhoz.
1: Az első úgynevezett Cassini rés 1222 és 117 kilométer átmérőjű, a másik rés pedig 90-89 kilométeres.
3: Nagy okosok,
4: dohogta Ariel, kitárva a tornaterem ajtaját.
3: Ezeknek kompjúter zümmög a fejükben. Cassini rés meg Szaturnusz gyűrűk. Ezt tudják, de hogy kik voltak az indiánok, meg mi az, hogy garázs, azt nem.
4: Tirosz várakozva nézte a hármas képernyő homályos lapját. A kentaurnak perceken belül jelentkeznie kell. Már két órája, hogy megkezdték a próbafúrásokat a Mallardon. Valentin szótlanul tetvett a vezérlőpult másik végén. A pályaelemző kódológép végtelennek tetsző fehér papír szalagját markolta össze. Átfutotta az Astrea fedélzeti helyiségeiből befutott összes jelentést.
3: Belül minden rendben?
4: Kérdezte Tirosz. Eszébe jutott, hogy ezt a kérdést naponta feltette eddig. Ez is a parancsnok kötelességei közé tartozott. A helyettes kötelessége pedig 24 óránként ellenőrizni az űrállomás belsejének összes jellemző adatát. Tirosz az Astreán volt először kapitány. Addig minden korábbi munkahelyén beosztottként teljesített szolgálatot. Álma nyugodtabb, kedve kiegyensúlyozottabb volt akkor, de hiányzott valami elégedettség. A jól végzett munka öröme, amit életében most érzett először itt az Astreán.
1: A közös helyiségek hőmérséklete 22 fok. Páratartalom normális. Szellőző berendezés a folyosókon rendben. A lakóhelyiségekben rendben. A laborvezetők műszaki hibát vagy energiahiányt nem jelentettek. Energiaellátásban zavar az elmúlt 24 órában nem volt.
4: Valentin hangja szárazon kongott. A pilóta majdnem egyidős volt Tirosszal, és az űrállomáson nem csupán ezt a munkakört töltötte be. Azon kívül volt még egy régóta húzódó ügy, amire Tirosz éppen most akart rátérni.
3: Még mindig el akarsz menni?
0: Valentin homlokán kissé megfeszült a bőr, szája szélén az egyik ránc mélyebb lett.
3: Igen, Tirosz. És nem azért, mintha rossz dolgom lenne itt, vagy bármi bajom volna az emberekkel. De ez a munka igazán nem nekem való. Űrpilótai képesítésem van, méghozzá első osztályú. Most indulnak a Plutón túli expedíciók, hallottam. Ott lenne a helyem. Itt igazán nem kell sokat pilótáskodnom. Néha egy-egy pályamódosítás, liftezni leföl a kisbolygókra, vinni az embereket és a gépeket, fél órás utak mindössze. Jobb lenne a távolsági szolgálat. Több hónapos expedíciók, azokat jobban szeretem, mint az ilyen egy helyben topogást. Hivatalosan is be akarod nyújtani az áthelyezési kérelmedet? Úgy értem, írásban.
0: Valentin egy pillanatig elgondolkozva nézett maga elé. Aztán zubbony a felső zsebében volt.
3: Már hetekkel ezelőtt megírtam. Dátum nélkül.
0: Tirosz lassan kinyújtotta kezét. Átvette a papírlapot. Nem olvasta el. Tudta, milyen indokok lehetnek benne. Valentin egyenes ember. Nem ír mást, mint amit mond. Hosszú-hosszú percekig nézte az űrpilóta arcát. Aztán halkan felelte.
3: Még ma este elküldöm rádión a marsi támaszpontra.
0: Tirosz megértette Valentint, és sajnálta volna, ha elmegy. Valahogy nagyobb biztonságban érezte magát a pilóta jelenlétében. A nagy kerékpárversenyben Don győzött. Lihegve izzadtan heveredtek le a birkózó szőnyegekre. Izmaik jól esően ernyedtek el. Lars arra gondolt, hogy szüleit szinte soha nem látta a tornateremben. Miért nem jönnek el legalább hetente egyszer? Don, mintha csak eltalálta volna gondolatait, így szólt.
1: Miért mindig csak mi járunk ide? Néha Máriót látom izzadni szorgalmasan.
3: Olykor esetleg Adriánt. A többiek csak a pocakjukat hízlalják.
0: Ariel úgy szuszogott, akár egy fújtató. A pocak említésére igyekezett behúzni hasát. Egy időre sikerült is neki, de aztán megadó sóhajjal újra kiengedte.
1: Úgy fújsz, mint egy gázballon!
0: Szellemeskedett Don, és felült.
1: No, ki jön labdázni?
0: Lars feltápászkodott. Ariel csak nézte őket, nem mozdult. Fél óra múlva megmosakodtak, és továbbálltak. Az űrállomás második szintjén volt az étterem. Ide Ariel húzta be társait.
1: Megéheztem a torna után! Gyertek! Fölfedeztem tegnap egy remek süteményt!
3: Attól hízol ennyire!
0: Vágta rá Don.
1: Nem ártana egy kis mozgás, tudom!
0: Sóhajtott Ariel.
1: No, majd vacsora előtt elmegyek úszni!
3: Neked moccanod sem kell, anélkül is fennmaradsz a vizen!
0: Folytatta az ércelődés Don.
3: Ekkora hólyag, nem süllyed el!
0: Ariel megtorpant a barátságos meleg színekre festett ételkiadó automat a konyha előtt. Az aznapi ételek listájára ügyet sem vetett. Egy számkombinációt nyomott be a gombokon. A kiadó rekeszben megjelent kis tálkán a sütemény.
1: Csokoládéval és tejszínhabbal van leöntve,
0: jelentette ki Ariel. Lars önkéntelenül is megnyalta ajkait.
1: A tésztába összedarált diót, mogyorót és mandulát sütöttek.
0: Ezt már Don sem bírta tovább hallgatni. Óriásit nyelt és megkérte Arielt.
1: Hívd le nekem is egyet!
5: Parancsolj!
0: Áhítatosan majszoltak a kis asztalnál ülve. Az étteremben csend volt. Valamelyik automatában zümmögött valami. Föl-fölben regett nagyon halkan a szellőző. Lásnak szörnyen ízlett a sütemény, de nem mert még egyet kérni, nehogy a többiek falánknak tartsák. Don gyorsan bevágta a magáét, aztán egy percig szokatlanul hallgatagon viselkedett. Ujjait forgatta. Fölszedte a morzsákat az asztallapról, végül halkan szégyenkezve szólt.
1: Ariel, légy szíves! Hívd le még egy süteményt!
0: Erre Lars is fölbátorodott.
5: Nekem is, Ariel!
0: Ariel boldogan ugrott az automatához. Végre megjelent a kép. A hanggal egyelőre valami baj lehetett. Tirosz és Valentin semmit sem hallottak. A képernyőn a Mallard felszíne látszott, mintha papírból kivágott, éles szélű sziklák álltak volna a talajon. Szürke, nagy kődarabok, hasadékok, kiálló szírtek. A háttérben a sötét űr. Csak itt-ott ragyogott valahol egy-egy égitest. Egy laposabb fensékon gépek álltak elszórtan. Valamivel odébb a Kentaur verte vissza csillogva a napsugarait. Az Astrea űrhajója szinte megvilágította a környéket a fémtestéről visszaverődő fénnyel. Adrien és Mario két fémes pontnak látszott a gépek közt. Lassan, óvatosan mozogtak. Végre fölzengett a hang is.
3: Az egyik fúrógép megindult. Jelenleg 4-5 méter mélyen halad a fúrófej. A kettes gépet elvisszük jelenlegi láthatárunk szélére, a Kentaurral ellentétes irányba. Astrea, hallasz bennünket?
4: Itt az Astrea. Tirosz beszél. Most hallom.
0: Felelte a kapitány a mikrofonba.
4: Milyen messze lesz a kettes a leszállóhelytől?
3: 1400-1500 méterre,
0: felelte Mário.
3: Aztán visszajövünk a hármasért. Addigra az egyes fel is hozza az első mintát. 75 és talán 100 méterről is.
4: Rendben van. Itt leszünk a készüléknél. Vigyázzatok magatokra.
3: Mi vigyázunk,
0: hallották Mário hangját.
3: De a kettes gép rakoncátlankodik. Valami baj lehet a vezérlése körül. Már kétszer is másfelé akart menni, mint ahogy a parancs szólt. A fene!
0: Mario itt egy olyan szót mondott, amelyet Tirosz és Valentin nem értettek. Valamilyen ősi szicíliai tájszólás lehetett, de körülbelül sejtették, hogy a fiatalember nem dicséri a kettest. Kis szünet után Adrien szólalt meg.
3: Most már rendben van, Mario! Csak ezen a vonalon vezess tovább!
0: A képernyő elsötétült. Tirosz Valentinhez fordult.
4: Nem akarsz pihenni egy kicsit?
0: Az űrpilóta halvány mosolya rázta meg fejét.
3: Nem, köszönöm.
0: Visszatértek a kertbe. Ezt a helyet szerették a legjobban a fiúk. A felnőttek parknak nevezték, és ők is szerettek oda járni. Az űrállomás kellős közepén helyezkedett el. Fölötte mesterséges nap ontotta a fényt. A mennyezetbe illesztett alacsony nap furcsa árnyékokat vetett. A növények legtöbbje a sárgás félgömb felé nyúlott, fölfelé igyekezett. Ariel azonnal a karcsú tujjához rohant. Ez volt kedvenc fája. Don soha nem tudott választani a törpe kókuszpálma és a fehér törzsű diófa közt. Lars pedig, s ezért mindig megmosolyogták, legjobban a füvet szerette, a kert zöld pázsitját, mely ezernyi ezer élet volt egyszerre. A fiú szeretett leheveredni, és egészen közelről nézegetni minden egyes fűszálat. A kert kicsi volt, ki kellett használni.

0: hanem deszkaládákban a földbe ásták őket.
1: Csodamúr is lehetett,
0: vigyorgott Don.
1: A végén több területet foglaltak el a temetők, mint a városok, nem?
2: Mindig gyenge voltál történelemből,
0: szögezte le Ariel.
1: Történelemből is,
0: tette hozzá Don önkritikusan, de nevetett.
1: Azért ne essetek kétségbe, valahogy majd csak boldogulok az életben. Ha az űrben nem fog menni a dolog, elutazom a földre.
0: Úgy véled, ott könnyebb lesz? Kérdezte Lars.
1: Magától értetődik.
2: Az űrben csak nagy felkészültségű emberek dolgozhatnak. Ezt mondta apám is. A földön meg mindenki számára akad hely. Képzeljétek el, a földön ezekből a fákból egész erdők vannak,
0: mutatott körbe Ariel. Leheveredtek a pázsitra. Lars beszívta a fű illatát.
2: Mára hol vannak? Vetette közbe. Sok erdő kipusztult.
1: De azért maradt is, olvastam.
0: Ariel javíthatatlan derülátó volt.
1: No, meg a biológiai anyagban is volt szó a föld növényzetéről. Emlékeztek?
0: Mormolta Don bizonytalanul.
1: Egész erdők,
0: ábrándozott Ariel.
1: Képzeljétek, be lehet menni a fák közé. Minden oldalról körülvesznek. Akármerre nézel, csak fákat látsz. És így mehetsz köztük jó sokáig. És csupa fa, fa. Unalmas lehet,
0: vágta rá Don.
1: És minden fa egyforma, olyan, mint ez itt.
0: A fekete fenyőre mutatott.
1: Vannak egyforma fából álló erdők, és vannak vegyesek,
0: tudálékoskodott Ariel.
1: Nem emlékszel arra a trópusi dzsungelre, amelyet a földön láttunk? Hiszen alig néhány órát töltöttünk csak abban a rengetegben,
0: válaszolta panaszosan Don.
1: S alig láttunk valamit a félhomálytól, és az egész évekkel ezelőtt történt. Ugyan mire emlékezhet az ember? Néha álmomban a földön járok.
0: Zavartan elhallgatott. Kis ideig elfeküdtek a füvön, szótlanul. Lars arra gondolt, milyen jó lenne megismerni a földet. Hegyet, völgyet, folyót, bokrokat. A kert szép, de még csak helyettesíteni sem tudja az erdőt, az igazit. Ahol szaladni lehet, és az ember nem ütközik rögtön az asztrea műanyag falába.
2: Megint le kell nyírni a füvet,
0: mondta Lars.
1: Ráír holnap,
0: legyintett lustán Ariel. Pocakja ütemesen emelkedett és süllyedt. De Lars váratlanul szövetségesre akadt Don személyében. A fekete fiú felugrott, ébenbőrén megcsillant a műnapfénye.
1: Gyerünk, te űrlustája! Ráncigáld elő a fűnyírót!
0: Valaha fűnyíró automaták gondozták a kertet. De Lars, bár ezt soha senkinek nem vallotta be, még apjának sem, egy napon eldugta ezeket a mindentudó gépeket az alsó szint egyik hátsó raktárának mélyére, azóta sem kereste őket senki. Helyette a tartaléknak hozott kis kézi fűnyíró került használatba. A felnőttek már az első héten természetesnek vették, hogy a kertet a fiúk gondozzák. Ők különben is ritkában értek rá. Nagyon elfoglalta mindnyájukat a munka. Néha üldögél csak valamelyik kőpadon a szerelmes pár, Klára és Adrián. De Ariel, aki gyakran járt ide egyedül is, állította, hogy látta Valentin űrpilótát Borkova doktornővel csevegni a kókuszpálma alatt.
1: Hozom a masinát,
0: állt fel Ariel.
1: De én nyírhatom le a diófa és az orgonabokor közt. A fagyal sövénytől a citromfáig pedig az enyém,
0: kiáltotta Don.
2: Szóval megint nekem maradt a legkevesebb,
0: tápászkodott fel Lars. A mesterséges nap egy pillanatra a szemébe tűzött. Tüsszentenie kellett. A hangszóróból furcsa fémes kattanás hallatszott. Mintha valahol nagyon messze összevertek volna két fémlapot. Valentin felkapta a fejét.
3: Hallottad?
2: Igen.
0: Tirosz néhány másodpercig feszülten hallgatózott. A közvetítő berendezés kicsin zöld lámpája kialudt, majd megint fölvillant.
3: Alig, ha nem rádió kapcsolatot akarnak velünk teremteni,

0: Vártak, de semmi sem történt. A képernyő is üres volt.
1: Ez a Mallard szédítő gyorsasággal forog,
0: mormolta Tirosz.
1: A nehézségi erő minimális. Ha a Marióék valamit eltévesztenek, nem lesz semmi baj,
0: nyugtatta meg a pilóta.
1: Itt vannak egy ugrásra. Bármikor közbeléphetünk.
0: Újra felhördült a hangszóró. Zöld lámpája egyenletesen égett. Majd valamilyen érthetetlen szót hallottak.
1: Mintha Adrián hangja lett volna,
0: komorodott el Tirosz. Még két recsegés, majd hosszú, álhatatos sípolássá vékonyuló zúgás után szinte berobbant az Astrea vezérlő termébe Mario izgatott hangja.
2: Astrea! Jelentkezz! Astreát hívom, jelentkezz!
1: Mindig mondtam, hogy a testi munka fölüdít,
0: nyújtozott egy óriásit Lars.
1: No, most képzeljétek el! Valaha minden ember így dolgozott, egész áldott nap. Meg még sokkal keményebben, és reggeltől estig,
0: tette hozzá Ariel.
1: Azért az nem lehetett valami kellemes.
2: Az is munka volt,
0: fitymált adon az egészet.
1: Láttam a múltkor az űrhíradóban egy filmet, a legújabb naprendszerbeli űrállomásról. A Szaturnusz és Uránusz pályái közt kering. Azon akkora pázsitok vannak, hogy nem is látni a végüket. Lódítani azt tudsz. Minek oda akkora park? Az rengeteg hasznos helyet foglal el egy űrállomáson. Biztosan juhokat legeltet ott a személyzet,
0: ércelődött Ariel. Don csak a vállát vonogatta. Juhokat ugyan egyikük sem látott soha, de tudták, a féle négylábú, fűevő, gyapjas jószágokról van szó. Lars órájára pillantott.
1: 5 perc múlva kezdődnek a tévében Palláciusz kalandjai. Enyhén unom már,
0: vágta rá Don. Lassan ballagtak a kert kijárata felé.
1: Mindig ugyanaz történik vele. Leszáll valamilyen bolygón, találkozik az ott lakókkal, vagy békés természetűek, vagy harcolni akarnak. Ha harciasak, jön Palláciusz, és úgy odavág nekik, hogy egyszer s mindenkorra elmegy a kedvük a verekedéstől. A múlt hónapban volt egy jobb folytatás. Azt nem láttad?
0: Ariel arca kipirult. Csillogó szemekkel kezdte mesélni.
1: Palláciusz leszállt egy bolygón, és senki sem jött az üdvözlésére. Föl alá csörtetett, tudjátok, azzal a jellegzetes járásával. De sehol senki. Erre beszáll űrhajójába, hogy elmegy. Ekkor valahol valaki fölkacagott. Egyetlen nagy nevetés hallatszott az egész bolygón. Palláciusz kiszállt, körbeszaglászott. Semmi. Azt hitte, halucinált. Újra beszállt az űrhajóba. Bekapcsolta a hajtóművet. Már más tartolt, mikor a külső mikrofonok megint a röhögést közvetítették a fülébe.
0: Közeledő zúgás hallatszott. A folyosó mennyezetén a lámpák kialudtak, majd ismét fölgyulladtak.
1: Mi ez?
0: Kérdezte Don. A sziréna hang akkor már víjogott, fülbehasítóan, bénítóan.
1: Riadó!
0: Kiáltotta Lars. Mindhármukarca azonnal elkomolyodott.
1: Futás a szkafanderekhez!
0: Riadó esetén mindenkinek azonnal űrruhát kell öltenie. Ez az egyes számú utasítás. A fiúk végigrohantak a folyosón a kijelölt öltözőpontig. Az űrállomás összes szintjén volt egy-egy ilyen pont. A sziréna hangra automatikusan kinyíló nagy fali szekrényekben felnőtt és gyermekméretű ruhák lógtak. A sziréna elhallgatott, helyette nyugodt, de parancsoló férfi hang áradt az összes hangszóróból. Lars tudta, apja beszél.
1: Az Astrea egész személyzetének! Riadó! Alfa űrhajót távozásra előkészíteni! Vezeti Valentin űrpilóta! Beszállásra gyülekezzenek Borkova, Anna, Bertolt, Eta! Az Astreán Klára és Dóra maradnak. Végeztem. Kenta úrt hívom. Mario, jelentkezz!
0: A készülék csak recsegett. Egy távolról jövő emberi hang hallatszott. Tirosz még a vezérlőteremben volt. Aztán a fali hangszóróból berobbant Mário hangja.
1: Tirosz! Hallasz?
3: Igen. 2 perc múlva indulunk az Alfán. Most jobb a vétel. Mondd el összefüggően, mi történt.
1: Az az átkozott fúróautomata. A 2-es, amelyikről már beszéltem. Elromlott benne az irányítási utasításokat fölvevő és továbbító szerkezet. Legalábbis erre következtetek abból, ami történt. Adrián háttalált a szakadék szélén, lefelé nézett. Ásvány rétegeket keresett fényszóróval. Nem látta azt a dögöt.
3: Az automata belökte Adriánt a sziklahasadékba?
1: Pontosan az történt. Zuhant a fiú vagy 8-10 métert. Kicsi a tömegvonzás. Talán nem ütötte meg magát. De a súlyos gép lánctalpai alól levált néhány tonna szikla is. Ez is ráesett Adriánra. Persze ennek is kevesebb a súlya, mégis éppen elege lehet szegénynek. Azt mondja, eltörött a karja. Ez a gépek tovább futkosít a fensíkon. Nem lehet megállítani. Nem engedelmeskedik a parancsoknak. Elromlott.
0: Klára ért lihegve a vezérlőterembe. Izgalomtól kipirult arca robbant be az ajtón.
1: Adrián?
0: Kérdezte. Reszketett a szája széle.
3: Nincs nagyobb baj,
0: nyugtatta meg Tirosz.
3: Mário szerint csak kartörése lehet, de egyedül nem tudja kihúzni a szakadékból. Maradj itt, vigyázz mindenre. Dóra és a gyerekek is az Asztrián maradnak.
0: Tirosz a másik mikrofont kapta maga elé. Máriót hívta.
3: Kenta úr, jelentkezz!
1: Itt, Kenta úr!
0: Hallották Máriót.
3: Indulunk az Alfával. A Kenta úr mellett landolunk. Ne mozdulj Adrián mellől. A te rádiójelzéseid nyomán haladva keresünk meg benneteket.
1: Értettem! Várok!
0: A 3 fiú őruhában állt a folyosón, sisakkal hónuk alatt. Tirosz szintén őruhában a garázs felé sietett.
3: Jók legyetek, fiúk! Néhány óra múlva visszatérünk!
0: Nem akarta fölöslegesen nyugtalanítani a gyerekeket, de néhány szóval röviden elmondta, mi történt.
3: Édesanyád!
0: Fordult Arielhez.
3: Itt maradt Klárával. A többiek eljönnek velem a Mallardra.
0: Még néhány szót vetett oda nekik futás közben. Aztán összezárultak mögötte a szürke ajtók, a fiúk magukra maradtak.
3: Szegény Adrián!
0: Szólalt meg Lars.
3: Remélem, nem esett komolyabb baja.
1: Most itt állunk űrruhában.
0: Nézett végig magándól.
1: És vetközhetünk le. Menjünk vissza a kertbe. Abba maradtunk, hogy Pallácius kalandjait nézzük a tévében.
0: Jegyezte meg bizonytalanul Ariel.
3: Nekem elment a kedvem a tévétől.
1: Hát mit csináljunk?
3: A vezérlő terembe most úgysem engednek be. Pedig jó lenne. Meghallgatnánk, mit beszélnek amazok odalenn a Mallardon.
1: Mi történne? Semmi!
0: Vont vállaton.
1: Leszállnak, megkeresik Adriánt és Máriót, a sérültet elviszik a Kentaurra vagy az Alfára, Borkova doktornő megvizsgálja, hazajönnek, és kész.
4: És kész,
0: ismételte elgondolkozva Ariel.
1: Pedig de jó lenne megnézni, hogyan csinálják.
0: Egy kicsit kóborolni az űrben, ábrándozott Lars is. Don feléjük fordult, fekete szemében különös fény gyulladt. Gyorsan hadarva kezdett el beszélni.
1: Tollasfejű indiánok, vadbolygó kozmikus hősei, csillagvadászok, meteorszelidítők, üstökös lovaglók, űrkalózok, ütött az óra!
3: Megbudjantál?
0: Érdeklődött aggódva Lars.
3: Az előbb még olyan épeszűnek látszottál.
1: Mondom, ütött az óra!
0: Kiáltotta Don.
1: Itt állunk űrruhában, nem értitek? Használjuk ki az alkalmat. Soha nem leszünk ilyen kedvező helyzetben. Gondoljátok meg!
0: Lars még mindig nem tudta, mire céloz Don. De Ariel szemében a megértés szikrái csillantak.
1: Nem arról beszéltünk-e néhány órával ezelőtt, hogy milyen jó lenne kirándulni az űrbe? Hát mire várunk? Ott a 3. űrhajó a hangárban.
4: A garázsban?
0: Suttogta Ariel elragadtatva. A Beta a legkisebb a három űrhajó közül, de nekik éppen megfelelne.
1: Egyszerűen nem lesz most rá szüksége senkinek,
0: verte Dona vasat.
1: Klára és anyád úgysem hagyhatják el az Asztreát. Ezt tiltja a szabályzat.
3: Azt is tiltja, hogy kiskorúak engedély nélkül az űrbe induljanak,
0: vetette közbe Lars.
4: Te mindig akadékoskodsz,
0: legyintett Ariel.
1: Az űrbe, az űrbe! Micsoda nagy szavak!
0: Háborodott fel Don, de közben a hangár felé húzta társait.
1: Csak ide megyünk a szomszédba. Megnézzük azt a néhány kisbolygót, amiket az Asztrea kísér. A felnőttek úgysem visznek magukkal bennünket, sohasem.
4: Mennyit könyörögtünk már, hogy mutassák meg az űrt közelebbről is, de hiába!
0: Panaszkodott Ariel. A hangár elé értek. Don megnyomta az ajtónyitó gombot a falon.
1: És ha valami baj lesz?
0: Aggodalmaskodott Lars. Valahol belül érezte, nem szabad engednie. Őrültség, amit csinálnak. És pontosan ő, a parancsnok fia, igazán nem járulhat hozzá, hogy már is a Beta mellett álltak. Az űrhajó csak ugyan kicsi volt, szinte eltörpült a hangárnak a kentaúra szabott méretei mellett.
1: Még jó, hogy az űrgyakorlati oktatáson fölkészítettek bennünket a repülésekre,
0: mondta elégedetten Don. A súlyos fémajtó kitárult, beléptek a kicsin zsilip kamrába.
1: Itt le is tehetjük az űrruhákat. De nem azért tanítottak bennünket űrrepülni, hogy kirándulni járjunk a hajókkal,
0: morogta Lars. Rossz érzése nem csökkent.
1: Veszély esetére minden űrlakónak ismernie kell az űrhajók vezetési és kezelési szabályzatát.
3: Ha már elmúlt 12 éves.
1: És az űrforgalmi rádió szabályzatot.
0: Hosszú mondata végén Don megkönnyebbülten föllélegzett. A Bétán belül keskeny folyosón jutottak tovább. Mögöttük a zsilip kapu légmentesen zajtalanul zárult. Két helyiségben nyíltak ajtók, aztán keskeny lépcső vezetett föl az orban lévő irányító fülkébe. Hárman éppen csak befértek a műszerekkel, képernyőkkel tele zsúfolt szobába. A kis helyiséget nem három űrruhás ember számára méretezték.
1: Itt van minden, amiről tanultunk,
0: állapította meg Don elégedetten. Fekete arca mosolyra húzódott, fogai kivillantak.
1: Az indítókar, a térérzékelő képernyője, a sebességjelző, az automata ütközésgátló vészjelzője, a kormányszerkezet.
0: Ariel kibújt szkafanderéből. Lars még habozott.
3: Fiúk, ebből baj lesz.
1: Ugyan, mi lenne?
0: Legyintett Don.
4: Ugyan, mi lenne?
0: Visszhangozta Ariel. Az űrhajó megmozdult alattuk. Zöld lámpa gyulladt ki fejük fölött. Puhán siklottak a sínen a kupola alá. Lars még mondani akart valamit, de...
1: Lars, csak nem félsz?
0: Kérdezte gúnyosan Don.
4: Hogy ő az lehetetlen,
0: állította határozottan Ariel. Don a síneken gurította az űrhajót a hatalmas zsilip kupola középpontja alá. A hajó testén kívül elhelyezett figyelőkamerák pontosan eléjük vetítették a látványt. A sötét hangárból a szivattyúk kiszívták a levegőt, aztán fejük fölött megnyílt a kupola.
4: Egy perc is repülünk,
0: suttogta Ariel. Szemei kerekre nyíltak, ahogy a képernyőket bámulta.
4: Ha apáik megtudják,
0: gondolta Lars. Eddig ritkán fordult elő, hogy valamit apja ellenére tett. Érezte, ez most komoly dolog. És a többiek is így gondolhatták. Elég volt egy pillantást vetni a barátaira. Feszültség tükröződött arcukon.
1: Kapaszkodjatok!
0: Kiáltotta Don. Felbőgtek a hajtóművek. A fémtest megremegett lábuk alatt. Sűvítés hallatszott. Lars úgy érezte, gyomra a lábába szaladt. A képernyők elsötétettek.
4: Repülünk!
0: Suttogta Ariel. De az ajban senki sem hallotta. Don figyelmesen nézett egy számlap előtt lassan kúszó mutatót. Amint a piros vonalhoz ért, kikapcsolta a hajtóművet. A Beta elcsendesedve száguldott az űrben. A képernyőkön sötét háttér előtt fehéres pontok gyúltak ki.
4: Az űrben vagyunk,
0: suttogta Lars.
4: Száguldunk,
0: kiáltotta Ariel.
1: Felfedező útra indulunk,
0: rikkantotta Don.
1: Őrkalózok, utánam, irány a végtelen kozmosz, az ember nem látta bolygók, az ismeretlen lények,
4: akik csak mi ránk várnak,
0: tette hozzá Ariel.
5: Az űrben vagyunk.
0: Lars kedve lassan felderült. Don ismét kivillantotta fogait.
1: Űrpatkányok, előre!
0: És száguldottak.

0: Bírom is az űrben. A fiúk igyekeztek otthonosan viselkedni a béta fedélzetén. Bár az űrhajó kicsi volt, sikerült itt is falba sűjesztett szekrényekbe helyezni űrruháikat. Lars még mindig érzett valami nyomást a gyomrában, de jó kedve visszatért. Ariel elragadtatottan figyelte a képernyőkön föl-föl csillanó pontokat. Donna pilóta székében ült középen, a kormánymű mellett. Igaz, semmihez sem kellett nyúlnia. Az automata vezérlőberendezés irányította a bétát. A fiú mégis fontoskodó arccal vetett egy-egy pillantást a műszerek mutatóira. Az ott a Laster! Mutatott Lars a képernyőkön földerengő furcsa, szögletes alakú égitestre. A Mallard után ide jön majd az Astrea kutatócsoportja. Olyan, mint egy tégla, jegyezte meg Ariel. A kisbolygók sohasem szabályos gömb alakúak, oktatta ki Lars. Sőt, nem is gömbök, hanem szabálytalan formájú töredékek. Töredékek? Don felhúzta szemöldökét. Akkor ezt megnézzük közelebbről is. De minek a töredékei? Azt mondják, volt itt valaha egy nagy bolygó. Darabokra tört, és most javarészt ugyanazon a pályán keringenek a darabjai. Hogy te milyen okos vagy? Csóvált a fejét Don. Ezt neked is tudnod kéne, szurkálta Ariel. Ha jól emlékszem, a 2 évvel ezelőtti csillagászati anyagban tanultunk erről, amikor a naprendszer összetételéről volt szó. Nagy okosok! Legyintett a fekete fiú, de tekintetét nem vette le a képernyőről. Más ám az, ha az ember azzal a süket lernogéppel beszélget, és megint más mindezt személyesen megnézni a helyszínen. Lars közbe akart szólni, hogy ő a csillagászati anyagot is úgy szokta tanulni, mintha a helyszínen lenne. Ahányszor a Lerno vetítőernyői megjelent az űr egy része, valamilyen bolygó vagy egy-egy galaktika, Lars mindig űrhajóban érezte magát, mintha magasból nézne le valamilyen égi testre, mint most a Lasterre. Fordulunk egyet! Donna kapcsolókhoz nyúlt. Megnézzük jobban ezt a téglát! A béta érezhetően irányt változtatott. Ariel megszorította a szék karfáját. Anyja jutott eszébe. Az Astrean biztosan észrevették már szökésüket. Szökés? A szókisé megrázta a fiút, de nem akart társai szemében puhánynak látszani, hiszen a másik kettő is milyen lelkesen fogadta a tervet. Még Lars is. Pedig hát hármójuk közül ő a legkomolyabb. És az ő szülei sem veszik tréfára a dolgot, ha kiderül, mit is tettek. Jól sikerült az első kör, jegyezte meg Don elégedetten. No, most elsüvítünk hátulról a Laster mellett. Elég gyorsan szágult. Van vagy 30 kilométer hosszú. Ha akarjátok, lehívhatjuk az adatait a képernyőre, javasolta Lars. A béta kis elektronikus agya kapcsolatban állt az Astrean lévő nagy aggyal, és bármilyen dologról másodpercek alatt pontos adatokat lehetett kapni. Annyira azért nem érdekel a Laster. Donnak alig, ha nem a tanítógép képernyője jutott eszébe. Lars, csak adatokat ne lássak! Mindig olyan érzésem támad, mintha megint tanulnom kellene. Mára elég volt. Most csak kirándulunk. És űrkalandokat élünk át! Szakadt ki Arielből a boldogság. Igazán történhetne valami. Mindjárt kinyílik kívülről a zsilipkamra ajtaja, és belép Pallácius. Nevetett Lars. Ariel legyintett. Hülyeség! Az űrben sokféle igazi élőlény lehet. Olyan kicsinyek és olyan nagyok is, hogy el sem tudjuk képzelni. Merengett Ariel. És ezeken a kis bolygókon is élhetnek például. Hiszen itt nincs oxigén. Vetette ellen a Don. Sem víz. Tette hozzá Lars. Oda nézzetek! Mondta Don. Micsoda sziklák! A képernyőkön egészen közelről látták elsuhanni a Lastert. A kisbolygó egyetlen nagy, durva sziklatömbnek tűnt. Lassan forgott hoztengelye körül. Ha az ember belegondol, hogy ez már 1000 évvel ezelőtt is itt száguldott az űrben, mondta halkan Lars. Mennyit mondtál? 1000 év? 10 000 öregem, 100 000 és millió! Vágta Rádon.
1: Büszke volt, hogy ő vezetette a bétát, hogy hármajuk közül ebben a pillanatban ő volt a legfontosabb.
0: És most, uraim, hová parancsolják?
2: Van a csoportban még 6 másik kisbolygó.
1: Ariel hangjában reménykedés bujkált.
2: Hát, ha valamelyiken élet nyomaira találunk.
0: Rajtad átgázolt egy üstökös,
1: jegyezte meg Don.
0: Hát nem éppen az előbb szögeztük le, hogy ahol nincs légkör és víz, ott nem lehetséges az élet.
2: Mégis hallottam már olyan elméletekről,
1: magacskodott Ariel,
2: amelyek szerint az élet létezhet más formában is, mint a miénk. Nemrégen például azzal állt elő egy tudós,
1: legyintett Don utánozhatatlan megvetéssel, mint a számára a tudomány emberei csak aféle alig tűrt, kellemetlenkedő fráterek lettek volna.
2: Igen, egy tudós szerint lehetséges, hogy egy idegen civilizáció emberei éppen a kisbolygókon alapítottak támaszpontokat, és onnan hosszabb ideje zavartalanul szemlélik a naprendszert és a földi emberek tevékenységét. Levegőt és vizet persze úgy hoztak magukkal,
1: gúnyolódott Don.
0: Vizet kulacsban, levegőt gázpalacban, mi?
1: Ami azt illeti, vágott közbe Lars, igyekezvén pártatlan hangon oszlatni el a vitát.
0: Én is hallottam erről, és ne felejtsétek el, az ember is képes volt támaszpontokat építeni olyan helyeken, például a Holdon, ahol sem levegő, sem víz nem volt. Tehát amazok is képesek lehetnek rá.
1: Ariel megörült Lars támogatásának.
2: Képzeljétek el, micsoda szenzáció lenne, ha éppen mi fedeznénk föl az idegenek támaszpontját.
1: Don morgott valamit az orra alatt, aztán a kormány szerkezethez nyúlt. Mindig nehezen ismerte el, hogy meggyőzték.
2: No, akkor nézzük meg a többi kisbolygót.
1: Az Alfa rövid keresgélés után rátalált a Kentaurra. Az Astrea nagy szállítóhajója szürke sziklafenségon állt orrával fölfelé. Tirosz átvette a kormányzást az automatától.
3: Mario, hogyan hallod adásomat?
1: Kiabált a mikrofonba.
2: Itt Mario! Jól veszem!
3: Most szállunk le! Mit csinál a fúróautomata?
2: Egyelőre csak áll! 300 méterre tőlem!
3: Tartsd szemmel! Rövidesen indulunk felétek!
1: Az Alfa motorjai földübörögtek. A fékezés ereje az űrhajó padlójához nyomta őket. Mentő expedíció, gondolta Tirosz. A szabályzat előírja, hogy a bajba jutott űrhajósnak összes társa köteles azonnal segítségére sietni, félbeszakítva minden más természetű munkát.
3: Jelentést kérek az egészségügyi fölszerelésről!
0: Törött végtag ellátáshoz mindent előkészítettem itt az űrhajóban,
1: mondta Borkova doktornő.
0: Amint behoztuk a sérültet az űrhajóba, megvizsgálom. Az Astrea-n pedig majd röntgenfelvételt is készítek.
3: A Kentaur mellett landoltunk,
1: adott helyzetmegállapítást Valentin pilóta.
3: A zsilipkamra készen áll. Te itt maradsz a közelben,
1: mondta Tirosz a pilótának.
3: Vigyázz mindkét űrhajóra! Ha véletlenül erre robogna az a fúrógép, tudod, mit kell tenned? Bertolt, a mentőládából vegyél ki kötélhágcsót, vaskampókat! Minden rendben!
1: Jelentette néhány másodperccel később Bertolt.
3: Igyekezzünk!
1: Sürgette őket Tirosz.
3: Adrián várja a segítséget!
2: Most hadd vezessek én!
1: Nyafogott Ariel.
2: Értesz hozzá?
1: Kérdezte Don kicsit lenézően.
2: Jobban, mint te az indiánokhoz!
1: Morogta a kövér fiú. Szuszogva helyezkedett el a vezetőülésben. Egy percig nézte a képernyőket.
2: Ez itt az automata ütközésgátló jelzője, a fogbeosztással,
1: magyarázta Don az egyik homályos üveglapra mutatva.
2: Ide idegen test közeledtekor fölvillan a piros fény. A skálán pedig látod, milyen irányba és mennyire tér ki a hajó, ha a vezérlés nem is ad parancsot az összeütközés elkerülésére, az irányváltoztatásra.
3: Mintha már hallottam volna erről,
1: válaszolta jeges nyugalommal Ariel. Don elhallgatott. A képernyőkön csak távoli kicsinypontok csillogtak.
3: Egyelőre nincs idegentest a közelben,
1: nyújtózott ki kényelmesen Lars. Még egy ásítást is elnyomott. De rögtön a szék karfája után kapott. A béta hirtelen kanyarodni kezdett, előbb balra, aztán megint fölgyorsulva jobbra.
2: Űrszlalom!
1: Rikoltott Ariel. Szeme vidáman villogott.
2: Üldöznek bennünket! Norman űrkalózok a láthatáron! Halálfejes lobogó hajójuk tatján!
4: Meghibbantál!
1: Dadogta Don.
2: Sugárvetővel lőnek ránk! Irányváltoztatás!
4: Ne hülyéskedj, Ariel!
2: De mi nem adjuk meg magunkat! A béta a végsőkig kitart! Ennek agyára ment az a sok régi könyv, komolyan mondom!
1: Fújt egyet Don. Lars felállt, Ariel vállára tette kezét.
3: Lázadás a fedélzeten! A kormányosi posztról lefokozunk, Ariel mester! Add át a helyedet!
1: Ariel egy pillanatig még szorította a kormányt, aztán lassan elengedte.
3: Veletek sem érdemes az űrbe utazni,
1: mondta lehangoltan.
3: Annyi fantáziátok sincs, mint egy gilisztának.
2: Őrkalózok,
1: dohogott Don.
2: Te néha egészen ütődöttnek nézel bennünket.
3: Csak azt hittem, ti is tizenéves fiúk vagytok,
1: felelte Ariel reménytelenül legyintve.
3: Pedig dehogy, az eszetek, az nyugdíjas korban van már.
1: Lars mosolygott, aztán nevetni kezdett hangtalanul. Végül megragadta a kormány szerkezetet, egyetlen mozdulattal kikapcsolta az automatát. A béta meredeken fölfelé bukott, aztán hosszan jött lefelé. A fiúknak torkukig emelkedett a gyomruk.
3: Granada kapitány jelenti a Pálma galaxis közi űrhajó fedélzetéről. Elértem a kozmosz határát,
1: kiáltotta. Rémült csend támadt a háta mögött. Ezek most biztosan azt hiszik, Lászra is rájött az őrület.
3: A kozmosz határa fénylétszkerítés, légmentes műanyag fóliával és csillagászati léggömbökkel.
1: Ekkor tört ki a nevetés. Nem csak Ariel csapkodta a térdét, Don is. Lars még sohasem aratott náluk ekkora sikert. Éles kanyart írt le az űrhajóval, úgy folytatta.
3: Granada kapitány és legénysége lyukat fúrt a kerítésen. Mit láttak a másik oldalon? Na mit?
2: Egy másik kozmoszt!
1: Rikkantotta Ariel.
3: Ahol a kerítést éppen egy antigranada kapitány bontogatta,
1: tette hozzá Don. Vidámság uralt el az egész kabint.
3: Aztán kiderült, hogy a kozmoszt egy hatalmas tükörlap veszi körül,
1: képzelget folyékonyan Lars.
3: És Granada kapitány emberei saját magukat látták. Betörték hát a tükröt.
2: Nekihajtva a pálma orrával,
1: szúrta közbe Don.
2: És átjutottak egy másik világba. Ott minden világos kék,
1: mondta Ariel.
2: A bolygók, a holdak, az emberek, még a napok is kéken ragyognak.
3: Mert az az egész világ víz alatt van,
1: kapott a szondón.
2: Elsüllyedt űr a neve. Egyszer léket kapott, elmerült. Az ottaniak a levegőt csak régi könyvekből ismerik, és mindenki kopoltyúval lélegzik.
3: Látod, mégis normálisak vagyunk,
1: fordult Lars Arielhez.
3: Mi is tudunk játszani, ha kell.
2: Ezer szerencse,
1: sóhajtotta gunyorosan a kövér fiú.
2: Különben kétségbeesésemben én sem állnék meg a kozmosz határáig, mint agyszüleményed, az a Granada kapitány.
1: A képernyőkön újabb kisbolygó bukkant föl. A mérettáblázat szerint lehetett vagy 15 kilométer hosszú, lapos koronként vöröslött a fekete űrben. Élesen kivált környezetéből.
2: Ezt két oldalról is megkerüljük!
1: Lars lassan irányt változtatott. A béta képernyőjéről egy pillanatra eltűnt a kisbolygó, de aztán az automata iránytartók ismét visszahozták a képet.
2: Nem vezetsz valami biztos kézzel?
1: Jegyezte meg Don.
3: Még néhány év, és belejövök,
1: válaszolta Lars.
3: Gyerekjáték egy ilyen hajó vezetése,
1: ábrándozott Ariel.
2: Képzeljétek el, ránk bíznának egyszer egy naprendszerbeli hosszú járatú teherhajót. Az unalmas lehet,
1: vágott közbe Don.
2: Mindenütt csak ásványokat kell rakodni. És milyen körülmények közt? Láttátok a múltkor a híradóban? A Vénuszon 80 atmoszféra nyomáson álltak a fickók a széngázban, hogy más nem mondjak. És ott van még a Plutó vagy a Merkur. Az egyik túl közel a naphoz, a másik meg túl messze. Itt forróság, amott hideg. Hát mit szeretnétek?
1: Lars a kisbolygó körüli pályára állította a bétát.
2: Hogy az űr is olyan legyen, mint a Föld, légkörrel, felhőkkel, szelekkel, 25 fok napsütés. Az űrhajók pedig nyitottak lennének,
1: kapcsolta ide ábrányait Ariel.
2: Olyan sportosak,
1: vágta Rádon nevetve.
2: Mint a városnéző elektrobuszok. Kilógathatod belőlük a kezedet. És akkor semmi különbség nem lenne az űr meg a Föld között,
1: fejezte be Lars.
2: Egyetlen óriási kék ég lenne minden, az egész naprendszer. Majd egyszer eljön annak is az ideje,
1: mondta Ariel.
2: Miért olyan fényes ez a kisbolygó?
1: Bökött hüvelykujjával Don a képernyő felé. Lars vállat vont, de Ariel tudós képpel a vezénylőpulton heverő vastag könyvre mutatott.
2: Az ott a kisbolygók atlasza. A pilóták abban szokták megnézni az adatokat. Ezt is valamelyik filmben láttad?
1: Kérdezte Don gúnyosan, de a könyvért nyúlt. Fölütötte az elején, mormolva a fejezetek címeit.
2: A Trója csoport 3 tagból áll, az Apollo csoport viszont 19-ből. A tömegspektrumnak a kémiai és ásványos összetételben is rokon tartományai... No, itt valahol kell lennie színképeknek is. Te már megint összekevered a fogalmakat,
1: bosszankodott Lars.
2: Az előbb magad voltál kíváncsi, miért olyan fényes ez a bolygó. Most meg a színképeket emlegeted. A kettő nem ugyanaz. Ennyit azért én is tudok.
1: Don tovább lapozott.
2: 80%-uk színképe a szerves kondritokéhoz hasonlít. Mik azok a kondritok?
1: Nézett föl.
2: Tudja a fene. Na hát, hogy nekem milyen műveletlen utitársaim vannak,
1: kesergett Don fejét csóválva.
2: Azt sem tudják, mik a kondritok. Körülbelül 10%-uk 100-200 kilométer átmérőjű, spektrumuk pedig a kővas meteoritéhoz hasonlít. No, most okosabbak lettünk,
1: gúnyolódott Ariel, és tüntetően elfordult tőlük. A vezérlőpult oldalába épített műszerek ide-oda rezgő mutatóit kezdte figyelni. Don tovább birkozott a sok ismeretlen szót tartalmazó szöveggel.
2: A viszonylag fényesek felszínét szilikátokból és fémekből feni álló közet borítja. A fe az a vas, a ni meg a nikkel,
1: jelentette ki határozottan Lars.
2: Képzeld, ezt még én is tudom. Sőt, én is. Na hát, csupa észlény találkozott össze ezen az űrhajón, természetesen véletlenül.
1: Vette át most társai csúfondáros stílusát Lars is.
2: Don, az a kisbolygó itt fémes kőzetekkel van borítva. Ha a felnőttek még nem fedezték volna föl, most valami jutalomra számíthatnál. Mindent fölfedeztek már,
1: legyinte Don reménytelenül.
2: Nincs már olyan kisbolygó, amit vagy tízszer föl nem mértek volna hosszában, széltében. Kielemezték, melyik milyen anyagból mennyit tartalmaz, és így tovább. De az utolsó fölméréstől is eltelt vagy 30 év. Apámtól tudom,
1: mondta Lars.
2: Ennyi idő alatt történhettek változások. Időközben fölépítették az Astreát és a többi hasonló űrállomást. Idehozták és ráállították őket a kisbolygó csoportok pályáira. Megkezdődött az ásványok kitermelése. Vigyázz! Előre néz!
1: Figyelmeztette Don.
2: A végén még egészen közelről is meggyőződhetünk róla, milyen is az a nikkel, meg az a vas ott a felszínen, ha te egyenesen nekivezeted a bétát. Van automata ütközésgátunk, vagy nincs?
1: Legyintett Ariel nagyvonalúan, és száguldottak tovább.
3: Ha szükség lesz rád, hívni foglak,
1: mondta Tirosz Valentinnek.
3: Egyelőre maradj itt.
2: És vigyázz, nehogy téged támadjon meg az a tébolyult fúrógép,
1: mosolygott Borkova doktornő.
2: Hallottam már ilyen esetről,
1: mondta Anna.
2: Igen, én is emlékszem,
1: vette át a szót Bertolt, miközben lefelé mentek.
2: A Marson történt egy bányában, ha jól emlékszem.
4: Olyas valakitől tudom, aki maga is ott volt.
1: Anna lesimította hosszú haját, hogy akadálytalanul ráhúzhassa átlátszó sisakját.
4: Egy sereg különféle automata dolgozott egy marsi bánya alig néhány méter széles folyosóján. Volt ott néhány ember is, a gépeket programozták be. Figyelték és ellenőrizték munkájukat. Az egyik kőzettoló nagy lánctalpas szerkezetnél következett be ugyanaz a hiba, mint most Mário és Adrián fúrógépénél. Az a kőzettoló ide-oda kezdett robogni a szűk folyosóban. Félrelökte a kisebb gépeket, falnak lapította az ellenőrző műszereket és a figyelőkamerákat. Az egyik ember mit sem sejtve lépett ki, éppen egy keskeny összekötő vájadból. A többiek már nem tudták figyelmeztetni. A gép rögtön a falhoz nyomta, a szerencsétlen azonnal meghalt.
3: Hogyan tették ártalmatlanná a kőzettolót?
1: Kérdezte Eta.
3: Lézersugárral olvasztották szét a vezérlő berendezését. Az irányító vezető parancs továbbító központjában volt a baj a biztosítékokkal.
4: Remélem az újabbak gyártásánál már gondoltak erre is,
1: mondta Anna.
4: Végül is, adott esetben emberéletekről lehet szó.
3: Tökéletesen hibátlan gépet nem lehet gyártani,
1: vont vállat Bertolt.
3: Igyekezzünk,
1: sürgette őket Tirosz. Már mindnyájan űrruhában álltak. Kettesével mentek be a zsilipkamrába. Egy perc múlva pedig kiléptek a vaslétrára, lementek a kisbolygó szürke sziklás talajára.
2: Az ember szinte elrepül!
1: Borkova megfogta a korlátot.
2: Olyan könnyűnek érzem magamat!
3: Nem számítottam ki pontosan, mekkora itt a tömegvonzás!
1: Felelte az expedíció vezetője.
3: Igen, kicsi! Testsúlyunk alig néhány kilogram!
1: Lassan kijöttek a többiek. Utolsónak megjelent Valentin, de nem jött le a létrán.
3: Figyelem majd a rádiót, mondta Tirosznak. Meg a környéket is. Azt hiszem, nem ártana előkészíteni egy lézerfegyvert is. Lehet, hogy szükség lesz rá. Éppen ajánlani akartam,
1: felelte Tirosz, és elnézett a föléjük boruló fekete űrre.
3: El kell majd intézni azt a rakoncátlan automatát. Gyerünk, siessünk!
1: Ariel már ügyet sem vetett a központi képernyőre. Minden figyelmét a kutató műszerek jelzéseire fordította.
2: Olyan ez, mint egy röntgenkép,
1: jegyezte meg lelkesen.
2: Amíg ti ott a képernyőn csak a tárgy külső képét látjátok, addig ezek a műszerek megmutatják, mi van a belsejükben. A filmjelző például állandóan dolgozik. A skálán látjátok ott, meg ott. A különböző színű fölvillanó csíkok az egyes fémeket jelzik. Mário mutatta meg nekem a múltkor, milyen hasznos kis gépezet az ilyen. És közben egy papírcsíkra föl is jegyzi az adatokat,
1: bólintott elismerően Lars.
2: Az a piros, hosszú vonal az vasat jelent, a barna mangánt, a szürke nikkelt. Ez mind nagyon szép,
1: mondta Don elismerően.
2: De azért ne körözzünk állandóan egy kis bolygó körül. Van itt ebből elég. Figyeljétek csak a helyzetjelentőt, meg a környezeti képernyőt. Ebben a csoportban összesen 11 aszteroida van. Aszteroida? Hogy te milyen szépen beszélsz!
1: Ebéskedett Ariel.
2: És még hármat közülük nem láttunk,
1: folytatta Don zavartalanul.
2: Menjünk hát utánuk. Itt repülhetnek valahol előttünk. Nézd csak, kettő már látszik is a képernyőkön.
3: Vedd át a kormányt,
1: állt föl Lars. Don láthatóan megörült a javaslatnak. Igen gyorsan szágódottak. A sebességmérő mutatója kikilendült. A képernyőkön egyre nőtt az előttük lévő kisbolygó.
2: Méretei 15 kilométer a hossza. Legszélesebb pontján 6, máshol átlag 4 kilométer a szélessége. Alakja elnyúlt, uborkához hasonló.
3: Ezt az uborkát is a kézikönyvből olvastad ki?
1: Hitetlenkedett Lars.
2: Nem. A számítógép így rajzolta föl a képernyőre. Nézd csak! Valóban olyan az alakja, mint egy uborkának.
4: Amit az Astrea mesterséges kertjében termesztettek,
1: tette hozzá Dol.
2: Tartalmazza a szokásos fémeket. A műszerek megadják a fényerő amplitúdóját is. Ha érdekel benneteket, fölolvashatom ezeket az adatokat is.
4: Köszönjük! Valahogy majd csak megleszünk nélkülük is,
1: szerénkedett csúfondárosan Dol.
2: Ezt még megkerüljük egyszer, és visszamegyünk az Astreára,
1: javasolta Lars.
2: Hiszen már legalább egy órája, hogy eljöttünk. Nem hiányzunk senkinek,
1: legyintett Dol.
2: No, most kapaszkodjatok! Bukórepülés!
1: A béta éles kanyart ért le. Ariel elkapta széke karfáját.
2: Vad kalózok vitorlás hajója fordul be egy öbölbe,
1: üvöltötte Dol.
2: A pálmafák tövében törrel foga közt vad táncot jár egy benszülött. De az öbölben alattomos sziklazátony a víz felszíne alatt,
1: tette hozzá Lars figyelmeztetőleg.
5: Space. The final frontier. These are the continuing voyages of the starship Enterprise. Her ongoing mission to explore strange new worlds, to seek out new life forms and new civilizations, to boldly go where no man has gone.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Na hát ez igazán szellemes volt.
1: Akkor beszéljünk az elefántról. Ez az egyetlen eléggé jelentős állat, amelyről napjainkban veszélytelenül lehet csevegni.
0: Ugyan, kedves Duclos, ezt a szellemességet már az akadémián is elmondtam. Oh. Inkább hallgassuk meg Depinyi asszonyt, aki érdekes híreket hallott az olasz operatársulatról.
2: Azt vélem, hogy színházi pletykákról egy színésznőnél nincs illetékesebb. Tehát, kedves Kino kisasszony, önt illetné a szó.
1: Hitemre, asszonyom, igaza van, de mint kitűnő előadó és mint házi asszony is megérdemli, hogy minden figyelmünkkel önt tiszteljük.
2: Ami napjainkban érdeklődésre tarthat számot, csupán egy érdekes döntés. Lorette, Odino és Clerval urak, valamint Deschamps és Nestel kisasszonyok átkerültek a királytársulatának állandó tagjai sorába, és húsvétig az opera komikkal kötött szerződésük szerinti fizetést kapják.
3: Ez is csak azért, hogy engem bosszantsanak. Ez is ellenségeim nyilvánvaló műve.
0: De kedves Russzó, már megint kezdi. Jól tudja, hogy önt senki sem akarja bántani. Az ilyesmi inkább a véletlenek szerencsétlen egybeesése.
3: Könyvem késedelmes megjelentetése is nyilván csak a véletlen műve. De szívem túlságosan fogékony más érzelmek iránt sem, hogy a közvélemény erősen hathasson rá.
1: Így van, kedves barátom, és engedje emlékeztetnem legutóbbi összejövetelünkön tett ígéretére.
2: Igaz is, Russzó úr. Ön azt ígérte, hogy ma megtudjuk véleményét a nevelésről.
4: Egy délután Russzóval. Rádiójáték.
3: Azt hiszem, helyesen cselekszem, ha e körben elmondom a nevelésről vallott gondolataimat. Úgy vélem, hogy a közönség figyelmét rá kell irányítani erre a tárgyra. És ha eszméim történetesen hibások, másokban viszont helyes eszméket ébresztek, időm nem veszett teljességgel kárba.
0: Most, hogy testünket bővében elláttuk táplálékra, nem lehet akadálya, hogy a szellem terített asztalához üljünk. Kezdjük ott, hogy megszülettünk. Mert ugye nem ismerjük a gyermekkort. Minél messzebbre megyünk a rávonatkozó hamis eszmék nyomán, annál jobban eltévedünk.
3: Gyengének születünk, erőre van szükségünk, nyilván erre céloz, kedves Kino a kisasszony. Mindennek hiával születünk, segítségre van szükségünk. Ostobának születünk, ítélő képességre van szükségünk. Mindazt, amit születésünkkor nélkülözünk, és amire nagykorunkban szükségünk van, a nevelés adja meg nekünk.
1: Ezt a nevelést a természettől, az emberektől vagy a dolgoktól kapjuk, nem de?
3: Így igaz, Monsieur Duclos. Képességeink és szerveink belső kifejlesztése a természet adta nevelés. E kifejlesztés felhasználása, amelyre megtanítanak, az emberek adta nevelés. Saját szerzett tapasztalatunk pedig a dolgok adta nevelés. Csak hogy a legbölcsebbek figyelme arra irányul, amit a felnőtteknek kell tudniok, és nem veszik tekintetbe, hogy mi az, amit a gyermekek megtanulni képesek. Mindig a kész embert látják a gyermekben, és nem gondolnak rá, hogy micsoda ő, mielőtt felnőtté válnék.
2: Vagyis ön szerint e háromfajta tanító formál mindannyiunkat. De ki a jó tanítvány?
3: Akiben a különböző leckék keresztezik egymást, rosszul nevelt tanítvány. Soha sem lesz összhangban önmagával. Vagyis a jó tanítvány egyedül az, akiben mindenik lecke egybevág és ugyanazokra a célokra irányul. Megy a maga célja felé és él következetesen.
1: De a nevelés művészet, és így csak nem lehetetlen, hogy mindenkor sikerüljön, mert a sikerhez szükséges együttműködés nem függ senkitől sem, csupán a szerencsétől. Legutóbb elfogadtuk megállapítását, mely szerint a természetes ember teljesen önmagáé. A társadalom embere csak tört egység, melynek értékét az egészhez való viszonya szabja meg.
3: Folytassuk ennél a gondolatnál. És vegyük például a lakedaimoni pedalétést, aki felvételre ajánlkozik a 300-ak tanácsába. Visszautasítják. Ragyogó arccal tér haza, amiért 300 férfi akadt Spártában, aki különbő nála. Feltételezem, hogy ez a megnyilatkozás őszinte volt, és minden okunk megvan rá, hogy annak tartsuk.
0: Talán időzünk egy kicsit még a gyerekeknél. Érdekelne a véleménye a nevelés alapjáról, az egyén formálásának kezdetéről.
3: Az emberek többsége csak arra gondol, hogy épségben tartsa gyermekét, de ez nem elég. Meg kell tanítani neki, hogy magát tartsa épségben, ha felnő, hogy elviselje a sorsz csapásait, hogy szembe tudjon nézni a bőséggel és a nyomorral, s hogyha kell, meg tudjon élni Izland jégmezőin vagy Málta forró sziklájn egyaránt. Tételezzünk fel egy képzeletbeli növendéket, nevezzük Emilnek. Határozzuk meg életkorát, egészségét, ismereteit és mindam a képességeit, melyek a reál vonatkozó nevelési munkámhoz illenek. És aztán irányítom nevelését születése pillanatától egészen addig a pillanatig, amikor már kész emberré lett, és nincs többé szüksége más vezetőre, csak önmagára.
1: Ez a módszer hasznosnak tűnik arra, hogy visszatartson a fantazmagóriákba tévedéstől. Mihelyt eltér ugyanis a szokásos gyakorlattól, elegendő, ha egyszerűen kipróbálja növendékén a sajátját, és tüstént érezni fogja, illetve érezzük majd mi helyette, vajon követi-e a gyermekkor haladását és az emberi szív természetes menetét.
2: Rousseau úr azt már kifejtette, hogy együtt születünk a tanulás képességével, de nem tudunk és nem ismerünk semmit. Hogy az újszülött gyermek mozdulatai és kiáltásai tisztára gépies megnyilatkozások, sem ismeret, sem akarat nem áll mögötte.
0: Feltételezéseinkben odáig jutottunk, hogy például egy gyermeknek már születésekor megvan a felnőttéhez hasonló

0: rossz, mert gyenge. Tegyétek erőssé, azonnal jó lesz.
1: Az ész maga megtanít bennünket a jó és a rossz felismerésére. A lelki ismeret, amely megszeretteti velünk az egyiket és meggyűlölteti a másikat. Noha független az észtől, nélküle nem képes kifejlődni. Az értelem kialakulásának kora előtt úgy teszünk jót és rosszat, hogy nem is ismerjük.
2: Mindannyian tapasztaltuk már, hogy a gyermek ki akar forgatni rendjéből mindent, amit lát. Tör, zúz, mindent, ami a keze ügyébe akad. Megmarkolja a madarat, mint egy darab követ, és megfojtja anélkül, hogy tudná, mit cselekszik. De miért van ez?
1: Miért van ez? A filozófia tüsténnek találja okát a természetes bűnökben. A gőg, az uralkodási vágy, a hiúság, az emberi gonoszság, és hozzátehetné, saját gyengeségének érzése arra ösztökéli a gyermeket, hogy erőszakosságokra vetemedjék, és hogy önmaga előtt bizonyítsa a maga hatalmát.
3: És arról mint vélekedik, hogy a gyermek, amikor beszélni kezd, már kevesebbet sír?
1: Természetes ez a haladás, hiszen az egyik nyelv helyébe egy másik lépett. Mihelyt meg tudja mondani szavakkal, hogy mi a baja. Miért mondaná sírással? Ha csak fájdalma, nem túlságosan heves ahhoz, hogy szavakkal kifejezhető legyen. Ha mégsem hagy fel a sírással, akkor a körülötte levők a hibások. Mihelyt Emil egyszer kimondta, hogy fáj, akkor már csak igen heves fájdalmak kényszeríthetik sírásra.
0: Kedves Rousseau, hadd idézzem egyik mondását, mely szerint egyedül azt cselekszik a maga akarata szerint, akinek nincs rá szüksége, hogy más karjával toldja meg a magáét. Ebből nyilvánvaló, hogy a legfőbb jó nem a tekintély, hanem a szabadság.
1: Igen.
0: Vagyis, ha jól értem önt, azt mondja, hogy az igazán szabad ember csak azt akarja, amire képes, és azt teszi, ami neki tetszik.
1: Pontosan így, asszonyom. Ez az én alapvető életelvem. Nem kell más tenni tehát, mint alkalmazni a gyermekkorra, s a nevelés valamennyi szabálya levezethető belőle. Az egyik legfontosabb, hogy a gyermeknek éreznie kell gyengeségét, de nem szabad szenvednie tőle. Csak szükségletei miatt alárendeltje a többieknek, valamint azért, mert a többiek jobban látják, mint ő, hogy mi a hasznos neki, s hogy mi az, ami használhat, s mi az, ami árthat fennmaradásának. Senkinek, még az apának sincs joga, hogy olyat parancsoljon a gyermeknek, ami semmire sem jó neki.
2: Ön szerint az egyetlen nevelési eszköz, amely célra vezethet, a jól szabályozott szabadság. Pontosabban, hogy ne ártsuk magunkat a gyermek nevelésébe, ha nem tudjuk őt egyedül a lehetséges és a lehetetlen törvényeivel oda vezetni, hová akarjuk?
1: Igen.
2: Ó.
1: Határozzunk úgy, hogy Emilt falun neveljük fel. Távol a városok fekete erkölcseitől, amelyeket a rájuk rakott máz csábítóvá és ragályossá tesz a számára. A rossz, amelyet a gyermek lát, kevésbé rontja meg, mint az, amit tanítanak neki.
0: Mennyire igaza van?
1: Minden életkornak, de főként az övének jellemző vonása, hogy alkotni akar. Utánozni, termelni, jelét adni a hatalomnak és a tevékenységnek. Elég neki, ha egyszer lát felásni egy kertet, vetni, kikelni, nőni a zöldségeket, s már is kertészkedni akar maga is. Tehát én felásom Emil helyett a kertet, addig is, amíg karja megerősödik. Ő birtokba veszi azzal, hogy odaplántál egy babszemet. Minden nap megöntözzük a palántákat, örömújjongással szemléljük növekedésüket. Növelem ezt az örömet, amikor megmondom neki, ez a tiéd, te hozzád tartozik. Miközben megmagyarázom, egyben a hovatartozás kifejezését éreztetem vele. Hogy ő ebbe belevitte idejét, munkáját, fáradozását, sőt személyét is. Egy szép napon sietve jön kezében az öntözőkanna, de ó, micsoda szívet tépő látvány, kiszaggatva hever az egész bab, az egész föld összehányva, még a környéke is felismerhetetlen. Kutatunk, tudakozódunk, vizsgálatot indítunk, végül felfedezzük, hogy a kertész követte el a dolgot. Oda hívjuk, elmondjuk panaszunkat. De aztán szépen hoppon maradunk. A kertész, nevezzük Robertnek, mihelyt megtudja panaszunk okát, elkezd még hangosabban panaszkodni.
4: Hogyan, uraim? Hát maguk rontották el így a munkámat? Ide én máltai dinnyét ültettem, magvait úgy kaptam, mint valami kincset. De maguk odaültették szerencsétlen babjukat, és ezzel tönkretették a már teljesen kikel dinnyéimet. Soha nem tudom pótolni. Helyrehozhatatlan kárt okoztak nekem.
1: Elnézést kérünk, szegény Robertem. Maga ebbe fektette munkáját, fáradozását. Belátom, helytelenül cselekedtünk, amikor tönkretettük művét. De majd hozatunk másik máltai magvakat, és ezentúl csak akkor fogjuk a földet megmunkálni, ha tudjuk, hogy előttünk senkinek a keze sem járt ott.
4: Akkor

0: Uraim, nyugodtan pihenhetnek, mert most aztán parlagon heverő föld alig halkad. Én azon a földön dolgozom, melyet apám javított fel, és ugyanezt teszi mindenki a maga jussával.
1: Robert úr, akkor gyakran előfordul, hogy a dinnyem a kárba vész?
0: Engedelmével, ifjú uram, csak hogy nem akadám mindig olyan szeleburdi fiatal úr, mint maga. Senki sem nyúl a szomszédja kertjéhez. Mindenki tiszteletben tartja a másik munkáját, hogy a magáé biztonságban legyen.
1: De nekem nincs kertem.
0: Mit bánom én? Ha az enyémet tönkreteszi, nem engedem többé sétálni benne, mert bizony láthatja, nem akarom, hogy kárba vesszen a fáradtságom.
2: Talán köthetnénk valami egyességet. Átengedne kisbarátomnak meg nekem egy zugot a kertjében, hogy megműveljük azzal a feltétellel, hogy a termés fele az öné lesz.
0: Átengedem én feltétel nélkül is. De úgy vigyázzanak, hogy kiásom a babjukat, ha hozzányúlnak az én dinnyémhez.
3: Ez íve, nagyon érdekes.
2: Íve egy sikeres helyzet. Példa, hogy így módon is beolthatók a gyermekbe az alapvető fogalmak. Esetünkben a tulajdon eszméje vezethető vissza arra a jogra, melyet munkájával szerez az első foglaló.
4: Tehát tiszteljük a gyermekkort.
2: És korán se siessünk ítélni róla, se kedvezően, se kedvezőtlenül. Engedjük, hadd fejtse ki bőséges hatását a természet, mielőtt beleártanánk magunkat, s helyette cselekednénk. A rosszul oktatott gyermek messzebb van a bölcsességtől, mint az, akit egyáltalán nem tanítottak. Ne nézzük aggodalommal őt, vélve, hogy tétlenül emészti fel zsenge éveit. Hogyan? Hát az, ha valaki boldog, ha ugrándozik, játszik, futkos egész nap, semmi az. Soha életében nem lesz ennyi elfoglaltság.
4: Kedves Russzó, a váratlan eseményekkel való megismertetés módszereiről hogyan vélekedik?
2: Fegyverezzük fel Emilünket a váratlan eshetőségek ellen. Hadd szaladgáljon reggelenként minden évszakban mezitláb a szobában, a lépcsőn, a kertben.
4: Helyes.
2: Minden helyzetben könnyed és biztos legyen a testtartása. Legyen gyakorlott a távolugrásban és a magasugrásban, a fáramászásban, a fal átmászásában.
4: Helyes, helyes.
2: Találja meg mindig egyensúlyát. Minden mozdulata és taglejtése a súlypont törvényeihez igazodjék. Jóval azelőtt, hogy az illetéktelen statika megmagyarázná neki.
5: És hogyan tanítaná meg Emil például a kitartásra? Ha ő lusta és nem törődöm.
4: És tételezzük föl, hogy a gyermek nem tudni hogyan, de elhitette magával, hogy az ő rangja Bélinek semmit sem kell tennie, sem tudnia.
6: Igen. Igen.
4: Véli, hogy helyzete pótol számára kart, lábszárat, mindenféle érdemet.
2: Legelébb is. Jogaim közül száműzném a buzdító beszédeket, az ígéreteket, a fenyegetéseket, a vetélkedést, a mindenáron való feltűnést.
6: De hát hogyan oltja bele például a futás vágyát, ha semmit sem mond neki? Hogy maga fusson előtte, gondolom, ez kevéssé biztos módszer, és kellemetlenséggel is járhat, nem be?
2: Na. Ha délutánonként Emillel sétálni mentem, zsebemben néha két süteményt tettem abból a fajtából, amelyet nagyon szeretett. Mindegyikünk megevett egyet sétaközben, és igen, elégedetten tértünk vissza. Egy szép napon Emil észrevette, hogy három sütemény van nálam. Még hatot is megbírt volna enni minden nehézség nélkül. Sietve lenyeli a magáét, és kéri tőlem a harmadikat. Nem, mondom neki, én magam is meg tudom enni jó ízűen, vagy talán megosztozzunk rajta. De még jobban szeretném, ha az a két fiú ott versenyt futna érte. Oda szólítom őket, megmutatom nekik a süteményt, és közlöm velük a feltételt. Több sem kellett nekik. A süteményt egy nagy darab kőre tettük, ez volt a célpont. Kijelöltük a pályát, mi ketten pedig leültünk. Adott jelre a két fiú nekiindult, majd a győztes magához ragadta a süteményt, és könyörtelenül megette a legyőzött szeme láttára. Ez a mulatság többet ért, mint a sütemény megevésének élvezete. Folytattuk sétáinkat, gyakran vittünk három süteményt magunkkal, olykor négyet is, és időnként egyet, néha kettőt is hagytunk a versenyzőknek. Egyszer másszor észrevettem, hogy az én fiúcskám összerezzen, felugrik és nagyot kiállt, amikor az egyik fiú már-már utolérte, vagy túlhaladta a másikat. Ránézve ezek olimpiai játékok voltak. Egy idő után bosszantotta Emilünket, hogy a szeme láttára mindig mások eszik meg a süteményeket, amelyeket ő is olyan igen megkívánt. Kezdte végre gyanítani, hogy a jó futás is jó lehet valamire, s látván, hogy neki is van két lába, titokban kezdett gyakorolni. Úgy tettem, mintha semmit sem látnék, de már tudtam, hogy hadicselem sikerült.
1: Tegye oda a kőre a süteményt!
2: No, nem tudtam, hogy az ilyen rangos ifjak is tudnak futni, de jól vigyázz, Ha nem sikerül, nem lesz mivel kielégíteni az étvágyad.
1: Attól ne féljen, uram!
6: És persze könnyűszerrel elnyerte a díjat.
2: Mert a pályát igen rövidre szabtam, és gondosan eltávolítottam a legjobb futót. Így aztán érthető, hogy ezen első lépés sikere után könnyű volt őt edzésben tartanom. Csak hamar oly nagy kedvet kapott ehhez a gyakorlathoz, hogy részrehajlás nélkül is csak nem biztosan legyőzte versenyzőtársait a futásban, bármilyen hosszú volt is már a versenypálya.
4: Hát, ez fantasztikus. De most, ha nem utasítják vissza, íme egy kis finom sütemény és üdítő.
5: Hitemre asszonyom, ez erre a legalkalmasabb pillanat.
4: Ugye?
5: És ha még netán a fekete kávé turkesztán.
6: Jaj, kedves Duclos, az... nek tudnia kell, hogy Madame d'Épinay szalonjában mindig minden eredeti.
4: Köszönöm.
2: Pompás ital. E mennyei élvezet szerencsére már nem csak a kávéházakban élvezhető, hanem...
5: Fejezze csak bátran tirázáját, hogy méltó választ adjak érveire. Tudom, hogy lebecsüli a kávéházak közönségét, de könnyen tudok ellenérvekkel szolgálni.
2: Na.
5: 1726-ban végre eljutottam Párizsba, ahová annyira vágyódtam. Akkoriban ott az irodalmárok két kávézóban jöttek össze. Betértem az egyikbe, a Prokopba, ahol éppen Freire és Boande hevesen védték álláspontjukat egy metafizikai vitában.
2: Tessék, amikor... Freire és Boande, uram, lám, ön is ellenségeim pártjára.
4: Barátaim, barátaim! Ha most ebbe a vitába belebonyolodunk, szegény Emilünkkel már csak nagyapaként találkozhatunk.
6: Úgy vélem én is, kedves Russzó, hogy sokkal érdekesebb, ha folytatná nevelési elveit. Emilünk, ha jól emlékszem, 10 év körüli lehetett, amikor a fekete kávét feltállalták.
2: Kicsit több. De lehet, hogy önnek is azt, már akkor eszébe jutottak a kávézás pompás örömeik. Emilünk már 13 esztendő. Vagyis eljutott a gyermekkor érett szakaszáig. A gyermek ereje ebben a korban jóval gyorsabban fejlődik, mint szükségletei. A levegő és az évszakok ártalmaival könnyűszerrel szembeszáll. Növekvő melege a ruhát pótolja, étvágya a fűszereket. Az ő korában minden jó, ami tápláló. Vágya nem terjed tovább, mint ameddig a karja ér, teljesen beéri önmagával. Az én oktatásom lényege, hogy a gyermek agyába csak pontos és világos fogalmakat engedjünk behatolni.
5: Ha jól értem, eszerint mindig a vágynak kell a figyelmet megteremteni, és abba hagyni, bármi történik is, mielőtt megunná.
2: Igen. Aha. Tanítványommal együtt rábukkanunk egy olyan tárgyra, amelynek sajátságos tulajdonsága van. Bizonyos távolságról magához vonza a vasforgácsot és egyéb vasdarabkákat. Egyik nap elmentünk a vásárra. Egy bűvész maga felé vonz egy darab kenyérrel egy vízzel telt medencében úszó viaszkacsát. Hazatérve addig beszélgetünk a vásári kacsáról, amíg fejünkbe vesszük, hogy utánozni fogjuk. Előveszünk egy jókora, erősen mágneses tűt. Beborítjuk fehér viasszal, úgyhogy a tűhegy a kacsa csőre legyen. Vízre helyezzük a kacsát, csőréhez közelítünk egy kulcsfejet, és könnyen érthető örömmel látjuk, hogy kacsánk követi a kulcsot. Szakasztott úgy, ahogyan a vásári kacsa követte a kenyérszeletet. Még aznap este visszatérünk a vásárra, előre elkészített kenyérrel zsebünkben, s mihelyt a bűvész elvégezte mutatványát, az én kis tudósom, aki már alig tudta magát gyűrtőztetni, értésére adja, hogy a mutatvány nem is nehéz, és hogy ő maga épp oly jól meg tudja csinálni. Abban a pillanatban kiveszi zsebéből a kenyeret a beléje rejtett vasdarabbal. Csak nem remegve nyújtja oda a megjelenő kacsának. És az megy utána. A gyermek felkiált és ujjong örömében. A tapsokra a meghökkent szemfényvesztő megöleli, gratulál neki és megkéri, tisztelje meg máskor is jelenlétével. Másnap reggel kopogtatnak nálunk, kinyitom az ajtót, hát a bűvész áll ott, szerényen panaszkodik viselkedésünk miatt. Mit vétett ő nekünk, hogy meg akartuk fosztani hitelétől az ő mutatványait, és hogy el akartuk venni a kenyerét. Egyébként azért jött, hogy megtanítson bennünket a nagy titokra, csupán annyit kér, ne éljünk vissza vele, és máskor legyünk tartózkodóbbak.
4: Ez a részletesen elmondott példa vélem sokkal fontosabb, mint sem látszik. Mi sok tanulság egyetlen leckében. Mennyi gyötrő következménye van a hiúság első jelentkezésének.
6: És mennyi körülményesség.
2: Elismerem. De mindez azért van, hogy delejtű legyen a kezünkben, amely a délkört helyettesítheti.
6: Na de mire jó ez?
2: Kino a kisasszony, kérdésére annak bizonyítását kívánom illusztrálni, hogy milyen hasznos lehet egy terület megfigyelése.
6: Ja.
2: Emillel a földrajzról beszélgettünk, miközben a Montmorency-tól északra lévő erdők fekvését figyeltük meg. Másnap ismét arra sétáltunk, de eltévedtünk. Mind hiába bolyongtunk erre és amarra, és mindenütt csak fákba ütköztünk. Jól kiizzadtunk, kimerültünk, kiéheztünk, végül leültünk a földre, hogy megpihenjünk, és közben fontolóra vegyük a dolgot. Emil, akiről feltételezzük, hogy úgy nevelték, mint más gyermeket, semmit sem fontolgat, csak sír. Nem tudja, hogy Montmorency kapujánál vagyunk, amelyet csak egy egyszerű cserjés rejtel előlünk. De ez a cserjés erdő rengeteg az ő szemében, akkora embert, mint amilyen az ő termete, elfödabozót.
3: Kedves Emilem, hogy juthatunk ki innen?
1: Fogalmam sincs róla. Fáradt vagyok, éhezem. Nem bírom tovább.
2: Most nincs helyes írásnak, most az a cél, hogy kiismerjük magunkat. Nézzük csak meg zsebóránkat, hány óra van.
1: Dél van, s ma még semmit sem ettem.
2: Úgy is van. Dél van, s ma még semmit sem ettem.
1: Ó, milyen éhes lehet ön.
2: A baj ott van, hogy az ebédem nem fog ide utánam jönni. Dél van. Tehát pontosan abban az órában vagyunk, mint tegnap, amikor Montmorency felül figyeltük az erdőt. Nos, hát ha ezúttal az erdő felül tudnánk megfigyelni Montmorency fekvését.
1: Igen ám, de tegnap szemünk előtt volt az erdő. Innen azonban nem látjuk a várost.
2: Aha, ez a bökkenő. De hát, ha nincs is szükségünk arra, hogy láthassuk, talán úgy is megtalálhatjuk a fekvését.
1: Ó, éj jó tevő.
2: Ugye úgy mondtuk tegnap, hogy az erdő...
1: Északra van Montmorency-tól.
2: Aha. Következésképpen tehát Montmorency-nak.
1: Az erdőtől délre kell lennie.
2: Van egy módunk arra, hogy délben miként találjuk meg az éjszakot?
1: Igen, az árnyék irányáról.
2: De a déli irányt?
1: Hát azt hogyan?
2: A dél szemközt van éjszakkal.
1: Való igaz. Tehát csak azt az irányt kell keresnünk, amelyik az árnyékkal ellentétes. Lám, erre van dél. Biztos, hogy Montmorency ezen az oldalon van. Keressük ezen az oldalon.
2: Menjünk ezen az esvényen, az erdőn keresztül.
1: Nini, látom Montmorency-t, hiszen itt van közvetlen előttünk, teljes egészében látható. Siessünk ebédelni, fussunk gyorsan!
4: Mégiscsak jó valamire a csillagászat, igaz, barátaim? Ez a történet olyan, hogy regénybe kívánkozik.
2: Ó, a könyvek egyébre sem tanítanak, mint arra, hogy olyasmiről beszéljünk, amit nem tudunk. De ha már mindenáron könyvre van szükség, akkor az egyetlen, amely szerintem a legsikerültebb értekezést nyújtja a természetes nevelésről, az lesz az első könyv, melyet Emilem elolvas majd. Hosszú időn át ebből áll majd az egész könyvtára. No, de melyik hát az a csodálatos könyv?
5: Talán Arisztotelész?
6: Vagy inkább Plinius?
4: Bizonyára Buffon?
2: Nem. Robinson Crusoe. Az ő szigetén egyedül, megfosztva embertársai segítségétől, csak úgy, mint a mesterségek valamennyi szerszámától, mégis gondoskodik létfenntartásáról, épségéről, sőt, bizonyos jólétet is teremt magának. Íme az érdekes téma valamennyi életkor számára, oly téma, melyet számtalan módon lehet kellemesíteni a gyermeknek. Elismerem, ez az állapot nem azonos a társadalmi ember állapotával. Bizonyára Emilt sem szabad ilyen helyzetbe hozni. De azt akarom, hogy szüntelenül Robinson várával, kecskéivel, ültetvényeivel foglalkozzék. Érdekes. Tanulja meg részleteiben, nem könyvekből, hanem a dolgokból, mindazt, amit hasonló esetben tudni kell. Figyelmesen jegyezze meg hibáit és okuljon belőlük, nehogy hasonló esetben ő is ilyen hibába essék. Mert bizonyos, hogy ő is tervez egy hasonló berendezkedést, amelyben nem ismer más boldogságot, mint a szükségest és a szabadságot.
4: Milyen érdekes.
5: És mennyi érdekes tárgyra lehet így ráirányítani egy növendék figyelmét anélkül, hogy valaha is eltávolodnánk a számára hozzáférhető valóságos és anyagi természetű kapcsolatoktól.
2: S hogy tűrnénk, hogy olyan gondolat ébredjen agyában, amelyet nem képes felfogni.
4: Ön említette a múltkor, hogy a tanító művészete abból áll, hogy soha se hagyja növendéke megfigyeléseit olyan apróságokon vesztegelni, melyek semmivel sem függenek össze. Igen.
2: Fenntartom, Madame de Pigné. És ha megengedi, még hozzátenném, hogy a társalgásokat, amelyekkel szórakoztatjuk őt, úgy kell összeválogatnunk, hogy az mindenkor idomuljon eltanult gondolkodásmódjához. Vagyis mihelyt Emil tisztába jön azzal, hogy mi az élet, első gondom lesz arra tanítani, hogy vigyázzon rá. Mindez ideig nem tettem különbséget a hivatások, a rangok, a vagyonok között, és a továbbiakban is alig fogok különbséget tenni közöttük. Mert az ember minden hivatásában ugyanaz.
6: Ön is azt vallja, hogy a gazdagnak sincsen tágabb gyomra, mint a szegénynek, és nem is emészt jobban, mint ő.
2: Így igaz. Sőt, vallom, hogy a természeti szükségletek mindenütt ugyanazok, tehát kielégítésük eszközeinek is mindenütt egyenlőknek kell lenniük.
4: Elfogadom, kedves Russzó, a nézeteit, hogy mind a ma foglalkozások közül, melyek az ember fenntartására szolgálhatnak, a kézzel végzett munka visz bennünket legközelebb a természeti állapothoz.
2: Állítom, hogy valamennyi életforma közül a kézművesé a legfüggetlenebb a sorstól és az emberektől. Emil már minden paraszti munkában jártas. Velük kezdte, s hozzájuk tér vissza szüntelenül. Ezt mondom tehát neki. Ápold apáid örökségét, de ha elveszted ezt az örökséget, mit csinálsz akkor? Tanulj meg egy mesterséget.
4: Nagyon
5: mesterséget? Az én fiam, hogy az én fiam kézműves legyen? Hová gondol, uram?
6: Vélem nagyon is jól meggondolta ezt Russzó úr. Jobban, mint ön. Aki oda akarja juttatni, hogy semmi más ne lehessen belőle, csak lord, vagy márki, vagy herceg. És egyszer talán majd a semminél is kevesebb.
2: Én olyan rangot akarok adni Emilnek, amelyet nem veszíthet el. Rangot, mely minden időben becsületére válik.
6: Így igaz.
2: Emberi hivatásra akarom nevelni. Mert úgy szólván kétszer születünk. Egyszer arra, hogy létezzünk, másodszor arra, hogy éljünk. Egyszer a fajunk számára, másodszor a nemünk számára.
4: Tehát ön osztja azt a szemléletet, hogy nincs igazuk azoknak, akik a nőt tökéletlen férfiúnak tekintik?
2: Igen. Azonban a külső látszat mellettük szól. A házasodás koráig a két nembeli gyermekek között semmi sincsen, ami feltűnően megkülönböztetné őket. Ugyanaz az arcuk, az alakjuk, az arcszínük, a hangjuk, minden egyforma, a leány is gyermek, a fiú is az.
5: Ha megengedi, az embert általában mégsem arra teremtették, hogy mindig a gyermekkorban maradjon.
2: Valóban. Kilép belőle. A természet előírta időpontban. Ez a válságos pillanat, bárha elég rövid, hosszú időn át van rá hatással. A második születése ez. Ekkor születik az ember igazán az élet számára, és ekkor már nem idegen neki semmi emberi. A szokványos nevelés ezzel a korszakkal szokott végződni. A mi nevelésünknek ekkor kell erőteljesen megkezdődnie. Az új tervet azonban jól kell előkészíteni. Kezdjük tehát a legelején az idevágó körülmények tárgyalását.
4: Kezdjük.
2: Ha az embert kellő módon akarjuk tanulmányozni, akkor legelébb kapcsolatait kell tanulmányoznunk. Mihelyt érezni kezdi erkölcsi lényét, már az emberekkel való kapcsolataiban kell önmagát tanulmányoznia. Ez már egész életre szóló teendője. És mihelyt érzi már, hogy más nembéli társra van szüksége, nem elszigetelt lény többé, szíve nincs már egyedül, fajával való valamennyi kapcsolat a lelkének minden vonzalma, ezzel a vonzalommal veszi kezdetét. Első szenvedélye csak hamar erjedésbe hozza a többit is.
4: Egy pillanat. Ön szerint mi a helyes válasz arra a kérdésre, hogy hogyan születik a gyermek?
2: Kényes kérdés, amely elég természetesen ötlik fel a gyermekekben. A legkurtább módja annak, ahogyan egy anya képzeli, hogy gyendre inti, vagy ez a házas emberek titka, mondja majd neki. Tudnia kell azonban, hogy a kisgyermeket sérti ez a megvető modor, és nincs egy nyugodt pillanata sem, ami ki nem fürkészi a házas emberek titkát, és hamarosan ki is fürkészi. A képzelet téveigései változtatják bűnné minden korlátolt lény szenvedélyeit, még az angyalokéit is. ha vannak nekik, mert minden lény természetét kellene ismerniük ahhoz, hogy megtudhassák, vajon milyen kapcsolatok felelnek meg leginkább az ő természetüknek.
6: Kedves Russo, pontokba foglalná az emberi bölcsességet, a szenvedélyek irányítását illetően?
2: Megpróbálom. Az első, érezni az ember igazi kapcsolatait a fajban, csak úgy, mint az egyedben. Másodszor, ezen kapcsolatok szerint rendezni a léleknek minden érzését.
5: Úgy vélem, a pillanatot, mikor a gyermekben az értékek kezdenek kifejlődni, nem könnyű észrevenni, ugye?
2: Valóban. De nézzék csak Emilemet, addig az életkorig, ameddig most elvezettem, még nem érzett és nem is hazudott. Amikor nem tudta még mi az, hogy szeretni, senkinek sem mondta, nagyon szeretlek.
4: Mit kell tehát tennünk, hogy feltüzeljük a nyiladozó érzékenységet?
2: Megpróbálom három szabatos tételben összefoglalni.
6: Első tétel?
2: Ne képzelje magát olyan emberek helyébe, akik nálunk boldogabbak, hanem csak olyanokébe, akik sajnálatra méltóbbak. A derék és boldog emberek látásának varázsát nem mérgezi meg az irigység. Ő irántuk valóban érdeklődéssel viseltetünk. Nyilvánvalóan következik majd ebből, hogy utat vág magának a boldogsághoz, anélkül, hogy bárkinek is a nyomain lépkednek.
5: Második tétel?
2: Mindig csak olyan bajok miatt sajnáljunk másokat, melyek ellen úgy hisszük, magunk sem vagyunk biztonságban.
6: Vélem így azt érjük el, hogy a gyermek félénk és gyáva lesz.
2: Majd meglátjuk a harmadik tételben. Ugyanis a szánalom, melyet másnak a baja iránt érzünk, nem a baj mennyiségével arányos, hanem az érzéssel. A szerencsétlen embert csak annyiban sajnáljuk, amennyiben sajnálatra méltónak tartjuk.
4: Bocsásson meg, de mostanság gyakran panaszkodnak a tanítók, hogy a fiatalságot fegyelmezhetetlenné teszi korának heve.
2: Lehetséges, de akkor ez az ő hibájuk, mert az ifjúi tűz korán sem akadálya a nevelésnek, sőt, éppen általa válik teljessé és fejeződik be. Ennek segítségével nyerhetnek hatalmat a fiatalok szíve fölött, amikor már ők sem gyengébbek nálunk. Mikor már sokat elmélkedtek a saját érzéseikről és a másokban észleltekről, csak akkor lesznek képesek odajutni, hogy általánosíthassanak, s hogy egyéni vonzalmaikat oly vonzalmakhoz fűzzék, melyek fajtájával azonosíthatják magukat. Mostanáig az én Emilem csak önmagára volt tekintettel. És íme az első tekintet, melyet embertársaira vett, most arra készteti, hogy összehasonlítsa magát ővelük. Ha a vezetőjéül szegődünk ebben a kutatásban, akkor miután megmutattuk neki az embereket az egész fajtára közösen jellemző életkörülmények között, most úgy kell megmutatnunk őket, ahogyan különböznek egymástól. Végül aztán elérkezik a természet igazi pillanata, mert el kell, hogy érkezzék. Ha a jelek alapján, melyekről az előbb beszéltem, megérezzük ezt, tüstént hagyjunk fel a tanítványunkkal való beszélgetésben a régi hanggal. Mert még mindig a tanítványunk ugyan, de már nem a növendékünk. Barátunkká vált, emberré lett. Tehát ezentúl emberként kezeljük.
6: Nem, hát ezt nem pontosan értem. Akkor kell lemondani a tekintélyről, amikor a legnagyobb szükség van rá. Akkor hagyjuk magára a serdülő gyermeket, amikor legkevésbé tudja vezetni magát, és a legnagyobb lépéseket követi el. Lemondjak jogaimról akkor, amikor a leginkább szükséges, hogy éljek ezekkel.
2: Ezt én nem mondtam. De eddig a pillanatig csak erőszakkal vagy ravassággal értünk el valamit.
6: Igen.
2: A tekintélyt, a parancsoló törvényt Emil még nem ismerte. Most már az ész, a barátság, a hála, a szeretet ezerféle kapcsán olyan hangon beszélhetünk, melyet Emil nem fog félreismerni. Ki kell fejteni előtte a természet törvényeit a maguk teljes igazában. Mutassuk meg neki a testi és lelki betegségekben rejlő büntetést, melyet ugyanezen törvények kiszabnak azokra, akik a törvényeket áthágják. Amidőn a nemzés felfoghatatlan rejtelméről beszélünk neki, kapcsoljuk hozzá a vonzalom eszméjéhez.
6: Gondolja?
2: Tárjunk elébe igaz képet a kicsapongás borzalmairól, a butító eltompultságról, mely azt követi. Az ellenállhatatlan lejtőről, amelyen keresztül az első mértéktelenség az összes többihez vezet, és végül romlásba taszít.
7: Ó, barátom, védelmezőm, mesterem, tartsa meg továbbra is azt a tekintélyt, melyen túl akar adni éppen abban a pillanatban, midőn a legnagyobb szükségem van rá. Védjen meg minden reám támadó ellenfelemtől, de legkivált azoktól, akiket önmagamban hordok. Én engedelmeskedni akarok az ön törvényeinek, mint halálig. Tegyen szabaddá engem, hogy a magam ura lehessek, vagyis ne az érzékeimnek, hanem az értelmemnek engedelmeskedjem.
2: Fiatal ember, te túl könnyedén veszed a súlyos fogadalmakat, pedig legelőször ismerni kellene őket, hogy jogod legyen megtenni. Az érzékek dühötten rántják magukkal a hozzád hasonlókat a bűnök örvényébe, ahová a gyönyör csalogat. Úgy ne jár, mint Ulisszesz, akit a szirének dala tűzbe hozott, s aki oda kiáltott társaihoz, hogy oldják le láncait, mert a kéi varázsa magával ragadta. Te is szeretnéd majd széttörni láncaidat, melyek fogva tartanak. Panaszaiddal fogsz zaklatni engem, zsarnokságomat fogod szememre vetni.
7: Bizonyosan nem lesz rám panasza. Kérem, barátom, szépen kérem, vezessen tovább. Adjon példát, hogy igaz emberré váljak, hogy becsülhessem magam.
2: Sokkal keményebb igát kényszerítesz rám, mint amilyent magad viselsz. Szállj rá időt, és adj nekem is, hogy gondolkozzam rajta. És tudd meg, hogy minél nehezebben ígér valaki, annál hűségesebben tartja meg ígéretét.
7: De hisz ön tanított arra, hogy ne mindig magányosan éljek. És mint a társadalom tagja, feladataimat is teljesítenem kell. Ha arra születtem, hogy emberek között éljek, meg kell őket ismernem.
2: Már ismered az embert általánosságban. Hátra van, hogy megismerjed az egyéneket. Szívednek társnőre van szüksége. Menjünk, keressük meg azt, aki neked megfelel. Lehet, hogy nem egy könnyen fogjuk megtalálni. Az igazi érték mindig ritka.
4: Remek fordulat. Mondhatom önnek. Most már nincs más hátra, mint hogy növendékét bevezesse a társaságba, igaz?
2: Látják, ezért mindent megtettem. Amidőn lefestettem előtte azt a barátnőt, akit neki szántam, akit majd meg kell szeretnie. Vajon olyan irányban befolyásolhatom-e érzelmeit, hogy az illetőt keresni fogja, vagy menekül tőle? Hölgyének fogyatékosságait úgy válogatom meg, hogy azok kedvére valók legyenek, hogy tessenek neki, és hogy az ő hibáinak megjavítására szolgáljanak. Sőt, a hölgynek még nevet is adok. Emil, ismerd meg Zsófiát, jövendőbeli barátnődet. Készülj tehát, itt hagyjuk Párizst.
7: Isten veled, Párizs, te híres város, zaj, füst, sárvárosa, ahol az asszonyok nem hisznek már a becsületben, sem a férfiak az erényben. Párizs, Isten veled! Mi a szerelmet, a boldogságot és az ártatlanságot keressük, tehát sohasem lehetünk elég távol tőled.
2: Eljutottunk az ifjúság utolsó felvonásához, de még nem tartunk a végkifejletnél. A nemek egyesülésében mindegyik fél egyaránt tör a közös célra, de nem ugyanazon a módon. A nők váltig azon sopánkodnak, hogy mi egyenesen hiú és kacér lényekké neveljük őket. Vajon az következik-e ebből, hogy a leányt tudatlanságban kell nevelni, és hogy pusztán a háztartás ellátására kell szorítani? Vajon a férfiú szolgálójává tegye élettársát? Valóságos automatát csináljon-e belőle? Kétségtelenül nem. A természet azt akarja, hogy a nők gondolkozzanak, ítéljenek, szeressenek, ismeretekre tegyenek szert, ápolják szellemüket épp úgy, mint külsejüket. Sok dolgot kell megtanulniok, de csupán olyan dolgokat, amelyeket illik tudni.
5: Azt hiszem, éppen ön mondta, kedves Russzó, hogy a nők túlságos elpuhultságával kezdődik a férfiaké is.
2: Vallom ma is. A nők ne legyenek erősek, mint a férfiak, hanem a férfiakért legyenek erősek. Azaz, hogy azok a férfiak, akiknek majd életet adnak, ugyancsak erősek legyenek.
6: A spártai leányok épp úgy gyakorolták magukat a katonai játékokban, mint a fiúk. Nem azért, hogy hadakozzanak, hanem, hogy egyszer majd a fáradalmak elviselésére alkalmas gyerekeket szüljenek.
2: Én ezt egyáltalán nem helyeslem. Úgy vélem azonban, hogy a görög nevelés ebben a tekintetben nagyjából igen észszerű volt. Vallották többek között ugyanis, hogy az ember ragyogóvá teheti magát díszes öltözeteivel, de tetszeni csak a személyével tud.
4: Véleményem szerint is az igazi tetszeni vágyás lehetni a választékos, de sohasem pompázó. Ahogy például Juno is pompásabban öltözködött, mint Vénusz. Nem tudtad széppé tenni, tehát gazdaggá tetted, mondotta Apellész egy rossz festőnek, aki Helénát cicomáktól túlterhelten festette. De helyese, ha a szigorú nevelők azt akarják, hogy a lányokat ne tanítsák se énekre, se táncra, se semmiféle más kellemes művészetre.
2: Ezt én is nevetségesnek találom, hát kit tanítsunk mindezekre? A fiúkat?
4: Nem.
2: A férfiakat illeti meg, vagy a nőket, hogy ez a tehetségük meglegyen?
5: Illetni senkit sem illet meg. A világi dalok mind meg annyi bűn, a tánc az ördög találmány.
2: Ó, a fiatal lánynak ne legyen tehát más szórakozása, mint a munkája, meg az imádsága. Mi fura szórakozás egy ifjú gyermeknek. Véleményem szerint a fiatal lánynak nem úgy kell élnie, mint a nagyanyjának. Élveznie kell az életkorával járó minden ártatlan örömet. Nagyon is hamar eljön majd az idő, amikor megállapodottnak kell lennie, és komoly magatartást kell felvennie.
4: Bizony.
2: A nőknek hajlékony nyelv adatott, korábban kezdenek beszélni, könnyedebben és kellemesebben szólnak, mint a férfiak. Azzal is vádolják őket, hogy többet beszélnek a férfiaknál.
4: Ennek így is kell lennie. A férfi azt mondja, amit tud, a nő azt, ami neki tetszik. Beszédünknek nem kell, hogy más közös formája legyen, mint az igazság.
2: Igaza. Amit most mondani fogok, bizonyos félelemmel fejtem ki, mert attól tartok, hogy esetleg előítéletet találok megfigyelés számba venni.
4: Nos?
2: Állítom, hogy az erény nem kevésbé válik javára a szerelemnek, mint a természet egyéb jogainak, és hogy általuk a szeretők tekintélye nem kevésbé jut nyereséghez, mint a feleségeké és az anyáké.
6: Én azon a véleményem vagyok, hogy lelkesedés nélkül nincsen igazi szerelem. Vajon mitől lobbanjanak lángra azok a szerelmesek, akik abban a lényben, akit szeretnek, nem látnak más egyebet, mint érzéki gyönyöreik tárgyát? Nem, a lélek nem ilyen módon jön tűzbe, és nem így engedi át magát annak a fenkölt elragadtatásnak, amely a szerelmesek önkívületét, szenvedélyük varázsát alkotja.
5: Ehhez hozzátenném, hogy igen, a szerelemben minden úgyis csak illúzió, de valódiak azok az érzések, melyeket fellobban bennünk az igazi szépség iránt, amit ő megszeretteti velünk.
2: Pompás! Lám, Zsófia is ebben a szellemben nevelkedett. Több gonddal, mint fáradtsággal. Jó hajlamokkal született, jó természetű. Szíve igen érzékeny, és ez a rendkívüli érzékenység néha olyan élénkké teszi képzeletét, hogy nehéz azt mérsékelni.
4: Akkor javasolom, hogy adja át Emilünknek az ő Zsófiáját.
2: Helyes. Térjünk vissza a kirándulásunkhoz.
6: Ó, én jó Emilem, szeress, és akkor én is szeretlek téged. Mielőtt birtokolnál, élvesd sokáig egyszerre a szerelmet és az ártatlanságot.
2: Innen már gyorsan peregtek az események, a látogatások sűrűn ismétlődtek, a beszélgetések fiataljaink közt gyakoribbá váltak, Emil mámorba esett a szerelemtől, s már-már azt hitte kezében tartja boldogságát. Határozott vallomást azonban nem kap Zsófiától.
6: Hittemre Emil ismeri szüleimet, és mint tapasztalja, ők is kedvelik önt.
7: Semmi kétségem efelől, de Zsófia tudja, hogy egyedül ön az, ki boldoggá tehet.
6: Ha úgy tetszik önnek, hát szóljon érzelméről szüleimnek. Ne hagyja, hogy szavai nyomán csak piruljon.
7: Zsófi.
6: Kérem.
7: Igaza van. Engedelmével még ma felkeresem szüleit, s parancsuk szerint cselekszem. Vélem, hogy nem ellenzik vágyaink beteljesülését.
2: Emil tudomásomra hozza beszélgetésüket. Én beszélek az ő nevében, sőt a jelenlétében. Mi meglepetés számára, amikor megtudja, hogy Zsófia csak maga magától függ, és ahhoz, hogy Emilt boldoggá tehesse, nem kell más, mint saját akarata. Kezdi nem érteni Zsófia magatartását. Bizalma csökken, aggódik. Úgy látja, távolabb még a cél, mint gondolta.
7: Mit kell tenni?
2: Hogy mit kell tenni? El kell hagynod Zsófiát.
7: Mit mond? Elhagyni Zsófiát, elhagyni őt. Megcsalni, árulónak lenni, gazembernek, hitszegő.
2: Figyelj rám, barátom, az érzéki boldogság mulandó. Ha az állapot, amely boldoggá tesz bennünket, szüntelenül tartana, az általa okozott élvezetet megszoknánk, s éppen ez fosztana meg ízétől. Ha semmi sem változik is odakünn, a szív azért megváltozik. Vagy a boldogság hagy el bennünket, vagy mi hagyjuk el a boldogságot.
7: Nálam soha. Soha.
2: Nőül akarod venni Zsófiát, holott még 5 hónapja sincs, hogy ismered. Nőül akarod venni, de nem azért, mert illik hozzád, hanem mert tetszik neked. Mintha a szerelem sohasem tévedne annak megítélésében, vajon egymáshoz illenek-e a társak. És mintha azok, akik kölcsönös szerelemmel kezdték, sohasem végeznék kölcsönös gyűlölettel. Zsófia még 18 éves sincs, s te alig múltál 22. A szerelem életkora ez, de nem a házasságé. Micsoda családapa és micsoda családanya. Ahhoz, hogy gyermekeket tudjatok nevelni, várjatok legalább addig, amíg magatok nem lesznek már gyermekek.
4: Remek gondolat.
5: Így van.
2: No, végre látom, mint kél fel Emil legbűvösebb napja, mely számomra a legboldogabb napot jelenti. gondoskodásomat siker koronázza, és kezdem is élvezni gyümölcseit. A méltó párt széttéphetetlen lánc egyesíti. Szájuk kimondja, szívük pedig megerősíti az esküvéseket, melyek nem lesznek hiába valók. Íme házastársak. Amit ön az esküvőről visszatérnek, valósággal vezetni kell őket. Nem tudják, hol vannak, hova mennek, mi történik velük, körülöttük. Nem hallanak semmit, csak zavaros szavakkal felelnek. Mámoros szemük a semmibe néz.
8: Ó, elragadtatás!
4: Ó, emberi gyengeség!
2: A boldogság érzése eltapossa az embert, mert nem elég erős ahhoz, hogy elviselje.
6: Nem gondolt még arra, hogyha a boldog szerelmet meg lehetne hosszabbítani a házasságban. A földi paradicsom lenne osztály részünk.
2: De, kisasszony, önnek bevallom, elég gyakran. De mindmáig ez a földi paradicsom még sohasem fordult elő. Ám ha a dolog nem teljesen lehetetlen is, Emil és Zsófia bizony méltóak, hogy olyan példát adjanak, amilyent senkitől sem kaphattak, és amelyet kevés házaspár tudna utánozni.
4: Ha felkérjük, megjelölné számunkra azt az egy módot, mely ön szerint az egyedüli lehetséges.
2: Egyszerű és könnyű ez a recept. Abban áll, hogy továbbra is szeretőknek kell lenniük, miközben házastársak maradnak. A kötelékbejet túlságosan össze akarunk húzni, elszakad. Íme ez történik a házassági kötelékkel, ha nagyobb erővel akarjuk összevonni, mint amennyire szüksége van. A hűség, mely a házastársaktól megkívánható, a legszentebb valamennyi jog közül. A hatalom azonban, melyet mindkét fél ráruház, hogy társa felett gyakorolja, túlságosan nagy. A kényszer és a szerelem alig férnek meg egymással, hiszen a gyönyört senkire sem lehet ráparancsolni. Ha tehát Emil magatartásával hosszasan a felesége kedvese akar lenni, és kívánja, hogy Zsófia mindvégig úrnője, és egyszer mind a maga úrnője maradjon, akkor legyen boldog, de tisztelettudó, szerelmes.
5: Bravo!
4: Nevelési elvei elkápráztatóak.
2: Emil néhány hónap múlva egy reggel szobámba lép, és miután megölel, így szól hozzám.
7: Mesterem, kívánjon szerencsét növendékének, aki remélhetőleg nem sokára abban a dicsőségben részesül, hogy apa lesz. Hú, mekkora gondok terhelik majd buzgalmunkat. S mi nagy szükségünk lesz most önre. Ne adja Isten, hogy önnel neveltessem fiamat, miután felnevelte az atyát. Ne adja Isten, hogy így szent és így édes kötelességet valaha is más teljesítsen, mint én. Még ha épp oly jól választanám meg az illetőt, ahogy az én számomra megválasztották. Ám maradjon ön a fiatal emberek mestere. Adja nekünk továbbra is tanácsait, vezessen bennünket, és mi tanulékonyak leszünk. Szükségem lesz önre, míg csak élek. Nagyobb szükségem van e pillanattól önre, mint valaha. Most, hogy férfiúi tennivalóim veszik kezdetüket. Ön teljesítette a maga feladatát. Úgy vezessen, hogy utánozhassam.
9: Elhangzott egy délután Russzóval. Rádiójáték. A szereposztása következő volt. Jean-Jacques Rousseau, filozófus, Mádi Szabó Gábor. Madame d'Épigny, írónő, Kállai Ilona. Mademoiselle Kino, színésznő, Bodnár Erika. Monsieur Duclos, a Francia Akadémia titkára, Márkus László. A gyermek Emil, Meixler Ildikó. Az ifjú Emil, Téri Sándor. Zsófia, Emil szerelme, Császár Angéla. Robert, a kertész, Horkai János.

0: Egy kis bort szeretnék. Öcsik Imrák, egy kis bort.
1: A nő szerepe. Paulo Ulirossi komédiája.
2: Figyelem!
3: Most egy kis csendes kérdés.
4: Ennél a jobb.
5: Na.
3: Drága Marián, én nem vagyok szólott, de ma mégis ejtenék néhány szót. Marad, ez a mai nap nem csak számodra nagy nap, hanem mindnyájunk számára az. A szüleid és az egész család számára. Sok munkával és sok lemondással végezte tanulmányaidat, amelyek nagyszerű eredményhez vezettek. Te most már végzett diplomás bölcsész vagy. Ezt az eredményt különösen azt teszi jelentőssé, hogy családunkban egyelőre te vagy az egyetlen, aki eljutott az egyetemi diplomáig.
0: Igen, de már nem sokáig, apa. Leo is rövidesen megkapja a tiszti kinevezését.
4: Nem azon az egyetemi diplomával.
5: A katonatiszti rang manapság felérve?
4: Hát persze.
0: Szerintem felér.
3: Drága Marja, én a te eredményedben a nő elszabadulását is látom, amely mindig a szívügyed volt. Munkáddal is bizonyítottad, hogy a nő minden kétséget kizárólag ugyanolyan eredményeket képes produkálni, mint a férfi.
5: Igen.
3: Ha egyenlő feltételeket biztosítanak számára.
4: Így van.
3: Sőt, akadnak családok, amelyekben még túl is szárnyalják a férfiak. Drága kislányom, mostantól fogva független ifjú hölgy vagy, aki felkészült rá, hogy megkezdje önálló életét a társadalomban. Nem tudom, emlékszel-e még rá, de 4 évvel ezelőtt, amikor elkezdted tanulmányaidat az egyetemen, ígértem neked valamit. No, nagy öröm számomra most. Beválthatod az ígéretet. Tessék, Mária.
4: Mi?
3: Egy szív 2 szobás lakás.
4: Oh, nem mondom!
3: Szerintünk anyáddal szép kis lakás.
0: Na, nagyon szép. Én szóval sem tudok jönni. Ez tényleg meglepetés. Nem tudok más mondani. Köszönöm, apa. Köszönöm, anya.
3: És most a te öreg, öreg apád szeretne jutni az egészségedre és a további sikereidre, legyen az életed gazdag, boldog és szerencsés.
5: Igen, egészségedre.
4: Szép beszél volt,
5: nem? Szép beszél volt.
3: Micsoda kiszolgálás van itt?
5: Mi?
3: Leo, jó meg légy színes azt a gombot!
4: Yes, sir, már is!
3: Túl lassú a kiszolgálás!
5: Ugyan, a külön termek lehet mindenhol így.
6: Tudja, Pauli, a bátyám most itt lakik ebben a szállodában.
5: Igen, a 204-es szobában. Ha errefelé van dolgom, mindig itt lakom. A legjobb szálloda egész elég
7: színes. Biztosan.
5: És olcsó, és elég színesek az ágyaim.
4: Az fontos!
5: Kérnék szépen.
3: Igen, fő úr, bort kérek. Hozzon még bort, és nyisson ki 2 üveg kérdés.
4: Már én.
3: Túl lassú a kiszolgálás.
5: Hogyan
0: de? Leo is annyit tanulottam, még éjszaka is. Úgy sajnálom,
4: hogy még. Mondja, Pauli, maga milyen fegyver nem néz magát?
8: Én? Még nem voltam a semmi.
4: Mi alatt?
8: 6 év.
4: Tanulmány? Én a tüzérséget javasolnám, hogy egy férfi tudjon lőni.
5: Tudjon lőni
8: az. Én úgy döntöttem, hogy a fegyvernélküli szolgálatot fogom választani.
4: Igen, komolyan. Na, gyere, ígyunk
5: be. Ígyunk.
3: Gyerekek, ne feledjük a lényeget.
5: Igen.
3: Egészségünkre.
5: Ne is a betegségünkre.
4: És ne a gyógyíthatod a betegségre.
5: Láne.
0: Az észre ne ígyuljon.
5: Na, és tudja már, amit is magiszterünk? Hogy mivel fog a jövőben foglalkozni?
0: Nagyjából.
5: Hát, lehet, hogy kíváncsi?
0: Nem.
6: De Mária, hogy beszélsz a nevetet?
0: Elnézést.
6: De hiszen mindjárt kíváncsiak vagyunk, Mária.
0: Ne beszéljünk erről.
6: Csak.
5: Jó.
6: Emlékszem, mintha tegnap lett volna, amikor Mária tovodába vitte. Sehogy sem tudtak kiegyenni az
7: elmétet. Bizony.
6: Akár mondtátok, sehogy sem. Még hat éven korában is Máriának mondták.
0: Kemény fejlaksi
6: lesz. Na, az orvos megmagyarázta, hogy mi volt az oka. Csak van emlékszem rá. De az ész, semmi.
0: Nagy kő esett le a fülem.
6: Kiskoromban a
5: kárt nem tudtam. Kicsoda! Kicsoda! Leó kíván
6: szólni. Leó ilyen szól.
7: Halljuk, Leó. Halljuk.
4: Drága Mália.
7: Jó fogva, gyerek.
4: Bevallom, mindig féltem a diplomás nőktől. Egyenesen borzadtam tőlük. Valami félelemmel, vegyes borzalommal. Ennek úgy tűnik, nincs semmi észszerű magyarázata, ha csak az nem, hogy az iskoláinkban csupa tanárnő tanít. Ma ez a régi félelem mégis szűnőben van.
5: Na.
4: Ahogy téged nézlek, nem látok benned semmi félelmetest. Épp ellenkezőleg. Én most itt egy fiatal, bájos nőt látok, aki ráadásul a saját nővérkém. Bebizonyosodott tehát, hogy a nőktől, pontosabban a tanárnőktől való félelmem teljesen indokolatlan volt, és ezért neked kell köszönetet mondanom. Gratulálok, Marja! Minden jót neked!
0: Köszönöm, hogy csinálj! Köszönöm!
6: Újabb
8: gyerekek! Bocsánat! Talán megengeditek, hogy néhány szót szóljak. Boldog vagyok, hogy megismerkedtem majd a szüleivel és rokonaival. Féltem, hogy idegennek fogom majd érezni magam ebben a családban valamiféle hibatlan vendég. De miért? Egy reális félelem volt, de feleslegesnek bizonyult. Épp, hogy feleslegesnek, mint Leó félelme a tanárnőktől. És ezt én köszönöm mindjárt.
4: Köszönöm magadnak is.
8: Elhangzott már, hogy milyen értékes eredmény Mária diplomája. Szerintem is az. De még a diplománál is fontosabb szerintem, hogy személyében egy olyan fiatal van jelen körünkben, aki új, radikális gondolkodásmódot képvisel, és eszméivel harcot indít bizonyos elavult nézetek ellen. Mária, köszönöm. Mária egyike azoknak a fiataloknak, akik már megszabadultak attól a történelmi vagy kispolgári csökevénytől, amit női szeretnek. És Mária nem csak egyszerűen ennek a nemzedéknek képviselője, de nemzedékünk gondolkodásának egyik irányítója is. Nem, ez nem túlzás. Például a nemi erkölcsről soha nem jelentek meg hazánkban előítéletektől mentesebb szövegek, olyanok, amilyenek Mária cikkei voltak az egyetemi lapokban és néhány kisebb független underground kiadványban. Én nem emelem poharam se a nőkre, se a férfiakra, emelem poharam az embert.
0: Köszönöm
8: szépen!
6: Tudtam, hogy
0: te lapokba írtál. És? Nagyon csodálkoztam,
7: Mária. Én viszont akkor csodálkoztam volna, ha nem így. Miután már az általános iskolában is mindig ötöse volt fogalmazásban.
6: Csak azt nem értem, mi a csodát tudtál te írni a nemi erkölcsről?
0: Mit?
4: Te se
0: tudod, Leo?
4: Nem én.
8: Mária rámutatott, hogy még mindig a középkor szintjén állunk.
7: Nem rossz. Nekem is pontosan ez a véleményem.
0: Örülök,
7: örülök. Egyszer odaadhatnád az írásaidat. Biztosan adhatnék néhány jót. Hát igen. Minden esetre boldog vagyok, hogy a lányok lát. Modern, fiatal nők.
5: Nekem sincs semmi bajom a fiatalsággal. Ugye? Ellenkezőleg.
6: De jó lennének
7: fiatalnak látni. Na, hát ha én fiatal volnék, tudnám mit rájönnék. De
4: kezd már meg! Szabad a színi nyelv és irodalom új tanárnőjének egészére innom, vagy nem jól mondtam?
0: Nem, de azért csak így. Szóval, csincsin!
7: Mint tanár, ismeretnél jobban is a nővéremet.
6: Én is biztos vagyok benne, hogy Mária tanárnő lesz. Igaz, Mária? Nyert
0: Nem, Mária. Nem leszek tanár.
7: Honnan a fenéből szeretnétek, hogy Mária tanár lesz? tanár, akárki lehet.
6: Na, akkor mi lesz?
7: Biztos vagyok benne, hogy olyan pályát választ, amit nem fogtok elfogadni.
5: Na, ne nézhetem én.
6: Mi a felelem?
7: Megmondhatom nekik, Marja?
0: Hát persze, ha én is kíváncsi vagyok.
7: De meg kell ígérnetek, hogy előítéletek nélkül fogadják. Már nem a középkorban élünk.
6: Mondd bár, ha tudod.
7: Némi kis megrendülés lesz a számotokra. Úgy értem, megrázkódhatást okoztat nektek. Előbb vagy utóbb, persze, úgyis szembe kell néznetek vele. Marja, tudós lesz.
4: Tudós.
7: Illetve tudós nő, vagy nőtudós. Szóval értitek? Mondtam nektek, hogy meg fogtok lepődni, ugye?
5: Igaz. Őszintén gratulálok.
0: A gratulációt az eredményesen.
6: Úgy gondoltam. Marja egyáltalán nem tudós típus. Tudnám elképzelni valami laboratóriumban.
7: Te mondtad nekem, hogy...
0: Nem, apa, te mondtad nekem. Engem az elméleti munka nem érdekel.
7: Jaj, jó. A gyakorlati politikusi pálya ugyanolyan jó. Talán még jó.
0: De politikus.
7: Hát akkor ki akarsz el?
0: Kitalálhatunk?
5: Na.
0: Igazgató lő egy abodában. Vagy valami ilyesmi, ugye?
4: Tudom. Én már mindig.
6: Jézus Mária, na, mondd el nekik gyorsan.
4: Na, nem tudom, megmondhatom, mert lehet, hogy tudok.
6: Mitok egy családban?
4: Tévedek már, megvan a munkahelyed. De még nem kapott rá engedélyt, hogy beszéljen róla, igaz?
6: Munkahelye? Mondd már!
4: Mi mostanában a menő foglalkozás?
5: Hát az.
6: Nem, az nem lehet, ugye Mária?
4: Hová igyekszik mostanában mind, aki jobb ember és van előadó készsége is? Rádió vagy televízió?
6: De volna
4: butaság, gyerekek! Na,
6: kitaláltam! Na, Mária!
0: Nem leszek televíziós, és azt javaslom, beszéljünk valami érdekesebben.
6: Mi lehet számunkra érdekesebb, mint a te jövő?
4: Valami újság vagy folyóirat lesz, meglátjátok. Más lehetőség már nincs. Na?
7: Jó. Tényleg titok. Miért te akarsz beszélni?
0: Idejében megkérdezem.
6: Marja, drágám, most szeretnék nekünk.
0: Én meg éppen most nem akarok róla beszélni, érted, anya? Éppen most.
7: Miért nem?
5: Valami ritka foglalkozás? Valami egzotikus?
4: Mondd meg nekik!
0: Nem mondom!
4: Szóval maga tudja?
7: Persze!
5: Idegen nyelvű levelező?
0: Nem!
7: Miért nem akarod megmondani?
0: Legyen elég, hogy nem akarok!
5: Nem! Tudni akarjuk!
7: Tudni akarjuk! Restelet elárulni?
0: Igen, de nem magam miatt restelet.
7: Hát ki miatt?
0: Miattad?
6: Drága gyerekem!
7: Hát te bízol a liberalizmusokba?
0: Nem!
4: Pillanat! Hol van a munkahelyed? Értem, hogy valami hivatalban dolgozom majd, vagy otthon?
5: Otthon.
6: Ne varrónő!
4: De mama, én írónő!
0: Jó, nagyon remélem, hogy a képviselőknek ma már vége.
4: Na, a legfontosabb munkaeszköző az író. Tisztelt hölgyek és uraim, engedjék meg, hogy bemutassam önöknek az új ígéretes írónőt! Javaslom, fontolják meg szavaikat, mert egy szép napon viszont láthatják azokat egy regény lapjain.
6: Jaj, Marja, csak nem akarsz komolyan.
0: Nem, anya.
6: Jaj, hála a teremtőnek. Író! Hát ismerünk egy írót! Na, ugye? Teljesen.
7: Az lehet.
4: Valami egészen úgy foglalkozik?
0: Nem, épp ellenkezőleg nagyon régi.
7: Régi. De miféle?
0: Tudod, apa, miért nem akarok beszélni róla? Tényleg akarok, nem?
7: Igen.
0: Azért nem akarok, mert legalább egy évig kéne előadást tartanom az emberek szexuális viselkedéséről. És más furcsa dolgokról, ahhoz, hogy megértsétek. Ezek a dolgok vagy elborzasztanának benneteket, vagy ostobán elborzasztanátok. Olyan dolgok ezek, amelyekről semmit sem tudtok, és nem ismertek lenni semmit. Ez az igazság, és ezt eddig még senki sem mondja meg nektek. Hát én most megmondtam. Figyelmeztetek, apa, ha tovább folytatod, akkor...
4: Mondd meg!
0: Na jó, ha úgy érzitek, hogy érettek vagytok hozzá, hát megmondom. Kold.
4: Megérdemelt. Mondd meg egyszer.
0: Call girl akarok lenni. És talán már most átérhetünk érdekesebb témákra. Töltenél egy kis mondatot?
9: Persze.
6: Az telefon központos?
3: Nem. Úgy érti, hogy kurva akar lenni.
5: Most valami félrejelzés van. Apád valami olyasmit mondott, amire te nem gondolhattál.
0: Szó sincs félrejelzés, van?
5: Kételesség. Őrültség.
0: Szerinted? Szerintem nem.
6: De miért? Várja! Mondod, miért akarsz az lenni?
0: Azért, mert így tettem.
3: Beteg vagy? Lelkileg beteg?
8: Marja lelkileg épp olyan egészséges, mint bárki más itt az asztalnál, ha nem egészséges.
3: És maga ki tulajdonképpen? Maga áll mindennek a hátterébe. Ez maga agya.
8: Igen. De nyilvánvaló, hogy kicsi jobban megettem a lányát, mint maga.
3: Micsoda pökhendi büszkó? Úgy ül itt, mintha otthon lenne. És megérti a lányomat, aki kurva akar lenni. Ki maga egyáltalán? Mi köze van magának a lányomhoz? Ki hívta magát ide?
0: Én.
3: Kus, te kurva! Nézzétek ezt az arányt! Nézzétek, hogy kitorog a szemét! Az itt az arányt! A roh, élet meg! Ez nem úgy
0: szokt!
3: Mi köze? Vagy kiderül a rendőrséget?

0: Involuva Maria Kedere, Maria Kedere,
1: nem így, nem így.
0: Szexológus, legújabb eredményeiben rájöttem, hogy Mario helyesen döntött. Azonnal távozom, előbb, amit el kell mondani!
2: Itt van!
3: Hozzon nekem egy Johnny Walkert! Biszkit!
1: Én is kérek egyet!
4: Kettő, azonnal!
0: Akkor talán most már szólhatok. Igyekszem a lehető legrövidebb.
3: Képtelen.
0: Pontosan értem, hogy Maria döntése mindnyájuk számára megdöbbenést okozott. Éppen ezért ennek az ügynek a bejelentése minden előítélettel dacolva olyan cselekedet, olyan tett volt, amely több erkölcsi bátorságot kíván, mint amennyivel mi együttvéve rendelkezünk.
3: Köteles vagyok én ezt a hülyeséget hallgatni?
0: Én a magam részéről tisztelem és becsülöm Maria bátorságát. Megmondom őszintén, ahelyett, hogy igyekszik betegnek látni a lányát, jobban tenni, ha büszke lenne rá.
3: Hiszen maga is elmebeteg, beszámíthatatlan, hogy nincs felügyelet alatt. Hallottál, hogy mit mondott? Hogy legyen büszke rá, hogy a lányom.
0: Így van, legyen büszke, és már itt van, mit tudod a kurvára? Ha már elkerülhetett, hogy ezt szót használjuk, egyáltalán gondolt-e valaharra, hogy miért léteznek ilyen gonosz és istentelen teremtmények, mint a kurva? Hogy mi lehet ennek az okok?
3: Ilyenek!
0: Ő nyilván nem ismeri el a számolatlan tény, hogy a szexuális tény, hogy nekem megkinek mezott szexuális szükségletei vannak, igaz? Ugye nem ismeri el?
3: Szóval senkinek nem tudták, hogy házas, hogy ez tény.
0: Kivéve persze a kiskorúak, nekik is van szexuális igények. Igen, és néhány más csoport. De senkit nem is lehet kényszeríteni arra, hogy megházasodjék. Ebben az országban soha nem fogunk megházasodni.
3: Magát, csupán arról van, elismerjük jogukat, arra, hogy szexuális jogokat ugyanúgy kielég mások.
0: Vagy azt kéne mondani, hogy
1: Akkor őrültség, ha nem is égetlen, ami szennyes, vagy mocskos dolognak képzeljük, akkor igen.
0: A Colgirl magának épp olyan negatív és erkölcstelen figura, mint nekem a katona.

0: A kolgőrhoz életet szolgálja. Örömet és felszabadulást kínál. A katona viszont csak arra képes, hogy elpusztítsa az életet.
1: Maga elképesztően naív.
2: Az életet nem védheti a katona? Olykor, olykor!
3: Egy negatív, erkölcstelen
0: figyelem. Sajnálom, ez az őszinte.
3: Nem tetés.
4: Adja csak ide az egész üveget!
3: Ugye az én azt mondtad, hogy minden embernek joga van a szexuális kérdésre.
0: Igen.
3: Hogy van ez akkor a homoszexuálisokkal? Akkor nekik is jognak van ahhoz, hogy bordélyházakat követeljenek maguk.
1: Na, ez jó.
0: Igen, legyen egy kis bordélyház. Nem látok semmi okot arra, hogy a társadalom diszkriminálja
3: És ugyanez a joguk meg volna például a transvestitáknak és az exhibicionistáknak.
0: Így igaz.
3: És a mazohistáknak és a szadistáknak
0: is. Amennyiben igazságosak és következetesek akarunk maradni, akkor igen.
1: Igen, hallgassa a fiatal ember. Maga biztosan nincs az
0: ember. Ezek az idők szerencsére nem sokára elmúlnak. A szexuális devianciát a bűncselekménynek tartják, vagy hülyén röhögnek rajta.
1: Na és az állatot átközösülők, azoknak maga milyen bordék javasol
0: nekem?
1: Valami hispánót, nem igaz?
0: Igaz, még ma is van nálunk a büntetőjogban egy olyan paragrafus, amely szerint a felnőttek közötti homoszexualitást akár börtönnel is lehet büntetni. De szerencsére ez a paragrafus is nem sokára történelem.
5: És akkor maga nyugodtan a homokosok kurvája lehet végre. Úgyis mindig ilyen karrierlája.
0: Én úgy gondolom, hogy jobb homoszexuális partner az, akinek magának is magát homoszexuális hajlás.
1: Nem a nevek,
0: Képzeljen el egy olyan misionáriust, akiből hiányzik a sem a hitet, sem a homoszexualitás, nem lehet mímelni.
6: Fejezzé!

0: Jó estét, jó szurkolást kívánok!
1: Nagyon jól énekelte most is. Egyrészt benne van az egész közép-európai történelem, tehát ha beleugrunk a nagybőgőbe, és...
0: Nekem mindig az jut eszembe, amikor a második világháború során a 12. kerületi úriasszonyok zoknit kötöttek a fronton lévő katonának.
1: Ez az fontos, hogy zokni, amikor jön az orosz tél, a téltábornok? Ja.
0: Hát és pláne a kikörje, oda küldték a fiúkat.
1: Kézzel van dokumentum arra vonatkozólag, hogy hát már akkor is aljas gonoszok voltak bizonyos vállalkozók, és tényleg a Doni hadsereghez kiküldtek papíralapú csizmákat. Tényleg. Gonoszok voltak, mert megfagytak azok a szerencsétlenek, nem volt alkalmas a lábbeli az orosz térre, és utána néztek annak, hogy a megrendelésen és a leszállítottak volt különbség. Tehát kilopták belőle a nyersanyagot.
0: Na, akkor is volt ennek kultúrája.
1: Annak volt jó, de érted, de nem mindegy, hogy mikor lopsz, mondom én. Tehát háborús időben lopni, az még súlyosabb.
0: Na, de van nekünk egy vendégünk, akit Zentai Péternek hívnak, és a Magyar Hír napján a Tilos Rádióval a Hont és Hanna műsor folyamban azért hívtuk be őt, mert...
1: Hát ezer oka van annak, hogy miért hívtuk be. Figyelj, én avval akartam kezdeni, hogy amikor fölmentem, azt néztem, hogy lám, téged is nagyon utálnak a nácik.
2: A nácik?
1: Igen.
2: De most gondolkodjunk csak...
1: Engem is utálnak, és erre gondoltam, azért ezt elérted valahogy.
2: De én például erről nem tudok. Mesélj nekem, tehát hogy jelentkezik a náci...
1: Fölmész a jobboldali portálokra...
2: És benne vagyok.
1: Benne...
2: Az a baj, hogy egyszerűen egy csomó dologról nem tudok, miközben jó, úgy csinálok, hogy mindenről tudok, és az érdekes, emberek beszélgetnek velem, és valami elképesztően nagy tudást feltételeznek, és beszélgetek, és ha leesik nekik a tantusz, de általában nem esik le, akkor arra kellene, hogy jussanak, hogy ők, akik rólam feltételezik, hogy mindent tudnak, sokkal többet tudnak mindenről, mint én.
1: Mert figyelj, tudósító voltál meg a különböző helyeken a világban, azért egy idő után rátapad az a illúzió, hogy hát többet tudsz, mint más.
2: Igen, hát
1: bizonyos értelemben többet is tudsz, mint más.
2: De. Igen, bizonyos értelemben, nagyon szűk értelemben, viszont a kis ember az utcán, aki nem tartozik ahhoz a körhöz, ahol ti is tartoztok, azt mondja, akinek lehetősége, hogy beszéljen a rádióban, vagy megjelenjen a tévéképernyőn, az valamilyen plusszal bír.
0: Az a 21. század elejének a tragédia, hogy összekeverjük az információt meg a tudást. Tehát, hogy ez egy Zentai Pontosan. Péter is kell, hogy rengeteg információt, azt valamilyen módon ő szintetizálja, analizálja, és ő interpretálja, és aztán úgy, már bocsáss meg, böfögi vagy adja vissza.
2: És ezt honnan tudod?
0: Mit?
2: Amit te most mondtál, hogy mert rám volt.
1: Olvas könyveket.
0: A Wikipedia az önmagában nem elég arra, hogy ott van az információ. Persze, csak te az ember vagy az, aki
1: jó, ezt átszűrjük. Jó,
0: ez már kliséket pufogtatok.
1: Azt mondja a római, hogy sorsz volna nihil aliul, jó sor, semmi több. Azért, ha végignézem a pályádat, azért te nem panaszkodhatsz arra, hogy jó helyen voltál jó időben.
2: Érdekes most, mit mondjak erre. Az a lényeg, amit nagyon kevés embernek mondtam el még az életben, most a ti rádiótok hallgatóival megosztom, és nektek is fog örömet szerezni, hogy a kommunizmus ideje alatt lettem ugye nyilvánvalóan háborús, bűnös, nem, hanem mi lettem.
0: Isten, Freud mindig
2: tudjátok, hogy szó szerint a Polák Mihály téren volt a rádiónak az épülete, és ott bementem a portára, és azt mondtam, hogy én a személyzeti osztályra szeretnék beszélni, mert én ide hírszerkesztőként szeretnék bejutni, és azt mondta a portás, hogy fölhívja a személyzet, és a személyzet is asszony lejött, már elfelejtettem a nevét, és mondtam neki, hogy én itten hírszerkesztő szeretnék lenni, hogy miért pont hírszerkesztő, azért, mert azon a nyáron dolgoztam valamilyen kertészetben, és ott volt egy barátom, és a barátom azt mondta, hogy minden nagy külpolitikai újságíró hírszerkesztőként kezdte, addig azt a kifejezős hírszerkesztőként
1: kezdte. De igaza volt.
2: És erre azt mondta, hogy hagyjon be egy önéletre, az ilyenre még nem volt példa a praxisában. Beadtam, és akkor a hírszerkesztőségben egy olyan pasi volt a vezető, aki szabályosan, akár hiszitek, akár nem, 1976-ot írtunk, versenyeztetett fiatalokat, és az egyik fiatal, az akkori fiatal, a Szelestei Lajos, azt a klubrádiónak a hallgatói ismerik, szokta ezeket a nemzeti lapszemléket csinálni. Ő volt a másik versenyző, Szent Irmai László a harmadik, és eme versenyben helytáltam.
3: Hírversenyeztetek?
2: Versenyeztünk, és bekerült, fél évente meg kellett hosszabbítani nem ügynöki szerződésünk volt, mert akartam valami szerepet, hanem, hogy is hívtak bennünket? Hogy hívtak? Gyakornoki.
3: Gyakornok.
2: Miért jut eszembe az ügynök szó a gyakornokról, a francia? Azért, mert a nok-nök valami ilyesmi.
3: Miért jut eszedbe, amikor én aspirantúráztam, és rájöttem, hogy a Tudományos Minősítő Bizottság alapvetően a KGB befolyása alatt van. Érted? Ne tegyél kérdezni, hát folyamatosan rajta volt a befolyás, érted, hogy az újságíró szakmán.
2: Igen. Egyébként most ez így van, de ehhez még csatlakoznék abban a tekintetben, hogy magamról beszélünk inkább, mert én imádom, hogyha rólam van szó. Akkor a Magyar Rádióban többet lehetett megengedni
3: a viccelhet
2: magának, mint bárhol máshol.
3: Ja, hát az idők relatívak. Igen, hát jó.
2: Esküszöm, hogy a híreket, amit az akkori Magyar Rádióban hallgattál, és a mostani Magyar Rádióban a híreket, kevésbé volt központilag irányított, még ha nyilván akkor fiatal voltam, és megszépítem utólagosan, de szólítsen el,
3: este már olyan híreket mondtak, arra emlékszem, hogy
2: te is emlékszel?
3: Hogy úgy volt, hogy 11 órától már bemondtak olyan híreket is.
2: Amikről egész országban senki nem tudott, legfeljebb a Szabad Európában.
3: Igen.
2: És lehet. Igen. Meg lehetett csinálni.
3: Jó,
2: volt egyfajta autonómia, de ez is egy összekacsintáson alapuló autonómia volt. Az elvtársak tudták, hogy ez van, de hagyták, illetőleg az volt a városi legenda, hogy a Kádár elvtársak tévét néz.
0: Hát, hogyha az establishmentnek a fennmaradásának ez az állog, akkor megengesztik a bórázt. Hogyha azt gondolja a politikai elit, hogy fogni kell, akkor az mindenképpen az establishmentről van szó.
2: Szóval nem volt jobb rendszer, de relatíve az akkori korhoz képest, az akkori Magyarország, akkori korhoz képest,
1: ezt a fiataloknak mondjuk.
2: Igen.
1: Tartsanak distanciát a korszakok között. Figyelj, szerintem most is az van, mint Kádár rendszer idején, hogy a tévé számít, tehát hogy nézem ezt a Vajna, Simicska háborút, meg a TV2 lenyúlását, hát igen, ez egy tévés generáció. Szóval, de nem baj, én örülök, mert így a rádióban még talán azt lehet mondani, amit akarsz.
0: Szóval ma egy tematikus nap van a Tiloson, és a hírről van szó. Ugye az történik a rádió, hogy minek után megnyerte a frekvencia pályázatot, olyan kötelezettséget vállalt, hogy minden beszélgetős műsorban, illetve a nap közben óránként 3 percnyi hír elhangzik, és ezért az egész nap során olyan vendégeket hívunk be, akik kell érdemben tudunk mi is, és akár a hallgatók is, zárójel 2.15.37.73 beszélgetni arról, hogy tulajdonképpen mi a hír, meddig terjednek a határok, mi az, amikor öncenzúrázunk magunkat, mi az a pont, amikor már valami nem tekinthető hírnek, hanem véleménynek, kommentárnak, vagy szabadok vagyunk, és merünk-e underground lenni.
3: A következő hírcsokorban.
4: Rádió Budapest, a Hont és Anna híreit halljátok.
5: A Magyar Felirati Iroda hírei. Összeverekedett 2 szentendrei politikus, egyikük ellen eljárás indult. Szentendre 2015. november 9-e hétfő. Összeverekedett a Nyílt utcán vasárnap este a Fidesz egyik szentendrei képviselője és az MSZP városi szervezetének egyik elnökségi tagja, a magánéleti vita során kés és fegyver is előkerült, közölte hétfőn több internetes portál. A rendőrség a szocialista politikus ellen eljárást indított. A hírportálokon eddig nyilvánosságra kerültek szerint az MSZP-s férfi még augusztusban összeköltözött a fideszes városatya volt élettársával. A nő új párjával együtt vasárnap este autóval ruhákért ment egykori otthonához. Amikor az asszony kiszállt a kocsiból, állítólag az ott várakozó volt élettárs, illetve annak édesanyja és húga nekiesett a nőnek. Ekkor az MSZP-s politikus is kiugrott a járműből, és a társaságban dulakodás kezdődött. Az új élettárs kést látott egykori rivális a kezében, mire elmondása szerint megijedt, és a kocsiban található patronos játékpisztollyal kétszer a levegőbe lőtt. Ezután elhajtottak a helyszínről. A rendőrség hétfőn kora délután azt közölte a honlapján, hogy gazdaság büntet gyanúja miatt indult eljárás a Szentendrei Rendőrkapitányság bűnügyi osztályán R. Otto 57 éves szentendrei lakos ellen. Mint írták, adataik szerint a férfi november 8-án kora este egy korábbi konfliktusból kifolyólag Szentendre egyik utcájában szóváltásba keveredett a sértettel. A vita tetlegességig fajult. A két férfi az utcán lulakodni kezdett. R. Otto az autójából elővett egy fegyvert, vagy annak utánzatát, amellyel többször a levegőbe lőtt. A férfi cselekménye másokban megbotránkozást és riadalmat keltett, tették hozzá. R. Ottót a szentendrei nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki, a bűncselekmény elkövetéséhez használt eszközt a nyomozók lefoglalták. A dulakodás és a lövések következtében senki sem sérült meg. Az eset további körülményeit szakértő bevonásával vizsgálják, olvasható a police.hu-n. A Magyar Távirati Iroda hírét olvastuk fel.
3: Wow.
0: Na, nem volt közben kommentár szó igen. szerint a Magyar Távirati Iroda hírét. Hallottátok? De tényleg, hogy ez a hír, hogy két szentendrei politikus összeverekedett egymásra valami nőn, vagy sóspuskával üldözték egymást, de hír, ez az mti.hu. De tényleg érdemes lenne egyszer tisztáznunk itt magunkban, hogy akkor mit tekintünk hírnek, ami szent, és a véleménynek, ami pedig szabad, és hol vannak a határok.
1: De Péter, bocsánat. Nem tudom, mit mondta Péter, de én szerintem már túl vagyunk ezen a problémán, de mondjam.
2: Nem, én is kicsit csodálkozom, hogy mit válaszolhatok erre, mert az elmúlt 20 évben totálisan megváltozott minden a tekintetben, hogy annak idején bennünket, amikor annyi idős voltam, mint a stúdióba bejöttek, 15 éves, nem sokára sztár zsurnalista.
0: Daniel?
1: Sziasztok. Így van, köszönjük be.
0: Sziasztok. Daniel. És intett is.
2: Egyébként ez a legjobb. Arról hallottál, Dániel, hogy a menekült vásárnak az a lényege, hogy a menekülteket ide-oda átnyomják. Én a kérdést átnyomom. Mondd már meg nekem, hogy mi az, hogy hír, szerinted?
6: Hú, hát érdekes lenne, szerintem nagyon sok nézőpont alapján ezt meg lehet vizsgálni. Szerintem hír az egy nagyon szubjektív dolog, tehát mindenkinek valami mást jelent. A hír, szerintem a hír az, ami érdekességet, valami újat tud mondani.
2: Valami újat.
6: Az a hallgatónak, aki hallgatja.
1: Topic comment.
2: Na most ugye a hírrel való visszaélés folyamatosságát az bizonyította mindig,
0: hogy
2: Magyarországon... De milyen
0: fontos, amit a Dániel mondott, hogy mondd-e valami újat.
1: Igen.
0: Mondunk-e újat azzal, hogy mit gondolt mondjuk Lázár János?
2: Én amit akarok elmondani, mert annyira bennem van, és annyira mondd újnak el. Hangzik, mint már hírszerűvé vált.
0: Hát te vagy a vendégünk mégiscsak.
2: Hogy a folyamatosságot ebben az országban az adja a visszaélés a hírrel, hogy politikusok meg félpolitikusok mondanak valamit, és hírré válik. Azért, mert mondják. Hát azért ne haragudjunk már. Mi az, hogy az a hír, hogy ezt mondta, azt mondta. Ha végig hallgatsz például, nem akarok megnevezni rádióadókat, de amely rádióadókat kötelezik vagy így vagy úgy, hogy MT híreit mondják, akkor itt semmi másról nincsen szó, mint marxista értelemben propaganda.
0: És az, hogy mit gondolt egy politikus, az tehető hírré.
2: Az, hogy mit gondolt,
0: tehát, hogy úgy fogalmazok, hogy nem kizárható az, köszönöm, hogy XY politikus tegnap mondjuk a vizelésre gondolt, nem kizárható, akkor ez hírnek tekinthető?
2: Nem.
0: Tehetek már, miért nem, Péter?
2: Hát azért nem tehetett, mert mulatságosá teszed az egészet,
1: és benne új jelen.
0: A műfaj teszem, hogy mulatságosá, az üzemben a jogszabálynak megfelelhet a dolog.
2: Egyébként pedig azért megmondjam, hogy miért.
0: Nyilván vadabb megfogalmazásokat is tudok tenni.
2: Ami viszont tényleg komoly, első alkalom ebben a műsorban, hogy komolyat mondok, hogy valami tényszerűséget kell, hogy tartalmazzon a hír. Tényt.
3: Hadd csapjak le!
2: A gondolat az nem tény.
1: Azt mondod a klubrádióban, hogy kényes területet évezünk, de sajnos ide illik.
3: hogy a tévézúzás előtt a hírtévések már bizniszeltek a BBC-vel.
2: Ezt én nem ezt mondtam, nem. Ezt mondtam, hogy egy magyar...
3: Már nem jól mondom, mondja.
2: Igen, nem, mert eznek nagyon lényeges a jogi szempontból. Én azt mondtam, hogy felléptem egy német tévéműsorban nem sokkal az ismert események után, mely események idején, nem tudom, Dániel élte már, vagy
3: Dániel
2: nem tudom.
3: Még csetszopó volt.
2: A lényeg az az, hogy ember események után behívtak, mint a Magyar Rádió Berlin tudósítója, és ott egy ilyen, mint így négyen beszélgettünk, több országból érkeztek a kollégák, az egyik angol volt, és utána azt mondta nekem, hogy nekünk, és még megnevezett másik két angol tévét, szóltak Magyarországról egy televízióból, ő azt mondta, ő mondta, hogy egy magyar hírtelevízióból, hogy fölt, tehát
3: amikor ezt lényeg, olvastam,
2: hogy mi tudunk nektek adni valami fantasztikusat és élő bejelentve, a hír, nagy dolgok lesznek. Ezt mondta ő, és én ezt elmeséltem abban a rádióban. Én nem azt mondtam, hogy én tudom, hogy ez történt.
3: Tudom, én gondolkodtam ezen, és mondom,
2: világos, amit én elmeséltem?
0: Nekem nem, ebben a pillanatban kicsit olyan érzésem volt, hogy Bejsz és Kohn utazik a vonaton.
3: Nem közvetett bizonyíték van, de nem közvetett bizonyíték.
0: Mit állítom, nem tudom, hogy miről van szó. Ez a lényeg. Ezt el kell mondani, mert nem csak én nem tudom, hogy lehet a hallgatók
3: között is vannak. Röviden megfogalmazom, hogy a parasztoknak az a buta hír, hogy a hírtévé két nappal ezelőtt már lecsak.
2: Nem a hírtévé, maradjunk.
3: Ugye?
2: Nagyon lényeges. Senki nem mondta azt, hogy a hírtévé Magyarországon. Arról van szó, hogy az események után bevittek engem egy tévéműsorban Németországban, ahol az egyik szereplő, nem én, hanem egy egyik szereplő, aki brit volt, az elmondta nekem, hogy az, ami történt, az számára azért érdekes, mert ő neki közvetetten tudomása volt arról, még az események előtt, hogy valami fog
0: ez
2: történni.
0: Világos.
2: És arról pedig az ő munkaadóját, és egy másik munkaadót, értitek,
3: tudom,
2: erről
3: tudom, mit mondott rá vissza, hogy nem tudod bizonyítani, stb. Kérdezek valamit, logikailag nézzük a dolgot.
2: Hogy tudnám bizonyítani?
3: Jó, világos. Logikailag miért kérdezte volna, hogyha nem igaz?
2: Ő nem kérdezett tőlem, ő ezt mondta nekem.
3: Akkor miért mondta ezt, hogyha nem igaz?
2: Fogadom.
3: Tehát, ugye jó, leérted logikailag, ott van a bizonyítás, hogy értelmetlen egy ilyen feltételezés, akkor, hogyha nem igaz. Jó, de hát a magyar sajtó simán átment ez a elvileg ugye ez a hatalmi rend erőszakos megdöntésére vonatkozó gondolat, amit most itt megpendítettünk egy pillanat alatt.
0: Hát majd a fiúk leültek túlarulizenni a büfében, hogy a tévés
2: székházas. Az Magyarországon egy legitim vita, az zajlik, hogy mennyire volt spontán, és mennyire volt szervezet. De az, hogy a szervezet, az különböző szinteken lehet szervezet. Mert lehet egy olyan szervezettség, hogy te összeszervezel különböző haverokat, az is egy szervezettség, és az is, hogyha egy magasabb szintű szervezet maga szervez valamit, netán egy párt, netán egy kormány, stb.
3: Gyanúsítom is pártunkat és kormányunkat, csak hogy gyorsan tisztázzam magam.
2: Én csak azt akarom ezzel mondani, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés, de hogy került ez most szóba? Azért, mert én itt vagyok.
3: Hát nem, hát persze. Figyelj, mondjuk el, hogy Zentai Péter olyan fontos helyeken volt ott, mint mondjuk, amikor majd beszélünk róla, összeomlanak a tornyok.
2: Ott voltam Amerika területén szó szerint.
3: Hollywood, erre mondom neked, hogy figyelj.
2: Magam szerveztem meg az egészet, hogy tudjak utána beszélni róla.
3: Ava, hogy ott voltál a tornyoknál, Berlinben voltál, akkor volt ez a mondatod, amire egyébként szerintem
2: hát, tudom, mikor is voltam Berlinben? Amikor bontottuk én magam részt vettem a felbontásba.
3: Azt mondom, hogy szerencsés fickó vagy.
2: Hát figyelj már, ez utóbbi, ennek nem volt semmi jelen, ez véletlen.
3: Hát, érted, ott van mindig a történet bizonyos pillanatában, és azt mondja, hogy jó, semmiség.
2: De a sztálingrádi csatát, azt kihagytam.
3: Jó, azt kihagytad. Na jó, az edélyük is, aztán tényleg azt kihagytad. Igen, mert az a... Igaz. Csak mondok neked ilyen szalszpar figurákat a műsorban, itt van Sávú Jaranka, aki tévészakszervezet is volt.
7: Sziasztok, én még mindig az vagyok egyébként. Az
0: de melyik szalszpar figurával a linken időt össze?
2: Hát most azért hívtátok, hogy ellopja tőlem a sok. Erről van szó. Először beültettél egy 15 éves ember.
0: Csináljál sót, és nem lehet tőled ellopni. Tehát hajrá, szórakoztatás kezdődik.
3: 11-én. Hogy voltál, ott voltál.
2: De hol? Nem tudod, hogy hol voltál, csak Amerikában azt tudod. Én Washingtonban voltam, és az én esetem a következő. Akár hiszitek, akár nem, a következő történt. Ugye nekem közvetítenem kellett a rádióban élő műsorban, hogy mi van New Yorkban. Honnan tudhattam? Ugyanúgy, ahogy a magyar emberek is, a tévében.
0: És Washingtonban a Pentagont is megzúztam.
2: Várjál, de nem ez az érdekes, hanem hogy történt ez pontosan. Úgy történt, hogy beszélek, és mondom az élő műsorban, mert hallok egy hatalmas robbanást, és megremeg a ház. Mondom, hogy mi egy földrengés van, mondom, önkéntelenül a műsorban. Szóval valami történt, mondom én. Igen? És onnantól kezdve kiderült a számomra, hogy Amerikában abban a pillanatban beindult egy cenzúragépezet. Ugyanis 3/4 órával később derült csupán ki, hogy amit én éreztem, az tőlem 12, és pontosan tudom mondani, 12,5 kilométerre történt, ugyanis pontosan 12,5 kilométerre laktam a Pentagontól. És akkor még fél órával később is olyan híreket lehetett olvasni alul, hogy fölgyulladt az a zöld mező, ami a Fehérház és a Kapitólium között
0: a
2: van.
0: National Mall.
2: Uh-huh. Meg ilyeneket. Tehát össze-vissza adták a híreket.
0: Tehát arról nem beszéltek, hogy támadás épületét. Igen.
2: Holott, ha meggondoljuk, az Amerika ellen történt háborús támadásnak egyetlen konkrét bizonyítéka van, hogy tudnélik, a katonai központját Pentagon. Szabályosan megtámadta.
0: Azt mondta, hogy ilyen 3-4 óra késéssel, mert gondoljátok bele, hogy a Csernobil mennyi időkésés.
3: Most tényleg hagyd az oroszról beszélni,
0: én a híradások kultúrájáról beszélek.
3: Jó, az orosz rendszer más, mint az amerikai.
2: Igen, pontosan erről van szó, hogy igen, egy a legtisztábbnak tartott demokrácia is adott szituációkban egyrészt kaotikus, másrészt pedig beindít automatikusan egy cenzúra gépezetet. És ez a nap folyamán, azon nap folyamán és másnap is többször bebizonyosodott, hogy Magyarországon, ahol nemzetközi tévéadókat, az európai kiadást lehetett nézni, és a BBC-t lehetett nézni, többet tudtak az emberek, mint én Washingtonban. Igen. Nagyon egy csomó vicces, konkrét részletet. Nekem mondták, felvetették, és akkor vagy hasaltam, hogy hát igen, kommentáltam, amit hallok, illetőleg azt is egyszer, a Nei Gyuri kérdezte, mondott valamit, és én mondtam, ezt honnan veszed? Azt, hogy honnan veszed? Hát ez tényszerűen, nézzé. És három vagy négy óra múlva tudtam meg, hogy valóban úgy van, hogy a Nei Gyuri mondta. Ezt Magyarországon tudták már. Csak akarom mondani, hogy ez egy rendkívül drámai időszak volt, és az én életemben annyiban volt drámai, hogy én megéltem akkor több hónapon keresztül azt, amit ti csak, vagy a magyar népnek egy jelentős része csak mostanában élt meg, hogy tűnik egy központilag irányított agymosásnak lettem a totális áldozata. Képzeljétek el, hogy magyar emberként igazi amerikaivá vedlettem, és azt követeltem, hogy mikor fogjuk, így mondtam, mikor fogjuk bombázni Irakot. Elsőként álltam az élén, és más magyar honfitársak, akik ott dolgoztak, akik kételkedésüknek adtak hangot a busszal kapcsolatban, azt mondtam, ilyeneket mondtam, hogy nem kötelező ebben az országban maradni, ne haragudjunk.
3: Képzeljétek. Mikor vetted észre, hogy befolyás alatt vagy?
2: Megmondom őszintén, hogy még mindig egy picit befolyás alatt vagyok, ugyanis még mind a mai napig hiszek abban, abban a részben hiszek, hogy Iraknak voltak tömegpusztító fegyverei, és hiszek abban, hogy jogos volt megtámadni Irakot. Csak azt tudom ugyanakkor, és ezt dokumentált már, hogy egy csomó dolgokban hazudtak.
3: Igen,
2: de abban azért nem hazudhattak.
0: Háború sose jogos.
2: Mert abban nem hazudhattak, hogy tömegpusztító fegyverek voltak, mert azok a tömegpusztító fegyverek, konkrétan vegyi fegyverek, amelyeket bevetettek korábban, mégpedig a saját népük ellen és Irán ellen, azoknak a felszámolására vonatkozó bizonyítékok mind a mai napig nincsenek. Mert ugye az irakiak azt mondták, hogy mi felszámoltuk, de nincsenek meg ezek a bizonyítékok. Tehát tulajdonképpen bizonyos tekintetben én megértettem, másrészt pedig én hittem abban.
0: Péter, amikor a cenzúra megszűnt, tehát hogyha feltételezzük, hogy demokrácia van, akkor a demokratikus gépezet egy ilyen önjavító mechanizmusba lépett. Mi volt az a pont, amikor rájött, hogy mégiscsak plurális, sokféle vélemény van?
2: Hm.
0: És ezt lehet hallani.
2: Én ezt a dolgot mindig történeti alapon vizsgáltam. Én azt láttam, hogy az Egyesült Államokkal szemben másként kell viselkedni, mint más országokkal, mert az Egyesült Államokat én, ahogy ott megtanultam, nem lehet egy nemzetállamként kezelni, mert az egésznek az alapja egy értékrend, és a nemzet attól válik nemzetté, hogy sokat kell leegyszerűsítetten és igazságtalanul mondom, hazudni. Politikailag korrektnek kell lenni, mert folyamatosan özönlik minden évben sok milliónyi
0: más politikai, politikai korrektséget értettem úgy, hogy hazugság van.
2: Elhallgatások vannak. Elfolytott indulatok vannak, elfolytások, és arról, hogy az elfolytások jól működjenek, ehhez szükség van Hollywoodra, szükség van az amerikai hírszolgáltatásnak az öncenzúrás működtetésére. Igen. Az amerikai televíziózás az maga a társadalomnak az összekötő kapcsa. Tehát egy kohéziós erő. Tehát mindazok, amiket mi vagunkkal szemben megfogalmazunk, vagy egy más európai nemzetállammal szemben, nem tudjuk. Amerika egy mikrokozmosz, amely állandóan kísérletezik, és folyamatosan 200 éve próbál kialakítani egy olyan kozmopolita társadalmat, amilyenné majd a világ válik, ha csak addig ellen
3: pusztít. Sikeres, hát azért mondjuk ki, hogy sikeresen.
2: Sikeresen, de nagyon sok válsággal és nagyon sok hibával.
0: Igen.
2: Mert ez az iraki háború is hibának bizonyult.
3: Bush és a szaudi hercegek története, igen.
2: Igen. És egy csomó dolog. Vietnami háború, és itt tovább.
0: A demokrácia lényeg az az, hogy a Bush-t azt úgy lehetett leváltani, hogy egyetlen puskalövésnek se kellett elrődülni. Míg egy diktatúrában ugye le kell rángatni a trónról, sőt az örököseit is el kell intézni.
2: A legjobb demokrácia, de ha ki ott van, és naponta éli meg, akkor igenis mer, de csak önmagában, hogyha tisztességes önmagában elmondja, hogy igen, ez nagyon sok hibával működik, de kifelé én soha nem bíráltam Amerikát, megtartom magamban azokat a bennem lévő nagyon súlyosnak érzeztem ezeket a hibákat, már bűnöknek, de nem teszem meg azt azoknak, akik gyűlölik Amerikát, hogy én adjak nekik ezzel
3: muníciót. Igen.
2: Egyetlen. Mert még a sok szar közül még mindig a legkevésbé az. És
0: hogyha sok szar közül tényleg a legkevésbé az, és demokrácia van, akkor azt gondolom, hogy a kritika, akár kifelé is, az hosszú távon javíthat a rendszer, hogy esélyt az, hogy javíthat
3: a fogalmazom meg nekem azért az...
0: Ezért nem szeretem ezt a ne teregessük ki a családi szennyest.
3: Az Easy Rider azért fontos, mert a szabadság pusztulásáról szól, és mind a mai napig Amerika a szabadság gondolatát képviseli.
2: Igen.
3: És ez nekem fontos. Itt is, nem csak ott. Annak kell, hogy nem segítettek 56-ban. Érted? Igen, nem igen. A történelmi tények.
2: A Gazinak szeretnék a szemébe nézni, és neki mondom, mintha ő lenne az a tiszta szemű közönség.
3: A
2: jóindulatú magyar emberek túlnyomó többsége úgy gondolja, hogy az Egyesült Államokat kizárólag anyagi érdekek vezérlik. És ez meggyőződésemmé vált az ott töltött 3 év alatt. Úgy nem igaz, ahogy
3: így
2: nem
3: van,
2: igaz. Arról van szó, hogy az egyedüli ebben a világon, amelyet erkölcsi érték megfontolások is hajtanak, amikor nagy jelentőségű döntéseket hoz. Az iraki háború is ezek közé tartozik, és eme döntések között, még ha erkölcsi megfontolások is vannak benne, igenis utólagosan hibákat lehet feltételezni. De nem arról van szó, hogy arról szólt a Bushnak a döntése, és ez nagyon fontos, hogy elmondjam, mert ez nagyon lényeges volt akkor, hogy ők rá akarják tenni az iraki olajra a kezüket, ugyanis ha Amerika akarja, akkor megegyezik bármelyik diktátorral. Őt az vezérelte, hogy az iraki diktátor nem egy diktátor a sok közül, hanem egyrészt feltehetően vannak tömegpusztító fegyverek, másrészt pedig vírusgazda, és viszi tovább. És azt gondolták, hogyha ezt a vírusgazdát kiektatják, akkor azon a homályos térségben a többiek is elfogják.
0: Csak akkor Kim Jong-unhoz miért nem nyolnak, mint vírusgazdához?
3: Hogy tudod értékelni, hogy Saddam Hussein eltávolítása után kitör a polgárháború, és számadatok szerint is több a pusztulás, mint addig. Abban mit csinálsz?
2: Ezzel nem tudok mit kezdeni. Megmondom őszintén, hogy nem tudok mit kezdeni, és csak abban reménykedem, hogy 15-20-30 évre kivetítve mégis ez a szám relativizálódik, és utána jön egyfajta jobb korszak. Tehát én nem hiszek abban, ami...
3: Afganisztánban tüntettek a tálibok ellen afgánok, képzeljétek.
2: Most?
3: Most.
2: Igen, és?
3: Utcára mennek a tálibok ellen az emberek? Ne hülyeskedj.
2: Na de ez azt jelenti, hogy akkor van valami eredmény.
3: Igen, azért ezt mondom, hogy csodálatos.
2: De hát és Irakban is egy csomó helyen, ahol nincs különböző terrorista mafia uralmon, ott az emberek gyakorolják a szabadságjogaikat. És azért fontos ez, amiről most beszélünk, mert azon én Szíriában többször jártam, és nekem nagyon jó a véleményem a szír emberekről általánosában, és ugye szírek a központi szereplőjének a hatalmas menekült áradatnak, hogy ott micsoda polgári kurázsit tudnak mutatni emberek, amikor kis közösségekről van szó, és az elnyomó rendszer volt az, amely őket elmenekülésre késztette elsődlegesen, és ezek az emberek, akiket azt gondoljuk, hogy ők majd az iszlám államnak az ember, ez nem igaz. Ezek azért mennek ide, 99% meggyőződésem szerint, mert akarnak olyan körülmények között élni, ahol nem kell a gondolataik, a civil kurázsiuk miatt halálbüntetéssel bűnődni.
3: Igen. Tehát olyanok, mint mi.
2: Igen. Majd, hogy
3: barátaim hallgatók. Texas egy nyuszi puszik, de egyáltalán nem érdekel a műsor titeket, hogy mi van?
2: Daniel, szeretném megkérdezni, hogy ez én rendkívül lelkes.
3: Attól jó író Spíró György, hogy a magyar élettörténetek össze-vissza vannak minden irányból csapódva. De menjünk vissza, még egy kicsit Amerikába, jó, hogy és egyszer csak mesélj róla, mert ott voltál, hát ez ennyi.
2: Tehát ott tartottam, és az előző részben elmondtam, hogy az Egyesült Államokat én egy mikrokozmosznak tartom.
3: Hallgató, ő az Isten.
2: Jaj!
3: Vedd fel, légy szíves.
2: Hogy kell?
0: Szervusz adásban.
2: Jó napot kívánok!
7: Halló.
8: Legmélyebb tiszteltem, jó napot kívánok mindenkinek. A kisember beszél a vonal másik végén.
3: Szervusz.
8: Kicsit lelkesebben.
3: Szerbusz, kösebben. Nagyon örülök, hogy itt van.
8: Köszönöm. Azt mondtad, hogy az Egyesült Államoknak tulajdonképpen nem csak gazdasági okai vannak annak, hogy háborúzik.
2: Én most már Zentai Péter, az előbb az én barátom és vendéglátom szólalt meg, hogy szervusz, kisember, én soha nem mernék mondani lévén, hogy nálam kisebb ember kevés van, de a lényeg az az, hogy mit mondtam, tehát hogy én azt mondtam, hogy
8: az Egyesült Államok az nem csak anyagi, igen, hanem ideológiai okokból is háborúzik.
2: Nem ideológiai, hanem erkölcsi
8: pedig,
2: igen, és ennek az erkölcsiségnek különböző 10 darab oka van, azt mondják, hogy 10 parancsolat. Ennyi.
8: Aha. A múltkorjában, a jó múltkorjában két amerikai barátommal üldögéltünk, és mondtam, hogy találjanak már nekem 10 olyan évet, amikor az Egyesült Államok nem háborúzott. És nem találtak.
2: Egy pillanat, ezt én most megmondom őszintén, hogy ebbe az utcába azért nem mernék belemenni, mert fogalmam nincs, hogy volt-e vagy nem volt, mert ez önmagában véve az, hogy ők nem találtak, az semmit nem jelent, mint ahogy az sem, hogy bármelyikünk.
8: Hát itt van előttem nyitva egyébként.
2: Tehát olyan időszak nem volt, amikor és ezek a háborúk véleményed szerint mind olyan háborúk voltak, ahol A. az Egyesült Államok volt a kezdeményező, az agresszor, illetőleg azért csinált ezeket a háborúkat minden esetben, mert neki gazdasági érdekei fűződtek ehhez.
8: Nézd, én például, hogy Hawaii-t okkupálta, azt nem tudom másként elfogadni. Egy példát mondanék.
0: Nincs olyan háború, ami mögött ne gazdasági érdek áll.
8: De milyen erkölcsi érdek fűződhetett az Egyesült Államoknak ahhoz, hogy Hawaii-t elfoglalja.
0: Mi az, hogy erkölcsi érdek egy országnak? Tehát annak idején 250, ma 300 millió emberről beszélünk. Ez nem, amikor azt mondjuk, hogy az egyház azt gondolja. Hát tényleg az
8: milyen erkölcsi érdeket fűzhetett az Egyesült Államoknak?
0: Mit gondol valaki?
2: Ami a Hawaii-t illeti, megmondom őszintén, nem ismerem a történetet. Ha Irakról beszélünk, arról én szívesen mesélek, hogy milyen erkölcsi és egyéb okai voltak mondjuk a világbéke.
3: Hát a Hawaii-nak a csendes óceáni hatalom megszerzéséhez szükséges volt Hawaii.
8: Jó, hát ez kifejezetten erkölcsi.
3: De nem, mert ott volt a japán agresszív, hihetetlen militáns terjeszkedés.
8: Mikor foglalták el Hawaii-t?
3: De figyelj, nem, ha kell mondani a nácinál rosszabbat, az a japán császári militarizmus, amely meg is támadja majd Amerikát.
2: Valamikor preventív háborúk is léteznek,
3: igen,
2: ilyen például
0: preventív háború, azért háborúk,
8: ez durva. Hát így kérlek szépen, minden háború erkölcsös az agresszor.
2: Egy pillanat, én csak arra beszélek, hogy az elmúlt időszakokban, még a vietnami háborúban is hajlandó vagyok belemenni, mindig is volt. A vietnami háború
0: azért hasonlítom ehhez. Pláne nem kell meghallod neked ott,
8: ilyen erkölcsi oka volt annak, hogy annak idején Kubát
2: megtámadta. Kubát meg Kubát? Szeretném meg, mi arról van szó? Milyen kubai elleni támadásról van szó?
8: Hát milyen? Hát amikor a Castroék elfoglalták Kubát, utána az Egyesült Államok ugye inváziót indított Kuba ellen.
2: Micsoda? Na most erről beszélgessünk. Mikor indított az Egyesült Államok Kuba ellen inváziót, és milyen eredményt?
8: Értem. Hát eredményt nem nagyon értem, mert a disznóöbölben szépen elmondták.
2: Miről beszélsz? Arról beszélsz? Miről? Hát ez óriás. Ilyenben hallgatok.
3: Kubai emigránsok indítottak.
0: Bocsánat,
2: kérek, hát ez egy abszurdum.
0: Figyelj, de hát ez
8: itt a öbölbeli invázió, vagy a Slayer Iron invázió katonai hadművelet volt 1961 áprilisában, amelyet a CIA szervezésében az amerikai titkosszolgált által kiképzett Castro ellenes csapatok a kubai kormány megdöntése érdekében indítottak. Az akció alig 60 órán belül csődöt mondott, 1200 Castro ellenes ellenzéki harcost a kubai hadsereg fogott
2: el. Pontosan, így van. Szeretném megtudni, hogy ebből milyen tanulságot vonunk le, hogy az Egyesült Államoknak a tőszomszédságában Floridától 143 kilométerre egy szovjet atom meghajtású rakétát
8: ki nem ismeri a történelmet, kedves uram, a Castro egyáltalán nem volt szovjet barát. Ő azért lett szovjet barát, mert ellene fölhoztál, mert ellene embargót vezettek. Jó,
2: benne volt a levegőben az, hogy ahova egy Amerika ellenes rezsim beteszi a lábát, az előbb-utóbb a Szovjetuniónak a szövetségesévé
8: válik. Hát az már pedig olyan, hogy a szomszédunkat nem határozhatjuk meg, hogy ő mennyire barátunk vagy ellenségünk, hiszen ez esetben teljesen törvényes lenne most éppen fölkelnünk nekünk is valaki ellen, akiről kiáltjuk, hogy az ellenség.
2: Hát ez törvényes.
8: Ez agressziónak, kedves uram.
0: Igen, ez az agresszió.
3: Ez az agresszió. A nagyon jó. Azért fantasztikus, hogy a mi történt, és mi a híd, és meg tudnánk ölni egymást, nem?
0: Én nem tudnám megölni, vitatkozom.
3: De azért nézd meg, hogy a múltra vonatkozóan
0: nyilván érzelmileg átítatott, érzelmek átítatott a dolog. Nyilván. Péter is, kis ember is.
3: A polgárháborút úgy lehet előidézni, hogy a múltra vonatkozó különböző értelmezések vannak.
2: Azt viszont érezni
0: mindig különbözőek az értelmezések a múltra vonatkozóan. Minden egyes ember értelmezése más és más. Nincs nagy big picture. Nagy big picture.
2: Én csak azt akarom nektek mondani, hogy minél messzebb van, és minél erősebbnek látszik egy ország, annál nagyobb a gyűlölet ellene. Képzeljétek azt el, hogy ebben az országban ma kialakulóban van egy orosz barátság, miközben a mi népünknek nem az amerikaiakkal volt valaha is bármilyen bajuk, hanem kizárólagosan dokumentáltan az oroszokkal. És immár az a
0: népmegfogalmazás... Nem jó a megfogalmazás, én pedig nem. Hogyha az oroszok nem jönnek be, akkor a másik világháborúnak az a vége, hogy folyamatos emberírtás történik továbbra, és nagyon-nagyon-nagyon sok százezer család, rengeteg halálos áldozattal. Ezért nem értek egyet. Az, hogy úgy unblock az oroszok, meg mi unblock magyarok.
2: Hallgatok. Na meg itt, na jó. Halló, most Zentai Péter beszél.
8: Az objektív történelmi tényeknek a meghatározását nem illik ezek után a partnert valamilyen fajta barátsággal vagy ellenségességgel vádolni. Nekem semmi bajom nincs az Egyesült Államok háborúival. Tudomásul veszem, hogy kapitalista ország muszáj háborúzzon. Tehát ezzel nekem nincsen bajom.
2: Tehát a kapitalizmusból szakad állandóan a háború? Csak akkor ezek szerint milyen rendszer az, amelyikből nem fakad a kommunista rendszerből, például nem fakad a fasiszta rendszerből,
8: az
2: nem
8: igazság,
2: fakad
8: a hogy a kedves vendég szalmabáb érvelést használt, én ugyanis nem vagyok sem orosz barát, és nem vagyok sem kommunista, sem szocialista. Tudomásul veszem, hogy a kapitalizmus ezzel jár. Én kapitalista vagyok, kérem. Csak tudomásul veszem, hogy ezzel jár.
3: Én baloldali vagyok.
2: De akkor azt szeretném megkérdezni, hogy hogy lehetséges, hogy a délek, nyugat-európai régióban és az Európai Unió régióban, az európai régióban, most ne a Balkánról beszéljünk, az elmúlt 60 évben mégsem volt háború, holott kapitalizmus volt.
8: Hát a kapitalizmus, a háborúknak az exportálására most nem menjünk bele, jó? Tehát ez egy más történelmi dolog lenne, más történelmi kontextus, én csupán arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy aki nem helyesli az Egyesült Államok háborúit, az nem feltétlenül orosz barát, és nem feltétlenül kommunista. Ugyanis az 50-es években a McCarthy-ek mondták, hogy ismét egy kis történelmet tanuljanak, azt az 50-es években a McCarthy-ek mondták, rá is basztak rendesen. További jó adást.
3: Egyetértük. Jó. Most már 5 óra van, de azért hadd idézem Amerikával kapcsolatosan Jeffersont, aki azt mondta, hogy ha nagy gazdasági zűr van, akkor utolsó eszközként még ott van a patriotizmus. És a édes magyar barátaim...
2: Igen, de azért meg kell követni a hallgatót abban a tekintetben, hogy valóban fölösleges a részemről, és igazságtalan, hogy őt azonnal leorosz barátozom, azáltal, hogy ő nem szereti Amerikának a háború, és általában háború ellenes, akkor nem érdemli meg azt, jó, senki, hogy megkapjon a détulust. Én ettől függetlenül eme beszélgetés nyomán utaltam egy jelenségre, ami nagyon-nagyon bent van itt ebben az országban, egészen más okoknál fogva, és ezt úgy hívják, hogy Amerika ellenesség, úgy hívják, hogy egy átfogó kapitalizmus ellenesség, és amit cserében kapunk, most függetlenül a hallgatónak a beszólásától, és még egyszer mondom, nem akartam megbántani igazságtalanul, az, hogy itt egy általános manipulációs gépezet indult be, a mi agyunkat igenis úgy mossák, ahogy korábban...
3: Ahogy kell.
2: Ahogy korábban
3: ahogy kell, totalitárius
2: rendszerekben mosták, és ezt nagyon sikeresen
3: így
2: csinálják.
3: Így van, így van. Ezért mondom, hogy inkább fiatalok, imádkozzatok, olvassatok könyvet, meg szeretkezzetek, mert ennek sokkal több értelme van, mint hogy elpusztuljatok a média örök tüzében.
0: Popper Péter Hazugság nélkül című könyvét olvassátok.
3: Például.
0: Szevasztok.
3: Szevasztok, és köszönjük a vendégeknek, sziasztok, hogy velünk volt.
2: Köszönöm én is, hogy lehet.
9: A kérdés az, hogy mit lehet kihozni egy korai rádió műsorból, többet, mint egy későbbiből. De egyáltalán fölkeltek már? Egyáltalán megtelik a komment fal a novemberi hajnalon? Remélem, hogy igen. Jó reggelt kívánok, Baló György vagyok, ez itt a Szex Akció hírcsoport, a Tilos Rádió tematikus hírnapjának nyitó műsora, a stúdióban rajtam kívül Konszti és Malkovics, azonnal kezdünk.

0: Nos hát jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Jó reggelt kívánunk.
0: Itt újra itt a Szexepció hírcsoport.
1: Konstival.
0: És Malkovicssal.
1: És Baló Györgyel.
0: Jó reggelt kívánunk. Nagyon köszönjük, hogy eljött itt a tematikus hírnapon a Tilos Rádióban. Egy kicsit így, nem tudom, néhány szakmai tippet is esetleg tud adni nekünk, hogy indulunk neki ennek a nehéz feladatnak itt a Tilos Rádióban. De azért elsősorban szeretnénk egy kicsit önről kérdezni pályájáról. Legelőször is azt ugye néztük az interneten több helyen, az ELTE bölcsészkarára járt. Annak idén hogy jött a tévé? Milyen ötlettől vezérelve?
2: Hát az ELTE bölcsészkarán kellett valamilyen gyakorlati munkát végezni, vagy gyakornoki munkát végezni, mert elmentem a Magyar Távirati Irodához, MTI. És ott a külpolitikai szerkesztőségben dolgoztam, vagy emlékeim szerint egy nyáron át. És aztán az történt, hogy az MTI külpolitikai, nem is tudom, MTI főnökét akkor úgy hívták Pécsi Ferenc, kinevezték a Magyar Televízió vezetőjének, és akkor fölhívott, hogy akarok-e oda menni dolgozni. Mondtam, hogy igen. Ennyi, ilyen egyszerű.
1: Fölmerült bennem, hogy a BTK-t említett, hogy ott volt ez ilyen gyakorlat. Ez melyik szakhoz kapcsolódott?
2: Angol-német szakra jártam.
1: Mint a magyar is föl lett volna tüntetve. Nem?
2: Hát, aki föltüntett, az tévedett. Nem jártam magyar szakra, csak angol-német szakra jártam. Ez nyelvgyakorlat volt voltaképpen, mert külföldi tudósításokból kellett, külföldi hírekből kellett magyar híreket csinálni. Több hírügynökség anyagából csinálni egy magyar összefoglaló anyagot.